0: Kezdnek a mikrofonnál Harcsás Gergely. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli tájékoztatóján több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A kormányfő szerint 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente többször közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Ismeretlen fegyveresek meggyilkolták egy dél-mexikói település polgármesterét. Az indíték egyelőre nem ismert, az elkövetőket nagy erőkkel keresik. Mexikóban nem ritkák a politikusok elleni támadások, amelyeket szervezett bűnözői csoportok követnek el. Az elmúlt 20 évben csak nem 100 polgármester gyilkoltak meg a közép-amerikai országban. Legutóbb tavaly novemberben történt hasonló eset. A folytatásban sport. A katari válogatott a 95. percben szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott Svájccal a labdarúgó világbajnokság B csoportjában. És jelenleg a végéhez közeledik a Brazília-Marokkó összecsapás. A 97. percben 1-1 az állás. Az időjárásról. Változékony idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. A szél többfelé megélénkül, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 8-17, napközben 24 és 28 fok között alakulnak az értékek.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.

0: A középszerű tanár magyaráz, a jó tanár indokol, a kiváló tanár demonstrál, a nagyszerű tanár inspirál. William Arthur Ward gondolatait tolmácsoltam június első vasárnapján, pedagógus napon, amelyet 1952 óta ünneplünk Magyarországon, és amelyen tanárokat, tanítókat, óvodapedagógusokat köszöntünk áldozatos munkájukért. Lehet, hogy a mindennapokban nem is gondolunk bele, hogy közülük sokan mennyi energiát fektetnek bele gyermekeink nevelésébe. Köszöntöm Önöket, Beslin Anita vagyok. Mai műsorunk a pedagógus társadalom azon tagjairól szól, akik az oktatás egy speciális területén dolgoznak, a hallássérült gyermekek fejlődését segítik. A szurdopedagógusok munkája rendkívüli és pótolhatatlan, mert a klasszikus oktatáson túl egy teljesen egyedi, komplex fejlesztést végeznek. Ők jelentik a hidat a csend és a szavak világa között. Látogassanak most velem Szegedre, a 125 éves Klug Péter iskolába. Kis Antal tagintézményigazgató úrral a szobájában megálltunk egy festmény előtt, és nem véletlenül hívta fel a figyelmemet erre, hiszen a névadó látszik rajta, de ki is volt Klug Péter?
1: Klug Péter ugye 1901-ben alapította ezt az intézményt itt Szegeden, és kimondottan már akkor a siketeknek, súlyos fokban nagyot hallóknak alapította ezt az intézményt. Ha megnézzük egyébként az iskolának az oromfalán, máig kinn is van az, hogy Siketnémák intézete, és most idén ünnepeltük a 125. évfordulónkat, ami igazándiból azért is nagyon-nagyon fontos, hiszen ez az intézmény úgymond a semmiből jött akkor létre.
0: De miért volt akkor erre szükség? Már akkor is sok volt az érintett?
1: Így van, mert akkor is már voltak olyan gyerekek, akik kikerültek a normál oktatási rendszerből, nem tudtak normál iskolába teljesíteni, és ezért kitalálták, hogy nyilván nekik egy külön intézmény kell, speciális módszerekkel kell őket tanítani. Egyébként eredendően nem is itt volt az intézmény, hanem ahonnan elindult, ez az Oskola utcában volt egy tanterem. És amikor ez fölépült, nem csak az iskola, hanem ugye épült mellé kollégium is, pont azért, mivel a nagy távolságok miatt a távolabbi gyerekeket is ellássák, utána ő ezt vezette, aztán később pedig országos szakfelügyelője lett a mindenféle fogyatékos ügynek.
0: Térjünk vissza a mába. Március 10-én és 11-én szerveztek egy konferenciát, illetve 10-ére egy nyílt napot itt, ahol betekintést nyerhettek sokan abba, hogy hogyan is zajlik itt a munka, illetve különböző programokat szerveztek gyerekeknek, a régi iskolai módszereket megmutatva.
1: Így van, az első nap az a gyerekekről szólt, ez gyakorlatilag egy projektnap volt, ahol földolgoztuk az iskola történetét. Nagyon fontos nekünk az, hogy közel vigyük a gyerekekhez. Tudják a gyerekek is, hogy ki volt az a Klug Péter, hogy hogyan jött létre ez az iskola. Ez ne csak egy név legyen nekik a bizonyítványukba, vagy bárhol máshol, hanem tudják ehhez kötni a dolgokat, és éppen ezért tartottunk korabeli tornatermi játékokat, társas játékokat, nyitottunk egy kis szatócsboltot, ahol lehetett korabeli édességeket vásárolni a gyerekeknek, aztán tartottunk olyan órákat, amiket megpróbáltuk visszaidézni azokat a múlt század elejé időszakokat, akár a pedagógusok öltözködésébe, akár a módszert tanokba, akár a tananyagban, hogy ezeket a gyerekek egy kicsit megismerjék. Játékos formába tettük mindezt.
0: Élvezték?
1: Igen, igen, nagyon élvezték. Ez egy olyan, mint mondjuk egy másik iskolában egy fordított nap, vagy bármi egyéb. Nagy élmény volt számukra.
0: Megtörtént a koszorúzás az intézmény falán, és a himnuszra jeleltek a gyerekek. Azt hiszem, hogy ezen sokan meglepődtek, akik itt végig sétáltak a Bécsi körúton, mert hogy ilyet azért ritkán látni, bár az önök gyerekei rendszeresen szerepelnek különféle rendezvényeken.
1: A gondolatjel csoport kimondottan arra jött létre, hogy bemutassa ezt a siket kultúrát, jelnyelven tolmácsolják akár a himnuszt, akár a szózatot, de nem csak ezeket, hanem mindenféle zeneszámokat, hogy így érthetővé váljon a többiek számára is az, hogy milyen egy jelnyelvi feldolgozása egy népszerű dalnak.
0: Nagyon sokan jöttek ide a koszorúzásra, illetve hát magára a konferenciára, amelyet március 11-én tartottak, akik ugyancsak szívügyüknek tekintik ezeknek a gyerekeknek a segítését, más-más tagintézmények vezetői, képviselői, külhoni magyarok is.
1: Igen, meghívtuk a magyarországi siketintézményeket, ebből összesen Magyarországon 80, meghívtuk a határon túli siketintézményeket Kolozsváron, illetve Szabadkán, ők is eljöttek, illetve a régió Régióból, természetesen meghívtuk itt Szeged és Szeged környékén lévő azokat az intézményeket, akik eseni gyerekekkel foglalkoznak. Természetesen azért az egyéb kapcsolatainkat is, ugye a fenntartó részéről, a város részéről, és örültünk neki, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek erre a rendezvényre.
0: Vannak segítők. Például új ebédlőt kapnak majd.
1: Igen, szerencsére azért nem csak a fenntartó támogat, hanem azért kapunk mindenféle egyéb külső támogatást is, és hát természetesen ugye a szülők is folyamatosan igyekeznek minket támogatni, jó hírünket vinni, igyekszünk folyamatosan nem csak a szakmai munkára figyelni, hanem azért a környezetünket is igyekszünk rendbe tartani. Például ennek az is a része, ami nem a támogatás, de hogy a parkgondozó diákok rendbe tartják az udvart, illetve nem csak az udvart, hanem az utcafrontot is.
0: Ha már a diákokat említette, hányan járnak ide az önök intézményébe?
1: Per pillanat 93 diákunk van. Most már nyitott az intézmény, nem csak hallássérült diákokat látunk el, hanem autizmus spektrum zavarral élő diákokat, illetve tanulásban akadályozottakat is.
0: A hallássérültek aránya nőtt vagy csökken?
1: Folyamatosan csökken. Annak köszönhető, hogy egyre jobbak azok a készülékek, egyre jobbak azok a műtéti technikák, amivel őket segítik, és egyre több diáknak van lehetősége arra, hogy ne speciális iskolába, hanem integrált oktatásba, többségi iskolába vegyen részt. Nyilván a többségi iskolába is szükségük van azért szurdopedagógiai megsegítésre, ott viszont utazó gyógypedagógiai szolgálat látja el ezeknek a gyerekeknek a megsegítését.
0: Beszélgető társam dr. Nátyiné Kenesei Anna szurdopedagógus. Mi minden feladata van?
2: Elsősorban a hallás figyelemfejlesztése, a kommunikáció fejlesztése, a beszédfejlesztés, a szókincs, a szövegértés fejlesztése, az artikuláció javítása a feladatunk. Nálunk egész napos iskola van, tehát azt jelenti, hogy délelőtt is tanulnak a gyerekek, és délután is, tehát nem egyéni tanulás van, hanem gyógypedagógiai segítséggel, gyógypedagógiai módszerekkel tanulnak a gyerekek, valamint az első év folyamot azt 2 év alatt végzik el, vagyis inkább 3. A Sigeteknek előkészítő 2 osztálya van, és utána kezdődik az első osztály. A Meissner módszerrel tanulnak a gyerekek, itt minden általános iskolás, írni, olvasni, ami ugye a diszlexia, diszgráfia prevenciós módszer. Itt saját tempóba tudnak fejlődni.
0: Itt az önök intézményében egyébként milyen osztálylétszámok vannak?
2: 6 és 9-10 fős létszámok vannak a hallássérülteknél. Nagyon fontos a vizuális megerősítés a gyerekeknek. Ugye minden szót, minden mondatot egyenként vissza kell kérniük a gyerekektől, a visszacsatolás nagyon fontos, hogy ki tudjuk javítani az esetleges hibákat, illetve nagyon fontos, hogy a szöveget megértették-e, pontosan értik-e az utasításokat. És mivel itt figyelembe veszük az egyéni igényeket, az egyéni fejlődéseket, még akár 6-8 gyerek között is differenciáljuk a számonkérés minőségében, mennyiségében, a különböző segédeszközökben mindenkinek segítséget nyújtunk, illetve több képzésen részt vettünk, jelnyelvi képzésen, és a kollégák jelnyelvet is, tehát bilingválisan tanítjuk a gyerekeket.
0: Kötelező egy a jelnyelvet megtanulniuk?
2: Nem kötelező, de maguktól megtanulják. A familiáris siketek, akiknek a szülei is siketek, azoknak természetesen ez az anyanyelvük, és ők elsősorban jelnyelven kommunikálnak a családtagjaikkal főként. De itt a kollégák is nagy többsége mindenki ismeri a jelnyelvet, sőt a nem hallássérült gyerekek is megtanulják egymástól, de nagyon segíti a verbális emlékezetet, a verbális fejlődését a mozgás, hiszen a mozgás és a beszéd, meg a memória az összeköttetésben van minden pedagógiában, és nagyon sokat segít a gyerekeknek, hogyha úgymond mozgással tanulják a szöveget.
0: Ahhoz, hogy a gyermek megfelelően fejlődjön, nyilván fontos, hogy amit itt az iskolában tanul, azt hazavigye, és a szülővel is gyakorolja. Ez általában megoldott?
2: Igen, egyébként nagyon össze kell, hogy dolgozzunk a szülőkkel. Az én gyógypedagógiai főiskolán a tanárom azt mondta, hogy a legjobb gyógypedagógus az ugye a szülő. Több esetben az anyukáknak van idejük a gyerekkel foglalkozni, természetesen egész család együttműködő, és nagyon jó példákat látunk. A cél az ugye a gyerekeknél mindenképpen, itt nálunk bármelyik gyerekről van szó, hogy a képességeihez mérten minél jobban fejlődjön, megfelelően, illetve a társadalomban visszaintegráció lenne a feladat. Tehát az a cél, hogy mindenki megtalálja a megfelelő szakmát, hogy a társadalom hasznos és aktív tagja legyen az életbe.
0: Milyen speciális módszerekkel oktatnak?
2: Vizuális megerősítés, amit mondtam, az nagyon fontos. Szókártyákat használunk, ugye írásképeket, azt is látják a szavakat a gyerekek, és nagyon változó változatos, nagyon sok a csoportmunka, pármunka, és hogy a képességek szerint differenciálva vannak a gyerekek. Ugye a szómagyarázat nálunk nagyon-nagyon fontos, hogy biztosan azt érti a gyerek, pontosítás, a szakszavak ismerete, a mindennapi beszéd, a köznyelv megfelelő használata, kiemelt feladat, az írás-olvasás fejlesztése, és ki vannak rakva a táblák, minden vizuális szemléltetve van a gyerekeknek, a nyelvtan, a természettudomány, a természetismeret, a matematika, mindenhez kapnak vizuális segítséget. Ami még érdekesség, hogy az osztályterem berendezése is a hallássérülteknek van. Van egy speciális körasztalunk minden terembe. Félköriben minél közelebb a tanárhoz, hiszen minél kisebb a gyerek, annál rosszabb a távolság hallása. Ez egy folyamatosan kialakuló dolog, mert van a gyereknek az életkor, és van a hallási kora. Attól számítjuk, ahogy megkapta a hallókészülékét, ahogy el lett látva vele. És ez nagyon fontos, hogy ennél a speciális asztalnál üljenek a gyerekek, hogy a feladatot biztosan értsék. Digitális oktatás is van, a digitális eszközöket, a modern technikát is alkalmazzuk. Nagyon jól el vagyunk látva a számítógépekkel.
0: Más-e a tanmenet?
2: Ugyanaz a tanmenet, tehát a normál tanmenet szerint tanítjuk a gyereket, tehát ugyanúgy tanulják, ugyanazok a követelmények, ezt mindig kérdezik a szülők, csak speciális tempóban több megsegítés, egyéni foglalkozás, a módszerek, amik mások, illetve az időben, hogy lassabbak, meg használunk nagyon sok saját készítésű feladatlapot, illetve speciális hallásérteknek készült könyvek is vannak, de azok már nagyon régiek a nagy többségük, és azt dolgozzuk át, mert a nagy gyógypedagógus, a Csányi Ivon, ő már sajnos nem él, és az ő feladatlapjai, könyvei alapján dolgozunk.

0: Igazgató úr, járjuk be az épületet, jó?
1: Jó, itt a titkárság van, ugye itt történik a mindenféle papírok, adminisztrációk intézése a szülők számára, a diákok számára, a kollégák számára is. Itt vagyunk az intézmény első emeletén, hát itt több minden is van. Ez eredendően úgymond ilyen irodai szány, de azért egy kicsit most már kibővült. Ezen az emeleten van a könyvtárunk, a múzeumunk, korai fejlesztő, egyéni fejlesztő, iroda, tanár, és a többi, és a többi.
0: Bemehetünk esetleg a könyvtárba?
1: Nem tudom, hogy most van-e itt óra, most nagy a csönd, úgyhogy nincsen, mert ez egyébként nem csak könyvtár, hanem egyben tanteremként is működik, és ugye itt ezen a részen, a külső részen van az úgynevezett szépirodalmi gyűjtemény, aztán itt van egy kis szakmai gyűjtemény is, a különböző szakmáknak a szakmönyvei, a belső részen pedig egyébként ott vannak a pedagógiai jellegű művek, és hát van itt is egy-két különlegesség, kimondottan hallássérülteknek gyártott tankönyvek, sajnos ezeket most már körülbelül 20 éve nem nyomják újra, nem adják ki, annak ellenére a kollégák továbbra is használják,
0: fénymásolják. Mutatna egyet esetleg?
1: Igen, itt lejjebb lesz. Segédanyag a szurdopedagógiai foglalkozásokhoz, tehát itt mindenféle ilyen szakmai könyvek vannak, amiket föl lehet használni. Egyébként, amit igazán használnak, az nem is feltétlenül itt van a könyvtárban, hanem fönn vannak a tantermekben.
0: Akkor ezt mondhatjuk, hogy relikvia gyűjtemény?
1: Relikvia gyűjtemény, meg egyébként ténylegesen használható tankönyvek, hiszen ezek olyan könyvek, például itt is van, ugye ez egy matematika első osztály, amit kimondottan a Siketeknek készítettek debreceni kiadvány. Nyilván ez még egy ilyen, nem is tudom milyen technikával készült.
0: De másképpen tanulják a matematikát a Siketek, mint egy normál általános iskolában?
1: Hát ugye a kommunikációs készségek miatt muszáj, hogy másképp tanulják. Ugye itt azért a fogalmi készleteknek a kialakítása sokkal nehezebb és sokkal összetettebb feladat, mint egy hagyományos iskolában.
0: A múzeum csak az önök gyermekei számára látogatható, vagy idegeneket is szoktak fogadni?
2: Hát, hogyha van érdeklődő, akkor nagyon szívesen megmutatjuk bárkinek.
0: Horváth Norbert, a Klub Péter iskola tanára.
2: Természetesen a mi diákjainknak is ez nagyon fontos. Sokféle eszközünk van itt a múzeumban.
0: Beljebb is lépünk.
2: Itt a vitrínben az 50-es évektől kezdődően vannak hallókészülékek. Hát ugye ezek már nem működőképesek természetesen, de igyekeztünk őket megőrizni, típus szerint feliratozva.
0: Ébresztő óra hallássérülteknek? Egy villanykörtével és egy órával egy érdekes szerkezet?
2: Pontosan, mert ha alszik a hallásérült, nyilván nem hall, viszont egy jó erős villanykörtét látunk itt valóban, ez elkezd villogni, világítani, és akkor őt ez segíti ahhoz, hogy fel tudjon ébredni, és időben ugye el tudjon indulni akár az iskolába, akár a munkába. Van egy nagyon jó pofa szemüvegszárba épített hallókészülékünk, ami teljesen úgy néz ki, mint egy szemüveg, de ha itt megfigyeljük a szárát, ott ez a vastagabb rész, egy hallókészülék, mikrofonnal, hangszóróval, és akinek a látásával is probléma volt, és a hallásával is, az ilyen készüléket is tudott használni mind a két problémának a korrigálására. Tudok még egy kis különlegességet mutatni itt a Klub Péter szobra mellett, ez pedig egy gépíró telefon.
0: Na, ilyenről még nem hallottam soha.
2: Hallássérült emberek, hát hogyan telefonáljanak, ugye? Az egy nehéz dolog lenne, ugye ezt nehéz elképzelni. Nos, körülbelül 50 évvel ezelőtt már egy működő eszköz volt, ugyanis arra szolgál, hogy a telefonvonalon keresztül egy ilyen gépíró telefonkészülék hozzá csatlakoztatásával szöveges üzenetet tudtak vele küldeni a gyerekek, és igazából ezt egy ügyes cég segítségével sikerült megjavítani, úgyhogy egyébként ez üzemképes. Föl kell emelni a készüléket, és akkor...
0: Van hát is búgóhang? Meghallgathatom?
2: Hogyne, van búgóhang, és akkor meg tudjuk csörgetni a másik készüléket.
0: És akkor én ott felvehetem,
2: tessék,
0: ugye?
2: Tessék,
0: jó, felveszem.
2: Fölvenni, tessék, Bálom, nyugodtan föl.
3: Leslin Anita vagyok, kivel beszélek?
2: Igen, Horváth Norbert itt a múzeumból. A billentyűzeten lehet szöveget gépelni, és az én oldalamon is a kijelzőn szépen látszana az üzenet.
0: Manapság persze már más a telefonálási lehetőség egy siket ember számára is.
2: Hát ez a világ nagyon nagyot változott, és azt gondolom, hogyha tényleg akadálymentességről beszélünk, ez a világ pontosan nekik kedvez. Amikor élőben egymást látva, akár videón keresztül jelnyelven kommunikálva, vagy akár élő beszédbe, ismervén egymást, egymás beszédét is értve, meg persze természetesen az írásos formákkal, ez nagyon nagy segítség a siket emberek számára, halló emberekkel is sokkal könnyebben tudják itt tartani a kapcsolatot. Ezek fantasztikus lehetőségek az ő számukra is.

0: Igazgató úr, hova megyünk most?
1: Járjuk be a második emeletet, ahol az általános iskolások vannak, aztán utána a földszint, és egy kicsit az udvarra is ki tudunk nézni.
0: Az óvoda nem itt van ebben az intézményben?
1: De itt van, csak az a szomszéd épületben, a másik épületben, oda is át tudunk menni egy percre.
0: Hány óvodásuk van?
1: Per pillanat 15 óvodásunk van, ebből 4 hallássérült és 11 autista. Két óvodai csoportban vannak ők, annyi különbséggel, hogy nálunk ugye nem csak óvónő van, hanem ugye gyógypedagógus van velük, mellette van gyógypedagógiai asszisztens és dajka, és ott is a klasszikus óvodai foglalkozásokhoz képest sokkal nagyobb teret nyer az egyéni fejlesztés, a hátránykompenzálás, a hallássérülteknél a hallásfigyelem fejlesztése, beszédindítás, autistáknál az egyéb szociális készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése. És akkor fölérünk a második emeletre. Most per pillanat úgy néz ki, hogy itt vannak az általános iskolai osztályok elhelyezve.
0: Nagy csönd van, mindenütt éppen zajlik a tanítás.
1: Zajlik a tanítás, meg egy részük lenn is van ebédelni most. Az ünnepkörnek megfelelően van díszítve a folyosó, itt még fönn van az anyáknapi díszítés, hamarosan most már azért a nyári ballagásos díszítések kerülnek föl. És akkor van ilyen is például, hogy hónaptanulója az adott osztály, vagy Tanzenberger Alex László, diákunk a számítógépes adatrögzítő országos versenyen második helyezett lett. Ez azzal jár, hogy nem kell neki szakmai vizsgát tenni, tulajdonképpen ő neki már megvan a vizsgabizonyítványa, csak ki fogjuk neki állítani, illetve ez az eredménye alapján fölterjesztettük a tankerület büszkesége díjra, és hát természetesen azt is egy ünnepség keretében megkapta.
0: És vannak egyébként más diákok is, akik hasonló eredményekkel büszkélkedhetnek?
1: Az elmúlt években rendszeresen előfordult, hogy szakmai versenyre bejutottak az országos döntőbe, illetve a klasszikus siket versenyeken, ami Sopronban, illetve Kaposváron van, ott is rendszeresen részt vesznek a diákjaink. Ez mellett még rengeteg-rengeteg sportversenyünk van. A FODIS, a Fogyatékos Diák Sportszövetség szervezésében, és hát onnan is hoznak rendszeresen érmeket.
0: Van-e olyan tantárgy, amit nem tanítanak ebben a képzésben?
1: Hallássérülteknél az általános iskolai oktatásban nincs ez a klasszikus énekzene oktatás, hanem helyette hallásritmus nevelésnek hívjuk, ami kimondottan az ő ilyen speciális tantárgyuk. Nyilván ezt azért nem értékeljük jeggyel. Egyébként a hallássérültek ugyanúgy szeretnek zenét hallgatni, mint ahogy mi is szeretünk zenét hallgatni. A modern készülékekkel ez már elég jól megoldható. Nekik is ugyanúgy van ritmusérzékük, tehát ugyanúgy tudnak táncolni is, meg minden.
0: Lesétáltunk a földszintre.
1: Itt a földszinten vannak a szakiskolai osztályaink, ugye egy szakképzés folyik nálunk, kettő szakmában, a számítógépes adatrögzítő, illetve a pargondozó. Nyilván nekik is majd utána el kell helyezkedni a munkaerőpiacon, és erre igyekszünk fölkészíteni őket. Külön tanulócsoportban tanulni természetesen a hallássérültek, és külön tanulócsoportban a tanulásban akadályozottak, de a szakmai vizsga része az ilyen értelemben ugyanaz, csak az út kicsit más, ahogy eljutunk a vizsgáig. És ez esélyegyenlőség miatt mi gyerekeink tulajdonképpen akár 3-4 szakmát is megszerezhetnek 25 éves korukig.
0: És közben jött egy anyuka a gyermekéért, úgyhogy nyílik az ajtó, de menjünk mi is ki, hiszen van egy új játszótér is, amelyet ugyancsak anyagi segítséggel biztosítottak a gyerekek számára, de kik is?
1: Megkeresett a Rotary Szeged Tisza Klub, hogy ők szeretnék támogatni az iskolát, és a jótékonysági báluk bevételét felajánlották az intézménynek, és mivel ez 1 millió forint volt, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor igyekszünk egy komolyabb játszótéri elemet ebből vásárolni.
0: Látom, van pingpongasztal.
1: Így van, hát azért itt a gyerekek, különösen a kollégisták hétfőtől péntekig itt vannak, hátul állnak a biciklik, tudnak biciklizni, tudnak csúszdázni, mászfofalozni, hintázni. Amire én még nagyon büszke vagyok itt ebbe az udvarba, hogy a pargondozó képzésbe résztvevő gyerekek folyamatosan rendbe tartják az udvart, előállítják a növényanyagot, aztán kiültetik, és utána gondozzák is. Tehát az ő feladatuk a fűnek a nyírása, a sövénynek a nyírása, az ágyásoknak a rendbetétele.
0: És nincs egy darab gaz sem.
1: Úgy van, és hát a virágzó növények, amik ott elől vannak, azok folyamatosan cserélődnek az szerint, hogy éppen melyik virágzik, mikor levirágzott, akkor jön oda a következő növényanyag.

0: Kedves hallgatók, az elmúlt 25 percben Kis Antal intézményvezetőt, dr. Nátyiné Kenesei Anna szurdopedagógust és a Klug Péter éremmel kitüntetett Horváth Norbert tanárurat hallhatták, akik a 125 éves hallássérült gyermekeket segítő szegedi Klug Péter iskola gyógypedagógusai. Idézettel kezdtem a nagyítást, és magazinunk végére is szép gondolatokat szántam. A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kívánja, hogy idővel megkapja tőlük. Deren Són. Nos, kedves tanárnénik, tanárbácsik, tanítók, óvodapedagógusok, Isten éltesse önöket! Azt kívánom, hogy sokan gondoljanak ma mindannyiukra szeretettel, megbecsüléssel. Schwarz Nóra hangmérnök nevében is búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Beslin Anita.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.

0: Kossuth Rádió Szekszárdon, FM 99. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Adi az asztalnál, kávéházak, borok és kedvenc fogások a költő mindennapjaiban.
2: Ételekről konkrétan viszonylag keveset írt, de a töltött káposzta megjelenik a levelezésében, ugyanis egy alkalommal, amikor Párizsban volt, akkor édesanyja küldött töltött káposztát Párizsba, Budapestről.
1: Testvérek és történetek, utazások, édességek és közösen írt regények.
3: Belecsempésztünk a regénybe néhány ilyen momentumot, legyen szó egy kávézásról, vagy egy teázásról, illetve volt pár alkalom, amikor kicsit jelentőségteljesebb szerepet kapott az étel. Ilyen volt az egyik londoni kiruccanás alkalmával elfogyasztott fish and chips.
1: Grófi szőlő, organikus borok, kastélyszálló és pezsgők tarcalon.
4: A családunknak régen itt nagy birtokai voltak, amit elvesztettünk a II. Világháború után, és volt lehetőség a 90-es években kárpótlási jegyekkel szőlőhegyeket visszavásárolni, mert a férjem Thomas Lindner nagy bor szerető, és a tradíciót is akartuk továbbvinni.
1: Régi magyar szőlők nyomában három barát és egy különleges balatoni borászat története.
5: Mindannyian különböző területről érkeztünk, abszolút így az utcáról kerültünk ide. Igyekeztünk képezni magunkat, szomeliér tanfolyamok, borszkolát végeztünk, aranykalászos gazdát, szelíd meccés tanfolyamon vettünk részt.
0: Korkóstoló.

0: Ady Endrét nem csak a versein keresztül lehet megismerni. A kedvenc kávéházai, az étkezési szokásai és a borokhoz fűződő viszonya is közelebb visz a személyiségéhez. Szívesen időzött kávéházakban, kedvelte a jó borokat, levelezéseiben pedig gyakran szóba kerültek az ételek, az utazások és a közös étkezések hangulatai is. Hogy milyen fogásokat kedvelhetett, hogyan étkezhetett és miként kapcsolódott számára az alkotás az asztal örömeihez, arról Borbás Andrea, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmuzeológusa mesélt Kovács Nagy Áronnak.
1: Milyen ételek és italok jelentek meg leggyakrabban Ady kézirataiban, levelezéseiben vagy verseiben?
2: Ételekről konkrétan viszonylag keveset írt, de a töltött káposzta megjelenik a levelezésében, ugyanis egy alkalommal, amikor Párizsban volt, akkor édesanyja küldött töltött káposztát Párizsba Budapestről, nem tudom, hogy ez ma működne, és Ady azt nagyon megköszönte neki, eleve a cserepet, amiben küldte, az ételt is leírta, hogy pompás volt. És néhány tárgy meg is maradt az érmincenti háztartásból, például a káposztagyalú.
1: Tehát akkor a töltött káposzta egy fontos elem volt mindenképpen.
2: Igen, illetve többen is visszaemlékeztek arra, hogy miket evett szívesen Ady. Ő maga erről kevesebbet írt. Például a sógornője felsorolta a lencsefőzeléket kolbásszal, a savanyú káposztát és a túrós palacsintát, és jó barátja Bölöni Györgyének a felesége szintén leírta, hogy Brülladél nagyon jó konyhát vitt Párizsban, szívesen csinált túrós palacsintát Adinak.
1: És hát ebben a korban a kávéházi kultúra mindenképpen egy fontos elem volt. Arról van pár ilyen információnk, hogy hogyan kapcsolódott ez a kulturális hatás Ady étkezési szokásaihoz?
2: Érdekes, hogy ehhez kicsit kevésbé kapcsolódott, ugyancsak a sógornő Ady Lajosné jegyezte fel, hogy amikor Érmincenten volt Ady, akkor reggel többnyire kávéztak, akkor ettek kenyeret vajjal, kalácsot, kenyérsütő reggeleken még lángost is, ezeket szívesen ette Ady, de valójában, ha már folyadék, akkor az a bor, amit Ady a legjobban kedvelt, és meg is maradt a boros kancsó Érmincentről. Alkotáshoz, versíráshoz kérte a kancsóját, és itta a bort.
1: És azt tudjuk, hogy melyik borfajta volt a kedvence?
2: Erről nem nagyon találtam adatot, de azt ugyancsak Bölöni Györgyné felesége jegyezte fel, hogy egy alkalommal együtt ebédeltek Ady, Bölöni György, Bölöni Györgyné egy olyan étteremben, ahol egy fix menü volt, amihez még egy kevés bort is adtak, negyed liternyit. Nagyon finom volt a menü, azt jegyezte fel Bölöni Györgyné, hogy ő és a férje még dupla adagot is evett volna. Ady kisétkű volt, keveset evett, viszont megivott egy egész liternyi vörösbort, és szerinte ő ezt duplázta volna inkább meg.
1: Valahol láttam, olvastam, hogy Ady édesanyjának az almás pité régi, de nem régi módi. Ez mit jelent?
2: Megvan ez a recept, és egyszer volt is egy olyan Ady évforduló, amikor ezt többen is megsütötték. Az alapján ez a teljesen klasszikus omlós tészta és közte a reszelt alma töltelék.
1: Beszéltünk arról korábban, hogy kisétkű volt a költő, viszont mennyire volt tudatos ínyenc? Itt ott volt új ízekre, vagy tényleg többnyire a francia és a magyar étkezés szokások határozták meg az ő személyes szokásait?
2: Valószínűleg nyitott volt, mert a magyar ételek bűvöletéből kikerülve Párizsba megkóstolta a rákot. Volt egy étterem, ahol rendszeresen ő maga választotta ki, hogy melyik rákot szeretné megenni. És gondolom, amikor Olaszországba utazott, akkor is kipróbált egyes halételeket, de azért a legjobban a bort szerette.
1: Felmerül itt még egy fontos pont, a vidéki és a városi ízek. Mennyire tükröződnek ezek vissza a gasztronómiai világában?
2: Édesanyja konyháját kedvelte, és szerencséje volt, hogy Brülladél is egy házias, jófajta konyhát vitt. Ugyanazokkal az ízekkel tudott találkozni, tehát inkább megmaradt a vidéki gasztronómia iránti szeretetben.
1: Sok írásos forrás többnyire levelekből található meg, amik a Ady gasztronómiájához kapcsolódnak, mégis a verseiben vannak példák arra, hogy ételekről, italokról ír.
2: Ez nagyon ritka, és azt gondolom, hogy ezt a Biblia felől lehetne leginkább az Ady költészetben megnézni. Ady minden nap olvasta a Bibliát, és ebből a szempontból a kenyér és bor utalások volnának érdekesek, mert ezek itt egyébként akkor metaforikusan, szimbolikusan jelennek meg, de a szavak szintjén azt gondolom, hogy nem egy jelentős téma az Ady és a gasztronómia Ady költészetében.
1: És mint a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa kérdezném, hogy ön szerint miért fontos a gasztronómiai ízléseket is valamilyen szinten kutatni egy-egy írónál, költőnél?
2: Szerintem mindig fontos az, hogy egy-egy szerző milyen jellem volt, milyen ember volt, még akkor is, hogyha a művek felől nézve ez nem annyira érdekes, de mégis közelebb hoz egy olyan szerzőt, akinek mondjuk ugyanaz a kedvenc étele, mint éppen az olvasónak.
0: Aki előre megtervezi a regénye minden fordulatát. Réti Dóra és Réti Virág inkább egymást lepték meg fejezetről fejezetre. A testvérpár úgy írta közösen a Félszív című regényét, hogy mindig csak az aktuális részt küldték tovább a másiknak, anélkül, hogy előre egyeztettek volna a történetről. Idén tavasszal pedig megjelent a folytatás, az Iránytű. Az írás mellett közös szenvedélyük az utazás és a gasztronómia, toszkán tésztakészítő műhelyek, portugál cukrászdák és különleges helyi ízek inspirálják őket. Hogy miként kerül egy pastel de nata vagy egy pohár bor egy regény lapjaira, arról Ózsd Erikának meséltek.
3: Belecsempésztünk a regénybe néhány ilyen momentumot, legyen szó egy kávézásról, vagy egy teázásról, illetve volt pár alkalom, amikor kicsit jelentőségteljesebb szerepet kapott az étel. Ilyen volt az egyik londoni kiruccanás alkalmával elfogyasztott fish and chips.
4: Volt bál, meg különféle események, aminek az előkészületei során utaltunk arra, hogy különböző lakomákat vitt ki a kastélynak a személyzete a vendégek részére, meg a kisasszonyoknak a reggeli felszolgálása ágyba vitt a házvezetőnő.
3: A tükörtojást.
4: Igen. Meg volt valami húsleveses történet is.
3: Egy ebédre volt hivatalos a nagynénjéhez az egyik szereplőnk, és ott a kedvenc húslevesét készítették, és a Délia párjának, a nagymamájának, a narancsos kacsájának a receptjét készítették még el.
4: Meg valami sütit csinált.
3: Áfonyáspite.
4: Áfonyáspite, igen.
5: Saját tapasztalat alapján írták le, tudnak főzni, vagy kinézték valahonnan?
3: Tudunk főzni, de szerintem a könyvünkben megjelenített ételek közül egyet sem készítünk.
4: Én meg pontosítanék, mert a tudunk főzni, azt javítanám, a Dori tud főzni. Én imádom a fish and chipset, de nem tudom megcsinálni.
3: Ami... És én írtam a regénybe.
4: Igen.
5: És ki a gurmé? Aki tud főzni, vagy aki nem tud főzni?
4: Aki nem tud főzni, az a gurmé nálunk. Aki tud főzni, ő nem gurmé. Ő azért főz, mert
3: enni kell valamit.
4: Így. Én elég sok helyen jártam külföldön, és voltunk egyszer egy olasz főzőkurzuson, egy ilyen egyhetes programon. Elvittek minket tészta készítő műhelybe, különböző borvidékekre Toszkánában, és akkor este volt az a rész, amikor megcsináltuk azt, amit napközben vettünk mondjuk a piacon, különféle haltermékeket, sajtokat és hasonlók, és utána lezártuk a történetet egy jó kis proszekkóval.
5: Nem csak közösen írnak könyvet, együtt utaznak, merre jártak a világban, és van-e olyan étel, amit mind a ketten nagyon szeretnek?
3: Azori szigeteken jártunk tavaly, hát ott a pastel de nata nevezetű édesség az, amit tonna számra ettünk, és azt úgy az egész brigád nagyon megkedvelte, és fogyasztotta is abban a 10 napban, amíg kint voltunk napi rendszerességgel. Ez egy ilyen leveles tésztás kis kosárkába töltött, főzött vaníliás, igen, krémes, nagyon finom, nem is lehet hasonlítani semmihez.
4: Egyébként ezt itthon néha lehet kapni ilyen kis kézműves kávézókban, és portugál néven fut. Nálunk például Dunakeszin néha elérhető. Már azt csináltuk, hogy a karácsonyi utazásunknál a párom előre berendelt ebből 30 darabot, és úgy mentünk, hogy ott volt a csomagtartóban, szépen kiporciózva mindenkinek a kis fejadagja, ami gyakorlatilag majdnem, hogy aznap elfogyott. Akkor tehát, mikor elkezdtük már írni a könyvet, akkor kitaláltuk, hogy akkor csináljunk egy ilyen tesós elutazós történetet, és akkor megtaláltuk Brüsszelt, ahol a Dóri még nem volt. És azon gondolkodtunk, hogy ha már ott vagyunk, akkor utcanjunk át Amsterdamba, meg menjünk át Párizsba is vonattal. Brüsszelbe söröztünk.
3: Életem legjobb sajtortáját ettük Amsterdamban. Igen.
4: Emlékszel, nem tudom, milyen szupermarket volt, de lehetett venni ilyen pokebólokat, hogy az ember magának rakja össze a salátát, csicseri borsó, és volt csilliófére, és egy olyan minőséget pakoltunk ott össze, hogy 2 napig azon éltünk, és azzal mentünk át Párizsba, és a Sacré-Cœurnek a lépcsőjén ettük meg. És Brüsszelben sikerült rávennem a Dórit, hogy megkóstoljon egy sört. Úgyhogy én ezt akkora teljesítménynek élem meg.
3: Barackos sör volt.
4: Igen. 2-3-szor azért így kipróbáltunk ilyen helyi söröket, legalábbis én.
5: És hol volt nagyon jó élményük? Hol lettek nagyon finomat?
4: Balin voltunk a párommal 2 évvel ezelőtt egy ilyen jogás elvonuláson, és ott, amikor vége lett a programnak, mert ugye a program vegán volt, ki szabadultunk, és mi húsevők, azok rászabadultak a Kubudra, és az a város az fantasztikus. Olyanokat ettünk meg a környező szigeteken, brutális sztékeket, amiket itthon ilyen horroráról lehet kapni, azt ott pillérekért, úgyhogy úgy jöttünk haza, hogy ez a gasztronómiai élmény miatt megérte. Mind a ketten nagy kávésok vagyunk. Nyilván megnéztük ezt a cibetmacskás kávé ültetvényt, ott is kóstoltunk kávékat, teákat, de a legjobb élmény, de igazából ez inkább vizuális élmény, amikor kiraktak elénk egy pohárba a tejet, betettek egy jégkockába lefagyasztott eszpresszót, és az ott szépen a melegben ide kapucsinóvá vált. Ha valahova elmegyünk ketten, Dórival, és van csülök, akkor biztos, hogy csülköt eszünk mind a ketten.
3: Csehországban.
4: Cseszki Krumlovban.
3: És Zakopanéban is csülköt ettünk a karácsonyi túrán, és idén, amikor mentünk Gyumaendrődre a gépindulásra az iránytű kapcsán, ugye a második könyvünk kapcsán, akkor is egy csülökkel koronáztuk meg így a nap végét a helyi étteremben.
4: Tavaly a kimentünk dedikálni a könyvétre, előtte azért leküldtünk mind a ketten egy-egy csülköt.
0: Nemrégiben a 30. évfordulóját ünnepelte a Gróf Degenfeld szőlőbirtok, ahol ma is azon a vidéken készülnek a borok, ahol több mint egy évszázaddal ezelőtt a felmenők gazdálkodtak. A 35 hektárnyi organikus művelésű szőlőterület, a történelmi pincerendszer és a kastélyszálló egyszerre idézi meg Tokaj múltját és jelenét. A birtokon a friss, tartályos tételektől a dűlős borokon át az aszúkig és a pezsgőkig

0: készült ez a pezsgő?
1: Nekünk az összes szárazborunk úgynevezett fajta bor, az a 100%-ig egyfajtából készül, ehhez nagyon könnyen tudnak főként a magyar fogyasztók kapcsolódni, és ez a pezsgőnkkel sincsen máshogy. Mi pezsgőinket csak furmintból készítünk, ez nagyon szépen megtartja a savait, a savakhoz pedig ugye egy hűvös, egy kicsit talán esősebb, kíméletes őszre van szükség, és 2020 bizony ilyen volt, és nagyon alkalmas volt arra, hogy egy erős karakterrel, erős savakkal, nagyon jó élelési potenciállal rendelkező pezsgő készüljön belőle. Természetesen minden évjárat azt megfontoltuk, hogy a szokásos pezsgőnk mellett tudunk-e elrakni ennyi időre, ez az évjárat volt ehhez megfelelő. Ez extra brut kategória, egy kevés maradék cukor kikerekíti egy kicsit az ízvilágát, és ugye ettől a hosszú élelőstől egy ilyen egész krémesség érezhető ugye a buborékokban.
0: Itt vagyunk a Terézia dőlőben, jobbra tőlünk a kápolna, balra a szőlősorok, itt teremhez a szőlő.
1: Igen, és a szőlőben ugye hogy látszik is most itt mögöttünk, bioszőlő művelést folytatunk, és nem is csak a bioművelésen van a hangsúly, hanem azon, hogy próbáljuk egy ilyen átfogó módon bemutatni a birtokra látogató embereknek ezt a természetbarát hozzáállást, és zöldséget, gyümölcsöt, fűszereket, vágott virágot is termelünk, amit az éttermünkbe felhasználunk a szállodának a díszítésére, és itt a szőlő is ugye az a dolgunk vele, hogy tele legyen élettel. Nyilván ehhez egy kicsit kevesebb termést fogunk ezáltal termelni, de nagyon szép egészséges szőlőket tudunk, és igen, ezekből készítettük ezt a pezsgőt is.
0: Hogyha a kivonatokban kellene mesélni az elmúlt 30 évről, melyek lennének a mérföldkövek?
1: Nyilván a birtok alapítása, ugye amit 96-ra datálunk, de nyilván az a rendszerváltás óta egy folyamatos építkezés volt, de számomra a legfontosabb nem is a 2003-ban, amikor megnyílt, ugye fel lett újítva a kastély, és kastélyszálló ugye megnyílt, hanem inkább az, amikor 2009 környékén elkezdődött a bioátállás, és ezt a Degenfeld grófnő a tulajdonos mesélte, hogy az átállás után 2-3 évvel kimentek a szőlőbe, és egy ásónyomi földet az ásóval megfordítottak, és az tele volt élettel, bogarakkal, meg gilisztákkal. Ez lehet ilyen átlagos módon elképzelni, de hogy számukra annyira megdöbbentő volt, hogy előtte, amit gyakorlatilag ugye a szocializmusban itt borkombinát volt, szóval 50 éve folyamatosan vegyszerekkel volt kezelve gyomirtókkal a talaj, hogy milyen gyorsan és mennyi élet vissza tudott térni ebbe a talajba, és ez máig szerintem neki egy nagyon erős emlékként él, és ez egy olyan fordulópont volt, ami elindíthat valakit abba az irányba, hogy tudunk ezen komplexebb módon gondolkodni, és most is ugye ebben az irányban dolgozunk.
0: Degenfeld Mária grófnővel beszélgetek itt a megújult Terézia kápolnában. Mi önnek az első élménye erről a birtokról, Magyarországról?
2: A családunknak régen itt nagy birtokai voltak, amit elvesztettünk a II. Világháború után, és volt lehetőség a 90-es években kárpótlási jegyekkel szőlőhegyeket visszavásárolni, mert a férjem Thomas Lindner nagy bor szerető, és a tradíciót is akartuk továbbvinni. Találtuk itt Tarcolon ezt a gyönyörű pincét, amivel együtt van a szállodakastélyunk, ami akkorjában a Vinceller iskola volt, és romos állapotban volt. Itt a Terézia dombon, ez a Terézia kápolna, ahol most ülünk, rom volt az is, és ezt felújítottuk körülbelül 20 évvel ezelőtt. Azóta sokan értékelik ezt a szép hangulatot, a gyönyörű kilátást.
0: Az önök családja melyik bort kedveli leginkább? Mit bontanak családi eseményeken, ünnepségeken?
2: Ami nagyon kedvenc borunk, Muscat Blanc, de nekem pillanatilag személyesen a száraz ásleveli a kedvencem, de egy jó aszút is gyakran iszunk desszerthez. Németországban is mindig próbálom bevezetni a baráti körbe is, mert ott nem mindig isszák az édesbort, vagy azt mondják, hogy nem szeretünk esetleg édesbort, és akkor ha megkóstolják, azt mondják, jaj, de finom, kaphatnék még egy poharat. És most kóstoltuk meg épp a Magnum pezsgőnket, amiből csak 300 darabot készített a borászunk, ez egy limitált kiadás, egy Grand Reserve, ezt most kóstoljuk épp az ünnepségen.
3: Mesébe illő történet az 1B3, azaz 1 bolond 3-at csinál winery története. Három barát, a juhász, a szűcs és a takács, kedvtelésből kimegy a szőlőbe, hogy a mestertől tanuljanak. Elvarázsolja őket az alkotó munka, majd hamarosan ők is szőlőbirtokosokká és borkészítőkké válnak. Kis tételben organikusan készítik boraikat. És nem akármilyen szőlőfajtákkal foglalkoznak. Előszeretettel nyúlnak vissza a régi magyar fajtákhoz, mint a csóka, tarcali kék, kékbajor és a tihanyi kék. Vajda Klára az egyik tulajdonossal, Juhász Mátéval beszélgetett.
0: A juhász, a szűcs és a takács, akár egy népmese is kezdődhetne így. Mi a történetük?
4: Az egész úgy kezdődött, hogy két barátommal, a Szűcs Danival és a Takács Bálinttal egy borász barátunk invitálására

0: Kimentünk 2020-ban szőlőt művelni a nadapi szőlőhelyre, és akkor ott hirtelen jött egy ilyen felismerés, hogy tulajdonképpen itt három különböző mesterség dolgozik együtt a szőlőben, és hogy ez mennyire szép, és hogy mi együtt művelünk szőlőt. Innen jött az ihlet, hogy ezt az egészet megörökítsük, így lett az Egy Bolond Hármat Csinál bormanufaktúra, ugye a Bolond a mesterünk, aki kiinvitált minket, eltanultuk tőle a fortéjokat, és ezt a logónkban is szerepeltetjük, tulajdonképpen egy címer a logónk, ahol a Bolond sipka mellett a juhász, a szűcs és a takács piktogramok is szerepelnek.
1: A bor szeretettel vitte önöket közelebb a szőlőműveléshez, a borkészítéshez?
0: Abszolút, mindannyian különböző területről érkeztünk, abszolút így az utcáról kerültünk ide. Igyekeztünk képezni magunkat, szomelié tanfolyamok, borszkolát végeztünk, aranykalászos gazdát, szelíd meccés tanfolyamon vettünk részt, úgyhogy abszolút teljes lelkesedéssel vágtunk bele minden fronton tulajdonképpen.
1: És milyen szőlőfajtákkal foglalkoznak?
0: A fehér szőlőkből Rajnai Riesling, Sauvignon Blanc, zöld veltenyéni, és most idéntől már zengő, és kék szőlőkkel is Cabernet Franc, kékfrankos, Pinot Noir, a régi magyar fajták is nagyon fontosak számunkra. Van kékbajor tőkénk, tavaly oltottunk át egy parcellát tihanyi kékre, illetve van egy fél parcella csóka szőlőnk is, amit igyekszünk folyamatosan bővíteni. Szentes József kezdte el ezeknek a fajtáknak a felfedezését, és neki a Velencei tó környékén voltak területei, ahol bemerte azt vállalni, hogy átoltja viszonylag nagy mennyiségben a szőlőtőkéket, ezek még akkor ismeretlen fajtákra, és szerintem nagyon meggyőző eredményeket ért el. Egyre nő a követő tábora, tulajdonképpen mi is az ő tanítványai vagyunk.
1: Mi a munka megosztás önök között? Ki a pincekulcs, ki a metszőolló, ki miért felel?
0: Igazából mindannyian mindent csinálunk, de hogyha így le kell osztani, akkor Dani a pince, aki a borászunk, borász végzettségű is, enyém a szőlő, Bálinté meg a biznisz. De egyébként mindent együtt csinálunk, és párjaink, ők is nagyon szívesen segítenek.
1: Új telepítésük milyen szőlőfajtával történt?
0: Elsősorban a régi magyar faj szeretnénk mi is előtérbe hozni, szerintük ezek az izgalmas dolgok. A kék bajor az, ami nagy kedvencünk, nagyon bevált, nagyon hálás tud lenni, hogyha sikerül, úgyhogy ebből telepítettünk egy pár száz tőkét, hát meglátjuk, hogy mennyi marad, mert elég aszályosak a mostani évek. Emellett az őzikék is nagyon szeretik.
1: Melyik volt az a bor, ami az első sikert hozta meg önöknek?
0: Amit mindig keresnek nálunk, az a torokugró, tulajdonképpen birtok fehér házasításunk. Picit mindig más minden évben, Rajnai Riesling és Sauvignon Blanc alapokon nyugszik, de kerül bele olykor zöldveltenéni, vagy zengő. Ez az, amit mi úgy készítünk el, mint a mindennapok bisztró bora, és emiatt csavarzárosan is palackozunk. És ez a legnagyobb mennyiségű borunk. A mi pincészetünk egy nagyon pici pincészet, egy mikropincészet úgymond. Nagyjából 5000 palackbort készítünk egy éven. Ebből a torokugróból 1000 palackot készítünk. Ez az tulajdonképpen, ami meghatározta első körben a fiatalos identitásunkat.
1: Tihanyi kék, tarcali kék, csókaszőlő, ezt már egyre többen ismerik, de a kék bajor, hogy tetszett meg önöknek?
0: Ez egy könnyedivású, fűszeres, karakteres bor, nem igényli a hordóhasználatot. Ez egy nagy szemű, lédús, nagy fürtű fajta. Egy ilyen mindennapi, könnyen ivós gasztronómiába egyébként tökéletesen beilleszthető bort képes produkálni.
1: Közben töltött a poharunkba, a színe is a rozé és a vörös bor között a Schiller színvilágát üti meg. Meséljen róla, hogy készült ez a bor.
0: A klasszikus Schiller kategóriának a megfelelője eljárási módja tulajdonképpen ugyanaz, mint egy klasszikus vörösbor készítésnek, tehát a borjózás után a héjonáztatás és utána a préselés, még szőlő formájában is nagyon ízletes. Emlékszem, annó, amikor először találkoztam vele, azt hittem valami csemege szőlő. Azt vettük észre, hogy nagyon szépen érik. Első, második év után sokkal érettebb karaktert mutat a bor.
2: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket. Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra. Rövid hírek következnek, a mikrofonnál Harcsás Gergely. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz újraválasztott elnöke választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, és tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál. Hozzátette, a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzetékváltásnak. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Posvai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött tár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hivatkozva hozott. Több mint 100 000-en vettek részt a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre. Több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Lezuhant egy katonai szállítórepülőgép Indiában, egy légibázis közelében. A tragédiában 5-en meghaltak. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. A dél-ázsiai ország fegyveres erőinek flottájában több régi orosz gyártmányú repülőgép teljesít szolgálatot. A folytatásban sport. Döntetlennel kezdett Brazília a labdarúgó VB-n. Az 5-szörös világbajnok brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval a C csoport nyitó mérkőzésén. A B csoportban Katar, Svájc 1-1. A Haiti és Skócia találkozó ezekben a percekben kezdődött. Az időjárásról: változékony idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délnyugaton felhőszakadás is lehet. Megélénkül, északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Hajnalban 8-17, napközben 24-28 fok valószínű. A Dél-Dunántúlon erős lesz az UV-sugárzás. Hírekkel legközelebb 4 órakor várom Önöket itt a Kossuth Rádióban.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
2: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek. Ma a zsíros kenyérről lesz szó. Na, ennél nem is választhatnánk veszélyesebb témát. Ördögi párosítás. Hizlal emeli a koleszterin szintet, egyesít magában mindent, ami káros. Telített zsírsavakat, egyszerű szénhidrátokat. Szegény zsíros kenyér. Az egészségtelen táplálkozás jelképe lett. Pedig lehetett volna hungarikum is. Deszka hungarika. A magyar lélek kifejeződése. Hiszen mi mindnyájan zsíros kenyéren nőttünk fel.
3: Nem tudom, van-e a világon egyszerűbb, s egyben nagyszerűbb ennivaló, mint egy jókora zsíros kenyér. Könnyen meg lehet, hogy nincs. Egyszerűen azért nincs, mert csak le kell vágni egy szelet kenyeret, bekenni zsírral, megsózni, mondjuk megpaprikázni, s már kész is. Nem kell hozzá semmi szakértelem, csak kenyér, zsír és jó étvágy. Nagyszerűbb pedig azért nincs, mert még a finnyás gyermekek is szeretik. Különösen azért szeretik, mert asztalhoz ülni sem kell, fogja az ember a zsíros kenyeret, s mehet vele játszani, ha kedve tartja. A zsíros kenyér elköltéséhez ugyanis egy jó adag szabadság is jár. Nem úgy, mint a levesekhez, vagy a spenóthoz, vagy a murok főzelékhez, amelyek elfogyasztása valósággal kényszeríti a gyermeket, hogy asztalhoz üljön, kanalat, villát, kést vegyen a kezébe, arról nem is beszélve, hogy az asztal mellett viselkedni is kell. A zsíros kenyér nem követeli meg a viselkedést, egyáltalán semmit nem követel, hanem egyszerűen van. Ez benne a szeretnivaló. A zsíros kenyeret játék közben le lehet tenni egy kőre vagy a fűre, nem kell hozzá különösebb felügyelet. A zsíros kenyér nem akar több lenni, mint ami. Zsíros kenyér.
2: Mindenki ezt tette, mégsem volt annyi kövér gyerek, mint manapság. A nagy hamburger összeesküvés előtt ez volt a szegények étele. A magyar konyha a köznapi eledele. A normális élet, mint a rántott leves. Ehetted reggel, délben, este. Félbehajtva zsebre is vághattad. Semmi franc, semmi hókusz-pókusz. Százszor jobban tükrözte a magyar karaktert, mint a tokai vagy a libamáj. Simon Fi András legendássá vált novellájában, a világ nagy zsíros kenyérben, az anya süt egy egész évre való óriás kenyeret, de erre a ménkű nagy kenyérre még felmászni is csak létrával lehet. Meg a zsír is alig marad már a bödön alján. Úgyhogy minden szentek táján új módszerhez kell folyamodnia a családnak.
3: Azt találtuk ki, hogy beleesszük magunkat a világ nagy kenyérbe. Először mindannyian egy helyen tépkedtük a kenyérbelét, belemártogattuk a zsírba, megsóztuk, jól laktunk nagyon. Meg is híztam egy kicsit, nem kellett többé borzongva gondolnom a csontszínű kecskére, az aszály kecskéjére. Csak nagyapám majszolgatta oldalt a kenyér héját rendületlenül. Nem lehetett lebeszélni róla. Két hét sem telt el, s már annyira beettük magunkat, hogy eltűntünk a kenyérben. Szegények vagyunk, de jól élünk, mondogatta apám. Tavaszra elérkeztem a kenyér túlsó végére. Kirágtam magam a napfényre. Sehol senki. A táj is furcsa volt, idegen. Soha sem jártam még ott. Csenevészfákat láttam, az egyikhez csontszínű kecske volt kikötve. Úgy egy hónap múlva előkerült apám. Nem szólt, leült mellém fáradtan. Anyám az én vájatomban bukkant fel. Megöregedett. Szemüvegült az orrán, haja kifehéredett. Idegen lett az arca. Nagyapám eltűnt örökre. Most már valami mást akarok enni, mondtam. Örülj neki, hogy ez van, intett anyám.
2: A vak is látja, hogy a kenyér az élet jelképe. Azon kell átrágni magunkat, mint valami kása hegyem. És amikor a másik végén kidugjuk a fejünket, rezignáltan tapasztaljuk, hogy ott bizony még sivárabb az élet. A kérdés csak az, útközben mennyi zsír jutott. Mert a magyar történelemben sokszor volt olyan időszak, hogy üres kenyeret ettünk, vagy azt sem. Gondoljanak Móricz Zsigmond Hétkrajcár című elbeszélésére, vagy Sánta Ferenc Sokan voltunk című novellájára. Az éhség hatalmas úr. Sütő András elbeszélésében az óesztendő utolsó napján a szülők a nagyapóra bízzák templomba menetel előtt a csoporban megmaradt újnyi zsírt. Vigyázzon rá, nehogy valamelyik gyerek megegye, mert akkor másnap főzni sem tudnak. Sütő Mihály, a nagyapa, harcol is az örökké éhes négy lurkóval, a csetepatéban még el is esik, és a fejét is összevérzi. Ám a végén elbukik. Az akkor még gyerek Sütő András meghatottan meséli, hogyan is történt.
4: Később, amikor felriadtam a kiskapu csattanására, azt láttam, hogy nagyapó ül az ágyon, s kenyérhéjjal mártogatja a zsírt a csuporból. Elnéztem hófehér bajuszát, az örökös cselédkedésben megbogosodott reszkető kezeit. Úgy rémlett nekem, hogy még eszik, láthatatlan bíróhoz beszél. A védőbeszédét mondja hangtalan, hogy hiszen ő benne megvolt az akarat. Ő megőrizte volna, de az unokák kezdték a törvénytelenséget. Drága nagyapónk, Ha fehér bajuszodat a fekete föld meg nem ette volna, most nagy-nagy piros csúprot csináltatnék neked. Akkorát, hogy az ég is beleférne, és megtölteném finom ételekkel. Tajtékpipát vennék neked, és megtölteném illatos dohánnyal, hogy megengeszteljem a szívedet.
2: Az ember nem is hinné, mekkora érzelmeket kelt egy késhegynyi zsír. Gellérje Andor Endre Zsíros kenyér és alma című novellájában Racsákné, a mosónő, 10 órait kér járandósága fejében. A háziasszony azonnal felpattan, nehogy a lánya pazarló módon bánjon a zsírozóval.
5: Majd én adok magának.
4: Lehajolt a konyhakredenchez, kivette és szikkat melléhez szorította a kenyeret, s vékonyan, mint a zsúrokra szokás, megszelte a karét. Amikor ezzel megvolt, fogta az öregebb zsíros bödönt, s fölnyitotta. Mélyen belenézett. Fenekén habos dombokban terült el a maradék zsír. Már is elővett egy kanalat, s azzal szép simára boronálta.
5: Na most próbáljon valaki belenyúlni és lopni belőle. Hanem hát 10 órai kell ennek a vén sátánnak, s még hozzá zsíros kenyér.
4: Erősebben kezdett verni a szíve. Sajnálta a már elsimított zsírt földulni újra. Olyan szívesen megkérte volna Racsáknét, hogy inkább egye szárazon a kenyerét, de ez a mosónő már bámulja, mint az éhes kutya. Hirtelen ő is valami éhségfélét érzett. Hajnalban itta meg a fél csésze kávécskáját, amiből lespórolt egy kocka cukrot és a fölét. Magának is szelt a kenyérből, és töprengő arca, mintha napvény érné, földerült. Kinyújtotta öreg, kicsit remegő mutatóujját, s törölgetni kezdte vele a zsíros bödön oldalán sápadozó vékony zsírharmatot. Törölte, s rákente először Racsákné kenyerére, aztán, ami még megmaradt az öreg ráncok között, azzal a saját kenyerét zsírozta meg. Egyre boldogabbnak látszott.
5: Na látja, mi is eszünk, és a fenekén mégis szép simán maradt a zsír. Mi meg az oldalából meguzsornázunk mind a ketten.
2: Ha zsír van, minden van, ezt mondja Tömörkény István a János megalázása című írásában.
3: 3 fő dolog van, a liszt, a szalonna, meg a krumpli. Ha ez a 3 megvan, akkor minden van. Akinek nem tetszik, egyen tengeri herkentyűt, meg lekváros csirkét kuglóffal. Mert abból a 3 féléből mindenféle olyan jó eledel elkészíthető, ami a táplálkozáshoz szükséges. A liszt jó kenyeret ad, torta meg nem szükséges. Hát a sült szalonna kutya? Vagy a zsíros kenyér meg a sült krumpli hajában? Továbbá nyilvánvaló, hogy a krumpli leves csipödettel aranyérmet kapna, ha katona volna.
2: A zsírt a szalonna adja. A 19. század elejéig, disznóöléskor zsírt nem olvasztottak. A zsiradékot szalonna formájában tartósították és tárolták. Az első nyomtatott magyar szakácskönyv, a Szakácsmesterségnek könyvecskéje 1695-ben nem is ismeri az olvasztott zsír fogalmát. Nem volt zsíros bödön sem. Pergelt szalonnából nyert zsiradékkal főztek, azaz, amikor zsiradék kellett, akkor kiolvasztottak egy darab szalonnát. Ezt hívták zsírozónak. A zsíros bödönt 1850-ben említik először. Szalonnának a vastag hátaszalonnát vagy a vékony hasalját használták, az olvasztani való zsírt többnyire az oldalszalonnából nyerték. A vágott zsír úgy készült, hogy a hátaszalonna egy darabját megkövesztették, szekercével apró darabokra vágva sóval átgyúrták, az így nyert masszát fazsindelyekkel lenyomkodták, fagyos zsírral bekenték, kamrában hűvös helyen tárolták. A korábbi századokban gyakran tartósították a hájat is. Elsősorban fatengelyes kocsikereket kentek vele, meg csizmaszárat, de később a vas íze ellenére zsírozónak is használták. A cucorfogarasi szótár az 1860-as években disznóhájas pirítósról ír. A sózott hájat gömböccé formálták, házi cérnával összevarták. A hájvarást nem bízzuk rád, tartotta a debreceni mondás. és Kardos László az Őrség népi táplálkozása című tanulmányában szépen leírja, hogyan is történt a zsigeri zsír konzerválása, azaz varrása.
5: A varrás nagy ügyességet kíván, mert az alaktalan zsírtömeg mindig kicsúszik a kéz alól, meg aztán a varrásnak jól kell takarnia, hogy semmi se férkőzzék a háj belsejéhez. Ezután egy sajtárba zabszalmát vetettek, erre került a hájgömb, hegyibe megint csak zabszalma. Forró vízzel leforrázták, kicsit állt is benne, akkor szép gömbölyűre megdagadt. Egy napig még szárogatták valami deszkán, majd vászonból készült hájas tarisznyába kötötték, és egy hájtartóba akasztva fellógatták a padláson.
2: Sokáig fogalmam sem volt, mit jelent a mondás. Gyakorta a hájas táskából esik ki a zsíros pogácsa. Hát ez azt jelenti, hogy néha a nem várt dolgok a legszerencsésebbek. Azért persze a zsírt mindenki jobban szerette, mint a hájat. Zsíros mosolyról ír József Attila, zsíros spiritusról áradozik Tollas Tibor, emigráns költő. Szőke Szakál meg a zseniális kabarészínész, akiről kevesen tudják, hogy a Casablanca című filmben a főpincért alakította, szóval Szőke Szakál meg zsíros kenyérrel vá a szerelmet 1925-ben a Színházi Élet heti labban.
6: Az első elemibe jártam akkor. A hittanóra alatt együtt ültünk a lányokkal. Mellettem egy Zebra Sárika nevű lány olvasta a Bibliát, jobbról balra. Szerelmünk önzetlen volt. Az egymásra fektetett zsíros kenyér egyik felét naponta neki engedtem át. Ennek ellenében ő kihúzogatta részemre harisnyakötőjének gumiszálait, melyekből én csúzlit készítettem. Boldogságunkat egy álló esztendeig nem zavarta semmi. A rákövetkezendő esztendőben azonban Sárika szülei vallást változtattak. Vége lett az első szerelmünknek. Zebra Sárika Kovács Jancsi mellett ült, és balról jobbra olvasott.
2: A zsíros kenyér jelkép lett. Az 1950-es évek elejének egyik legnagyobb tüntetése volt, amikor a csepeli munkások zsíros kenyeret tettek a gyár előtt álló utat mutató Lenin szobor kezébe. Az esetet Marhás Lajos, ellenzéki munkásvezér mesélte el 1998-ban a Reform című heti labban.
3: Éjszaka összesereglettek a melegüzemiek, meg akik a szomszédos gyáregységekből jöttek. Jó nagy szelet kenyér volt náluk, fehér lett a vastagon megkent zsírtól. Körülállták, nézegették, aztán elindultak vele a Lenin szobor felé. Néhány munkás őrt állt, figyelte, nem jön-e rendőrautó. A csepeli nagyüzem egyes kapuja előtti szobor kezébe tették. Úgy helyezték el, hogy jól látható legyen, és mindenki megértse az üzenetet. Nektek, csepeli prolik, legfeljebb zsíros kenyér lehet a jövőtök.
2: Nyilván ismerik a Rákosi korszak szendvicsét. Két kenyérjegy között egy zsírjegy. Meglepő, de a Füves könyv című kötetében Márai Sándor még a hazaszeretet kérdését is összefüggésbe hozza a zsíros kenyérrel.
6: Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Mintha azt mondanám, korbáccsal és szöges ostorral kényszerítlek, hogy szeresd önmagadat. A haza nem csak föld és hegy, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te magad vagy, szőröstül, bőröstül, testi és lelki mi voltodban. Viszont úgy látom, hogy te államszeretetről beszélsz. A hazától ugyanis nem lehet várni semmit. A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem zsíros kenyeret. A haza csak van. De az állam ad finom stallumot, csecse fityegőket szalonkabátodra, prima koncot, ha ügyesen szolgálod. Minden államszeretet gyanús. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, a végzetét szereti.
2: Hogy a zsíros kenyeret már a reformkor elején megbecsülték, arra bizonyíték Fazekas Mihály Hortobágyi dal című verse 1815-ből.
6: Ó, te áldott Kánaán, Hortobágy melléke, besok szegény legénynek vagy te menedéke. Jó paripán ugratod, pénzt adsz szerszényébe, szép menyecskét karjára, jó bort a kezébe. Ó, én édes Istenem, adj jó békességet! Fordíts el országunkról dög halált, ínséget, hogy ehessük békével zsíros kenyerünket. Áldj meg, Uram Teremtőm, jó borral is minket.
2: Ideje tehát, hogy rehabilitáljuk nemzeti eledelünket. A zsíros deszkának a hungárikumok gyűjteményében a helye. A karcagi birka pörkölt, a gulyásleves, a bajai halászlé mellett. Szívesen megadom az alapreceptet. Tökéletes zsíros kenyér, csak több kilós fehér kenyérből készülhet. Barna kenyér szóba sem jöhet. A legjobb zsíros deszka a kenyér közepéből készül. A karéi hüvelykúj vastagságú. A zsiradék, amit rákenünk, felelős férfiak szavazatai alapján csak mangalica zsír lehet. Pecsenye zsír nem lehet, mert az az osztrák smalcbrót. A liba vagy kacsa zsír persze elfogadható, de nem klasszikus magyar zsíros kenyér. Az előre csomagolt vazelin ízű adalékanyagokkal feljavított hideg gépzsír hazaárulás. A jó zsíros kenyérhez disznót kell vágni. A legjobb, ha magunk pergeljük a zsírt. Aztán, amikor kihűlt, szép piros zománcos bödönbe tesszük, mert annak alulról felfelé szűkülő szája miatt a zsír kisebb felületen érintkezik a levegővel. Kamrában tároljuk, ha nincs kamra, veszünk egyet. Kenni szépen kell, egyenletesen, ahogy a csillag megy az égen, lapos késsel. A mártogatás tilos, mert igaz ugyan, hogy a magyar ember tunkol, és a húsfaszlányokat, húslevet, pörkölt levet tartalmazó szaptunkolásánál nincs is fejedelmi foglalatosság, de az nem zsíros kenyér. Ott a zsír és a kenyér csupán vadházasságban élnek. A sertés zsírra jöhet piros paprika, majd lilahagyma, esetleg snidling. Kísérőnek, de nem a kenyérre, újhagyma, paradicsom, zöld paprika. Egyes gasztrobetyárok a zsírt még megkenik mustárral is. Mások kristálycukrot szórnak a zsíros deszkára. Gasztrokádáristák merénylete a tubusos piros arany. Gondolom sejtik, hogy fenti cselekmények kimerítik a büntető törvénykönyv paragrafusait. Meg kell jegyezni azt is, hogy igazi deszkarajongó zsíros kenyérhez sört nem iszik, csak fröccsöt. Egy harapás, egy korty, esetleg kettő. A jutalom atomrobbanás az agyban. Megrohannak a gyerekkori emlékek az úttörőtábortól, a nagymama konyhájáig, a játszótértől, az iskolapadig. Mert a zsír nem csak az ízt viszi, de az emlékeket is. Minden más mofu. Tudja ezt Berda József újpesti költő is, amikor jambikus költeményében a mennyekbe emeli a zsíros kenyeret.
3: Gyerekkorom emlékeként élvezlek ma is piros paprikával telehintett zsíros kenyér. Komiszkölyök voltam egykor, s így inkább lopott kincsként majszoltalak, s most megint becsüllek, öreg kamaszként nagyokat harapván belőled. Még mindig finom falat vagy emlékezetemben, jobb, mint a gumi ízű száraz szalámik. Zsíros kenyér, áldott jó zsíros kenyér. Megbűvölt gyereked vagyok máig is, mely jó talajra talált tiszteletedben.
2: A klasszikus zsíros deszkáról ír az Élet és Irodalom heti lapban 1994-ben Kertész Ákos is.
6: Idősebbek talán emlékeznek még a zsíros deszkára. Igen, abból a harmadrészt disznózsírból, harmadrészt növényi olajokból, harmadrészt gépolajból készült fehér ízére, amit disznózsír gyanánt árultak jegyre, kilóját 20 kemény forintokért. Ami arra volt legalkalmasabb, hogy szeretett vezérünk és apánk Rákosi elvtárs mellszobrát megmintázza belőle a képzőművészi ambíciókkal megáldott hentesinas. Na szóval anyánk a már kellőképp száraz félbarna kenyérből levágott két félszolos vastagságú szeletet, ebből a zsírnak titulált masszából megkente hajszál vékonyan, s ezt vittük 10 órai gyanánt. Enni nem volt jó, arra azonban alkalmasnak bizonyult, hogy akár 2 cintányért összecsapjuk a 2 zsíros deszkát osztálytársunk orra előtt, amitől az egész pofája, de még a ruhájának egy része is telespriccelődött zsiradékkal. Családunkban még ma is él az a legenda, hogy anyám nővére, Olga néni készítette a munkába járó nővéreknek a 10 órait, és egyszer az Ilus néni 10 óraia mellé véletlenül becsomagolta a szemüvegét is. Rossz nyelvek szerint azért, hogy Illus meglássa a kenyéren a zsírt.
2: Különleges zsíros kenyerekről mesél Burger János, az Új Ember 1998. január 18-i számában.
3: Tengőri úr házi tanító korában gyakran kapott uzsonnára olyan zsíros kenyeret, amelyet eredeti borecettel készített mustárral kentek meg. Nem szabad a sorban hátrább szorítani a készülő pörköltök hagymás szaftját sem, amelybe úgy melegében Bicskahegyre tűzött kenyérdarabkákat lehet mártogatni. A zsíros kenyerek népes családjához tartozik a pirítós kenyér is, melyet Tengődi bőzsírban sütött ki, mert a fokhagymás pirításhoz kiválóan ment a rumos vagy boros tea. Az előkelő pecsenye zsírokkal csak a sült kolbászok és hurkák zsírja veszi fel a versenyt, amelyek a húsos tálak ellenében úgy húzódnak meg szerényen a tepsik aljában, mint gazdag házban a szegény rokon. A sült csirkemáj darabok fonnyasztott zöld paprikával, fokhagymával kiváló eleség, melyet csak az illatos libazsír tud lepipálni. És ha a lágyan omló tepertőn túl egy egész libamájat van szerencsénk megsütni, s a kásás dermet libazsírral kent kenyerünkre szájunkban elolvadó libamáj szelet kéket vágunk, akkor eme fejedelmi szendvicsekhez feltétlenül hideg sört igyunk.
2: Ha pedig véletlenül rátör önökre a bűntudat, és arra gondolnak, hogy egy gram zsír 9 kalóriát tartalmaz, amíg egy gram szénhidrát csak 4 grammot, tehát még a csokoládé is jobb, mint a zsíros kenyér, akkor felhívom figyelmüket arra, hogy az amerikai kormány 30 évig milliárdokkal reklámozta az alacsony zsírtartalmú diétát, de az amerikai népesség mégsem fogyott, inkább hízott. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 614. adásunk. Jövő héten egy legendás vendéglős portréját szeretnénk megrajzolni. Ha kíváncsiak az idén 83 éves Rosenstein Tibor életútjára, hallgassanak bennünket.
7: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3. Kedves hallgatóink! Most az Irodalmi Újság korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Irodalmi Újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti önöket Völgyi Tóth Zsuzsa, és köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Tasi Annát, a Könyves Magazin főszerkesztőjét, jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: És Szabolcsi Alexander újságírót, jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
0: Azt is mondhatnám, hogy a Könyves Magazin újságírója, mert Anna ezzel kezdte itt a beszélgetésünk előtt, mert hogy stoppolják a jó újságírókat, ugye? Vannak páran a szerkesztőségben, és nem is véletlen, hogy létrejöhetett ez egy gyönyörű kötet, ami itt áll előttünk a stúdióasztalon, Krasznahorkai út a Nobel-díjig, ez a kötetnek a belső oldalán olvasható címe, és rögtön az ő egyik fontos mondatával kezdődik a kötet, ne higgyenek el semmit abból, hogy az én könyveimet nehéz olvasni. Hát valóban ez egy olvasói félelem, hogy ilyen hosszú mondatokat meg tudunk egyáltalán érteni, és egyébként is valahogy úgy érezni, hogy ebben a világban, amikor azt mondják, hogy nem nagyon olvasnak az emberek, ezt én nem hiszem el, meg gondolom a hallgatók se hiszik el, és mi sem hiszük el itt a vendégeimmel, azért próbálkoznak az emberek a Nobel-díjasokat elolvasni. Kezdjük az előző Nobel-díjas írónkkal csak azért, nem mintha össze kellene őket hasonlítani, de szintén nem olyan könnyű olvasmány, ugye, akár hogyha csak a sorstalanságra gondolunk. Mi teszi a magyar írót Nobel-díjassá? Nagyon nehéz kérdés,
1: és ezt szerintem senki nem tudja megfejteni. Ráadásul ugye a Nobel-jelöléseket, meg magát a díjat egy ilyen misztikum lengi körül, tehát igen, hogy abszolút titkosítva van 50 évre, hogyha jól tudom, és abszolút egy ilyen titok lengi körül, hogy ki kapja, miért kapja, milyen országból, milyen régióból, tehát hogy gyakorlatilag megjósolhatatlan, mindig próbálkoznak azzal, hogy mint a, nem tudom, a focira, meg a lovas versenyekre, a fogadóirodákban abszolút...
0: Hát fogadni bármire
1: abszolút
0: lehet.
1: És ez így abszolút működik az irodalmi Nobel-i esetében is, de teljesen lutri, hogy úgy mondjam, hogy melyik évben kikapja meg, legalábbis az olvasók számára minden évben szerintem meglepetés. Krasznahorkai neve nyilván felmerült mindig az elmúlt években, de hogy valójában esélyes volt-e rá, vagy hogy bárki számított-e arra, hogy meg fogja kapni mondjuk az olvasók körül, vagy a kiadó, a magvető kiadó szerkesztői közül, ez egy nagyon jó kérdés.
0: Alexandernek mi a véleménye erről a dologról? Nem szeretnék olyan lenni, mert jó, hogy mondta a focit, hogy mindenki ért hozzá és beszél róla, de közben senki nem tudja, hogy mi a lényeg, de azt hiszem, hogy azért az újságíró jobban látja ezeket a kérdéseket. Tehát mondjuk például önnek mikor tűnt fel Krasznahorkai, mint író természetesen?
2: Hát ez hosszúra nyúlik vissza, én még egyetemen találkoztam ezzel az életművel.
0: Ez nem régen volt.
2: Nem volt olyan régen, valóban, de hát most én nem akarok itt fitogtatni ezzel, hogy most mikor volt, nem mikor volt, de hogy nem tudom, egy 5 évvel ezelőtt, de azért akkor is szerintem lehetett már azt kicsit érezni, hogy az olvasók nehezebben nyúlnak Krasznahorkaihoz, de ez itthon szerintem az olvasás szempontjából egy tök érdekes kérdés, hogy ki hogyan olvassa, mit olvassa, melyiket veszük elő, ugye a Sátántangó, mint egy nagy mű ott áll előttünk, egy nagyon fontos mű, és akkor ha az életmű kicsit későbbi könyveit veszük elő, akkor meg kicsit más hangoltságú művet kapunk, tehát hogy nagyon sok irány van a krasznahorkai életműben, ahol be lehet lépni, és ez szerintem a kiadványunk is nagyon jól mutat. És azt gondolom, hogy olvasója válogatja, hogy hol lép be ebbe a krasznahorkai életműbe. Vannak nehézségei, vannak kihívásai, vannak nagy vállalásai ennek az életműnek, de hát nem véletlenül kapott Nobel-díjat. Tehát azt hiszem pont ez a távolság és közelség, ami körbelengi az egész krasznahorkai életművet, az, ami az olvasói pozíciónkat is meghatározza, hogy van valami, ami egy ilyen éteri távolság benne, és van valami ilyen természetesség is benne, ahogy ebbe be lehet lépni.
0: Jó, hogy az egyetemet említette, mert az ember általában ott találkozik olyan szerzőkkel, művekkel, ami aztán egyszer csak lehet, hogy Nobel-díjas lesz, de akkor még valahogy csak a tanárnak a jó ízlésén, vagy a figyelmén múlik, hogy mit ad a hallgatónak a kezébe, és még egy pillanatra azért csak kertészre visszatérve, én emlékszem rá, hogy a sorstalanság az egyetemen elő se került, hanem a nyomkeresőt olvastuk valamiért. Uh-huh. A Sátántangó azért érdekes itt Krasznahorkai esetében, ugye, mert hogy film is járul hozzá, a megértést az nagyban elősegítheti.
1: A megértés meg a népszerűség.
0: Meg a népszerűség.
1: Ugye erről is sok szó esik a kiadványban, hogy ugye melyik volt előbb, vagy hogy minek a sikere segítette még jobban felemelni a másik művet, tehát hogy a regénynek a népszerűsége tett hozzá ahhoz, hogy a Sátántangó film ekkorát szólt, vagy a Tar Béla hát adaptációja, ez jó kérdés, hogy lehet-e adaptációnak nevezni egy 7,5 órás filmet, de hogy az a film emelte fel még jobban, és irányított rá még nagyobb figyelmet a krasznahorkai regényre, erről is sok szó esik például a kiadványban, de még egy pillanatra visszautalva az előző témára, hogy csak így összességében azt így elmondanám, hogy ugye az egyik célja szerintem a kiadványnak az, hogy megerősítsük azt, amit krasznahorkai László mond az első idézetben, hogy nem kell félni tőle, tehát pontosan ebben szeretnénk mankókat, támpontokat adni az olvasónak, hogy szerintem, ha bárki elolvas, ha nem is kronológikusan az egész szöveget, de így belenéz a kiadványba, én nem hiszem, hogy van olyan, akiben ne keltse fel az érdeklődéset, meg a kíváncsiságot, hogy így akkor ő is meg szeretne próbálkozni ezeknek a műveknek az értelmezésével, mert tényleg nagyon sok segítséget adunk arra, hogy hogyan értelmezze, hogyan olvassa, hogyan fordítson figyelmet ezekre a legendásan hosszú mondatokra.
0: Egyébként egy súlyos könyvről van szó, most ahogy a kezembe fogom, ennek az is az oka, tehát nagyon szép kiállítású kötet ez, hogy sok kép is van benne, meg nagyon figyeltek arra, hogy szóval jó minősége legyen ennek a kiadványt, mond mindig Anna, de hát
1: könyvet is mondhatnánk.
0: Könyvet is mondhatnánk, és most ugye az ünnepi könyvhét következik, ezt gondolom, hogy egyik főszereplője lesz.
1: Reméljük.
0: Ennek az idei ünnepi könyvhétnek. Na, nézzük kicsit tüzetesebben, tehát, hogy kik a szerzők, az itt ülő vendégeim mindketten írtak bele, és még ki mindenki, és hogy állt össze ez, mennyi idő alatt, hogyan szerkesztették meg, mert azért itt komoly szerkesztésről is szó van.
2: Tavaly októberben, most már nem fogom tudni pontosan a napot, hogy megkaptak a krasznahorkai a Nobel-díjat, mindannyian nagyon el se akartuk hinni, hogy ez történik. De emlékszem, ott voltam a gép előtt, és így néztem svédül, hogy kihirdetik, és így azonnal írtam az e-mailre, hogy ez most történik, és mit kell csinálni, én még sose voltam ilyen helyzetben, mit csináljunk. és azt hiszem, ott októberben már elindult ez a gondolkodás, hogy ez hogy kell feldolgozni.
0: Ez akkor nem is telt el olyan nagyon sok idő, tehát nem, hamar létrejött ez.
2: Igen.
0: Hát ahogy egy könyv előáll, azért az sokkal több idő szokott lenni.
1: Hát sok-sok hónap.
0: Nagy volt a lendület, ez biztos,
1: abszolút,
0: ahogy mondja
1: Alexander. Meg a motiváció, meg a lelkesedés.
0: De nem akartam magába folytani.
2: Nem, de hogy is. Azt hiszem, volt egy nagyon jó helyzetfelismerése a könyvesnek, hogy a Nobel-díj miatt nagyon nagy figyelem fog irányulni krasznahorkaira, nagyon sokan fogják vásárolni a könyveket, és valami segítséget, támpontot, kedvet még lehet ebbe adni az olvasóknak. Tehát szerintem a kiadványunk célja főképp az, hogy az emberek, akik most elkezdtek érdeklődni az életmű iránt, azok hogyan tudnak még jobban ebben elmerülni. És azt hiszem a következő nagy lépés az márciusban volt, már februárban beszélgettünk arról, hogy én kiutazom Bécsbe, ahol a krasznahorkai hagyatékot őrzik a Nemzeti Könyvtárban, és én és Valuska Gábor a fotósunk kiutaztunk egy nagyon megtisztelő és nagyon ijesztő feladatra, hogy átkutassuk a krasznahorkai hagyatékot. Annyit kell róla röviden tudni, hogy ott őrzik az összes kéziratot, a Sátántangó eredeti kéziratát, a Tar Béla 94-es filmjének a forgatókönyvét, több mint 2000 levelet, fotókat gyerekkortól időskorig, tehát nagyon nagy anyagról beszélünk, sőt, még naptárak is vannak évre lebontva, tehát meg lehet nézni, hogy 86-ban krasznahorkai László a naptárában mit írt fel bizonyos napokra, tehát hihetetlen. Az én személyes kedvencem, amiről sajnos nem tudok beszélni, mert krasznahorkai külön kérte, hogy se a kiadványban, sehol ne legyen, tehát ne beszéljek a naplóiról, de annyit szerintem elmondhatok, hogy nagyon részletes naplói vannak, amiket ott lehet látni. Egy egészen más oldalát szerintem lehet ebből megismerni. Nekem különösen személyesen nagyon nagy élmény volt, tehát hogy ha nem kell eljönnünk Bécsből, és nem kell munkát csinálni, mert ott maradtam volna még olvasni, mert annyira érdekes, és csak még hozzáteszem, hogy ezt bárki, aki elmegy Bécsbe, és van olvasójegye a könyvtárba, az nézheti, elolvashatja, tehát hogy ezek íratrendszerző dobozokban vannak, ezt bárki megnézheti, és igazából én csak biztatnék embereket, mert nagyon-nagyon izgalmas.
0: És biztosíthatjuk a szerzőt, hogy nem beszéltünk a naplóiról. Na, de minden esetre azt viszont elárulta, hogy személyes kapcsolat fűzi össze a szerzővel, meg gondolom Anna is találkozott vele. Mennyire folyt ő bele ebbe a munkába?
1: Itt azért azt megemlíteném, hogy mi ugye, tehát a könyves magazin adta ki ezt a magazin, de magának a kiadványnak a főszerkesztője az a Valuska László volt, és a felelős szerkesztője Rufosoly, akik most nincsenek itt, tehát hogy így nagyon nagyban ők látnak rá erre, szóval azt én nem tudom, hogy a szerző úr ebben így nyilván tudott róla, gondolom, de hogy erre én így nem látok rá, hogy ő ebben mennyire vett részt. Az tény, hogy néhány nappal ezelőtt volt a könyvemutatónk, és maga Kraszna Horkai László kitette a Facebook oldalán az eseményt, hogy mindenkit szeretettel vár, de ennél többet sajnos nem tudok erről. Hogyha még, ugye volt ez a kérdés, hogy hogyan állt össze, arra szívesen
0: kitérek. Persze, legyen
1: kitérek.
0: Szíves, igen, kérem szépen.
1: Itt ami fontos szerintem, hogy négy részből áll a kötet, és itt tényleg arra fókuszáltunk, és fókuszáltak a szerkesztők, hogy gyakorlatilag a gyerekkortól, tehát a gyulai gyerekkortól egészen a Nobel-díjig, a jelenig vonuljon végig abszolút a történet. Vannak benne viszonylag nehezebben fogyasztható, azt így nem mondanám, hogy ne ijesszek el senkit, de hogy abszolút vannak ilyen nagyon komoly szövegek, de azok is abszolút olvasóbaráton vannak megírva egészen színes szagos informatív cikkekig, ami főként így a Nobel-díj jelentőségéről szól. Az én cikkem például arról szól, hogy kik azok az íróóriások,
0: akik
1: nem kaptak sosem.
0: Ezt pont ott tartok, itt lapozgatom közben, és ez nagyon érdekes,
1: abszolút,
0: mert még jobban fölemeli a dolgot, hogy
1: igen, és nem bezzeg. Is gondolnánk rá, tehát, hogy nem tudom, Tolstoyt, vagy Proustot, vagy Virginia Woolfot mindenki úgy emlegeti, mint a legnagyobb írók egyikét, de valójában sosem kaptak. Ennek is nyilván megvannak az okai, ott röviden kifejtem, tehát van, amikor arról van szó, hogy egyszerűen a zsűri mást keresett, más irányt keresett, és az íróknak az életműve főként utólag lett ilyen nagyon nagy értékű, és irányult rájuk nagyon nagy figyelem, de van, amikor nagyon gyakorlati oka van, tehát azt hiszem Proustnál gyakorlatilag az lehet az oka, hogy itt nem fejezte be akkora szöveget, amíg életben volt, és ugye posztumusz Nobel-díjat nem ad a zsűri.
0: Jó, hát lehet az is, de hát ugye mi meg mindig arról beszélünk, magyarok, hogy ezt a magyar nyelvet ugye nem beszéli senki, nehéz lefordítani a magyar irodalmat, tehát ahhoz képest nagyon érdekes, hogy a világnak most már két írónk is tudott olyat mutatni, amit mindenki ért.
2: És azt hiszem, pont ez az, hogy kevesen beszéljük a magyart, vagy hát világszinten, igen, vagy tekintetben, és én pont ezt gondolom, és nem önálló ötlet, csak annyit Kraszna Horkaiztunk már az utóbbi időben, hogy valakit arra emragadt az a gondolat, hogy igazából a Nobel-díjig a fordítókon keresztül vezet az út. Uh-huh. Tehát rengeteg fordítója van Kraszna Horkai Lászlónak, sokukkal van is interjú ebben a kiadványban, és nagyon, tehát hogy nélkülük ez az egész nincsen. Nyilván Tar Béla nélkül sincsen,
0: igen,
2: tehát hogy
0: persze.
2: Erről már beszéltünk, igen, részben. Azért itt a Sertán Tangó csak kicsit visszautalva, film, regény, egybefügg az egész, nagyon nehéz szétszálazni, úgyhogy...
0: Igen, hát a fordításon nagyon sok minden múlik, de nyilván azon is, hogy vannak olyan úgynevezett elődíjak, ugye, amik igen, megelőzik, és ezt meg kell valahogy kapni, és az anélkül nem... Ez tényleg igaz? Vagy ez is a legenda része?
1: Hát, jó kérdés.
0: Hogy a Booker-díjat meg kell ahhoz kapni, hogy valaki egyáltalán a Nobel-díj előszobájába
1: igen,
0: jusson.
1: Csak ugye ezeknél a díjaknál a legtöbbnél az van, hogy egyrészt könyvek kapják, tehát hogy
0: igen,
1: nyilván
0: persze.
1: Van, ami az életművet díjazzák, de azért a gyakoribb az, hogy regények vagy könyvek kapják ezeket a díjakat. Másrészt ugye a legtöbb díjnál azért végigmegyünk ezen a nyilvános folyamaton, hogy mindenki tudja, hogy mi a hosszú lista, ki a zsűri, mi a rövid lista, és a Nobel-díj esetében tényleg teljesen vakon van az olvasó, de akár a szakma is szerintem, aki nincs benne a Svéd Királyi Tudományos Akadémia belső körébe, teljesen vakon tapogatózik, hogy ugye arról is sokat beszélnek, hogy most, hogy Kraszna Horkai László megkapta, Nádas Péter nevét szokták még emlegetni, hogy talán ő a következő, de hogy most lehet arra esély, hogy akár néhány éven belül újra egy magyar kapja, vagy hogy van-e abban egy rendszer, hogy akkor most nem tudom, 10-20-30-40 évig Kelet-Európára nem néznek rá, nem tudom. Uh-huh. Tehát ugye ez is teljesen random vagy véletlenszerű.
0: Nádas is szerepel a kötetben, úgy láttam, jól láttam? Vagy csak egy fotó van róla?
1: Van szó róla, igen, pont erről, az esélyekről. Meg ugye Nyári Krisztián irodalomtörténésznek van egy cikke, szerintem pont az ő szövegében van a Nádas Péter portré, amiben végignézi, hogy a titkosítás után, hogy kik is azok valójában a magyar szerzők, akiknek a neve felmerült, akiket jelöltek, vagy akiket az olvasók nagyon szerettek volna, de sose kerültek az esélyesek közé. Azt hiszem, pont ebben a cikkben szerepel a Nádas Péter fotó.
0: Egyébként Krasznahorkai László nehezen megközelíthető ember? Mennyire, és most nem a Nobel-díj utáni mondjuk esetleg megváltozásáról, nem hiszem, hogy megváltozott ő ettől, de hogy mennyire kezd zárkózottnak lenni, vagy mi történik a szerzővel, amikor egy ilyen elismerésben részesül, megváltozik tényleg a személyiség, vagy muszáj neki máshogy viselkedni? Nem nagyon szerepelt tudnilik azóta ugye a magyar közönség előtt.
1: Sőt, az utolsó nyilvános beszélgetése, de átadom a szót, bocsánat.
2: Nem, én is ezt akartam mondani, hogy a 2017-es Margó Irodalmi Fesztiválon volt az utolsó nyilvános beszélgetése, uh-huh. és ennek a leírata

0: magvető kiadó eseményén. Hát ez egy hosszú út volt, szerintem 17-től máig. Én azt láttam kicsit, hogy most újra itt van, vagy hogy újra aktívabb talán, ha lehet ezt mondani. De nehéz erre mit mondani, mert mi nem tudunk konkrétan semmit.
1: Meg ő egyébként is egy világutazó.
2: Meg ez a könyveiben is végigkövethető, ez a világ iránti nyitottság, meg a különböző kultúráknak a megismerése. Meg.
1: Hát pont amikor a díjat kapta, akkor mi itt a Rádiószínházban, a Kossuth Rádió Rádiószínházában egy olyan művét, már annak rádióadaptációját adtuk, amelyben a kínai tapasztalatai, illetve hát élményei hatására írott könyvéből készült. Nem most készült a hangjáték, már jó 20 évvel ezelőtt, vagy 15, nem tudom, nem, inkább 20. Egészen különös élmény volt, úgy, hogy ismertem is ezt a szöveget újra hallani. Szóval valahogy egy ilyen díj, és ezt szeretném itt kinyakörögni, hogy visszavezet bennünket az olvasáshoz. Tehát akkor jobban odafordítjuk a tekintetünket olyan könyvekre, ami lehet, hogy egyébként ott volt a polcon, de nem nagyon vettük le. Tehát, hogy van ennek egy ilyen társadalmi hatása is, hogy így mondjam?
2: Szerintem igen, és remélem, hogy igen. Tehát, hogy mondjuk az eladási listákban abszolút azt lehetett látni, hogy miután bejelentették a Nobel-díj győztesét, akkor megugrott a krasznahorkai könyveknek az eladása. A Sátántangó szerintem így vezette a toplistákat, akár a kereskedelmi kiadóknál, akár magán, vagy a könyvkereskedőknél, akár magánál a magvetőnél. Szóval abszolút szerintem kapkodták őket, csak ugye... igen, pont ez a fontos szerintem, hogy ugye a krasznahorkai könyvekhez kell egyfajta lelassulás, egyfajta olyan típusú figyelem, amitől talán elszoktunk, akár a mindennapi gyors világ miatt, akár a közösségi média hatása miatt, akár amiatt, hogy nagyon sokan szeretnek könyveket a cselekmény miatt olvasni, amivel szintén nincsen semmi baj.
1: Hát a sztori nagyon visszatért.
2: A sztori abszolút, biztos, igen, és itt is van sztori, itt is van humor, itt is van irónia, de azért egy nagyon nagy figyelmet és elmélyülést és lelassulást igényel, de megéri szerintünk.
1: És hát pont nem véletlen az se, hogy itt a kötet végén azt írja, hogy szeretne krasznahorkait olvasni, de nincs rá ideje, hát akkor itt a hangos könyv. Abszolút, mert hogy igen. Egy hangos könyv is járul ehhez, igen, a kötethez. Erről is beszéljünk azért. Ki mondja a szöveget, mi az értelme a hangos könyvnek. Ugye hát az teljesen más, mint amit itt a hallgatók ismerhetnek a Rádiószínházban, mert itt adaptációk hangoznak el. A hangos könyvnél viszont pontosan el van olvasva minden mondat.
0: Bocsánat, közben végig azon gondolkodtam az előzőhöz. Igen. Akartam közbeszólni, hát hogy van szíves. Egy olyan anekdotám, hogy 2 hete voltam fodrásznál, és mesélte a fodrászom, hogy ő nem igazán olvas, de azért néha igen, de most látta, hogy van ez a krasznahorkai, ő még nem ismerte előtte, de most megvette a könyvét, és elkezdte olvasni, mert annyira érdekelte. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon apróságok, de hogy szerintem abszolút van egy olyan érdeklődés az emberekben, igen, hogy oké, ki ez a Nobel-díjas, én tudni szeretném, igen, bele akarok olvasni. És ugye ott van a másik, a hangos könyv, arra reagálva, hogy azt hiszem annyira, most erre nehéz mit mondani, de hogy a saját tapasztalatom, és én is úgy dolgozom, hogy ilyen célorientáltam, hogy ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni, és így folyamatosan dolgozik tovább az ember, hatékony akar lenni, és ennek a hatékonyságnak ugye van egy olyan része, hogy jó, de közben tudok valamit hallgatni, tehát tudok főzni és hallgatni egy krasznahorkai könyvet. És azt hiszem a hangos könyv valamilyen szinten válasz a figyelem zavarra, vagy az olvasás kérdésére, mert autóvezetés közben, persze nem olyan hangosan, hogy halljuk a forgalmat, vagy ne halljuk a forgalmat, takarítás közben szerintem ez egy válasz lehet arra, hogy ma kicsit az okos eszközeink elveszik a figyelmeinket. De én attól függetlenül mindenkit bíztatnék arra, hogy a könyv akár a hangos könyvvel együtt olvasva, mert az egy teljesen más élmény, egy másfajta elmélyülés.
1: Meg hát vissza tudunk menni, ugye? Tehát még egyszer elolvasom azt a mondatot, hogy, igen, vagy visszalapozok, ami ugye hangos könyvnél kevésbé, de hát azért van annak haszna, tehát nem véletlen, hogy most már majdhogy nem minden fontos kiadvány fel is olvastatnak valakivel. Ki olvassa a szöveget?
2: Máté Gábor, úgy tudom, ez a Voice-nak a, igen, kínálatában található, és Máté Gábor a krasznahorkai magyar hangja. Tolmácsolója. Igen.
1: Igen, és hát ne várják azt, hogy egy CD legyen benne, mert már nem ott tartunk, hanem egy QR kóddal lehet

0: hozzájutni a hangoskönyvhöz. No, hát nagyon szép ez a kötet, sok kép is van benne, nem csak a fejezetek szerzői is szerepelnek képpel, hogyha jól láttam, majdnem mindenhol, vagy nem?
1: Nem hiszem egyébként, de valahol igen, de mindenképp meg, hogyha ilyen sokat beszélünk a Külcsínről, akkor mindenképp megemlíteném Polgár Diákos művészeti vezetőnknek a nevét, mert gyakorlatilag ő egy ilyen társszerzőként vett részt a minden munkafolyamatban, tehát hogy van, amikor így a tartalmat jó értelemben a képi világhoz igazították, vagy sok minden függött attól, hogy akarjuk, hogy kinézzen, és Ákosnak tényleg fantasztikus ötletei voltak, akár a bécsi hagyatékos út kapcsán, hogy ott tényleg olyan exkluzív fotók kerültek be, amihez aztán a tartalmat úgy igazítottuk, hogy így együtt nagyon jól működjön.
0: Igen, és ez is olyan szép régi szokáshoz igazodik itt, hogy például reklámozza a Nyári Margó Fesztivált. Régi könyvekben van ilyen, hogy egy-egy reklám is belekerült a kötetbe, ami főleg később lesz nagyon értékes ettől. No, hát igen, nem véletlenül beszélek azért a Külcsínről ennyit, mert hogy azt is gondolná az ember, hogy ezzel a fiatalokat is célozza? Tehát, hogy azért jobban, de nagyon figyelemfelkeltő például a borító is vörös-fekete színekben pompázik, tehát hogy mondjuk a könyv héten is, hogyha kirakják majd ott a standokon, hát szembe ötlő. Tehát hogy volt ilyen cél is, ugye, hogy azért ez felkiáltó jel legyen.
1: Szerintem abszolút, és talán kortól függetlenül, tehát hogy tényleg az olvasót tartottuk szem előtt, hogy neki legyen egy nagyon fontos, fogja a kezét gyakorlatilag ahhoz, hogy hogyan igazodjon el Krasznahorkai világában. Nyilván a Sátánhangról nagyobb, vagy több szó esik, mint a többi könyvéről, de azért mindegyik könyvéből adunk egy kis ízelítőt, hogy mit, miért, hogyan érdemes olvasni, mit mondtak róla akkor, amikor megjelent. Szóval fiatalok, idősek, szakmabeliek, szakmán kívüliek szerintem tényleg sikerült egy olyan nyelvet vizuálisan is, meg szöveg értem, vagy a szöveg szempontjából is találnunk, ami nagyon széles célcsoportot tud megszólítani.
0: És vajon hány regényét olvasták vendégeim a szerzőnek?
1: Hivatkozunk a korunkra, én a Sátántangóval vagyok témában.
2: Én is a Sátántangót és az Ellenállás melankóját olvastam.
0: És aztán gondolom, hogy ebbe belekerül az ember, akkor nem, abszolút, bírja, nem bírja feledni.
1: Meg szerintem ezzel sincs semmi gond, tehát hogy tényleg azért nagyszabású szövegek, vagy aki nem ebből a szakmából érkezik, tehát hogy szerintem nagyon sokan voltunk olyanok a Nobel-díj meghirdetése után, vagy voltak olyanok, akik kezdtek ismerkedni, vagy próbálták behozni a lemaradást, hogy miről is van szó, és nincs ezzel semmi gond szerintem, tehát nagyon sokan vannak így az országban. A lényeg az, hogy elkezdjük.
0: Ezt mondjuk a kedves hallgatóknak is ajánljuk, inkább azt mondom, és figyelmükbe ajánljuk ezt a kötetet is, és talán jó az, hogyha először ebben ismerkednek meg, és utána kezdenek bele mondjuk a krasznahorkai életműbe, mert nagyon sok támpontot ad tehát ez a gyönyörű kiállítású kötet, amelyet a Könyves magazin adott ki, és a könyvhéten is gondolom, hogy bőven elérik a hallgatók, akik most hallottak erről először, kapható a könyvesboltokban.
1: Így, igen.
0: Igen, most volt a bemutatója egyébként hétfőn, tehát nem olyan régen tudhatunk róla. A Három Hollóban.
2: Igen.
0: Igen, ami azért most egy nagyon felkapott irodalmi szempontból fontos központ.
2: Igen, rengeteg irodalmi esemény van ott, és hát mi is úgy, vagy ott akartuk tartani, és szerintem nagyon szép teltházat csináltunk, nagyon szépen nézett ki, hát csak arra tudnék hivatkozni, hogy hát ez a fotókon, az utolagos fotókon is nagyon szépen lett.
0: Sokan voltak.
1: Igen, jól sikerült nagyon.
0: Na hát sok sikert kívánok a továbbiakra is, meg a könyvnek is legyen sok sikere, most nem csak az ünnepi könyvhéten, hanem hát bármikor, ugye, amikor egyszer csak eljut az olvasás. Sokhoz. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Máskor is nagyon szívesen látjuk Önöket, mert hiszen a Könyves magazinnak más kiadványa is lesznek. Most éppen egyébként mire készülnek ezután? Mert ez már itt van az asztalon.
1: Abszolút, meg mi, tehát főként ugye egy online magazin vagyunk, szóval most így arra fókuszálunk, folyamatosan frissülő tartalmaink vannak irodalmi témában, és akkor ilyen egy-két kiadványt szoktunk évente évente kiadni. Most a további tervekről én még nem tudok semmit mondani, de online mindenképp elérnek minket bármikor.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen.

Tasi Annát hallották, a Könyvesmagazin főszerkesztőjét és kollégáját, Szabolcsi Alexandert, aki újságíró a Könyvesmagazinnál. Mindketten szerzőként szerepelnek ebben a kötetben, amelyet most a mai irodalmi újságban igyekeztünk bemutatni önöknek. Kedves hallgatóink, ezzel az irodalmi újság végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő, Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: Kedves hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra. Jó reggelt kívánok, Harcsás Gergely vagyok a hírekkel. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli tájékoztatóján több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. Orbán Viktor volt kormányfő válaszul kijelentette, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a működő és emberséges Magyarország intézet létrehozását koordinálja. A közösségi oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Ma van a Véradók világnapja. Az önkéntes segítők fontosságára hívják fel a figyelmet, abból az alkalomból, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok azonosítója. A világnap jó alkalom arra, hogy megszólítsák a véradókat, mivel nyáron a szabadságok miatt sokkal kevesebben jelentkeznek, ami miatt megcsappannak a vérkészletek. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kóli baktérium lehet benne, mivel a 240 g-os Dulano Artlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte, azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül is visszafizeti a termékárát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Sport. Döntetlennel kezdtek a brazilok a labdarúgó VB-n. A C csoport nyitó mérkőzésén Brazília-Marokkó 1-1. A B csoportban Katar-Svájc szintén 1-1. És a fél idejénél jár a Haiti-Skócia találkozó. A skótok 1-0-ra vezetnek. Ami az időjárást illeti, változékony idő várható több-kevesebb napsütéssel. Kezdetben elszórtan, majd egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás is lehet. Megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Jelenleg 8-17, napközben 24 és 28 fok között alakulnak az értékek. A Dél-Dunántúlon erős lesz az UV-sugárzás.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten néhány június elejé jeles napot, illetve hozzájuk kapcsolódó hiedelmeket mutatunk be. Zenei összeállításunkban a Sziget köz és a Csalló köz zenéből hallanak válogatást. Falusi vonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. A jeles napokat kezdjük mindjárt a legismertebbel, június 8-ával, Medárd napjával. A 40 napos esőre vonatkozó hiedelem mellett talán kevesebben tudják, hogy az ellenkező esetre is érvényesnek tartották az előrejelzést, azaz, ha nem esik, ugyanennyi ideig szárazság lesz. A 40 egyébként bibliai szent szám, és Szent Medárdnak, a 6. századi pikárdiai püspöknek valójában semmi köze az időjáráshoz. Csak egy halála után elterjedt legenda köti őt az esőhöz. Eszerint egy kicsapongó társaság nem hallgatott a szent életű püspök intelmeire, ezért Medárd imádságára 40 napos eső vette kezdetét, elmosva a mulatozókat. A bukovinai magyarok hite szerint e napon kezdődött az özönvíz, hiszen akkor is 40 napig esett. A jászságban úgy tartották, hogy Medárd napján nem szabad fürödni, mert a vizek királya áldozatot követele napon, de a lovakat meg kell itatni, mert akkor nem lesznek rühesek. A déli ország részekben úgy vélték, ha Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a bor, ha esik, akkor savanyú, viszont bő lesz a szénatermés. Egyes csallóközi falvakban Medárdkor vetettek lent, hogy ne legyen gazos és szépen fejlődjön. Az ipolybalogiak szerint Medárdkor van a szénakaszálás ideje. Június 10-én, Margit napján, 4. Béla király leányára a vértanúságot szenvedett Szent Margitra emlékeznek. Róla kapta nevét a Nyulak szigete, a mai Margit sziget. Medves alján, a történeti Gömör és Nógrád vármegye határán Retkes Margit néven emlegetik, mert ezen a napon vetik a retket, hogy jó gyenge maradjon. A Hortobágy vidékén általában esős napnak tartják. Zentán Margitot Legyes Margitnak hívják. Ezen a napon nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok lesz a légy. A vajdaságból származik az a hiedelem, miszerint Margit asszonya legyek királynéja, és ezen a napon minden konyhába beereszt egy kötővel. Úgy védekeztek ellene, hogy mise idején a szántóföldről hozott földet szórták szét a házban.

Június 13-a Páduai Szent Antal napja. Alamizsnás Páduai Szent Antalt a gyulladásban szenvedők oltalmazójának, a házi állatok védelmezőjének tartották. De a január 17-i remete Szent Antalhoz fűződő néphagyományokat sok helyen átruházták Páduai Szent Antalra is. Ezért igen sok állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. Például a baranyai falvakban nem fogták be a jószágot. Gyergyó Csoma falva székelyei láncon hajtották át a jószágot, miközben a gazda azt mondta, legyetek erősek, mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc, s Páduai Szent Antal őrizzen meg a vadállatoktól. Ugyanehhez a naphoz kapcsolódott a Szent Antal tüzének nevezett bőrbetegség, azaz az Orbánc gyógyítása is, melyet legtöbbször ráolvasással kezeltek. A bőrgyulladások ellen sok helyen a tűzgyújtás tilalmával védekeztek. Baranyában viszont az enapon gyújtott tűznek gyógyító erőt tulajdonítottak. Június 13-a Zentán férjósló nap volt. A leánynak ehhez egész nap kenyéren és vízen kellett böjtölnie, majd éjfélkor át kellett lépni az ágyat, gyertyát kellett gyújtania, és tükröt téve maga mellé ki kellett mondania, hogy Szent Antal, kérlek mutasd meg nékem jövendőbelimet. Szent Antal napját különösen az asszonyok számára tartották dolog tiltónapnak, nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nőnek a kézen. A tápjú mentén tartottak ilyenkor a nagy esőktől. Azt mondták, Szent Antal elviszi a szénát. Ezen a napon népszokás szerint kenyeret, alamizsnát osztottak a szegényeknek és a betegeknek.

kedves hallgatóink! Műsorunkban június elején népszokásokat és hiedelmeket elevenítettünk fel. Zenei összeállításunkban a Szigetköz és a Csallóköz zenéiből hallhattak válogatást. Falusi vonós bandák muzsikáltak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Értékőrzés és értékmentés egy kötetben. Beszélgetés Orosz Őrssel a felvidéki szoborsorsokról. Egy közösség történetének lenyomata. Újabb monográfia Dubka György tollából. Egy ember, aki minden szerepében tanítani akart. Interjú Németh Imrével. Sir Paul McCartney oratóriuma a kolozsvári Visszhangkórus előadásában. Ezeket a témákat ajánlom ma figyelmükbe. Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Most jöjjenek a részletek. A szobor kőből, bronzból, kemény fából készül. Azzal a reménnyel készíti alkotója, hogy örökké állni fog. Nem mindig alakul azonban így a sorsuk. Trianon után az új hatalom nem kegyelmezett a magyar emlékműveknek, sokat elpusztítottak, de sok megmaradt, mert elrejtették őket. A mai Szlovákia 1945 előtt keletkezett magyar vonatkozású emlékhelyeit, köztéri szimbólumait és azok hányattatott fordulatos sorsát tárja fel Orosz Őrs Szoborsorsaink című kötete. Ezek a szobrok sokszor egybefonódtak a helyi vagy a tágabb közösség sorsával. A szerző ugyan a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselője, de értékmentő munkásságát a Cinemetu félelem nélkül elnevezésű egyesület elnökeként ismerik igazán a felvidéken, s most már egész Szlovákiában. Orosz Őrs a Csemadok pozsonyi székházában tartott előadást, ott beszélgetett vele Haják Szabó Mária.
2: Felvidéken vagy Szlovákiában a szoborsorsok azok olyanok, mint egyik közösségnek a sorsa, de nem csak a magyaré, mert ha például a Kassai Honvéd emlékműre gondolunk, akkor arról a talapzatról nem csak honvédek kerültek le, hanem Stefánik is. Ez a sors szlovák is és magyar is.
3: Természetesen a köztéri emlékművek sorsa az mindig a helyi közösségek sorsát tükrözi. Stefánikot azt a honvéd szobor elé állították, ez csak egy apró pontosítás, nem ugyanarra a talapzatra, de az a szimbolikus hely a főtérnek a szíve. Nyilván a szoborháborúknak a helyszíne volt a 20. század folyamán. Én azért is gondolom azt, hogy így 100 év után ezeket a dolgokat meg kell nyitni, mert valahol mindannyian áhítjuk az őszinte szlovák-magyar megbékélést, de ez anélkül, hogy a kölcsönös sérelmeinket valamilyen módon nem dolgozzuk föl, nem fog menni, úgyhogy ezt a hangyamunkát el kell végezni, és valahogy együtt keresni a megoldást. És a Cinemetu Egyesület emlékezett politikai programja az éppen erről szól, hogy a különféle ledöntött 1918 előtti emlékjeleket szlovák partnereinkkel egy-egy régióban rehabilitáljuk, hiszen pont a szlovák nyelvterületeken maradt el ez a munka, hiszen Komáromba, Rimaszombatba már megtörtént.
2: Ön úgy mondta, hogy meg kell nyitni ezeket a témákat. Én még hozzátenném, hogy helyre is kell rakni a fejekben a rossz, meg hamis információt. Ezt szolgálja egy vaskos, nagyon szép kivitelű kötet, amelyben 92 szlovákiai a főhatalomváltás után, tehát 18 után ledöntött szobor, emlékjel, emlékkő sorsát kíséri végig. Nagyon soknak a rehabilitációjában, újra felfedezésében a Cinemetu közrejátszott. Melyikre a legbüszkébb?
3: Tényleg nem egy ilyen köldögnézegetős történetet akartam én itt feldolgozni. Tehát a szobor döntés az a 100 éves horizonton egy pillanat. Itt inkább az utóélet, a rehabilitációk, ezek az érdekes történetek, hogy hogyan számolt el ezzel a közösség, helybéli szlovákok, magyarok. Tehát erre helyeztem a hangsúlyt, és igen, mi is felmondhatjuk, hogy a 92 sztoriból 12-höz volt közünk. Hát egyértelműen, amire eddig a legbüszkébb vagyok, az a Roskoványi Honvédemlék, ami a legrégebbi 48-as emlékjel az egész Kárpát-medencében. Ez már 1851-ben megszületett, még vastagon az elnyomó időszakban, megtorlás korában, amikor még alig hűlt ki a zaradi vértanúk teteme a zaradi várárokban. Tehát egy igen régi emlékjel, amelyet 18-ban elástak, de a sorsa nem volt ismert. Elveszettként volt nyilvántartva, míg nem aztán sikerült felfedeznünk és megtalálnunk.
2: Ön a kötetben négy fejezetre leosztottam ezeket az emlékműveket, emlékjeleket. Az első helyen vannak ezek a nagy jelek, a millenniumhoz kötődő, lerombolt, felrobbantott emlékművek. A második fejezet, és talán ez a legbővebb, a 48-as honvéd emlékművek, illetve emlékhelyek. Aztán külön fejezetben dolgozza fel a királyok, királynék, tehát az uralkodókkal kapcsolatos elpusztított emlékműveket, és vannak ezek az egyebek. És itt az egyebek között vannak olyan kevésbé ismert, különleges sorsú emlékhelyek, mint például a tarajkai, ahol ugye sikerült helyreállítani a Magyarországi Kárpát Egyesület és egyáltalán a magyar turizmus megalapítójának, Szilágyi Dezsőnek az emlékplakettjét.
3: Bámulatos projekt volt, amit együtt a Kárpát Egyesülettel hajtottunk végre, és le kell szögeznem, hogy a szakhatóságok is támogatólag léptek fel, ami a műemlékvédelmi hivatalt illeti, hiszen a Magas-Tátrának a legmagasabb közúton elérhető pontjára, ami egyben a Magas-Tátra legelső kilátója is, 1904-ben épült a Szilágyi kilátó, erre került vissza a névadó Szilágyi Dezső igazságügyminiszternek a 110 centi átmérőjű bronz portréja, és ezt pont a Kárpát Egyesület megalakulásának 150. évfordulója kapcsán avattuk, és mint egy jó köztéri emlékmű, úgy, ahogy annak mindenütt lennie kéne, ez 100%-ban közadakozásból és magánadományokból létesült.
2: Még jó, hogy a szakhatóságok támogatták Önöket ebben, mert hogy a helyi polgármester nem. Na de ez a könyv tulajdonképpen mindezt tartalmazza, tehát nem csak ezeket a szép és jó dolgokat, hanem azt is, hogy milyen nehéz. Tehát ennek a folyamata is benne van ebben a könyvben.
3: Kell ehhez egy elhivatottság, mit mondhatnék, és amikor századszor falakba ütközik, akkor 101-szer is megpróbálja.
2: Mi ad erőt az embernek ehhez, meg hogy ne a másikra várjon, hanem hogy ő kezdje el csinálni?
3: Volt egy saját túránk, amit végig gimnazistaként alapítottunk, a történelmi tájakon vergődő túra. Minden nyáron egy 1000 kilométert letekertünk Felvidék tájain, és fiatalon megismertem az összes településünket, nem csak a magyarokat, de az északiakat is. Tehát kikkel én szerveztem a TTVT-t, a történelmi tájakon vergődő túrát. Én ugyanazokkal csinálom ma a Cinemetó Egyesületet 30 évvel később. Úgyhogy azt, amit akkor láttunk, hogy ez is ilyen-olyan rossz állapotban van, a másikkal se törődik senki, és ezeket a régi emlékeket fölidézve sorra vettük ezeket a helyszíneket. Akkor gyerekként a tehetetlenség és a szomorúság fogott el, olyan nyomasztó volt, hogy itt a szülőföldünkön ezek az emlékek, amik a közösségünk múltját, meg sok esetben a közös történelmünket idézi, hogy ennyire katasztrofális állapotban elhagyatottan múlnak el, és én ezen akartam változtatni, mert lehet mutogatni, lehet kiabálni, lehet örökké keseregni, de valahol az ember elkezdi a szőnyeget feltekerni, akkor előbb vagy utóbb a végére fog érni.
1: Orosz Őrsöt, a Szobor sorsaink című kötet szerzőjét hallották. Ahogy a szobrok és emlékművek a nemzet alakot öltött emlékezetét jelentik, úgy az egyes monográfiák is a közösség történetének lenyomatai. Dubka György ungvári történész tollából látott napvilágot a kárpátaljai politikai elítéltek, gulágrabok, mártírok panteonja című monográfia. A szerző a bővített második kiadásban az 1944 és 1970 között a kommunista diktatúra áldozatául esett kárpátaljaiaknak állít emléket. A kötetben 1500 meggyilkolt vagy meghurcolt áldozat neve szerepel, de a lista messze nem teljes, ezért Dubka György folytatja a kutató és feltáró munkát. Iváncsik Attila összeállítása.
4: A kárpátaljai politikai elítéltek, gulágrabok, mártírok panteonja című monográfiát Zubánis László lektorálta. A történész elmondta, hogy a kötet minden érintetről tartalmazza az alapvető életrajzi adatokat, valamint milyen vád alapján ítélték el.
5: A 30-as évektől kezdődően a Szovjetunióban ezt már gyakorlatilag kipróbálták, és ez egy jól bejáratott rendszer volt, hiszen láttuk, hogy hogyan számolt le a kommunista rendszer a saját ideológusaival, a saját tagjaival, a különböző társadalmi csoportoknak a képviselőivel, hogyan darálta be az ortodox egyházat is. Tehát már egy nagyon jó bejáratott rendszer létezett. Itt egyszerűen egy ilyen logikai bukfencel ki kellett találni, hogy ezek a 1944 októberében megszállt területen élők kvázi mondjuk az 1938. novemberében elkövetett bűnük idején szovjet ellenes cselekedetet követtek el. A Szovjetunió még a messzi horizonton sem volt, de az a református vagy katolikus pap, aki a bevonuló magyar honvédséget üdvözlő beszédet tartott a bevonuláskor, az már akkor szovjet ellenes cselekedetet hajtott végre, és kvázi 1945-ben ez büntetendőnek számított. Tehát sokszor nem tudhatták az illetők, hogy egy ilyen rendszer fog bekövetkezni, de ez a cselekedet, ez gyakorlatilag benne volt, vagy hogy nem minden egyes jegyzőkönyvben, és ezzel támasztották alá. Ez az úgynevezett gulág kategória, ahol ténylegesen az úgynevezett egyenkénti ítéletek voltak, és itt ebben az esetben lehetett alkalmazni a szovjetellenes múltat, cselekedeteket, izgatást. Például a papok akadályozták a szovjet ifjúság nevelését azzal, hogy hittanórákat tartottak, ez is szovjetellenes cselekedet. Tehát az alaptevékenységét a társadalmi csoportoknak arra használták ki, hogy ezzel alátámasszák azt a rengeteg helyenként valótlan vádat, ami alapján ténylegesen az emberek szabadságát, sok esetben pedig az életét vették el.
4: A három kárpátaljai történelmi magyar egyház is a szovjet rendszer ellensége volt. Héder János református püspök helyettes.
6: A kommunista rendszer osztályharcot folytatott, és a papság nem fért bele az ő rendszerükbe, ezért kiirtandó volt, és igazából nem nagyon kellett ok, hogy legyen ahhoz, hogy bárkit is megöljenek, vagy elpusztítsanak. Koncepciós perek által egy névtelen feljelentés alapján sorba vették a legaktívabbakat, megpróbálták elpusztítani, és az akkor nem olyan nagy számban létező lelkészi karnak a majdnem felét, de egyharmadát azt megpróbálták tönkretenni eltiltásokkal, tehát ez azt jelentette, hogy te nem tudtál soha munkát találni, és éhhalára volt ítélve az egész családod, és természetesen voltak olyanok is, akik áldozatul estek, és voltak olyanok, akik hosszú évekig börtönben voltak, megszégyenítve, de ez a megszégyenítés pont a fordítottjára fordult, mert ezek hiteles emberek voltak, akik visszajöttek és szolgálták a népüket. És természetesen nem csak a papságot vitték el, hanem az egyházat, mint olyanot, megpróbálták tönkretenni azáltal, hogy a férfiakat elpusztítani belőle.
4: A kollektív bűnösség elvét alkalmazva a szovjet hatóságok 1944 őszén több tízezer kárpátaljai magyart, németet, ruszint hurcoltak el a Málenki robotra. A megtorlások a 60-as években is folytatódtak. Az áldozatok listájának összegyűjtése már a rendszerváltás után elkezdődött. Ennek része volt Sari József is, a KMKSZ felső tiszavidéki elnöke, akinek az édesapját Szénbányába vitték el.
7: Az emberek nem mertek és nem akartak beszélni. A rendszerváltás után az az ifjúság, az a Fodor Sándor köré gyűlt ifjúság elindult és megpróbálta felgyűjteni azokat az embereket, akik ebbe a borzalomba ott voltak, jelen voltak, élőket, de a holtakat egyaránt. Ez a munka elindult, ennek az eredménye volt az, hogy a községekbe, a falvakba, a településeken mindenütt összegyűltek ezek az emberek, és megjelent a kiadvány. Ez a kiadvány bővült tovább, ennek a kiadványnak az egyik fontos mozgatórugója Dubka György volt, aki egy igen komoly munkát hozott létre, és úgy gondolom, hogy ezt a munkát tovább kell folytatni.
4: Dubka György már több mint 30 éve kutatja a meggyilkolt és a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt civilek, magyar hadifoglyok tragikus sorsát. A mostani kötetben 1500 név szerepel, de a lista messze nem teljes, ezért Dubka György folytatja a kutató és feltáró munkát.
8: Nem volt joga annak idején a szovjet törvényhozásnak olyan állampolgárt elítélni, akik nem szovjet társadalmi közegbe tevékenykedtek, hanem Magyarország, illetve Csehszlovák, vagy az azt megelőző korszakban. Úgyhogy ez a téma, ez egy folytatása a Málenki robotos feldolgozásoknak, és hát egy 20-30 éves gyűjtőmunka, amikor a rehabilitációs bizottság tagja voltam, folyamatosan gyűjtöttem ezeket a neveket, és hát itt nem csak történelmi egyházaknak a papjait, életsorsát dolgoztam föl, hanem a civil társadalom, különböző nemzet, persze túlnyomó részt magyarok, svábnémetek, zsidók, ruszinok, és hát vannak olyan ikonikus alakok, mint Bródi András, ruszin miniszterelnök, és hát folytatnám a sort azokkal a személyekkel, akik első vonalba tartoztak, mint a Magyar Országgyűlés képviselője, akit nagy részét kivégezték, meghurcolták. Tehát ez egy példatára lehet annak, hogy tanuljunk tőlük, akik saját nemzetűségükért, magyarságukért szenvedtek, nem adták fel se nyelvüket, se vallásukat, se hitüket, hanem kitartottak mindvégig. Ez a jövő üzenete, hogy érdemes küzdeni.
0: Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Apaként, tanárként, versmondóként és műsorvezetőként egyetlen dolog vezérli – adni a közösségnek. Németh Imre a Szabadkai Műszaki Főiskola tanszékvezető tanára, a visegrádi Szent György Lovagrend szabadkai priorja, aki a vajdasági magyarság identitásának és anyanyelvének megőrzését szolgáló sokoldalú tevékenységéért és közéleti szerepvállalásáért kiérdemelte a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést. Vele beszélgetett Ternovác István.
9: Az nem fordult meg a fejében már gyerekkorában, hogy mondjuk a színészi pálya irányába kapaszkodni?
10: De igen, versmondással volt én nekem egy találkozóm második elemista koromban, amikor Petőfi Sándor Itt a nyilam, miben üljem című versével szerepeltem egy versmondó versenyen az iskolában, és második lettem. És a Jánosi Ferenc tanító bácsi adott én nekem egy könyvet, Íj és Gyula 77 magyar népmeséjét, még ma is megvan. Épp nemrég adtam oda a fiamnak, hogy majd az unokám is abból olvashasson. Én azt kiolvastam legalább vagy 100-szor. Ott volt azután egy hatalmas szünet. És azután jött a középiskola, és középiskolás koromban találkoztam azzal az emberrel, aki tulajdonképpen az életemre a legnagyobb hatással volt, az pedig Horváth Emma tanárnő, az Életjel Csáth Géza művészetbaráti kör vezető tanára, és én akkor szerettem volna színész lenni az ő hatására. Hazajöttem és mondtam apámnak, hogy édesapám, én színész akarok lenni. És akkor azt mondta apám, hogy nézd fiam, nem szólok bele, de még mennyire beleszólt, de egy ember, akinek a fizika meg a matematika így megy, azt én a

0: aludni. Én adok hallgatóimnak az óráimon, adok a közönségnek ezeken a rendezvényeken. Adtam akkor is, amikor 22 év és 6 hónapig a Szabadkai Rádiónak a honoráris munkatársa voltam, mint műsorvezető. Adni, adni, adni. Ez egy célom, és én azt hiszem, hogy mindenki, aki ilyen helyzetben van, mint én, ezt átérzi. Kötelességünk adni és használni azt a tehetséget, amit kaptunk a Mindenhatótól.
1: No, de ehhez alázat is kell.
0: Ez az alap. Mindenhez, amivel foglalkozunk, alázat kell. Mi nem vagyunk sztárok, mi nem vagyunk nagy emberek, mi csak végezzük a dolgunkat.
1: De attól lehetünk nagybetűs emberek.
0: Az igaz. De belül mindig kis embernek kell, hogy érezzük magunkat. Ugye? Az a szó, hogy miniszter, az nem azt jelenti, hogy hű, de milyen nagy ember, a szolgát jelent, és ha lélekben mi szolgálunk, akkor jól csináljuk a dolgunkat. Ha nem szállt el az agyunk, hogy hú, ki vagyok én, akkor jól fogunk dolgozni. Ha viszont elszállt, akkor baj van.
1: Ez a fajta gondolkodás, ez miből táplálkozik? Kitől kapja az ember? A szüleitől, nagyszüleitől? Mert ma a mobiltelefonok világában, mintha a fiatalok többsége másként tekintene ezekre a kérdésekre. Valahogy az alázat kérdése háttérbe szorul.
0: Így igaz, neveltetés kérdése. A szülőknek vajon van-e elég idejük a gyerekükkel foglalkozni? És mindazt a tapasztalatot, amit az élet összeszedtek. Van-e idejük és kedvük és energiájuk átadni a gyermeküknek? Alapkérdés. De természetesen az ember az életben találkozik nagyon sok emberrel, tanáraival, egyéb emberekkel, és azoktól is, mint példaképekről is ezt le lehet másolni.
1: De annak idején, amikor nagyfába vágta fejszét és elindult Újvidékre, a műszaki karra, akkor a maga a szülőktől, nagyszülőktől, a környezetétől, ahol fölnőtt, ezt mind megkapta?
0: Igen, többnyire. De nagyon sok mindent megkaptam. Horváth Emma tanárnőtől, Ognyanovics Jalán tanárnőtől, Zádor Lídia tanárnőtől sorolhatnám még a tanáraimat. Mindenkitől kaptam valamit, ami úgy el lett raktározva, és ezeket a dolgokat most használom. Én azt hiszem, hogy ez az alapja az egésznek.
1: És az nem fordult még a fejébe, hogy itt hagyni a szülőföldet?
0: Nem. Azért nem fordult meg a fejemben, mert én nekem az egyik olvasmányom, nagyon sokan olvastuk ezt ugyebár, Tamási Áron Ábel trilógiáját a legvégén, mi hangzik el? Miért vagy miért születtünk erre a világra? A válasz azért, hogy valahol otthon legyünk benne. Annyira belém vésődött ez a mondat, még gyerekkoromban, hogy egy pillanatra nem jutott eszembe, hogy innen elmenjek. Nagyon egyszerű, miért? Hát a Jóisten engemet ide teremtett. Akkor most én milyen jogon csinálom azt, hogy azt mondom, hogy nem, én elmegyek máshova, hogy nekem jó legyen. Talán ez válasz már az imént elhangzott kérdésre is, hogy miért foglalkozok ennyi mindennel. Mert én valahogy ide lettem téve, és én nekem ez a dolgom. Én ezt így érzem. És ezt én egyszer, amikor oda kerülök a Mindenható elé, el kell számolnom azzal a tehetséggel, amit kaptam tőle, hogy jól használtam-e.
1: Élet az egy van, azzal úgy kell gazdálkodni, az ember egyszer majd visszanéz, akkor ne legyen miért szégyenkeznie.
0: Ez így igaz, és hogy nap mint nap, amikor belenéz a tükörbe, akkor ne azt mondja, hogy ennye, beennye, hanem azt, hogy na, ma jó voltál, holnap is jó kell, hogy legyél.
2: A kolozsvári visszhangkórus és kamarazenekar Kelet-Európában először szólaltatta meg a The Beatles ikonikus zenészének Ecce Cormeum című művét. Sir Paul McCartneyről talán nem mindenki tudja, hogy a rockzenén kívül a komoly zene is foglalkoztatta. Életművének mégis egyik legszemélyesebb alkotása az oratórium, amelynek romániai bemutatója egy zenetörténeti mérföldkő, nem csak a visszhang vagy Kolozsvár, hanem Kelet-Európa szerte is. A koncertről Ferenc Ádám készített összeállítást.
3: Egyenesen mi is valahol mennyországban éreztük magunkat, és hát nagyon örvendünk, hogy egy ilyen nagy eseménynek lehettünk a tanúi, és reméljük, hogy még hasonló szép koncertekben lesz részünk.
4: Alig fél órával ezelőtt ért véget a visszhangkórus, hát lehet így mondani, hogy második nagy koncertje, ugye? És azt hiszem, hogy azt is nyugodtan lehet mondani, hogy kinőtték a Szent Mihály templomot, tele volt.
5: Molnár Botond, a visszhangkórus karnagya.
6: Nehéz szavakba önteni. Azt is, hogy milyen zenei élményben volt részünk, mennyire felemelő volt, mennyire akár lehet így fogalmazni világon túli élmény. Tehát igazából úgy érzem, hogy mindenki, aki eljött, az megérezhette azt, amiről az első tételben kezdtünk énekelni, ahol kértük a Szent Lelket, hogy érintsen meg, és azzal a nagy ívvel, amit bejártunk, eljutottunk oda ahhoz, hogy kitárjuk közösen a szívünket, a szeretet és a béke nyelvén, és felismerjük, hogy ez a zenében, amit közösen abban az egy óra

0: Abban megtapasztaltunk az a nyelv, amivel ezt el lehet érni, és amiben egyé lehet válni. A másik része pedig, hogy hihetetlen, hogy ekkora tömeget megmozgatott ez a hangverseny, és azt nem tudom, hogy a templomban pontosan hányan voltak, azt sem tudom, hogy hányan nem jutottak be, viszont tény az, hogy egy adott ponton ijesztő volt számomra megfordulni a hallgatóság fele, hogy látni, hogy továbbra is csak duzzad a tömeg, és már nem igazán van, ahol üljenek, a szentélynek a lépcsőjén is ültek.
1: Hosszú percek akik zúgott a tapsa templomban. Sir Paul McCartney-t általában a Beatles miatt ismerik az emberek, ezért is egy izgalmas választás ez. És amúgy nem titkolt célok az is, hogy a kortárs komoly zenei palettát valahogy egy kicsit idehozzák Kolozsvárra. Alapvetően mit lehet elmondani erről a negyedik oratóriumáról McCartney-nak? Miért pont erre esett a választás?
0: Ez a legszemélyesebb műve, amit a komoly zenében alkotott, és igazából a műnek is érdekes története van, mert 1997-ben kapja a felkérést az Oxfordi Egyetem Magdalen College kórusától az új koncerttermüknek az avatójára, hogy komponáljon egy új oratóriumot, és elkezdi megírni a művet, amelyet a New York-i Loyolai Szent Ignác templom Jézus szíve szobra ihlet, vagyis a szobor alatti felirat, hogy ekkor meum ima az én szívem, és ez a jelmondat annyira megtetszik neki, hogy később beemeli a lovagi címerébe is, és családi jelmondatává választja, és megkomponálja az első két tételt ebből az ihletből kiindulva, és bekövetkezik életének legnagyobb tragédiája, elveszti első feleségét Lindát. És ez annyira lesújtja, hogy nem tudja folytatni a mű megírását. Az Oxfordi Egyetemi Kórus egy teljesen másik oratóriumot mutat be a hangversenyterem avatójára, és egészen 8 évig nem veszi elő a kéziratot, amikor a következő lépésként 8 év után megírja az interludot, a lamentet, amiben Lindának, feleségének állít emléket. Majd úgymond befejezi a művet az utolsó két tétellel, a muzikával és a címadó tétellel, az Ecce cor meummal, tehát ugye Spiritus, Grazia, muzika és Ecce cor meum. Az elsőben kérjük a Szent Lelket, hogy jöjjön el, tanítson meg minket szeretni, vezessen a békére. Másodikban hálát adunk minden csodáért, ami minket körülvesz, és a harmadik tételben felismerjük, hogy ez mind a zene nyelvén valósulhat meg, és a negyedik tételben rájövünk, hogy a Szentlélek munkálkodása által mindez a szívünkben van, csak ki kell tárjuk a szívünket, és azáltal kiárad az egész világra.
1: Mennyire volt nehéz ez a fajta közös munka? Itt ugye a Visszhangkórus mellett egy zenekar is benne volt ebben a projektben, és a Kolozsvári Magyar Gyermekkórus is. Milyen volt ez az összevont együttműködés? Mennyire nehéz zenei anyag?
0: Mivel egy érdekes műről van szó, nagyon sok könnyű zenei motívum is szerepel benne, ugye a Beatles korszakából McCartney-nak. Alapjában véve ő nagy kórusrajongó, ugye gyerekkorától kórustag, és ezért nagyon oda kellett figyelni, nagyon nehéz részek voltak olyan szempontból benne, hogy voltak helyek, ahol ütemenként hangnemet vált, ütemenként ritmust vált, és akkor ezre nagyon oda kell figyelni, mert nagyon-nagyon könnyen mellé lehet csúszni egy ilyen váltásnál, hogyha akár valamelyik hangszer szekció nem figyel rendesen, vagy emiatt korábban vagy később lép be. Az izgalom az fokozódott, hogy nem csak vegyes karra, hanem gyerekkórus is van a kiosztásban, illetve egy szoprán szóló, egy fantasztikus Celebrigittával tudtunk megvalósítani. Hát ez egy megtiszteltetés volt a Visszhang számára, hogy egy ilyen világhírű énekesnővel tudtunk kollaborálni. És ugye hát a cseresznyeszem a tortán, hogyha lehet így fogalmazni, az az orgona, amelyet a világpremiérhez képest egy picit érdekesebb helyzetben tudtunk itt megvalósítani, mert ott a Royal Albert Hallban a színpadon található a nagy koncertorgona, itt a Szent Mihály templomban viszont a bejárat fölött a karzaton a kórusok és a zenekar meg a szólista az elől a szentélyben foglalt helyet, tehát a két hely között körülbelül 50 méteres távolságban, ahol már tényező a hangnak a sebességé miatt adódó késés, és ezt figyelembe kellett vegyük.

0: Nem sokkal ezelőtt ért véget a Visszhang kórus második nagy koncertje a Szent Mihály templomban. A lovagok sora 2-re bővült, ugye volt Sir Carl Jenkins 2 évvel ezelőtt virágvasárnap, és ezúttal Sir Paul McCartney Ecce Cor Meum című oratóriumát adta elő a kórus. Milyen gondolatok kavarognak benned így a koncert után, milyen érzések? Márton Ildikó Beáta, a Visszhang kórus tagja.
1: Elég vegyes érzéseim vannak, ami azt illeti, nagyon nagy megkönnyebbülés, rengeteget készültünk erre az előadásra. Én személyesen az utolsó percig nem voltam arról 100%-ig meggyőződve, hogy ez jó lesz. De úgy tűnt, hogy igen, úgy tűnt, hogy az emberek jól fogadták. Azokat a visszajelzéseket, amiket így hallottam vagy kaptam, azok mind pozitívak voltak. Úgyhogy ilyen szempontból van bennem egy jó nagy adag feldobottság is. Azt hiszem, hogy ezek az ilyen alkalmak, életre szóló élmények, és nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy része lehettem ennek is, és reméljük, hogy még soknak.
0: Első éves egyetemista korod óta vagy tagja a Visszhang kórusnak, és lassacskán 10 éve, ugye ezt mondtad az imént. Mit jelent a te életedben alapvetően ez a kórus?
1: Egy elég komoly része az életemnek a kórus ezen a ponton most, mert eljutottunk arra a szintre, ahol sikerült meggyőznünk Botit is arról, hogy leosszuk a feladatokat, mert az ilyen nagy projekteknél azért nem viheti el egy ember a hátán az egészet. Igyekszem ebben részt venni. Azon kívül meg egy ilyen szürkebb hét köznapok beszínesítése. Alapvetően, hát igyekszem gyakorolni a művészeteket, de hogy nagyon reál szakmám van, és ilyen szempontból talán kiélni ezt a művészi énemet, ha többször nem is, de heti 2-szer, az nagyon-nagyon sokat jelent számomra, és igazán nagyon vagány közösség a Visszhang közössége, ami képes akár 10 évig is ott tartani az embereket.
2: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Németh László nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
3: Tegnapi műsorunkat is

0: óra. Jó reggelt kívánok, Harcsás Gergely vagyok a hírekkel. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli tájékoztatóján több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A kormányfő szerint 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. A Fidesz kormány mindig is elutasította a migrációs paktumot, reagált a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely azt mondta, azért, hogy az Európai Unióval tárgyalni tudjanak a Magyarországra kirótt bírság eltörléséről, hoztak egy olyan kormányhatározatot, amelynek része volt a vitnyédi tábor. Hangsúlyozta, a kormány viszont ezt soha nem akarta megépíteni, mindössze egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz. 10 pontban foglalta össze Orbán Viktor a Fidesz újra választott elnöke, választási vereségük okait a párt kongresszusán. A volt kormányfő ezek között említette, hogy nem működött a választási üzenetük, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, és tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem lesz magasabb a korábbi rekordnál. Hozzátette, a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is nemzedékváltásra van szükség. Tóth Szabolcs dandártábornokot az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Pósvai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. Kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márk, aki a működő és emberséges Magyarország intézet létrehozását koordinálja. A közösségi oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Radnai Márk feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötöttár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hivatkozva hozott. Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait. A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján a középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására is összpontosít. A dokumentumot 14. Leó pápa még májusban írta alá, de a Szentszéki sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra. Ma van a véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség, ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron jellemzően csökken a véradók száma, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Néhány eredmény a labdarúgó világbajnokságról, ahol döntetlennel kezdtek a brazilok. A C csoport nyitó mérkőzésén Brazília-Marokkó 1-1. A B csoportban Katar-Svájc szintén 1-1. És ezekben a percekben ért véget a Haiti-Skócia találkozó, amely a skótok 1-0-ás győzelmével zárult. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel, délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28, késő este 13 és 18 fok között alakulnak az értékek.
1: Műsorajánlat.
2: Vasárnapi újság.
3: Akkor jó a forint erősödés, ha erős fundamentum van mögötte, stabil gazdasági növekedés, termelékenység, versenyképesség, mondja a szakértő. De minek köszönhető az elmúlt időszakban tapasztalt forint erősödési hullám? És mit hozhat a jövő a magyar gazdaságban? 14. Leó pápa első enciklikája a mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztet. Miért különösen kockázatos a katonai alkalmazása, és hogyan védhetjük meg az embert, a humán munkaerőt a modern technológia túlzott térnyelésétől?
2: Vasárnapi újság. Közéleti magazin ma reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
5: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
4: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
6: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
4: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
7: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
4: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
8: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. június 14-én vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma a vazulok ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Teljes pompájában csodálható meg a fertődi Eszterházi kastély híres rózsakertje.
9: Különleges rózsafajtánk, a Golden Gate névre hallgató sárga színű futórózsa, rendkívül erős növekedésű. Ez a fajta körülbelül 3 éve található a rózsakertünkben. Kordes rózsanemesítés, rendkívül ellenálló a betegségekkel szemben, és 2 év alatt a lugasunkat befutotta.
8: A juhászok, csikósok, gulyások igyekeznek nem elfeledni szokásaikat, különösen a pásztorételek elkészítésében.
10: A 12. pásztorétel, pásztorélet fesztiválunkat tartjuk Nagyarba, a Verestanyán, a túlfolyó mellett, egy gyönyörű helyen. Gyakorlatilag én azt mondom, hogy mindenki jöjjön el ide, nem feltétlen hozzám, hanem ismerje meg a szatmár-beregi vidéket. Itt ténylegesen élő hagyománya volt a pásztorkodásnak, sajnos az utóbbi időben ez már a múltba merült.
8: 6 óráig ma is a hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A kötelező nyári egyetemi gyakorlat mindent eldöntött. Egy életre. A fiatal gyakornok néhány hónappal később visszatért, és már nem is ment sehová. Ludányi Liliben szemernyi kétség sem volt, úgy érezte, otthonra lelt. És ez az érzés napról napra erősebb benne. A Nógrád vármegyei Zsákfaluban Béren telepedett le, ahol férjével közösen működteti Vadvirág nevű teázójukat. A riporter Gellért András.
11: Hogy került ide, és hogyan lett tömbből füvesasszony, vagy ha úgy jobban tetszik, boszorkány?
12: Én kiskoromtól kezdve mindig is a növények és az állatok, a természet iránt vonzódtam, és amikor pályaválasztásra került a sor, akkor végül is úgy döntöttem, hogy természetvédelmet kezdek el tanulni a Gödöllői Egyetemen, és ezen a képzésen kristályosodott ki számomra, hogy engem sokkal inkább érdekelnek a növények, mint az állatok, és aztán pedig jött a növényeken belül is a gyógynövények világa, ami egy ilyen mindent elsöprő szenvedélyként jelent meg az életemben, és a mai napig az. Így kerültem a Gyöngyösi Egyetemre, ahol gyógy- és fűszernövények szakon tanultam, és e képzés kapcsán jutottam el ide először, ugyanis mindenkinek kellett keresni egy gyakorlati helyet. Én pedig láttam egy pár fotót a kertről és a teaházról, így jutottam el ide először 5 éve.
11: Eljött ide bérre, gyakorlati munkát végzett a teaházban, és közben szerelem szövődött a teaház tulajdonosával.
12: Ezt akár mondhatjuk így is, igen, szerintem egyébként egy nagyon romantikus történet. Áprilisban jöttem ide először, és januárban már itt voltam a kis bőröngyeimmel, minden ingóságomat feladtam, felmondtam a munkahelyemen Budapesten, feladtam az albérletem, és leköltöztem bérre.
11: Budapesten mivel foglalkozott?
12: Egy delikátesben dolgoztam, ahol különleges fűszerekkel, különböző gasztronómiai termékekkel foglalkoztam.
11: Mi volt előbb a teaház iránti szerelem, vagy pedig Dániel iránti szerelem?
12: Nekem volt egy érzésem, amikor először itt jártam. Azt éreztem, hogy otthon vagyok. Hogy egy olyan mély érzés jött fel belőlem, hogy itt békében vagyok, minthogyha megtaláltam volna a helyem. És ami nagyon érdekes, hogy már itt éltem fél éve, amikor kiderült számomra az apai ágon a dédszüleim egy pár faluval arrébb éltek, innen származnak, és bolgárkertészkedéssel foglalkoztak. És egészen addig én azt hittem, hogy én vagyok a fekete bárány a családban, két informatikus szülő gyerekeként, a földet szeretném túrni és növényekkel foglalkozni. És amikor ez kiderült számomra, akkor egy picit összeállt a kép, hogy akkor lehet, hogy ezt éreztem.
11: Előbb volt ez az érzés, és utána jött a szerelem.
12: Igen, fél évvel később rájöttem, hogy egyébként ő az az ember, akit én mindig is kerestem magam mellé, és akkor mondtam, hogy ide költözök. És mondta, hogy jó, nagyon vár.
11: Én azt hittem, hogy ő nem akarta elengedni önt, amikor véget ért a gyakorlati ideje.
12: Nem, ez egy fél évnek a folyamata volt, amíg megismertük egymást.
11: Azóta már megszületett az első kisbabájuk is, igen, aki most már egy éves.
12: Igen, és éppen tegnap volt a második házassági évfordulunk, egész szép kis történelem van mögöttünk.
11: Sosem érezte elhamarkodottnak a döntését? Valóban jó volt, hogy az érzéseire hallgatott akkor.
12: Egy pillanatig sem éreztem, hogy ez egy elhamarkodott döntés lett volna, sőt, szerintem az életem egyik talán legjobb döntése volt az, hogy idejöttem. Abszolút igazolta az idő, már csak azzal is, hogy az én saját testi, lelki, spirituális egészségem az mérföldkövekkel jobb, mint amikor a városban éltem. Én tulajdonképpen ezt az életet manifestáltam magamnak az előtti pár évvel, hogy idejöttem először. Nekem az édesanyámmal nagyon szoros a viszonyom, és nagyon tartottam attól, hogy mit fog szólni ahhoz, hogy én feladok mindent, és lejövök bérre. De számomra meglepően nagyon-nagyon jól fogadta, és nagyon boldog volt azért, mert merek lépni és az álmaimat követni. Ez is egy nagyon jó visszaigazolás volt.
11: Az édesanyja gyakran jár ide meglátogatni az unokáját, és ha már itt van, akkor végigkóstolni a lánya teáit?
12: Igen, gyakran jár hozzánk.
11: Ez egy olyan teázó, ahol a fecskék is bejárnak, mert itt a fejünk felett a gerendán ott van a fecskefészek, és éppen most repült be, hogy megetesse a fiókákat.
12: Ez a teaház és ez a ház abszolút egyensúlyban van a természet, és összhangban élünk vele, és rengeteg állat vesz minket körül, attól függetlenül, hogy nincsen házi állatunk, de rengeteg madár, fecskék, vörösbegyek, rigók, rengeteg gyík, lábatlan gyík, és különböző rovarok, pillangók, lepkék, szóval nagyon gazdag körülöttünk a környezet.
11: A fecskék miatt gondolom sosem zárják be a teaház ajtaját, hiszen a fecskéknek kibe kell járkálniuk, vagy repkedniük.
12: Igen, abban az egy-két hónapban, amíg ők itt vannak, addig nem zárjuk be az ajtót.
11: Nem zavarja önöket a fejük felett repkedő fecske?
12: Egyáltalán nem zavar. Mi a fecskéket a teaház védőszentjének gondoljuk, és nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy megtiszteltek a bizalmukkal, és évről évre visszajárnak ide kikölteni a fiókáikat.
11: Mindig ugyanaz a pár jön vissza?
12: Volt, amikor ugyanazok jöttek vissza. Én azt gondolom, hogy akik most vannak, ők már a tavalyi generáció gyermekei. Olyan tudatosan jönnek be. Úgy jön be, hogy ismeri a helyet. És az ember hangját is megismerik. Tehát, hogyha ide valaki olyan jön be, aki nagyon idegennek vagy veszélyesnek tűnik, akkor teljesen más hangokat adnak ki.
11: Most békésen repkedett, békésen eteti a fiókáit.
12: Most jól érzik magukat, nem ijedtek meg öntől.
11: Visszatérve a teaházra, az elképzelésük vagy a számításuk bevált? Tehát ez egy profitot is termelő vállalkozás? Vagy inkább csak a lelküknek fontos, hogy ezt csinálják? Hogy gyógynövényeket gyűjtsenek, azt kiszárítsák, és abból teát főzzenek, vagy a teaörleményt értékesítsék?
12: Én kistermelőként dolgozok a teákkal, és azt gondolom, hogy van egy kis profitunk belőle, de ebből tisztán nem tudnánk megélni. Ez egy olyan dolog, ami a lelkünket is nagyon tölti. Ketten össze tudjuk rakni azt, ami a mi megélhetésünkhöz szükséges.
11: Férje vályokházakat újít fel, vagy épít?
12: Vályokházakat őriz meg tulajdonképpen, illetve egy könyvet is írt a vályokházakról.
11: Említette azt, hogy ön tulajdonképpen beleszeretett a gyógynövényekbe annak idején, de miért?
12: Azért, mert az a tudat, hogy a bennünket körbevevő környezetben, a természetben, a növények közül is van egy olyan csoport, ami minden egyes tagja az embernek valamilyen betegségére, szenvedésére, bajára ad gyógyírt. ez számomra annyira csodálatos, és azt gondolom, hogy ezt minél több embernek meg kell ismernie, mert a mai világban annyira elfordultunk ettől, és annyian járnak a patikába a zsákszámra venni a gyógyszereket, miközben, ha csak egy kicsit körbenéznénk, akkor a természetben nagyon sok gyógyírt találunk. Hozzánk bejelentkezés alapján lehet jönni.
11: A helybélieknek is be kell jelentkezni?
12: A falusiak bármikor jöhetnek, és a teaház alapítása óta minden falusi teljesen ingyen ihat bármilyen teát.
11: Élnek ezzel a lehetőséggel?
12: Kevesen, de élnek.
11: Miért élnek ezzel kevesen? Még azért bizalmatlanok dacára annak, hogy már évek óta működnek?
12: Igen, a falusi környezetekben ez a gyütment, benszülött kérdés kiéleződik, és az itt is sajnos megvan, és hiába vagyunk itt évek óta, aki ide született, és azoknak is egy részének, valószínűleg mi nagyon sokáig még gyütment emberek leszünk. Hiába a kislányunk már ide született, és mindig ezzel ezt próbálom felhozni, hogy de a Klára már béri.
8: Teljes pompájában csodálható meg a Fertődi Eszterházi kastély híres rózsakertje. A több mint egy hektáros Ciráki Margit rózsakertben csak nem 8000 rózsatő és mintegy 300 fajta várja a látogatókat. A történelmi hűséggel újjáépített kertben idén is vezetett sétákon vehettek részt az érdeklődők, amelyeken a kastély főkertésze mutatta be a különleges virágokat és a kert történetét. Rafai Emőke riportját hallhatjuk.
13: Virágillat és színkavalkát fogadja a látogatókat Fertődön a Ciráki Margit rózsakertben. A történelmi kertet levéltári kutatások és korabeli fényképek alapján újították meg, így a látogatók ma is ugyanabban hangulatban sétálhatnak, mint több száz évvel ezelőtt. Kótai Éva, az Eszterháza Központ főkertésze mesélt nekünk a kertről.
9: Rózsakertben 11. alkalommal nyílnak a csodálatos rózsák, több mint egy hektáron, szinte teljes pompában látható a 8000 rózsatő, és hogy mitől különleges, attól különleges, hogy ez az ország egyik legnagyobb rózsakertje, de biztosan az egyetlen rózsakert, amelyet történeti hűség alapján, nagyon komoly kutatások alapján hoztak létre, újítottak meg.
13: A rózsakert nevét Ciráki Margitról kapta, aki Eszterházi Miklós felesége volt, és fontos szerepet játszott a kastélypark fejlesztésében.
9: Ciráki Margitról azt kell tudni, hogy negyedik Eszterházi Miklós felesége volt, dénesfai származású, és nagyon szerette az embereket és a növényeket is. Neki köszönhetjük az angol parkunk kialakítását, és 1908-ban a rózsakert létrehozását is. Sajnos csak 2 évig élvezhette, mert utána 1910-ben egy sajnálatos betegség miatt eltávozott közülünk. Ciráki Margit grófnő emléke ma is megvan, és a rózsakert megújításával szeretettel emlékezünk rá szinte minden nap. Levéltári kutatások alapján hozták létre a rózsakertet. Tulajdonképpen fekete-fehér fényképek is álltak a rendelkezésünkre. A pavilon, ami alatt állunk, és a lugas, ami mögöttünk van, eredeti lugas, tehát elképzelhetjük itt a rózsákban történő gyönyörködés során, hogy Ciráki Margit grófnő is sétált itt ezeken a lugasok alatt.
13: A vezetett séták során a látogatók különleges rózsafajtákkal is megismerkedhetnek, ilyen például a bársonyos bordó színű Crimson Remli.
9: A kutatások alapján sajnos a fajtákról lista leírást nem találtak a kerttörténészek, egyetlen egy fajta kivételével ez a Crimson Rambler névre hallgató fajta, amely az idén az év rózsája díjat is úgymond elnyerte, az összes többit pedig magyar rózsákból ültettük el, már Gergely által nemesített rózsafajtákat szerettük volna itt felvonultatni. 300 rózsafajtát sikerült elültetnünk 2015-ben, amikor átadták a rózsakertet. Azóta azokat a fajtákat, amelyek a mi mikroklimánkon nem igazán nyújtják a maximális látványt, próbáljuk kicserélni egyéb más külföldi fajtákra is. Szeretnék néhány kedvenc rózsát bemutatni a Ciráki Margit rózsakertben található tövek közül. Elsőként grófnő kedvenc rózsáját, a Crimson Rambler rózsát szeretném a kedves hallgatóknak bemutatni. Egy rendkívül látványos történelmi rózsa, bársonyos bordó virága van, olyan sok szirom van benne, hogy szinte lehúzza a virág fejet, és amit nem érezni, hogy rendkívül illatos ez a rózsa. Nem véletlenül volt ez grófnő kedvence.
13: A magyar nemesítésű mami rózsa is sokak kedvence. Nem véletlen, hogy egymás mellett helyezkedik el a két rózsafajta.
9: A másik rózsafajta, amit szeretnék bemutatni, az egy Márk Gergely által nemesített rózsafajta, mami névre hall. szintén a látogatóink egyik kedvence. A különlegessége, hogy amikor elkezd nyílni, akkor egy vajszínű árnyalatot mutat, és ahogyan bontja ki a szirmait, úgy a szirmok egyre inkább sötétednek, és elvirágzás előtt szinte egy sötét rózsaszín árnyalatot vesznek fel, és úgy hullanak le a virágszirmai.
13: A kert egyik látványossága a Golden Gate futórózsa, amely rövid idő alatt teljes lugasokat képes befuttatni.
9: Szintén különleges rózsafajtánk, a Golden Gate névre hallgató sárga színű futórózsa, rendkívül erős növekedésű. Ez a fajta kb. 3 éve található a rózsakertünkben. Kordes rózsanemesítés, rendkívül ellenálló a betegségekkel szemben, és 2 év alatt a lugasunkat befutotta. A rózsakertünk május 8-án nyitott. Úgy gondoltuk, hogy arra már bevirágoznak a rózsák, mert ekkora már virágosak szoktak lenni, azonban az időjárás nem volt kegyes hozzánk, egy hetet késtek. Igazából most látható teljes pompájukban. Elsőként a lugasban lévő rózsafajták virágoznak, több mint 220 folyóméter hosszan, és mellette szépen sorban a bokorrózsáink is elkezdenek gyönyörű látványt nyújtani. Ez a látvány most egy hónapig bőven tart, tehát érdemes visszajönni után, egy kicsit pihennek a rózsák, a kertészek ráerősítenek, az amúgy is erős munkára, visszaszedjük az elvirágzott részeket, hogy minél hamarabb a július vége augusztus hónapban elkezdődjék a másodvirágzás.
13: A rózsakert ezekben a hetekben mutatja a legszebb arcát, ezért a szervezők azt ajánlják, hogy aki teheti, vezetett séta keretében fedezze fel a történelmi kert különleges növényeit és a kastélypark rejtett szépségeit.
8: A beregi szatmári síkon a legeltetéses jószágtartás évszázados hagyományokra tekint vissza. Még ma is fellelhető, de közel sem abban a formában, mint a 19. század végén, 20. század elején. Szerencsére a juhászok, csikósok, gulyások igyekeznek nem elfeledni szokásaikat, különösen a pásztorételek elkészítésében. Nagyarban, a túrpartján a főszervezővel, Veres Zoltánnal beszélgetett Zsoldos Barnabás, és megszólal a pásztoreszközök gyűjtője Somogyi Béla is, aki Tunyogmatolcsról érkezett.
14: Nagyarban a Veres Tanyán beszélgetek, ahol már lehet is hallani, hogy a pásztorok jól érzik magukat, hiszen a szatmári beregi síkság pásztor élete hasonlított a nagykunság pásztor életéhez, csak kisebb területen, de nyilván itt is voltak gulyások, csikósok, juhászok, Veres Zoltán a tanya tulajdonosa. Évek óta feleleveníti, és minden nyáron, júniusban jönnek ezt a szakmát művelők, vagy éppen emlékezetükben élően.
10: A 12. Pásztorétel Pásztor Élet Fesztiválunkat tartjuk Nagyarba a Verestanyán, a túrfolyó mellett, egy gyönyörű helyen. Gyakorlatilag én azt mondom, hogy mindenki jöjjön el ide, nem feltétlen hozzám, hanem ismerje meg a szatmárberegi vidéket. Itt ténylegesen élő hagyománya volt a pásztorkodásnak, sajnos az utóbbi időben ez már a múltba merült. Nagyar elsősorban azért kiemelt hely ebből a szempontból, hiszen itt született Lubi Margit, aki megírta a Fogyó legelőkön című. És ennek kapcsán Kis Kálmán barátommal beszélgetve, a Lubi társaság elnökével, találtuk ki ezt. Én mondtam, hogy legyen egy pásztor étel főző verseny, ő mondta, hogy legyen pásztor étel, pásztor élet, hiszen a kettő összefügg.
14: Ez meg is valósult tulajdonképpen, sőt olyannyira, hogy most már nem csak a szatmári beregi síkságról érkeznek a pásztor szakmát művelők, értékelők, hanem, ahogy az előbb mondtam, a nagykunság az Alföld részéről is.
10: Így van, ők egy speciális ételt készítettek a tavalyi évben, nagyon finom volt. Igazából ez nem is egy verseny, ez egy mustra. Itt az emberek megkóstolják egymás étkét, itt barátságok születnek, ellenségeskedések simulnak el, tehát gyakorlatilag egy közösséget építünk.
14: Többször emlegettük itt a pásztor társadalom munkáját. Azt láttam, hogy itt Kisar, Nagyar legelőin azért van még jószág.
10: Igen, hogy jövünk Fehérgyarmat felől, Kisar környékén egy hatalmas legelő volt, ott folyamatosan legeltetéssel foglalkoztak. Elég szép számú csordát láttam az út bal oldalán, a másik oldalt már kaszálják a nyíregyházi állatkert jószágainak a számára. Mondhatjuk, hogy az is jó helyre kerül.
14: Mint itt hallatszik, zene is van, a pásztor társadalomhoz hozzátartozott persze, nem a tangó harmonika, hanem a furúja, a síp, Veres Zoltán tárogatózik, megtalálható, felelhető, hozzák is a hangszereiket?
10: Ezzel szoktam megnyitni a rendezvényünket. Hát igen, a pásztorok egész nap nem tudtak mit tenni a jószág mellett. Korán kellett kelni, kihajtás, megvolt a napi menetrend, a napi rutin. Ebbe belefért az is, hogy maguknak furuját faragtak, szépen játszottak. A pásztori élet és a tárogató olyan szinten is összefügg, hogy az 50-es években a pásztorok voltak azok, akik a tárogató hagyományát megőrizték. Nagy Csaba, az egyesületünk együttesünknek a vezetője, még fiatal korában motorral járt le a pásztorokhoz gyűjteni a tárogató dallamokat.
14: Ha jól tudom, lesz tárogató találkozó?
10: Lesz. Igen, hamarosan lesz. Minden évben van egy országos tárogatós találkozó, és 5 évente pedig egy világtalálkozó.
14: Hogy teljes legyen a lista, a pásztorok ettek is, főztek is. Most például itt a Szatmári síkság, a Beregi síkság pásztorainak mi a jellegzetes étele?
10: Abból főztek, amiük volt. Szalonna mindig volt otthon, kolbász mindig volt otthon, hagymát megtermelték, a házi asszony vitte ki szirkébe az étket az úroknak, de a pásztoroknál a kunyhóban mindig ki volt jelölve valaki, aki megfőzte a slambucot, megfőzte a pásztortarhonyát, elkészítette néha a gulyást, hogyha egy-egy kecske birka elesett a réten, az kikötött a bográsba. A nagyon kevés összetevőből nagyon változatos ételrendet állítottak maguknak össze.
14: Nagyarban a Szatmári Beregi térség pásztorainak találkozóján találkoztam olyan tárgyakkal, használati eszközökkel, amelyekre rácsodálkozik az ember. Somogyi Béla, aki gyűjtötte, lehet még ilyen tárgyakat találni, vagy nagyon nyitott szemmel kell járni?
15: Tudom, Matorsról jöttem. Hát egyre nehezebb ezeket a tárgyakat megszerezni. Hát kerülnek elő régi padlásokra a kamarákból. Én megtartom, én nem ilyen kupesz vagyok, hogy mondják. Nekem megvannak a legkorábbi tárgyaim, és nagyon szeretem őket, meg restaurálom, ahogy tudom. Van nekem az ültereimben kovács, meg faipari dolgok, kézműves munkák.
14: És ha most visszakanyarodunk ide a tárgyakhoz, vannak egyszerűen megmunkált botok, amit a pásztor használt, de van míves, klasszikus, fokos megoldással. Ezek mind olyan dolgok, ami elkészítéséhez idő kellett. Ezek szerint a pásztornak volt rá ideje.
15: Pásztor, ha tehette a szabad idejébe, ki mit tudott faragni? Az egyik botot tudott, akkor ilyen ivócsanakot, ivóedény faragott, tükrös fakanalat faragott.
14: És van, aki egy ostort, egy korbácsot font többek között.
15: Ide elhoztam kiállítani ostorokat, botokat. Hát az ostorokat, a bőrmunkát általában sok pásztorember ejtette, ők ki tudták készíteni a bőrt, nyers bőrből dolgoztak, az egy fehér bőr.
14: A nyája az meg elképzelhetetlen volt csengő nélkül, és itt hála Istennek van is néhány.
15: A csengők azok kellettek, mert az nem csak disz volt, meg hogy zenét hallgasson a pásztor, hanem jelezte, ha elkaborolt egy jószág, mert ahogy mondták, voltak szökős jószágok, de ezek a pásztorok olyanok voltak, hogy összehangolták, és azt mondták, ez úgy működik, mint egy cigánzenekar.
8: A juhászok, csikósok, gulyások igyekeznek nem elfeledni szokásaikat, különösen a pásztor ételek elkészítésében. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnal Táj műsorát. Szólunk arról is, hogy az Egri Fertáj mesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Eger kört.

0: 6:30 jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnök napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedű Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Ma van a véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron csökken a véradók száma, ezért a vérellátó szolgálata vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A belső udvart újra parkosították, és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben délután 4 órakor és 20 órakor szólal meg. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel, délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton hever zivatar is lehet. A szél megerősödik, napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő, műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csaknem fél órából. Bence Tamás őstermelő a napokban ültette ki bakhátas dombágyásokba az édesburgonya palántákat.
3: A fólia azért is szükséges, hogy termesztési ideje az olyan 90-120 nap, és hogy ezt minél hamarabban tudjuk kezdeni, ezért kell a fekete fólia, amitől előbb melegszik fel a föld. Május 15 után érdemes, egészen június 15-ig, de a legjobb az a június legeleje.
2: Az Egri Fertály mesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Egerkört.
4: Többféle útvonal egységes, meg többféle becsatlakozási lehetőség, de alapvetően a Kistályai úton kanyarodunk fel Ostoros irányába, és akkor végig fönn a hegytetőn, Felnémetnél csurgunk le, vissza a kerékpárúton, és aztán a Hajdúhegy meg a Lajosváros fölötti részen kanyarodunk vissza, tehát ténylegesen egy kört teszünk Eger városa körül.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.
1: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
2: Hogyan választunk cseresznyefajtát a saját kertünkbe? Milyen tanításokat kövessünk? Mit jelent az, hogy öntermékeny egy adott fajta? Mit jelent az, hogy önmeddő? Milyen előnyökkel kecsegtetnek az öntermékeny fajták az önmeddő fajtákkal szemben?
5: A cseresznyefán rengeteg volt a virág, és a nagy része lehullik, csak imittam ott marad olyan termés, ami beérik. Mi ennek az oka? Ezt szerettem volna megkérdezni.
6: Ennek az a magyarázata, hogy a legtöbb régi cseresznyefajta önmeddő és idegen fáról származó pollen kell ahhoz, hogy jól termékenyüljön a virág. Idén sajnos nagyon rossz idő volt a megporzás szempontjából, szeles, száraz idő, a virágok gyorsan elveszítették termékenységüket, ráadásul a méhek alig-alig repültek, így sok virág rosszul termékenyült meg, és ezeket a kis elvetélt gyümölcskezdeményeket rúgja el most a fa.
7: Két éves cseresznyefámnak a fél oldala teljesen leszáradt. Cseréjem lesz a kisfát egy másikra, hogy ez már elpusztult így. Egyrészt, másrészt meg, ha öntermékeny gyümölcsfát veszek, az öntermékeny gyümölcsfa az megtermékenyíti a hasonló fajú, az ugyanolyan fajú, de porzot igénylő vácskát.
6: Keresik az öntermékeny cseresznyefajtákat, és dr. Orlóci László tanár úr kertjében van egy csodafa Kanadából.
8: Igen, igen, ez a Sunburst nevű cseresznyefajta. Ez amióta megvan, csak áldom azt, aki nekem ezt a tanácsot adta, hogy ezt ültessem ide. Ez egy öntermékeny cseresznyefa, minden évben megbízhatóan rengeteget terem, 5.-6. éve. Többek között azért is tetszik ez a fa, mert kézben lehet tartani. Tehát nem szalad el, nem lesz belőle óriás fa, kézben lehet tartani egy gyenge metszéssel, és hát fantasztikus, hatalmas méretű gyümölcsöket hoz, mézédes, tényleg Germersdorfi minőségű, és egy picit korábban is terem, mint a Germersdorfi, ennek következtében talán kevesebb benne a kukac. Most már látszik, hogy a fönt a madaraknak meghagytuk, ahol nem értünk el, az már a rigók martaléka.
9: Ugye de most már teljesen feketévé
8: gyakorlatilag érett. Már teljesen fekete, de hát eszméletlen mennyiséget megettünk róla. Ezt úgy frissen megesszük, nincs értelme se befőzni, se semmit csinálni velem, ez így jó, ahogy a fáról lejön.
9: És az öntermékenyülésből következik, hogy 2-3 mm-t kell megtenni a pollennek, hogy rákerüljön a bibére, és akkor már termékenyült is, nem kell, hogy a méhek más fáról hozzák a virágport, megfogja a fát. Tehát tényleg az a hatalmas termés mennyiség lefogja és törpésít.
8: Így van, így van, így van. Tehát nem szalad ki a kezünk alól, ami gyakorta probléma, hogy a fáink égig nőnek és a tetejéről már így is át, pedig ez még nem magas fa, ez még mennyi lehet egy 4,5 méteres fa, és a gyakorlatilag már a tetejét azért a madarak szüretelik, akármennyire szeretnénk nem ezt tenni. Föld közelében kell tartani a fát, mert egyébként nem tudunk hozzájutni a legfinomabb gyümölcsökhez, ami általában ugye mindig a tetején van a fának.
10: Milyen cseresznyefát ültethetnék közép kötött talajba, ami bőtermő, nem érzékeny, és elrakni is lehetne?
9: Szerencsére ma már léteznek ilyen fajták a Magyar Nemzeti Fajtajegyzékben, és így ezek elvileg bármelyik faiskola járudából beszerezhetőek. Az Alex, illetve új nevén az Axel, olyan új magyar öntermékeny cseresznye, amelyik kései érésű. A Sunburst nevű kanadai fajta is öntermékeny, a Germersdorfi óriás előtt érik, és nagyon finom. A világ első öntermékeny cseresznyéje, a Stella, viszont néhány nappal a Germersdorfi után érik. A magyar öntermékeny fajták férfi nevet viselnek, mint a Petrus és a Paulus. A női nevű magyar fajták viszont önmeddőek, ezekhez porzó partner kell. A Rita csodálatos korai fajta. A Linda is nagyon finom, értékes gyümölcsű, miként a Tünde, a Carmen, az Anita, az Ajda, a Vera és a Katalin is. Budapesti hölgyhallgatónk az Orom utcából a következőket írja. Ha azt mondják, hogy nem öntermő, az milyen távolságot jelent a beporzófát illetően, értem ez alatt, hogy a szomszéd kertben legyen egy másik cseresznyefa? Vagy elég, ha a harmadik szomszédban van? Szóval ez nekem egy régóta húzódó rejtély, és nagyon érdekelne a megoldás. A válasz erre az, hogy minél közelebb van a két fa, amelyik egymást kölcsönösen beporozza, annál hatékonyabb a beporzás. A cseresznye és a megyfajták kölcsönösen jól porozhatják egymást. Dr. Brózik Sándor, a világhírű magyar cseresznye nemesítő mutatta Zuglóban, hogy egy megy és egy cseresznyefánál, ahol összeértek az ágak, mennyivel több gyümölcs termet, mint a fa két túlsó oldalán. A szakirodalmi adatokat kísérleti úton szerezték, hogy melyik fajtának melyik a jó pollenadója. Alapvető szempont, hogy a két fa egyszerre virágozzon, de ez még nem jelent megporzási garanciát, ha együtt nyílnak a virágok, mert sok probléma lehet a megtermékenyüléssel. Ezért mondta mindig Faluba Zoltán fajtakutató, hogy ha egy adott gyümölcsfajnál léteznek öntermékeny fajták, akkor a termés biztonsága érdekében azokat kell előnyben részesíteni, az önmedő fajták választása a termés biztonság szempontjából visszalépést jelent.
2: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu.
1: Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
2: A batáta lehet a felmelegedés sikernövénye. A Dél-Amerikában őshonos batáta kifejezetten jól érzi magát a hazai földekben. Bence Tamás őstermelő a napokban ültette ki bakhátas dombágyásokba az édesburgonya palántákat. Ezzel párhuzamosan pedig piacra jár. A tavaly kiásott édesgumók figyelmes tárolással frissek és ropogósak még ilyenkor is. Így gyakorlatilag folyamatos az ellátás az őszi szüretig. És hogy miért vágott bele az évtizedek óta vegyszermentes bodzatermesztéssel foglalkozó Váli család az édesburgonyába? Arról a Budafoki Kosárközösség átadó napján mesélt a fiatal gazda. Belényi Barbara járt a piacon.
11: Mindenféle színű és méretű batáta került a kosarába. Szereti?
12: Igen, édes burgonya. Van, hogy sima burgonyával együtt esszük. Valamikor csak ez maga a köret. Mi szeretjük nagyon.
11: Az, hogy kosárközösségben veszít, az azt is jelenti, hogy ez vegyszermentes is?
12: Úgy tudom, hogy igen. Mikor teltem választom ezt, mivel őstermelőktől tudom megvenni, nem a boltba, azért csak másabb.
11: Bence Tamás őstermelők. Azt hittem, hogy csak batátákat árul, de van retek, saláta.
3: Szezonálisan azért többféle dolgot is, tehát szezonban paradicsom, paprika, meg palántával is foglalkozom, de most már nagyon nagy szükségem van a helyre, kiürítés van.
11: A fő csapás irány mégiscsak a batáta, és május végén a palántákat be kell mindenképpen fedni földdel, de miért pont az édes burgonya?
3: Egy 8 évvel ezelőtt szerettünk volna olyasmivel a családi vállalkozásba, ami rentábilisabb, mert a bodzával foglalkozunk.
11: A bodzának a gyümölcsét, vagy a virágét?
3: A színezéknek a gyümölcsét, viszont annak a piaca nagyon változó, és akkor így jött az ötlet, hogy valami olyasmi, ami még annyira nem ismert Magyarországon, de mégis most már kezdik megismerni. Hát 8 éve ez így alakult, azóta pedig nagy mennyiségbe termelem, és betárolom, van saját tárolom, csak akkor egész évben szinte összeír a két szezon.
11: A batáta kapcsán legalábbis édes burgonya, nem rögtön az jut az eszembe, hogy Magyarországon a burgonyát nagyon-nagyon nehéz eladni. Nagyon alacsony az ár, nehéz az importtal versenybe szállni. Hogy az édes burgonya meg ennyire működik?
3: Teljesen más a termesztés technológia. Sok dolog van, ami megdobja az előállítási árat, sok a kézi munka igényesebb, nem gépesíthető, az, hogy fóliázni kell, a gyomírtása is más.
11: A hagyományos burgonyával szemben miért éri meg mégis édes burgonyával foglalkozni?
3: Teljesen más a piaca, azért ez más felfogásban fogyasztják az emberek. Nem annyira hétköznapi, ízre is más. Hiába van benne a nevében, hogy krumpli, azért nem összehasonlítható a kettő.
11: Megmutatja, milyen változatok vannak? Volt az a fehér.
3: De vannak különböző éj, szín és hús szín kombinációk. Tehát
11: egészen lilát is
3: láttam. Így van, tehát ugyanúgy fehér a belseje, tehát ebben rengeteg fél.
11: Csak akkor van a hagyományos sárga, ami belül sárga.
3: Akkor van lila húsú, ami ugye nagyon antioxidás tartalma van.
11: Miért érdemes édesburgonyát fogyasztanunk?
3: A beltartalmi értéke az szerintem kiemelkedő. Meg a termesztése az például nem igényel olyan gyomírtókat, hogyha fóliával van termesztve a bakháton, amit például egy burgonya megigényel. Szerencsére növényvédelemre nincsen jelentős mértékben szükség, az sem kell, hogy vegyszeres legyen.
11: Vegyszermentesen tudja ezeket a gyönyörű nagy gumókat előállítani?
3: Így van, igen. Hát tápanyag utánpótlásba szerves anyag.
11: Nincs burgonyabogár, vagy nincs ellensége?
3: A lombkártevők nem számítanak, mert egy kicsit megrágja a levelét, az nem gazdasági kár. A talajlakó kártevők azok veszélyesebbek, ez vetésforgóval, de vannak biológiai szerek ellene, de nekem szerencsés a területem nálam még ilyen nagyfokú károsítás nem volt.
11: És ez évelő növény? Miért kell minden májusban újra palántázni?
3: Jó kérdés. Nálunk nem évelő, mert nem tud áttelelni. De például Közép-Amerikából át tud telelni.
11: Nálunk több a fagy?
3: Tehát igen, nálunk nem tud áttelelni.
11: Onnantól fogva, hogy májusban bakháton kis kupacokra halmozva elülteti a palántákat, fóliával be is takarja?
3: Így van, fóliás bakháton a gyomosodás ellen, meg a vízmegtartás, az öntözés, hogy gazdaságosabb legyen.
11: Ezek szerint kell öntözni?
3: Öntözni azt abszolút kell, persze, amilyen évek vannak mostanában.
11: És öntözéssel együtt is győzik?
3: Hát igen, az csepegtető szalaggal történik, az könnyű, ott lehet tápanyagot is utánpótolni, hogyha valaki olyan technológiába termeszt. Meg a fólia azért is szükséges, hogy termesztési ideje az olyan 90-120 nap, és hogy ezt minél hamarabban tudjuk kezdeni, ezért kell a fekete fólia, amitől előbb melegszik fel a föld. Május 15 után érdemes, egészen június 15-ig, de a legjobb az a június legeleje.
11: És ősszel jöhet a szüret?
3: Hát igen, ősszel legyen 90-120 napra fajtától függően, meg attól függ, hogy mennyi volt a napsütéses órák száma, ez változó.
11: És földön félig fekve lehet ezt azért kiszedni, szóval ez hasonló, mint a spárga. Erre napszámos nem fog találni.
3: Hát igen, családdal csináljuk, 3-4 fővel, de alapvetően géppel van kifordítva, és akkor utána kézzel van összeszedve, hogy ne sérüljenek a gumók. Ez a tárolás miatt ugye fontos, hogy sérülésmentesek legyenek. Azért viszonylag gyorsan megy.
11: És akkor ehhez egy nagyon jó pince kell, vagy hogy ennyire jó állapotban vannak, olyan, mintha most szedte volna ki a földből?
3: Hát igen, kontrollál körülmények, páratartalom, hőmérséklet is állandó, 13-15 fok környékén, meg hőkezelni szokták. Betárolás elején 5 napig 35-38 fokra kell fölmelegíteni
11: a magkörülményt.
3: Hát rengeteg hűtéssel.
11: Húha!
3: Egy inverteres klímával csinálom.
11: Akkor azért ennek van költsége. Osztott szózott legalább egy kockás papíron, hogy ez mikorra térül meg?
3: Nem csapom be magamat, mert én úgy gondolom, hogy azért jók a számok a végén, családilag csináljuk, és a saját munkaórát az ember hajlamos nem úgy számolni, mint hogyha mondjuk napszámos lenne.
11: Szereti csinálni?
3: Szeretem, de azért változatosság mindig kell, úgyhogy most például egy 110 darabból álló vegyes gyümölcsös telepítünk önfenntartáshoz is, meg azért abból már van eladásra is.
11: Nekem úgy tűnik, hogy ez egy igazi sikernövény, ami Dél-Amerikában volt őshonos, és mintha a hazai klímát nagyon jól bírná.
3: Azt mondhatni, hogy kedveznek ki ez a felmelegedés, ami jellemzi Magyarországot, de nyilván a vízigénye az alapvetően magas, úgyhogy anélkül sajnos nem lehet. Fagy nem számít, igazából nem szabad korán elültetni, és akkor ezzel nincsen probléma. Ezért van a május végi ültetés, hogy biztosra menjünk.
11: Hány helyre kell járnia, hogy ezek a gumók kiürüljenek a tárolóból? Egyáltalán van még?
3: Van, igen. Valószínűleg nyár közepéig betart. Hát 4 kosár közösséget látok el, emellett városi piacra járok Fehérváron. De nagyon változó az, hogy például melyik éve mennyi terem. Volt olyan év, amikor már elfogyott május végére is.
11: Az, hogy vegyszermentes, az ma érték? Vagy a kosár közösségekben ez alapvetés?
3: Kosár közösségekben alapvetés, de látszik a piacon, hogy egyre jobban nő az igény a vegyszermentes termékek iránt, úgyhogy ebben van jövő. Lehetne könnyebben boldogulni, lehet, hogy az alapszakmámmal, a CNC gépkezelővel jobban keresnék, de itt magam főnöke vagyok, természetközelségek, ezek itt tartanak.
2: Tavaly év végén adott otthont Tata a Ramszari Városok Világtalálkozójának. A nemzetközi szakmai egyeztetés a vizes élőhelyek védelme, a jó gyakorlatok és tapasztalatok megosztása mentén zajlott. A hazánkban a Vizek Városa néven is ismert település hosszú távú megoldást keres az aszály következményeinek enyhítésére. A Ramszári Városok polgármesterei legutóbb online webinárium részeként egyeztettek. Drexler Anna összeállítása.
0: Májusra már komoly nehézségekbe ütközött az öregtó vizének feltöltése Tatán. Az aszálynak ekkor már egyre látványosabb jelei mutatkoztak, a szokásos üzemrendhez képest fél méterrel alacsonyabb volt a szint, ami komoly vízkészlet hiányra utalt. Molnár András, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője akkor elmondta, az aszály következményei a vízgyűjtő teljes területén mutatkoztak.
13: Dombvidéki jellegű a megyénk. Nagyon sokfele gondolkozunk mi is, hogy hol lehet vizet visszatartani, illetve itt januári időszakban, meg már tavaly ősszel elkezdtünk olyan helyeken ilyen próba projekteket csinálni, ahol vizet vissza lehet tartani. Komárom almás fűzítő térségében az egyik legjelentősebb a szőnyfűzítői belvízcsatorna, amit ilyenkor a tavaszra készülve régen mindig szárazon tartottunk, most a korábbi aszályos évek tapasztalat alapján ott is megfogtuk a vizet és visszatartottuk. Többi helyen a dombvidéki jellegű részeken ott igazából csak ilyen lokális, nagyon kis szakaszokon lehet megfogni a vizet. A erdészetnek különböző ilyen apró beavatkozásai, de mi is a műtárgyaknál, illetve felső vízgyűjtőn a tavakba, tározókba így próbálják visszatartani a vizet. Mindenki a nyára

0: Egy a napokban zajló online kerekasztal is éppen a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jó gyakorlataival foglalkozott. Ennek kapcsán Mihi József polgármester azt is elmondta, Tata városa a vizes élőhelyek megtartásában milyen további lépéseket kíván tenni.
1: Réti tavak megújítása során egy víz megtartó nagy projektet készítettünk elő, még az előző kormánynak be is nyújtottuk a pályázatunkat. Itt szeretnénk egy olyan vizes élőhelyet, újabbat létrehozni Tatán, amely a vízmegtartásnak lesz a fontos területe, vagyis hogy azok a vizeink, amik a forrásainkból, kismosópatakból például, vagy az öregtóból folyik le az Általéren, de abból le tudunk ide is csípni egy kicsi vizet folyamatosan, úgyhogy az Általér kötelező vízmennyisége is folyamatosan meglegyen, mégiscsak egy ilyen durván 30 hektáros területnek a 7 tavát, hogyha helyreállítjuk, akkor egy nagyon nagy mennyiségű vizet tudunk, egy újabb tavat tudunk Tatán tulajdonképpen létrehozni. És ebben nagyon szeretnénk, hogy a tata ifjúság, a gyerekek komoly bevonásra kerüljenek. Meg kell tanítanunk a gyerekeinket arra, hogy a világ hogy működik, a természet hogy működik, és itt most kézzelfoghatóan tapasztalhatnak egy ilyen nagy átalakítást. Tehát azt szeretném, hogy ők folyamatosan részt vegyenek ebben. Ez is a célja a Rámsári Városok Szövetségének egyébként, hogy az ifjúság bevonása sokkal nagyobb mértékben történjen meg. Tehát nem mindent a felnőttek oldjanak csak meg egyszerűen, és aztán megvalósul, hanem a gyerekek bevonásával történjenek ezek a projektek, ezek az alkalmak. Az előadások között természetesen további külföldi résztvevők is lesznek. Hirdettük ezt a programunkat, meghívással sokaknak elküldtük, lesznek, akik online formában lesznek, akik pedig itt a hivatal dísztermében vesznek részt ezen a mai alkalmon. Hát azt remélem, hogy megint sokat tudunk tanulni, és aztán készülődünk Niigatába, Japánba, hiszen az idén ősszel, késő ősszel, november végén, december elején Niigatában, ebben a japán városban lesz a következő Rámsári találkozó, a polgármesterek kerekasztala, úgyhogy erre is egy jó felkészülés ez a mai alkalom.
2: 30 kilométer, ami más oldalról mutatja be Egert. Egy családi nap, amely összehozza az egrieket. Az Egri Fertály mesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Egerkört, amelynek jelzéseit együtt festették fel, és egy kerékpáros családi nap során ki is próbálták. Pilisi Csenge riportja.
3: Minden nap bicikliznek?
4: Urányi Ádám. Általában reggelente, és hétvégén viszont mind a két nap, igen.
3: Látom a kislányával együtt?
4: Igen, a kislányommal és a párommal szoktunk menni hármasban. Illetve most már majd lassan négyen, mert van egy kisöcsike, ő még majd gyereküléssel fog velünk jönni.
3: És miért jó mondjuk a munkát akár, vagy a napot így kezdeni?
4: Fölfrissül az ember, teljesen más a napom tőle, szellemileg teljesen fölébredek, egy nagyon jó érzés szerintem.
3: És már a testmozgás, gondolom.
4: Így van, így van. Én ezt egy nagyon pozitív és nagyon jó ötletnek tartom. Nagyon örülünk neki, hogy most már az egész város tulajdonképpen befette ez a kerékpáros hálózat. Nagyon kellett, mert borzasztó volt a közlekedés, most viszont nagyon könnyű, és a gyerekeknek mindenképpen sokkal nagyobb élmény kerékpárúton kerékpároz, mint a járdán vagy az autók között az úton.
3: Miért mennek végig ezen az Egerkörön? Itt most az egész család itt van, ugye?
5: A feleségemmel vagyunk, tavaly voltam először, ugye fertelmesterként megválasztottak, gondoltam, kipróbálom, megnézem milyen, és elvarázsolt, tehát gyönyörű a kilátás. Tényleg olyan perspektívát nyújt a város körül, amire nem is gondol az ember, hogy itt ilyen útvonalak vannak, és hogy ilyen kilátás van. Gondoltam, hogy megmutatom a családnak is. Tényleg ezt látni kell, át kell élni.
3: Merre megy ez az Egerkör?
5: Többféle útvonal lehetséges, meg többféle becsatlakozási lehetőség, de alapvetően a Kistályai úton kanyarodunk fel Ostoros irányába, és akkor végig fönn a hegytetőn, Felnémetnél csurgunk le, vissza a kerékpárúton, és aztán a Hajdúhegy meg a Lajosváros fölötti részen kanyarodunk vissza, tehát ténylegesen egy kört teszünk Eger városa körül.
3: Akkor ez felér egy városnézéssel, csak más perspektívából.
5: Igen, tökéletesen, tehát messziről, de nagyon szép, lenyűgöző.
3: Hány kilométer lehet ez?
5: Én úgy hallottam, hogy ez körülbelül 30 kilométer, tehát azért ez egy elég hosszú túra, de pont azért jó a kicsiknek is akár, mert tudnak kisebb szakaszokat teljesíteni, tehát ez tényleg több olyan becsatlakozási pont van, ahonnét kényelmesen rá tudnak csatlakozni erre az útra.
3: Nem csak kipróbálták ezt az Egerkört, hanem most nem olyan régen, ugye ezeket a jelzőköveket is tulajdonképpen letisztították, lefestették.
5: Igen, tehát ez egy szép közösségi munka volt, rendkívül nehéz kövek, úgyhogy remélem, hogy nem fogják hetente átpakolgatni, nem valószínű, mert azért 70 kilót nem dob el csak úgy az ember. Ezeket kaptuk szőlészektől, akkor letakarítottuk, szépen fejére lefestettük, és aztán kaptak rá egy piros csíkot, tehát igen feltűnő, és aztán közösen döntöttük el azt is, hogy hova

0: kerüljenek.
1: Öled György a főszervezője ennek a mai családi napnak. Nagyon sokan kijöttek és indulnak együtt kerékpározni.
2: Harmadik évben szervezi ezt a Ferdelmesei Testület, és nyilván jó híre ment, az első kettővel jó tapasztalatunk van, úgyhogy szeretjük. Klassz kis párórás program, nem megerőltető, tehát Eger egy dombvidék, de ettől függetlenül kettő olyan emelkedő van, ahol esetenként nekem vagy az idősebbnek le kell szállni, de egyébként a fiatalok, ami a túlnyomó rész képezi a mai túrának, simán föltekernek mindenhol, tehát nem olyan megerőltető, nagy része azért vízszintesen megy. És Kárpótól az emelkedőkért minket a gyönyörű kilátás a Bükre, a Mátrára és a városunkra.
1: De ez többről szól, mint hogy egy kicsit együtt töltünk egy szombat délelőttöt.
2: Így van, a harmadik alkalom egy kicsit különleges nekünk, mert az idén már kialakítottunk egy ilyen jelölést ennek a kerékpár útnak, Eger Szöllő borvidék, és itt a régi szöllők felszámolásából ilyen 70 kilós betongyámok kerültek hulladékba, tehát fölöslegessé váltak. A Ferdelmesei Testület ebből 150 darabot letakarított, lefestettük fehérre, piros síkkal ellátottuk, és az útvonalat kijelöltük, tehát bárki által bejárható útvonal, tehát nem is az a cél, hogy most mi egyszer itt egyébként körbe menjünk, hanem ide jön egy külföldi, vagy akár egy magyar turista, egy család, egy csapat, aki akár bérelhet is Egerbe biciklit, vagy saját biciklivel megy, és akkor egy gyönyörű kilátásra, egy gyönyörű panorámával egy 30 kilométeres úton, ami egyébként 2 óra alatt bejárható, gyönyörködhet Eger város szépségével és a környének szépségével.
1: De ez hozzátesz, hogy ez egy közösségi élmény, közösségi alkalom és közösségi munka is lényegében, ami miatt, vagy ahogy ez összejött?
2: Fertálymesteri kezdeményezés az egész, és az a legszebb az egészben, hogy amikor a köveket kellett hordani, mit tudom, rájött 40 ember, aki csak önkéntesen saját autóval, saját fizikai erejét feláldozva ezért, hogy létrejöjjön az Egerkör, tevékenyen részt vett ebben a munkában.
3: Az egri fertálymesterek kialakítottak egy új kerékpáros útvonalat, az Egerkört. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen vasárnapi újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Szöllős Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Vasárnapi imádság.
1: Elmondja Géresi Róbert református püspök.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. A 110. Zsoltár első 3 versét olvasom fel. Dávid Zsoltára. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámoljává nem teszem. Hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról. Uralkodj ellenségeid között. Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jön a harmat, olyan a te ifjúságod. Ámen. Fohászkodjunk. Urunk Istenünk, drága jó atyánk, a megváltó kegyelem érkezéséről szól a Zsoltárnak szava. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi Urunk, királyunk is megtartunk, hogy a mai ember sokszor földi hatalmasságunkban akar bízni, de ígéd egyértelműen hirdeti számunkra, hogy egyedül te vagy ennek a világnak megtartója és ura. Add, Urunk Istenünk, hogy e felé fordítsuk a mi tekintetünket. Add, hogy a te áldásodban, kegyelmedben és szeretetedben tudjunk bízni, és egész életünk a te uralmad alatt történjék. Magasztalunk és áldunk téged, és arra kérünk, hogy szenteld meg mindannyiunk életét, most és mindörökké. Ámen.
1: Géresi Róbert református püspök gondolatait hallották.

0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
1: 6 óra van, 2026. június 14-én vasárnap, a szerkesztő Horváth Ágnes nevében is jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A Kossuth Rádió mikrofonjánál a Halász Zsuzsa. Hallgassák meg híreinket, a bemondó Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Több ezren vettek részt Belfastban egy rasszizmus ellenes demonstráció, miután a városban napokig tartó erőszakos zavargások törtek ki egy késes támadás után. A városháza előtt tartott megmozduláson a felszólalók hangsúlyozták, hogy a héten családoknak és kisgyermekeknek kellett elmenekülniük otthonukból a rasszista erőszak elől. Az északír fővárosban és több más településen azután szabadultak el az indulatok, hogy egy szudáni férfi késsel súlyosan megsebesített egy helyi lakost. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök. Magyar Péter rendkívüli tájékoztatóján több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A kormányfő szerint 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. Magyar Péter hozzátette, a szintes a kormány ezzel szemben olyan megoldást tervez, amely egyszerre tartja kívül az illegális migránsokat és megfelel az európai jognak is. Orbán Viktor volt kormányfő az elhangzottakra válaszol, kijelentette, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Ez kevés lesz, így reagált Orbán Viktor mondataira Magyar Péter. A kormányfő szerint az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni Magyarországon. Magyar Péter úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen döntött a tábor létrehozásáról. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A pártelnök azt mondta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. Egyúttal hangsúlyozta azt is, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is nemzedékváltásra van szükség. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott, a demokratikus koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnök napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedű Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnök szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal több hónapos tanfolyamon ismerkedett meg a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra biztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Ma van a Véradók világnapja. Az önkéntes segítők fontosságára hívják fel a figyelmet abból az alkalomból, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok azonosítója. A világnap jó alkalom arra, hogy megszólítsák a véradókat, mivel nyáron a szabadságok miatt sokkal kevesebben jelentkeznek, ami miatt megcsappannak a vérkészletek.
0: Időjárás jelentés.
1: A Az előrejelzések a jövő hétre ígérik az idei nyár első hőhullámát, de mi várható mára? Kérdezem a meteorológust, Kuntár Rolandot. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Ma egy hidegfront hullámzik felettünk. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd napközben egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Délelőtt kevés helyen, délutántól már nagy területen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. Néhol heves zivatar is lehet. A nyugati északnyugati szelet elsősorban hazánk északkeleti, északi felén kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Zivatarok környezetében azonban viharossá fokozódhat a szél. A hőmérséklet délután nagyrészt 24 és 28, késő este 13 és 18 fok között alakul.
4: Nemzeti sportkrónika.
5: Brazília Marokkóval, Svájc pedig Katarral játszott egy egyes döntetlent. Bronzérmes a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. George Russell indul az Éldről a Formula 1-es katalán nagy díjon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A 23. labdarúgó világbajnokságon a C csoport nyitó mérkőzésén Brazília egy-egyes döntetlent játszott az előző világbajnokság elődöntősével Marokkóval. Az afrikai együttes már a 21. percben megszerezte a vezetés Saibán révén, ám a 32. percben a Real Madrid szélsője Vinicius Junior egyenlített, ezzel beállítva az 1-1-es végeredményt. A C csoport másik találkozóján Skócia 36 év után nyert ismét világbajnokságon, miután McGinn góljával 1-0-ra legyőzte Haitit. A B csoport tegnap esti egyetlen összecsapásán Svájc 1-1-es döntetlent ért el az előző VB házigazdája Katar ellen. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc, Levente, Tótka Sándor összeállítású magyar férfi kajak 4-es aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenő Európa bajnokságon. Kőhalmi Emese 1000 méteren lett aranyérmes, míg a férfiaknál ugyanezen a távon Kopasz Bálint ezüstérmes. Szintén ezüstérmet szerzett Lutz Anna 200 méteren, míg a magyar vegyes 4-es 500 méteren bronzérmes lett. A parakajakosok közül Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Robert pedig ezüstérmet szerzett, míg Varga Katalin bronzérmet. A férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén Ferencváros Olimpiákos Pireus 16-13. A máltai döntőben az ott három gólos Burián Gergely vezetésével a Barcelonét a 17-16-ra nyert a Prorecco ellen. George Russell, a Mercedes Spirit versenyzője nyerte a Formula 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat majd az élről. Russell mellől a 7-szeres világbajnok honfitársa, a Ferrarival versenyző Lewis Hamilton startolhat majd, míg a harmadik rajtkockából az összetetben élen álló olasz Antonelli kezdheti meg a versenyt. A férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjében a német Füchse Berlin a spanyol Barcelonával mérkőzik ma Kölnben. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
6: Műsorajánlat. Új világ.
7: Kormányalakítási kísérlet Romániában a parlament feloszlatása után. Patthelyzet vagy káosz Koszovóban az előrehozott választások után. Nagy-Britániában a káoszban előkerült Tony Blair egykori kormányfő is, és drónok háborúja szerte a világban. Járai Juditot hallják is az Új világban. Ezúttal ezeket a témákat kínáljuk. Tartsanak velünk!
6: Új világ. Külpolitikai magazin ma reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Halász Zsuzsa.

0: vasárnapi újság 40. évfolyamában járunk, a 2008. adást hallják. Lássuk, mit kínálunk műsorunk első órájában. Önpusztítás felső fokon kontra a szocialista éra nosztalgiája. Párhuzamok és ellentétek Lengyelország és Magyarország 20. századi történelmében. Trianoni megemlékezés lakiteleken, bronzba öntötték Tőkés László református püspök alakját. Hírszerkesztés a kulisszák mögött, Magyarországon is bemutatták Alexander Teszke német újságíró Inside Tagesschau című kötetét. És perben és haragban első fokon felmentették Szász Jánost, a bangladesi szijámi ikrek szétválasztó műtétjét rögzítő filmrendezőt. Forradalom két helyszínen, az 1956-os év Lengyelországban és Magyarországon. Ezzel a címmel rendezett nemrégiben közös történettudományi konferenciát a Magyar Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete, a Budapesti Lengyel Intézet és a Václav Felczak Alapítvány. A program nem csak az 56-os magyar forradalommal, illetve az annak nyomán kialakuló lengyel szolidaritás gyönyörű megnyilvánulásaival foglalkozott, hanem végigkövette a kommunista rezsim hatalomra jutásától a lengyel kis stabilizációig, illetve a kádári konszolidációig tartó időszakot is. Ez utóbbi szekció magyar előadója dr. Csikós Gábor, az ELTE Történettudományi Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt. Vele beszélgetett Kulik Bence.
1: Nevezhetjük-e a Kádár korszaknak a második felét konszolidációnak, vagy ez a rendszernek az önképe, ami rákerült a társadalomra?
2: Itt a nagy kérdés a konszolidáció, megszilárdulás, hogy minek a megszilárdulásáról beszélünk, és hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy mennyire szűnnek meg a fegyveres harcok, nyilván ezek viszonylag hamar véget érnek, mennyire szilárdul meg maga a politikai rendszer, mennyire szilárdul meg a párt és a társadalom viszonya, illetve a társadalomnak magának mennyire van egy megszilárdulás élménye, azzal, hogy kiszámíthatóvá válnak az életkeretek. Mi történészként nyilván múlttal foglalkozunk, és tudjuk a következményeket is, de én azt gondolom, hogy mindig fontos visszamenni a kor emberének tapasztalat horizontjába, illetve emlékeire. Tehát ez a generáció azért, aki 56-ban érintett, 60-as években, mondjuk egy 60-as években 40 éves ember is már megtapasztalta a II. Világháborút, 56-os forradalmat, tehát hogy itt nagy társadalmi kataklizmák után következik egy valóban kiszámíthatóbb rendszer, de azért azt is lehet látni, hogy a társadalom szempontjából ez nem annyira konszolidáció, hogy sokkal inkább belátás, hogy ez a rendszer fog fennmaradni, és sokkal inkább arról szól, hogy megpróbálnak az emberek ebben a keretrendszerben élni, és egy példa erre, hogy még a TSZ-ben nagyon nehezen lépnek be az emberek, sokat rákényszerítenek a kollektivizálás során az 50-es évek végén, viszont nagyon izgalmas, hogy a 60-as évek elején sokan megpróbálnak kilépni, és megpróbálnak újra kezdeni a magángazdálkodást, mivel a belépéskor, a belépési nyilatkozatban az szerepel, hogy 3 év múlva ezt újra lehet tárgyalni, de akkor már nagyon keveseket engednek ki. Hogy a 60-as évek közepétől azért ezt elfogadják társadalmi leharításként, ebben a világban kell élnünk, kell megküzdenünk az életünkkel, különböző helyzetekkel.
1: Hogyan nézett ki a lengyel rendszerrel összevetve ez a legvidámabb barak?
2: Kollektivizálás abban marad, Jugoszlávia a másik ilyen terület még, ahol abban marad a kollektivizálás, és megmarad a magángazdálkodás, mellette ott is van természetesen termelőszövetkezet, és van állami gazdaság. Azért azt lehet látni, hogy a lengyel állam is, illetve minden szocialista állam igyekszik olyan feltételeket teremteni, ami révén érdekelté teszi a parasztokat, hogy belépjenek. Ugye alulkutatott téma például az egészségügy vizsgálat, az egészségügy ellátása, vagy akár mondjuk a modern, tehát ez nem szocialista jellegű, a rákbetegségeknek a terjedése, hogy ez mennyire érinti, ahol nagyon fontos a prevenció, vagy a korai szűrés, vagy a korai kezelés, és hogy ez mennyiben súlyosbodik el mondjuk egy paraszti közegben, ahol az egészségügyhöz nehezebben férnek hozzá. A Kádár korszaknak valóban van egy ilyen, olyan szempontból egy ilyen pozitív képe, vannak olyanok, amik ha más szocialista országokkal összevetjük, akkor valóban működőképesebbnek tűnik, hogy ilyen például az élelmiszerellátás, tehát hogy itt nincs jegyrendszer, árubőség van, akár Romániával összevetve, akár Lengyelországgal. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne kutatni azt, hogy a magyar családok, a magyar emberek milyen áldozatokat hoztak ezért, és itt akár a túlmunka, látni ez nagyon izgalmas a 70-es évektől, hogy a városi ember nagyon sokat túlórázik, a vidéken pedig nagyon általános, de akár ez a városoknál is, a vidéki rokonok kapcsán, vagy az ingázók esetében, akik vidéken van háztáji földjük, hogy ez a háztáji munka, ami egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó, és sok túlmunkával, de elérhető egy anyagi gyarapodás, viszont ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez azért néha, vagy akár mai szemmel is, a Kádárkornak van egy ilyen nosztalgiája, hogy itt mindenki kapott lakást, kiszámítható élet volt. Ami nagyon izgalmas, például lengyel kollégákkal beszélgetve, hogy amíg Lengyelországban, akár a szocializmusban is ez egy benyomás, hogy sokkal több szabadidejük volt akár mondjuk értelmiségieknek, tanítóknak, egészségügyi dolgozóknak. Magyarországon azt lehet látni, hogy sokan nők is túlmunkát vállalnak, és hogy Magyarországon ez a fajta ilyen önkizsákmányoló hozzáállás, ez nagyon-nagyon erős lesz, ami azért megmutatkozik a mentális egészségben, megmutatkoznak alkoholizmus adatokban, öngyilkosságban, és amit szeretnék mondani, hogy ez nem egy ilyen, hogy szoktuk ezt, hogy hát utólag visszavetítjük azt, hogy hú, milyen rossz volt ez a Kádár korszak. Ezt azt lehet látni, hogy azért ezt ők maguk is érzékelték, és a 70-es évek végétől, és ez például a rendszer pozitívumaként írnám fel, mint kommunista országok közül valószínűleg egyetleniként elindul egy nagy projekt ennek a devienciáknak a feltárására, és lesznek empirikus adatok arra, hogy Kopmáriáék kutatása például, hogy nagyon sok neurotikus van, az alkoholisták vizsgálata, öngyilkosságok, vagy ami nem annyira volt jellemző a magyar társadalom, sosem jellemző annyira, a bűnelkövetés, a deviancia, amely kívülre irányul, hogy a magyar társadalomra mindig hagyományosan erősebb ez a befelé önpusztító deviancia.
1: Azért 56 az megjelent a lengyel közbeszédben, belekerült a Zeitgeistba, volt is szolidaritás a lengyelek részéről, és aztán egy pár évtized múlva, amikor a sztrájkok kitörtek, addigra ez a gulyás kommunizmus az így feloldotta ezt a fajta barátságot és szolidaritást?
2: Én azért azt látom, hogy a magyar társadalomnak a története azért azt mutatja, hogy itt nagyon sok kataklizma volt a 20. században, és azért 56-ban még szintén van még egy ilyen erő, ami azt mutatja, hogy szolidaritást mutatunk. Igen, ez egy nagy kérdés, a csehszlovákiai bevonulás, ami egy ilyen izgalmas kérdés, hogy a táncdalfesztivállal egy időben, nem tudom, nyel az Illés együttes, és akkor bevonulnak a tankok, tehát hogy ez a fajta, egyszer ez egy modern élhető világ, és másrésztről meg itt van ennek a realitása. Vannak olyan események, tehát hogy én azt gondolom, hogy előhívható a magyar társadalomból a szolidaritás, és azért sok történelmi esemény ezt megmutatja, akár 1989-re gondolok itt akár mondjuk a Falle döntés, vagy itt a német család egyesítések kapcsán, de ugyanezt mondhatnám az Ukrajnából érkező menekülteket, azért a magyar társadalomban volt egy összefogás, hogy őket segíteni. Tehát hogy én azt gondolom, hogy a krízis ezt előhozza, az más kérdés, hogy szerintem mi magyarok nagyon kritikusak vagyunk egyrészt saját magunkkal, másrészt meg azért a 20. századnak egy nagy társadalmi tapasztalata, és én nekem ez a fixa ideám, és mindenkit erre biztatok, és akkor most kérdezem a nyilvánosságot, hogy családfát kutasson, és kérdezze meg az idős rokonokat, hogy élt a család, mert hogy fog sok olyan történettel találkozni, amikor ezek az emberek nagyon nehéz helyzetbe kerültek, ha Kádár korszakra gondolok, akár mondjuk a származás alapján való, 63-ba törlik el a származás szerinti iskoláztatás egyetemi felvételit, azért itt azt lehet látni, hogy családok vannak fenyegetve, és egyszerűen egy jobb stratégia van, ami arról szól, hogy ne foglalkozzon az ember politikával, fonuljon vissza a magánélet területére. Zsíl Zoltánt szeretném ez idézni, egy nagyon izgalmas könyv, és nem ajánlom, egy önhit története. Van egy része, amiben azt írja Magyarországról, a Kádár korszakról, hogy itt két tévhite van az embereknek, a politikusoknak az a tévhite, hogy minden részletében tudják kontrollálni a egyének életét, az egyéneknek, a társadalomnak meg az az élménye, hogy meg tud teremteni egy kis időre egy teljesen biztos zugot, ahova nem fog belépni a politika, és hogy ez mind a kettő illúzió, Zsille szerint, és én is hajlok erre, hogy mind a kettő illúzió.
0: Kis stabilizáció és Kádár konszolidáció. A korszak ellentmondásairól Csikós Gáborral, az ELTE Történettudományi Kutatóintézetének tudományos munkatársával Kulik Bence beszélgetett.

0: Tőkés László egy közülünk, egy a 15 millió közül, ugyanakkor több is nálunk. Tőkés László 1989. decemberében nyíltan fellázadt a román kommunista rendszer ellen, és ez a lázadás indította el a Ceausescu rendszer megdöntését. Ő akkor az életét kockáztatta a temesvári magyar református közösségért és az egész erdélyi magyarságért. Felföldi Zoltán, a lakiteleki faluszépítő egyesület elnöke, a 20. század Petőfi Sándorának nevezte a református püspököt, aki akkor is vállalta volna a sorsát, ha az a halál. Temesvár hősének a lakiteleki Hungarikum ligetben emeltek szobrot a trianoni tragédia évfordulóján, Molnár H. Boglárka összeállítása.
1: Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára trianoni emléknapot szerveztek a lakiteleki Hungarikum ligetben. A rendezvény fénypontja Tőkés László református lelkész bronz mellszobrának leleplezése volt. Kókai Géza, lakitelek református lelkésze elmondta, a Kolozsváron született Tőkés László jelenleg 74 éves.
2: 1989-ben az állami és az egyházi hatóságok pert indítottak ellene, megfosztották szószékétől és száműzték Temesvárról. Ennek a felsőbb utasításnak nem lehetett engedelmeskedni. Ellenállását a presbitériuma támogatta. A hatalmi akarattal való szembeszegülés vezetett a forradalomhoz. Nyilván érezzük ennek súlyát. Azt gondolom, érezte ezt a Királyhágó melléki református egyházkerület is, melynek püspöki szolgálatába lépett, választották 1990-ben, és ezt a tisztet 2009-ig, mintegy 19 esztendőn keresztül el is látta. Bizonyosan arról is szó esik a mai napon, hogyan állt az erdélyi magyarság, de mondhatom azt, hogy az elszakított területeken élő magyarság érdekeinek képviseletébe, védelmébe, hogyan lett az erdélyi autonómia törekvések szószólója.
1: Az 1989-es romániai forradalomban vállalt szerepe miatt a legismertebb. Az egyházi állapotokat és a romániai falurombolást folyamatosan bírálta. Emiatt az állami és egyházi hatóságok pert indítottak ellene, és száműzni akarták. Tőkés László nem engedelmeskedett a felsőbb utasításnak, így a román titkos rendőrség embereinek kellett érte kivonulniuk Temesvárra. Egyházának tagjai viszont körbeállták a lelkészi hivatalt és házat, ezzel megpróbálva megakadályozni a hatóságot. Ez a jelenet a rendszer ellenesség egyik jelképeként vonult be a történelembe. A hatalom embereinek végül sikerült betörni a templomba, ahol előbb megverték Tőkés Lászlót és várandós feleségét, majd elszállították. A népfelkelést viszont már nem lehetett megakadályozni, és pár nappal később Nikolaje Ceausescu diktátort és feleségét rögtön ítélő bíróság elé állították, majd kivégezték. Felföldi Zoltán, a lakiteleki faluszépítő egyesület elnöke a rendezvényen kiemelte, Tőkés László az erdélyi magyarságért a saját életét kockáztatta 1989-ben.
3: Tőkés László egy közülünk. Egy a 15 millió közül, aki ugyanúgy csápol a koncerteken, mint mi, akinek ugyanúgy vannak jó napjai, meg rossz napjai, mint nekünk, akinek ugyanúgy van bánata és öröme, mint nekünk, és akinek ugyanúgy vannak erényei és hibái, mint nekünk. Ezért persze még nem jár szobor. De Tőkés László nem csak egy közülünk, hanem Tőkés László több is nálunk, és itt jön a képbe Temesvár. Ő sosem rejtette véka alá a román kommunista rendszerrel szembeni véleményét, de 1989. decemberében, amikor a román kommunista államhatalom a kollaboráns egyházi vezetéssel karöltve ki akarta lakoltatni, akkor nyíltan fellázadt a rendszer ellen, és ellenállt. És ez az ellenállás indította el azt a felkelést, ami az addig megdönthetetlennek hitt Ceausescu rendszert megdöntötte. Utólag persze minden egyszerűnek meg egyértelműnek tűnik, de ott és akkor Tőkés László az életével játszott. Az életét kockáztatta a temesvári magyar református közösségért és az egész erdélyi magyarságért. Tőkés László tehát lázadó. Egy kicsit olyan, mint Petőfi Sándor, aki elindította 1848-49-et. Nézzenek rá, most persze nem látják merül, de majd nézzenek rá. Ha Petőfi Sándor nem hal meg valahol Héjasfalva és Fehéregyháza között a csatamezőn, akkor körülbelül így nézhetett volna ki az 1890-es évek második felében egy március 15-i ünnepségem. Ha pedig a sors azt mérte volna rá, hogy meghal fiatalon, mint Petőfi Sándor, akkor azt vállalta volna. Tőkés László a 20. század Petőfi Sándora. Nem mellesleg tanulhatunk is tőle. Tanulhatjuk az okos lázadást. Ugyanis nem mindegy, hogy hogyan lázadunk. Ha nem okosan lázadunk, akkor a lázadásunkkal éppen azt a közösséget sodorhatjuk bajba, amelynek az érdekében lázadunk.
1: A Nemzeti Fórum elnöke Lezsák Sándor kiemelte, minden szobornak története van, és Tőkés László méltó módon csatlakozik olyan személyekhez, mint Puskás Ferenc, Gárdonyi Géza, Keleti Ágnes, Pelé, II. János Pál pápa, és még lehetne sorolni, akiknek még akkor állítottak szobrot, amikor éltek. De ilyen volt Gyarmati Dezső is, akinek jelenlétében állítottak szobrot 80. születésnapjára 2007-ben a Népfőiskola bejáratánál.
4: Amikor 86-ban Temesvága került, egyre élénkebb, meg voltak a megszólalásai, és eljött 1989. december 15-e, amikor megjelent a hatóság kilakoltatási parancsal, a református püspök hozzájárulásával. Soha ne felejtsük el azért ezt, de a hívők, magyarok, románok körbevették, és nem engedték, hogy végrehajtsák a kitelepítést. Másnap 16-án, az én ismereteim szerint, négy férfi ember ebből a tömegből bement a főtérre, megállították a villamost, és elkezdtek kommunista ellenes, Ceausescu ellenes jelszavakat skandálni. És visszhangzott a tér hamarosan. 17-én pedig kiadták a sortüzet, és iszonyú öldöklés kezdődött ott a téren, és ezt kihasználva mentek a püspök úr lakására, és kirángatták onnan vágandós feleségével együtt, és megverték őket, és így vitték Szilágy menyhére. Közben 146-ra bővült a kocsisor, megállítottak bennünket, és akkor már fiatalok, Timisoara, Tőkés, Vivát, népmesei hős lett.
1: Lezsák Sándor beszéde végén hangsúlyozta, az ilyen életművek miatt mondható el, hogy Trianon, amely Lezsák Sándor szerint egy nemzetgyilkossági kísérlet volt, csak kísérlet maradt.
0: Tőkés László szobrot avattak a Lakiteleki Hungarikum Ligetben. Molnár Háboglárka összeállítása hangzott el.

0: Fél hét van, rövid hírekkel folytatódik a vasárnapi újság. A mikrofonnál Beslin Bettina.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelezte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Váratlan eseménnyel zárul 14. Leó pápa spanyolországi útja. A pápai különgépen műszaki hiba lépett fel, a javításra tett kísérletek pedig nem jártak sikerrel, így a katolikus egyházfőnek el kellett hagynia a repülőt. A helyzetet végül Fülöp spanyol király oldotta meg, aki felajánlotta magárepülőgépét Leó pápának. Ismeretlen fegyveresek meggyilkolták egy dél-mexikói település polgármesterét. Az indíték egyelőre nem ismert, az elkövetőket nagy erőkkel keresik. Az országban nem ritkák a politikusok elleni támadások, amelyeket szervezett bűnözői csoportok követnek el. Az elmúlt 20 évben csak nem 100 polgármester gyilkoltak meg Mexikóban. Idehaza átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. Egyebek mellett láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Az épület belsejében ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton hever zivatar is lehet. A szél megélénkül helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható. A Dél-Dunántúlon erős UV-sugárzásra kell készülni.
2: A vasárnapi újság műsorvezetője Halász Zsuzsa.
0: Inside Tagesschau, azaz Tagesschau belülről címmel tavaly jelent meg Alexander Teske német újságíró könyve, amelyet a szerző azóta számos nemzetközi szakmai fórumon ismertetett. Legutóbb a Magyar-Német Intézet rendezvényének vendégeként adott elő, ahol egyebek mellett a hírszerkesztőségek strukturális felépítéséről beszélt, azaz a vezető újságírók és egyáltalán az újságírás politikai befolyásoltságáról, hogy miként születnek a hírek és kidönt a megjelenő témákról. Szólt arról is, hogy bizonyos kérdésekben a szerkesztők hogyan áldozzák fel a szakértőket és a szakértelmet a minél gyorsabb hírközlés oltárán. Alexander Teske maga is 6 éven át vett részt a német regionális közszolgálati televízió, az ARD legfontosabb és legnézettebb hírműsora a Tagesschau szerkesztésében. A szóban forgó kötet a kulisszák mögé kalauzol bennünket, azt mutatja meg, amit a képernyőn nem láthatunk. A német újságíróval Horváth Ágnes készített interjút.
3: Teske úr, ön 6 évig a Tagesschau-nál dolgozott, most már szabadúszó újságíró. Miért érezte úgy, hogy írnia kell arról, hogy hogyan állítják össze a híreket a német közszolgálati televíziónál?
4: Mindig is író akartam lenni. Több újságnál is dolgoztam, végül a televíziónál kötöttem ki. De felmondtam az ARD-nél, és most újra szabadúszó szerző vagyok. Arról akartam könyvet írni, hogy hogyan működik a média, mert úgy éreztem, hogy nagy a tudatlanság ezen a téren. Engem mindig támadtak, még a barátaim és a családom is, mert ott dolgoztam, védtem. Persze a szerkesztőségen belül vitatkoztam, mert gyakran nem értettem egyet azzal, ami kiment, vagy amiről nem szóltunk, de az elmúlt 2 évben, miután elemeztem a dolgokat, sokkal kritikusabb lettem, mint amilyen ott voltam.
3: Miért? Milyen tendenciákat látott?
4: Ami engem zavart, az a bulvárosodás, mert ugye a nézettségi adatok és az internetes kattintásszámok számítanak. A Tagesschau a legnézettebb műsor, 40%-os a nézettségi aránya, vagyis ha 10 embernek be van kapcsolva a tévéje, 4 a Tagesschau-t nézi. Nagy felelősség tehát, hogy mi hangzik el, és a feladat elsősorban az informálás, a tájékoztatás, nem a nézettség növelése. A kultúrának is helyet kellene kapnia, de egyre kisebb a szerepe. A műsorok nagyon felszínesek lettek, sokat tudósítanak a sportról, a királyi udvari eseményekről, a tűzesetekről, olyan dolgokról, amelyeknek nincs valódi
5: kevés újja, vagy egy hét múlva már el is veletjük.
4: Nagyon-nagyon kevés, kemény politikai hír van, ami szerintem hiba. Én is felelős voltam például a szakértők kiválasztásáért, és ha valaki túlságosan eltért a véleményi spektrumtól, például Ukrajnával, a migrációval, a koronavírus időszakát érintő intézkedésekkel kapcsolatban, akkor nem hívták meg. Megfigyeltem, ami számomra jelentős, mert én is kelet-német területről származom, hogy a kelet-németországi megközelítésekkel, problémákkal nem foglalkoznak a Hamburgban gyártott Tagesschau-ban, hiszen alig vannak ott kelet-német munkatársak, vezetők pedig egyáltalán nincsenek. Azt mondják, a kelet nem értette meg a demokráciát, ezért szavaztak ott sokan az AfD-re. Hamburgban nem értik a valódi okokat.
3: Arra utal, hogy például a Tagesschau-ban vagy az ARD műsoraiban az AfD képviselői nem kaptak szót, vagy csak nagyon ritkán?
4: Pontosan. Célzottan rákerestem, és egyetlen párt sem jelent meg annyira ritkán, mint az AfD, és ha mégis, akkor csak botrányokkal kapcsolatban, vagy negatív előjellel. A migráció témáján kívül más tartalmi álláspontokat sem ismerhettek meg a nézők az AfD részéről. Például, hogy mit gondol a lakhatási krízisről, vagy hogy hogyan lehetne fellendíteni a gazdaságot, mi okozza az energiaválságot. Mindez pedig azt jelenti, hogy a választó nem ismerheti meg a teljes politikai palettát. Az AfD-ről szóló összes riport 81%-a negatív. Persze ez összefügg azzal is, hogy maguk a közszolgálati műsorok szerkesztői hogyan gondolkodnak. Hiszen a legtöbben egy viszonylag kis pártot, a zöldeket támogatják.
3: Nem naivitás azt gondolni, hogy létezik tényleg objektív újságírás? Mit gondol, vannak pártatlan, valóban független médiumok?
4: Ez abszolút jogos kérdés, szerintem nincs teljes objektivitás. Éppen ezért fontos, hogy kik dolgoznak a közszolgálati csatornáknál, hogy a lehető legkiegyensúlyozottabb legyen a kép. Jó, ha képviselve vannak a vidékiek, vagy a fogyatékkal élők is. Németország egy olyan ország, ahol nagyon sok a bevándorló, de például ők sincsenek képviselve a médiában. Bár természetesen van médiatörvény, ami kötelez a kiegyensúlyozottságra, ezt figyelmen kívül hagyják. Az indoklás az, hogy a közszolgálati műsorszolgáltató a demokrácia őrzője, és az AfD nem demokratikus párt, ezért nem kell szerepelnie a műsorokban. Ezt nagyon problémásnak tartom, és úgy láttam, ez csak segítette az AfD egyre erősebbé válását.
3: Tehát azt mondja, hogy a médiatörvényt figyelmen kívül hagyják, vagyis nem lenne megoldás, hogyha újabb törvényeket fogalmaznának meg. De mit lehet akkor tenni?
4: Ez nagyon összetett és bonyolult kérdés. Igaz, hogy sok európai országban kritika éli a közszolgálati műsorszolgáltatást, de vannak azért jó példák. Szívesen nézem például a Dán TV adását, ahol a vélemény nyilvánítás sokkal szélesebb körű, vitatható személyiségeket is meghívnak, és ezért nő is az elfogadottsága a műsoroknak a lakosság körében. Németországban a vezetői pozíciókat nem hirdetik meg. Például a Tagesschau-ban egyáltalán nem ismerjük a döntéshozókat. Ők nyilvánosan sem lehet kommunikálni. Nagy ország vagyunk, szövetségi felépítésű, és fontos lenne, hogy Dél-Németországból vagy Kelet-Németországból is bevonjanak döntéshozókat. Az ellenőrzés a műsorszolgáltatási tanácsokon keresztül történik, és ott nagyon sok a politikus, akik gyakran azt sem értik, miről döntenek. Fogalmuk sincs a médiáról, és gyakran nagyon idősek is, pedig ma már sok minden a közösségi médiáról is szól. Ez nagyon-nagyon fontos terület.
3: A közösségi médiát említi, és épp erről akartam kérdezni. Látjuk, hogy milyen erős fegyver lehet a média politika kezében, és nem elsősorban a televízió vagy a rádió révén, hanem ma már a közösségi médián keresztül. Tudjuk ezt még befolyásolni? Mit gondol, tényleg sokkal szabadabb és sokoldalúbb lesz a közvetítés azáltal, hogy az interneten minden vélemény megjelenhet, illetve az algoritmusok szelektálnak? Vagy mindez inkább veszélyes fegyverré válik, mivel nem történik mondjuk szakértői szűrés vagy a beszélgetés irányítása?
4: Úgy gondolom, hogy a hallgatók, a nézők és a felhasználók érett polgárok, intelligensek és képesek véleményt formálni. A média revolúciók idején a hatalom birtokosai mindig is kritikusok voltak. Úgy vélem, hogy ebben az egész hamis hírek, gyűlölet és huszítás körüli diskurzusban persze van igazság, de abszolút értelemben nem igaz. Természetesen a Metával és az összes nagyvállalattal foglalkozni kell. Nyilvánosságra kell hozni az algoritmusokat, változtatásokat kell elérni, tenni, hogy demokratikusabbá váljon a rendszer. De jó, hogy ma már nézőként ellenőrizni tudom a híreket. 30 évvel ezelőtt hinni kellett abban, amit láttam. Most megnézhetem a külföldi híroldalakat, és lefordíthatom őket a mesterséges intelligenciával. A hibák most sokkal gyorsabban feltűnnek. Ezért alapvetően nagyon-nagyon jó fejleménynek tartom, hogy a digitális világban jobban hozzáférhetővé válik az információ. Mindenki maga is közvetíthet, podcastet készíthet, vagy blogot írhat. Természetesen sok hülyeség is van, de szerintem az emberek intelligensek, és végül a minőség fog érvényesülni.
3: Ebben talán igaza van, de az algoritmusok mögött is rejtőzik valaki. Hiába ír például egy nagyon megalapozott véleményt valamiről, talán soha nem jut el a nézőkhöz vagy az olvasókhoz, ha az algoritmusok nem akarják.
4: Ez igaz, és ezt mi is észrevettük. Nekem is van most egy podcastem, amely média témákkal foglalkozik. Ha polarizálunk, akkor nagyobb sikert aratunk, mintha tárgyilagosan, higgadtan elemzünk egy témát. Mégis úgy gondolom, hogy nincs más alternatíva. Mi lehet az alternatíva? Nyilvánosságra kell hozni az algoritmusokat, be is kell avatkozni. Úgy gondolom, ez egy kétélő kard. Például az AfD nagyon célzottan tért át a közösségi média. A politikusaik sztárok a TikTokon, mert a közszolgálati médiában nem szerepelhettek.
3: Azt mondta, médiaforradalmat élünk át. Milyen szerep juthat majd a közszolgálati csatornáknak?
4: Azt hiszem, a közszolgálati műsorszolgáltatók és a politika is attól tart, hogy az újságírók és a médiavállalatok már nem lesznek kapujörök. Régen azok voltak. Amit a Tagesschau nem sugárzott, arról a németek nem tudtak. De ennek vége. Úgy gondolom, a fejlődés abba az irányba halad, hogy az egyes márkák veszítenek jelentőségükből. Németországban mindig a Spiegelt, az Süddeutsche Zeitungot olvasták, de ezeknek egyre kisebb a súlyuk, és egyes újságírók lesznek azok, akik befolyással bírnak majd. Már most is vannak nagyon befolyásos podcastek. Németországban például van egy inkább konzervatív podcaster, Bernd Berndt, aki meghívott egy igen vitatott AfD politikust, Björn Höckét, és pár nap alatt 5 millióan nézték meg, de van baloldali podcaster is. Matze Hilscher, azaz a Hotel Matze, aki szintén nagyon-nagyon széles közönséget ér el, mert 3 órás hosszú beszélgetések alatt enged valóban megismerni valakit. Ilyesmiért közszolgálati médiában nem létezik, és láthatóan az embereket ez is érdekli. Ha túlságosan elfogult vagy túlzottan egy irányvonalra koncentrálsz, akkor a közönség is így fog értékelni. Az idősebb újságírók, mint én, azt mondják, hogy semlegesen kell tudósítani, elmondani, mi van, és a néző majd kialakítja a saját véleményét. A fiatal újságírók azonban aktivisták, és azt mondják, hogy a saját politikai álláspontomnak is meg kell jelennie az újságírói munkámban. Én ezt nem tartom jónak. Szerintem nem szervezhetek tüntetéseket úgy, hogy azután tudósítok is róluk.
3: Mit gondol, 10 év múlva létezni fog még a CDF és az ARD televízió?
4: Amikor én kezdtem már, akkor is azt mondták, hogy mindez kihal. De az analóg televíziózás még nem szűnt meg. Tehát ez egy lassú folyamat. De sajnos azt hiszem, ez hamarosan megtörténik. A gyerekeim már nem is tudják, hogyan működik a tévé. Nem is streamelnek, csak a közösségi médiában mozognak. Ez így van. Ha tetszik nekünk, ha nem, és ezzel kell kezdenünk valamit.
0: A hírműsorokban megjelenő anomáliákról, a média jövőjéről és Inside Tagesschau című kötetéről Alexander Teske német újságíróval Horváth Ágnes beszélgetett.

0: 7 éve egy magyar orvoscsoport világszenzációnak számító operációt hajtott végre egy forradalmian új, háromdimenziós műtéti technikával. Sikeresen választotta szét a fejüknél összenőtt bangladesi ikreket, rabiát és rukaját. A csapat kulcsszereplői azóta szétváltak, és mára már perben állnak egymással, sőt, etikai és büntető eljárás is indult. A történet fontos szereplője Szász János filmrendező, akit a dr. Pataki Gergely plasztikai sebész és dr. Csókai András idegsebész által létrehozott cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány kért fel, hogy rögzítse a misszió budapesti és dakkai történéseit, így magát a műtétet is. A rendező azt kérte, hogy az akkor 14 éves fia is velük tarthasson Bangladesbe. A felvételek elkészültek, ám sohasem kerültek az alapítvány tulajdonába. 2020-ban ismeretlen személy pedig rendőrségi feljelentést tett tiltott adatszerzés büntettének, valamint kiskorú veszélyeztetése büntettének gyanújával Szász János ellen. A rendező fia ugyanis feltett a közösségi oldalára egy olyan fotót, amelyen a dakkai katonai kórházban a plafonkamera által készített felvételeket próbálja megszerezni egy ismeretlen személy. A 6 éve húzódó ügyben a héten elsőfokú ítéletet hirdetett a bíróság. A tárgyalóteremben kollégánk Horváth Katalin is jelen volt.
1: A BTK 422. szakasz első bekezdésének
2: A helyszín a Budakörnyéki Járásbíróság, ahol elsőfokon ítéletet hirdetett a bíró, információs rendszer vagy adatmegsértése büntette és más bűncselekmények miatt, ami Szász János rendező és fia, valamint az operatőr ellen indult. 2019-ben ők is elutaztak a magyar orvoscsoporttal Dakkába, hogy filmre vegyék a fejüknél összenőtt bangladesi szijámi ikrek szétválasztását. A missziót a cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány vezette, és abban állapodtak meg, hogy a forgatott filmet Szász János átadja az alapítványnak. Ám ez nem történt meg. Az éveken át tartó vita végül vádemelésig, majd büntető eljárásig fajult Szász János filmrendezővel szemben. Ám a bíróság most a bangladesi tartózkodásuk egy sajátos epizódja után hirdetett ítéletet. A dakkai katonai kórház műtőjében a mennyezeti kamerarendszer a beavatkozásról folyamatosan felvételeket készített, amelyeket automatikusan egy merev lemezre mentett és 15 napig tárolt. Ehhez csak az arra felhatalmazott technikai személyzetnek volt hozzáférési joga. Ám Szász János és az akkor 14 éves fia, valamint az operatőr kibontották az érintett helyiség álmenyezetét, és kicserélték a műtét felvételét is tartalmazó merev lemezt egy másik adattároló egységre. Erről fényképfelvételt is készített valaki, ami kikerült az internetre. A bíróság bűncselekmény és bizonyítottság hiány.

0: hogy kinyitották, ők azért kapták ezt a gyakorlatilag legenyhébb büntetést.
1: Végül is, amit önök készítettek, az nyilván az orvostudománynak értékes felvétel lenne.
0: Én azt gondolom, hogy a dolog nem állít meg, és így el nekem, ugye? Tehát van emberség. Ugye volt egy pont, amikor felajánlottuk az összes orvosnak, mindenkinek ingyen.
1: Tehát, hogy nem csak a magyar orvosok, hanem mindenki, a bangladesi orvosok is megnézzék?
0: Mindenki. Nem az, hogy megnézzék, hanem használják. Ebbe az alapítvány nem ment bele, hogy odaadjuk az összes orvosnak. És természetesen nem akartuk, hogy további, hogy mondjam, hogy még az összes orvost is bepereljék.
1: Mi lesz ezekkel a felvételekkel, amelyeket 7 éve készített Bangladesben?
0: Na most föltett egy olyan kérdést nekem, amit én is fölteszek magamnak, ami azt jelenti, hogy még nem tudom, de elgondolkodásra késztett feltétlenül.
1: A bírósági ítélet után mire számít a cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány, Pataki Gergely misszióvezető?
2: Arra számítunk, hogy Szász János filmrendező, akit az alapítvány hívott meg ebbe a misszióba, hogy vegye föl az orvosi dokumentációt, és később esetleg az alapítvány beleegyezésével ebből esetleg egy dokumentumfilm is készülhet. Arra számítunk, hogy ezeket az adatokat, ezeket a videófelvételeket, amelyek nagyon fontosak az orvosi munkánkhoz, vissza fogjuk kapni. Ezeket a felvételeket, amelyek egy része Magyarországon készült, a saját pácienseinkről, orvosainkról, Szász János filmrendező nem adta át mai napig az alapítványnak. A felvételek egy részét, amit kint készített, szintén nem adta át az alapítványnak.
1: A bíróság viszont ezt most nem vizsgálta, hanem azt, hogy a műtőben volt egy adathordozó, ami éppen a bangladesi kórházé, és eltulajdonították. Ön honnan szerzett tudomást arról, hogy eltűnt ez az adathordozó?
2: A bíróság azt állapította meg, hogy tiltott adatszerzésre történt kísérlet. Valóban fölmásztak, ahogy ebben a kardinális, ominózus Instagram fotóban látszik, valóban felmásztak oda. Valóban.
1: Mert hogy le is fényképezték és fölrakták.
2: Fényképezték és föl is rakták. Lehet, hogy véletlenül tette föl az elkövető, és ez ugye egy büntetendő cselekmény. A katonai kórház természetesen ezeket az adatokat is keresi, szeretnénk látni, hogy ezzel mi a helyzet, de ennél sokkal bővebb a köre azoknak az adatoknak, filmeknek, felvételeknek, amelyet Szász János nem adott át.
1: Hogyha ezt a filmet az orvosi szakma látná, mennyire vinni előre a tudományos sikert?
2: Azokat tudnánk megvizsgálni, amelyek hasonló műtéteknél segíthetik a jövő orvosait abban, hogy még jobb kimenetellel végezhessék el ezeket a műtéteket. A technikai újdonságainkról szóló filmfelvételek hiányoznak ugye részben. Tehát ezek nagyon segítenék nem csak a mi jövőbeni munkánkat, az alapítvány munkáját, hanem a jövő orvosainak a munkásságát is.
1: Ön gyakori kapcsolatot tart a bangladesi ikrek szüleivel. Hogy vannak most a gyerekek? Mert beszéljünk róluk is.
2: Ez a legfontosabb ebben a történetben. A gyerekek, a bangladesi magyar orvosi kapcsolatrendszer, a kis Rabeja, aki hamarosan 10 éves lesz, nagyon jól van, jól sportol, 65 fős osztályában a harmadik legjobb tanuló, bangla, angol nyelvbe, matematikába pedig a legjobb. A kis Rukaja pedig egy halmozottan sérült kislány lett, az állapota az utóbbi időben keveset változik. A Petőintézet egy Semmelweis Egyetem segítségével egy hosszas rehabilitáción esett át, és hamarosan újra kint vagyunk, és a rehabilitációt megpróbáljuk folytatni, azt, amit a távolétünkben a bangladesi orvosok folytatnak. Azóta született egy kis testvérük, egy kisfiú, és örülnek, mert a kisfiú teljesen egészséges.
3: Első fokon tehát Szász János filmrendezőt minden vádpont alól felmentették. A másik két vádlottat, köztük Szász János fiát társtettesként elkövetett tiltott adatszerzés büntettének kísérletében elmarasztalta a bíróság.

0: Lélektől lélekig Bogárti Szabó István református püspök gondolatai.
1: Ha elesik valaki, nem kele föl. Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza. Miért tért tévútra ez a nép, miért tévelyeg állandóan Jeruzsálem, miért ragaszkodik a családsághoz, s miért nem akar megtérni? Figyeltem, és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza futkos, mint a csatában száguldozó lovak. Még a gólya is, az égen, tudja a költözése idejét, a gerlice, a fecske, és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, nálunk van az Úr tanítása? Hiszen hazugsággá tette ezt az írástudók hazug tolla. Szégyent vallottak a bölcsek, megrettentek, zavarba jöttek. Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét? A legkisebbtől a legnagyobbig mindenki nyereséget hajház, a prófétától a papig mindenki elvetemült csaló. Népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelme mondogatják, békesség, békesség. Békességre várunk, de nem lesz semmi jó, a gyógyulás idejére, de jön a rettegés. Népem kiáltása hangzik messze földről, hát nincs az Úr a Sionon, nincs már ott királya. Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Népem összetörése engem is összetört, gyászolok, rémület fogott el. Nincs balzsamolaj Gileádban, nincs ott orvos. Miért nem tudnak begyógyulni népemen a sebek? Jeremiás proféta könyvéből olvastam ezeket a sorokat, egymásra talál bennük a proféta fájdalma, az elesett nép kesergése, és, ami a döntő, Isten ígérete népe számára. Ez az utóbbi hordoz itt egy nagy titkot. Mi úgy tartjuk, hogy Isten dolga az, hogy kéréseinket teljesítse, és kérdéseinkre válaszoljon. Ő a nagy kozmikus terapeuta. Ez volna a kegyelem. Viszont ha Isten kérdez, mondják sokan, akkor ítél, számunkért. Kérdezni? Ez az ítélet. Lám most is jelzi, hogy pap, proféta és király, a szent, az éles látó és a vezér, és velük együtt a bölcs és az írástudó egyaránt hazugsággal gyógyítgatják a romlást. Békességcsinálónak tüntetik fel magukat, mint a néhai aranycsináló alkimisták. Békesség, ez a program. Holott nincs békesség. Jön a rettegés. Ebben a kuruzsló kurzusban kellene, akár kétségbe esetten is szót adnunk Istennek. Mutasson jelet, rakjon rendet. Véget ért a nyár, panaszkodunk, de nem szabadultunk meg. Hát, nincs itt Isten? És várjuk tőle a választ, de itt vagyok. Rend lesz, béke. Most azonban Isten kérdez, de kérdéseiben nem számon kérő ítélet van, hanem gyógyulás. Ha elesik valaki, nem kell föl. Ha helytelen útra tér, nem fordul vissza. Hát nincs balzsamolaj Gileádban, hát nincs ott orvos. S nem másnak, neked kell ezekre a kérdésekre felelned. Vajon ha elestél, fölkelsz-e? Ha a zsákutcába vezetted magadat, megfordulsz-e? Ha orvoslatra vársz, Krisztusra bízod-e magad? Jeremiás majd 3000 éve írta le ezeket, én sem először mondom utána. Mert Isten öröktől örökké mondja, s kérdezve mutatja, nála agyót.

0: Vasárnapi újság.
1: Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
2: 7 óra van, 2026. június 14-én vasárnap, a szerkesztő Horváth Ágnes nevében is jó reggelt kívánok. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Halász Zsuzsa. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most negyedórás hír összefoglalónk következik. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Titokban hozott volna létre menekülttábort az Orbán kormány, erről talált dokumentumokat Magyar Péter miniszterelnök.
4: Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke, ezúttal egy évre kapott megbízást.
3: Gyermekvasutasokat avattak Budapesten, mondjuk a részleteket. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint a kormányülésekről és a belügyminisztérium megbeszéléseiről készült emlékeztetők azt bizonyítják, hogy a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni az osztrák határ mellett.
4: A kormányfő azt mondta, Orbán Viktor és kormánya 5 milliárd forint közpénzt szánt az eltitkolt migráns tábor felépítésére. Szerinte a vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, mint a kegyelmi botrány.
5: Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe, mindenben.
4: Magyar Péter azt mondta, amíg ő a miniszterelnök, addig nem lesznek migráns táborok Magyarországon, és nem fognak illegális migránsokat beengedni. A kormányfő hozzátette, megtalálják a megoldást arra, hogy Magyarországnak ne kelljen megfizetnie a napi 1 millió eurós büntetést.
3: A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a migráns befogadó központ tervezett létrehozására.
4: Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekülttábor, nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték.
6: Ha végre akartuk volna hajtani, végrehajtottuk volna. Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. És nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migránst, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.
3: Ez kevés lesz, így reagált Orbán Viktor mondataira Magyar Péter.
4: A kormányfő szerint az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni Magyarországon. Magyar Péter úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen döntött a menekülttábor létrehozásáról.
5: Azt tudom mondani a volt miniszterelnöknek, hogy ez kevés lesz, azt gondolom. Ez a bíróságon is kevés lenne, de a magyar emberek előtt pedig főleg kevés. Hogy nem a kérdésre válaszol. Azt hiszem, itt egész konkrét állítások hangzottak el, konkrét idézetek az ő ide alatt, az ő kormánya alatti kormányülésekből, ahol egyértelműen kiderül feketén-fehéren, hogy mindenkit átvertek, mindenkinek hazudtak, és Orbán Viktor személyesen is döntött arról, hogy migráns tábort épített az osztrák-magyar határ mellett Vitnyéd Cseremajor településnél 5 milliárd forint közpénzből.
3: A Mi Hazánk alelnöke szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben felhívták a figyelmet.
4: Apáti István a közösségi oldalán azt írta, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, és tüntetést is szerveztek a migráns tábor megépítése ellen. Hozzátette, bárki legyen kormányon, ha a migránsok betelepítésére készül, ugyanazzal az elszántsággal lépnek fel ellene, mint tették Vitnyéden.
3: Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztúító kongresszusán 729 szavazattal, ezúttal egy évre.
4: A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből.
7: Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába. Elnökként azért dolgozom majd, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, és egy új nagy korszak kezdődhessen a Fidesz életében. Ezért kértem, hogy most csak egy évről döntsünk, csak egy évre adjatok meg bízást. becsületbeli ügynek tartottam, hogy a vereség után lemondjak, de ne álljak félre. Becsületbeli ügynek tartom, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adjam át a fiataloknak. És ezt a munkát el is fogom végezni.
4: Orbán Viktor túlszul ejtette a Fideszt, reagált a kormányfő a Fidesz kongresszusára. Magyar Péter szerint Orbán Viktor úgy beszélt, mint az MSZNP főtitkára, és ugyanoda löki a pártját is. Szerint Orbán Viktor megakadályoz mindenféle felelősségvállalást.
3: Varjú Lászlót választották elnöknek a Demokratikus Koalíció kongresszusán.
4: A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dovrev Klára, a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Az országgyűlési választáson a DK a szavazatok 1,1%-át szerezte meg.
3: Ismét Adorján Béla lett a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke.
4: A pártelnök eredménynek nevezte, hogy a Jobbik az áprilisi parlamenti választáson 104 választókerületben tudott jelöltet állítani. Adorján Béla szerint a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a hazai közéletben.
3: Kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márka Tisza pártalelnöke, aki a Működő és Emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja.
4: Radnai Márka Facebook oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről.
3: A független és objektív közmédia kialakítását célozza a Tisza párt javaslata, amely a médiatörvényt és a kapcsolódó jogszabályokat módosítaná, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
4: Tarz Zoltán szerint a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
8: A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
3: Még sohasem járt olyan közel a békéhez a világ, mint most, jelentette ki Pakisztán kormányfője, aki a háborús helyzetben közvetít Irán és az Egyesült Államok között, szerinte már ma aláírhatják az erről szóló szándéknyilatkozatot.
4: Az elmúlt napokban Washington is pozitívan értékelte a tárgyalásokat, Teherán pedig úgy vélekedett, hogy a megállapodás közel van, de ehhez még idő kell. Libanon helyzete az egyik visszatérő vitás kérdés. Irán leszögezte, csak akkor hajlandó aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Erről Abbas Araghchi külügyminiszter beszélt, aki szerint Izrael megpróbál a megállapodás útjába állni.
9: A jelenlegi megállapodás szerint a háború minden fronton véget érne, beleértve Libanont is. Soha nem feledkeztünk meg Libanonról, hiszen a Hezbollah mellettünk harcolt ebben a háborúban. A korábbi tűzszünet Libanonra is kiterjedt, függetlenül attól, hogy a cionisták ezt számos alkalommal megszegték.
3: Brüsszel holnap megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezetét Ukrajnával, ezt a bizottság elnöke jelentette be. Ursula von der Leyen szerint ezzel hatalmas lépést tesz előre az Unió.
4: A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja. Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek Kijev vállalásai.
10: Az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a történelmi megállapodás végrehajtását, és a hivatalos uniós dokumentumba is bekerültek ezek. Magyarország hozzá tudott járulni ahhoz, hogy hétfőn, június 15-én sor kerülhessen az Európai Unió és Ukrajna között az első csatlakozási klaszter megnyitására.
3: Itt a Krónika. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Tavaly a nyári hónapokban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren, idén viszont ennél is több turistát várnak.
4: Valentinyi Katalin a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese hangsúlyozta, az utasforgalom idén akár a 20 milliót is meghaladhatja. Jelenleg 49 légitársaság kínál járatokat, az elérhető célállomások száma pedig 166-ra bővült. Kiemelte, a repülőtér kapacitását a többi között technológiai fejlesztéssel növelik.
11: Új utasbiztonsági csatornákat nyitottunk meg májusban, új check-in pultokat telepítettünk, nagyon sok új folyamatot hoztunk be a működésünkbe, mesterséges intelligenciát is használunk, amik mind-mind azt támogatják, hogy az utasforgalom annak ellenére, hogy dinamikusan bővül, nagyon gördülékeny legyen.
3: A védőnök szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését, fontos szerepük van a betegségek megelőzésében és az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, fogalmazott az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők napján.
4: Hegedű Zsolt hozzátette, a Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa.
3: Gyermekvasutasokat avattak Budapesten, 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán.
4: A közlekedési miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy a vasút fejlesztése újra a közlekedéspolitika fókuszába került. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ahhoz, hogy a vasút visszakapja méltó rangját, megfelelően képzett szakemberekre van szükség.
12: Ahhoz, hogy a magyar vasút reneszánszát elérjük, arra is szükség van, hogy a fiatalok a jövőt lássák a magyar vasútban. És azt gondolom, hogy ez lehetetlen, ez elképzelhetetlen anélkül, a munkanélkül, amit a gyermekvasutasok végeznek, és elképzelhetetlen anélkül, amit az egyébként felnőtt mávosok végeznek, annak érdekében, hogy a gyermekvasút ilyen szépen és jól működjön és fejlődjön.
3: Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését, Buna Szabolcs agrárminiszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani a működtetéshez.
4: Az országos jégkármérséklő rendszert 2018-ban indították el. A jégkárok ugyan több mint 40%-kal csökkentek, de az ország asztálnaival sújtott területein a gazdák jelentős része a rendszert okolja a súlyos csapadék hiány miatt. Június elejétől a Nemzeti Agrárkamara módosított működési rendet vezetett be, mondta Kis István, a NAK Csongrád Csanád vármegyei alelnöke.
13: Június 3-ától viszont egy csökkentett üzemmódban üzemelteti az Agrárkamara a jégkármentesítő rendszert, ez pedig úgy néz ki, hogy a Hungaromet ZRT-nek az adatközlése alapján csak akkor indítja el a jéget, hogyha a jég kialakulása az 60%-nál valószínűbb.
3: Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, a pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást.
4: Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asztály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik.
3: Gyöngy Tamás nyerte a Vácdukai vágtát, Tiszafüred lovasa már biztos, hogy ott lesz a nemzeti vágta októberi döntőjében, csak úgy, mint a fiatalok mezőnyének Mátyásföldi és Őcsényi lovasai.
4: Idén 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek elővágtát. Zajzona András szervező azt mondta, minden egyes elővágta lovas ünnep a települések számára.
14: Településekről szól tulajdonképpen, hát nem véletlenül a települések neve hangzik el először, és utána a lovas, illetve a ló neve. Itt a települések versenyeznek, és hát igen, hát egy komoly versengés van, hogy kikerülhet be.
1: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Biatorbágy és az M0-es csomópont között. A főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek.
1: Időjárás jelentés.
4: Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben 24-28, este 13-18 fok várható.
3: Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
1: Vasárnapi újság. A műsorvezető Halász Zsuzsa.

0: 4:40, önök a vasárnapi újságot hallják. Lássuk, mit kínálunk műsorunk második órájában. Stagnáló infláció, szárnyaló forint, de mit hozhat a magyaroknak az Európai Bizottság országspecifikus ajánláscsomagja? Hatályba lépett az Európai Unió migrációs paktuma. Vajon mit tervez a magyar kormány? A szabad akarat végórái, avagy mesterséges intelligencia hadviselésben. Mit mond erről Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája? És hogyan alakul át a munkavilága az AI hatására? Megmarad-e az emberi méltóság? 8 óra előtt pedig feljegyzések a Kárpát-medencéből Hegedűs Zoltán jegyzete. Régóta nem tapasztalt forint erősödési hullámnak lehettünk tanulni az utóbbi időben az euróval szemben. Amikor a következő beszélgetést rögzítettük kedden, az árfolyam 355 forint 17 fillér volt, azaz ennyit kellett fizetni egy euróért. Jól jön ez a nyári szabadságok kezdetén, olcsóbb lesz a külföldi utazás, de aki itthon tölti a nyarat, annak is van miért örülni, az infláció gyakorlatilag megállt. Ám a közgazdászok arra is felhívják a figyelmet, hogy a hazai exportorientált vállalkozások nem feltétlenül boldogok a magyar fizetőeszköz szárnyalásától, mert csökkennek a bevételeik, és a megtakarításaikat devizában tartó magánembereket is kedvezőtlenül érinti a folyamat. De vajon milyen piaci, befektetői várakozások táplálják a forint erősödését? Hogyan hathatnak az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai a magyar gazdaság alakulására és a magyar emberek életére? És mit hozhat számunkra az euró bevezetése? Pásztor Szabolcs közgazdászt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját kérdeztem.
1: Alapvetően nem fundamentális okok miatt erősödött a magyar fizetőeszköz, hanem amiatt, mert tulajdonképpen a piac most így áraz, lát lendületet az új kormányzatban, az Európai Uniós források hazahozatalában. Nem a legjobb, hogy ez így van, hiszen akkor jó a forint erősödés, hogyha erős fundamentumok vannak mögötte. Stabil gazdasági növekedés, versenyképesség, termelékenység, javulás. Most az látható, hogy egy ideig kitart a lendület. Bíznak a piacok egyébként az új kormányzatban, az új kormányzat intézkedéseiben, de általában ilyenkor jön majd egy ráébredés és egy olyan fázis, amikor visszakorrigál a fizetőeszköz. Szaknyelven egyébként ezt az árfolyam túllövésének, overshootingnak szoktuk mondani. Ez biztos, hogy nem fenntartható, nem is magyarázható tehát tényekkel. Már nagyon sok exportőr vállalat mondja, hogy rontja a nyereségességét, illetve a versenyképességét. Ez az árfolyam.
0: Ahogy ön mondta, azok között szerepel, tehát az uniós forrásokról szóló, egyelőre csupán politikainak nevezhető megállapodás, illetve a piacok, a nemzetközi piacok pozitív várakozásai az új kormány gazdasági intézkedéseivel kapcsolatban. De vajon, amit a befektetők várnak a magyar kormánytól, az feltétlenül egybeesik-e a magyar átlagemberek várakozásaival? Ugye megjelentek a napokban az Európai Unió országspecifikus ajánlásai, ezek körülbelül ugyanazok, mint az előző években, csak most az a nagy kérdés, hogy a jelenleg hivatalban lévő kormány hogyan viszonyul ezeknek a teljesítéséhez. Arra kérem, hogy nézzük meg egyiket, másikat konkrétan is, hogy mik lennének az elvárások. Ugye elsőként a védett üzemanyagárak és egyéb árstoppoknak a kivezetése.
1: A közgazdaságtudomány területén jól ismert az úgynevezett útfüggőség. Ez azt jelenti, hogy kormányokat, politikai döntéshozókat meghatározott helyzet elé állít nagyon sok körülmény, és általában ugye egy nyomvonalból kilépni nem egyszerű. Ugye korábban elhangzott az, hogy nem kell extra profitadó, nem kell befagyasztani az árakat, nincsen szükség árstopra, de amikor ugye a politikai döntéshozó látja például azt, hogy az extra profitadóból milyen bevételek származnak a költségvetésben, akkor ugye rögtön látja azt is, hogy ehhez nem lehet azon nyomban hozzányúlni, kivezetni. Tehát ez az, ami tulajdonképpen megköti a döntéshozók kezét. Na most az Európai Bizottság vagy Brüsszel mindig is felrótta a magyar kormányzatnak azt, hogy például túlzottan bőkezű a nyugdíjak kapcsán, 13. 14. havi nyugdíj. Nincsen szükség egyébként rögzített árakra, üzemanyagoknál. Nincsen szükség árréstopra. Nincsen szükség rezsicsökkentésre. Alapvetően megpróbálta mindig piacibb irányba terelni az előző magyar kormányzatot, most is fenntartja ezeket az érveit, és szerintem egy idő után egyre erőteljesebben fog jelentkezni a nyomás. Megpróbálja majd egyébként a magyar kormányzatot rávenni arra, hogy a gazdaságpolitikáját irányítsa át, vagy módosítsa annak megfelelően, hogy a brüsszeli kéréseknek, vagy a ország specifikus ajánlásoknak megfeleljen. Itt ugye lehet egy olyan probléma, hogy amennyiben például valamilyen rendszer elemet finom hangolnak, átgondolnak, akkor az azonnal jelentkezhet a családok megélhetésében, rezsicsökkentés például, vagy hogyha nyugdíjrendszerhez hozzájárulnak, ennek meg lehet politikai kockázata természetesen.
0: Említette itt az előbb az extra profitadókat, vagy különadókat. Ugye ez szolgált eddig a rezsicsökkentés fedezetéül. Hogyha most ezt még összeadjuk azzal a követeléssel, hogy az orosz energiahordozókról le kell válni a Magyarországnak, bár ezt nem tudom, hogy mennyire komoly, mert már Németországban is vannak törekvések arra nézvést, hogy vissza kellene állítani a régi rendszert. Szóval, hogyha ezeket egyberakjuk, akkor mi marad? Az Európai Uniónak van egy ilyen ajánlása, hogy szociális alapon célzottan kellene csak azokat támogatni, akik rászorulnak.
1: Igen, ez sejlik fel egyébként a 9%-os személyi jövedelemadó mögött is, a minimálbéresek kapcsán. Ott ugye az érvelés az, hogy azokat kell segíteni vagy támogatni alacsony adókkal, akik minimálbéren keresnek. Nagyjából 200 ezeren, 220 ezeren vannak Magyarországon. Tehát tulajdonképpen itt az Európai Unió üzenetei átmennek, és hát itt van egy összkép, egy nagy kép, ez szolgálja a megértést. Van egy úgynevezett európai szemeszter, ez úgy indult, hogy ajánlásokat fogalmazott meg országok számára. Ahogy teltek múltak az évek, 2012-től kezdődően, ezek az ajánlások felkeményedtek. Tehát most már majd a következő költségvetési periódusban, abban az esetben, hogyha nem felel meg az ajánlásoknak a kormányzat, nyugdíjrendszer, ágazati különadók, extra profitadók, stb., akkor csökkenthetik a kohéziós pénzeket, csökkenthetik az Európai Uniós forrásokat, tehát már most nem csak ajánlások lesznek, hanem ugye egy büntetés is meg fog jelenni. És valóban például tagállami szinten az jelenhet meg, hogy át kell alakítani az adórendszert, ki kell vezetni, módosítani kell, és ez egyébként érintheti a családokat is, a háztartásokat, a dolgozók jövedelmét is, és hát egy olyan gazdaságpolitika jöhet létre, amely például nem Magyarországról befolyásol teljes egészében, tehát itt felvetődnek ilyen szuverenitási kérdések is, hanem ugye az Európai Uniós színpadról, vagy az Európai Uniós térből.
0: Ha már említette a családokat, hogy érinteni fogják ezek az intézkedések, éppen most talán az önök intézetének honlapján olvastam egy elemzést arról, hogy az elmúlt 15 évben a magyar háztartásoknak a vagyona történelmi mértékben nőtt, ugye GDP arányosan 71%-ról 115%-ra, tehát több vagyona van a háztartásoknak, mint magának az államnak. Akkor lehet, hogy nem hangzik jól, de hát van miből elvenni a magyar családoktól.
1: Igazából a háztartási megtakarítások az egész Európai Unióban növekedtek, és ennek volt része Magyarország is. A lakásvagyon az különösen látványosan emelkedett az utóbbi időszakban, emellett a nem ingatlan vagyon megtestesítő elemek is látványos növekedést tudtak mutatni. Azért példaértékű, hogy a magyar háztartások megtakarítani tudtak, illetve növelni tudták látványosan a megtakarításaikat, talán túlságosan látványosan is, ugye az előző nemzetgazdasági miniszter gyakran felvetette, hogy van egyfajta óvatossági mechanizmus, tehát halmozódó betétek vannak, keveset fogyasztanak a háztartások, ez nem pörgeti a kiskereskedelmet, a fogyasztást és ezen keresztül a GDP-t. Ezt azért jól lehetett látni, és valóban nem egy egyedi jelenségről van szó, habár az Európai Unióban a magyar pálya vagy a magyar eset azért kiugró, máshol is, más tagországokban is a háztartások igyekeztek félretenni a vagyonukat gyarapítani, és hát nem véletlen, hogy máshol is előkerültek a vagyonadó jellegű érvek, és az új adók nagyon sok költségvetés hiánnyal néz szembe, megugrott az államadóság nagyon sok Európai Uniós országban. Ugye finanszírozni kell egy európai háborút részben adókból, vagy újonnan bevezetendő adókból, plusz még van egy zöld átállás, egyre többe kerül egyébként az energia, szóval vannak kihívások bőven, És hát bizonyám nagyon sok politikai vezetés szemez a háztartások növekvő vagyonával.
0: Zárójelben jegyzem meg, hogy Európában vagyonadó, mintha csak Spanyolországban lenne, sehol máshogy, egy csomó országban, ahol volt ilyen, ott kivezették, mert a gazdasági növekedésnek a gátja volt a vagyonadó.
1: Bizonyám volt egy olyan időszak, amikor rendkívül népszerű volt, és nagyon sok helyen vezették be ezt az elemet, de túlságosan költséges volt, és nem hozott annyit a konyhára. Nagyon sok kedvezményt adtak, vannak olyan rendszerek, ahol tulajdonképpen még működik, de majdnem mindenhol kedvezmény van, és csak politikai okok miatt nem történt annak meg a kivezetése, bent tartják még, és arcvesztés miatt van még benne ezekben a rendszerekben, de minimális bevétel folyik be belőle.
0: Még egy rövid kérdés itt a beszélgetésünk végén, ez az eurozónához való csatlakozás, amit 2030-as céldátummal helyezett kilátásba az új magyar kormány. Egyrészt azt kérdezem, hogy reális lehet-e ez az időpont, másrészt pedig arra lennék kíváncsi, hogy az euró bevezetésének a hatására hogyan változik meg a polgároknak az élete. Ugye a közbeszédben az az uralkodó nézet, hogy azokban az országokban, ahol bevezették az eurót, ott nagyon sok rosszul jártak közvetlenül a bevezetés után, lehet, hogy aztán később nem, de akkor egészen biztos. Nem tudom, hogy így van-e, de olvasom, hogy Kármán András pénzügyminiszter szerint viszont Magyarországnak a görög utat kellene követnie, már pedig ha az emlékezeten nem csal, akkor Görögországban 2010 és durván 2020 között akkor a gazdasági válság volt, mint az ólajtó részben az euró bevezetésének következményeként. Biztos, hogy Magyarországnak is a görög utat kell választania?
1: Ugye furcsa ez a görög út, hiszen ma már tudjuk, hogy azért sikerült arrafelé bevezetni az eurót, mert meghamisították a költségvetést. Tehát más számokat írtak a költségvetés hiányára az államadóságra. Ez ugye utólag kiderült, azért nem lenne jó ezt az utat bejárni, hanem azt az utat kellene bejárni, hogy csökkentjük a költségvetésnek a hiányát, az államadóságot, ami nem lesz egy egyszerű feladat, hiszen idehaza jellemző a fiskális alkoholizmus, tehát a kormány azért szeret sokat költeni, hogyha lehet, meg főleg, hogyha választási év van. Az nyilván jó, hogy van egy ilyen céldátumunk, és esetleg teszünk annak érdekében lépéseket, hogy bevezessük a közös fizetőeszközt, mert akkor egy konszolidáció következik be. Az időzítés azonban rendkívül fontos, hogy milyen árfolyamon történik az átváltás, ugyancsak rendkívül fontos, és hát szerkesztő azt kérdezte, hogy milyen hatások várhatóak, hát például a forint erősödése kapcsán is látható egy úgynevezett pszichológiai hatás. Tehát, hogyha én azt látom, hogy a saját fizetőeszközöm erősödik, akkor én azt mondom, hogy ez egy jobb gazdaság, ez egy versenyképes gazdaság. Ha én csatlakozok az eurozónához, akkor én azt mondom, hogy részese vagyok ennek a nagy rendszernek. Ez lehet egy pozitív olvasat. Igen ám, de nagyon sokan ugye azt várják, hogy egyfajta modernizációs eszköz az euró, és akkor lesz majd versenyképesség, növekvő export. Ezt azonban nem érdemes várni csak az eurótól, hanem sok mindent kell megtenni annak érdekében, hogy az euró bevezetés tényleg előnyé váljon. És például Görögországnak van egy nagy problémája, mégpedig az, hogy egy olyan gazdasági struktúrára vezették be az eurót, amely tulajdonképpen konzerválta azt a fejlettségi szintet, ahol az ország volt. Nem tudott Görögország előre mozdulni versenyképességben, termelékenységben. Az eurónak továbbra is nagy nyertese Németország, egy versenyképesebb, hatékonyabb, lendületesebb gazdaság, úgyhogy azért mindenféleképpen érdemes az időzítésen és azon elgondolkodni, hogy milyen gazdaság struktúra van ott, ahol bevezetik a fizetőeszközt, és ténylegesen milyen mozgástér marad költségvetési szempontból a bevezetés előkészítésére.
0: Általánosságban ez nem szuverenitási kérdés, és egyben az Orbán kormány ezt nem szorgalmazta, mert úgy vélte, hogy akadályozná Magyarország pénzügyi mozgásterét.
1: A gazdaságtörténet nagyon jó példákat hoz, hogy ott is volt látványos felzárkózás, ahol megmaradt a saját fizetőeszköz. Tehát szuverenitási kérdés is természetesen. Én azt mondom, hogy Dél-Korea von, Szingapúr dollár, mármint szingapúri dollár, nézzünk például körül a régióban, Csehország korona, Lengyelország zloty. Tehát azt lehet mondani, hogy saját fizetőeszközzel is lehet lendületesen növekedni, felzárkózni, nem kell feltétlenül bevezetni a közös fizetőeszközt, azt azonban hozzá lehet tenni, hogy a kereskedelmi kapcsolatot gazdagítja, bővíti a közös fizetőeszköz, de nem szabad azt várni, hogy ez egy egyértelmű megoldás minden problémára. Egy lehetőség, amit ki lehet használni, és lehet rosszul is járni. A szakirodalomban Szlovákiát szokták emlegetni. Szlovákia rosszul időzítette, rosszul vezette be, a szlovénok ügyesebbek voltak ebben a vonatkozásban.
0: A forint erősödéséről, az ország specifikus ajánlásokról és az euró bevezetéséről Pásztor Szabolcs közgazdászt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallották. Tegnap előtt lépett hatályba az Európai Bizottság migrációs és menekültügyi paktuma, amelyet valamennyi uniós tagállamban végre kell hajtani. Nem választható lehetőség tehát, hanem kötelező. Bár a rendelet több módját is felkínálja a végrehajtásnak, mint például meghatározott számú illegális bevándorló átvétele a túlterhelt országoktól, hogy azután náluk folytassák le a menekültügyi eljárást, de az államok dönthetnek a pénzügyi vagy operatív segítségnyújtás mellett is. Mi magyarok azonban még mindig nem tudjuk, hogy az új kormány melyik megoldást választotta. Magyar Péter miniszterelnök eddig kerülte az egyenes választ erre a kérdésre, bár olyat mondott kétségtelenül, hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, jelentsen ez bármit is. Azt is többször kijelentette, hogy az EU-s források hazahozataláért cserébe semmiféle migrációval kapcsolatos kérelem nem merült fel az Európai Bizottsággal történt tárgyalásai során. Ennek fényében nehéz értelmezni Magnus Brunner migrációs biztosnak az Euroactiv Reporter hírlevélben megjelent minapi nyilatkozatát, mely szerint, és ezt most pontosan idézem, a paktumban vannak ösztönzők és vannak szankciók is. A finanszírozáshoz, az uniós forrásokhoz csak akkor lehet hozzájutni, ha egy ország végrehajtja a paktumot. A stúdióban Póca István, politikai elemző, akivel a tegnapi Fidesz kongresszusról is váltunk majd pár szót, de előbb migrációs paktum. Ön mit sejt, hogy melyik módozatot választja majd a kormány? Befogad, fizet, mint a katonatiszt, ami 20 ezer euró bevándorlónként, vagy ugyanekkora értékű operatív segítséget nyújt? Szóval egy, kettő vagy X?
2: Jó reggelt kívánok! Nehéz kérdések kezd szerkesztő asszony, mert hogy pontosan megjósolni, hogy a Magyar Péternek a fejében mi van, azt láthattuk az elmúlt néhány hétből, hogy igazából lehetetlen, mert van egy kommunikációs szint, és van utána egy döntéshozatal, és nagyon sokszor nagyon tudatosan a kommunikációval elfedi, és igyekszik elfedni a valós döntéshozatalt, kitolja a szélsőség kommunikációját, terel más témák iránt, aztán pedig egy várható végeredmény születik meg. Ugye ezek olyan kérdésekben, mint a migráció is már, mintha látható volna, de egyébként ugye, amikor terítékre került például a melegházasság kérdése, például a melegeknek az örökbefogadásának a kérdése, ezek voltak azok a kérdések, de ugye a Fidesz és a Mi az ENK rendre ráolvasott a választási kampány során a Tisza pártra, ezeket ugye rendre tagadták, meg elkerülték, meg ugye más helyre próbálták helyezni a hangsúlyt, és aztán nagyon gyorsan bekopogtatott a valóság. Csak egy gondolat a migrációs paktumról, ez egy Európai Parlament által, meg bizottság által oktroyált dokumentum. Itt az történt, hogy az Európai Parlament eredményt akart felmutatni, Ursula von der Leyen eredményt akart felmutatni, a tagállamok most meg nem tudják, hogy mit kezdenek ezzel a helyzettel, nem csak Magyarország, a legtöbb tagállam, a bizottság pedig iszonyatos nyomást gyakorol, és gyakorolni is fog, hogy ezt a paktumot, ha már életbe lépett és hatályba lépett, akkor fogadják el. Volt egy idézet ugye a miniszterelnöktől, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Ez egy pontos és egyébként szerintem helytálló állítás, mert hogyha beengedik a migránsokat, akkor mondok, ez nem illegális migránsok.
0: Tehát ez, de jó, de ez játék a szavakkal.
2: Igen, ezt akartam mondani, ez nem vezet el bennünket feltétlenül a megoldáshoz, ugyanis hogyha azt mondjuk és azt látjuk, hogy Magyarország mondjuk elfogadja azokat a működési szabályokat, amiket felvázoltak a migrációs paktum tekintetében, akkor azok a bevándorlók, akik beérkeznek az országba, már nem illegális bevándorlók, tehát ebből nem tudjuk megfejteni, hogy a Tisza kormány melyik utat fogja járni. Én azt valószínűsítem, hogy azokat a változtatásokat meg fogják tenni, és rövid időn belül meg fogják tenni, amelyek például az 1 millió eurós bírságnak az elkerülésének az útjába vannak, mert hogy, ugye ezt emlékszünk rá a választás követő napon a sajtótájékoztatón, az első sajtótájékoztatón már Magyar Péter elmondta, hogy ez túl sok ez az összeg, túl magas az összeg, és szerint el lehet ezeket kerülni. Hát tulajdonképpen itt arról szól a történet, hogy ahhoz képest a nagyon erős, nagyon határozott migrációs politika, migrációs ellenző politikához képest, amit Orbán Viktor képviselt, egy visszalépés lesz, és egyébként politikailag, amit tegnap láttunk, az egyértelműen az, hogy egy sajtótájékoztatót összehívott a miniszterelnök azért, hogy ráolvassa az előző kormányra, hogy valójában ők akartak migráns tábort, meg ők akartak a migráció felé nyitni. Ez azt üzeni, hogy a felelősséget el akarja kenni. Tehát az történik, hogy visszafele mutogat, hogy, és az emberekben azt a hangulatot akarja létrehozni, hogy oké, lesznek migrációs szigorítások, de egyébként Orbán Viktor ugyanezt csinálta volna.
0: Jó, de hogyha ez így is van, akkor is, hogy ez a szándéka, hogy rátolja a Fidesz kormányra ezt a dolgot, akkor is egyenesen meg kellene mondania, hogy mit fog tenni a magyar kormány, hogyan fogja végrehajtani ezt a migrációs paktumot.
2: Bocsásson, meg van egy népszavazás, ami viszont köti.
0: Oké, de mit gondol, hogy miért nem mondja meg? Miért nem osztja meg a magyar néppel a migrációs terveit? Mert hogy egyébként ez arra utal, hogy a hátunk mögött szeretné ezt valahogy lepacsizni. Szóval hát, ez abszolút érthetetlen, hogy miért nem érdemli meg az ő szavazótábora, akkor beszéljünk arról a 3,3 millió emberről, hogy tudja azt, hogy mit fog tenni ebben az ügyben.
2: Nem biztos, hogy van még terv. Tehát, hogy ugye az történt, hogy emlékszünk, hogy próbált Magyar Péter is nagyon szélsőséges álláspontot elfoglalni a kampányban ebben a kérdésben, és ugye voltak azok a, hát az amerikai elnökválasztási kampányból átvett gondolatok, hogy itt a bevándorlók ugye megették a kacsákat, meg az aranyhalakat itt az állatkertben, meg stb. Azon még a saját szimpatizásai is mosolyogtak, emlékszünk ezekre a momentumokra, de ezt ugye a Trumpnak a kampányából vette, mint egy ilyen szélsőséges üzenet jelezőjén, hogy radikálisan migráció ellenes, radikálisan bevándorlás ellenes. Viszont ugye most szembesül az európai elvárásokkal, szembesül azzal, hogy ahhoz, hogy az 1 millió eurós bírság megszűnjön, akkor ezt és ezt kell tenni, szembesül azzal, hogy van egy migrációs paktum, és valószínűleg nem tudják pontosan még, hogy milyen válaszokat tudnak erre adni, annak érdekében, hogy ne veszítsék el a választóknak egyébként a bizalmát, közben pedig ne veszítsék el Brüsszelnek a bizalmát. Ez egy zéró összegű játszma lesz ebben a kérdésben, és nagyon sok más kérdésben is, ahol át vagy bét dönteni kell, és a végtelenségi kommunikációban és kommunikációsan nem lehet elodázni a kérdést.
0: Picit más, de ugyanígy tartozik, hogy van ennek a paktumnak egy eléggé felkavaró része, és a Berliner Zeitung írt róla, hogy Brüsszelben éppen egy ide kapcsolódó irányelvről vagy ajánlásról tárgyalnak. Nagyon röviden összefoglalva, ugye arról van szó, hogy a jövőben az Ukrajnából érkező 18 és 60 közötti, azaz a 6 köteles férfiak ne kaphassanak menedékjogot az EU területén. Ugye az ő esetükben ezt védelmi státusznak nevezik. Ez persze ugye azokra nem vonatkozna egyelőre, állítólag egyelőre, akik már bent vannak az EU területén, hanem azokra vonatkozik, aki, vagy fog vonatkozni, akik majd a jövőben érkeznek. Ezt egyébként Zelenszky elnök lobby erejétől függ majd nyilván, mert hogy magát a tárgyalást, hogy erről beszéljenek, azt is ő lobbizta ki. Szóval ez egyelőre egy ajánlás lesz, de Norvégia például már bevezette, és Dániában pedig tárgyalnak róla. Szóval ön szerint hogyan kell ezt tudomásul vennünk, hogy most már nem csak Ukrajna küldi a férfiakat a frontra meghalni, hanem az Európai Unió is. Mert Ukrajna esetében talán még érthető is, hiszen háborúban áll. De Európa?
2: Voltak olyan Benelux országok, illetve Németország is, ahol volt ezzel kapcsolatban konkrétan vita, hogy tegyük fel, vissza kell-e küldeni. Tehát nem csak az, hogy nem fogadják be azokat, akik elhagyták Ukrajnát, elmenekültek a harcok elől, hanem mondjuk vissza kell-e küldeni őket, akik regisztráltak, tudják, hogy hol vannak, és azt mondani, hogy akkor hát a saját országotok igényt tartátok a fronton, ezért nektek vissza kell menetek, és mi ebben a visszaküldésben részt veszünk. Na ugye ebben ez még egyik ország sem vállalta, hogy átlépi ezt a határt, de az, hogy politikai téma lett ebből, az azt mutatja, hogy bizony ez is bekövetkezhet a paktumnak ehhez képest egyébként finomabb megoldásához képest.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit a Fidesz kongresszusról, átvezet egyébként a témánk, hiszen már ön is említette, ugye, hogy reggel tartott egy sajtótájékoztatót a miniszterelnök, amelyben ezt az egész migrációs kérdést szerette volna rátolni a Fideszre. Nyilván ettől függetlenül nem tudta elvinni a sót, mert mégiscsak a Fidesz kongresszusa uralta tegnap a médiát, meg a sajtót. Szóval Orbán Viktort újra választották elnöknek, ezúttal egy évre vállalta el, nyilván követte az eseményeket, a felszólalásokat, ugye nagyjából mindenki a megújulás mellett tette le a voksát, de ön szerint kikristályosodott ez a megújulás felé vezető út tegnap, vagy legalább ennek az első lépéseit lehetett már látni?
2: Én azt mondanám, hogy a Fidesz életjelet mutatott tegnap, mert hogy az elmúlt 2 hónapban minden történt, csak életjelmutatása nem, és ugye Orbán Viktor elmondta, hogy mivel telt az elmúlt 2 hónap, milyen szinteket járt végig, meg járt végig a pártvezetés a párton belül, hogy akkor egyeztessenek, meghozzák a szükséges következtetéseket és hasonlónak, hogy egy dokumentumba foglalt a korábbi miniszterelnök. Viszont azért nagyon szerencsétlen dolog volt, hogy kifelé nem kommunikáltak a szimpatizánsok felé. És a szimpatizánsok azt látták, mintha egy lefagyott állapot, egy bénakacsa állapot lenne, és hogy nem döntötte el még a Fidesznek a vezetése, hogy folytatni akarják, vagy nem akarják folytatni. Ez egy nagyon rossz üzenet volt, és ennek az eredményeiként látszik a közvéleménykutatásokban, amelyek azt mutatják, hogy tovább morzsolódott a Fidesznek a tábora. Ezt most ugye innentől kezdve ezt az utat nem lehet járni a Fidesznek, a kongresszus meg a választmány után. Tehát innentől kezdve, hogy megvan és egyértelmű a vezetésnek a helye és szerepe, innentől kezdve lépéseket kell tenni. Viszont a tegnapi nap elárult egy nagyon fontos dolgot is, ez pedig az, hogy az, hogy Magyar Péter elővette a migrációs kérdést, és elkezdte volna rátolni ugye Orbán Viktorra és az előző kormányra, az elárul egy dolgot, az pedig az, hogy továbbra is tart Orbán Viktortól. Mert hogy megpróbálta elérni azt, amit a szerkesztőasszony is felhívta a figyelmet, hogy ne a Fidesz kongresszusra és ne Orbán Viktorra figyeljenek az emberek. Ez pedig azt üzeni nekünk, hogy továbbra is egy potens ellenfélként tekint az előző miniszterelnökre, tart tőle, és ennek az eredménye egyébként az, hogy ezt a kommunikációs irányítást megpróbálta átvenni. A kongresszus nyilván ugye egyébként nagyon sok beszéd volt, nagyon sok kritika fogalmazódott, meg nagyon sok következtés fogalmazódott meg. Ezeket egyébként nyilván érdemes a hallgatóinknak is átnézni, viszont a legfontosabb az az, hogy mi lesz holnap, holnaptól. Ugye vált-e a Fidesz kommunikációt? Ha vált, és elkezdi az embereket megszólítani, és nem csak olyan videókat látunk, amikor a korábbi miniszterelnök mondjuk kiszögeli a nemzeti hitvallást a falra, hanem állításokat fogalmaz meg, programot fogalmaz meg, bevonza az embereket, és felhívásokat szólított, aktivizálja a választókat, meg aktivizálja egyébként a szimpatizánsokat, akkor láthatunk egy elmozdulást, és a tegnapi napból azt a következtetést lehet levonni, hogy az emberek ezt az elmozdulást várják, és a szimpatizánsok meg ugye korábban is ezt az elmozdulást várták.
0: Hát ez a jövő zenéje. Az előző percekben a migrációs paktumról és a tegnapi Fidesz kongresszusról Póca István politikai elemzővel beszélgettünk. Autonóm fegyverrendszerek, önálló célpontkijelölés, pilóta nélküli hadihajók és harci repülőgépek, csak néhány címszó a mesterséges intelligencia hadviselésre vonatkozó fejezetéből. És ez nem a jövő, nem a holnap, hanem a mai valóság. Még 2024-ben történt, hogy az AI által vezérelt F-16-os szimulált légiharcok során felülmúlta az emberi pilótákat, beleértve egy tesztrepülést is, amelynek fedélzetén Frank Kendall, az amerikai légierő akkori minisztere tartózkodott, mesélte el egy geopolitikai szakértő, aki azt is hozzátette, ez a teljesítmény kétségtelenül megmutatja a mesterséges intelligenciában rejlő hihetetlen lehetőségeket, ugyanakkor mélyreható aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, ha az irányítás az algoritmusokhoz kerül. Vajon az azóta eltelt 2 évben milyen további magasságokba sikerült eljutnia a katonai fejlesztéseknek egy olyan világban, ahol a technológiai fejlődés átlép minden jogi és etikai keretet? 14. Leó pápa első enciklikájában úgy fogalmaz, a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Újhelyi Zoltán interjúja.
3: A Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség című enciklika talán legriasztóbb része a mesterséges intelligencia katonai alkalmazására figyelmeztet. Újházi Lórán katolikus papa, Pázmány Péter Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Hol van jelen a mesterséges intelligencia most a hadviselésben, és ennek milyen kockázatai vannak?
4: Igen, 3 nagy területet különböztetnék meg, de a katonai technológiának az egészét átjárja. Az első nagy terület, és amire az egyház is reflektál, az az információgyűjtés és feldolgozás. Ugye miről van itt szó? Óriási mennyiségű adatot képes feldolgozni, még ez tűnik a legártatlanabbnak, és nem az.
3: Miért? Száll a drón, nézi a hadszínteret, veszi a képeket.
4: És a számítógép, tehát a mesterséges intelligencia elemzi, hol van itt a probléma? Ott van a probléma, hogy ezek a számítógép által begyűjtött információk, amik feldolgozásra kerülnek a mesterséges intelligencia által, erre alapozódnak majd döntések, és azoknak a döntéseknek emberi életek is lehetnek a következményei. Ez az első nagy erkölcsi kihívás. A második nagy területünk az a döntéshozatali mechanizmus. Ugye ezt szokták mondani a parancsnoklási rendszerben, ugye a döntéshozatal, ennek vannak operatív szintjei, és itt felgyorsult a világ. Ez nem csak egyébként a hadviselés területén, egészségügyben is ugyan lehet párhuzamokat hozni, amikor a mesterséges intelligenciát felhasználják, tehát gyorsan kell dönteni. A probléma az, hogy a gyors reakció miatt az ember döntése automatizálódhat, ami azt jelenti, hogy igazából az ember már nem is önálló döntést hoz. Na most itt van egy nagyon fontos, a keresztény eszmetörténetben kidolgozott fogalom, ez az actus humanus és az actus hominis. Ugye az actus humanus az mindig azt jelenti, hogy attól válik egy emberi cselekedetté, hogy van értelem, imago dei, az Isten képei vagyunk, ugye értelmet használunk, és ezért nem is lehet a mesterséges intelligenciát egyenlőséggel tenni az ember mellé, és a másik pedig, hogy szabad akarattal döntök. És eljutottam arra az erkölcsi pozícióra, hogy meghoztam az értelmem és akaratom szerint a döntést. Sok filozófus már azt mondja, hogy lényegében a harcszintereken automatikus döntések vannak. Már nem az ember az, aki dönt. Szokták mondani, ember a hurokban, hogy csapdába esik az ember, és gyors döntéseket kell hozni, és nem szabad akarattal történő döntések. Na most még egy nagyon fontos, és talán a harmadik a legfontosabb, hiszen a pápák is azt mondták, amikor a katonai erő alkalmazására kitértek, hogy van egy ontológiai határ, az autonóm fegyverek, és ugye pont itt jött a kérdés.
3: Tehát amelyek mint egy maguktól
4: így
3: kezdenek
4: van,
3: el harcolni.
4: Elvileg ilyet nem lehet, tehát valahol mindig ott kell lenni az embernek, és most visszautalnék az előbb mondatra, ott van az ember, de milyen minőségben van ott az ember, az nagy kérdés. De elvileg ott van, de már megjelenik az is, hogy esetleg, ha nincs ott az ember, amikor a gép maga dönt, na most azt mondja Ferenc pápa, és azt mondja az új enciklika is, hogy ontológiai határ, hogy az emberi élet fölött még a nagyon kiélezett helyzetben is ne egy gép döntsön, mert a háború sajnos rossz dolog, de az emberi történelemnek sajnos integráns része a háború. Emberi, sajnos. Emberi történelmünkkel együtt jár. És még egy ilyen nagyon kiélezett helyzetben is, ami rossz, ami a háború, ott is az embernek jelen kell lenni, és azt nem lehet az emberi életet egy gépre bízni. Még akkor is, hogy most már számolgatják, hogy ki hibázik nagyobbat, az ember vagy a gép adott esetben, itt a számarányokat visznek, annak a döntésnek is emberinek kell lenni, hogy egy harci cselekményben milyen döntést hozunk.
3: Egyébként biztonságpolitikai szakértő is. Tudunk-e arról, hogy vannak olyan autonóm fegyverek már, amelyek mondjuk nem csak egy robotot jelentenek, nem csak egy kis területen harcoló egységet, hanem egy olyan összetett rendszert, ami nagy területet el tud pusztítani.
4: Igen, a nukleáris fegyverek volt. Az a vízválasztó, ugye, ahol megjelenik. A katolikus egyház nagyon komolyan foglalkozott azzal, hogy hol van a hadviselésnek a határa. A klasszikus értelemben vett igazságos háború, hiszen proporcionalitás, arányosság. Tehát, hogy arányos legyen a csapásmérés, ahogy én megvédjem magamat. Vagy a civileknek a védelme, ilyen nagyon fontos szempont. És ugye II. János Pál sokat foglalkozott ezzel, hiszen a hidegháború időszakában volt ez az atomfegyverek egy kulcskérdés, és megpróbálta ezzel az elrettentés doktrinájával áthidalni, és utána Ferenc pápáig fokozatosan kivezették ezt a rendszerből, ugye ő már azt mondja, hogy a nukleáris fegyverek léte sem megengedhető, hanem azokat be kéne szüntetni. Na most megint egy ilyen vízválasztónál vagyunk, hogy adott esetben, ha ezek az új gépek, az autonóm fegyverek képesek arra, hogy maguk hozzák meg a döntéseket, adott esetben nagy erejű csapásmérésre is. Na most elvileg ez nem lehetséges, mert a NATO doktrináktól kezdve a jogi szabályozókban, amik léteznek, ott van, hogy benne kell lenni az emberi döntéshozat.

0: azért két véglet között lennék. Tehát ahogy azt mondom, hogy egyáltalán nem figyelnek rá, azt nem gondolom. Lesznek róla fórumok, ha már csak azt hiszem, hogy a katolikus egyetemek, aminek a pápa feladatul tűzte ki, zárójelbe jegyzi meg, a Pázmány Péter katolikus egyetemen is indult egy kutatás, ami a mesterséges intelligenciával foglalkozott, tehát a pápa feladatot szabott a katolikus egyetemek számára, tehát biztos, hogy lesz egy közeg, ahol ezzel foglalkoznak, de azért én azt nem hiszem, hogy a jelenlegi biztonságpolitikai környezetben, gazdasági környezetben a pápa szava lenne a meghatározó. És hagy mondjak egy párhuzamot, hogyha visszaemlékezünk arra, hogy Ferenc pápának és volt egy számára kedves és fontos téma, és ez pedig a teremtésvédelem, a környezetvédelem, Laudato Si kezdetű enciklika, illetve más dokumentumban, amivel sorra-sorra megjelent, amit józan ésszel beláthat az emberiség, hogy hát mennyire kéne, csak hogyha a klímaválságra gondolunk, mennyire kéne figyelnünk a környezetünkre, nem lett olyan nagy visszhangja. Na most akkor azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia, ami egy vitatottabb, hiszen azért sokan azt mondják, hogy jó, hát azért mennyi előnye van, nagy adatokat dolgoz föl, megkönnyíti a munkánkat, pontos, precíz, és ne soroljam, akkor azt gondolom, ezen a területen még kevesebb hatása lesz annak, amit a Szentszék és a pápa mond.
1: Az emberré válás folyamatában kétségkívül az eszközhasználat, azaz a munka, az együttműködés, a beszéd és ennek nyomán a kognitív képességek kialakulása játszotta a legfőbb szerepet. A munka nem csak megélhetést biztosít, hanem struktúrája a mindennapokat, identitást és önbecsülést ad. Kijelöli a helyünket a társadalmi együttműködésben. Egy szóval méltóságot ad az embernek. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban egyre többet beszélünk arról is, hogy elveszi az emberek munkáját. Az optimisták úgy látják, hogy csupán csak új alapokra helyezi a munkavilágát. De vajon a ma élő nemzedékek tudnak-e alkalmazkodni az AI által generált változásokhoz? És azok a fiatalok, akik már egy átalakult világban szocializálódnak, hogyan struktúrálják majd az idejüket? Mi ad nekik identitást és önbecsülést, emberi méltóságot? Ismét Újhelyi Zoltán kérdez.
2: A mesterséges intelligencia térnyerésétől legtöbben a munkahelyeket féltik, kitér erre Leó pápa enciklikája is. Ami viszont talán meglepőnek tűnhet, az az, hogy az első vesztes épp a fiatal korosztály, a digitális nemzedék lehet, az úgynevezett belépő munkák ugyanis eltűnnek, eltűnhetnek. Győr László közgazdász, egyetemi docens, kik vannak most veszélyben?
3: Leginkább a szellemi foglalkozásúak, és közülük is a közgazdászok és a jogászok érdekes módon, amelyek a legkeresettebb hivatások voltak az elmúlt évtizedekben, különösen igaz ez a közgazdászokra. A Microsoft AI, a Microsoftnak a mesterséges intelligencia vállalkozásának a vezérigazgatója mondta azt a minap, hogy 18 hónap múlva a belépő álláshelyek, marketingesek, könyvelők és a jogászok körében megszűnhetnek, eltűnhetnek. Amikor valaki frissen diplomázik az egyetemen, nem lesz az ő tudására szükség az ügyvédi irodákban, nem lesz könyvelőként, vagy marketingesként, vagy logisztikai menedzserként szükség rá a vállalkozásoknál, mert egyszerűen a mesterséges intelligencia jobban és olcsóban el fogja tudni végezni a kezdő munkakörökben elvégezhető feladatokat. És hogyha nincsen szükség belépő munkakörökben dolgozó fiatalokra, frissen végzett diplomásokra, akkor 10 év múlva nem lesznek olyan szakértők, akik aztán ezeket a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat működtetni tudnák.
2: Nem lesznek szeniorok, hogyha úgy tetszik ezekben a szakmában.
3: Így van, nem válnak szeniorra. Úgyhogy itt van egy nagyon izgalmas kérdés, amit az oktatáspolitikának és a vállalkozásoknak együtt meg kell oldania.
2: Mondta az időt. Másfél évünk van. Hát másfél év alatt mit lehet csinálni?
3: Elsősorban egyetemistákról van szó. Az egyik, hogy rövidebb tanulási ciklusokra van szükség. A fiatalok, ha úgy tetszik, dopamin függővé váltak, nem klinikai értelemben, hanem folyamatos visszajelzésekre van szükségük. Rövidebb, néhány perces, jól struktúrált tanulási egységekkel lehet fönntartani a figyelmüket. Nem a figyelemromlást kell kiszolgálni, hanem abból kell kiindulni, hogy ez van, és vissza kell tudni építeni a mély figyelmet.
2: Tehát másfajta órákra van szükség?
3: Így van, és a második javaslatom az ehhez kapcsolódik, hogy azonnal ide nem elkényelmesítő visszajelzésekre van szükség, amit viszont a mesterséges intelligencia alapú oktatási segédek meg tudnak valósítani. Nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligencia ne válaszautomata legyen. Nagyon sokan úgy használják, hogy beütik a kérdéseiket akármelyik nagynyelvi modellnek a rendszerébe, és az ott megkapott válaszokat elfogadják, holott ezek csak valószínűségek is, nem biztos, hogy pontos válaszok, tehát jól kell tudni promptolni a mesterséges intelligenciát, de egy mesterséges intelligencia alapú oktatási segédlet az okosan tud kérdezni, személyre megszabott magyarázatot tud adni a diákoknak, gyakoroltatja őket, rávezeti a tanulót, kérdezteti a tanulót, tükröt tart elé,

0: hibát kerestet vele. Úgyhogy az azonnali, de nem elkényelmesítő visszajelzés az így tud jól működni, nem úgy, hogy gyakorlatilag válaszautomatiként működik.
1: Hát ez nekem azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia maga a tanár.
0: A mesterséges intelligencia a nevelő munkát nem váltja ki. Én arra nem emlékszem, hogy pontosan tananyag szintjén mit tanultam a pedagógusaimtól, a tanáraimtól. Persze használom, de arra sokkal jobban emlékszem, hogy a tanárok hogyan viselkedtek, hogyan kezeltek egy-egy konfliktust, hogyan motiváltak bennünket. A mesterséges intelligencia fog tudni segíteni a motiválásban, de nem tudja kiváltani a pedagógusoknak a jelen formáló szerepét. A harmadik fontos üzenet a mesterséges intelligencia korában az oktatáspolitika irányába, hogy felértékelődik a mérlegelő gondolkodás. Felértékelődik az, hogy mi igaz, mi fontos, mi helyes, mi értékes, mi emberhez méltó, és mi következik mindenből, és ez az, amiért érdekes módon, bár erről keveset beszélünk, a mesterséges intelligencia korában felértékelődik a filozófia, a vallás, az etika, az esztétika, az irodalom, a szép irodalom, a történelem, a művészetek. És talán ezt tartom a legfontosabbnak. A negyedik fontos üzenet az ötből, hogy sokkal korábbi valódi munka, tapasztalat kell. Gyerekeket meg kell tudni tanítani felelősen, csapatban, határidőre dolgozni, feladatot megoldani, teret kell hagyni a projektalapú tanulásnak, a duális képzésnek, a mentorált gyakornoki rendszereknek és az életszerű probléma megoldásnak. És az ötödik fontos gondolat, hogy fölértékelődik a szakképzés és a nem helyettesíthető tudás. Az a helyzet, hogy a mesterséges intelligencia térnyerésével a humanoid robotok is teret fognak nyerni, tehát ott is lesznek helyettesíthető tudásformák.
1: Tehát a kézi munka is kiváltódhat részben.
0: A kézi munka egy része, egy villanyszerelőt, egy vízszerelőt, egy gázszerelőt nagyon hosszú idő lesz kiváltani. Jensen Huang, az Nvidia alapító elnöke, aki nagyon sokat szerepel a médiában, ő is azt mondja, hogy a jövő dollár milliómosai az Egyesült Államokban a villanyszerelők lesznek. De a humanoid robotok óra díja jelen állás szerint 2-3 dollár. Egy munkavállaló, egy kétkezi munkás óradíj az Egyesült Államokban 22 dollár. Európában átlagban 35 euró, a mi régiónkban pedig 10-15-17 euró körül mozog. És gondoljon abba bele, hogyha a humanoid robotok teret nyernek, akkor itt bizonyos munkakörökben jelentős állásvesztésre lehet számítani, és ezeket az embereket valahogy bent kell majd tartani a munkaerőpiacon, vagy legalábbis a tevékenységben, ha ezek az emberek elveszítik a munkájukat, a képességüket a gondoskodásra, a hozzájárulásra ne veszítsék el. Itt zajlik egy nagyon intenzív vita a nyugati társadalomtudományokban, hogyha a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok elveszik az emberek munkáját, akkor hogyan tartsuk őket idézőjelben, vagy nem idézőjelben életben. És erre az általánosan elfogadott válasz, amit Mark Zuckerberg és Elon Musk is megfogalmaz, hogy adjunk nekik univerzális alapjövedelmet, vagy feltétel nélküli alapjövedelmet. Viszont ez teljesen életellenes, ez szembe megy a zsidó-keresztény kultúra alapjaival, az Ószövetség is benne foglaltatik, hogy Isten az Édenkertbe helyezte az embert, és a gondjaira bízta. És mind a kettő nagyon fontos, mind a két üzenet nagyon fontos, de ez megjelenik az iszlámban is, a hindu-buddhista hagyományokban, a konfucianizmusban is, és a filozófiai áramlatokban is, hogyha az ember elveszíti azt a képességét, vagy azt az érzést, hogy ő gondoskodik a környezetéről, a környezetében lévő emberekről, a rábízott emberekről, a családjáról, vagy a kertjéről, akkor onnantól kezdve az emberi méltóságát veszíti el, és a kormányoknak, a gazdaság és társadalompolitikáknak nagyon-nagyon fontos szerepe lesz a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok korában, hogy az emberi méltóságot segítsenek megőrizni.
2: És emberséges intelligencia, Hegedűs Zoltán jegyzete következik.
3: Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
4: Sokan úgy tartják, hogy az emberiség soha nem látott átalakuláson megy keresztül, és ennek fő mozgatórugója a mesterséges intelligencia elterjedése. A jövő kutatók szerint emberek 10 milliói veszthetik el munkájukat, mert egy robot, egy program átveszi a feladatukat. Felkavaró gondolat, de talán nem az a legfontosabb kérdés, hogy mit veszel tőlünk a technológia, hanem az, hogy mi emberek mit adunk oda. Először is érdemes feltenni a kérdést, hogy a munka az ember életében milyen szerepet tölt be. A modern világban sokan úgy tartják, a munka csupán jövedelemszerzésre szolgál. Egy kötelező kör, amelyet kipipálunk, hogy aztán végre élhessünk. Csak hogy a munka, akár bevalljuk, akár nem, önkéntelenül is a személyes identitásunk és a közösségben elfoglalt helyünk egyik meghatározója. És persze van, hogy a feladat, amit el kell végeznünk, fáradtságos, egyhangú, olykor kinkeserves, de ismerjük azt a csendes elégedettséget is, amikor végére érünk egy feladatnak. Nem véletlen a régi mondás, a munka nem esít. A mesterséges intelligencia jelentette kihívás talán elsősorban nem is technológiai, hanem filozófiai kérdés. Mit ér az emberi kreativitás és a munka, ha a gépek is elvégezhetik ezeket? Hol van az emberi tudat határa, és hol kezdődik az algoritmus? Elég-e a hatékonyság, ha közben elfogy az értelem, a közös erőfeszítés sodrása, a másik ember tekintete, amely visszaigazolja, minden ember számít? Molnár Tamás, amerikai-magyar filozófus, a Lélek és gép című esszéjében így fogalmazott. A nyugati világ történelmét úgy is le lehetne írni, mint állandó megoldást keresést ott, ahol még fel sem merült a probléma. Találó megjegyzés. Hajlamosak vagyunk új eszközöket keresni régi szorongásainkra, és közben szem elől téveszteni a lényeget. Nem minden problémát lehet technológiával megoldani, és nem minden megoldás válasz a problémára. Nem bagatelizálhatjuk a kockázatokat. Sokaknak valódi félelem a megélhetés elvesztése. És persze sokan reménykednek, hogy a boldog jövő záloga a munkától mentes társadalom. Hogy a teljes automatizáció kapuja túloldalán a gondtalan bőség birodalma áll. Talán rövid távon csábító kép, hosszú távon azonban üres. Mert a munka nem csak a fizetésről szól, a munka kapcsolat, párbeszéd a világgal és egymással. A digitális korban is az emberi viszonyok, az empátia és a közösség megőrzése kell legyen a cél. Nem baj, ha okosabb gépeink vannak, de bölcsebb emberekre is szükségünk lesz, akik képesek a technológiát az emberi jó szolgálatába állítani. Ez néha azt jelenti, hogy lelassítunk és meghallgatjuk egymást. A jövő nem azon múlik, hogy hány feladatot tudunk kiszervezni a gépeknek, hanem azon, hogy közben mennyit őrzünk meg egymásból.
3: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
2: 8 óra után 1 perccel a szerkesztő Horváth Ágnes nevében is jó reggelt kívánok a Kossuth Rádió mikrofonjánál, Halár Zsuzsa. A híreket Beslin Bettinától hallják.
5: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Demet Imea nevében is. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök tegnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akar létrehozni a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéd mellett. A kormányfő szerint 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Több kisebb, a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A Demokratikus Koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. Ma van a véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron jellemzően csökken a véradók száma, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Idehaza jelenleg már csak öt vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást, ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asztály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható. A Dél-Dunántúlon erős UV-sugárzásra kell készülni.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Vasárnapi újság.
2: EU-s kalap, NATO kalap, vagy melyik fejfedő határozza meg inkább az amerikai-európai unió közötti kapcsolatokat. 8:45 után a nem éppen felhőtlen viszonyt elemezzük, előbb azonban nemzeti sportkrónika, a mikrofonnál Fejér Balázs.
3: Nemzeti sportkrónika.
8: Brazília döntetlennel kezdett a labdarúgó világbajnokságon. Katar a hosszabbításban egyenlített Svájc ellen, Skócia legyőzte Haitit, Ausztrália pedig nagy meglepetésre Törökországot. Bronzérmes lett a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Magyar arany, ezüst és bronzérmek a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatóinkat! Brazília döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB negyedik helyezettjével Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New Yorkban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra bizonyult jobbnak Haitinál, Bostonban. A karibi csapatban, a hajrában pályára lépett Lenny Joseph, a Ferencváros csatára is. A B csoportban Katar a 95. percben szerzett góllal egyenlített Svájc ellen, amivel 1-1 lett a végeredmény. San Franciscóban a második világbajnokságán résztvevő Katar ezzel megszerezte első pontját. A D csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra győzött Vancouverben Törökország ellen. A Brazília-Marokkó meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, korábbi háromszoros válogatott játékos, a Ferencváros és az Újpest egykori csatára Vukovics László elemezte.
9: A meccs egészét nézve nagyon jó kezdte a találkozott Marokkó. Mi nem látjuk őket ugye napi szinten játszani, de tudtuk, hogy 8-8 mérkőzést nyertek a selejtezőbe. Abszolút meglepték a brazilokat. Hiába készültek arra, hogy Marokkó egy jó felkészült technikás csapat, de erre nem számítottak, hogy így letámadják őket. Meg is szerezték a vezetést, igaz, hogy egy helyezkedési hiba következtében Szájbári gyönyörű gólt szerzett. Utána volt egy olyan 10 perc, amikor Marokkó teljesen ráerőltette az akaratát a brazilokra, és mentek a második gólért. Brazíliát nagyon megfogta a marokkói vezető gól, de hát ilyenkor kerülnek elő a sztárok, egy Vinicius Junior, egy Rafinha, egy előre vágott labdát Vinicius Junior lekényszerítőzött a társával, visszakapta, hiába volt ott két marokkói játékos, tudták, hogy visszafele fog cselezni tükörszélsőként, az alapvonaltól visszafelé tolta meg a labdát, és az ötös sarkától kijebb 7-8 méterről gyönyörű gólt ragasztott a bal felső sarokba, ebben lett akkor 1-1 a mérkőzés. Az első félidő teljesen kiegyenlített volt onnantól kezdve, de ha az egész első félidőt nézzük, Marokkó közelebb áll sokkal a győzelem. lemez, nem megérdemelt, ha úgy nézzük a brazil egyenlítés. Viszont a második félidőben nagyon nagy brazil fölényt láttunk, a cserék nagyon jót tettek a braziloknak, nagyon gyengén játszott a középpályán, ugye Casemiro, sárgalapja is volt, több labdát eladott, azért 34 éves erősödött, akkor a középpályás védekezés a brazil csapatban jó helyeken tudtak labdát szerezni, átvették az irányítást, de ez összefüggött abban is, hogy a Marokkó egy kicsit elfáradt, le kellett cserélni Ibrahim Diazt, a labdabirtoklásban is sokkal jobban följött Brazília, alakítottak ki helyzeteket, több helyzete volt a braziloknak, a második félidő alapján a brazilok megnyerhették volna a mérkőzést. Ha teljes egészét nézzük a mérkőzésnek, hogy első félidőben Marokkó, másodikban Brazília volt jobb, akkor mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat tovább fog jutni a csoportból, de a brazilok elégedetlenebbek, mert sokkal nagyobb futballnemzet, ők győzelmet vártak az első mérkőzésen.
8: Vukovics Lászlót hallották. Ma 19 órától Németország Curaçaóval, 22 órától Hollandia Japánnal játszik. Holnap éjjel 1 órától Elefántcsontpart Ecuador, hajnali 4 órától Svédország Tunézia találkozót rendeznek a labdarúgó VB-n. Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Mohamed Abu Fani és a szerb Crvena Zvezda együttesében folytatja pályafutását. A 28 éves izraeli középpályás 2023 júniusában a Maccabi Haifa-tól érkezett az FTC-hez, amelyben 133 tétmérkőzésen 14 gólt és 29 gólpasszt adott. A Fradival kétszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes volt.
3: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
8: A harmadik helyen végzett a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában, mivel a máltai négyes döntő bronzmérkőzésén 16-13-ra múlta fölül a görög Olympiakost. A BL-t a Barcelonéta nyerte, miután a fináléban 17-16-ra győzött az olasz Prorecco ellen. A spanyol csapat sikeréhez Burján Gergely 3 góllal járult hozzá, míg Vigvári Vince sérülése miatt nem játszott a barcelonai együttesben. Az FTC-ből Vámos Márton is háromszor volt eredmény, az Olympiakosz elleni bronzmeccsen a játékost Korsós Kristóf kérte interjúra.
10: A maximum, amit ki lehetett hozni ebből a napból, hogy a bronzérem meglegyen így a BL szezon végén. Neked ez személy szerint mennyit jelent, hogy azért pozitív élménnyel lehet így zárni a szezont?
11: Sajnos, hogy nem sajnos, sok harmadik helyért folyó meccset játszottam, és átéltem azt is, amikor ugye bronzérmet nyertem, vagy nyertünk, illetve amikor a negyedik helyet sikerült csak megszerezni. Kettő között ég és föld van. Azzal, hogy valamit, amit bele lehet rakni a nyakadba, tudsz hazamenni, az egyféle emlékállítás az egész évnek, mert ez a csapat folyuk be azért lett létrehozva, hogy BL-t nyerjen, és az egész éves munkánkat tiszteltük meg ezzel a teljesítménnyel, ami úgy gondolom, hogy nem a technikai, illetve a taktikai tudás volt, hanem inkább a szívdiadala.
10: Mekkora különbség van az ilyen típusú meccs, meg mondjuk az elődöntő döntő között, az talán egy másik kategória, abból a szempontból, hogy itt akár egy két gólos hátrányon sem akad fenn a csapat, és könnyebben viseli az ilyen terheket.
11: Annyira átalakult a vízilabda, hogy egy két gólos előny szinte olyan, mint a kézilabdában, pikpak le lehet dolgozni gyakorlatilag két támadás alatt, ugye ez is a célja. Szabályváltoztatásoknak, az se nyugodhat meg, aki vezet, illetve az se veszítheti el az önbizalmát, aki ellen vezetnek. Bemutatta ezt a csapat, háromszor jöttünk vissza mínusz kettőről, és amikor kellett és tényleg ki kellett rakni, az a legvégén volt, és megnyertük szerencsére ezt a mérkőzést.
8: Vámos Márton után hallgassák a Bajnokok Ligája győztes Barcelonétából Burján Gergelyt, aki tehát 3 góllal segítette a sikerhez spanyol csapatát.
12: Ebben a idei Bajnokok Ligája mezőnyben azért magasan nem mi voltunk az esélyesek, és ahogy kezdtük a szezont, ugye egyben egy BL vereséggel a Marseille-en ráadásul otthon, de azóta egy olyan évet jártunk be, és annyit fejlődtünk egy szezon alatt, hogy az eszméletlen, és annyira büszke vagyok a csapatra, büszke vagyok magamra is, mert gyerekként az az embernek a célja, hogy ilyen nagy mérkőzéseket játszon, és hogy gólokat szerezzen ilyen közönség előtt, és kupákat nyerjen, és sajnos nekem eddig nem jött ki jól a döntőknek a végkimenete, már vesztettem VB döntőt, EB döntőt, de boldog vagyok, hogy a első Bajnokok Ligája döntőmet meg tudtam nyerni, és annak is örülök, hogy élvezni tudtam nagyon, nem volt bennem semmi izgulás. A Manerz Krisztián meccs előtt mondott nekem pár üzenetet, ami nagyon jól esett, hogy az egyik legjobb barátom, és ugye ellenfelek vagyunk, de nagyon sokat segít nekem szezon közben is, és ezt nagyon köszönöm neki, és úgy játszottunk mindannyian, mintha ez lenne talán az utolsó BL döntők, mert lehet, hogy nem is fogunk többet játszani a karrierünk során. Rengeteg gól volt, élvezetes mérkőzés volt, biztos rengeteg hiba volt, nem tudom, nem is érdekel, de nagyon-nagyon boldog vagyok. Egy óriási teljesítmény, amit tettünk az asztalra, mert megvertük szerintem a mezőny két legjobb csapatát mondhatjuk. Ha nem lövök egy gólt se, de nyerünk simán, azt is aláírom. Örülök neki nyilván, hogy egyénileg hozzá tudtam tenni a csapathoz. Minden egyes nap azért dolgozom, hogy ilyen teljesítményeket nyújtsak. Örülök, hogy így alakult, és bízom benne, hogy a jövőben is majd le tudok tenni ilyen teljesítményeket az asztalra.
8: Aranyérmet nyert a Nádas Bence, Fodor Bence, Kurunc Levente, Tótka Sándor összetételű kajak 4-es 500 méteren, és első lett Kőhalmi Emese is kajak 1-es 1000 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa bajnokságon. Ezüstéremmel zárt Lucanna kajak 1-es 200 méteren, csak úgy, mint Kopasz Bálint kajak 1-es 1000 méteren, Varga Ádám kajak 1-es 500 méteren pedig bronzérmet szerzett, és szintén harmadikként ért célba a Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel alkotta vegyes kenu 4-es 500 méteren. A paraszakákban Kis Péter Pál arany, Suba Róbert ezüst, Varga Katalin bronzéremmel térhet haza. Kőhalmi Emesét a Magyar Kajakkenu Szövetség sajtófőnöke Kurilla Viktor kérdezte.
13: Mondhatnám, hogy direkt volt így, hogy a kettes pályára kerüljek, de őszintén szólva az előfutam, meg a középfutam nem úgy sikerült, ahogy terveztem, de viszont nagyon sokat tanultam mindkét pályából, amiért viszont nagyon hálás vagyok, hogy végül is így nem alakult olyan jól ez a két pálya, de itt a döntőben minden sikerült összeraknom, úgy, ahogy szerettem volna, és minden úgy sikerült.
14: Egy nagyon taktikus versenyzésnek tűnt, ugyanis az elején nagyon elmentél, aztán 500 és 750 között nagyon följött rád Melina Andersson, a svédek nagy esélyese, talán egy kicsit ő is elhitte, hogy onnan már meg lehet neki, de az utolsó 200-on még tudtál egyet újítani. Hogyan tervezted ezt a pályát?
13: Az előző pályáimban rajtjaim azok nem úgy sikerültek, sőt, hittem az egyik 1000 méterem se az elejéről volt híres, de most úgy terveztem, hogy megpróbálok egy nagyon erős rajtot jönni, közepén visszaállni egy jó erős utazótempóra, és akkor a vége még ami marad, és ez pontosan így sikerült.
14: 2022-ben nyertél legutóbb Európa-bajnokságot női K1 1000 méteren. Hova kerül most az európai bajnoki aranya? Már egyébként is igencsak sűrű érempolcodra.
13: Nekem ez egy nagyon fontos érem egyébként, mert nem úgy sikerült a válogató, ahogy szerettem volna, és ez most azért egy nagy dolog szerintem, hogy ma sikerült egy EB-t nyernem.
8: A kajakozó Kőhalmi Emesét hallották. A budapesti öttusa világkupa versenyen tegnap Böhm Csaba a 7., Koleszár Mihály a 14. helyen zárt. Böhm Csaba így értékelte teljesítményét.
15: Objektíven ez egy félig teli pohár, szubjektíven félig üres, mert olyan hibákat csináltam most, amit nem lehet döntőben csinálni. Természetesen voltak nagyon szép pillanatai is a döntőnek, azokból majd építkezünk, meg persze a negatív dolgokból is építkezünk, csak még át kell ezt gondolni hideg fejjel és leszűrni a következtetéseket. Én azért örülök annak, hogy most bejutottam a döntőbe, az elmúlt két világkupán ez nem sikerült. Megpróbálok örülni ezeknek a kis előrelépéseknek, és folytatjuk a munkát. Nagyon komolyan beleteszem magam, ezt tudom ígérni. Pozitív dolog volt a körvívás. Az én mentális állapotom volt az, amivel küzdködtem egész végig. Abban támasztottam elvárásokat, és abban voltak céljaim nagyon komolyak. Volt, amiben sikerült megcsinálni, volt, amiben nem. Vívásban sikerült, lövészetben kevésbé. Hibáztam OCR-en is, de ez ilyen. Futásomnak is, az úszásomnak örülök. Várom a következő versenyeket, és megpróbálok javítani ezen a teljesítményen.
8: A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott első mérkőzésén 20-15-re verte a házigazda szlovákokat a Kassán zajló Európa-bajnoki selejtező tornán, majd a második összecsapáson 21-2-re kiütötte Grúziát. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Szabó Fanni, Tóth Franka összeállítású együttes ma Szlovénia, valamint Szerbia ellen lép pályára. A csoport első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, melynek győztesei kvótát szereznek a szeptemberi antwerpeni kontinens viadalra. Férfi nemzeti csapatunk szintén a kassai selejtező csoportkörben 21-18-ra nyert a tavaly EB ezüstérmes, illetve bronzérmes Olaszország ellen, így csoport győztesként tovább jutott a negyed döntőbe. A Komma László, Molnár Mátyás, Rosics Uros, Kelemen Balázs alkotta 4-es, ma 13 óra után Szlovéniával játszik a negyed döntőben. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Luxemburgot az Európa Liga alapszakaszában a svájci Krinzben, ezzel a második sikerét aratta a sorozatban. Csapatunk ma a házigazda Svájc ellen lép pályára. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Formula 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat majd az érről. Russell mellől a 7-szeres világbajnok honfitársa Lewis Hamilton startolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik rajtkockából az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel vághat neki. A 15 órakor kezdődő 78 körös versenyt az M4 Sport élőben közvetítés, a Nemzeti Sportrádió is beszámol az eseményről. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Vasárnapi újság.
16: A műsorvezető Halász Zsuzsa.
2: 4:09 múlt 3 perccel, itt a vasárnapi újság. EU-s kalap, NATO kalap, attól is függ az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti viszony, hogy egy-egy európai ország éppen melyik fejfedőt viseli, véli Matthew Boyce, korábbi amerikai külügyi államtitkár, a Hudson Institute főmunkatársa. Márpedig ez a kapcsolat manapság igencsak konfliktusokkal terhelt, de azért nem végzetes. Inkább egyes politikusok vagy egyes pártok belpolitikai érdeke, hogy gerjessze az ellentéteket, ahogy ő fogalmaz, kijátsza az Amerika vagy a Trump kártyát. Persze az ügyek között, amelyek miatt a Trump adminisztráció aggódik, vannak igazán súlyosak is. Boyce műsorunknak külön beszélt a Közép-Európa-Amerika viszonyról, és arról is, hogy mire számít a kétoldalú kapcsolatokban Magyarország esetében a választást követően. Nárai Balázs interjúja.
17: A két fél közötti viszonyt nézve, miként írná le a mai időket jellemző kapcsolatokat? A függőség vagy kölcsönös függőség? Inkább van szó partneri viszonyról, vagy egy vitákkal terhelt viszonyról az Egyesült Államok és Európa között?
18: Attól is függ, hogy mit értünk Európa alatt. Értetjük a NATO-t, azaz a szövetségeseket, és beszélhetünk az Európai Unióról. Mindkét esetben partnerségről, barátságról van szó, de vannak nézetkülönbségek, amelyek évtizedek alatt jöttek létre. Fontos a különbségtétel az Európai Unió és Európa között. Hiszen például, ha ugyanaz az ország egy adott ügyben NATO-tagként NATO kalapban ül az asztalnál, akkor sokkal harmonikusabb a kapcsolat, mint amikor felveszi az Európai Uniós kalapot. Utóbbi esetben a viszony bonyolultabbá válik, ugyanis esetenként nézetkülönbség alakulhat ki, például pénzügyi kérdésekről. Kereskedelmi, befektetési és gazdasági ügyekkel kapcsolatban is, hiszen az Európai Unióval fenntartott kapcsolat inkább gazdasági jellegű. Szóval a NATO-val az esetek nagy részében harmonikusabb a viszony. Persze azt is megterhelhetik ügyek, amikor a tagállamok érdekei eltérnek. Az alapvetés az, hogy partnerek és barátok vagyunk, de egy nehezebb szakaszon megyünk most keresztül, aminek komoly oka van, és sok európai vezető dühös azért, ahogyan a Trump adminisztráció Európához közelít. Ugyanakkor vannak olyan ügyek, amelyek a Trump adminisztráció dühítik fel az európai cselekedetek láttán. Szóval a korábbiaknál nehezebb időszakban járunk. De különbséget kell tenni a között, amint kommentátorok, egyes politikusok mondanak, és a között, hogy mik a mélyben húzódó közös érdekek. Én azt hiszem, érdemes leülni, venni egy mély levegőt, és racionálisan tekinteni a dolgokat, ahogy egyébként sokan megteszik. Akkor rádöbbenünk arra, hogy szükségünk van egymásra, hiszen érdekeink hihetetlen mértékben átfedik egymást. A viszony rendezésén dolgozni kell, viszont amerikai szempontból vannak az Európában zajló dolgok közül nagyon komoly aggodalomra okot adó ügyek. A jelenlegi adminisztráció pedig ezeknek sokkal világosabban hangot is ad, mint a korábbi amerikai kormányzatok. Az ügyek közül némelyik, ami miatt a Trump adminisztráció aggódik, igazán súlyos.
17: Azt említette, hogy a közös érdekek mégis meghaladják a visszásságokat, a nézetkülönbségeket.
18: Ez az, amit remélünk. Másfelől némely politikusok Európában, akár belpolitikai okokból kihasználják azt, hogy országukban a jelen amerikai adminisztráció nem annyira népszerű. Így saját népszerűtlenségüket ellensúlyozni próbálják az úgynevezett amerikai kártya, vagy Trump kártya kijátszásával.
17: Európában pedig léteznek kihívások, amelyekre a Trump adminisztráció valóban rámutat. Trump elnök sokat beszél a bevándorlás, de az energiaügyekről is. Ha pedig az utóbbit nézzük, akkor látjuk, hogy az Egyesült Államok energiát, energiaforrásokat szállít Európának, amelyen Európán még komolyabb a nyomás az iráni helyzet miatt is. Beszélhetünk tehát partnerségről, amikor a két fél között gazdasági verseny is zajlik. Ebből a szempontból akkor előnyösebb helyzetben van Amerika?
18: Feltétlenül léteznek ezek a kihívások, mind politikailag, mind gazdasági téren, és össze is kapcsolódnak. Az Európa Európai Unió alapító országainak számos kormánya csökkenő belpolitikai támogatottsággal néz szembe egy ideje, ha csak a legutóbbi közvéleménykutatásokat összehasonlítjuk azzal, hogy 10 éve hol álltak. Ennek sok oka van persze. Nézhetjük a brit konzervatívokat, vagy a német szociáldemokrata pártot, a kereszténydemokrata pártot, vagy Franciaországban Macron pártját. Tényleg csak, hogy néhányat említsünk. Csak nem mindegyik gyengébb. Sok esetben sokkal gyengébb, és párhuzamosan új pártok emelkedtek fel, és váltak népszerűvé. A folyamat felgyorsult az elmúlt években, és a felbukkanó pártokat leginkább protestpártként írhatjuk le, amit az emberek elégedetlensége táplált a hagyományos erőkkel szemben jó részt. Az új pártok közül sok a jobb oldalon áll, de vannak baloldaliak is köztük. Ez a folyamat töredezettebbé tette a politikai színteret, instabillá tette a politikát, amit politikusok és a társadalom tagjai éveken át adottnak tekintettek. Ez pedig többé már nem az. Emellett pedig itt vannak a komoly gazdasági kihívások, ami talán még súlyosabb tényező, mert aláássa Európa sikerét és szerepét a II. Világháború utáni világrendben. Hiszen ennek a sikernek és szerepnek meghatározó eleme gazdasági jellegű volt. Amikor pedig ez fakul és Európa a gazdasági vonzerejéből veszít, akkor alapvetően gyengül meg. Kitettebbé válik a belső és külső fenyegetéseknek. A Trump adminisztráció, de még a demokraták ezt úgy figyelik, hogy az Egyesült Államoknak arra van szüksége, hogy Európa erős gazdasággal rendelkezzen, hiszen akkor tud Amerika hasznos partnere lenni a globális kihívásokkal szemben. Ha a gazdasága gyenge, akkor a képessége és hajlandósága is csökken, hogy megbirkozzon azokkal, ami pedig Washington szemében is csökkenti a vonzerejét, mint partner.
17: Amikor elnézzük ezeket a vitákat az Egyesült Államok és Európa között, akkor azok jó részt a nagy nyugat-európai országokat érintik. Hogyha pedig ott nézetkülönbség van, gondolja vagy látja azt, hogy az amerikai figyelem eltolódhat? Hogy szorosabbá tegye a partnerséget Közép- vagy Kelet-Közép-Európában, a hagyományos nyugati partnerek helyett? Hogy kapcsolatait Európának azzal a részével erősítse? Lenne ennek értelme?
18: Az első Trump adminisztráció idején az elnök felismerte, illetve világos különbséget tett Közép-Európa, azaz az újabb NATO és EU tagok, valamint a nyugatiak, a régi NATO és EU tagországok között. A NATO keleti szárnyának minden állam vagy kormányfőjét legalább egyszer fogadta a fehérházi dolgozószobájában. Ez azt a felismerést is jelzi, hogy a térség államai más helyzetben vannak, ami miatt sokszor sokkal inkább atlantista megközelítést követnek. Egy általános és természetes szimpátia is létezik az Egyesült Államok iránt, abból a kemény történelmi múltból fakadóan, ami a szovjet dominanciát jelentette. Először a náci időszak jelentette megpróbáltatások, majd a szovjetek, azaz a kellemesnek nem mondható 20. század emlékei ezek. Van egy szimpátia innen nézve, ezek iránt az országok iránt, és csodálat, hogy milyen távol jutottak az említett múltból, és egy készség, hogy együttműködjünk velük mindenkivel, akik késznek mutatkoznak erre. Ezt a készséget a jelen adminisztráció is próbálja haszonra fordítani. Csak hogy más nem mondjak, Navrocki lengyel elnök a hétvégén ide látogat Trump elnök 80. születésnapjára. Ez pedig egy jel.
17: Európán belül pedig, illetve Kelet-Közép-Európában jelentős politikai változás történt a magyar választást követően. Hogyan látja a kétoldalú kapcsolatokban rejlő lehetőséget, a potenciált az Egyesült Államok és Magyarország között? A kapcsolatok a második Trump adminisztráció tavaly januári hivatalba lépése óta szorosabbá váltak.
18: Néhány éve egy budapesti konferencián mondtam azt, hogy az a mód, ahogyan a demokraták annak idején Magyarországot kezelték, nem volt bölcs, hiszen kettős mércét alkalmaztak Magyarországgal szemben, illetve nem ugyanazt a mércét vették Magyarország esetében, mint más kelet-európai országok esetében. Az Orbán kormány emiatt jogosan volt felháborodva, ugyanakkor a demokraták kifogásainak is volt valami igazság alapja. Én ezt az egészet inkább intézményes szempontból nézem, azaz, hogy az Egyesült Államoknak Magyarországgal kell kapcsolatot ápolnia, és nem egyes pártokkal, hanem a kormánnyal, a pártok közötti érdekeket felülírják az országok közöttiek. Amikor pedig az Orbán kormány azzal válaszolt, hogy egyáltalán nem állt szóba a demokratákkal, hanem csak a republikánusokkal akart kapcsolatot, kapcsolatot ápolni, ez sem volt szükséges. Még akkor sem, ha a mögötte húzódó érvet érteni lehet, azaz, hogy a demokratákkal nem jutottak dűlőre. Most egy olyan helyzet látszik kialakulni, amiben az Egyesült Államok egy stabilabb kapcsolatot ápol majd magával Magyarországgal, mint országgal, és nem pártok közötti viszony alapján teszi ezt. Hiszen nem Magyarország és a demokraták, vagy Magyarország és a republikánusok közötti kapcsolatokról van szó, hanem Magyarország és az Egyesült Államok közötti viszony számít. Azért gondolom, hogy stabil lehet a viszony, mert a republikánusok, illetve Trump elnök pozitívan nyilatkozott a magyar kormányról, miközben a demokraták rendkívül örülnek annak, hogy Orbán többé nincs a színen, így készséggel együttműködnek majd magyarra. Az alapján egyenletesebb kapcsolatok jöhetnek, kevesebb kilengéssel, azaz amikor demokraták vannak hatalmon, megszűnnek a kapcsolatok, amikor a republikánusok, akkor pedig megerősödnek. Mi Magyarországgal akarunk viszonyt fenntartani, és talán ez jöhet el, ami pozitív dolog lenne a kétoldalú kapcsolatokban.
2: Az Egyesült Államok és az Európa Unió közötti konfliktusokról nyilatkozott Matthew Boyce, korábbi amerikai külügyi államtitkár, a Hudson Institute főmunkatársa Nárai Balázsnak.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2026. március 22-i adását hallották, amelyből ma este 19 órakor a válogatást közlünk itt a Kossuth Rádióban. Mai műsorunk hangmérnökei Szilágyi Zsolt és Németh László, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Szőlősi Éva, a szerkesztő Horváth Ágnes volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a műsorvezető június 14-én egyébként. Hamarosan kezdődik az Új Világ Járai Judittal itt a Kossuth Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 8:30. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán. A 15. századi épület északi fala tegnap hajnalban dőlt le. A balesetben senki sem sérült meg. A műemléképület környékét lezárták. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült erőd temploma. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmányt egy feltört teherautóból vitték el Kansas Cityben. A történtek miatt két embert őrizetbe vettek. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét Horvátország ellen. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós 4-es, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Új világ. Külpolitikai magazin.
4: Kormányalakítási kísérlet Romániában a parlament feloszlatása után, patthelyzet vagy káosz Koszovóban az előrehozott választások után. Nagy-Britanniában a káoszban előkerült Tony Blair egykori kormányfő is, és drónok háborúja szerte a világban. Járai Juditot hallják az Új világban, amely ma az említett témákat kínálja. Tartsanak velünk! Romániában Eugene Tomák kísérletezik kormányalakítással. Miután a szociáldemokraták felmondták a kormánykoalíciót, majd meg is buktatták a kormányt, Nikos Ordán államfő őt bízta meg. Őt, aki parlamenten kívüli 1%-os pártocska politikusa. 2019 óta európarlamenti képviselő, korábban pedig újságíró volt, és a határokon kívül, azaz Moldovában és Szerbiában élő románok nagy pártfogója. Jó részt neki is köszönhető például, hogy a moldovai és szerbiai románok kettős állampolgárok lehetnek. Tavaly óta Nikos Ordán államfő külpolitikai tanácsadója is. Kormányalakítási tárgyalásai egyelőre sikertelenek, de legalábbis akadoznak. S még az is meglehet, hogy az államfő mégiscsak feloszlatja a törvényhozást, és ismét a nép kezébe adja a döntést. Lehősz László kollégám jelenti Romániából.
5: Eugen Tomák európai parlamenti képviselőt, a bukaresti parlamenten kívüli népi mozgalom pártja elnökét, a román diaszpóra ügyével foglalkozó tiszteletbeli tanácsadóját bízta meg Nikus Ordán államfő kormányalakítással, miután az addigi koalícióból kivált szociáldemokrata párt és az ellenzéki nacionalista románok egyesüléséért szövetség bizalmi szavazáson megbuktatta Ilie Bolozsán Európa párti kormányát. Eugen Tomák meg is kezdte az egyeztetést a nyugatbarát parlamenti pártokkal, ám nem sok sikerrel. A Nemzeti Liberális Párt bővített elnöksége csütörtökön elutasította a Tomák kabinet parlamenti támogatását. Ez a kabinet jelenleg nem jelent kormányzati megoldást. Egy politikai háttér nélküli kormány legfeljebb a túlélésben reménykedhet, vélekedett a párt elnöke. Ilie Bolozsán szerint a jelenlegi kormány főjelölti javaslat csupán egy kirakat megoldás, amely tehermentesítené a szociáldemokrata pártot a jelenlegi helyzetért viselt felelőssége alól. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke a kolozsvári rádiónak elmondta, nem lát érveket amellett, hogy a szövetség szavazatával támogassa Tomák javaslatát.
6: Nincsenek érveink akkor, amikor arról beszélünk, hogy megszavazunk egy olyan kormányt, amelyikben nem vagyunk benne, azokkal, akik megbuktatták azt a kormányt, amelyikben benne voltunk. A másik, hogy mégiscsak a parlamentáris demokráciának az egyik ismérve az kellene legyen, hogy a kormány mögött van egy parlamenti többség, amely a beiktatáson túl is vállalja azt, hogy milyen kérdésekben támogatja a kormányt. Parlamenti többség nélkül nem lehet kormányozni. Ez azt jelenti, hogy zárójelbe tesszük a parlamenti demokráciát, ami a magyar közösség számára aztán végképp elfogadhatatlan. Csak azért kérni a parlamenti támogatást, hogy beiktassuk a kormányt, aztán majd lesz valahogy, nem lehetséges. A felelősséget a kormányzásért a politikusok vállalják. Arról nem is beszélve, hogy ez a romániai találmány, hogy politikus technokrata kormányt vezessen, annyira új, hogy még nem szoktunk hozzá, nem látjuk, hogy az hogyan működhetne. Egy dolgot meg tudtam ígérni neki, azt, hogy nem fogunk a kormány ellen szavazni, de egyáltalán nem látom azt, hogy olyan tudnánk támogatni a kormány beiktatását.
5: A korábbi koalíció tagjai közül a szociáldemokraták számos feltétel teljesülése esetén támogatnák Eugen Tomák javaslatát, akinek a miniszterjelöltjei többségét elfogadhatónak tartják. Claudio Manda, a szociáldemokrata párt főtitkára kijelentette, hogy véleménye szerint a Tomák kormánynak bizalmat fog szavazni a parlament, és Románia új irányt vehet az Ilie Bolozsán Nemzeti Liberális Párti elnök vezette kormány után. Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke a miniszterelnök jelölttel folytatott hétfői egyeztetés után úgy nyilatkozott, egy a szociáldemokraták támogatására támaszkodó kabinet várhatóan nem tudná folytatni a Bolozsán kormány által elindított reformokat. Hozzátette, pártja nem támogat olyan kormányt, amely a reformok lassítását szolgálná. A kijelölt kormány fő bizakodónak mutatkozik a kormányalakítást illetően. Továbbra is bízom annak az esélyében, hogy az általam javasolt kormány meggyőzze a parlamentet, hogy megérdemli a bizalmat. Kompromisszum készségét fejezte ki a kabinet összetétele és programja tekintetében is. Úgy véli, nincs oka, hogy ne kérjen bizalmi szavazást a parlamentben az általa javasolt szakértői kormányra. Ennek határideje viszont vészesen közeledik, miközben az ország komoly politikai instabilitással küzd, hatalmas költségvetési hiány görget maga előtt, és ha augusztusig nem hajtja végre a kulcsfontosságú reformokat, több milliárd eurónyi uniós forrástól eshet el, az elemzők pedig az ország leminősítésétől tartanak. Politikai források szerint az is lehet, hogy Nikus Ordán államfő nem várja meg a parlamenti szavazást, hanem már előtte új jelöltet nevez meg, Radu Burnete gazdaságpolitikai tanácsadó vagy Delia Belculescu a Nemzetközi Valuta Alap közgazdásza személyében, de az államelnök a pártokkal való újabb egyeztetésben is gondolkodik. A romániai politikai válság pedig továbbra is távol áll a megoldástól.
4: Koszovóban éppen egy héttel ezelőtt voltak ismét előrehozott választások, bő egy éven belül immár a harmadik alkalommal. A mostani voksolás hátterében alkotmányos válság áll, ám a választás eredménye válaszút elé állítja ezt a balkáni kis államot. Nem csak arról van szó ugyanis, hogy politikai bénultság vagy éppenséggel káosz lesz úrrá, hanem arról is, hogy mi lesz Pristina és Belgrád párbeszédével, s végső soron mindez hogyan befolyásolja a Nyugat-Balkán biztonsági helyzetét. Ternovács István elemző tudósítása következik Szerbiából.
7: A Szerbiától 2008-ban elszakadt és független országgá vált Koszovóban az elmúlt 18 2018 évben 6 alkalommal tartottak előrehozott parlamenti választásokat. Azóta egyetlen kormány sem volt képes kitölteni 4 éves megbízatási idejét. Csak az elmúlt másfél évben 3-szor tartottak parlamenti választásokat a legfiatalabb nyugat-balkáni országban, amelynek jelenleg bő 1,5 millió lakosa van. 350-400 ezerrel kevesebb, mint az ország függetlenné válása pillanatában volt. Nézzük először azt, hogy miért kellett az elmúlt 18 hónapban 3. alkalommal is választásokat tartani Koszovóban. Lényegre törően erre a válasz, hogy a koszovói belpolitikára rendkívüli módon jellemző a bizonytalanság és a kormánykoalíciók törékenysége. Ezúttal az történt, hogy áprilisban lejárt az ország elnökének 5 éves megbízatási ideje, a parlament pedig a szükséges többség hiányában nem volt képes határidőre új államfőt választani. Ezért a parlament feloszlatására került sor. Június 7-én pedig új választásokat tartottak. Ezt a megmérettetést is az Albin Kurti baloldali nacionalista önrendelkezés albán nevén a Veteven Dossier nevű pártja nyerte meg, akárcsak az elmúlt év decemberében megtartott erőpróbát, csak akkor a szavazatok 51%-át szerezte meg, ami 57 képviselőhely megszerzéséhez volt elegendő a 120 tagú törvényhozásban, és a koalíciós partnereivel együtt sem volt meg neki a kétharmados többség. Most pedig ennél is kilátástalanabb helyzetbe kerültek, ugyanis a múlt vasárnap az önrendelkezést a szavazóknak a 43%-a támogatta, ami elegendő volt ugyan az első hely megszerzéséhez, de 8%-kal elmaradt a tavalyi választásokon elért eredményétől. Albin Kurti pártja a választások éjszakáján ennek ellenére tűzijátékkal ünnepelte a győzelmet. Kevesebb mint 7 év alatt ez a mozgalom 5. győzelme a parlamenti választásokon. Az eddiginél is nagyobb lendülettel folytatjuk a munkát, tovább futnak a megkezdett projektek. Emellett több új kezdeményezésünk lesz annak a jövőképnek megfelelően, amelyet a kampány során megígértünk önöknek, mondta Albin Kurti. A parlamenti választásokon a 2. helyen akkorában a Hasim Tacsi volt államfő vezette koszovói demokrata párt végzett 21%-kal, míg a koszovói demokrata szövetség a szavazatok 18%-át szerezte meg. Ramush Haradinaj volt kormányfő szövetség Koszovó jövőjéért nevű pártja 7%-os eredményével a 4. helyen végzett. Kurtinak tehát mindenképpen koalíciós partnerre vagy partnerekre lesz szüksége ahhoz, hogy kormányozni tudjon. Hogy mire lehet számítani, erről Illír Deda, pristinai politikai elemző így vélekedik. A választások győztesének számító önrendelkezés ebben a helyzetben képtelen lesz egyedül kormányt alakítani. Ez az eredmény komoly figyelmeztetés kell, hogy legyen Albin Kurti számára, hogy változtatnia kell. Az új politikai erőviszonyok közepette ugyanis kormány csak úgy alakulhat Koszovóban, ha két párt összefog. Ahhoz pedig, hogy új államfőt sikerüljön választani, legalább 3 párt képviselőinek a támogatására lesz szükség. Ha ez nem jön össze, akkor viszont újabb politikai erőpróbára kerül sor, fogalmazott Illír Deda. Hogy mi lesz a folytatásban, az tehát a jövő zenéje. A 120 tagú pristinai törvényhozásban a múltban 20 garantált helyen rendelkező kisebbségi pártok között mindig volt olyan, amelyik támogatta a kormány megalakulását. A 20 kisebbségi helyből 10-et megszerző szerbek biztos nem tartoznak majd a támogatók közé. Zlatan Elek, a szerblista vezetője, aki a belgrádi vezetéshez hasonlóan továbbra is abban a meggyőződésben él, hogy Koszovó Szerbia elidegeníthetetlen részét képezi, örömmel újságolta, hogy ezúttal több szavazatot szereztek, mint a decemberi választásokon. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani közösségünknek, valamint a szerblista aktivistáinak a fáradhatatlan munkájukért. Bebizonyították, hogy szeretik Szerbiát, hogy szeretik elnökünket, Alekszandar Vučićot, hogy szeretik a szerb trikolort, és hogy szeretik a szerblistát. Látható az összes korábbi adatból, hogy növekszik a szerblista iránti bizalom. Meggyőződésem, hogy a szerblista a jövőben, ahogy eddig is tette, minden koszovói szerb érdekeit képviselni fogja. Az eddiginél is nagyobb lelkesedéssel és elszántsággal fog harcolni minden egyes szerb családért. A választások tehát nem hoztak áttörést, és marad a politikai padhelyzet Koszovóban. Ehhez nagy mértékben hozzájárul, hogy Brüsszel figyelme most nem elsősorban a Belgrád és Pristina között zajló tárgyalásokra összpontosul. A nyugat-balkáni országok Európai Uniós felzárkóztatása is az ukrajnai háború árnyékába került. Az Európai Uniónak fontosabb prioritásai vannak most a nyugat-balkáni lőporos hordó közelében, hamu alatt izzó parázs eloltásánál. Albin Kurti pártja több mint 5 éve kormányozza megszakítás nélkül Koszovót, és ha most sikerül kormányt alakítania, akkor ez lesz a 4. megbízatási ideje a pristinai kabinet élén.
4: az Egyesült Királyságban is lassanként kaotikussá válik a helyzet. A májusi angliai önkormányzati és a Walesben és Skóciában megtartott parlamenti választásokon a baloldali Labour, vagyis munkáspárt óriásit bukott. Többen Keir Starmer kormányfő távozását követelik, még a saját pártján belül is. A héten pedig az észak-írországi Belfastban álltak és állnak lángokban az utcán, mert egy szudáni gyökerű migráns megkéselt egy britet. Szemtanúk szerint le akarta vágni a fejét. A zűrzavarban, igaz még a belfasti rémségek előtt, előkerült Tony Blair, az angol baloldalt alapjaiban megújító egykori kormányfő is. Hosszasan elemezte és bírálta a mai angol baloldalt és vezetőjét, Starmert is. Tóth Vali jelentkezik Londonból.
8: A brit politikai élet iránt érdeklődőknek a napokban feltűnhetett, hogy újabban gyakran bukkan fel megint egy rég nem látott név a hírek közt. Méghozzá Tony Blair neve. De kicsoda ő, és miért jelent meg újra a brit politika színpadán? Tony Blair a valaha volt legsikeresebb brit munkáspárti politikusok egyike. 1997 és 2007 közt három egymást követő cikluson keresztül volt az ország miniszterelnöke. 44 éves korában szinte a valaha volt legfiatalabb brit kormányfőként költözött be a Downing Street 10-be, az ország igen válságos korszakában. Talán legjelentősebb érdeme, hogy a polgárháború hosszú évei után Észak-Írországban tárgyalásokkal békét tudott teremteni. 1998-ban az IRA letette a fegyvert, és a hatalom megosztáson alapuló úgynevezett nagypénteki egyezmény jóvoltából, melynek lényegét ő dolgozta ki, és amelyhez megszerezte például Bill Clinton akkori amerikai elnök támogatását is, végre béke lehetett Észak-Írországban. Másik múlhatatlan érdeme az átfogó alkotmányos reformok bevezetése volt. Ez az úgynevezett devolúció, amely jelentős autonómiát és önrendelkezést adott Skóciának és Walesnek is. Ezzel sikerült csökkenteni annak az esélyét, hogy ezek az országrészek kiváljanak Nagy-Britanniából. Később, a 2000-es évek elején aztán több gazdasági és külpolitikai hibát is elkövetett, és végül távoznia kellett. Mint a nyugalmazott kormányfők általában, ő is alapított egy önmagáról elnevezett kutatóintézetet, amelynek ő az elnöke is. A Tony Blair intézet a Globális Változásért nevű intézmény szakpolitikai és kormányzati tanácsokat ad és konferenciákon vesz részt. Blair különösen aktív a Közel-Keleten, de a brit belpolitikáról is gyakran mond véleményt. Most is ez történt. A nyugalmazott politikus közzétett egy hosszú esszét, amelynek lényege, kicsit leegyszerűsítve, hogy amíg az ország és különösen saját pártja nem tud világos jövőképet adni a társadalomnak, addig bárki is a kormányfő politikája nem lehet sikeres. Nem cserélgethetjük folyton a kormányfőket, hiszen szakpolitika nélkül nincs sikeres politika. A tartalomnak a személyek előtt kell jönnie, állítja Blair. Vajon ezek szerint a Labour a rossz kérdéseket teszi fel magának? Hallgatta Blair-t a BBC politikai műsorának riportere. Nézze, azt szeretném mondani, hogy jelenleg két nagyszabású változás zajlik a világban, így Blair. Az egyik geopolitikai, ezt most tegyük félre. A másik egy technológiai forradalom. Az ipari forradalom 21. századi megfelelője, ami mindent meg fog változtatni. Át kell alakítanunk szakpolitikai programjainkat, azt, ahogyan a kormány ezeket végrehajtja. És mindez a jövőről szóló vitáinknak ma még csak részét sem képezi. Lehet a Downing Street 10 lakója egy egészen másfajta vezető. De ha nem lesz olyan szakpolitikai napirendünk, amely képes értelmezni azt, ahogy a világ változik, akkor az ország nem fog tudni, mint ország előrelépni, érvel Tony Blair. Mondanom sem kell, hogy a belviszályokkal küzdő kormányzó munkáspártnak, amely vezetője négyszerűtlenségével, az őt megdönteni akaró kormánytagok manővereivel, gazdasági gondokkal és kaotikus nem

0: egyetértettek azzal, hogy meg kellene vitatni a különböző szakpolitikai elképzeléseket és ötleteket, mert ezek éltetik a politikát. Ez kellene, hogy a fókuszban legyen. Ebben igaza van, de ugye nem fogja meglepni, hogy amit a kormányról mond, annak zömével nem értek egyet. Sokat vitatkozhatunk az egyes tematikus szakpolitikai kérdésekről, ám a valódi kérdés az, hogy mi történik az országban, amit 2 éve nagyon rossz állapotban örököltünk meg. Reagált Blair diagnózisára Keir Starmer. Ráadásul mindez jó alkalmat adott az ellenzékbe szorult konzervatívoknak és az erősödő populista, szélsőséges politikai erőknek is, hogy ők is csatlakozzanak a jelenlegi kormányfő bírálóinak táborához. Mindez azt jelenti, hogy a nyár a pihentető vakáció helyett a folytatódó belharcokkal telik majd. És lehet találgatni, vajon ősszel az új parlamenti időszak kezdetén is Keir Starmernek hívják-e majd még Nagy-Britannia miniszterelnökét.
1: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éppen Londonban találkozott a napokban Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőivel. Közös nyilatkozatukban 5 feltételt neveztek meg, amelyek szerintük garantálnák a hosszú távú és tartós békét. Közben Kijev drónokkal, vagyis pilóta nélküli repülőgépekkel támadta Moszkvát. Ám bátor dróntámadások nem csak Ukrajnában pusztítanak, hanem Iránban vagy Libanonban is, sőt, lassanként már drónok küzdenek drónokkal, és a drón csataterek szomorúan érzékeltetik, hogy milyen gyorsan válnak, mondjuk úgy, automatizáltá a modern háborúk. Ukrajnai jelentések robotizált háborúról számolnak be, ahol a drónok más drónokat semmisítenek meg. Oroszország üvegszálas drónokat vet be, és FPV drónokkal támad civileket. Az FPV drón azt jelenti, hogy a pilóta nélküli eszközről valós idejű videót közvetítenek a drón kamerájáról a drónnal összeköthető szemüvegre. Éljen a szép új világ a maga robotizált háborúival. Márta Renátó a drónokról kérdezte Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
2: Néhány évvel ezelőtt a drónokról a legtöbb embernek még a légifotózás vagy a hobbi repülés jutott eszébe. Mára azonban ezek a pilóta nélküli repülők a világ egyik leggyorsabban fejlődő iparágát alkotják, és alapjaiban változtatják meg a hadviselés szabályait is. Kiváltképpen az orosz-ukrán konfliktus óta. Az orosz-ukrán háborút egyébként szinte uralják a drónok. Ahogyan az egyik német televíziós magazin fogalmazott, a modern háborúk új arca a drón, amely már is teljesen felforgatta a hadviselést. Mikor jelentek meg az első hadipari katonai drónok? Kaiser Ferencet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt képző karának Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének egyetemi docensét kérdezem.
3: Tulajdonképpen ha az autonóm fegyverrendszereket, vagy a távvezérelt fegyverrendszereket tekintjük, akkor egészen a második világháborúig vissza lehet menni. Az első modern, úgynevezett pilóta nélküli repülőgépeket, ugye UAV-kat, unmanned aerial vehicle-eket, az amerikai és az izraeli haderő már a 80-as években hadrendbe állította. Ugyanakkor igazából ez a nagyon gazdag államoknak, a technológiai nagyon fejlett országoknak volt egy szuperképessége sokáig, de a ezredfordulót követően, különösen 2010 után, amikor a polgári életben is egyre másra megjelentek a különféle permetező drónok, versenydrónok, hobbi drónok, akkor ezeket nagyon gyorsan elkezdték felfegyverezni, mert ugye ami el tud vinni egy 10 literes permetező tartályt, az pont el tud vinni egy 10 kilós bombát is. A drónnak mindegy, hogy mit illesztenek alá, és tulajdonképpen már az iszlám államnak is volt 2014-ben ilyen sufni tuning módszerrel előállított drónja, de ami teljesen átalakította ezeknek az autonóm, félautonóm rendszereknek, fegyverrendszereknek a modern hadviselésben mondjuk úgy kialakult helyzetét, szerepét, az az orosz-ukrán háború volt 22-től kezdve, hogy az úgynevezett második szakasz, ugye 14-ben indul Oroszország, amikor elszakítja a Krímet, ez a 22-es úgynevezett általános inváziót követően kezdték el az ukránok először csak használni az önmel kínai eredetű drónokat, ma már ott tartunk, hogy Ukrajna havi 2 millió drón gyárt.
2: 2011-be utazunk vissza, Osama Bin Laden rejtekhelyét is már drónok derítették fel. Kaiser Ferenc.
3: Az Amerikai Egyesült Államok több száz úgynevezett nagy hatótávolságú drónt használ. Rengeteg kategória van, az icipicitől az egész-egész nagyig. Az amerikai haderő az Irán elleni háborúban több tucat úgynevezett Reaper drónt veszített. Ugye ennek az az óriási előnye az ilyen drónoknak, hogy a pilóta, az operátor az

0: 4-5000 kilométer onnan van, ahol maga az eszköz repül. Ilyen Reaper drónokat használtak Bin Laden lakhelyének a megfigyelésére, és ezek több ezer méter magasságból, földről nem látható magasságban repülve, ugye nagyon komoly optikai rendszerekkel felszerelve figyelték Bin Laden lakhelyét és a környéket. Ezek egyébként csapásmérésre is alkalmasak, több mint 1,5 tonna fegyverzet szerelhető rájuk, viszont ezek a drónok borzasztó drágák, tehát az áruk megközelíti a 30 millió dollárt. Ezek gyakorlatilag kisebb repülőgép méretű eszközök, ugye a pilóta helyét lehet megspórolni. Az ukránok által, vagy az oroszok által használt felfegyverzett FPV, ugye First Person View kis verseny drónoknak a darabára pár ezer dollár.
1: A világ vezető hatalmai jelentős összegeket fordítanak kutatásfejlesztésre. Az Egyesült Államok, Kína, Törökország és Izrael ma a legfontosabb háborús célokra használt drónok gyártói közé tartozik. Különösen figyelemre méltó Törökország, amely az elmúlt években sikeresen exportálta katonai drónjait több országba is. No de mekkorák ezek a katonai drónok? Akkorák, mint egy repülőgép? Vagy mint egy nagyobb fényképezőgép? Nos, a skála igazából a bolhától az elefántig terjed. Képzeljük el, ahogyan egy méhecske a nappaliban lehallgat minket. Tudományos fantasztikus regénynek tűnik, ám ez a nagyon-nagyon drága valóság. Mert hogy méhecske nagyságú drónok is vannak már, sőt, egyes hírek szerint az ilyenfajta méh vagy légyformájú drónokat akár mérgező, vagy ha emberre irányítják, akkor akár bénító anyagokkal is felszerelhetik. 2026-ban itt tart a technológia. A legkisebb drónok 175 mg-ot nyomnak. Merre tovább? Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakembert hallják.
0: Nehéz megmondani, hogy a miniaturizálás nem állt meg, ugye a processzorban egyre kisebbet és még kisebbet gyártanak, zömmel egyébként a tajvaniak, ugye a processzorgyártás, az, meg az alaplapgyártás, az Tajvan szuperképesség, ugye ezt nevezik úgy, hogy szilícium pajzs. Tajvan esetében, hogy az egész világ függ ezektől, nehéz megmondani, tehát valóban felderítési, meg kémkedési, meg egyéb feladatokra ilyen kisebb bogár méretű autonóm rendszereket, félautonóm távvezérelt rendszereket is használnak. Valóban nem is gondolnánk, de már tényleg ilyen szúnyogméretű eszközöket is képesek előállítani. Itt ugye a méret az nagyban befolyásolja a hatótávolságot. Nyilván icipici méretben nagyon nehéz nagy teljesítmény akkumulátort és nagy teljesítmény optikai rendszert vagy lehallgató rendszert előállítani. Ezeknél a kisebb eszközöknél azért pár száz méteren belül vagy egy kilométeren belül kell lenni az operátornak meg a vevőegységnek, mert nyilván itt azt is nagyon nehéz megmondani, nagyobb hatótávolságra eljuttassuk a felvett anyagot.
1: A 2020-as évek geopolitikai értelemben igazi puskaporos korszakot hoztak. Egyre gyakrabban hallani például, hogy drónok zuhannak akár NATO tagállamokra is. Litvániában többször lezárták a vilniuszi nemzetközi repteret. Romániában pedig személyi sérülés is történt a közelmúltban egy drónincidens miatt. Mi a jogi megítélésük ezeknek az eszközöknek? Támadásnak számít, ha baleset okán zuhannak egy-egy állam területére? Kaiser Ferenc.
0: Nyilván az oroszok rögtön mondták, hogy nem mi voltunk, aztán amikor mondták, hogy orosz drónok, jött az, hogy azért, mert az ukrán légvédelem rálőtt, ez egyébként nem kizárt. Mind a két fél rengeteg drónt alkalmaz, most már jó ide, az ukránok is akár 2500 kilométeres mélységig is támadják Oroszország területét, és ilyenkor sajnos óhatatlan, hogy vagy az eszköz meghibásodása, vagy ellenséges tevékenység, vagy megrongálja a légvédelem, vagy megzavarja a vezérlését, és akkor letér a pályájáról, és ha pont egy szomszéd ország fölött repül, vagy irány mellett repül, akkor becsapódik ott. Nyilván ez nem minősül direkt katonai támadásnak, de nyilván a NATO hivatalból tiltakozik az adott állam, külügyminisztériumba berendeli az orosz, és vagy az ukrán nagykövetet, ukrán drón is hullott már le a Baltikumban is. Tehát egyelőre erre nem igazán van. Nyilván megvannak a diplomáciai eszközök, de sajnos kivéthetetlen. Pláne, hogy gyakorlatilag pont az elmúlt bő 2-3 hétben Oroszország összesen több mint 2500 eszközzel támadta Ukrajnát. Tehát ezeknél szinte majdhogy nem természetes. Nagyon gyakran annyira közel vannak az ukrán célpontok, például pont a Duna, mentén a Duna-Delta térségében. A folyó egyik partján román kikötő van, és onnan légvonalban 800 méterre az ukrán kikötő. Most az oroszok az ukrán kikötőt lövik, de valamelyik drón csak 1 kilométer téved, akkor már román oldalra hullik le. Ez egy sajnos kivéthetetlen dolog, és a légvédelemnek sem szabad mindig lőni, mert néha a lehulló roncsok, meg a becsapódó maradványok nagyobb kárt okoznak, mint maga az eszköz.
2: az Új világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő vasárnap is.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: A pontos idő 9 óra. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormozi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Több ezren vettek részt Belfastban egy rasszizmus ellenes demonstráción, miután a városban napokig tartó erőszakos zavargások törtek ki egy késes támadás után. A városháza előtt tartott megmozduláson a felszólalók hangsúlyozták, hogy a héten családoknak és kisgyermekeknek kellett elmenekülniük otthonukból a rasszista erőszak elől. Az északír fővárosban is több más településen azután szabadultak el az indulatok, hogy egy szudáni férfi késsel súlyosan megsebesített egy helyi lakost. Több százan csaptak össze a rendőrökkel Albániában. Az incidens akkor alakult ki, amikor tüntetők lebontották egy adriai tengerparti luxus beruházás drótkerítését. A tiltakozók szerint az építkezés tőlük elkobzott földeken zajlik. A dél-európai országban pattanásig feszült a hangulat. Hetek óta rengetegen tüntetnek a tervezett luxusüdőlő építés ellen, amely Jared Kushnerhez, Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető. A projektet az albán kormány kiemelt beruházásként kezeli. A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A tüntetők ezért a svájci városban demonstrálnak, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációk érkezési pontja. Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van. Több száz luxusüzlet és bank, valamint szállodai szupermarket deszkákkal eltorlaszolt a homlokzatát és kirakatát, tartva a rendkívüli zavargásoktól. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötöttár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Ma van a véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron jellemzően csökken a véradók száma, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Németországban a lakosság elöregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét. Erről beszélt a Német Vöröskereszt véradási szolgálatának szóvivője egy interjúban a mai világnap kapcsán. Ahogyan elmondta, egyre szűkül a véradók köre, mert a demográfiai változások miatt kevesebb a fiatal, így egyre kevesebben válnak donorrá. Németországban naponta mintegy 15 ezer véradásra van szükség, de a hiány a nyári szünet és a téli influenza járványok idején is gondot okoz. Idehaza átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. Egyebek mellett láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. Az épület belsejében ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. Végül az időjárásról. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható.
3: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
5: Egyetemi okoskert gyógynövényekkel és pálinka tervekkel. Egri családi borászat generációkon át. Mexikói konyha magyar lendülettel és sajtok, amelyekről legalább annyit lehet mesélni, mint megkóstolni őket. Korkóstoló ízek mögötti történetekkel.
3: Korkóstoló. Ma délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
6: A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
3: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
7: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió Mezőkovácsházán, FM 88,3. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babuts Kriszta.
9: Aki nem tapasztalta meg, milyen egy kamasz mellett az élet, az emlékezhet is rá. Mindannyian voltunk ugyanis tinédzserek, amikor hol könnyen, hol nehezebben viseltük a felnőtté válás testi, lelki és szellemi megpróbáltatásait. Átéltük, milyen az, amikor néhány másodperc alatt lesz a végtelen szomorúságból vidám kacagás, a pár perce még vagány ruhadarabból ciki viselet, a legutóbbi találkozáson még olyan szimpatikus nagybácsiból kellemetlen társalgó, és a múlt heti kedvenc slágerből megunt, lejár. Zene. Ezek az évek azonban nem csak a kamaszt viselik meg, hanem a környezetét is komoly kihívások elé állítja. Ami tegnap még rendben volt, az mára már köddé vált. A néhány perccel ezelőtti jókedv mostanra elillant, minden különösebb magyarázat nélkül. Köszöntöm Önöket! Aradi Tibor, a Tini Monológia című jelenete talán szolgál némi magyarázattal. A szerzőt és Csulya Imrét halljuk.
10: Szia, apa, megjöttem. Tudom, hogy dolgozol, de ráérsz egy pillanatra, elég fontos lenne.
11: Nézd, én nem...
10: Na, csak az, hogy a Patrik ma nem jött suliba, és kiderült, hogy nem azért, mert beteg, hanem mert a Zsófival kavar, pedig az Odettet fűzi hetek óta. Tudod, akinek olyan gazdag az apukája, hogy serpákkal megy fel a Gellért hegyre? Mondjuk sejtem miért, mert nem akar kavalni vele, mert az Odit orrpiercinget csináltatott, és most senki nincs biztonságban mellette, aki fújja az órát. Hallod, mikor megláttam, olyan voltam, mint a narkolepsziás búvárok, nem kaptam levegőt. Pedig a Zsófi szerintem nagyon jó csaj, minden pasinak rátapad a szeme. Az apja szokta leszedni róla a szemeket VD40-en. A Letti meg vett egy új szoknyát, tudod, amelyik így elől hosszú, hátul rövid oldalt, meg ilyen ízésén kék, meg sárga, szóval ilyen rusztikus, bár én nem szeretem ezt a szót, mert szerintem, ha a gyárban valamit elcsesznek, akkor ráírják, hogy rusztikus, és el lehet adni drágában. Te hiszel a horoszkóban? Én nem, elvégre Bika vagyok szűzaszcendenssel. A Norbin meg azzal henzek, hogy TikTok sztár lett, de elhajtottam, mondom, ismeretlen vagy, mint Artuditu magyar hangja. Erre mutatja nekem a videót, hogy 150 ezer megtekintés egy óra alatt. Hát mondom, kevés vagy, nincs top táblán a szófordulat. A René anyukájának meg 10 perc alatt 1 millióan nézték meg a videóját, amikor home office-ban bekapcsolva hagyta a webkamerát, és jött a vízvezetékszerelő, aki minden dugrást elhárított. A Nóri megmesélte, hogy spanyolban voltak nyáron, amit nem értek, mert olyan szegények, hogy az elműszámlát utoljára akkor fizették, amikor a szövetségesek még csak gondolkodtak a partra szálláson. És mesélte a Nóri, tudod, az Olán Nórin, akinek az apja a száztagúban prímás, és egyszer még a szaudi sejknek is játszott, de kiderült, hogy a román vízilabda válogatott kapusa volt, csak edzés közben elfelejtette levenni a fejéről a törő között. Na, szóval ő mesélte, hogy az apját spanyolban minden üzletben felismerték, mert ahányszor bement valóban, mindig hangosan mondták, hogy olá, olá, az új srác meg ma volt először suliban. Öcsém, annak nem titoktartó a gyomra, hallod, olyan büdös a szája, hogy az indiánok nyilat mérgeznek vele. Úgyhogy ha ezentúl jön velem szembe, kikerülem. Na, figyelj, a Lékai Zsuzsiék, meg hallod, el akarnak költözni, mert az új szomszédok éjjel-nappal buliznak, és tegnap annyi ember volt náluk házi bulin, hogy 4 métert süllyedt az épület. Na, ráadásul, ha nincs buli, akkor meg a pasi már reggel 6-kor füvet nyír, úgyhogy a környéken minden kakas nyugdíjba ment. Szóval el akarnak költözni, és már találtak egy lakást a Havana lakótelepen, de a Zsuzsi anyja közölte, hogy ő nem fog minden nap 15 órát utazni Kubából a munkahelyére. Na, szerinted is van az aranyfejbétáknak íratlan szabálya? Ez poén volt. Na, a Robiék szülei megvettek egy Teslát, olcsó volt, mert nem a kocsi, hanem a lemezjátszó. Megvettem az új iPhone-t. Te ismered a Csanit? Tök jó fej, az apukája el tudja játszani a telvilmos nyitánt kültös kalácson. Na, képzeld el, hogy most vettek albán okosórát, ami méri a pulzusodat, de nem közli. Na, figyelj! Mehetek holnap halott pénzkoncertre? Tudod, akik arról a pénzről kapták a nevüket, amit te mellékesen keresel, de anya nem tud róla. Vagy már tud. Mindegy. A Brigi akkora partiarc, hogy koncerten felugrott a színpadra, és elbújt az Opitz Barbie hajában. Na, a Tamara meg a Tilda képzelte.
11: Állj! Egy pillanat.
10: Igen.
11: Beszélhetek én is?
10: Persze. Szóval a Tilda meg a Babette együtt elmentek koncertre.
11: Mondom, most én beszélek.
10: Igen.
11: Kislányom, ahogy hallom, elég sok mindennel tisztában vagy. Az információk befogadó és átadó képességedért sírva könyörögne a NASA teljes számítógép parkja. Ám tudsz-e olyan alapvető dolgokat, mint a legfontosabb adataid? Mondjuk például a lakcímet.
10: Ja, persze. Csopak utca 12.
11: Akkor légy szíves, menjél odébb két házzal, mert ez a Csopak utca 8.
10: Vagy.
9: Vannak olyanok, akik imádják a másikat bosszantani, megtréfálni. Nem biztos, hogy mindig mosoly lesz a vicceskedés vége, szerencsés, ha az illető tudja, milyen határok között mozoghat a tréfák tekintetében. Nádas György Szívassuk egymást gyerekek című jelenetében a szerző Bozó Andrea, Bezerédi Zoltán és Csulya Imre a közreműködők.
12: Figyú, azt hallottátok, hogy bizonyíték van arra, hogy létezik az időutazás?
13: Tünci, ne fárasszál!
11: Hagyd már szegényt, hadd mondja végig, mi van az időutazással?
12: Most olvastam a neten, hogy egy 1882-es skót festményen látszik, hogy a szerelmes férfi mobiltelefont ad át a kedvesének. Hát ez furi, nem?
14: Tünci, ez kizár dolog. Az a festmény hamisítvány. Egy skót soha nem adná a sajának a telefonját, hiszen magának se vesz telefont. A skót saját magának még a parizert is a second-hand üzletben veszi, hiszen skót.
13: Ne bosszantjatok már ilyen marhaságokkal, amúgy sincs jó kedvem.
11: Miért? Történt valami?
13: Történt. Mindjárt 65 éves vagyok, és még legalább 2 évet kell dolgoznom ahhoz, hogy meglegyen a nyugdíj minimumom.
14: De csak ne sírjál a 65 éveddel. Harmadik Károly király még csak most kezdte a mellót, pedig már 75 éves.
12: Jaj, fiúk, nektek hogy telt a nyár? Én voltam spanyolba, görögbe, törökbe. Fel is tettem egy csomó képet a fészre, nem láttátok?
11: Tünci, én láttam az összes képet rólad. A nagy utazgatásban jó nagyokat kóstolhattál is, mert láthatóan igencsak kikerekedtél.
12: Hát sajna így van, nem tudok ellenállni a finom falatoknak. Néha mondogatom is magamnak, hogy Gizi, ne zabálj annyit! De aztán tovább eszem, mert nem vagyok Gizi.
14: A nyáron én is felszedtem egy pár kilót.
13: Na és próbálsz valahogy fogyni?
14: Persze, nagyon is. Már 2 hete biciklivel járok munkába, és még mindig nem fogytam. Csak foglalja a helyet a csomagtartóba. Ma Most futópartnert keresek.
15: Persze, gondolom lehetőleg olyat, aki hétköznap nem ér rá, hétvégén meg nincs kedve. Egyébként én is sportoltam a nyáron.
13: Na ne mondd, és mit sportoltál?
15: Légkondiztam.
12: Tényleg, fiúk, ti szoktatok imádkozni vacsora előtt?
14: Nem, én feleségem tud főzni.
13: Gyerekek, megőrülök. Az anyósomat holnap Miskolcra kell vigyem ügyet intézni. Lesz üres 2 órám. Szerintetek mit érdemes megnézni ott?
15: Azt, hogy megvan-e még mindened.
12: Figyú, azt tudtátok, hogy lett egy új holdja a Földnek, ami 2075-ben be fog csapódni a bolygónkba?
14: Az semmi. Én nagyapámnak 84 holdja volt.
12: És becsapódott?
14: Nem. Elvették a kommunisták.
13: Hogy lehettek ennyire suttyók? Ilyen baromságra van időtök. Engem szétvet az ideg. Múlt héten is úgy felidegesített egy kollégám.
15: Szerintem forduljál pszichológushoz.
13: Tegnap előtt voltam nála, de az is csak marhaságot mondott.
12: Mi mit mondott?
13: Azt, hogy írjak egy levelet annak, aki felidegesített, aztán égessem el.
14: És mit csináltál?
13: Kérdeztem tőle, hogy a levéllel mi legyen.
14: Csi mindenkinek! Én vagyok a legboldogabb férfi. Mi vagyunk a legboldogabb család.
13: Mi történt?
14: 2860 gram, 54 centi.
15: Gratulálunk!
12: Gratulálunk! 2860 gram és 54 centi. Jaj, büszke vagy mi?
14: Bizony, megérkezett a pizzám.
9: Társas lények vagyunk, és amíg élünk, fontos, hogy legyen kihez szólni, kivel megbeszélni a mindennapokat, megosztani örömöt, bánatot, vidámságot, szomorúságot. Varga Ferenc József Párbeszéd a világ vége után című jelenetében a szerző és Aradi Tibor beszélgetnek egymással.
16: Emlékszel azokra a régi szép időkre?
17: Jaj, hát 60 év nagy idő, de mintha csak ma lett volna.
16: Bizonyám, Google, Android meg Facebook.
17: Igen, a Google-on volt a Android, a Androidon meg volt Google.
16: És volt a Facebook a Google-in, meg Androidon, és a Facebookon is volt Google, meg Android.
17: Meg volt iOS.
16: Igen, iOS József volt.
17: Jaj, azok a csodálatos két lépcsős azonosítás.
16: Igen, és ha nem tudtad megmondani apád lánykori nevét, akkor le lettél tiltva.
17: Meg be kellett x-elni, hogy nem vagyok robot.
16: Csak egy farsangon voltam bajban, amikor Artuditunak öltöztem.
17: Igen, jaj, meg volt Instagram, meg TikTok.
16: Jaj, azon a TikTokon, hogy én mennyit röhögtem.
17: Jaj, azt a poént sose felejtem el, amikor a háromfogú kövérnő tánc közben belezuhant a szakadékba. Jaj, de jó volt.
16: Háromfogú nő, igen. A Tinder volt a társkereső. Ha tetszett a pasi, akkor jobbra kellett húzni.
17: Igen, mert a bal oldalamon már volt egy...
16: Mennyi mesés kapcsolat született a Tinderen?
17: Igen, és mennyi ment szét miatta?
16: Aztán a Facebookon meg megint összejöttek.
17: Jaj, hát a Facebook, hát lehetett lájkolni, hogy az ismerősöd mostantól ismer egy másik embert, akit te nem ismersz, de jó.
16: Ja, meg mindig kaptunk értesítést, hogy Szabó József hozzászólt egy hivatkozáshoz, amit nem is olvastunk.
17: És voltak ezek a e-mailek is, ha volt a Freemail, meg a Gmail, meg volt valami izraeli is.
16: Netanyahu.
17: Az, igen, igen. Jaj, Istenem, és a híroldalak, le emlékszel, azok a fontos hírek?
16: Bizonyám, bizonyíték a földön kívüli életre, a földből előbújt egy vakon. Az,
17: hát...
16: És a sztárhírek, C. Melinda nyakat villantott.
17: Ja. C. Melinda, arról is hány bőrt lehúztak.
16: Ezért volt C.
17: Az. Meg az a sok tudományos szenzáció, ugye?
16: Igen, amikor a brit tudósok megállapították, hogy a kancsal gyerekek ritkábban néznek tükörbe.
17: És emlékszel a internetes horoszkópokra?
16: Igen, volt baba horoszkóp, megtudtad, hogy másnap gugyu-gugyu lesz, vagy blö-blö-blö-blö.
17: Bizony, bizony.
16: Én az internettől gyógyultam meg.
17: Én meg attól lettem beteg.
16: Én is. Ha nem olvasom el, hogy diomániás purpurán van, sose tudom meg. De aztán rákattintottam egy csakra elemző oldalra, és attól meg elmúlt.
17: No hát, engem a tévéből gyógyított meg egy ürge. Hadonászott hármat a kezével, elszámolt 100-ig, én meg elaludtam. Mire fölébredtem, már nem voltam náthás.
16: A tévét én is imádtam, nagyon jó.
17: Micsoda tévéműsorok voltak. Vitrai, Rózsa, Gyuri, Kudlik, Juli.
16: Győzike, Lilu, Vévé, Leo.
17: Még a Pumped Gabó is.
16: Benézhettünk bármelyik celeb luxuskérójába.
17: Mivel az agyába nem igen lehetett volna.
16: Azok a tartalmas kultúrműsorok.
17: Bizony, bizony, tehetségkutatók, minden nap egy új hang.
16: Ami pont olyan volt, mint az előző.
17: Meg a főzős műsorok, lefotózták az ételeket.
16: Igen, mert megenni nem lehetett őket.
17: Volt a rántott dödőle múlt hétről megmaradt pizzadarabokkal, meg lángos ízű pattogatott kukorica karalábélek vár rajta. Mustáros étcsoki főzelék olaszos jókaival.
16: Igen, és mindez okos tévén.
17: Igen, kis idő után már csak a tévé volt okos.
16: Igen, meg a telefon.
17: Jaj, hát azok a telefonok, a fotózások, a selfie.
16: Ja, amikor a gyerekek vidéken selfie-botnak nézték a kapát. Azt.
17: Istenem, egészségügy, covidos oltási kártya.
16: Jaj, de szép volt. Össze is kevertem a kutyájéval.
17: Emlékszel még a QR kódokra?
16: Igen, eleinte mindig lekapartam, mert azt hittem, van alatt a nyeremény.
17: Nyeremény akkor volt, ha elköltöttél naponta 60 000 forintot egy boltban, 4 hónapon át. És milyen hasznos dolgokat lehetett kapni akkoriban? Tévé és hűtőszekrény.
16: Igen, amikor elromlott, nem tudtam, hogy hűtő vagy tévészerelőt hívják.
17: Aztán már volt a Jugendstil kutyágy, eldobható labda, otthoni GPS.
16: Menj előre, 5 cm, majd a széknél fordulj balra. Mondom a széknél, mondom balra, neki menté az ajtól félfának.
17: Jaj, meg azok a jó boltnevek, a fodrászszalont egy ide után már hajstúdiónak neveztük.
16: Igen, később a hentesbolt helyett húsklinikát mondtunk, a temető helyett meg last minute parkot. Azok a visszafogott áremelések.
17: Bizony, amikor még csak egyik napról a másikra lett duplája a kenyér.
16: Te, és azokra a hivatali ügyintézésekre emlékszel?
17: Persze, a gyors ügyintézések. 60 év, mintha csak ma lett volna.
16: De szép volt, mindig sorszámot kellett húzni.
17: Bizonyám, azok a jó sorszámok.
16: Én azóta is őrzöm.
17: Én is.
16: Hát most már csak sorra kerülünk.
17: Ja, szerintem.
9: Vannak, akik nem beszélgetni, hanem beszélni szeretnek. Bármi történik velük, elmesélik, ha lehet, minél nagyobb közönség előtt. Most Kertész Richárd, vagyis Ricsi fiú osztja meg néhány élményét a hallgatókkal. Lesz benne Budapest, Keszthely, bicikli és némi tájszólás is.
18: Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy találkozhatom a közönségem. Múltkor összefutottam az egyik lelkes rajongómmal. Itt Pesten megyek, csávó már messziről, tudod, integet, csapkod, mint szélviharban a budi ajtó. Ugye, hellóka, mondom, hellóka, mondom, ez ki lehet, jártak már, így gondolom. De ugye nem mondhatod neki, hogy te meg ki vagy, mert lehet, hogy nem rajongó, hanem rokon. Hú, hát nálunk figyelj, a szabolcsiak megsértődnek, mint kisvakond a fúrópajstól, tudod, hát kérdezni kell ilyenkor, és akkor tudod, majd rájössz. Kérdezem, hogy az mi újság? Azt mondja, hát a szokásos. Nem vagyok beljebb. Hú, mondom, ez ki lehet, ez nálad egy gyerek? Hú, mondom, megvan. Ez a gyereknek a tanára. Ó, mondom, gyerek, jó van. Mondom, még egy kérdés, az csak egy illemből, azt már itt se vagyunk. Azt mondom, és te? Hát azt mondja, csak így leugrottam a boltba, itt kenyérén. Mondom, itt laksz? Mondom, itt valami szörben, ahol kell, szóval itt már vagy 40 éve. Szóval nem emlékszel, hogy szóval itt lakok a Pékség felett, oda jártál te is mindig kifliér. Mondom, én? Mondom, én Szabolcsi vagyok, hát mondom. Azt mondja, miért, te nem a Váradi Pisti vagy? Mondom, én a Ricsi vagyok Szabolcsba. Azt mondja, ó, akkor meg minek zaklatsz, hülye gyerek? Ja, meg most ugye az ismerősökről akarok még mesélni, mert volt nálunk az egyik régen látott rokon, a Gézuka, nem tudom már mióta nem volt, eljött hozzánk, hogy megmutassa a szamuráj kardját. Mert hogy ő már egy évek óta jár ilyen szamurájképzőbe, meg van már zöld, kék, minden öve, meg boltja, meg rojtja, meg minden, érted? És hogy a japán hagyomány szerint most már megmutathatja a kardját a rokonoknak. Azt így kitette a konyhaasztalra. Néztük Ildivel, hogy most ott kéne valamit mondani, de ő még mondta, hogy valami Szent Dzsingisztán kovácsolta, meg valami tamagocsi szamuráj megárotta, úgyhogy csak nézzük, tapogatni nem lehet, mert hogy óvatosan. Magamban azért gondoltam, hogy mondom, Gézuka jöhetné télen is, mert akkor szoktunk disznót vágni, azt akkor lehet, hogy ezzel azért besegítené. Meg Ildikével még este így átbeszéltük, hogy hát a hülye rokon is rokon. Hát most mit tudunk tenni? Azt Gézuka hajnalba, másnap felkelt, azt kiment oda hátra a susnyásba, az, hogy tartsa az edzéstervet, vagy nem tudom mi, elkezdett ott úgy szamurájkodni. Na most ez mifelénk nem egy ilyen gyakori esemény, és arra jött Feri bácsi a traktorra, ment ki a földre, nézi, hogy ott valaki szamuráj díszbe, karddal, rojttal, érted, a susnyásba. Ránéz, azt mondja, jaj, fiam, ne adjak egy kaszát. Azzal csak jobban haladnál, úgyhogy nem tudom, Gézuk, amikor jön legközelebb mifelénk, de hát ilyen jó nyári élményt is mondjak, Ildike mondja nekem a feleségem, azt mondja, szóval Ricsi fiú, azt mondja, menjünk el egy két napra a gyerekek nélkül, ilyen romantikus. Hú, mondom, az jó ötlet, gyerünk, tudod, gyerekeket letettük anyámnál, és el kellett menni Keszthelyre, hát nem tudom, hogy Ildike 300 kilométernél miért nem érzi közelebb jó magát, de mindegy, hát kis romantika ennyit megél, megyünk az M7-esen, azt nézi, hogy minden második autónak a teteje teli van biciklivel. Azt mondja, ó, Ricsi fiú, miért nem hoztunk mink biciklit? Mi? Hát az autó nem fog elromlani, hát ezzel el fog vinni, higgyed el. Hát. Azt mondja, de mehetnénk biciklitúrázni. Édike, mi vidékiek vagyunk, hát nekünk a bicikli az nem ilyen hobbi, érted, az ilyen tömegközlekedési eszköz. Azt mondja, de az olyan egészséges. Mondom, mi? Biciklit, idegen helyen? Hát normális vagy? Eltévedek? Hát mondom, sose találunk vissza. Na minden, megérkezünk Keszthelyre, délelőtt ilyen borongós idő volt, sétálgattunk, Ildike meglátott egy bicikli kölcsönzőt. Mert be volt neki, tudod, az agyába ragadva a satnya ideg, tudod, hát neki mindenképp az a bicikli. Béreljünk biciklit, jó van. Délelőtt elindulunk, délutára meg úgy kisütött a nap, Ildike napszúrást kapott. Na mondom, ez így nem jó, mondom, akkor erigyünk visszafele az ügyeletfele, mert nekem még terveim vannak Ildikével, mondom, hát ha adnak neki valami bogyót, az jobban lesz, bemegyünk az ügyeletre, ott leülünk a váróba, azt Ildike püff, elájult, kidőtt, mint tápozsák az utánfutó, hogy mi lesz ebben, akkor jöttek a nővérkék, főkapták, megvizsgálta az orvos, mondta, hogy valószínűleg csak egy napszúrás, de biztos, ami biztos, maradjon itt éjszakára megfigyelésre. Jó, viszem, tudod, vissza a kölcsönzőbe a biciklit, ugye, mert az fizetős, ugye az egy nagy művelet, nem tudom, hogy csináltak olyat, hogy tekered a biciklit, és a másikat így vezeted magad mellett, hogy ott nagyon észnék kell lenni, mert kicsit elbambulsz, mint én, azt nem tudom, összeveszett a két bicikli, érted, azt először így a járdaszegélyt találtam, mert így dajnk, a közlekedési tábla, püf, aztán meg a német turista csoport, ugye, jaj, sajzás, suldigunk. Fél óra múlva, én is benn voltam már az ügyeleten, ott térdemet ott varja a doki, azt mondja, hogy hát igen ám, de hogy röntgen orvosos csak reggel lesz, úgyhogy ha gondolom, akkor éjszakára maradhatok én is. Ildikével ott fekszünk a két ágyasba. Nővérke így betipeg a vacsorával az ágyba, ott vacsorázgatunk ágyból. Mondom, Ildi, nem haragszom. Hallod? Megtaláltad a legjobb apartmant a Balatonon. Ágyba hozzák a vacsorát, hallod? És nem kell figyelgetni az étlapot, hogy jújjúj, mi mennyibe kerül. Ingyen van. Megyen a klíma, hallod? Nézzük a meccset. Csak Figyelj, majd holnap majd így elmenetbe az aulába, majd azért vegyünk már egy ilyen kórházas hűtőmágnest, jó, gyerekeknek. Legyen mit mutatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
9: Önök a Kabaré matinét hallották. Munkatársak voltak. A hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kajzer Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A krónika után a Korkóstoló következik, itt a Kossuth Rádióban.
3: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök tegnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekülttábort akar létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Eltávolították Donald Trump nevét a washingtoni Kennedy központ homlokzatáról, miután május végén egy szövetségi bíró kimondta, hogy törvényellenesen nevezték át az amerikai főváros legnagyobb kulturális létesítményét Trump Kennedy központra. Az intézmény másfél évig viselte az elnök nevét. Donald Trump hivatalba lépése után ugyanis menesztette a központ vezetőségét. Az új kuratórium őt nevezte ki elnöknek, valamint megszavazta az intézmény átnevezését Trump Kennedy központra. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten itthon. A cél a közlekedés biztonságjavítása. Az akció részeként jövő pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet viharos széllel. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható. A Dél-Dunántúlon erős UV-sugárzásra kell készülni.
3: Műsorajánlat 56-70.
19: Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
3: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
20: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
3: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
21: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföldön legalkalmasabb.
3: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
22: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
3: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
23: Éljük át együtt a játék örömét.
24: Mi már voltunk Magyarország szeretlek.
23: Ugye?
24: Mindig. Mind vesztes csapat volt, mind a hárma.
22: Minden.
23: Áramszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
22: 180 fok.
23: Így van, tovább.
22: Normális maga.
24: Ne fordulj el, hadd csókolja meg a honlapát.
22: Hastánc. Vízisi, vízisi. Vízisi.
25: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: A Kossuth Rádió Kaposváron FM 96,7. A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Kertből a fazékba, okos kert, gyógynövények és gasztronómiai kísérletek a Moson-Magyaróvári Egyetemen.
0: Ezeket a fűszernövényeket kézzel leszüreteljük, behozzuk az üvegházba, és a nap melegével megszárítjuk, így fűszerkeverékeket fognak nekünk biztosítani. Ezeket a fűszerkeverékeket, illetve magát a nyers zöldséget is, vagy magukat a növényeket bevisszük a mögöttünk álló épület sajtüzemébe, és a sajtokba adják hozzá a sajtmesterek, és egy-egy egyedi sajtvilágot tudunk létrehozni.
9: Borászat családi üzemben. Generációk, nemzetközi sikerek és hazahúzó történetek Egerből.
1: Leszoktunk ülni az egész család a kollégákkal együtt, és akkor ugye többféle arányú házasítást összekóstolunk. Mindenki először magában eldönti, hogy neki melyik és miért ízlett a legjobban, és akkor utána aztán úgy megbeszéljük.
9: Mexikó magyaros ízléssel, burítók, karakteres ízek és egy gyerekkori álom megvalósulása.
2: Nagyon sok hasonlóságot látok a magyar és a mexikói konyhában. Ugye mindkettő egy hús alapú fűszeres étel, és úgy, ahogy mi is előszeretettel használjuk a paprikát magyar fogásokba, így ez eléggé döntően jelen van a mexikói ízvilágban is.
9: Sajtból van a hold. Francia sajtok, különleges érlelések és történetek egy vidéki üzletből.
5: Az 1340-es években, amikor a franciák az angolokkal 100 éves háborút vívtak, a férfiakat elvitték a háborúba, a frontra, a nők egyedül maradtak otthon, és az asszonyok kezdték el szívecske formájúra gyúrni a sajtot, és így küldték ki a szeretteiknek a frontra.
6: Korkóstoló.

0: A jó konyha sokszor nem a tűzhelynél, hanem már a kertben kezdődik. A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Moson-Magyaróvári karán olyan okos kertet hoztak létre, ahol a hallgatók végigkövethetik, hogyan lesz a gyógynövényből tea, a gyümölcsből lekvár, szörp vagy akár pálinka. A modern magas ágyásokban és az üvegházban nem csak termesztenek, hanem feldolgoznak, kísérleteznek és kóstolnak is. Hanczné dr. Lakatos Erikával, az Élelmiszertudományi Tanszék vezetőjével Cseke Márta beszélgetett.
1: Milyen technológiákat alkalmaznak az okos kertben?
2: Egy időjárás állomás figyeli a kertet, ami rögzíti ugye magának az időjárásnak a paramétereit, szél, sebességet, hőmérsékletet, napsugárzási intenzitást, páratartalmat, figyeli a magas ágyásokban lévő talajnak a nedvességtartalmát, hőmérsékletét, növényfigyelő kameráink vannak, amelyek figyelik magának a növényeknek az állapotát, folyamatosan monitorozzuk így a kertet. Csapadékvízgyűjtő rendszerünk van, csapadékvizet összegyűjtjük, ugye ez egy lágy víz, egy nagyon értékes víz, és az időjárás állomás által meghatározott ütemben juttatjuk vissza a kertbe. A zöld területek ápolását a robotok végzik, robotfűnyírók végzik, mulcsoljuk a területet, azt a zöld tömeget, amit nem tudunk lemulcsolni, azt pedig komposztáló rendszerben komposztáljuk, és így juttatjuk vissza a magas ágyásokba.
1: Magas ágyásokban milyen növényeket termesztenek?
2: Arra törekedtünk, hogy évelő növényeket tegyünk be, fűszernövényeket elsősorban, olyan fűszernövényeket, amelyek gyógynövények is. Amiből sokat lehet látni itt helyben, az a menta van, dzsája van, bazsalikom az ugyan nem évelő, de azzal is foglalkozunk, oregano, kakukkfű, levendula, illetve klasszikus zöldségnövényekkel is fogunk idén foglalkozni, paradicsom, paprika, olyan fajtákkal, amik kuriózumok Magyarországon.
1: Hogyan történik a betakarítás? Mi történik ezekkel a növényekkel?
2: Kétféle módon tudjuk ezeket a növényeket hasznosítani. Itt állunk egy 100 éves üvegházban, és az üvegháznak az adottságait kihasználva ezeket a fűszernövényeket kézzel leszüreteljük, behozzuk az üvegházba, és a nap melegével megszárítjuk, így fűszer keverékeket fognak nekünk biztosítani. Ezeket a fűszer keverékeket, illetve magát a nyers zöldséget is, vagy magukat a növényeket bevisszük a mögöttünk álló épület sajtüzemébe, és a sajtokba adják hozzá a sajtmesterek, és egy egyedi sajtvilágot tudunk létrehozni.
1: Tehát az egyetemnek saját sajtüzeme is van?
2: Igen, itt van egy sajtfeldolgozó kisüzem, és alapvetően óvári sajtot gyárt, ez egy félkemény sajt. Nagyon nagy sikerrel, hála Istennek, emellett gyors sajtokat, illetve friss lágysajtokat is készítünk.
1: A tejet honnan szerzik be a sajtüzembe?
2: Hát a tejet azt partnertől vásároljuk itt Moson-Magyaróváron, partnercégtől kapjuk, nekünk természeti telepünk nincsen.
1: Hogyan zajlik egy nap itt az okos kertben?
2: Kertészmérnökünk dolgozik a kertben, ő minden reggel kijön, megnézi a magas ágyások, hogy néznek ki. Van esetleg olyan probléma, hogy növényvédelmi beavatkozás szükséges, drón technológiával tudunk permetezni, hogyha azt kívánja a helyzet, vagy hogyha olyan, akkor ő ezt kézzel megoldja.
1: Diákokat hogy tudják bevonni ebbe a munkába?
2: A diákok nagyon szeretik a kertet, hála Istennek. Az élelmiszermérnök BSC képzésünk gyakorlatait tartjuk itt kint, tehát ők kijönnek, megismerkednek a növényekkel zöld állapotban, megismerik azt, hogy egy zöld mentának milyen illata van, egy kakufű hogy néz ki, egy levendula hogy néz ki, utána betakarítják a zöld növényt, beviszik a tanszékre, ott van gyakorlati konyha hely, ahol ezt fel tudják dolgozni, készítenek belőle ételeket. Most éppen mentaszörp készült, úgyhogy nagyon-nagyon élvezik.
1: Az okos kertben egyébként nem csak növénytermesztést folytatnak, hanem gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak.
2: Igen, volt lehetőségünk gyümölcsfáknak a telepítésére, úgyhogy a klasszikus magyar gyümölcsfákat választottunk ki. 7 féle gyümölcsfánk van, 15 példányt sikerült telepítenünk. Ez a barack cseresznye, megy, birs, alma, körte és az őszi barack, illetve 2 féle som bokrot is tudtunk telepíteni, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ezeknek a gyümölcsöknek a felhasználását szintén az élelmiszertudomány tanszék fogja hasznosítani. Egy gyümölcsfeldolgozó kis üzemünk is van, és hallgatói gyakorlat keretében fognak belőle készülni lekvárok, szörpök, és hogyha nagyon ügyesek vagyunk, akkor pálinka is.
1: Van-e valami külön receptjük?
2: Van receptünk, de ez titkos, és szeretnénk is levédetni, hogy őszinte legyek. Gasztronómia szempontjából mi a teák irányába mentünk el, tehát hogy ezeket a gyógynövényeket hogyan lehet felhasználni teaként, hogy sokféle gyógynövényt fogyasztunk teaként, és volt szerencsénk egy olyan szakembert ide varázsolni a kertbe, akinek olyan ismeretei vannak, hogy régen hogyan kombinálták ezeket a gyógynövényeket adott betegségekre, tehát nem csak hársfát iszunk, ha megfázunk, hanem mellé teszünk még ezt, azt, amazt, és ilyen teakeverékekkel fogunk piacra lépni hamarosan.
1: Tehát elmondhatjuk, hogy nem csak okos kertben gondolkodnak, hanem a gasztronómiában is új célokat tűztek ki.
2: Mindenféleképpen a gyógynövényeknek az élelmiszeripari alkalmazhatósága szerintem óriási potenciállal bír. Nem nem az olajokat fogjuk mi használni, ugye ezt magyar élelmiszerkönyv nem engedi, de magát a gyógynövényt akár frissen, akár szárítva, akár belefőzve az ételbe, itt még ahova fejlődnünk.
0: Kert után most a szőlő következik egy olyan család történetén keresztül, ahol a borászat már közös nyelv a generációk között. A gálpincészetet Gál Csaba és felesége Gálné Dignis Éva alapították több mint 20 éve. Azóta a család a boraikkal számos nemzetközi sikert ért el. 2013-ban Dignis Éva kapta meg az év bortermelője díjat, első nőként a díj történetében. Fiúk Csaba szintén a Kertészeti Egyetemen végzett szőlészként és növényorvosként. Lányuk Zsuzsanna francia nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett, majd a szíve hazahúzta, és ma már az ő feladata a marketing, a szőlőbirtok és a pincészet adminisztrációja, a termékek bemutatója, kóstoltatása. Az értékesítési vezetővel, Zsesztasz Gál Zsuzsannával Ozsd Erika beszélgetett.
3: A szőlőterületeinknek a legnagyobb része a Kis-Duna mentén, tehát a ráckevei Duna elgölelésében fekszik, Szigetcsép, Sziget-Szentmárton és Szigetújfalu községek dőlőiben. Jelenleg olyan 80 hektár nagysága itt a szőlőterületünk, és emellett pedig a Balaton felvidéken Lesencefalon található még egy 10 hektáros szőlőültetvényünk. A fehér szőlőfajták közül például a nagy kedvencünk az olasz rizling, rajnai rizling, issai olivér, cserszegi fűszeres, szürke barát. Kék szőlőfajták közül pedig a legnagyobb területen kék frankos termesztünk, illetve Cabernet Sauvignon és van Cabernet Franc Pinot Noir.
4: Bölcsészként végzett, hogy született meg a szakdolgozata? Kombinálta a nyelvészetet és a borászatot, és ebből mi lett?
3: Nekem kisgyerekkorom óta a nyelvészet és az idegen nyelvek voltak a nagy szerelmem, így is kerültem ugye az ELTE-re, viszont azért időközben mégis felébredt bennem a szeretet a szőlészborász szakma iránt is, és volt szerencsénk egy borász szakmai nyelvészeti kurzust is hallgatni az ELTE-n, és közben azért fél évet át is hallgathattam a Kertészeti Egyetemen egy borász kurzusra is, és a francia szőlőfajta nevek eredetéről írtam a szakdolgozatomat, tehát akkor abban azt kutattam, hogy például egy merló szőlőfajta miről kaphatta vajon a nevét.
4: Ki dönti el a családban, hogy mit ültetnek, hová ültetik, mennyi bort készítenek, milyen bort készítenek, ki a főnök?
3: Édesapám adja meg a fő irányvonalakat, mindamellett az egész család szokta ezeket a kérdéseket eldönteni, megbeszélni, hogy mit telepítsünk, milyen fajtát, hány hektárra. Ezt ugye főként a fiúk, tehát édesapám és az öcsém reszortja kijelölni ezeket a fő irányvonalakat. Borászati témában, logisztikában édesanyám a legerősebb, hogy például milyen fajtából milyen mennyiséget érdemes készíteni. Mindemellett azért én is igyekszem neki ebben besegíteni, vagy ezeket együtt is megbeszéljük. Leszoktunk ülni az egész család a kollégákkal együtt, és akkor ugye többféle arányú házasítást összekóstolunk. Mindenki először magában eldönti, hogy neki melyik és miért ízlett a legjobban, és akkor utána aztán úgy megbeszéljük.
4: Számos hazai és nemzetközi borversenyen is részt vesznek. Milyen eredményeket érnek el?
3: Fennállásunk óta nagyon sok szép eredmény sikerült elérnünk. Az idei évben is most már lezajlott a nemzetközi és hazai borversenyeknek talán a zöme, és nagy örömünkre idén például a Vinelli International nemzetközi borversenyen, amelyet Franciaországban, Cannes-ban rendeznek meg minden évben, és amelyben most már beleolvadt a Mondial du Rosé, vagyis a boroknak is a világversenye. Ezen a versenyen most közel 40 ország vett részt körülbelül 3000 bormintával, és itt most sikerült egy nagy aranyérmet elnyernünk a rozé küvéborunkkal. Bekerültünk pontszám alapján 94 ponttal most a top 13 legjobb csendes rozébor közé, amellett pedig az Anna Rosa gyöngyöző borunk szintén aranyérmet nyert, az olasz rizlingünk is. Előtte volt nemrégiben a Berliner Weintrophy nemzetközi borverseny, ott pedig az írsai olivérünk kapott egy aranyérmet. A késői születelés és rajnai rizlingünk is aranyéremben részesült. Nagyon kedves számomra az olasz rizling, illetve a kék frankos. Az rozéborként is, illetve vörösborként is. Annyira harmonikus és egyensúlyos, frissítő, igazán a 21. század bora, ugye ez a könnyed, gyümölcsös, jól iható bor. Most terültek éppen ki nemrég a Vinagora nemzetközi borverseny eredményei, amelyet Magyarországon szerveznek meg, nagy nemzetközi borverseny. Ott is most számos aranyéremmel sikerült hazatérni. Ez igazából mindig egy jó iránymutatást ad számunkra, tehát mi nagyon fontosnak tartjuk minden évben megméretni a borainkat hazai, illetve nemzetközi szinten vagy viszonylatban is. A fogyasztóink, a borkedvelők is nagyon szeretik ezt a plusz visszacsatolást. Például a Rosé Cuvée, ami most Franciaországban nagy aranyérmet nyert, az már úgy kezdte a pályafutását, hogy a Miklós napi országos rozébor versenyen, amelyet ugye minden évben Miklós napján rendeznek meg Kunszent Miklóson, és eredetileg csak miklósok bírálnak egyébként. Ott most 251 rozébor közül a nagy díjat, tehát az első helyezést megkapta.
4: Milyen messzire jutottak el a boraikkal?
3: Belgiumba például van egy nagyon kedves partnerünk, Franciaország déli részén is vannak kisebb exportjaink, illetve tavaly volt szerencsénk az öcsémmel Isztambulban a Magyar Liszt Intézetben egy borbemutatót tartani. Az Egyesült Államokba is kétszer tudtunk exportálni.
0: A bor után most egészen más fűszerek és ízek következnek egy kis latin temperamentummal. Bánki Balázs gasztronómiai életútja már az óvodai homokozóban elkezdődött, ahol játékból séfeskedett. Később pedig ez a kíváncsiság valódi hivatássá vált. Ma már saját mexikói gasztropabját vezeti, ahol autentikus fogások készülnek. A mexikói és a magyar konyha találkozásáról, az ételek mögött húzódó kulturális különbségekről és egy burítóban rejlő egész történetről Kovács Nagy Áron Bánki Balázzsal, a Hekiz mexikói étterem és gasztropap tulajdonosával beszélgetett.
5: Gyermekként mennyire volt jelen az életében a főzés?
6: Igazából abszolút jelen volt. Az első emlékeim így óvodás koromra vezethetőek vissza. Tisztán megvan, hogy már a homokozóba is szakácsost játszottam, úgyhogy gyerekkorom óta ez velem van. Sokat segítettem szüleimnek, és mindig sürögtem, forogtam a konyhában, úgyhogy szerintem én 2-3 éves korom óta ez szenvedélyem.
5: És ez alapvetően a családból ered, vagy honnan ered ez a szeretet a sütés-főzés iránt?
6: Szerintem a családból. Édesapám nagyon szenvedélyesen szeret a mai napig főzni. Nyilván ő nem hivatásként, csak hobbi szinten űzi, de talán ő volt így a legmotiválóbb személy, aki inspirált.
5: Volt bármilyen olyan utazása vagy élménye, ami valamilyen szinten megváltoztatta az ételhez való hozzáállását?
6: Van egy konkrét emlékem, amikor először jártam gyerekkoromban Olaszországban, ott láttam azt, hogy mennyire fontos az étkezés, mint közösségi tevékenység, és mint a mindennapok része, vagy egy ilyen külön rituálét szentelnek neki ott Olaszországban, és ez számomra hatalmas motiváció volt. Tehát maga az étkezés az nem csak egy szükséglet kielégítése, hanem egy közös élmény, egy közös program, illetve maga az ételkészítés is egy szenvedély.
5: Alapvetően a mexikói konyha kapcsán beszélgetünk. Mit jelent az ön számára a mexikói konyha?
6: Mexikói konyha számomra a komplex ízeket viszonylag egyszerű köntösbe csomagolva.
5: Miért gondolta, hogy Magyarországon pont egy ilyen mexikói éttermi vonalon kell elindulnia?
6: Alapvetően azt vettem észre, vagy azt vettük észre így az üzlettársimmal, hogy kevés olyan mexikói hely lehető fel, különösen így Budapesten, ahol viszonylag autentikus mexikói ízeket lehet felfedezni, úgyhogy ez volt így a fő motivációnk, hogy

0: Ott látok a magyar és a mexikói konyhában, ugye mindkettő egy hús alapú fűszeres étel, és úgy, ahogy mi is előszeretettel használjuk a paprikát magyar fogásokba, így ez eléggé tömtően jelen van a mexikói ízvilágban is.
1: Van egy olyan alapanyag vagy illat, ami azonnal érzelmeket hoz elő az emberből, vagy önből akár így a mexikói ízek kapcsán?
0: Igen, egy karakteres, fahéjas, szegfűszeges illat. Az számomra egyértelművé teszi, hogy egy autentikus mexikói helyen járok.
1: És ha már a mexikói konyháról beszélünk, pár fogást is érdemes abszolút megemlíteni, mondjuk a burritót. Picit menjünk végig, hogyan készül?
0: Az alapja egy jó minőségű búzatorti alap. Ebbe kerül egy fűszeres mexikói rizs, ez korianderes, paradicsomos párolt rizs. Ebbe kerül egy bizonyos hús, de vegetáriánus módon is el lehet készíteni. Ez döntően csirke vagy marha, illetve sertés is nyilvánvalóan előfordul, illetve nagyon meghatározó eleme a szalsza, ami gyakorlatilag szószt jelent, úgyhogy így a köznyelvben a szalsza így kicsit elmosódott, nagyon sok minden lehet szalsza, de gyakorlatilag egy házi szószra is már azt lehet mondani, hogy szalsza. Ez egy ikonikus meghatározó eleme egy burritónak, illetve az a jó szerintem a burritóban, hogy nincs konkrétan megmondva, hogy mi kerülhet bele, mindenki tudja ezt variálni, a rizs és a hús az alapvető eleme a burritó.

0: És ha már karakteres ízek, evezzünk a gasztronómia másik legendás terepére, jöjjenek a sajtok. A franciák szerint minden sajtnak saját személyisége van, és ez David Szalázsé és felesége Emesen nap mint nap megtapasztalja az üzletükben. Tavaly decemberben nyitották meg a Sajtból van a Hold nevű boltjukat. Azóta már több mint 60 féle sajt közül válogathatnak a vásárlók, a tejben érlelt szarvasgombástól az írsörösön át a mézes virágosig. Szerintük nem csak az ízek fontosak, hanem az is, hogy minden sajthoz történet kapcsolódjon. Ózsd Erika beszélgetett Emesével és Dáviddal.
1: Úgy jött össze egy magyar tárnoki lány, Emese?
2: Én felvidéki vagyok.
1: Felvidéki, jó. És egy francia fiú, honnan? Franciaországból?
3: Déli Franciaország, Nîmes éltem, és Nizza.
2: Nizzában találkoztunk. Gyakorlatra mentem, gazdasági főiskolára jártam, és egy fél éves szakmai gyakorlatra küldöttem az iskola. Egy szállodában voltam, recepción, és ott ismerkedtem meg Dáviddal, aki pont abban a hónapban kezdett tűzoltóként dolgozni ebben a szállodában.
1: Emese felvidéken evett sok sajtot?
2: Hát ugye felvidéken a parenica, ami a kedvenc sajtom volt, és érdekes, a fiunk is nagyon szereti. De azért se a magyar, se a szlovák sajtkultúra nem olyan intenzív, mint a francia.
1: Emese lediplomázott. David tűzoltó volt. Hogy lett a sajtbolt?
2: Valami olyat kerestünk, ami önazonos. Tehát David francia állampolgárként nem dolgozhatott volna a tűzoltóként.
3: Stroviózi.
2: És már túl öreg hozzá.
1: Hiányzott a francia sajt?
3: Igen. Nagyon.
2: Dávidot a szüleim gyakran kérdezik, hogy Dávid, mi hiányzik otthonról, a barátaid, az anyukád? És mondta, hogy nem, a sajt.
1: Jönnek velük, elmentek a vásárlók, de volt egy pillanat, amikor öten voltunk, és több francia volt boltban, mint magyar. És közben mindig kóstoltatnak. Én is kaptam kétfélét, az egyik szarvasgombás volt, a másik pedig hamus.
2: A hamus?
3: Marbier. Ez Marbier, ez 200 éves francia technika.
2: Növényi hamuval szórják meg, hogy napközben az oxigén ne bántsa a tejet.
3: Ez esti tej.
2: Ráöntik az esti tejet, és aztán így érlelik 60 napig.
1: Nagyon finom volt, és a másik a szarvasgombás.
3: Ez holland sajt, Gouda típus sajt, ez szarvasgombás ereszelni tejben.
2: És abban áztatják, mint a teát.
3: Szarvasgombás, ez a legjobb, ez nagyon finom.
1: Valaki azt mondta nekem, hogy a söröset. Azt mindenképpen kóstoljam meg.
3: Van egy írsra, Guinness-el, barna, tehén sok eszik száraz fű, kicsit föld íz, ez a barna, ez a sör, ez a sör íz. Kicsit keserű, kicsit később, kicsit karamell íz, kicsit édes, ez nagyon érdekes, nagyon finom.
1: Emesének melyik a kedvence? Hát itt nincs parenica, ugye?
2: De van füstölt.
1: Van.
2: A brezen, azt kóstoltuk az elején.
1: Igen.
2: A rakletnek az egyik fajtája. Amit legjobban szeretek? Francia.
1: Francia.
2: És most az pont elfogyott.
1: Az előbb láttam a mézes virágos sajt. Milyen virág van benne?
2: Milyen virág, Dávid, azt tudjuk?
1: Mezei.
3: Igen, lehet enni virág, friss kecske, kicsit lájtos.
2: Kóstoljuk, szereti Erika.
1: Igen, kóstoljuk meg, és a méztől ez édes.
2: Kicsit édes, igen.
3: Kicsit édes, igen.
1: Létezik édes?

0: fromages, ça. Ça existe, des fromages sucrés.
1: Nem édes, kecskesajt, ez ban, kicsit fügé, pepásod, kicsit sós és édes, nagyon jó kombináció.
2: Melyik az a történet, amelyik a hölgyeket hatja meg?
0: Hát ez a szívecske.
1: A szívecskés, ez népszerű.
0: 1940-es években kezdték készíteni, először kör alakú körformája volt.
1: C'est à partir de
0: 1340-es években, amikor a franciák az angolokkal 100 éves háborút vívtak, a férfiakat elvitték a háborúba, a frontra, a nők egyedül maradtak otthon, és az asszonyok kezdték el szívecske formájúra gyúrni a sajtot, és így küldték ki a szeretteiknek a frontra. És így maradt azóta is szívecske formájú, tehéntejből készült sajt, ami a kamembernek az elődje. Neufchâtel a neve, ez egyébként a városnak is a neve, ahol ezt kitalálták a kreatív anyukák, asszonyok.
2: És David sajtmester, ugye?
1: Nem sajtmester, ez...
0: Nagyon jól ismeri a sajtokat.
1: És a család, nagyapuka, csinál sajt és vaj, jogurt.
2: Van ott a képen?
1: Igen.
2: Itt van David nagypapája, ugye? És ez a kisfiú?
0: Az David.
2: Igen. Fejé a nagypapa, Bernát, és David segít.
0: És iszza a friss tejet.
1: Ici on est en Lozère.
0: Ez Lozère régióban van, ami arról híres, hogy a legritkábban rakott régiója Franciaországnak, hegyvidék, nincs bolt, nincs iskola,
2: de
0: van tehén.
1: Donc c'est,
0: amikor a gyerekkori emlékekkel keveredik a gasztronómia, annak talán még erősebb a felnőtt korra a hatása. Nagyon jó emlékei vannak erről az időszakról, Lozère-ből.
2: Valamit elkezdett gyerekkorában, és visszakanyarodott hozzá több évtizeddel később.
0: Talán ettől ilyen önazonos. Ez az új vállalkozás.
3: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket. Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.

0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: A pontos idő 10 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Demetíme a nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Ukrán dróntámadásban kigyulladt több oroszországi üzemanyagtároló, közölte a régió kormányzója. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsia megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a pilóta nélküli repülő szerkezetek. Áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, az államfő Adrian Vestát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus közölte, vállalja a kormányalakítási megbízást. Idehaza hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Pósfai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredes, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete érdekében. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán. A 15. századi épület egyik fala hajnalban dőlt le. A balesetben senki sem sérült meg. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma. Az időjárásról. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton hever zivatar is lehet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön. Az UV-index meghaladja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, híreket legközelebb majd 11 órakor mondunk ismét. Most pedig református istentiszteletet közvetítünk a Székesfehérvár belvárosi református egyházközségből. Igét hirdet Brunner Vilmos lelkész.

Áldás békesség a presbiterek vasárnapján a Székesfehérvár belvárosi református templomából köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Gál Márkot hallják. Székesfehérvár történelmi város, amelynek múltja a magyar államiság emlékezetéhez is szorosan kapcsolódik. Több évszázada van jelen itt a reformátusság, a belvárosi gyülekezet pedig 2024-ben ünnepelte fennállásának 200. évfordulóját. A belvárosi református templom építése 1829-ben kezdődött, és csak nem 10 évig tartott. Néhány évvel később az 1843-as nagy székesfehérvári tűzvészben az épület leégett, de a gyülekezet rövid időn belül újjáépítette. Közvetlen közelében áll az egyházközség fenntartásában működő Talentum református általános iskola, valamint néhány utcányira az Olajfa református óvoda. A Székesfehérvár belvárosi református egyházközség életében az istentiszteleti közösség mellett fontos szerepet kapnak a hétköznapi alkalmak is. Működik bibliaóra, imaközösség, női és férfi kör, felsős osztályokban tanulóknak hittanos délután, családi istentisztelet és diakóniai szolgálat is. A gyülekezet tudatosan keresi azokat a találkozási pontokat, amelyekből egy nagyvárosi közegben is személyes kapcsolatok, bizalom és lelki otthonosság születhet. A mai vasárnap különös hangsúlyt ad ennek a szolgálatnak, hiszen a presbiterek vasárnapján nem csak a gyülekezet lelkipásztoraiért, hanem azokért a szolgálattevőkért is hálát adhatunk, akik imádsággal, felelősségvállalással és figyelmes jelenléttel hordozzák a közösség életét. Ebben a gyülekezetben az istentiszteletek előtt imaközösség készíti elő az alkalmakat, a presbiterek pedig házigazda szolgálattal is fogadják az érkezőket. A gyülekezet vezető lelkipásztora Brunner Vilmos, mellette Tavasz Kristóf és felesége Tavaszné Kertész Ilona beosztott lelkipásztorok szolgálnak. Különös figyelemmel a fiatalokra, családokra és a közösség különböző réteg alkalmaira. Kedves hallgatóink, a következő percekben Brunner Vilmos vezető lelkipásztor hirdeti Isten igéjét a Székesfehérvár belvárosi református templomból.

Mi drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába menekülnek az emberek, dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 135. Zsoltár első versét. Áldjuk, magasztaljuk az Isten nevét.

helyünket foglaljuk el, és folytassuk éneklésünket a 205. dicséretünk éneklésével. 205-ös számú dicséretünk, mind a 4 versét énekeljük, és menjünk így az irgalmas Atya Isten elé, boruljunk elé bűnbánattal, hálaadással, hisz nagy az ő jósága, nagy az ő szeretete, amelyet Krisztusban megmutatott.

0: Szeretettel köszöntöm a testvéreket, azokat is, akik a YouTube közvetítés segítségével kapcsolódnak be Isten tiszteletünkbe, és azokat is, akik a Kossuth Rádió hullámhosszán hallgatják Isten tiszteletünket. Most így helyünkön maradva imádkozzunk, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, ki Atya, Fiú, Szentlélek, egy örök és igaz Isten. Tőle szálljon reánk áldás és kegyelem. Amen. Lelkünk épülésére olvasom Isten igéjét Lukács írása szerinti evangélium 24. fejezetéből. A 24. fejezetből a 13. verstől a 17. majd a 28. verstől a 31. versig így szól hozzánk Isten igéje. Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mind arról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk: miről beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd folytatódik a beszélgetés Jézus haláláról, feltámadásáról és a próféták ígéreteiről. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Isten tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hallgatását, szívünk befogadását. Ezért most imádkozzunk.
1: Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy a te teremtő szavadnak, amely a világot alkotta, ma is újjáteremtő ereje van. Köszönjük neked, hogy a te áldásaid ma is megérkeznek azokhoz, akik engedelmesen hallgatnak a te igédre. Bűnbánattal valljuk meg előtted, hogy sokszor süket volt a mi fülünk arra, hogy meghalljuk a te szavadat. Megvalljuk azt is, hogy sokszor nem indult a lábunk az engedelmesség útján. Bocsásd meg, amikor helyet adtunk a szívünkben a keserűségnek, haragnak, indulatnak, és vétettünk a szeretet parancsa ellen. Úr Jézus Krisztus, hisszük, hogy te vagy az élő Isten fia, aki azért jöttél, hogy megválts bennünket. Köszönjük, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Ma is van hatalmad arra, hogy megbocsásd a mi bűneinket, meggyógyítsd a mi betegségeinket, helyreállítsd az életünket, hogy új erővel és új reménnyel tölts be bennünket. Szentlélek Isten, kérünk áldj meg minket, hogy ne legyen hitetlen, kételkedő a mi szívünk. Kérünk, végezd el a te áldott munkádat mindazok szívében, akik itt ülnek a templomban, és akik a rádión keresztül hallgatják Isten tiszteletünket. Ajándékozz meg minket jelenléteddel, és szenteld meg ezt az órát. Amen. Énekeljük a fiatalok vezetésével azt a kedves éneket, amely egyben egy imádság: Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe!

Hallgassátok meg Istennek igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánunk ma közöttetek, az ő szent lelkét segítségül hívva és várva. Ez az ige pedig írva található a Jelenések könyvének harmadik részében, a 20. versben, eképpen. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg Istenünk hirdetett igéjét. Bizonyára észrevettétek már, hogy vannak az életben olyan dolgok, amelyeket alig-alig veszünk észre, annyira megszoktuk. Nem is tűnnek fel különösebben, hogy vannak és használjuk őket. Hányszor tesszük a kezünket ösztönösen a kilincsre, hogy ajtót nyissunk? Naponta sokszor. Közben a gondolataink másút járnak, vagy éppen telefonon beszélünk valakivel. Hányszor vesszük észre, hogy van ajtó a lakásunkon, a szobánkon? Legfeljebb csak akkor, hogyha beleütközünk, vagy be akarnánk menni, de nem találjuk a kulcsot, és nem tudunk bejutni a lakásunkba, vagy az autónkba. Kettős célt szolgál az ajtó. Először is kizár. Kizárja a külvilágot, a veszedelmet, a nem kívánatost, az ellenséget. Megőrzi az ember magánéletét, családi békéjét, otthonát. Megőrzi az ember az ajtóval, a bezárt ajtóval azt a kicsi világot, amely számára fontos, hogy abba illetéktelenül mások bene léphessenek. De az ajtónak nem csak ilyen kirekesztő funkciója van, hanem van egy összekötő funkciója is a világgal. Amikor kinyitjuk az ajtót, amikor kitárjuk az ajtót, akkor közösséget vállalunk a világgal. Beengedjük a házba a vendéget, a rokont, az ismerőst, a szomszédot, mindazt, aki kopogtat az ajtón, és mi kinyitjuk előtte az ajtónkat. Beengedjük a saját privát, legbelsőbb, személyes, családi életünkben, hogy ott legyen, hogy jelen legyen. Az ajtónak azonban van egy szimbolikus értelme is. Életünk is úgy működik, mint egy ajtó. Van, hogy bezárkózunk mások előtt. Nem engedünk mindenkit magunkhoz közel. Szomorú tapasztalatunk az, amikor a családokban találkozunk azzal, hogy a családok egymást kizárják. A gyermekek kizárják a szülőket az életükben, mert a szülők már másképp gondolkoznak, más értékrendet tartanak, meg más szavakot használnak, és hát sokszor a szülők azt érzik, hogy hát a gyerekeink, hát egy lakásban lakunk, de mintha külön világban lennénk. Sokszor azt is megtapasztaljuk szomorú módon, hogy a házastársak rekesztik ki egymást. Lehúzzák a redőnyt, becsukják az ajtót, bezárkóznak a saját életükbe, problémáikba, gondjaikba, nem engedik a másikat közel kerülni, és szépen lassan a kezdeti nagy szerelem és szeretet elhalványul, az életközösség széttörik, és jön az elkerülhetetlen válás. És milyen a tragédia, amikor népek zárkóznak be egymás elől, másikat be nem fogadva, el nem fogadva, sőt, a másikat inkább eltüntetni, megsemmisíteni akarva. Máskor éppen ellenkezőleg kitárulkozik az életünk, a szívünk, valakit befogadunk. Akkor azt is szoktuk mondani, hogy a házunk és a szívünk ajtaja előtte nyitva van. Szeretettel várunk a barátjainkat, a szerelmünket, a gyermekünket, az unokánkat. Megnyitjuk előtte az ajtót, várjuk, szinte már lessük az ablakból, hogy na mikor érkezik, mikor nyissam neki az ajtót. Várjuk a másik érkezését. A mai vasárnapon Jézus Krisztus a maga lelki, szent lelkes jelenlétében és igéjével lép elénk, áll a gyülekezet elé, a rádióhallgatók elé, áll személy szerint a te életed elé, és ezt mondja, íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. A mai igeversünk két fontos kérdésre ad választ. Az egyik, hogy kicsoda valójában az a valaki, Jézus, aki ott áll az ajtónk, az életünk ajta előtt is kopogtat.
A másik, amire szeretnénk választ találni az igényből, hogy miért kopogtat Jézus? Miért akar bejönni? Miért akar részt venni, osztozni az életünkben? Az első kérdés tehát, amire keressük a választ, hogy kicsoda valójában az, akiről a Jelenések könyve ír, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Persze a nevét ismerjük, Jézus. De mit mond el ez a néhány szó őróla? Kicsoda ő? Az első, amit láthatunk, hogy Jézus türelmes. Az az ige idő, amit az eredeti bibliai szövegben találunk Jézus ajtó előtt állását legfogalmazva, az egy múltban megkezdett, de a jelenben is folyamatban tartó állapotot fejez ki. Jézus nem csupán csak úgy arra tévedt, úgy gondolta, hogy arra megyek, véletlenül utamba esett, hanem tudatosan, nem egy pillanatra csak megáll, benéz, bekukkant, hanem tudatosan oda megy, mondhatnánk így letáboroz, stabilan, kitartóan, türelmesen vár, nem tágít. Mert valamit akar tőled. Mert valamit akar a mi életünkkel kezdeni. Türelmesen vár. Aztán, hogy Jézus az ajtónk előtt áll, ez azt is megmutatja, hogy ő közel van hozzánk. Nincs messze egyik embertől sem. A mai embernek sokszor az az érzése, hogy nagyon messze kerültünk mi az Istentől. Mert ha közel lennénk hozzá, ha nem az Isten háta mögött élnénk, hanem a közelében, a szeme előtt, akkor nem történhetne velem, velünk az a sok nyomorúság, csalódás, betegség, tragédia, rettenet, amely jellemzi sokszor az életünket és a világunkat. És felvetődik a kérdés, hogy miért van tőlünk messze, elérhetetlen távolságban az Isten. Azonban Jézus itt azt mondja, hogy nem messze vagyok, közel hozzád, íme az ajtó előtt állok. Közel van, csak észre kell vennünk. De sokszor úgy vagyunk, mint az egyszeri lelkész, aki kereste a szemüvegét, hogy el tudja olvasni a bibliai igét a prédikációja kezdetén, és elfejtette, hogy már rég a fején van, és nem találta. És közben nem tudott olvasni. Sokszor észre sem vesszük azokat a dolgokat, amelyek a szemünk előtt vannak, de Jézus jelez. Közel van az életedhez. Akar valamit kezdeni veled. Igéjén keresztül szól hozzád. Érezzük-e ezt? Akarjuk-e? Halljuk-e? Tudomásul vesszük-e? Aztán ebből a pár szóból, amit Jézus tesz, hogy az ajtó előtt áll, így folytattat tovább, zörgetek. Folyamatos, ismétlő cselekvést jelöl ez az ige. Nem egyetlen hark, udvarias kopogás, hanem egy határozott, meg-megújuló zörgetés és kopogás, amiről itt Jézus beszél. Az Jézus aktívan keresi a kapcsolatfelvételt, a közösséget velünk. Zörget. Mert ő nagyon jól tudja, hogy az ember szívnek az ajtaja alapvetően be van zárva. Mi emberek inkább hajlamosak vagyunk Istent kizárni, meg nagyon sokszor a többi embert is kizárni az életünkből. És nem befogadni, nem közelengedni. Az ember egyik legnagyobb jellemzője, hogy egy önmagába zárkozott szív, önmagába hajlott élet, amely elszakadt az Istentől, és egyedül van szemben a világgal. Sokszor érezzük úgy, hogy egyedül vagyunk, kitéve, elhagyodottan, senki rám se tekint, senkinek nem vagyok fontos, senkinek nem vagyok értékes. De Jézus zörget. Zörgetés az ő zörgetés, a kopogása jelzi, hogy nem hagylak magadra. De az örgetés egyben jeladás is. Itt vagyok. Nem mondd le rólad. Nem is hagyd le magadra, nem is hagyd magadra, és nem is mondd le rólad. Hányszor adott már jelt az Isten az életünkben?
szavával, egy-egy élethelyzettel észrevettük-e? Vagy bezárkozunk a magunk világába? Bezárkozunk a saját jajveszékelésünkbe, panaszkodásunkban, keserűségünkben, vihaskodásunkban, mások okolásában? Az életünknek ki kellene tárulkoznia Isten előtt, hogy betöltse, hogy vele együtt az élet és a bűnbocsánat töltse be az életünket. Milyen a te életed Isten előtt? Bezárt vagy becsukott élet? Engeded-e, hogy kinyúljon az életed, a szíved Isten előtt, vagy még inkább szorosra zárod, még nagyobb lakatot teszel rá? Jézus zörget. Sokszor az a hamis elképzelésünk van Jézusról, különösen a bibliai alapján, hogy hát egy Jézus részéről ez egy erőtlen kuncsorgás a szeretet iránt, hogy ő zörget az életünk ajtaján. Hogy igazából neki nincs ereje, hogy valamit is csináljon, hanem csak ott áll az ajtó előtt, hogy zörget. Tehát most arra mire megyünk, hogy zörget? Nincs hozzá ereje? Nincs szeretete, hogy valamit tegyen? Teljesen ki van szolgáltatva a mi emberi akaratunknak, szabad akaratunknak? Ám az előző igeversben János arról ír, erről a Jézusról, aki zörget és az ajtó előtt áll, hogy ő a hű és igaz Isten teremtésének a kezdete, a kozmosz szuverén ura. Jézus számára nem gyengeség, hogy csak kopogtat, hogy csak zörget, hanem elképesztő kegyelem, figyelmesség, alázat, hogy nem töri ránk az ajtót. Pedig ereje is, hatalma is, meg joga is lenne rá. De csak zörget. Türelmesen, figyelmesen, alázatos szívvel. Mert veled szeretne közösségbe lenni. Téged követel a teremtés jogán, a megváltás jogán, az övé vagy. Isten nem akar rólad lemondani. És megy tovább az ige, hogy aki meghallja az ő szavát, megnyitja az ajtót. Az elmúlt években rohamosan elterjedtek a kamerával felszerelt okos csengők. Ha valaki a bejáratunkhoz lép, megnyomja a csengőt, akkor rögtön a telefonunkon megjelenik a kép, a videó kép, hogy ki áll a bejárati ajtó előtt. És hát mi látva a hozzánk érkezőt eldönthetjük, hogy hát beengedjük vagy nem. Van hozzá kedvünk vagy nincs. A technika tökéletes eszközt adott arra, hogy következmények nélkül kényelmesen kizárjuk a kinti embert. Úgy csinálunk, mintha nem lennénk otthon. Csöndbe vagyunk, mozdulatlanok vagyunk, majd abba hagyja a csengetés, majd elmegy. Sokszor ugyanígy bánunk az Istennel is. Ott áll az ajtónk előtt, ott áll közel hozzánk, zörget, kopogtat, szól, alázatos szívvel, figyelmesen. De mi kényelemből, félelemből, úgy teszünk, mintha nem lennénk otthon. Remélem, hogy nem ti vagytok azok, akik úgy tesztek. Nem mondjuk azt, hogy Jézus, nekem nem kell ez. Mert félünk tőled. Mert nekem más terveim vannak, mint amit te gondolsz. Én még sokra akarom vinni az életben. Még nincs időm rád foglalkozni veled. Még nem vagyok elég öreg, hogy törődjek veled. Még én élvezni akarom az életet. Maradj kívül. Ne szólj bele. Ne légy része. A küszöbig engedjük Jézust, vagy kitárjuk az életünk ajtaját. Nyitunk felé, vagy félelemből, kényelemből, önzésből, mint ahogy szoktuk tenni, előtte is bezárjuk az életünk, a lakásunk, a mindennapjaink életét. Jézus az ajtód előtt áll és zörget. Felismered benne, hogy ő nem ellenség,
aki el akar venni tőled valamit? Felismered benne, hogy ő nem tönkretenni akar, hanem éppen ellenkezőleg építeni, meggyógyítani? Felismered benne, hogy nem boldogtalanná akar tenni, hanem éppen ellenkezőleg boldoggá? Felismered-e benned, hogy ő nem valami szomorú, örömteli életet akar neked adni, hanem éppen ellenkezőleg valami örömmel telít? Valami örökké való? Ajtót nyitunk-e? Készek vagyunk-e átgondolni, megfontolni, meglátni Jézust olyannak, amilyen ez az ige is elmondja? Aki az ajtónk előtt áll, zörget, vár arra, hogy beenged, ott van benne mindaz a szeretet, mindaz a kegyelem, mindaz a figyelmesség, amit ez a pár szó elmond róla. De, és itt a másik nagy kérdés, miért is akar Jézus belépni az életünkbe? Miért nem jó neki kívül? Ő ott van, mi meg itt vagyunk. Ő kint van, mi meg bent. Miért akar ezzel változtatni? Miért akar az ember életének részévé lenni? Miért akar belépni az életünkbe? Elfogadjuk, hogy nem az ellenségünk. Elfogadjuk, hogy türelmes szívű. Elfogadjuk, hogy hatalmas valaki. Jó, de miért? Azért, hogy megajándékozzon. Azért akar belépni az életünkbe, hogy megajándékozzon. Elsősorban azzal, hogy ő a megváltó. Önmagunktól soha nem fogunk üdvözölni. Az életünk vétkei, bűneinek a következménye, a tragédiája az lesz, hogy megakadályozza azt, hogy valaha is, valamilyen módon magunk erejéből, okosságából, szépségéből, ügyességéből az Isten közelébe jussunk. Mindig távol lesz tőlünk. Ha csak nem Jézus által közel nem valóvá lesz. Az ember vétkéért, bűnéért eleget csak egy ember tehetett. Jézus azért hal meg a kereszten, hogy eleget tegyen. Hogy mindaz, ami elválaszt egymástól és Istentől, az megszűnhessen. Ő a mi megváltónk, ő a mi üdvözítőnk. Jézus nélkül nem marad más hátra az életből, mint a madácsi biztatás, ember küzdj, és bízva bízzál, utána jön a vég, a nagy semmi, a sötétség és halál, és lusz. Csak Jézus, a feltámadott, a halál legyőzője, az életünk megváltója adhat reménységet, győzedelmet az elmúlással szemben. Csak ő tud bennünket az Istennel való közösségbe bevinni, és azt élővé tenni. Megajándékozni üdvösséggel. De Jézus megajándékoz barátságával is. Barátod akar lenni, hogy ne légy egyedül. A bűneset óta az emberi egzisztencia magára marad. Egyedül érezzük magunkat. Egyedül érkezünk a világba, és egyedül is távozunk el. És életünk nagy helyzeteiben, döntéseiben nagyon sokszor egyedül maradunk. Oly sokszor zuhant ránk az egyedül létnek, a magánynak az érzése, az állapota. Szinte már beletörődünk, hogy ez így van. Ez a természetes. De Jézus azért jön, azért akar belépni az életünkben, hogy jelezze, hogy nem ez a természetes. Nem ez az Isten terve. És mindaddig egyedül fogjuk magunkat érezni ebben a világban, még az életünket meg nem osztottuk Jézussal, még be nem engedtük az életünkbe, hogy annak részévé váljon. Hogy a barátunkká legyen. És Jézus meg akar ajándékozni az ő szent lelkével is. Az üdvösség, a barátság után az ő lelkével. Hogy az ő lelke a szívünket, gondolkodásmódunkat átformálja. Mert a Szentlélek elvégzi azt a csodát, hogy a szívünkre ne ez legyen jellemző. Irigység, kapzsiság, bosszúállás,
rossz indulat, dühösködés, idegeskedés, békétlenség, anyagjavak udvarán utána futkosás, gúnyolódás, félelem. Ha Jézus belép az életünkben, az ő szent lelk által jelen van, akkor békét, megelégedettséget hoz. Jézus az örömük beteljesedésére törekszik. Jézus azt szeretné, ha legnagyobb és a leghosszabb boldogságban lenne részed. Mit ad neked azért, hogy örülj, hogy boldog légy? A világ egyetem legnagyobb, legszebb, legcsodálatosabb, legelégedettebb valóságát adja neked, önmagát. Hogy valóban boldog ember légy. Hogy valóban örülő légy. Örülő ember légy. Be akar költözni hozzád. Az ő lelke által, hogy tud biztosan, hogy ő él, és ma is munkálkodik. Tud, hogy az életed jó vágányon fut, jó cél felé halad. Az ő Isten országa felé, az üdvösség felé. És végül Jézus azért akar belépni az életünkbe, mert táplálni akar. Azt mondja, hogy bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Jézus korában Közel-Keleten a vacsora nem egy gyors ebéd, hogy bekapok a McDonald'sba egy hamburgert, azt szaladok tovább. Hanem ez a vacsora a nap legfontosabb, leghosszabb étkezése. Egy ráérős, bensőséges közösségvállalásnak az ideje. Amikor asztal közösséget kínál Jézus, akkor életközösséget kínál. Veled akar lenni, hogy tápláljon téged. Nem tőled kér, hanem ő ad neked a kincseiből. A lelkéből, a barátságából, az üdvösségből, a hitből, a reményből, a szeretetből. Hogy tápláljon téged a földi útvesztőben, amikor erőtlenek vagyunk, amikor meggyengülünk, amikor megfáradunk, amikor meglankadunk, akkor tápláljon jelenlétével, lelkével, igéjével, hogy bírjuk az életet, hogy bírjuk a szeretetet, hogy tudjuk a szeretetet. A kereszténység nem olyas valami, amit mi tartunk életben, hanem olyan valami minket tart életben. A kereszténység Jézus követése nem egy külön kolonc teher a nyakunkon, amelyet inkább levetnénk, hanem olyan valami, ami az életünket egzisztenciálisan meghatározza, mint egy falat kenyér, mint egy kortyvíz, aminélkül nem élünk, mert táplál igéjével, szeretetével, szent lelkével. Vegyük számba, hogy kifelé vagy, mifelé vagy nyitott ember. Kifelé vagy zárt ember. Jézus felé van nyitva az életed? Engeded el, hogy az ő jelenléte, szent lelkének hatása belülről éltessen, tápláljon, átformáljon? Ha Krisztus befogadjuk, ha megnyitjuk előtte az életünket, akkor azt a változást is meghozza az életünkben, hogy mi mások előtt is kinyissuk az ajtót. Hogy másokat is befogadjuk az életünkben. Szeretetben, hűségben. Jézus az ajtó előtt áll, és arra bátorít, hogy nyisd ki előtte az ajtót. De nyisd ki azelőtt is, akit megbántottál, nyisd ki azelőtt is, aki megbántott, akire haragszol. Jézus most zörget, kopogtat, szól. Ha kitárod előtte most szíved ajtaját, ha beengeded, ő kitárja előtted az örök élet kapuját. Amen. Gyertek, imádságban válaszoljuk Istenünk szavára. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy te elküldted a te fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust, aki emberré lett, hozzánk hasonlóvá, aki mindent átélt, amit mi emberek is átélünk, a fájdalmat, a magányt, az egyedül létet, a nehézségeket, az éhséget, a szomjúságot, a kitaszítottságot, a megvetettséget, a gúnyt, a panaszt, a szeretetlenséget, a méltatlanságot. De köszönjük, Jézus, hogy te mindezt elhordoztad,
sőt ennél többet is tettél. A kereszten az életet adtad értünk szeretetből, hogy az életünk részese legyél. Te mindent megtettél, hogy jelenléted, szabad, barátságod, megváltásod egy új életet adhasson nekünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor félelemből, félreértésből, kényelemből, büszkeségből bezártuk előtted az életünk ajtaját. Szeretnénk most, Urunk, kinyitni, hogy ne a küszöbön állj, hanem lépj be az életünkbe. Szent lelked és igéd által formáld át az életünket, hogy ne maradjunk egyedül, hogy ne fogyatkozzék meg az erőnk, hogy ne tűnjön el a szeretetünk, hogy ne sorvadjon el az életünk, hogy ne menjenek tönkre a kapcsolataink, hogy meggyógyuljon szívünk, lelkünk. Kérünk, Urunk, szent lelkeddel jöjj és cselekedj mi bennünk. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, az elesettekért, a magányosokért, a kórházban lévőkért és oda készülőkért. Te légy, Uram, az ő gyógyítójuk, megsegítőjük. Könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, szeretett református egyházunkért. Add, Urunk, hogy a mi templomaink, a mi gyülekezetünk szíve mindig nyitva legyen mindenki felé, hogy tudjuk szólni, tudjuk megmutatni, tudjuk beleélni ebbe a világba azt a szeretetet, amellyel te körülvettél bennünket. Könyörgünk, Urunk, népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért, határainkon innen és túl, te őrizd meg bennünket békességben. Te őrizd meg bennünket minden gonosztól és veszedelemtől. Könyörgünk azokért a helyekért, ahol háború dúl, ahol az emberek kizárják és ellenségnek tekintik egymást. Addurunk, hogy a te békességed, a te szereteted adjon nyitott szíveket és nyitott elfogadó karokat egymás felé. Jézus nevében kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünk. Amen. Imádkozzuk el az Úr Jézus tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását. Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalhatja, és nagy szeretettel kérnénk a Csomasztót Kálmán kórusunknak, kórusunkat, hogy énekelje el azt az éneket, amellyel készültek erre a mai napra. Zeng, hála, ének.

Szeretettel kérem a gyülekezetet, hogy hallgassátok meg a hirdetéseket. Mindenek előtt köszöntjük nagy szeretettel ezen a vasárnapon a presbitereket, a gyülekezetek felelős tisztségviselőit, de velük együtt mindazokat, akik idejüket, erejüket, szakértelmüket adva fáradoznak, szolgálnak a gyülekezetünkben és a gyülekezetekben az Isten dicsőségére. Imádságunk, hogy örömmel, jó szívvel, Isten igéje szerint és a Szentlélek vezetése alatt végezzék szolgálatukat, és hadd váljon így minden, amit tesznek, és egész életük, jelenlétük bizonságtétellé. Füle Lajos, presbiterek. Kinek a lelke vágyik a fényre, kinek kenyere az Úr igéje, és kenyeréből másnak is szel, az presbiter. Kinek van szeme a más bajára, kinek van füle a más jajára, a tennivalóit így méri fel, az presbiter. Aki másnak vermét sohasem ássa, aki keresztjét nem teszi másra, a mások terhét így veszi fel, az presbiter. Kinek a templom kegyelem háza, otthon van benne maga, családja, bár mindenütt az Úrra figyel, az presbiter. Aki hitét örömmel megvallja, mint presbiter, bár nem az a rangja, de kedves élet Isten előtt, megáldja és megszenteli őt. Isten áldja így a szolgálattevő testvéreket. Szeretettel hirdetem a kedves gyülekezetnek, hogy ma délután 2 órától 4 óráig várjuk ifjúsági délutánra a felső tagozatos ifiseket, hogy így egy évzáró alkalmon legyünk Isten igéjének közelében és egymással közösségben. Délután 4 órától pedig a házas körök összevont alkalma kezdődik, a fiatalabb, illetve már régebb óta házasok közössége valósulhat meg, ugyanígy egy nyár előtti alkalom lesz ez közösségben, szeretetben. Jövő héten, 10 órától hétfőn babamama kört tartunk, hétfőn délután a Kék Kereszt Iszákos Mentő missziónak lesz ima alkalma, kedden este 6 órakor tartjuk a fiatal férfiak imakörét, csütörtökön este 6 órakor pedig bibliaórára hívogatjuk a testvéreket. Péntek délután 15 órától tartja a Talentum Református Általános Iskola ballagási istentiszteletét, ünnepélyét itt a templomunkban. Szeretettel várjuk erre is az érdeklődőket. Aztán péntek este 17:30 ifjúsági óra, majd 6 órakor női kör lesz. Jövő vasárnap pedig a szokott rendben tartjuk istentiszteleteinket 8:30, illetve 10 órakor. Szeretném felhívni a kedves gyülekezetnek a figyelmét arra, hogy a Reformátusok lapjában egy szép írás megjelent gyülekezetünkről. Ezt a cikket olvashatjuk a Reformátusok lapjának aktuális számában. Ebből többet is rendeltünk, a lelkészi hivatalban lehet belőle vételezni. Szeretettel hirdetjük a workshopot az édesapáknak, amely június 17-én 4 órától lesz megszervezve az Olajfa Református óvodában, már 100-szor szóltam címmel. Ugyancsak hirdetem a gyülekezetnek, hogy a Református Egyházi Napok Dunántúl című rendezvényre külön buszt indítunk 27-én szombaton. Kérjük, hogy akinek ilyen igénye van, hogy a csoportos utazásban szeretne részt venni, a gyülekezeti házban iratkozzon fel. A gyülekezeti nagytáborunkra a jelentkezés a mai nappal lezárul, mintegy 100 fős részvételre számítunk. Kérjük szépen, hogy akinek rendeznivalója van ezügyben, az a lelkészi hivatalban, pénztárban rendezze. Hirdetem még az adakozást, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Együttérzésünket fejezzük ki Laki Ferencné hozzátartozói felé, kitől kedden 14 órakor a Sóstói Református temetőben vettünk búcsút. És ugyancsak hirdetem, hogy jövő vasárnap

Vasárnap keresztelő lesz, Krizsa Fanni Dorottyát kereszteljük, ő részesül a keresztség sákramentumában. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekként a 722-es számú dicséretet énekeljük. 722-es számú dicséretünkkel nyissuk meg a szívünket az Úr Jézus Krisztus előtt. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.

kedves hallgatóink, református istentiszteletet hallottak a Székesfehérvár belvárosi templomból. Igét hirdetett Brunner Vilmos lelkipásztor, az orgonánál Tugyi István játszik. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos, valamint a helyszínről a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Sas Gergely és Farkas Bálint nevében is búcsúzik a szerkesztő Gál Márk. Református istentisztelettel legközelebb július 5-én jelentkezünk. Áldás békesség!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Deme Tíme a nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszlavl megyében kigyulladt több oroszországi üzemanyagtároló. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsia megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok. Áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, miután a héten a jobbközép nemzeti liberális párt és a centralista Mentsétek meg Romániát szövetség is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrián Vestát, a nemzeti liberális párt politikusát, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egyben közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és a nyugatbarát úton tartja Romániát. A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van. Több száz luxus üzlet és bank, valamint szállodai szupermarket deszkákkal torlaszolta el homlokzatát és kirakatát, tartva a rendkívüli zavargásoktól. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök tegnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A kormányfő szerint 2024 nyarán kormányzaton belüli egyeztetések voltak a migrációs paktum végrehajtásáról. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztújító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszus tartott. A demokratikus koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirázs című vendégjátéka képviseli a cirkuszművészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást, ugyanakkor Bács, Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asztály miatt továbbra is magas a tűzkockázat, ezeken a helyeken érvényben marad a tilalom. Híreink végén a várható időjárásról. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, heves zivatarok is kialakulhatnak, viharos széllel, jégeső sem kizárt. Emiatt Nógrád és Heves vármegye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Az északi tájakon elsőfokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható.
0: Műsorajánlat.
2: A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Éljük át együtt a játék örömét.
4: Mi már voltunk Magyarország szeretlek.
3: Ugye?
4: Mindig vesztes csapat volt, mind a hárma.
5: Mindennyian.
3: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
5: 180.
3: Így van, tovább.
5: Normális maga?
4: Ne fordulj el, hadd csókolja meg a homlokát.
6: Hastánc. Vízisí.
7: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

A telefonom rendre előhozza a régi jegyzeteimet, majd 4 évvel ezelőtti írásom került elém, és akkor is könyvhét volt, és éppen amiatt mentegetődtem, hogy mennyit nyomogatom a telefonomat, neked azért is, hogy azért nem minden elvesztegetett idő, mert olvasok én a telefonon is értékes dolgokat. Akkoriban még az volt a közvélekedés, hogy a közösségi média csak hitványság, aztán a politikusok is rájöttek arra, hogy ez nekik is hasznos terep, azóta mindenki úgy átkozza a közösségi oldalak, hogy egyébként egész nap rajtuk lóg. Nekem is meg kell győznöm magam, hogy attól még, hogy valamit telefonon olvasok el, pont olyan értékes, mint a ki lenne nyomtatva, az más dolog, hogy a szememnek azért nem mindegy, hogy hol olvasom, amit olvasok. Mostanában rengeteg hangos könyvet hallgatok, egyszerűen azért, mert praktikus. Jövök, megyek, mozgom, vezetek, főzök, mosok, takarítok, és közben mondjuk a Varázshegyet hallgatom, nekem ez így teljesen oké. Rengeteg cikket olvastam arról, hogy a hangos könyv ugyanolyan hasznos, mint az olvasott. Így teszik fel a kérdést a cikkek szerzői. Egyetlen egy dologra nem válaszolnak ezek az írások, nevezetesen, hogy mit értünk az alatt, hogy hasznos. Hogy megtanuljuk azt, ami a könyvben le van írva. Hát miért kéne megtanulni? Engem már levizsgáztattak például Dosztojevszkijből az egyetemen, és egyébként 5-öst is kaptam, pedig néhány éve, amikor újra hallgattam a Karamazov testvéreket, rájöttem, hogy én akkor még semmit sem értettem belőle, egyszerűen azért, mert nem éltem eleget. Van, aki azt jegyzi meg, amit leírva lát, van, aki azt, amit elmondanak neki, én is ilyen vagyok, tehát nem kell minden könyvet megtanulni. Az élet nem vizsga, vagy hát lehet, hogy az, de nem a magolás díjazza. Volt egy időszak, amikor sokat voltam egy olyan gyerekkel együtt, aki nem értelmiségi közegben nőtt fel, és a szülei nem magyaráztak neki folyton, úgy, ahogyan azt az én gyerekeim megszokatták. Akkor ide-oda mentünk, csak meséltem neki, hogy ez itt Gödöllő, és hogy Sziszi így, meg a művészszerep úgy, amiről egyébként ma lesz is szó a műsorban, és szegény egyre kétségbe esetebben nézett rám, és egyszer csak leesett a tantusz. Jaj, édes kis cicám, hát nem kell ezt mind megjegyezni, nem fogom kikérdezni, csak úgy mesélem, mert szórakoztatni akarnak. Mert szerintem ez érdekes is ennyi. De pedig ahhoz volt szokva, hogy amit elmondanak neki, abban majd dolgozatot fog írni. Néhány napja egy másik gyerekkel beszélgettem, aki egy nagyon elit egyházi iskolában szintiszta kitűnő, de ez egy olyan iskola, ahol az kap 5-öst, aki szóró-szóra visszamondja azt, ami a tankönyvben van. Az Üvöltőszelek című könyvről beszélgettünk, amit én is újraolvastam, és velőmből fakadóan megrázott, hogy hogyan tudta egy 200 évvel ezelőtti pap kisasszony, Emily Bronte, hogy a bántalmazott gyerekek milyen személyiségtorzulásokon mennek keresztül. Nos, hát megkérdeztem a kislányt, hogy szerinte miről szól ez a könyv, ami egyébként nagyon nem neki való, ahogyan nekem sem volt való, amikor 13 évesen olvastam. Kétségbe esetten nézett rám, mert arra elfelejtették megtanítani a csodaiskolában, hogy lehet olyat is gondolni, amit nem írtak le a füzetbe. Nos, hát szerintem a könyvek és a hangos könyvek és mindenféle kinyomtatott és ki nem nyomtatott könyvek egy célt szolgálnak, az, hogy megértsük, hogy mennyire sok mindent gondolnak az emberek a világról, hogy milyen sokféle a világ, hogy mennyire sokféleképpen lehet elmondani, hogy mennyi dolgot lehet és szabad érezni, hogy mennyi minden dolgot lehet és szabad gondolni, hogy mennyi mindenen lehet nevetni, sírni, elgondolkodni, és milyen jó az, amikor megszűnik a világ és csak a történet van. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsorban könyvekről szóló történeteket fogunk mesélni, de ne aggódjanak, nem kérdezem ki a végén.

0: A könyvhétre jelent meg Zarán Tibornak, a magyar irodalom egyik legszínesebb és legszeretetre méltóbb alakjának új regénye, aminek az a címe, hogy Betegen, és ez az 5 részes papírváros regénysorozat befejező kötete. Csak nem 30 évig íródott ez a fantasztikus szövegfolyam, és ünnep, hogy most végre teljes az egész sorozat.
1: Papírváros 5 Betegen.
0: De olyan nyomasztóak a címek, ez direkt van.
1: Természetesen, sőt, hogy most föltettem az oldalamra, a Facebook oldalamra, és reklámozni próbáltam a könyvet. Több levelet kaptam, vagy üzenetet kaptam, hogy miért betegeskedem, mennyire komoly ez a betegség. Mindez arról van szó, hogy amikor megírtam az első könyvét ezelőtt vagy 30 évvel a Papírvárosnak, akkor rájöttem, hogy ez egy könyvben nem összefoglalható, amit akarok, és úgy terveztem, hogy 5 könyvet fogok írni. És teljesen véletlenül rábukkantam a Thomas Mann Tonio Kröger című munkájában, hosszú elbeszélésében 5 állapot határozóra, amivel jellemezte Tonio Krögert, kimerülve, betegen, a betegen az utolsó, tehát 5 állapot határozó.
0: És is, hogy kimerülve,
1: eltaposva. Nem tudom felsorolni, én nagyon...
0: Mert én szígyeltem magam, én próbáltam megjegyezni, hogy majd nagyon felkészült, hogy majd a felkomban elmondom, de hogyha a szerző se tudja, akkor nem érzem magam olyan rosszul. Ez a koncepció része, Tibor, hogy nem tudod a címét.
1: Igen, mert én 30 évvel ezelőtt kezdtem el, és én nem tudom ezeket felsorolni, de minden könyvnek az elején ott van, tehát minden megjelenéskor megjegyzem, és utána azonnal el is felejtem ezeket. Tulajdonképpen arról van szó, hogy állapotregény, ez tudatfolyamregény. Ahogy valaki írta, vagy írni fogja, mert már erről küldtek nekem kritikákat, visszajelzéseket, kéziratba elkérték. Itt semmi sem zajlik a valóságban, hanem minden egy emberi tudatban, vagy több emberi tudatban zajlik. Ez nagyon jók ezek az állapot határozók az elején. Nem is biztos, hogy a betegemben beteg a főhős, ha van ilyen. Engem igazából nem a történetek érdekelnek, hanem a nyelv érdekel, és az, hogy milyen állapotokban van az elme, amikor ezeket a hullámokat kipeti magából, vagy végig hordja az életeden, vagy sziklákon.
0: De mi a forrás, hogy jellemzett a saját gondolkodásodat, hogy mit gondoltál, miről?
1: Nem, érdekes módon én a nyelvet elemzem. Az egyik ilyen leendő kritikában a Krasznahorkaival hoznak párhuzamba, hogy neki is hosszú mondatai vannak, csak hogy nekem nincsenek pontjaim a regényekben, legalábbis az a betegemben nem azt tapasztalom, hogy egyetlen pontot se találunk, csak mellérendelő mondatok vannak, végtelen nyelvi hullámzás.
0: Nagyon nehéz lehet ennyi mellérendelő mondattal bánni, mert azért a nyelv az nagyon önálló életet tud élni, hogy egyszer csak mást kezd jelenteni, mint amit leírtál.
1: Ezt nagyon jól látod. Erre akartam kiukadni, hogy nem én építem ezt a regényt, hanem a nyelv épít számomra ezt a regényt. Tehát azzal, hogy nem tudom én, egy nyitó mondatra a válaszmondat, vagy a folytatása a 19. mondatnál jelenik meg, azzal az történik meg, hogy egy olyan világba kerülök, amit én magam sem ismerek. Tehát én nem tudom pontosan, hogy mit akarok írni, amikor leülök.
0: Semmi koncepció és storyline.
1: De van, storyline nincs, de koncepció van. Az a koncepcióm, hogy sejtem, hogy körülbelül mi az, amit meg akarok írni, és a nyelv ebből mennyit használ fel, hogyan fejleszi tovább. Tehát nekem homályos elképzeléseim vannak a hőseimről, ezért is írtam az 5 könyvet. Homályos elképzeléseim vannak egy papírvárosról, ami talán nem is létezik, és visszanyelv, én rábízom magam erre a nyelvre. Tehát, hogyha az 5. kötetben egy nő a főszereplő, betegember és egy orvos, egy pszichiáter. Na most az ő karakterüket megrajzolom, de hogy mit csinálnak, mit művelnek, az már közben derül ki.
0: Hagyod őket, hogy működjenek?
1: Hagyom őket működni, hagyom a nyelvet működni. Elképzelésem van, hogy a nőnek mi az alapproblémája, a pszichiáternek mi a gondja, a feleségével, meg kettőknek mi a gondja, hogy a 3. figura az DID is, tehát több személyiségű figura. Ezek a biztos pontjaim. És akkor ezeknek találok kevés történés lehetőséget. Én költő vagyok, tehát én a nyelvhez értek, de nem értek a sztorikhoz. Irigylem a kollégáimat.
0: De mégis sikerült azért egy olyan sztori, mert azért mégiscsak történetmesélő állatok vagyunk, ez különböztet meg minket. Hát akkor mégiscsak én ugye most tegnap vettem a fáradtságot, hogy átnéztem ezeket a könyveket, és én is azt kerestem, hát most hazudnék neked, hogyha azt mondanám, hogy minden mondatba belefeledkeztem. Nem, azt kerestem, hogy miről
2: szól.
1: Ez a papírvárosról szól. Én sem tudom, hogy miről szól. Olyannyira nem tudom, hogy egy kritikában megjelent, hogy miért van az, hogy a második részben és a negyedik részben ugyanaz a történet jelenik meg. És a kritikus nagyon kedves számomra, és nagyon hasznos, hogy megmagyarázza, hogy a negyedikben miért változik meg a történet és a történetmesélésnek a mikéntje. Én nem vettem észre, hogy a kevés történet, amit felhasználhat a történetem közül, újra bekerült valami a zsákba. Én nem olvasom a megjelent könyveimet, tehát gőzöm nincs, hogy mi jelent meg az első három, pontosabban most már az első négy papírvárosban, sőt, azt sem tudom, hogy az ötödikben mi jelent meg, hiszen 480 oldalt nem tudsz kontrollálni konkrét cselekmény sor nélkül. Félek, hogy egyszer valaki veszi a fáradtságot, és leírja, hogy mi történik, és az egy féloldalas vázlat lesz.
0: Hát, hogyha ez érettségi tétel lesz, 100 híres regény.
1: Igen, csak ezt nem tudják rögzíteni, mert a 100 híres regényben egy Márqueznek a történetét le lehet írni egy bázat.
0: Igen, de igazad van, hogy leírni a Márquez történetét, az olyan kicsontozása valaminek, hogy semmilyen íze nem. Jó, én a te pártodon vagyok, csak azon gondolkodom, hogy az emberben sokszor olyan dolgok, amikről tudatosan azt gondolja, hogy nem emlékszik rájuk, mégiscsak valami más csatornán meg vannak, és hogyha az ember átadja magát annak a fajta, most mégiscsak ezt fogom használni, történetmesélés, mert hát azért mégiscsak ott haladnak a történetek, pláne amikor egy ilyen tudatfolyamot használsz, ha viszonylag automatikusan jönnek a dolgok, akkor mégiscsak annak az a másik négy valahogy hatni fog, gondolom én.
1: Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy tulajdonképpen itt nem a történések határozzák meg a cselekményt, vagy a cselekmény menetét, hanem az asszociációs sorok. Tehát a szereplőimnek mindig mindenről eszébe jut valami, és általában emlékek jutnak eszükbe. Tehát keveredik az emlék, ahogy az életünkben is megtörténik, az emlék és a valóság történése. Sokkal fontosabb számunkra az emlékezés. Valamelyik versenyben le is írtam, hogy az emlékezés minden tudásom. És ezzel valamennyien így vagyunk. Most ez azonban zavart okoz, amikor írsz, mert a két dolog, az, hogy itt ülünk, és az, hogy valami eszembe jut erről, az nem beazonosítható, még csak nem is párhuzamba vonható, hanem a kettő egymásra játssza magát, mint a fényképezésben, mint a filmezésben, áttűnik. Tehát áttűnik jelen a múltban, múlt a jelenbe, és én ezt a fajta bizonytalanságot akarom megfogalmazni ezekben a könyvekben. Hogy az életünk
0: hogy
1: egy káprázat.
0: Hogy a valóság valahogy egy lebegés.
1: Az egész életünk egy káprázat, és próbálunk eligazodni ebben a papírvárosban, ami egy olyan asszociációból keletkezett, hogy Szegeden egyetemista vagyok, megyek éjszaka az utcán, és nagyon sárga ház fala mellett megyek el, amelyre szinte reflektorszerűen sütnek rá a villanyok. És arra gondolok, hogy ha én most ökörrel beütném a falat, akkor a lyukon át néznék, és lyukon át csak a semmit látnám. Ott gomolyogna a semmi. És ez a kép kísértett végig, amikor a papírvárost írtam. Az életünk is egy ilyen diszlet, aminek nem merjük átütni a falát. És én megpróbáltam átütni. Nem mondom azt, hogy ez életrajzi fogantatású, az öt könyv.
0: Jó, de mégiscsak Zalán Tibor tudatából keletkezett.
1: Így van. Tehát amit én írok, az én tudatomban megjelenik, az valamiképpen összekapcsolható azzal, ami van, és azzal is, ami nincs. A családom például nem megosztotta az olvasásban. A feleségem nem olvassa, mert azt mondja, hogy ő nem szereti ezeket az olyan megjelenítéseket, amikor azonosíthatónak tűnik a szerzővel a szereplő. Én akkor mondom, hogy én se alkoholista nem vagyok, se munkanélküli, se koldus nem vagyok, én időnként az a hősem. A nagyobbik lányom szerint ez csuklófelvágó szöveg, tehát ő ezt idegileg nem bírja. Amiről utaltál a beszélgetésünk elején, hogy ez sötét, már a címek is sötétek, az arcímek is sötétek. Kisebbik lány, Zente Ajadél, aki maga is író, ő szereti élvezni, és az ő világa hasonlít is ehhez a... Nem nyomasztónak nevezem.
0: És akkor Zalán Tibor nyomasztónak nevezi?
1: Nem, én egyáltalán nem tartom nyomasztónak. Az ötödik könyvet szétszórtam most januárban, és mindenki...
0: Mit mondanak?
1: Minden visszajelzés, 12 folyóiratnak, 13-nak küldtem ezt, mindenhol ugyanazt mondják, hogy ez penge, ez kemény, ez baromi kemény, de együtt van. Tehát azt mondják, hogy ez a legerősebb szöveg, szerkesztőnek könnyű egy részt közölni, az egészet.
0: Na, ezt akartam azért kérdezni, hogy ez mekkora irodalomtörténeti játék, ez, hogy szétszórtad a szövegeket, és akkor majd össze kell rakni, és akkor majd lesz olyan, akinek a magyar szakon meg kell tanulni, hogy milyen sorrendben is hol. De ez nagyon jó játék, szóval mi szerint döntötted el, hogy szabott fel, hiszen azért itt ez egyben van, hogy hol vannak a cenzusok, vagy nem tudom most milyen szót használjak rá, és kinek mit küldesz, és akkor az ott mit együtt az a sok rész, szóval ez nagyon izgi.
1: Nagyon prózai leszek most, és kiábrándító. Egy tiszatáv, egy forrás föl tud vállalni 20 oldalnyi szöveget, az élet és irodalomnak megvan a határozat, talán 4,5 oldal szöveget tudnak vállalni. Ezen a héten is jön az élet és irodalomban. Érdekesebb az, hogy a folyóiratok előre dolgoznak. Tehát január végén elküldeni ennyi folyóiratnak szövegeket, van ahol 20 oldalon 15-öt, ki körülbelül mennyit tud használni, és minden vállalja, hogy júniusig közli. Ez azért félelmetes.
0: Ez bravúr. Ez elismerés.
1: Én úgy gondolom, pofátlanság a szerzőtől, de később jutott eszembe, hogy ezt publikálni kéne. De az az érdekes, még tudod, hogy én abbahagytam az írást, azt mondtam egy előző beszélgetésünk során, és most jönnek a papírvárosok, így hullanak mindenhol a papírvárosok, és mindenkinek úgy tűnik, hogy én most a zeniten vagyok, én most alkotok, mint az állat, de én már 3-4 héttel ezelőtt leálltam minden írással.
0: Most vigyorgunk, úgyhogy most ezt nem hallottam, hanem inkább kérdezek, hogy mitől függ, de most ezt komolyan kérdezem, hogy valamiből ez a fajta próza fog keletkezni, amit írsz, ami azért lássuk be, hogy egyfajta szabad vers, vagy igazi vers, amit aztán kifogsz tényleg tökéletesre pofozni, és olyan lesz, mint amikor az ötvösök csinálják ezeket, mint például a gyerekverseit, ezeket a kis filigránokat, szóval, hogy minden tökéletes rajta, vagy ami hagyod így tömpölyögni.
1: Én nekem van egy handicapem, ami az előnyem a prózaírókkal szemben, hogy én költő vagyok, alanyi költő, tehát azt mondom, hogy én mindent megengedek magamnak a szövegkezelésben. Én nekem nem fontos, hogy jó történeteim legyenek, amiről beszéltünk. Nekem az a fontos, hogy az a nyelv szólaljon meg, amit én birtokolok. Ezért van az, hogy az összes papírvárosban, de főleg az ötödikben nem tudod megkülönböztetni, hogy mikor találkozol prózával, mikor drámával, mikor hangjátékkal, és mikor verssel. Az egész gomolyog egybe fonódik, illetve elválik egymástól, éppen azért, mert bennem soha nem volt olyan, hogy én most ezt írom, vagy azt írom. Amikor ráhangjátékokat írtam, akkor is párhuzamosan írtam verseket, hogy maguk a hangjátékok voltak líraiak. Tehát mindig ugyanazt csinálom, mindig az ET nyomja a nyelvet, aki vagyok. Csak az egyiket regénynek hívjuk, mert 480 oldalas, a másikat pedig versnek, mert 15 soros.
0: Tehát ennyi a különbség.
1: Ennyi a különbség, számomra nincs különbség. Nincs különbség. Nem ismerem azt, hogy én most prózaíró vagyok, versíró vagyok. Amikor odaírják a nevem, hogy író, költő, drámaíró, dramaturg, egyetemi tanár, utóbb, főleg nem igaz, akkor én mosolygok is azt mondom, hogy miért raprózunk el. Mondjuk azt, hogy író, aki mindenfélét ír. Egyszerű.
0: Ez gyönyörű végszó, de azért még egy dolgot akkor is meg kell kérdeznem, hogy egyébként a személyiségednek meg a legfontosabb részét képezik az állati jó történeteitet. Azért ez legendás, hogy bemész valahova, ott sármörködsz. Az eszelős jó sztorik, ha mindenki gurul a röhögéstől, mindenki imád, mindenki le van véve a lábáról, és akkor közben meg azt mondod, hogy nem fontosak nekem a történeteim.
1: Válaszuk külön élesen azt, hogy élünk és írunk. Tehát amikor én verset írok például, akkor én nem vagyok vidám. A Vörös Sándor tudott vidám, nagyon kevés költő tudott vidám verseket, felnőtt verseket írni. Az mindig valami konfliktus, ugyan a drámához szorolják a konfliktus, mint a műnemhez, de a vers is mindig valami bajról beszél, valami mélységet akar elérni.
0: Valami kimozdul a helyére.
1: Igen, valami elmozdul, valami nincs a helyén, valami nincs sehol, mondja a kolléga. De én az életben nem ilyen vagyok. Tehát, de nagyon sok embernek okozok csalódást, talán pozitív csalódást, de azt várják, hogy én ilyen nagyon komoly, állandóan lehajtott fejjel járó, szürke tekintetű, besavanyodott pofa, aki azon töprenk, hogy a Dunának menjen, fölvágja a csuklóját, vagy a esetleg altatókat vegyen be, és közben én röhögök, sztorizok, mert régen volt nekem fontos az, hogy lássák azt, hogy én író vagyok, vagy ma már szeretném, hogyha senki sem gondolna arra, amikor találkozik velem, hogy én író vagyok, hanem egy figura, aki él, szeret élni, és szeret másokkal beszélgetni.
0: Szalán Tibor, József Attila díjas költőt hallották a Papírváros című regény 5. befejező részéről, aminek az a címe, hogy Betegen.

0: Szerdán a szecesszió napján mutatták be Szabadkán a Szecessziós építészet a Magyar Királyságban című kötetet, melyet Baldavári Eszter és Virág Zsolt művészettörténész szerkesztett. Ebben a történelmi Magyarország 600 szecessziós gyöngyszemét mutatja be 61 elismert kutató, művészettörténész, építész. Ezek közül azért én kiemelném a szabadkai zsinagógát, ami a világ egyik legszebb épülete. Baldavári Eszterrel, a kötet egyik szerkesztőjével nem csak a kötetről, hanem a magyar szecesszió egyik különleges nő alakjáról, Undi Mariskáról is beszélgetett Wagner Mária.
1: Áprilisban jelent meg Baldavári Eszter és Virág Zsolt művészettörténész könyve a Magyar Királyság szecessziós épületeiről. Tulajdonképpen a bemutatkozás máig tart.
2: Tegnap Szabadkán voltunk, ott a szecesszió világnapja alkalmából egy nagyszabású rendezvénnyel vártak minket. Egyrészt a két helyszín is csodálatos volt, a Városházán volt, ugye, ami maga is egy szecessziós épület, illetve a Városi Múzeumban az is egy szecessziós épület az egykori Dömötörházban, és itt beszélhettünk az idén megjelent könyvünkről, amelynek az a címe, hogy Szecessziós építészet a Magyar Királyságban 1893-1918, és 61 szerző részvételével valósult meg.
1: Mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy milyen szecessziós értékeink vannak?
2: Egyre inkább. Egyrészt a különféle Európai Uniós kulturális programoknak köszönhetően is, és nem csak Budapest, hanem Szeged, Szabadka, Kaposvár, Marosvásárhely, Nagyvárad is abszolút már jegyzett helyszínek, hogyha az európai szecesszióról van szó, de még mindig vannak olyan épületek, amelyeknek a története máig nincs kikutatva, az állapotuk sem megfelelő, igazából erre is szerettük volna felhívni a figyelmet, amikor ezt a 600 művet kiválasztottuk a Kárpát-medence területéről, ez egy 816 oldalas könyv lett, és az volt az alapkoncepció, hogy vármegyénként körülbelül 10 épületet mutassunk be, mert hát amikor szembe néztünk azzal a ténnyel, hogy mondjuk Fogaras vármegyében, vagy Beszterce-Naszód vármegyében alig-alig van szecessziós épület, addig mondjuk Pest-Pilis, Solt, Kiskunvár megyében, Bács-Bodrogban, Nyitrán, Trencsén vármegyében pedig bővelkedünk ilyen emlékekben, akkor azért átalakult válogatássá.
1: Vannak-e kedvencei?
2: Nincsenek. Én mindig azt szoktam mondani, hogy melyik gyerekét szereti a szülő a legjobban, ez körülbelül ilyen, mert minden épület valami miatt különleges, a története miatt kiderül, hogy egy fontos építész tervezte, nagy meglepetés volt egy szlovák szerző társunk publikált Losoncon, mondjuk Vágó József által tervezett épületről. Van olyan épület, aminek a funkciója különleges, az oktatási épületek közül nagyon megkedveltük a nagyszebeni bába képző iskolát, de vannak például ilyen egészen érdekes, néha ipari jellegű emlékek is, mint mondjuk egy vízerőmű, ami Temesváron található.
1: Vannak-e olyan kallódó épületek, amik az utolsó pillanatban vannak, és borzasztó nagy kár lenne értük?
2: Hát vannak ilyenek is, sőt volt ennél még rosszabb történet is. Volt olyan, hogy Google Street View, mert hogy onnan is böngésztünk és kerestünk épületeket, még ott volt az álló épület, Sepsiszentgyörgytől nem messze lévő előpatakon egykor álló Domonkos Ákos villájáról van szó. Amikor a helyszínre mentünk fotózni, akkor láttuk, hogy már nem is áll az épület.
1: Mi a szecessziónak a lényege? A szó maga azt jelenti, hogy kivonulás, de hát azért a szeszélyes formák, a színes díszeken kívül ez egy életforma, sokkal több.
2: Sok esetben összművészeti alkotásokat látunk, ami azt jelenti, hogy egy építész megtervezi magát az épületet, de itt nem áll meg, hanem az enteriőrt, a butorzatot, a különféle használati tárgyakat is megtervezi. Ebből talán a legdrasztikusabbat külföldön ismerjük, ahol Henri van de Verde Uccle-ben Brüsszeltől nem olyan nagy távolságra saját villáját megtervezte, és ott még a feleségének a ruháját, illetve a hajviseletét is megtervezte, hogy minden stílben legyen.
1: Hadd hozzam példának Undi Mariskát, aki szecessziós festőművész, bútortervező, de mondhatnám azt is, hogy életművész volt. Róla is tartott most szombaton a Rádvillában előadást a szecesszió napján.
2: Igen, ő az egyik olyan ismert magyar nőművészünk ebből a korszakból, akinek nagyon sok mindenben megmutatkozik a művészete. Férhez ment egy bizonyos Boér Jenő vallásfilozófushoz, de mivel nagyon különböző életmódot éltek, ezért el is váltak néhány év múlva. Azt mondhatjuk, hogy Undi Mariska abszolút a művészetnek szentelte az életét, és különféle festményei mellett játékokat tervezett, enteriőröket. Az egyik első sikere 1903-ban a Magyar Iparművészeti Társulat kiállításán egy gyerekszoba, gyermekszoba terve volt. Ez egy évvel később, tehát 1904-ben a Szent Louis-i világkiállításon bronzérmet is kapott, de játékokat is tervezett, a Péterke királyfi szekere az egyik legismertebb, különféle játékterveit ismerjük, a Gödöllői Múzeumban található meg egyébként a hagyatékának nagy része, de tudomásom szerint a Kecskeméti Szóra Katénusz Játék Múzeum és Műhelyben is vannak különféle tárgyai, illetve az Iparművészeti Múzeum adattárában van néhány műlap, fotó a munkájáról, a saját műtermét is, a saját maga által tervezett bútorokkal, illetve használati tárgyakkal rendezte be, és sokszor a ruháit, amelyeket ő maga tervezett, különféle ilyen reformruhákat, amelyek ugye fűző nélküliek voltak, ő maga volt a modell, tehát mondhatjuk azt, hogy elég jó marketinges is volt Undi Mariska.
1: Ez megint csak több, mint divat, megint csak több, mint megjelenés, vagy extravagan. Egy életérzés, az, hogy ő, mint nő, mit kezd magával, mi fontos neki.
2: Hát egyrészt, hogy ebben a korban indul el az életreform mozgalom, a Gödöllői Művésztelep, aminek ilyen lazán a tagja volt, sőt a testvére Kárla a művésztelep szövőműhelyében dolgozott. Ők is ennek az életreform mozgalomnak a különféle aspektusait tették magukévá. Ez Undi Mariskára is abszolút érvényes volt. A divatban ez úgy nyilvánult meg, hogy igyekezett fűző nélküli, néha ilyen zsákruhákat készített.
1: Gyönyörű anyag.
2: Igen, nagyon szerette gyűjteni a mintarajziskolán végzett, ő egyébként Székely Bertalan tanítványaként, és utána csatlakozott a Malonyai Dezső féle népművészeti gyűjtőúthoz, már akkor elkezdett különféle tárgyakat, illetve népművészeti hímzéseket, ilyesmiket gyűjteni.
1: Velük ment Kalotaszegre is, és onnan jöttek a motívumok, vagy a motívumok egy része.
2: Igen, onnan is, viszont ismerünk egy olyan fotót, ahol egy nagyon-nagyon szép ruhában látható, ott pedig nyitrai hímzés az, ami megjelenik a ruházatán.
1: Megszállottja volt a szépségnek, és nem csak ő, hanem az egész családja. Például nem vettek fel olyan cselédet, akinek nem volt szép arca, nem volt arányos arca.
2: Azért azt tudjuk a későbbi baráti kapcsolatairól is, hogy jó barátság fűzte Jászai Marihoz, aki a győri lakásukban még mint házvezetőnő, meg nevelőnő dolgozott. Undi Mariska a visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy azt játszották, hogy valamilyen nagyon boldog, jókedvű szituációt teremtettek, és abból kellett Jászai Marinak hirtelen ilyen nagyon komor, nem szomorú, ilyen drámai pillanatot varázsolni. Ja, egyébként a színésznőről festett is egy portrét Undi Mariska, ez jelenleg a Nemzeti Színház Jászai Mari hagyatékában látható. Az egyik legismertebb munkája a Dózsa György úton ma is álló épület, az egykori népszállónak a belső tereit, az ebédlőjét festette ki, meg is örökítette Székely Aladár fotós ezt a pillanatot. Sokáig úgy gondolták, hogy az állványzaton áll Undi Mariska, de tudjuk róla egyébként, hogy 4 éves kora óta volt egy térd problémája, és hát mindig is biceget meg bottal járt, és kiderült, hogy van a fotónak egy másik verziója, másik szögből, és azért ott lehet látni, hogy egy zsámolyon áll, és azért kicsit kényelmesebb atmoszférában tudta elkészíteni a belső festést.
1: Ez a legszegényebb embereknek készült. Olyan volt, mint egy jobb ágyra járó szállás. Apró kis kuckók voltak, amikért filléreket kellett fizetni, és ezeknek az embereknek az ebédlőjébe minőségi bútorokat tervezett, gyönyörű freskókat. Tehát én úgy éreztem, hogy ő megtiszteli ezeket az embereket.
2: Abszolút. Egyébként ennek az épületnek nagyon is megvoltak a maga szabályai. Több mint 300 férőhelyes épületről beszélünk, de alapfeltétel volt, hogy aglegények, 2000 korona alatti fizetéssel rendelkező munkások mehetnek oda, és úgy volt megfogalmazva, hogy az iszákosság és a notorius verekedésre való hajlam is ki volt zárva, viszont egy olyan épületet terveztek a számukra, ahol volt olvasószoba, játékszoba, az nagy kártyajáték szigorúan ki volt űzve, de valami másféle játékot játszhattak, és valóban maga az ebédlő is, ami egyébként egy hatalmas tér volt, az is majdnem 300 férőhelyes volt, és napi 1000 adag ételt el tudtak készíteni, viszont mégis egy impozáns térben tudtak létezni ezek az emberek, és ez nem véletlen volt Undi Mariskának a pedagógiai irányelve is azt mondták, hogy egészen gyermekkortól már szép dolgokkal kell körülvenni az embereket, és azt gondolom, hogy itt is talán ez lehetett a célja.
1: Ennek a freskónak is nagyon szomorú sorsa lett, ahogyan a Fehér Kereszt gyermekkórház freskóinak is.
2: Igen, az volt az egyik első megbízása, egy Ybl Lajos által tervezett épületről beszélünk, amely sajnos napjainkban már nem áll. A népszállónak a freskói pedig lelettek messzelve.
1: Az ő művészi pályája viszonylag hamar lezárult. Nem tudom, hogy a szecesszió mente ki a divatból, vagy Undi Mariska.
2: Kicsit a szecesszió is, igen, mert hogy azért, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy egy korszerűségre való törekvésről beszélünk. A modern szót használják a korabeli folyóiratokban, szaklapokban, ami nekünk így utólag nagyon furcsa, hiszen a modernizmus, a két világháború közötti törekvések jutnak eszünkbe, de a szecesszió szót ők sokkal kevésbé alkalmazták, holott ők találták ki ezt az akadémikus formákból való kivonulást, amit ugye a szecesszió szó jelent is, de ez egy nagyon kevés ideig tartó törekvés vagy mozgalom volt, hiszen ugye az első világháborúval le is zárult, viszont magára a korszerűségre való törekvés az megmaradt a továbbiakban is, illetve Magyarországon a magyaros formavilágot keresték. Ez mondjuk még a század előn Lechner Ödön munkáiban inkább az ilyen keleties formák a használatában nyilvánult meg, később pedig már a 10-es évektől kezdve Kós Károly és a fiatalok, vagy akár ez a Malonyai Dezső féle kalotaszegi gyűjtőút is, a népi építészet, a különféle népművészeti formák kerültek fókuszba, és ez megmaradt Undi Mariskánál, például elkezdte szisztematikusan gyűjteni a különféle hímzéseket, és ez egy 10 füzetkéből álló kiadványsorozatban megjelent, a Magyar Kincses Láda címmel.
1: Egész életében arra volt büszke, hogy ő eltartja magát. Tehát nem egy hagyományos női szerep, amit ő vitt.
2: Egyrészt nem volt abszolút hagyományos női szerep, hiszen azt mindenhol megjegyzik, hogy ő az a, hogy is mondjam, művész volt, aki egyedül jelent meg egy-egy társadalmi eseményen. Ez a korabeli nőművészek, akik mellette feleségek is voltak, nem annyira volt tipikus. Közben pedig a feminizmus nagyon is az élete részét képezte, a nők helyzetéről, hol a pedagógiáról, hol magával a művészetről, az életmódról szólt, ezt az írásaiban is kifejtette. Ismerjük a kapcsolatait is, hogy olyan a feminizmushoz köthető művészekkel, emberekkel állt kapcsolatba, hogyha Magyarországra gondolunk, akkor például Dienes Valéria táncművészre gondolhatunk, aki ugye az orkesztikát létrehozta, illetve ismerjük a Gödöllői Városi Múzeumból az egyik vendégkönyvét, 1929 környékéről való. És megnéztem a külföldi neveket, és ilyenek szerepelnek benne, mint Imaoka Juichiro, japán író, akinek az ember tragédiája japán fordítását is köszönhetjük. De megnéztem még, hogy kik szerepelnek ebben a vendégkönyvben. Egyikőjük Christine Bakker van Bosse, aki jelentős holland feminista, illetve Mary Noel Arrowsmith, aki pedig New Yorki, szintén a feminizmushoz köthető hölgy volt.
0: Baldavári Esztert hallották, a Magyar Szecesszióról írt kötetről és Ungi Mariskáról, akiről egyébként egy csomó más érdekeset is elolvashatnak, Konyhorszky Borbála Női Szörnyetegek című kötetében.

0: most programajánló, hiszen jövő héten múzeumok éjszakája lesz. A fővárosban, a Kisceli Múzeumon is több programmal készülnek a kiállításokhoz kapcsolódva, ilyen a Lookbook, Divat, Identitás és Narratíva a kortárs magyar fotográfiában című tárlat is. Csalár Bence divat szakértő és író szubjektív tárlatvezetést tart majd a kiállításon. Varta Bernadett kérdezte erről.
1: Te mikor találkoztál először Lookbookkal?
2: Az az érdekes, hogy az első élményem a Lookbookhoz kötve, ez pont a Kisceli Múzeumhoz köthető. Pályakezdőként 18-19 évesen, amikor még Simonovics Ildikónak voltam az egyik gyakornoka, akkor pont közösen dolgoztunk egy Street Fashion Budapest nevű projekten. Ez egy archív fotóválogatás plusz egy ilyen divatszociológiai kutatás volt, ami arra épült, hogy az utcai divat hogyan alakult akkoriban és sok-sok évvel ezelőtt, és ott ugye maga a Lookbook az egy bevett kifejezés volt olyan külföldi oldalakon, ahol hasonló módon összegyűjtötték utcai divat szetteknek ugye a képválogatását, és igazából ez egy ilyen elsődleges találkozás volt akkor is számomra.
1: Mennyivel másabb ez a mostani kiállítás, mert hogy itt is egy kicsikét azért a divat, illetve a város kapcsolatára megy a kiállítás. Nagyon sok alkotónak látjuk a fényképét, városi környezetben a modelleket.
2: Szerintem a divat és város kiállítás is nagyon izgalmasan ragadta meg, ugye, de ott ugye volt rengeteg ruha, korhű, olyan fizikailag megfogható ruhadarab, ami azt reprezentálta, amit ez a korszak. Én azt gondolom, a divat fotográfiai szempontból, illetve akár dokumentarista fotográfiai szempontból, ez még izgalmasabb, mert még több oldalról tudja bemutatni ezt a város divat identitás hármasát, ami olyan, hogy ha az ember, hogyha magán is tapasztalja, mondjuk, mint én is, hogy vidékről mondjuk Budapestre költözik, hogy milyen változások mennek végbe az identitásában, ezáltal az öltözködési szokásaiban, és mindig ezek a fotográfiák egyfajta ilyen korszaklenyomatok, egy adott szellemiségről, gondolatiságról, amit jó visszanézni.
1: Egyedi kézjegyek mennyire jellemzők? Tehát, hogyha mondjuk eléd raknak például egy Martin Vanna fotót, akkor egyből felismered, hogy ő készítette?
2: Vannát felismerni szerintem esztétikai megoldások, szerintem nem azt mondom, hogy a legkönnyebb, de hogy nagyon stilisztikailag nagyon egyedi és nagyon-nagyon jól meghatározható jegyei vannak. Szóval igen, pont amikor néztem először a kiállítást, akkor az jutott eszembe, hogy érdekes, hogy van egy témánk, és hogy egy témát ennyi fotós, ennyi lencsén keresztül hányféleképpen tud megragadni a saját megoldásaival, stílusában, színvilágában, technikai megoldásaiban. Ezek mind ilyen izgalmas dolgok.
1: Milyen kérdéseket boncolgat maga a tárlat, mert hogy rengeteg fajta városi környezettel találkozunk. Itt például ugye, mint hogyha

0: burjánzó quarter zenei közeg, mint meg egy Betonhofi vagy egy Kuli, hogyan tud egymás mellett a saját közegéhez szólni, akár egymáshoz szólni. Szerintem egy érdekes, hogy nem gondoltam volna erre jellegű kapcsolódási pont a kiállításon belül.
1: Közben itt egyébként a tárlaton belül folyamatosan mennek el a látogatók, megállnak egy-egy képnél, gondolkodnak, nézelődnek, olvasnak, de van, hogy például beszélgetnek is mondjuk egy-egy alkotás kapcsán, ahogy akár most például a hátunk mögött ezt teszik. Az anyaság mennyire kerül elő, mint témakör mondjuk a divat aspektusából, mert hogy itt vannak olyan képek, ahol terhes kismamákat látunk.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy külön téma, ami kell, hogy érintsen egy ilyen kiállítás, hogy mondjuk nőként, anyaként mondjuk hogyan tud az ember egy gyereket felnevelni, vagy mondjuk hogyan mutat meg minél több oldalát egy városnak, mondjuk egy édesanyja gyermekének, hogy az nyitott gondolkodásmódú tudásra szomjas legyen. Szóval ezek mind olyan dolgok, amire ki kell térni a kiállításnak is, és én azt láttam én is pont így a tárlatot, hogy néztem, hogy ez valid és egy létező dolog ezen a kiállításon belül.
1: Fiatalokat mennyire tudja megszólítani ez a tárlat szerinted? Mert hogy rengeteg divatfotót látunk.
0: Hát amikor benéztünk most először a templom térbe, ahol a kiállítás található, azért az első páros, aki szembe jött velünk, azt szerintem két tinédzser volt, szóval van nyitottság. Eleve szerintem az ilyen offline dolgokra, mint egy kiállítás, ez a generáció sokkal nyitottabb, tehát próbálnak a digitális tértől jobban eltávolodni, függetlenedni, úgyhogy nagyon nyitottak rá, és szerintem, hogyha tényleg ha bekerül mondjuk egy Betonhofi a képbe, aki az ő ízlésviláguk vagy gondolkodásmódjuknak a szerves része, az nyilván vonzóbbá is teszi számukra.
1: És az idősebb generáció, mert hogy talán az idősebbek azok, akik inkább szeretnek múzeumban járni és a hagyományos dolgokat megtapasztalni, akár a kiállítások formájában.
0: Az a jó ebben a kiállításban, hogy azért tényleg a múltból ismerít és a történelmet is visszahoz, és szerintem nagyon sok idősebb látogató mondjuk így tud azonosulni azokkal a képekkel, amiről most akár divat történeti hivatkozásként tekintünk így a kiállítás keretén belül, és pont tavaly is itt volt a múzeumok éjszakájának az egyik fontos tervezetés a részemről, és nagyon sokan voltak, aminek nagyon-nagyon örültem, de nagyon vegyes volt a korosztály is, tehát a gimnazistától kezdve nyugdíjas párig, tehát hogy az a jó, hogy szerintem megvan itt az a pontja a művészetnek, a kortárs kultúrának, ami összehozza a generációkat és a közös pontokra fókuszál, nem pedig a különbségekre.
1: Idén is találkozhat veled a közönség, mert hogy idén is fogsz a múzeumok éjszakája alatt két csoportot is vezetni. A tárlatvezetés mennyire komfortos számodra? Mert hogy kortárs divat szakértőként, íróként, én azt gondolnám, hogy az előadói oldal az lehet, hogy egy picikét háttérbe szorul nálad.
0: Június 20-án lesz ugye a két tárlatvezetésem délután. Ugye azért is van kettő, mert tavaly tényleg olyan elképesztő túljelentkezés volt, hogy most láttuk ebben a lehetőséget. És ami nagyon fontos, hogy számomra ez mindig egy ilyen szuper ilyen találkozási pont, mivel hogy egyetemen is oktatok, én eleve sok ilyen helyzetbe kerülök. Amit az elmúlt években elengedtem, az a jegyzetek, tehát hogy régen nagyon próbáltam az ilyen adatokhoz kapcsolódni, vagy nem tudom, de igazából belegondoltam abba, hogy egy szubjektív tárlatvezetés alapvetően pont arról kell szólni, hogy persze amit akarnak adatot, elolvasnak a látogatók a kis plaketten, de amúgy inkább arra kíváncsiak, hogy az én személyes megélésem, vagy az én szakmai szempontjaim hogyan kapcsolnak az adott fotóhoz, vagy műtárgyhoz. Szóval itt tényleg a személyesség a lényeg, úgyhogy igyekszem ilyen flowban, ilyen könnyeden, de közedukatív módon közelni mindig a közönség felé.
1: Volt olyan alkotó, akinek a műveit, amikor mondjuk megláttad a tárlatban, akkor rácsodálkoztál, vagy újdonságként hatott számodra?
0: Majdnem mindenkinek a munkát ismertem, ami nyilván ez nekem egy ilyen szakmai kötelezettség, hogy ismerjem ugye a pályatársak, a kortárs alkotóknak az esztétikai világát. Inkább azt mondanám, hogy ami így meglepő számomra, amikor ennyiféle vizuális nyelvet egyszerre egy térben lát az ember ugyanarra a témára reflektálva. Sok különbözőség jön elő, miközben mégiscsak van egy közös pont mindegyik fotóban, ez pedig maga a város és a város által formált identitásunk.

Ez volt a Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mali Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Kedves hallgatóink! Ma délben a csantavéri páduai Szent Antal templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Csantavér Északbácskában, Szabadkától mintegy 20 kilométerre délre fekvő település. Első ismert említése 1462-ből Mátyás király egyik oklevelében maradt fenn, Csontafehér alakban. A középkori falu a török uralom idején elpusztult, de azt nem tudni pontosan, hogy már 1526-ban, közvetlenül a Mohácsi vész után, vagy csak 1541-ben az újabb oszmán hadjárat során. A kettős adóztatás terhe elől lakói elmenekültek, így Csantavér a 16. század végére elnéptelenedett. Újra telepítése 1780-ban kezdődött. Az impozáns méretű templom 1929 őszére épült fel, alig másfél év alatt a fiatal szabadkai építészmérnök Molczer Károly tervei és személyes irányítása szerint neoromán stílusban. Oltárképe 1858-ban a tiroli Hans Kapferer műtermében készült és páduai Szent Antalt ábrázolja, amint egy éjjelen megjelenik neki Szűz Mária a gyermek Jézussal. A szobrok a müncheni Mayer-féle udvari műintézetben készültek az 1910-es évek elején. A festmények zömét a zentai Mailand Ferenc alkotta az 1930-as években. A csantavéri római katolikus templom központi kupolája 46 méter magas. Két homlokzati tornyában 5 harang lakik. A baloldaliban a 10 mázsás nagy harang, míg 4 társa a jobb oldaliban. A legkisebb lélekharang kivételével mindegyiket Mariborban öntötték 1929-ben. A templom búcsúját június 13-án, páduai Szent Antal napján tartják. Ez egyben Csantavér falu napja is, amikor hazalátogatnak az innen elszármazottak, hogy az otthon maradottakkal ünnepeljenek.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Amerika szerint már ma aláírhatják Iránnal a háború lezárásáról szóló egyezményt. Teherán ugyanakkor fenntartását fejezte ki, mert további követelései is vannak.
1: Holnap hivatalosan is megkezdődik Ukrajna uniós csatlakozási folyamata. A magyar kormány is hozzájárult ehhez, mivel Kijev garantálta a kárpátaljai magyarok jogainak biztosítását.
2: Ma van a véradók világnapja. Egyetlen véradás akár három ember gyógyulásához is hozzájárulhat.
1: Az időjárásról?
2: Napos felhős idő lesz, délután egyre több felé várható eső, néhol heves zivatar, jégeső sem kizárt.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök.
2: Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed.
1: Kijev hivatalosan is cáfolta, hogy tiltott biolaborok működnének Ukrajnában. Közben újabb légicsapások végeztek pusztítást Ukrajna déli részén, valamint az orosz Tula megyében. Részletek Iváncsik Attilától.
3: Akadozik az áramszolgáltatás és a közlekedés is Dél-Ukrajna egyes részein, miután Mikolaiv megye energetikai rendszerét és közúthálózatát támadta az orosz hadsereg. Az ukrán fegyveres erők válaszként az oroszországi Tula megyében található vegyi gyárat vették célba. Az azotüzem az egyik legnagyobb műtrágya, ammónia és salétromsav előállító ipari egység, ahol lőport is gyártanak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt is bejelentette, hogy egy orosz olajipari egységben is jelentős kárt okoztak a jaroszlávi régióban. Közben az ukrán külügyminisztérium hivatalos közleményben tagadta az Egyesült Államok nemzeti hírszerzése által közölt információkat, miszerint Washington 120 biolabor működését támogatta volna Ukrajna szerte. Kijev azt állítja, hogy ők betartják a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt, nem készítettek biológiai fegyvert. Az ukrajnai biolaborok kizárólag tudományos kutatási célt szolgálnak.
1: Nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Erről beszélt Volodymyr Zelenszky, miután kiderült, holnap, vagyis hétfőn hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. Az Európai Bizottság elnöke azt írta, a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja, Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Magyar Péter kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek Kijev vállalásai. Ambrus Róbert összeállítása.
4: Ez egy jó hír, de a folyamat hosszú lesz, ezt mondta egy kijevi férfi, akit arról kérdeztek, mit vár az ukránok uniós csatlakozási tárgyalásától. Szerinte ez nem befolyásolja a háború kimenetelét. Azt mondta, nem az unió védi meg Ukrajnát, hanem a saját katonáik. Hétfőn hivatalosan is elkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Brüsszellel. Azzal, hogy a nemzeteinket közelebb hozzuk, megerősítjük a békét, a biztonságot és a jólétet. Ez áll abban a közleményben, amit az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke is megosztott. Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi. Az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet jövő heti találkozóján ott lesz az amerikai elnök is. Az ukrán sajtó névtelenséget kérő diplomatákra hivatkozva azt írta, Volodymyr Zelenszky és Donald Trump között várhatóan nem lesz négy szem közti egyeztetés.
1: A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcstalálkozó előtt.
2: Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van. Több száz luxus üzlet és bank, valamint szálloda és szupermarket deszkákkal torlaszolta el homlokzatát és kirakatát, tartva a rendkívüli zavargásoktól.
1: Visszaadta mandátumát a bukaresti szakértői kormány megalakításával megbízott Eugen Tomák miniszterelnök jelölt, helyette Adrián Vestia liberális politikusnak adott ma kormányalakítási megbízást a román államfő.
2: A Brassó megyei önkormányzat elnöke a nyugatbarát pártok támogatásával szeretne egy politikusokból álló kormányt alakítani, megbízását azonban a párt megosztását célzó ellenséges lépésként értékelte a liberális párt elnöke.
1: Két hete tartanak a tüntetések Tiranában Donald Trump vejének tervezett építkezése ellen. Luxusszállodát, kikötőt húznának fel az amerikaiak egy flamingók által lakott természetvédelmi területen. A tiltakozások már kormányellenes megmozdulásokká alakultak, a résztvevők azt mondják, le akarják váltani a korrupt hatalmat. Közben Edi Rama miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy amíg ő vezeti az országot, nincs esélye a Trump családhoz köthető beruházás megállítására. Összefoglaló Lehocki Zsuzsától.
5: Feldühödött emberek döntöttek le egy építkezés köré emelt kerítést az Adriai tenger partján fekvő Rösszjol település közelében. A területre luxus ingatlanokat akarnak építeni. A helyiek azt mondják, a földeket egyszerűen elvették tőlük. Ezeket az embereket már nem lehet megállítani. 200 család földjét sajátították ki, mondja egy férfi. Addig fognak ellenállni, amíg a földjeikért nem kapnak pénzt. Őrület, hogy mi történik ebben az országban. Azt hiszik, minden következmény nélkül elvehetik a földünket, írt egy másik férfi. Közben Tiranában már két hete ezrek tiltakoznak folyamatosan egy másik, Donald Trump fejéhez köthető beruházás miatt. Jared Kushner cége egy természetvédelmi területen építene több ezer férőhelyes luxusszállót kikötővel. A helyszínre azután esett a választás, hogy feleségével, Ivanka Trumppal a közelben egy jachtkiránduláson voltak, és lenyűgözte őket a táj. A tüntetések jelképe a flamingó lett, a természetvédelmi terület ugyanis a flamingók élőhelye. Súlyos korrupcióról van itt szó, és az első napokban valóban ez ellen tiltakoztak az emberek. De itt most már másról van szó. A fiatalok az aktuális politika ellen emelik fel a hangjukat, rendszerváltást követelnek, mondta egy férfi. Edi Rama albán miniszterelnök a hét elején úgy nyilatkozott, hogy Albánia nem lép vissza Donald Trump vejének luxus üdülőhely projektjéből, annak ellenére, hogy a környezeti hatásai miatt hatalmas tiltakozások zajlanak. Albánia most olyan, mint New York a 30-as években. Egy helyen rengeteg beruházás, építkezés történik. Higgyék el, ez egy gyönyörű projekt lesz. Meg fogjuk valósítani, és büszkék leszünk arra, hogy olyasmivel járulhattunk hozzá Európához, amire már régóta senki nem számított, fogalmazott a miniszterelnök. Edi Rama azt mondta, amíg ő a kormányfő, nincs esély a beruházás megállítására.
1: Svájc ma népszavazáson dönt arról, hogy felső határt szabjon-e az ország lélekszámának, és ezzel korlátozza-e a bevándorlást.
2: A 10 milliós küszöb átlépése esetén a személyek szabad mozgásáról szóló, az Európai Unióval kötött megállapodás is veszélybe kerülne. A referendum előzménye, hogy Svájc lakossága 2025 végére meghaladta a 9 millió főt, ami 10 év alatt 10%-os növekedést jelent. Az alpesi országban az állandó lakosok egyharmada első generációs bevándorló.
1: Idehaza újabb dokumentumokat mutatott be a miniszterelnök arról, hogy az Orbán kormány menekült tábort akart létrehozni Vitnyéden. Magyar Péter szerint 2024. augusztus 21-én volt az a kormányülés, ahol ezt először leírták. Magyar Péter kiemelte, hogy az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit igazából ők tettek, közben pedig átverték a magyar embereket. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint a Vitnyédi ügy kellemetlen a Fidesznek, és rávilágít a párt hitelességi válságára. Mészáros László összeállítása.
6: Az még, hogy ukránok jönnek, oké, rászorultak, meg segítsük őket. Jó, ez volt az etetés. Ennek a vége az lett volna, hogy majd a migránsok is jönnek. Na akkor vadult be a falu.
7: Egész Vitnyét felbojdult, amikor a helyiek 2 éve megtudták, a kormány menekült tábor tervez a szomszédos Csermajorba, és meg is kezdték annak az építését, nyilatkozta a közmédiának egy helyi lakos. Molnár Takács Jánost hallják.
6: Olyan súnyiba ment. Ilyen helyzetben első a kerítés. Aztán őrzővédők azté, aztán utána történik a többi, belül. Amit mi már nem látunk. De hát, a kerítés az nem hangszigetelt, onnan áthallatszik minden. Tudtuk, hogy mi történik ott.
7: A tranzitzónák miatti súlyos uniós bírság után kirobbant vitnyédi táborügy hatalmas vihart kavart 2024-ben. Az ellenzéki ösztűz ellenére az Orbán kormány végig tagadta a beruházást, végül nem érkeztek migránsok Csermajorba. Szombaton Magyar Péter korábbi kormányzati dokumentumokkal támasztotta alá, hogy 2024-ben az Orbán kormány nem csak hogy meg akarta építeni a migráns tábort, de még milliárdokat is költött volna a befogadó központra.
8: Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe, mindenben.
7: Magyar Péter a dokumentumokat a közösségi oldalán is megosztotta, és a kormány.hu oldalon is közzétették azokat. Az iratok szerint a kormány már 2024. augusztus 21-én döntött arról, hogy befogadó állomás lesz Vitnyéden. Magyar Péter vasárnapi videójában kiemelte, hogy az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit aztán ők tettek. Közben pedig átverték a magyar embereket.
9: A valóság ezzel szemben természetesen az, hogy ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá. Láthatóak a fotók, meg fogjuk mutatni, de talán már láttátok, hogy milyen állapotban volt szeptember végén. Már az egyik épületbe költözhető állapot rengeteg emeletes ágyjal, felújított mosdókkal. És az egész azért nem nyílt meg végül, és azért nem hoztak oda migránsokat, és hajtották végre Brüsszel utasítását, ahogy ők szokták mondani, mert mi szeptember 11-e után ebbe beleálltunk.
7: Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, reagálta Orbán Viktor szombaton.
10: Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. És nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migráns, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.
7: Előkészítés volt, de a kabinetnek sosem állt szándékában megépíteni ezt a tábort, jelentette ki Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a párt kongresszusára érkezve.
11: Ez egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz, mert azt szerettük volna, hogyha megállapodunk úgy az Európai Bizottság, hogy ne kelljen napi 1 millió eurót fizetni.
7: Ez a magyarázat most kevés lesz, reagálta a miniszterelnök a közösségi oldalán Orbán Viktor és Gulyás Gergely szavaira.
9: Ez olyan, mint amikor egy bolti tolvajt rajta kapnak, amikor lebukik, hogy el akar valamit lopni a boltból, akkor ő azt mondja, hogy hát ő csak trükközött, és át akarta volna verni a bolt tulajdonosát, majd az eladót. Szerintem ez kevés lesz.
7: Kellemetlen ez az ügy a Fidesznek, így értékelte Nagy Attila Tibor Magyar Péter bejelentését.
12: Kellemetlen.
7: A szakértő szerint a vitnyédi tábor esete is illeszkedik abba a sorba, hogy a Tisza pártelnöke minden adandó alkalmat megragad a Fidesz támadására.
12: Hogy minden támadási felületet igyekszik a Fidesz ellen megtalálni annak érdekében, hogy a Fidesz támogatottsága minél alacsonyabb legyen, illetve alacsonyabban maradjon.
7: Arra a felvetésre, hogy a Fidesz 2 éve még tagadta a vitnyédi tábor megépítését, most viszont az ellenkezője látszik kirajzolódni. Nagy Attila Tibor úgy reagált, mindez rávilágít a Fidesz súlyos hitelességi válságára.
1: Több éves csúcsot döntött a forint erősödése az utóbbi időszakban. Az euró árfolyama 350-355 forint között mozog, amire 2021 óta nem volt példa.
2: A közgazdászok azt mondják, ez az árfolyam túllövés hosszú távon nem fenntartható. Több hazai exportorientált vállalkozás szerint csökkenti a nyereségességét, rontja a versenyképességét a magyar fizetőeszköz szárnyalása. Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs azt mondta, sokan egyfajta modernizációs eszközként tekintenek az euróra. A közgazdász hangsúlyozta, időt kell szánni a bevezetés előkészítésére, hogy az valóban gazdasági előnnyé váljon.
13: saját fizetőeszközzel is lehet lendületesen növekedni, felzárkózni, nem kell feltétlenül bevezetni a közös fizetőeszközt, azt azonban hozzá lehet tenni, hogy a kereskedelmi kapcsolatot gazdagítja, bővíti a közös fizetőeszköz, de nem szabad azt várni, hogy ez egy egyértelmű megoldás minden problémára, egy lehetőség, amit ki lehet használni, és lehet rosszul is járni.
1: Tovább folytatódnak a szakmai egyeztetések az oktatási tárca terveiről. Legutóbb az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel konzultált az oktatási és gyermekügyi miniszter. Egyebek mellett a gyermekközpontú oktatás erősítéséről, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásáról és a pedagógus értékelés megújításáról. A legfontosabb, hogy bizalom alakuljon ki a szakmában dolgozók, a társadalom és a kormányzat között. Erről beszélt Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Falucska Évet összeállítása.
14: A kaposvári II. Rákóczi Ferenc általános iskolában 200 gyerek tanul, közülük 26 hátrányos helyzetű. Felzárkóztatásukat sport és művészeti foglalkozásokkal is segítik, mondta Andrássy Tiborné, tagintézményvezető.
15: Aminek része egyrészt a kognitív képességek fejlesztése, a felzárkóztatás, de ugyanakkor a tehetséggondozás is. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a környezetudatos szemléletre, örökösök a iskola vagyunk. Nagyon fontos számunkra az aktív mozgás.
14: Minél többet és jobban foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, annál nagyobb lehet a megtérülés, fogalmazott az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit kiemelte, gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitikát szeretnének, aminek a szülőkkel való aktív kapcsolattartás is része lenne.
16: A szülő támogatás vagy parentinget szeretnénk behozni végre a köztudatba sokkal jobban, mint ahogy eddig volt.
14: A Tisza kormány tervei szerint nem ez lesz az egyetlen változás az oktatásban. Felmenő rendszerben kivezetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. A következő tanévtől a tanárok teljesítmény értékelését is eltörlik. Belső értékelésre és visszacsatolásra szüksége van a pedagógusoknak, de nem mindegy, hogy történik. Jelentette ki Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
17: Nagyon sok esetben az intézményi egyéni szempontok nem érvényesültek, és a legsúlyosabb az, hogy az intézményvezető egy személybe döntött.
14: Az oktatási miniszter megújítaná a tankönyv ellátást is. A mostani kínálat új kiadványokkal, digitális tananyagokkal, speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhet.
18: Tudom, hogy nyissuk ki könyvünket. 155. oldalás.
14: A tanárok több tankönyv közül választhatnának, a diákok pedig különböző tanulást segítő eszközöket kapnának. A kezdeményezést a szakma is támogatja, mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.
19: Olyan segédeszközök, feladatgyűjtemények, kiegészítő anyagok, atlaszok, amelyek segíthetik a pedagógusoknak a több rétegű munkáját, segíthetik esetleg a hátrányos gyerekeknek a felzárkóztatását, differenciált foglalkozásokat, tehetséggondozást. Kíváncsian várjuk, hogy milyen ajánlatok érkeznek. Szeptember 15-ig lehet a pótrendeléseket leadni.
14: A szakmai egyeztetések folytatódnak. Szakszervezetekkel, civil szervezetekkel és egyházakkal is tárgyalt már az oktatási miniszter.
1: A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött tár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemmel hazug módon takarózva hozott. Bácska Judit összeállítása.
20: A könyvszakma is megmozdult a kormányváltás után. A Magyar Könyvkiadók Szövetsége egy 12 pontos javaslatcsomagot dolgozott ki. Ebben szerepel a politikamentesség és az Alexandra hálózat csődjének kivizsgálása. A szabad témaválasztás mellett valódi érdekképviseletet kérnek a Tisza kormánytól, és azt is szeretnék, hogyha 5%-ra csökkenne az e-könyvek áfája. Legfontosabb javaslatuk azonban a könyvfóliázási törvény visszavonása. Ezt a rendeletet 2021-ben hozta a Fidesz kormány. Lényege, hogy a könyvesboltok nem árulhatnak olyan gyermekeknek szóló köteteket, amelyben, ahogy fogalmaztak, a szexualitást öncélúan ábrázolják. Ehhez sorolták azt is, hogy egy-egy könyvben például melegeket mutatnak be, Az ilyen könyveket elkülönítve zárt csomagolásban kell most árulni. A Libri az elsők között kezdte lefóliázni az ilyen köteteket, és az ifjúsági polcokról áttette ezeket a könyveket a felnőtt irodalom közé. Az intézkedés hatalmas felháborodást váltott ki. A Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége szerint itt az idő változtatni ezen a gyakorlaton, mondta a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke Galambos Ádám.
0: Nem minden könyv kerülhetett ki a könyvesboltokba, vagy legalábbis kikerülhetett, de nem volt esélyünk eladni, és ezáltal beindult ez az önkontroll, amit szerintem nagyon rossz dolgokat szült. Tehát a szabad téma és vélemény választásban arra gondolok, hogy szabadon, bátran a könyvkiadók hagy válasszanak olyan témákat, amikor nem kell félniük attól, hogy a könyveik le lesznek esetleg fóliázva.
21: Meggyőződésem, hogy az irodalom és a könyvkiadás nemzeti ügy.
20: Tar Zoltán, kulturális miniszter pár napja jelentette be, hogy felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a korábbi kormány hozott, ahogy mondta, öncélúan a gyermekvédelemre hivatkozva.
21: Már a gondolatok megszületésekor beszélgetni, egyeztetni szükséges. Azért, hogy a lerombolt magyar kultúra újra lélegzethez jusson, és újra generációról generációra adhatsa át egyik legnagyobb kincsünket, a közös, emberséges, együttműködésre tanító alapot, magyar irodalmunkat.
20: A Tisza ugyanakkor felülvizsgálná az e-könyvek és a hangos könyvek áfakulcsát, és egy állami könyvvásárlás támogató programot is indítana tanároknak, könyvtárosoknak és közművelődési dolgozóknak. Az Open Books a közösségi oldalán üdvözölte a bejelentést. Azt írták, örülnek annak, hogy a kormány bejelentése szellemiségében és konkrét intézkedések szintjén is tükrözi az ő javaslataikat.
1: Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait.
2: A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján, ha középpontba kerül az áldozatok meghallgatása, és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására összpontosít. A dokumentum a 14. Leó pápa még májusban írta alá, de a Szentszéki sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra.
1: 7 perc elmúlt 4:01. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Amerika szerint már ma aláírhatják Iránnal a háború lezárásáról szóló egyezményt. Teherán ugyanakkor fenntartását fejezte ki, mert további követelései is vannak. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy ma van a véradók világnapja.
22: Déli krónika.
1: A mesterséges intelligencia térnyerésével bizonyos szektorokban rövidesen megszűnhetnek a belépő álláshelyek, vagyis nem kell újabb ember arra a területre. Erre figyelmeztetnek szakemberek. Az EMMI a munkaerőpiac mellett a hadviselésben is egyre fontosabb szerepet tölt be. Ezekre a kihívásokra mutat rá 14. Leó pápa a pünköst hétfőn bemutatott Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikájában is. Csüri Fannino összeállítása.
23: A katonai technológia egészét átjárja a mesterséges intelligencia. Erről beszélt a Vasárnapi Újság című műsorban Újházi Lóránd egyetemi tanár, katolikus pap. Elmondta, az EMI alapú információgyűjtés és feldolgozás erkölcsi kihívás elé állítja az embert.
24: Ott van a probléma, hogy ezek a számítógép által begyűjtött információk, amik feldolgozásra kerülnek a mesterséges intelligencia által, erre alapozódnak majd döntések, és azoknak a döntéseknek emberi életek is lehetnek a következményei.
23: További problémaként nevezte meg, hogy a mesterséges intelligencia hatására felgyorsultak a döntéshozatali mechanizmusok. A reakcióidő csökkenésével pedig automatizálódhat az emberi döntés. Ez azt jelenti, hogy az ember már nem mindig szabad akaratából önállóan határoz. Az automatizált fegyverrendszerekkel kapcsolatban hangsúlyozta, a katolikus egyház álláspontja az, hogy az ember életét nem lehet pusztán gépekre bízni.
24: Azt mondja az új enciklika is, hogy az emberi élet fölött még a nagyon kiélezett helyzetben is ne egy gép döntsön.
23: A mesterséges intelligencia térnyerése azonban nem csak a hadviselésre, hanem a munkaerőpiacra is hatást gyakorol. György László közgazdász egyetemi docens szerint leginkább a szellemi foglalkozásúak vannak veszélyben, azon belül is a pályakezdők. A kezdő munkakörökhöz tartozó feladatokat az EMMI ugyanis jobban és olcsóbban tudja majd elvégezni.
25: A Microsoftnak a mesterséges intelligencia vállalkozásának a vezérigazgatója mondta azt a minap, hogy 18 hónap múlva a belépő álláshelyek, marketingesek, könyvelők és a jogászok körében megszűnhetnek, eltűnhetnek.
23: Hangsúlyozta, a rendszer így viszont nem fogja tudni kitermelni azokat, akikre például 10 év múlva szakértőként lenne szükség. Hozzátette, mindenre az oktatás politikának is reagálnia kell. György László szerint a fiataloknak sokkal hamarabb kell majd valódi munkatapasztalatot szerezniük.
25: Gyerekeket meg kell tudni tanítani, felelősen, csapatban, határidőre dolgozni, feladatot megoldani, teret kell hagyni a projektalapú tanulásnak, a duális képzésnek, a mentorált gyakornoki rendszereknek és az életszerű probléma megoldásnak.
23: A szakember arról is beszélt, hogy az EMI világában felértékelődik a szakképzés és a nem helyettesíthető tudás. A villanyszerelő munkáját ugyanis nem lehet azonnal kiváltani majd egy humanoid robottal.
1: Még véget sem ért a tanév, de már vannak olyan diákok, akik elkezdtek dolgozni. Szívesen vállalnak nyári munkát a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területén, de ez csak néhány példa a számtalan lehetőség közül. Egy kimutatás szerint átlagosan 2350 forintot kereshetnek a diákok óránként. Kemény Kristóf és Csüri Fanninoa összeállítása.
3: Megyünk és elültetjük őket.
23: Dísznövényeket ültetnek a diákok az egyik nyíregyházi strandon. Kornél már a vakáció előtt munkába állt.
4: Nagyon jó társaság van itt, illetve jó munka lehetőség lesz, és remek tapasztalatokat szerezhetünk, nyilván remek barátokat is.
23: Jó néhányan minden szezonban visszajárnak ide dolgozni, Áronnak viszont ez az első napja.
5: Korábban is rengeteg időt töltöttem munkával, és úgy gondoltam, hogy ez a hely lesz a megfelelő arra, hogy munkavégzésemet itt újra kezdjem.
23: A diákok közül sokan a strandokon dolgoznak legszívesebben. A nyári főszezonban több pozícióból is lehet választani. Tájékoztatott Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója.
6: Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok.
23: Zsombor már a harmadik nyarat tölti munkával a zalaegerszegi strandon. A budapesti egyetemista szereti az itteni közösséget, és a fizetéssel is elégedett.
8: Egy ember egy ilyen 3-4 napot dolgozik egy héten, de hogyha valaki nem tudja, mondjuk mégis kiderül, nem tudja azt a műszakot vállalni, amire beírtak, akkor akár cserélni is lehet a másikkal.
23: Boldizsár még gimnazista és nyaranta a rendeléseket viszi házhoz az egyik balatonfüredi cukrászdából.
22: Nagyon szeretem ezt csinálni, főleg itt, mert jó a csapat is, tudom gyakorolni a nyelveket a külföldi vendégekkel, a plusz zseppénz is nagyon jól jön.
23: Bergman Márta cukrász tulajdonos azt mondja, az idegenforgalom és a vendéglátás mellett a kiskereskedelem is foglalkoztat diákmunkásokat. Idén is nagy szükség van pénztárosokra, árufeltöltőkre és bolti kisegítőkre.
26: Aki ennek az ízére rákap, ők nagyon szeretnek jönni. És akkor ugye aztán a következő évben is jönnek, meg ugye zsuli idő alatt hétvégén is szeretnek jönni.
23: Az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezet szerint a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak a diákoknak. De a telekommunikációs területen 3200 forintot is kereshetnek óránként. Ráadásul a 25 év alatti diákok a teljes bruttó bérüket készhez kaphatják, mivel SZIA-mentesek.
1: Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes nap közis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport- és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Részletek Bácskai Judittól.
27: Fáradhatatlanul ropják a táncot a kaposvári kisdiákok. A tanévzáróra gyakorolnak már hetek óta. Nem csak a táncról, a ruhákról is mindent tudnak már.
28: Van a rendes színes szoknya, kötény, mellé és a kózom.
27: Egyebek mellett lépéseket és motívumokat tanulhatnak majd a közelgő néptánctáborban is. Peti Sára, az Együtt Árpád Alapfokú Művészeti Iskola néptánc pedagógusa.
29: Tánc tanulás mellett különböző közösségépítő és élményprogramokkal készülünk a gyerekeknek. Emellett a másik tanszakunkon kézműves tábor kerül megrendezésre.
27: Elkezdték már a nyári táborok szervezését Szegeden is. A városban több mint 200 program közül lehet választani. Az első turnus június 22-én kezdődik.
30: Ami minden nyáron van, az a kézműves táborok, Lego táborunk például. Újdonságnak, népszerűnek számít a Lego robotika tábor, a jövőmérnökei tábor, de van például Tűzszamánc táborunk, ahova felnőttek is jelentkezhetnek.
27: Mondta a Szent Györgyi Albert Agóra igazgatója Orbán Hédi.
7: Idén a legnépszerűbbek a sport és kalandtáborok, de az idegen nyelvi programokat is sokan keresik. Idén egy egyhetes napközis tábor átlagosan 60 ezer forintba kerül, az ott alvósokért pedig nagyjából 100 ezer forintot kell fizetni. A tábor figyelő adatai szerint a legnépszerűbb programokra már nincs hely, de még csak nem 900 program közül lehet választani.
1: Holnap kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont. A versenyprogramban 14 előadás szerepel. Falucska Ivett összeállítása.
9: Arról beszéljünk, hogy miként szeret.
10: Hogy hát úgy, hogy így, nagyon.
9: Fusson, és keresse meg a szép szavait.
10: Szívemben csengettyű a neved, Roxanne.
11: Részlet a Szolnoki Szigligeti Színház Cyrano de Bergerac című előadásából. A többi között ezt a darabot is megtekinthetik az érdeklődők a június 15-én kezdődő országos színházi találkozón Debrecenben.
12: Mi nem azért csinálják színházat, hogy meghalljunk, hanem azért, hogy éljünk.
11: A Miskolci Nemzeti Színház a gettóval vesz részt a szemlén. Béres Attila rendező korábban úgy fogalmazott, célja a tanulságos történettel, hogy a múltbéli valóságot közelebb hozza a jelenhez, a közönséghez.
13: Abban bízom, hogy egy pillanatra egy időgépbe kerülünk, és közel kerülünk ahhoz a szenvedéshez, amit átéltek akkor, és hát ez megérinti az embereket, nagyon remélem.
11: Az országos színházi találkozó a szakma szerint a hazai színházi élet legrangosabb seregszemléje, amelynek célja az elmúlt évad legkiemelkedőbb magyar nyelvű produkcióinak bemutatása. A fesztiválra 72 társulat több mint 100 előadással nevezett. A válogatás több mint 5 hónapon át tartott. A versenyprogramba végül 14 előadás, 7 nagy színpadi és 7 stúdió produkció került be. Számolt be a részletekről Bocskorsalló Lóránt, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgató helyettese.
15: Itt mindenféle fajta műfaj elméletileg képviseltetve van, egészen az operettől, az abszurdig, a modern drámától, a brechti elidegenítő előadásokig.
11: A szervezők díjazzák is a legkiemelkedőbb produkciókat. Átadják egyebek mellett a legjobb előadás és a legjobb alakítás díját is. Bocskorsalló Lóránt úgy fogalmazott, az országos színházi találkozó a magyar színházi szakma ünnepe is.
15: A próbálja ilyenkor azt hiszem, hogy ünnepelni a színházi szakma magát, a mi művészeti műfajunkat, azt, hogy mi reál időben tudunk kapcsolódni, akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz fenn a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem-érzelem, intellektus-intellektus kapcsolódással töltheti fel úgy az intellektuális, mint a spirituális, a morális életünket, mindennapi életünket.
11: A fesztivál a színház falain kívül is várja a látogatókat. Az előadások mellett szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók és kulturális programok is lesznek. A részletekről a csokonaiszínház.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Ma van a Véradók világnapja. Az emléknap azokra az önkéntes véradókra hívja fel a figyelmet, akik önzetlen segítségükkel nap mint nap életeket mentenek. Egyetlen véradás akár 3 ember gyógyulásához is hozzájárulhat. Bújtás Szintia és Nagy Zsombor összeállítása.
16: Aki erre készül, az fontos, hogy előtte az a nap egyen igyon, aludja meleget, felkészülten jön a véradásra.
17: Hívta fel a figyelmet Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. Évente több mint 250 ezren adnak vért Magyarországon. Juhász Adrián, világ- és Európa-bajnok evezős, rendszeres véradó. Azt mondja, amióta megszülettek gyermekei, még fontosabbnak tartja a segítségnyújtást.
18: Édesanyám például több egységvért is kellett kapni, mikor én születtem, úgyhogy lehet, hogy ezáltal kicsit visszaadom azoknak az anyáknak, akiknek szüksége van erre.
17: Az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezésére 2014 óta ünneplik június 14-én a Véradók világnapját, amikor az emberi vércsoportok felfedezőjére, Karl Landsteiner Nobel-díjas orvosra emlékezünk. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre, mondta korábban Buncsik Ildikó, a Magyar Vöröskereszt budapesti igazgatója.
19: Ez a nap arról szól, hogy köszönetet mondjunk azoknak az önkéntes véradóknak, akik segítik a mindennapi életmentést, az egészségügy munkáját. A Vöröskereszt szervezőként vesz részt ebben a folyamatban. Az én kollégáim azok, akik megkeresik ezeket az önkénteseket, akik véradással szeretnének segíteni másokon.
17: A nyár mindig egy kihívásokkal teli időszak a vérellátásban. Erről már az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese beszélt korábban a közmédiában. Nagy Sándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a szabadságok miatt sokkal kevesebben jelentkeznek véradásra, ami miatt megcsappannak a vérkészletek. Hozzátette, a világnap jó alkalom, hogy felhívják erre a figyelmet.
0: Mindenkit arra buzdítunk, szabadsága előtt vagy szabadsága után, ha éppen úgy adja az ideje, akkor a nyár folyamán valamikor jön el vért adni, aki pedig még soha nem adott, szánja rá magát, hiszen ez egy nagyon kihívásokkal teli időszak, és nagyon nagy segítség, hogyha valaki eljön.
17: Véradásra az jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65-öt, valamint testsúlya eléri az 50 kg-ot. A véradó helyszínekről és időpontokról az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Ismét meghirdette a Boldog utca pályázatot az EGRI Közösségi Alapítvány. A 2023-ban ismerté vált kezdeményezés célja, hogy az azonos utcában vagy társasházban élők jobban megismerjék egymást, és közös programokkal erősítsék a helyi közösséget, mondta az alapítvány kuratóriumi elnöke.
2: Rakusz Márta hangsúlyozta, a pályázatra olyan EGRI lakosok jelentkezhetnek, akik vállalják, hogy szomszédsági találkozót, közös főzést, pikniket vagy más közösségi programot szerveznek lakó környezetükben. A sikeresen pályázók legfeljebb 50 ezer forint támogatást kaphatnak egy rendezvény megszervezéséhez. A program kezdete óta már mintegy 40 ilyen összejövetel tartottak.
3: Egy olyan érzetet ad az ott lakóknak, hogy tartozni valahová. Még egy ilyen kisvárosban, mint Eger is el vannak idegenedve egymástól az emberek. Fontosak ezek a kezdeményezések, és nagyon fontosak azok az emberek, akik veszik a fáradtságot, és tényleg összefognak ketten-hárman is, és belevágnak abba, hogy összeszervezik az utca lakóit egy-egy ilyen összejövetelre. Azok a visszajelzések, hogy egészen más érzettel és egészen más hangulatban mennek ki az utcára már utána az emberek, és találkoznak a három alarrébb lakóval, mint a Boldog utca szerveződés előtt.
1: Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állatát telepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak.
2: Hák Flóra természetvédelmi referens elmondta, a jelentkezők feladata, hogy legfeljebb három fős turnusokban 24 órás szolgálatban vigyázzanak a kis emlősökre, figyeljék mozgásukat, megetessék őket, valamint segítsenek távol tartani a ragadozókat. A program célja az ürgeállomány megerősítése, ugyanis a faj egyedszáma jelentősen visszaesett az elmúlt évtizedekben. Jelentkezni június 24-éig lehet. Részletek az igazgatóság honlapján olvashatók.
4: 18 éven felüliek jelentkezését várjuk, és vannak már jelentkezők szép száma, tehát azt is így ki szeretném emelni, hogy amennyiben szükséges lesz egy várólistát is össze kell állítanunk, mert a területen 2-3 önkéntesnél több azért nem tartózkodhat, de az a jó hírünk, hogy lesz még a következő 7 évben ilyen ürgeáttelepítés, ahová szintén várjuk majd az önkénteseknek a jelentkezését, így reméljük, hogy mindenki részt tud venni ebben a gyakorlati természetvédelmi kis akcióban, aki szeretne.
5: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint több mint 3 kilométeres a torlódás az M1-esen, Hegyeshalom irányába, a 85-ös és a 95-ös kilométer között munkavégzés miatt. Hosszú a kocsisor az M1-es komáromi szakaszán és Tatabánya térségében is mindkét irányban. Két autó ütközött az M3-ason Budapest felé, a 187-es kilométernél. Az érintett pályaoldalt lezárták, a forgalmat leterelik az M35-ösre. Megállt egy műszaki hibás jármű az M7-esen a főváros felé, a 122-es kilométernél óvatosan közlekedjenek.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban szakaszos sávlezárás okozhat fennakadást ma délután 5 óráig Újpesten a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, mert útburkolatot javítanak. Szintén burkolatjavítás miatt zárták le már a buszsávot az Őrsvezér Füredi utcában a Nagy Lajos király útja előtt. Varga Etele, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
1: Az év eddigi leghevesebb zivatarra számíthatunk ma, néhol szélvihar, jégeső is lehet. Melyik ország részben kell a legkomolyabban készülni? Kérdezem Tóth Tamás meteorológust.
8: Jó napot kívánok! Már most a Kisalföldön megjelentek az első zivatarok, és ezek nagyon gyors mozgásúak, északnyugatról délkelet felé haladnak. Leginkább egyébként Dél-Magyarországon, tehát kiemelten a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön várjuk a leghevesebb zivatarokat. Itt előzetesen már másodfokú narancssárga színű figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ugyanis nagyon erős fent a magasban a szél, és ez a szél a zivatar felhők környékén lekeveredhet, akár ezeket az intenzív csapadékgócokat, amelyeket felhőszakadás méretű csapadék kísér igaz egy-egy adott helyen rövid ideig, akár 90-100 kilométert meghaladó szélrohamok, illetve nagyobb méretű jég is kísérheti, és ezek a zivatar felhők vonulnak nagyon nagy sebességgel, tehát a következő óráktól kezdve északnyugatról délkelet felé. Az esti órákban fokozatosan a pályájuk lassan-lassan elhagyja az országot, részlegesen, de délnyugat Magyarországon még akkor is lehet csapadékra számítani, úgyhogy a következő órákban mindenképpen kövessék nyomon az időjárás jelentéseket, illetve a Hungaromet veszélyjelzéseit, mert azt is kérték, hogy akár a legmagasabb fokú zivatarriasztás is életbe léphet ma.
1: Ez volt a Krónika, viszonthallásra.
5: Nemzeti Sportkrónika.
14: Brazília döntetlennel kezdett a labdarúgó világbajnokságon, Ausztrália Törökországot, Skócia Haiti győzte le, Katar a hosszabbításban egyenlített Svájc ellen a VB-n. Bronzérmes lett a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Brazília döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB negyedik helyezettjével Marokkóval végeztek 1-1-re a C csoport New Yorkban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra jobbnak bizonyult Haitinál Bostonban. A karibi csapatban a hajrában pályára lépett Lenny Joseph, a Ferencváros csatára is. A D csoportban Ausztrália meglepetésre 2-0-ra verte Törökországot Vancouverben, míg a B csoportban Katar a 95. percben szerzett góllal egyenlített Svájc ellen, amivel 1-1 lett a végeredmény San Franciscóban. A második világbajnokságán résztvevő Katar ezzel megszerezte első VB pontját. A brazilok egyenlítő gólját Vinicius Junior lőtte Marokkó ellen, a támadó így összegzett.
20: Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, és a bekapott góllal alaposan megnehezítettük a saját dolgunkat. Ilyen helyzetből nem könnyű játszani, főleg az első VB meccsen, mert a bemutatkozás mindig nehéz. Mindenképp fejlődnünk kell a folytatásban, mert ez egy világbajnokság, és egyetlen könnyű meccsünk sem lesz.
14: A labdarúgó világbajnokság Ausztrália-Törökország meccsét a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
21: Mind taktikai szempontból, mind a játék ritmusát tekintve látványos találkozó volt. Nem tarkította sok helyzet, nem tarkította sok virtuóz technikai megoldás, de abszolút élvezhető volt. Az volt az embernek érzése, hogy az ausztrál válogatott iskolajátékot nyújt a védekezés szempontjából. Oktató DVD-n lehetne kiadni, ahogyan védekezik csapatszinten az ausztrál csapat. A törökök nem találták meg erre az ellenszert, nem volt a török válogatottban az átlagnál sem jobb teljesítmény a támadó szekcióban. A széleken kevés mögékerülést tudtak végrehajtani, keveset kerültek az ausztrál védekezés mögé, a beadásokat 100%-os hatékonysággal semlegesítette a hatalmas méretű belsővédőkből álló ausztrál csapat. Jó volt a kapus teljesítmény, és hadd emeljem ki a mezőnyjátékosokon kívül Beachet, aki szinte második számú kapusként emelkedett most. Nem is azt mondom, hogy a mezőny fölé, de talán, hogyha három nevet meg kellene nevezni ezen a mérkőzésen, akkor biztos, hogy benne van a három legjobba. Nem azért, mert foghias volt ma az ausztrál védekezés, hanem azokat a piciket az átlövésekben hozzá kellett tenni, hiszen azért volt hatalmas bravúri átlövés után, volt közeli lecsorgó labdák utáni török helyzet, és abból is hárított, nagy mértékben meghatározta az ausztrál csapat játékát, és nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy le tudják hozni nullára a találkozót. A török válogatottnak sokkal kreatívabban és sokkal nagyobb tempóval kell futballozni a jövőben, az ausztrál válogatott pedig ezzel a hatalmas kalppal azért beírt az ausztrál futballtörténelem a mai mérkőzéssel a nevét, illetve nagyon kíváncsi leszek a következő találkozójukra, mert készülni kell főleg a labdaszerzés utáni gyors kontráikra, mert abban is nagyon-nagyon hatékony volt az ausztrál csapat. Nem várt fordulat ebben a csoportban, nagyon izgalmas lesz a második forduló.
14: Bene Ferencet hallották. Az ausztrálok vezető gólját Nestori Irankunda lőtte Törökország ellen, az angol Watford támadója így nyilatkozott a győztes meccs után.
7: Extra motivációt jelentett az, hogy kevesen hittek a sikerünkben. Szeretnek minket alábecsülni, pedig remek csapatunk van. Persze többet volt a labda a törököknél, de kilőtte a gólokat. Rendkívül boldogok vagyunk.
14: Haiti vereséggel kezdte tehát a labdarúgó világbajnokságot, mivel 1-0 alul maradt Skóciával szemben. A karibi csapatban a hajrában pályára lépett Lenny Joseph, a Ferencváros csatára is. Őt hallják most.
9: It's a very, very tough team.
22: Skócia nagyon kemény ellenfél volt, remek játékosokkal és erős védelemmel. Nagyszerű meccset játszottunk, amelyen megvoltak a helyzeteink a gólszerzésre, és talán egy pontot szerezhettünk volna. Kell még egy kis idő, amíg felvesszük a megfelelő fordulatszámot. A szurkolóinknak köszönjük a biztatást, nagy szükségünk van rájuk a folytatásban is. Fontos számunkra, hogy komoly hangulatot teremtsenek a stadionban, mert ez rengeteg plusz energiát ad nekünk a pályán.
14: Ma 19 órától Németország Curaçaóval, 22 órától Hollandia Japánnal játszik, holnap éjjel 1 órától Elefántcsontpart Ecuador, hajnali 4 órától Svédország Tunézia találkozót rendeznek a labdarúgó VB-n. Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Mohamed Abu Fani, és a szerb Crvena Zvezda együttesében folytatja pályafutását. A 28 éves izraeli középpályás 2023. júniusában a Maccabi Haifa-tól érkezett az FTC-hez, amelyben 133 tétmérkőzésen 14 gólt szerzett és 29 gólpasszt adott. A Fradival kétszeres magyar bajnok és egyszeres kupa győztes volt.
23: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
14: A harmadik helyen végzett a Ferencváros férfi vízilabda csapata a bajnokok ligájában, mivel a máltai négyes döntő bronzmérkőzésén 16-13-ra múlta fölül a görög Olimpiákost. A BL-t a Barcelonéta nyerte, miután a fináléban 17-16-ra győzött az olasz Prorecco ellen. A spanyol csapat sikeréhez Burján Gergely 3 góllal járult hozzá, míg Vigvári Vince sérülése miatt nem játszott a barcelonai együttesben. Az FTC-ből Vámos Márton is 3-szor volt eredmény az Olympiakos elleni bronzmeccsen, a játékost Korsós Kristóf kérte interjúra.
24: A maximum, amit ki lehetett hozni ebből a napból, hogy a bronzérem meglegyen így a BL szezon végén. Neked ez személy szerint mennyit jelent, hogy azért pozitív élménnyel lehet így zárni a szezont?
25: Sajnos, hogy nem sajnos, sok harmadik helyért folyó meccset játszottam, és átéltem azt is, amikor ugye bronzérmet nyertem, vagy nyertünk, illetve amikor a negyedik helyet sikerült csak megszerezni. Kettő között ég és föld van. Azzal, hogy valamit, amit bele lehet rakni a nyakadba, tudsz hazamenni, az egyféle emlékállítás az egész évnek, mert ez a csapat folyó be azért lett létrehozva, hogy BL-t nyerjen, és az egész éves munkánkat tiszteltük meg ezzel a teljesítménnyel, ami úgy gondolom, hogy nem a technikai, illetve a taktikai tudás volt, hanem inkább a szívriadala.
24: Mekkora különbség van az ilyen típusú meccs, meg mondjuk az elődöntő-döntő között, az talán egy másik kategória, abban a szempontból, hogy itt akár egy 2 gólos hátrányon sem akad fenn a csapat, és könnyebben viseli az ilyen terheket.
25: Annyira átalakult a vízilabda, hogy egy 2 gólos előny szinte olyan, mint a kézilabdában, pikpak le lehet dolgozni gyakorlatilag 2 támadás alatt, ugye ez is a célja. Szabályváltoztatásoknak. Az se nyugodhat meg, aki vezet, illetve az se veszítheti el az önbizalmát, aki ellen vezetnek. Bemutatta ezt a csapat, 3-szor jöttünk vissza -2-ről, és amikor kellett és tényleg ki kellett rakni, az a legvégén volt, és megnyertük szerencsére ezt a mérkőzést.
14: Vámos Márton után hallgassák most a Bajnokok Ligája győztes Barcelonétából Burján Gergelyt, aki 3 góllal segítette sikerhez spanyol csapatát.
26: Ebben a idei Bajnokok Ligája mezőnyben azért magasan nem mi voltunk az esélyesek, és ahogy kezdtük a szezont, ugye egyben egy BL vereséggel a Marseille ráadásul otthon, de azóta egy olyan évet jártunk be, és annyit fejlődtünk egy szezon alatt, hogy az eszméletlen, és annyira büszke vagyok a csapatra, büszke vagyok magamra is, mert gyerekként az az embernek a célja, hogy ilyen nagy mérkőzéseket játszon, és hogy gólokat szerezzen ilyen közönség előtt, és kupákat nyerjen, és sajnos nekem eddig nem jött ki jól a döntőknek a végkimenete, már vesztettem VB döntőt, EB döntőt, de boldog vagyok, hogy az első Bajnokok Ligája döntőmet meg tudtam nyerni, és annak is örülök, hogy élvezni tudtam nagyon, nem volt bennem semmi izgulás. A Manerz Krisztián meccs előtt mondott nekem pár üzenetet, ami nagyon jól esett, ugye az egyik legjobb barátom, és ugye ellenfelek vagyunk, de nagyon sokat segít nekem szezon közben. közben is, és ezt nagyon köszönöm neki, és úgy játszottunk mindannyian, mint hogyha ez lenne talán az utolsó BL döntőkre, mert lehet, hogy nem is fogunk többet játszani a karrierünk során. Rengeteg gól volt, élvezetes mérkőzés volt, biztos rengeteg hiba volt, nem tudom, nem is érdekel, de nagyon-nagyon boldog vagyok. Egy óriási teljesítmény, amit letettünk az asztalra. Mert megvertük szerintem a mezőny két legjobb csapatát, mondhatjuk. Ha nem lövök egy gólt se, de nyerünk simán, azt is aláírom. Örülök neki nyilván, hogy egyénileg hozzá tudtam tenni a csapathoz. Minden egyes nap azért dolgozom, hogy ilyen teljesítményeket nyújtsak. Örülök, hogy így alakult, és bízom benne, hogy a jövőben is majd le tudok tenni ilyen teljesítményeket az asztalra.
14: A Barcelonét ABL győztes vízilabdázóját, Burján Gergelyt hallották. Zajlanak a döntők a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenu Európa-bajnokságon. A Nemzeti Sportrádióban Tóth Béla kíséri figyelemmel az eseményeket. Most bekapcsolódunk a közvetítésbe.
10: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A kajakkenu Európa-bajnokság záró napján a magyar csapat eddigi teljesítménye 2 ezüst és 3 bronzérem. A legutóbbi percekben a 2 ezüstérmet Kuruc Levente és Fodor Bence párosa, valamint Kis Ágnes és Nagy Bianca kenu kettőse szállította. Kuruc és Fodor 500 méteren a kajakpárosoknál lett. A németek, a címvédő németek mögött a második nagy versenyben, Kis Ágnes és Nagy Bianca pedig a Ludmila Luzán, az Európa a bajnokságon a negyedik aranyérmét szerző ukrán egység mögött lett a második, mind a kettő bravúros teljesítmény. A további 3 bronzérmet itt a portugáliai viadal záró napján a következő versenyzők szállították. A női kenu egyesek 500 méteres távján Opavszki Réka lett a harmadik. A női K1 500-on Csikó Zsóka, aki tavaly Recsicében a kontinens viadalon triplázott, ezúttal 200-addal maradt le az ezüst.

0: kajakkenu Európa-bajnokság délelőtti döntőiről. George Russell, a Mercedes brit versenyzője, nyerte a Formula 1-es katalán nagydíj időmérő edzését, így a mai futamon ő rajtolhat majd az élről. A 15 órakor kezdődő 78 körös versenyt az M4 Sport élőben közvetíti, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol az eseményről. George Russell így nyilatkozott az időmérő után.
1: Izgalmas futam vár ránk, Hamilton lenyűgöző munkát végzett, kicsit meg is lepődtünk, mert inkább a McLarenre számítottunk. Komoly csata lesz vasárnap, Antonelli is nagyszerű teljesítményt nyújt az egész szezonban, úgyhogy semmilyen szempontból nem lesz könnyű versenyünk, de készen állok.
0: Harmadik csoportmérkőzését is megnyerte a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a kassai Európa-bajnoki selejtezőben, így közelre került az elődöntőhöz. A Pap Claudia, Böröndi Vivian, Szabó Fanni, Tóth Franka összeállítású együttes Szlovéniánál bizonyult jobbnak 21-14-re. Csapatunk ma még a negyedik fordulóban Szerbia ellen lép pályára. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
3: Vízállás jelentés.
4: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 14-én. A Duna hazai szakaszán Lábatlan és Nagymaros között apad, máshol árad. A folyó Domboriig alacsony, lejjebb igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 18,8, Budapestnél 20,4, Mohácsnál 22,8 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 119 cm 21%, Medve 317, 32, Nagybajcs 258, 32, Gönyű 201, 31, Komárom 228, 28, Esztergom 182, 24, Nagymaros 121, 24, Budapest 239, 24, Dunaújváros 103, 22, Dunaföldvár mínusz 14, 20, Paks 109, 21, Dombori 132, 22, Baja 197, 18, Mohács 186, 15. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 9 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között nincs gázló. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között nincs gázló. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló, 1555,8 és 1554,6 között hajóútszűkület, szélessége 100 méter, hosszúsága 1200 méter, Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló, 1521,8 és 1520,8 között hajóútszűkület 130 ezer. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 82,6, Árpás mínusz 41,15, Győr 225,26, a Marcal-Móric hídánál mínusz 31,12, a Szipoly-Nógrád szakálnál 41,7, Balassagyarmat mínusz 79,8, a Sió Simontornyánál 117,15, Szekszárd 275,40, a Muraletenyénél 184,28, a Dráva Őrtilosnál 39,33, Barcs 65,30, Dráva Szabolcs 281,52. A Tisza a hazai szakaszán Záhonyig árad, alatta enyhén változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 19, Tokajnál 24, Szolnoknál 22,7, Szegednél 23,1 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 177 cm 5%, Záhony mínusz 320 cm 4%, Dombrád 8-20, Tokaj 468-59, Tiszalök alsó

0: Mínusz 39, 28, Tiszafüred 565, 72, Kisköre felső 751, 65, Kisköre alsó, mínusz 312, 2, Szolnok mínusz 271, 2, Csongrád mínusz 150, 15, Szeged 99, 28. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 78-42, átlag vízmélysége 326 cm, hőfok a Siófoknál 20,6. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége 55-1, hőfok a Agárdnál 20,7. A Fertőtó vízszintje és mederteltsége nincs jelezve, hőfoka Fertőrákosnál 20,1. Az Országos Vízjelző Szolgálat jelentését olvastuk fel 2026. június 14-én.
1: Műsorajánlat
2: 56-70.
3: Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vöröshagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 13 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Donald Trump amerikai elnök szerint még ma megegyeznek Iránnal, és azonnal újra nyílhat a hormuzi szoros. Népszavazást tartanak ma Svájcban arról, hogy felső határt szabjanak-e az ország lélekszámának, és ezzel korlátozzák-e a bevándorlást. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, az államfő Adrián Vestját kérte fel kormányalakításra. Idehaza megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom, miután Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Délután egyre több felé heves zivatarok alakulhatnak ki, szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Délután 24-28, este 13-18 fok lesz.
2: Műsorajánlat.
4: A kreatív suliban a varrás csak ürügy. Anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
2: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Az Internaus 007-ese.
6: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
5: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
7: Krabowski.
8: Megsebesült?
6: Nem szokásom.
5: Az egerek egyetlen reménysége.
9: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
10: Krabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
5: Macska fogó. Ma 21 órakor a Dunán.
2: Jó ebédhez szól a nóta.

Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 14-én vasárnap is jó ebédhez szól a Nóta, itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velem ma is egészen fél kettőig. Műsorunkat ma egy koncert csárdással nyitottuk meg, Lakatos Miklós és Cigány zenekara játszott. Ma van Dankó Pista magyar nóta szerző születésének 168. évfordulója, éppen ezért a mai első dalcsokorban csak és kizárólag Dankó Pista szerzeményei csendülnek fel. Farkas Rozika előadásában a Ha én rózsám kakukkmadár lehetnék című dalt halljuk, majd Palló Imre egy eresz alatt csüngő piros paprikáról énekel, és a dalcsokor zárásaként a Jegenye Fán Fészket rak a csóka című csárdást halljuk, ekkor már 60-i kis Gyöngyi nótázik. No de elsőként egy különleges felvételen a Madár vígan dalol a lomboságon című szerzeményt halljuk a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretével, amikor is Sárdi János énekel. Fogadják sok szeretettel, emlékezzünk Dankó Pistára!

szomorúba, haragszik a feleségem Annika. A paprikát a piacon eladom, irratóra az árát, mint megiszom. A paprikát a piacon eladom, irratóra az árát, mint megiszom. Szeretnék

Az elmúlt percekben Dankó Pistára emlékeztünk születésének 168. évfordulóján. A folytatásban már a legismertebb csárdás, Vittorio Monti csárdása csendül fel, egy igazi zenekari bravúr darab. Ifjabb Sánta Ferenc, a néhai Kossuth nagydíjas prímás és zenekara játszik.

És a következő percekben már a KISZ központi művészegyüttes Rajkó zenekara muzsikál Lendvai Csócsi József prímás vezetésével az 1967-es rádió felvételen cigánydalok sorakoznak fel egymás után. Hallgassuk Urbán Katalin előadását.

Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melyben hallottuk Lakatos Miklós és Ifjabb Sánta Ferenc cigányzenekarát, válogattunk Dankó Pista szerzeményeiből, énekelt Sárdi János, Farkas Tozika, Palló Imre és Hatvani Kis Gyöngyi, valamint cigánydalokat Urbán Katalin énekelt. Legvégül Németh Csicsó József és a zenekara játszik. Én búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk jövő héten is, szombaton és vasárnap várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. További kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a vörös hagyma kilója csak 169 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 13 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszlavl megyében kigyulladt több üzemanyagtároló. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. Svájc ma népszavazáson dönt arról, hogy felső határt szabjon-e az ország lélekszámának, és ezzel korlátozza-e a bevándorlást. Svájc lakossága tavaly év végére meghaladta a 9 millió főt, ami 10 év alatt 10%-os növekedést jelent. Az alpesi országban az állandó lakosok egyharmada első generációs bevándorló. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. A cél, hogy a szakképzési centrumok működése szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méteres mélységbe zuhant egy 22 éves férfi a Kárvendel-hegységben. A hatóságok szerint a tragédiát az okozhatta, hogy a férfi a csúcsról leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikla, amelyre a lábával támaszkodott. Idehaza megdőlt az országos napi szélrekord tegnap. Győrben óránként 99 kilométeres széllökést mértek. Erősen felhős az ég az országban. Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Emiatt ezekre a területekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Holnap sok lesz a napsütés. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: 30 perc alatt a föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
4: A világ legrosszabb fotósa. Karitatív célú Lego modellépítés. Az indiai Pakhavaj hangszer. Kamionos opera kezdeményezés Olaszországban. Egy kis település polgármestere is volt, Severin Ferrer száma szóladásunk végén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Izlanda forró gejzírek, a hatalmas gletszerek, a táncoló északi fény, egy szóval a lélegzetelállító szépségvilága. Nemrég azonban az izlandi légitársaság egy marketing trükkel is túlszárnyalta vetétársait, mondhatni volt képük hozzá. Nem is kevés. A többit elmeséli Berek Patrícia.
5: A világ legrosszabb fotósa Blanche Mortmart. Ezt nem én állítom, a hölgy tényleg megnyerte ezt a címet, ami felháborító igazságtalanság, tekintve, hogy a világ legrosszabb fotósa én vagyok. Ezt bizton állíthatom. Csak hogy én nem indultam azon az ádáz versenyen, ami ezért a címért folyt. Blanche Mortmart azonban 127.642 jelentkezőt utasított maga mögé. A nemes és nemtelen versengések általában arról szólnak, hogy ki a szebb, ki a jobb, ki a legügyesebb, és még sorolhatnám. A citromdíjért ritkán kapkodnak, leszámítva ezt a fotópályázatot, amit az izlandi légitársaság írt ki. Az Iceland Air-t hamar szárnyaira kapta a világhírnév, amikor közzétette a felhívást klasszikus apró hirdetés formájában, busás jutalommal csábítva a legrosszabb fotósokat. A hirdetés szövege egészen pontosan így szólt. Fizetett megbízás, körülbelül 10 napos utazás. A szállást és az összes úti költséget biztosítjuk. Elvárás, a jelentkezőnek egyáltalán ne legyen tehetsége a fotózáshoz. Előnyben az a jelentkező, aki a lehető legkevésbé jártas a képkivágásban, a kompozícióban, a fehér egyensúlyban, a színelméletben, vagy általában a képalkotásban. Csak komoly jelentkezőket várunk. A pályázatra 178 országból küldtek be feldolgozhatatlanul sok képet mindenféle turisztikai látványosságról. Május végén közzétették a 13 döntős képeit, és nemrég kiválasztották az abszolút győztest. Ez lett Blanche Mortmart. A portfóliója igen meggyőző. Van itt utcalámpa tetején pózoló sirály, ami fő alakja lett volna a kompozíciónak, ha nem takarja ki a kép nagy részét, egy teljesen értelmezhetetlenül a jobb oldalon ülő emberi fül. Vannak totálisan elmosódott városképek, a bal felső sarokból belógó mutató újperccel, mint a kompozíció legélesebben kivehető darabja, éjszakai kikötőkben elmosódó fények, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy a párizsi jelentkező Blanche Mortmart életében egyszer dicséretet kapott azért, amiért korábban csak ajakbittyeztést érdemelt. A fiatal lányjal videó kapcsolaton közölték a jó hírt, és szó szerint majdnem leesett a székéről, ami persze nem csoda. A díj ugyanis nem csak egy 10 napos ingyenes utazás Izlandra, hanem mellé még 50 000 dollár pénzjutalom is jár. A feladat nem más, mint az, hogy fotózzon. Azon a szigeten, amely annyira fotogén, hogy itt bizony még a legrosszabb fotós sem tud rossz képeket készíteni. Elvileg. Szélesebb perspektívából nézve persze feltűnik, hogy valójában nem is a világ legrosszabb fotósáról, hanem a világ legötletesebb országmarketingjéről van szó. Az izlandi légitársaság ugyanis csak egy embert jutalmazott, de ezzel a pályázattal a világ 178 országában sikerült felhelyezni Izlandot a legvágyottabb turisztikai desztinációk térképére. Nem mintha önmagában nem lenne eléggé híres a tűz és a jég országa, hiszen Reykjavík gyönyörű képei, a minden évszakban 37 fokos vízű kék lagúna, a Vatnajökull gleccser és a fókák önmagukban is odavonzzák a turistákat. De csak azóta, amióta Izland kifejezetten a turizmusra építette válság stratégiáját. A 2008-as gazdasági világválság ugyanis a csőd szélére sodorta a szigetet. Az izlandiak azonban rájöttek, hogy építkezni még így is lehet, csak teljesen más alapokra. Az észszerűtlenül felduzzasztott bankrendszer helyett a természeti erőforrásokra kell támaszkodni, no meg persze a turizmusra. A természeti erőforrások és a puszta szépség persze önmagában kevés lenne, kellett hozzá ötletesség, intelligencia és humor is. Ennek tanúbizonysága ez a fotópályázat, ami minden marketing szakon vizsgatarab lehetne. Egyszerűen azért, mert többen vannak a rossz fotósok, és azok, akik annak gondolják magukat, mint a nagy fotóművészek. Ha még ilyen jutalom is jár a két balkezességért, akkor persze, hogy az egész világ Izlandra kezd figyelni. Csak remélni merem, hogy a fotópályázat ötletgazdáját is legalább ilyen bőkezűen jutalmazzák, igazán megértemli. Ja, és azt is remélem, hogy egyszer még kiírják ezt a pályázatot. Semmi más dolgom nem lesz, mint beadni bármelyik szelfimet. Lehetőleg egy Izlandon készült szelfit egy jobbról bekukkantó lundamadár csőrével. Persze csak akkor, ha a madár is úgy akarja.

0: legtöbb kisgyermek szeret legózni, hiszen szabadjára engedhetik a képzeletüket, azt alkotnak, amit csak szeretnének. De az építőjáték nem csak a kicsiknek nyújt szórakozást, a felnőttek is gyakran készítenek különböző modelleket. Egy brit közösség évek munkája során nemrég fejezett be egy karitatív célú építményt. A részleteket Tóth Vali mondja el.
1: 10 év. Ennyi kellett, hogy az álomból valóság legyen, hogy egy nagyszabású projekt eljusson a kezdettől a befejezésig. A jelen esetben ennyi időre, és persze sok türelemre, összefogásra, és legalább 80 önkéntes együttműködésére volt szükség ahhoz, hogy az utolsó darab is a helyére kerülhessen, és végre ki lehessen mondani, elkészült a makett, a St. Edmundsbury székesegyház embermagasságunál is nagyobb modellje, amelyet Lego kockákból építettek meg. Pontosan 200 000 darabra volt szükség ehhez az ambiciózus tervhez. A székesegyház eredete a 11. századra nyúlik vissza. A katedrális, a gótikus templom építészet egyik kiváló alkotása. Az ötlet, hogy a világszerte ismert műanyag építőjáték felhasználásával készítsék el a történelmi székesegyház makettjét, még 2016-ban született, amikor is az adománygyűjtést szerették volna ezzel is segíteni. Az elképzelés egyszerűnek tűnt. Aki 1 fontot adományoz a székesegyház karitatív alapjának, az hozzátehet egy kockát a makethez. És ezen a ponton szeretném zárójelben megjegyezni, hogyha jótékony célú kezdeményezések támogatásáról, karitatív pénzgyűjtésről van szó, a britek leleményessége világbajnoki címet érdemelne, mert felülmúlhatatlan. Jelmezes maratoni futástól süteménysütésig, hangversenytől árverésig kifogyhatatlanok az ötletekből. Az ihlet ezúttal onnan jött, hogy a Durhami, az Exeteri és a Chesteri katedrális már korábban elkészítette saját Lego makettjét. Ezek azóta is népszerűek és rengeteg látogatót vonzanak. Így arra gondoltak, ezt ők is megpróbálhatnák, és így is tettek. Joe Hose, a székesegyház esperese szerint a makett nem csak készítői kézügyességét dicséri, de azt is bizonyítja, hogy közösségük mire képes, ha összefognak. 8-tól 80 évesig sokan vettek részt ebben a kezdeményezésben, ami oktatási projektnek sem utolsó, hiszen művészettörténeti, építészeti és történelmi tudásuk egyaránt bővült a makettnek köszönhetően. Az alaprajz és az építési terv elkészítésében pedig egy számítógépes modellezésre szakosodott cégtől kaptunk segítséget, sorolta az esperes. Sarah Friswell, a templom látogatóközpontjának volt vezetője szerint, eddig már több mint 100 000 font gyűlt össze a makettnek köszönhetően. Igaz, amikor belevágtak, azt azért nem gondolták, hogy a kivitelezéshez 10 évre lesz majd szükség. Ez idő alatt számos kihívással kellett megbirkózniuk, a Covid-járványtól a technikai gondokig, de kitartottak. Mint egy különleges csapatépítő tréning, úgy kovácsolta össze önkénteseinket ez a feladat, tette hozzá. Az önkéntes csapat tagjainak a Székesegyház zárt körű rendezvényen köszönte meg sok évi önzetlen munkájukat. Mostantól pedig jöhetnek a látogatók, hogy hírét vigyék, a St. Edmundsbury Székesegyház miféle új nevezetességgel gyarapodott.

hajnali órák különleges helyet foglalnak el az indiai klasszikus zene hagyományában. Az indiai zenében minden rágának megvan a maga ideje a nap folyamán, egy olyan időszak, amikor a hangulatát, karakterét és érzelmi világát a legteljesebben lehet megélni. Nemrég a Magyar Zeneháza épületénél tartottak indiai koncertet, ahol Virág Balázs Pakhavadzs játékossal, indiai klasszikus zenésszel beszélgettem.

0: Apakhavagy igazából Észak-Indiának a legősibb ütős hangszere, amit még ma is használnak. Úgy tartják az indiai mondák szerint, hogy három fajta isteni hangszer létezik, vagy másnéven Mangal Vadya. Az egyik, amin Krishna játszik, a fuvola, a másik, amin Saraswati játszik, a lant, vagy vina, és a harmadik, az pedig a mridang, vagy a hordó alakú dob, amin Ganesha játszik. Úgy tartják az indiaiak a mitológia szerint, hogy minden hangszer a világon ezekből gyökerezik valahol. És úgy tartják manapság Észak-Indiában, hogy ez a legközelebbi hozzátartozója ennek az ősi dobnak, amin Ganesha is játszott. Ezt olyannyira így tartják, hogy igazából imákat szoktak mondani a hangszernek, mielőtt játszanak rajta, mert hogy úgy tartják számon, mint Ganesának a reinkarnációja. Szóval igen, jó sok ilyen spirituális dolgot lehet mondani, de technikailag egyébként egy fából készült hangszer, különleges tömör fából készítik, amit sísámnak hívnak. Az a két darab kecskebőr van ráfeszítve, és a jobb oldalán van egy ilyen különleges technológia, amitől az indiai doboknak zenei hangja van. Tehát ezek nem csak dörömbölnek, hanem hangolni lehet őket egy hangolókalapáccsal, és igazából dallamot játszanak, úgymond, ami passzol ahhoz, amit a zenészek csinálnak. Ezt úgy találták ki az indiaiak, hogy egy sziáhi nevű fekete pasztát raknak fel a bőrre, ezt ilyen nagyon precíz körkörös mozdulatokat csinálják, vasra szelégből és rizsből készült, és ahogy rezeg ez a fekete dolog, amit a túloldalon látsz egyébként a hangszeren.
1: Na most az az eleje, vagy az a vége?
0: Hát, itt nincs eleje, vége, jobb és bal oldala van. A jobb oldalán van ez a technológia, a bal oldalán viszont egy nagyon ősi technológiát lehet látni.
1: Ja, először azt hittem, hogy ez egy bőrfelület, és hogy mintha kidudorodna, de ez most valamilyen anyag.
0: A bal oldalát a dobnak, a basszus oldalt, azt tésztával hangoljuk. Lisztből és vízből minden gyakorlás előtt tésztát készítünk, és pont annyi tésztát teszünk rá, hogy az alaphangra be tudjuk hangolni. Tehát a jobb oldalt kalapáccsal hangoljuk, a bal oldalt pedig tésztával.
1: Ezen azért meglepődtem, de akkor ez is úgymond indiai hagyomány?
0: Abszolút, tehát ez a fekete paszta, a sziáhi, amiről beszéltem, ez azért csak pár száz éve jelent meg Indiában, és régen tésztával hangolták a dobokat.
1: Most egy reggeli koncerten vehettünk részt, reggel 7 órától kezdődött, rágákat játszottak. Egy kicsit határozzuk meg, hogy mi ez pontosan.
0: A rágát igazából három fő dolog határoz meg. Az első dolog az az, hogy a rága egy skála. Tehát van neki egy emelkedő és ereszkedő hangsora, ami az indiai zenében nem feltétlenül ugyanaz. Na de hogyha csak egy skála lenne, akkor bármelyik hangról bármelyikre ugorhatnék, azt csinálnék benne, amit akarok. Viszont a rága ennél egy picit több. A rágában vannak kötöttségek, van benne belső szabályrendszer, ami megmondja azt, hogy mit lehet csinálni a rágán belül, és mit nem. Van egy ilyen rövid frázis, amit pakardnak hívnak, és abban van megfogalmazva, hogy igazából a rágára jellemző, legjellemzőbb frázisok, mindenféle díszítésekkel, amit srutinak hívnak, mikrotonális díszítésekkel, illetve van még egy harmadik dolog, amit úgy hívnak, hogy challan, a rágának a folyása tulajdonképpen. Ez azt mondja meg, hogy mik azok a szokványos utak a skálán keresztül, amit szokás behozni. Ezen kívül természetesen van még egy csomó dolog, amivel lehet jellemezni egy rágát, de a lényeg a mondandómnak az, hogy a rágára úgy kell gondolni, mintha skálában lennénk. Amit ma játszottak a zenészek, azt úgy hívják, hogy rága bhairav, és az arab skálának feleltethető meg a nyugati zenében, de ez több, mint egy arab skála. Mert megvan benne mondva egy szabályrendszer, amin belül improvizálnak, és ezért hallotta úgy, hogy nagyon nagy volt benne az összhang, mert ez egy kötött improvizáció. Tehát ezeken a szabályokon belül improvizálnak a zenészek. És az mutatja meg egy mesternek, egy játékosnak az igazi virtuozitását, hogy ezen azt kötött szabályrendszeren belül milyen érdekes dolgokat tud csinálni.
1: Évekig kell tanulni az, hogy valaki elsajátítsa és megszólaltassa ezeket a hangszereket. Miért kezdett el ezzel foglalkozni?
0: Van egy ilyen anekdota, amit nagyon szeretek. Az indiaiak amúgy nagyon sokat szoktak anekdotázni. És a mesterem mondta egyszer, hogy Balázs, manapság a világ arról szól, hogy mindenki ad a kezedbe egy almát, beleharapsz és édes, és jól érzed tőle magad. Az indiai zene az nem ilyen. Az indiai zene olyan, hogy kapsz a kezedbe egy magot, és ezt elülteted éveken át, dolgozol rajta, gyakorolsz, végzed a gyakorlás iránti szolgálatodat, és előbb-utóbb kinő belőle egy fa, amiről annyi almát ehetsz, amennyit csak akarsz. Szerintem ez egy nagyon szép dolog, tehát a Az indiai zenének a tanulása az egy ilyen elég misztikus dolog, ezen a guru tanítvány láncolaton keresztül történik. Van az embernek egy mestere, aki egy az egybe tanítja őt, és adja tovább a tudást, és akkor mi meg majd egyszer ugyanezt fogjuk tenni. Tehát ez egy ilyen nagyon tradicionális rendszer, és sok évig kell tanulni. Én azt hiszem 6 évig tanultam, amikor először lehetőséget kaptam, vagy 7. úgy, mint Mátyász, hogy ott ültök mestere mellett, és játszhatott. Egyébként ez egy óriási megtiszteltetés.

Olaszország nyáron a pezsgő kulturális élet és a szabadtéri programok paradicsoma. Zenei és kulturális fesztiválok, valamint szabadtéri és tengerparti események tömkelegéből válogathatnak a helyiek és a turisták. Sárközi Júlia beszámolt.

színház, zene, tánc, minden az esti utcákon kell életre, amikor ugyanolyan meleg van, de legalább nem éget a nap. A Római Operaház egész júniusban a főváros külső kerületeit járja. Egy kamiont átalakítottak színpaddá. A zenekart a jármű előtt állítják fel, nézők szomszédos utcákból, házakból érkeznek, s hoznak magukkal széket vagy párnát, hogy le tudjanak ülni a földre. A kamionos opera a neve a kezdeményezésnek, és most a sevillai borbét választották darabként. A Róma peremén található Kvarti Csoló negyedben láttam az ingyenes előadást, ahol a kerület apraja nagyja Torka szakadtából énekelte Figaro Rosina és Don Bartolo áriáit, mivel Olaszország mégiscsak az opera hazája. Ezen egy időben a Caracalla császár egykori fürdőiben felállított színpadon balettprogram kíséri a nyarat. Pompei régészeti területén az ókori színházban Euripidész darabjait adják elő, szerencsére olaszul. És az antik dráma a főszereplő a szicíliai Szirakúza görög színházában, ahol az idén Aiszkülosz perzsái tűzték műsorra. Végül, mert nem lehet minden programot felsorolni, a Veronai Arénában, ahol februárban a téli olimpiai játékok záró ünnepségét tartották, a héten a Traviátával indították a nyári opera szezont. És minden városban, kerületben, tengerparti nyaralóhelyen van szabadtéri mozi is, csak szúnyogírtót kell magunkkal vinni. A római lakásomhoz közeli plébánia, amely egyébként egykor Konstantinus császár édesanyjának, Szent Ilonának volt a háza, nem tudom miért, de minden nyáron horrorfilmfesztivált rendez a kertjében hatalmas sikerrel.

0: Adásunkat ma is Pásztor Zoltán rovatával zárjuk.
1: Lola, ki etű Lola? Vagyis Lola, ki vagy te Lola? Ez a címe egy filmnek, amelynek betétdala ugyanezt a címet viseli. A film főszereplője Severin Ferré, aki nem csak színész, hanem rendező és énekesnő is. Ez utóbbi miatt érdekes nekünk a francia chanson történeti sorozatunkban. Severin 1977-ben született Montpellier-ben. Édesapja indián, édesanyja francia vietnámi. A nagyszülők nem nézték jó szemmel a szülők házasságát, ezért a pár Franciaországba menekült. A történetek szerint olyan szegénységben teltek el az első évek, hogy a kislány egy bölcsővé átalakított bőrönben töltött egy hosszabb időszakot. Szerencsére ennek az időszaknak hamar vége lett, és Ferré ma már népszerű asszony. Három gyerek édesanyja. Még a politikában is megmártózott, 2014-ben egy kis település polgármestere volt 4 évig. Igaz, leginkább színésznek és énekesnek tartja magát. Mi sem bizonyítja jobban, leghíresebb száma Lola, ki etű Lola. Vagyis Lola, ki vagy te? Severin Ferré énekel.

hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlősi Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. A hírek után a Családok Történetek című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 14 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem 15 régióban csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszlav megyében kigyulladt több üzemanyagtároló, Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Záporizsja megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok. Áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőgépek forgalmát. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, miután a héten a jobb közép nemzeti liberális párt és a centralista Mentsétek meg Romániát szövetség is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrián Vestját, a nemzeti liberális párt politikusát, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egyben közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és a nyugatbarát úton tartja Romániát. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetésének az a célja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen átláthatóan felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete érdekében. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napkozis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Szent Andrási István 2020-ban elhunyt roma festőművész életművét bemutató kiállítás nyílik Szegeden, a Dóm látogató központban. A Barna hajnalok című tárlaton látható 13 olajkép és 23 grafika lefedi a művész munkásságának valamennyi főbb korszakát. A munkák között szerepelnek ikonok, a cigányság hagyományait bemutató alkotások és transzcendens Madonna ábrázolások. A tárlat augusztus végéig látogatható. Még ma is várja az olvasást kedvelőket a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok. Idén 204 standnál 540 frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A szervezők 100-nál is több programmal készültek a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Önkéntes ürgeőröket keres a Büké Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. Ma van a Véradók világnapja, annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron jellemzően csökken a véradók száma, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, jelentkezzen véradásra. Erősen felhős az ég az országban, egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Emiatt ezekre a területekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok lesz.
0: Műsor ajánlott.
3: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
4: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
3: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
5: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
3: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
6: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
3: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán. Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
7: Hófehér felhők. Innen a Tűzhely mellől is ilyen a nyár. Illetve ilyenek a grízgaluskák, amit nagymamám receptje után készítek. Meggyőződésem, hogy aki tud gríz, vagy egyszerűbb nevén daragaluskát készíteni, legalább egy Michelin csillagot bezsebelhetne magának. A grízgaluska ugyanis éppen olyan szégyenlős, kiszámíthatatlan, forró, mint a nyár. Már-már szinte túlérzékeny. Habosítsam-e a tojást? Mennyi grízt öntök hozzá? Mennyi sót? És 10 perc múlva mennyire lesz keménye vagy puha? Pihentessem, ne pihentessem, lobogó vízbe szaggassam, vagy csak épp hogy forróba? Meddig főzzem, hogy ne essen szét? Pároljam még utána, vagy sem? Meg annyi kérdés, hogy a hófehér felhőcskék hogyan legyenek a legkönnyedebbek, legszebbek. És vajon, az ördög vigye, hogy nem tudom már megkérdezni, vajon hogyan csinálta ezt a bonyolult ételt tökéletesre a nagymamám? Pedig a recept egyszerű. Végy egy tojást, keverd, majd csipetnyit sózd. Annyi grízt adj hozzá, hogy éppen jó állagú legyen. De kérdem én, mennyi a csipet és mennyi az éppen jó? Éppen jó? Állok a Tűzhelynél a világ legégetőbb kérdésével. Nyár van, hőség, esőhiány és korai aratás, iskola vége, bizonyítványosztás, tikkadt szülők. Boldog gyerekek, akik táborozni fognak. Egy tábor, ahol életek születnek újjá, testvérek ismerik meg egymást, és gyerekek tanulnak segítőkészséget, köszönést, figyelmet. Egy másik hely, ahol még cipzárok kerülnek a helyükre, addig a testkép és az önbizalom is. Színes álmok, amelyek táskává, szoknyává változnak. Nyáron születik valami, ami megmarad. Ismét a konyha. Vár a cukorborsó, ez a leves maga a nyár. Ez jelentette nekem a nyár kezdetét mindig is. És a cukorborsó leveshez jár a grízgaluska. Már megint. Ki tudná tökéletesre alkotni a habfehér grízgaluskát alig lobogó vízben, picit párolva, óvatosan meregetve, ha nem a nagyanyám? Sóhajtok. Most lesz tökéletes. Óvatosan fogom a kanalat, óvatosan lejjebb veszem a gázlángot, és óvatosan kevergetem a nyár első felhőit. A gyerekkoromat, a hagyományt, amit nagyanya az anyára, ő meg az ő lányára hagyott. Az örökséget. Félig behunyom a szemem, annyira örülök, hogy lám, most már az én grízgaluskáim is lassan hófehér felhőkként úsznak körbe, puhán, paplanként ölelik körbe a szeretteimet. Ez a pillanat azt jelenti, már nekem is van mit továbbadnom. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok.

0: A nyári szabadságérzés, emlékszem, már az iskolában elkezdődik. És jó is lenne, ha elkezdődne. A vakáció latinul annyit tesz, mentesség. De a kötöttségektől való mentességre, a másféle tapasztalatokra nem csak a gyerekeknek, mindannyiunknak szüksége lenne.
1: Nálunk például jelezték előre, hogy azért próbáljuk meg úgy szervezni, hogy higgyük el, hogy a gyerekeinknek is szüksége van erre az 5 hétre vagy 4 hétre. Kipihenjék, lezárják az évet, és akkor szeptemberben pedig újra tudják kezdeni.
0: Vannak, akik nyáron ismerik meg a testvérüket. A Vigyázó Kéz szervezetének keresve sem lehetett volna találóbb nevet adni. Nyaranta élőben szervezik meg a két Lotti történetét, testvérek találkozóit, akik eddig azt hitték, egyedül vannak.
2: Sokszor nem tudják a módját, hogy kell szeretni, hogy kell étkezni, hogy kell játszani, de ezekre meg kell tanítani őket.
0: Talán nem jellemző, ám egyre népszerűbb. A varró tábor messze nem csak a varrásról szól. Fontos az anyag, a szín, a forma. És persze az ötlet is, meg a szövődő barátságok. No, meg az álmok.
3: Ez a tervem, hogy divattervező leszek. Egyszer csak van egy elképzelésem, meg sem tervezem előtte, hanem csak elkezdem varrni, amilyen anyagot találok. És így ez belőle, ami lesz.
0: Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Iskolából a nagy szabadságba. A kérdés csak az, hogyan? Jövő héten véget ér az iskolai év, hamarosan lezárják az osztályzatokat is a pedagógusok. Az évzárók után hazakerülnek a bizonyítványok, amit egyes kisdiákok büszkeséggel mutogatnak, mások inkább eldugnák jó mélyre. De vajon hogy reagálnak mindenre a szülők? Tényleg a tudás tükrözi a beírt jegy? Jó-e, ha van elvárás? Szülőt, gyereket és pszichológust is kérdezett mindezekről López Brigitta.
4: Nem örülök neki, de nincs ilyen, hogy elveszem a telefonját, vagy valami. Hát próbálom azt, hogy megértse, hogy maga miatt kell ezt, hogy tanul. Hát így már hetedikben egyre fontosabb felvételi miatt, meg hogy komolyan vegye.
5: Mit gondol, nagy az elvárás, mondjuk akár az iskolák részéről, akár a társadalom részéről?
4: Hát igen, ez a központi felvételi, szerintem egy nagyon rossz rendszer, hogy ilyen terhelésnek teszik ki őket, ha élethalál kérdés lenne, hogy vegye komolyan a tanulást.
5: Ezáltal önben is van egy ilyen stressz ezzel kapcsolatban?
4: Hát azért azt nem mondanám, most még nincs bennem stressz, majd gondolom jövőre lesz, amikor 8-os lesz.
6: Családonként eltérő azért, hogy milyen értéket képvisel az, hogy a gyerek hogy teljesít az iskolában.
5: Standovár Sára, gyerek klinikai szakpszichológus.
6: De azért alapvetően mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy elég nagy fókuszban van a családoknál. Még akkor is, hogyha azt mondják, hogy hát nem elvárás, hogy kitűnő legyen, nem elvárás, hogy ötös legyen. Az évvégi bizonyítvány az azért egy izgalmas dolog, mert hogy nem csak a gyereket minősíti, vagy legalábbis ezt szűrik le a családok, hogy az a saját szülői teljesítményük, hogy milyen eredményt érnek el a gyerekek. Szerencsére azért legalább egyre többször hallom azt, hogy a saját magához képest teljesítsen jól. Most sokkal nagyobb elvárás van, sokkal nagyobb verseny van, és ebben nagyon nehéz a szülőnek megtalálni azt, hogy mi az, amivel túlreagál, és mi az, amivel nem. És akkor az, hogyha a szülő nagyon a teljesítményre fókuszál egy bizonyítványnál, akkor tulajdonképpen ezt mondja ki, hogy az a fontos, amit teljesítesz.
5: Hány éves vagy?
7: 13.
5: Mit gondolsz, milyen lesz az évvégi bizonyítványod?
7: Hát remélem jó lesz, ilyen 4-es körül.
5: Mi az, amiből nem lesz ötös?
7: Szerintem matekból.
5: Nehéz, azt gondolod?
7: Szerintem nehéz, igen.
5: Fontos számodra a jó jegy?
7: Igen, nekem fontos.
5: De miért?
7: Hogy jó legyen az iskola, hova utána menni fogok.
5: Vannak már terveid akkor a jövőre?
7: Csak ilyen alaptervek.
5: Hogyha tanulásról beszélünk, és mondjuk megfelelésről, akkor kinek szeretnél megfelelni, hogyha fogalmazhatok így? Saját magadnak, a szüleidnek, vagy esetleg a tanároknak?
7: Hát magamnak, meg a szüleimnek.
5: Én azt hallottam, hogy alsó tagozatban az, hogy egy gyerek milyen bizonyítványt hoz, az nagy mértékben a szülőtől függ, hogy ő hogy tanul vele. Ez tükröződik a jegyeken. Ez mennyire valós?
6: Az a része biztosan valós, hogy nem tudnak még tanulni a gyerekek, mert hát honnan is tudnának, és emiatt az otthontanulás, meg az együttanulás, ez arról is szól, hogy tudja elsajátítani azt a technikát, hogy az az anyag, amit éppen így átolvas, az hogy tudja megjegyezni, átlátni, tematizálni, és utána emiatt, hogy ennyit foglalkozott vele, már átadni. De azért ezt az állítást én nem merném ennyire kimondani, mert hogy egy adott jegy azért nagyon sok mindenről szól.
5: És itt át is kanyarodhatunk akkor egyébként a rosszabb jegyre, hogyha például a gyermeknél becsúszik egy-egy egyes, vagy például nem azt a jegyet hozza, amit elvárnak. Mit csináljon ilyenkor a szülő, hiszen számos ok állhat, ugye, a háttérben, összehívja a családi kupak tanácsot, vagy hagyja rá, vagy bíztassa, mi a megfelelő magatartás ilyenkor?
6: Egyrészt már az is egy ilyen szubjektív kérdés, hogy mi számít rossz jegynek, mert van olyan gyerek, aki jár hozzám, és mondjuk láthatóan nagy stressz, és rongás mellett beszél egy négyes dolgozatról, még van, akit meg nem annyira érint meg egy kettes sem.
5: Hát az egyes az rossz jegy, azt mondhatjuk.
6: Igen.
5: Annál már nincs lejjebb.
6: Hát, már olyat is hallottunk tanártól, hogy, hogy igen, ez még az egyest sem üti meg. Igen, szóval hogy alapvetően egy rossz jegynél mindenféleképpen érdemes körbenézni. Tehát abban az adott helyzetben valamit nem tudott átadni a gyerek, vagy esetleg abban az adott helyzetben nem tanult a gyerek. Ilyenkor ugye érdemes azt megnézni, hogy ez egy egyszeri eset, mert éppen nem tudom, rosszul aludt, vagy migrénye volt, vagy nem tudom, valami érte őt reggel az iskolába menet, és emiatt nem tudta átadni, és akkor ennek lehetnek pszichés, meg lehetnek gyógypedagógiai irányból is okai. Most itt gondolok például arra, hogy tanulási problémáknál nagyon sokszor előfordul, hogy egyébként a tudása megvan egy gyereknek, de mondjuk például nehezebben ír, mondjuk náluk például az, ha szóban felel, az segítség. Azokkal, akik mondjuk szorongnak, vagy még nyelvi zavarral küzdenek, náluk lehet, hogy az írásban való számonkérés jobban működik.
5: Hogyha esetleg becsúszik egy-két rosszabb jegy, mert hogy van ilyen is, ugye?
3: Igen.
5: Akkor hogyan fogadják ezt a szüleid?
7: Nem olyan rosszul. Mondják, hogy annyira nem jó, ezzel majd javítani kéne.
5: Leülnek veled tanulni? Vagy ezt rád bízzák?
7: Rám is bízzák, de a mostani időben most tanulni szoktunk. Inkább este, mert anyukám úgy ér haza.
5: Van-e valami szankciója annak, hogyha például rosszabb jegyet hozol?
7: Az, hogy nem mertek valahova, azt inkább nem, de hogy javítani kéne, azt igen.
6: Ez szerintem mind szülőként, mind pedagógusként egy fontos, hogy mi az, amiben jó, mi az, amiben tehetséges egy adott gyerek, és mi az, amiben motivált. Ez nem mindig jár együtt. Hogyha azok kerülnek fókuszba, amiben ügyes, és sikerélményeket ér el, akkor motiváltabb tud maradni abban is, amiben esetleg kevésbé. Ha mindenből rossz jegye van, akkor ott viszont általában van olyan pszichés háttér, amivel meg mindenféleképpen érdemes foglalkozni.
5: Amiket itt elmondott, én azt szűrtem le, hogy akkor büntetés helyett motiváltság.
6: Tehát a büntetés az a személyének fog szólni, nem a teljesítményének. Lehet, hogy mondjuk rövid távon elkezd tanulni félelemből, de hogy a motiváltsága nem lesz meg, és ez legkésőbb tini korban azért az így meg fog borulni.
5: Tudjuk azt, hogy a gyerekek évközben nagyon sokat tanulnak, szinte folyamatosak a számonkérések, külön órákra járnak, mi a helyzet a nyárral, mennyire pihenjenek, mennyire érdemes beiktatni egy kis tanulást.
6: Én mindenféleképpen azt javaslom, hogy a gyerekek pihenjenek, kell a regenerálódás is. Tehát nem még egy verset kell megtanulni, de verset lehet olvasni. Nem olvasást kell gyakorolni, de együtt olvasni, vagy a nagyobb testvér a kisebb testvérnek. Nem kell matekházit csinálni, de elmehetünk együtt a piacra, és kiszámolhatja ő a visszajárót. Tehát hogy tud az élethez kapcsolódni az a tudás, ami egyenlőre még csak fejben.

0: legjobb a vitorlástábor. Egyszerre adhat szabadságot és gyakorlatias kötöttséget, kortárs kapcsolatokat. De itt már évközben is éppen olyan fontos a lelki támogatás, mint az oktatás. A nagykanizsai piarista iskolában több olyan kortárs segítő csoport is működik, mely nem csak a családoknak nyújt segítséget, hanem a gyerekek lelki épülését is szolgálja. És kortól függetlenül egyre fontosabbá válik a kortárs támogatás. Varga Tünde elsőként a nagykanizsai piarista iskola igazgatójával, Varga Zsuzsannával beszélgetett.
1: Piarista iskola felmenő rendszerben működik. Egészen óvodáskortól 18 éves korig járnak ide gyerekek. Több generációt látnak. Mi a legnagyobb kihívás ebben az egész hosszú rendszerben jelenleg? Mit tapasztal?
2: A gyerekekkel együtt újra és újra felnőni. Mert amikor az ember 12-ben elengedi a kezüket, és aztán visszamegy 5. osztályba, és már 8 év alatt észrevehető egy generációváltás, hogy a bejövő 5-esek vagy a bejövő óvisok már egészen más típusú odafigyelést, szakmaiságot igényelnek tőlünk. Tehát mindig meg kell újulni. Én azt gondolom, hogy ebben van a titok, és hogyha elég rugalmas egy szervezet, mondjuk egy iskola, akkor erre számítania is kell.
1: Hátrányos helyzetű gyerekek is járnak ugye az iskolába. Miben tud segíteni egy ilyen intézmény?
2: Nekünk a karizmánk, hogy a szükséget szenvedőkön segítsünk. Jelentsen ez bármit is, mert nyilván ez jelenthet anyagi szükséget is, de az újabb korban azt látjuk, hogy a lelki szükség az szintén egy nagy kihívás, vagy éppen a szellemi szükség, és mi ebben próbáljuk a gyerekeket segíteni, például az érzelmi intelligenciának a megtámogatásával. Gondolok itt most például az alsóban a BÁB-ra, amit ugye most a művészeti iskola keretében csinálunk, vagy akár az alsóban is működik egy olvasás projekt, amit elkezdtünk, vagy akár az óvodában, hogy éretlen idegrendszerrel, mozgással jönnek be a gyerekek, és hogy akkor ezt hogyan tudjuk mondjuk egy néptánccal, vagy egy kézműves foglalkozással a finom motorikájukat megtámogatni, hogy a következő lépcsőfokot könnyebben vegyük. Mondjuk az óvodából az alsóba való átmenetet, vagy éppen az alsóból a felsőre való átmenetet.
1: És egy középiskolásnál ott is kell a lelki segítség, sőt...
2: Így van, a középiskolások meg inkább már mentális problémákkal küzdködnek, itt a digitalizációtól elkezdve az egymás elfogadásán át, a bullying, a különböző függőségek, ezek már mind az interneten keresztül elérik a gyerekeket, és foglalkoztatja őket, és ezeket nekünk meg kell magyaráznunk, beszélgetnünk kell róla. Jövőre fogunk belevágni egy kortárs segítő programba, mert hogy nyilván mi felnőttek is tudunk segítséget adni, de amikor egy kortárstól kaphatja meg a gyerek, hiszen ők egymásnak a titkainak a tudói, és sokkal jobban megnyílnak egymás előtt, mint mondjuk egy felnőttnek. Illetve a kanazancius mozgalom, gyerekek segítik a kisebbeket a szabadidő hasznos eltöltésébe tulajdonképpen, de igazából nagyon jó összetartó csapatok alakulnak ki. Így a nagyobbak a kisebbekhez kötődnek. Szinte az apukájuk, vagy az anyukájuk, és nagyon örülök, hogy fiúk is nagy számmal részt vesznek ebben, mert hogy tudnak egy mintát adni a kisfiúknak, meg hát nyilván a nagyobb lányok is a lányoknak, és beszélgetnek a problémáikról. Próbálnak nekik segíteni. És ez a kanazancius mozgalom, ez annyira jól működik, hogy most a nyári táborban is 70 gyerekünk lesz.
3: Itt az iskolában mindenféle adminisztrációs feladatokkal is foglalkoztam, például alsóban vigyáztam gyerekekre. Nyár elején volt 3 nap, és akkor a szülők, akik nem tudtak még nyár elején vigyázni a gyerekeikre, ők az iskolába adták őket, és velük foglalkoztunk.
4: Azt hiszem, főleg így a gimnázium ideje alatt a diákoknak az a fontos, hogy magukat és a környezetüket is megismerjék. Ezek nagyon jó lehetőségek, és csak meg kell ragadnunk az alkalmat.
5: Egy 4. kislányt korrepetáltam, így amiben éppen szüksége volt lemaradásra az iskolában, vagy házi feladatban, de néha nagyon ügyes volt, és akkor utána igazából csak ott maradt kint velem beszélgetni. Nagyon jó érzés volt, hogy beavatott az életébe, meg így megosztotta a gondolatait, örömeit velem.
1: Nyár előtt vagyunk, a tanév végén. Ilyenkor mivel engedik el a gyerekeket, vagy mivel segítik meg őket?
2: Van egy kanazancius mozgalom nagy tábor, ez mindig Bodajkon szokott lenni. Meg ami nagyon népszerű nálunk, az a vitorlástábor, amit a Piarista Rend Magyar Tartománya csinál az összes piarista iskolába járó gyereknek, ami egyébként nem egy olcsó mulatság, egy vitorlástábor, de anyagilag is támogatják azokat a gyerekeket, akik vitorlázni szeretnének tanulni.
1: Mit tapasztal, hogy ez az egymásra figyelés, a tábor is, amit említett, ez a mozgalom, erre mennyire érzékenyek, nyitottak a mai gyerekek? Kínálni kell nekik a lehetőséget, és akkor ők szívesen foglalkoznak ezzel, vagy pedig a kortárs kapcsolat a kulcs, hogy nem mindegy, hogy ki kínálja ezt?
2: Szerintem a kortárs kapcsolat biztos, hogy rengeteget számít, viszont ebbe sem szabad így fejestül beleugrani, mert mi például nagyon alaposan kiválogatjuk a 10. évfolyamról, hogy kik azok a diákjaink, akik felelősségteljesek, képesek arra, hogy egy vezetőképzést végigcsináljanak, tehát ők egy éves komoly vezetőképzést kapnak, és amikor ezt elvégezték, utána kapnak itt az iskolában csoportokat, és egész éven keresztül minden vezetőnek van egy mentor kísérője a tanári csapatból, akivel megoszthatja a nehézségeit, az örömeit, akihez a kérdéseivel fordulhat, tehát aki így segíti a működést.
1: Mi az a legjellemzőbb probléma, akár lelki probléma, ami az ő korosztályokat leginkább érdekli vagy érinti?
2: Szerintem a megfelelni vágyás, az elfogadás, tehát hogy én is része legyek a csapatnak, ahova járok, és ezért sok mindent hajlandók is megtenni a gyerekek. Ezek a legfontosabbak, hogy mindenki azt szeretné, hogyha a másik elfogadná őt, és szeretné, és egy közösségnek a része lehetne, ahol őt szeretik, és elfogadják úgy, ahogy van. Képzelt,

0: Ahogy minden korosztálynak megvannak a maga jellemző gondjai, úgy azoknak a társadalmi rétegeknek is, akik eleve hátrányosabb helyzetből indulva építik a családjaikat. A Fehérvár megyében működő Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület olyan gyerekeket igyekszik segíteni, akiket kiemeltek saját családjaikból, illetve egykori állami gondozottak saját gyerekeit, akik szintén támogatásra szorulnak. Hiába jön a jó idő, számukra a nyaralás szó szinte idegenül hangzik, nincs rá lehetőség. Az Egyesület ezért szervez több mint két évtized után is úgynevezett testvértáborokat, ahová meghívhatja őket. Ezek a táborok, hallani fogják, sokkal több célt szolgálnak, mintsem hogy csak kikapcsolódást adjanak. Benkő Andrea riportja elején egy korábbi tábor pillanatait idézi fel.
1: Készülnek a szendvicsek, ti is testvérek vagytok. Külön helyen laktok?
2: Igen, Martonvásáron, én meg Velencén.
1: Emlékszel az első ilyen testvértábori élményedre?
2: Rajta kívül meg itt volt ugye a másik testvérem is. 9 éves lehetett, mikor megismertem.
1: Még nem láttad előtte soha?
2: Nem. Mikor én bekerültem az iskolába 4 évesen, én akkor azt hittem egy csomó ideig, hogy hát nekem nincs is szüleim, tehát hogy nekem meghaltak.
1: Sikerült megismerni egy kicsit egymást a nővéreddel?
3: Sikerült, igen.
1: Milyen ember ő?
3: Jó ember.
1: Hány testvéred van?
4: Azt mondták, hogy 9.
1: Találkoztál már bármelyikkel is?
4: Valamelyikkel, igen.
1: Szüleidről tudsz-e valamit?
4: Nem, csak a anyikám meghalt, azt tudom.
1: Jön Gáborka. Hasonlít rád. Nagyon kis bátortalanul lépked.
5: Ő a Robika. Ő a te bátyád.
1: Mi szólsz hozzá?
4: Aranyos.
1: A Vigyázókéz Gyermekvédelmi Egyesület elnöke Janó Andorné azt mondja, hogy bár állami gondozott gyerekek támogatására jött létre az egyesületük, rájöttek, hogy azokat a családokat is segíteniük kell, ahol a szülők egyike vagy mindkettő állami gondozott volt. Ők ugyanis többségében nagyon szerény körülmények között élnek, és általában több gyermeket nevelnek, így aztán 100-ból, ha egy tud valamiféle nyári programot szervezni a gyerekeknek. Ildikó mondott egy példát is.
6: Simontornyán lakik egy anyuka, aki nevelőszülőknél nevelkedett, 5 gyermeke született egymás után. Hát ők sehova nem tudnak elmenni. A volt nevelőszüleje mondja azt, hogy Fehérváron találkoznak, és befizeti őket a strandra, és akkor fagyiznak. Most ugyanezt a családot egyesületünk is segítette, mert tavaly ősszel válságba kerültek, és az iskoláztatásnál már gondok voltak. Úgy tűnik, hogy a testvértáborunkban az ő gyerekeik közül is egy-kettő el fog jönni. Én, ahogy itt körbenéztem, a támogatottaink körébe, nincs semmi lehetőségük. Még szerencse, hogy a nagycsaládosoknál nem kell az utazásra fizetni, de sokszor az is gond, hogy nincs fürdőruha, meg papucs.
1: Beszéljünk arról egy picit, hogy mi is ez a testvértábor.
6: Több mint 20 éve szervezi meg minden évben az egyesület, ez egy ottalvós egyhetes tábor. Azért testvértábor, mert amikor kiemelik a saját családjukból a 2-es, 3-as, 4-es testvércsoklókat, nagyon sokszor nem egy helyre helyezik el. Nem csak a fogyatékos tesó van elválasztva az egészségestől, hanem mások is. Először egy farsangi találkozót szerveztünk, és utána ennek akkora sikere lett, hogy rendszeresen testvértalálkozókat. És akkor igény mutatkozott, hogy de jó lenne, ha együtt tudnának aludni. Egy szobába, hogy ott tudnának pusmogni. Mert hogy alakul ki a testvérkapcsolat? Van láthatási lehetőség most már, de egy teremben vannak bent. Szóval nem is tudják, hogy kell szeretni igazából, de tényleg nem tudják, hogy nem megcsípem, meg megrúgom, hogy figyeljen rám. És akkor mi közös tevékenységeket szervezünk, legyen az vajaskenyér, kenés. Akkor azt ők együtt végzik el. Annyi minden van, ami összekötheti őket, hogy milyen ételt szeret például. Az is ott az étkezésekkor kiderül.
1: Magyarán megismerik egymást végre, igaz?
6: Igen.
1: De egyébként ők tudtak egymásról, hogy hol, merre van valaki?
6: Hát nem minden esetben. Amikor így emelik ki a gyerekeket, akkor volt valami közös élményük, de aztán utána születnek a tesók. Esélyt adnak a szülőnek, őt kiemelik megint, akkor ő egy más helyre kerül, mert tegyük föl nevelőszülőknél van. Ott nincs hely. Főleg most pedig annyira a gyerekvédelembe szűkösek a helyek, hogy bizony, hát ezt most nem csak én mondom, hanem megvan a határozat, hogy kiemeljék ott azt a gyereket, de nincs hova tenni, és marad ott a bántalmazó környezetbe. Ja, és hát mint civil szervezet, mi nem is tudhatunk arról, hogy ők testvérek, meg egyáltalán. Tehát itt egész nyomozások folynak, úgyhogy most 4-en vagyunk önkéntesek, akik saját szabadságunkon egy hétig napi 20 órát dolgozunk, hát megvan bőven a 20 gyerek.
1: Amikor ott vannak ezek a nehéz körülmények között élő és táborba érkező gyerekek, mit látnak rajtuk? Milyen hátrányokat látnak még, ami esetleg egy ilyen közös együttlétből előjön?
6: Sokszor nem tudják a módját, hogy kell szeretni, hogy kell étkezni, hogy kell játszani. Bizony van olyan egy-egy gyerek, akire azért kell jobban odafigyelni, mert annyira önzőn viselkedik, hogy a többiek egy idő után nem játszanak vele. De ezekre meg kell tanítani őket. De az öltözködéstől elkezdve a fürdésig, az egyesület már gyűjti egész évbe, a túlsfürdőtől elkezdve a fésűig viszünk mindig pluszba, mert bizony nagyon sok gyerek nem hozza.
1: Na most azok a gyerekek, akik otthon maradnak, hát biztos, hogy vannak olyanok közöttük, akik nem úgy teljesítettek az iskolában, nehogy Isten megbuktak, vagy esetleg pótvizsgára kell készülni. Mit lát, hogy ezeket a hátrányokat, amiket mondjuk az iskolában jeleznek a szülőn, na kéne gyakorolni, egy kicsit olvasni, egy kicsit leülni mellé, mennyire tudják a szülők teljesíteni?
6: Jeleztek többször, hogy foglalkozni kéne az éppen nagycsoportos fiúval, mert nem lesz iskola érett. És az anyuka meg volt sértődve, hogy már többször szóltak, és pedig ő foglalkozik vele, és megkértem, hogy mondd el, hogy mit csináltok. És hát elmondta, hogy tévét néznek a gyerekek, aztán fürödnek, vacsoráznak, és lefekszenek. Nem értette, mi az, hogy foglalkozás. Vannak olyan szülők, akik funkcionális analfabéták. Ezért nem is tudnak segíteni a gyereknek. Nagyon sok helyen nincs is mesekönyv. Jó, egy másfél éves gyerek már nyomja a mobiltelefont, és akkor utána csodálkoznak, hogy 3 éves és nem beszél. Hát a szülőket is meg kell tanítani. Meg hát akkor mit lát a gyerek? Akkor ő ugyanígy fogja csinálni, és akkor ez sose fog megtörni. Hogy nem taposom a dionacsigát, mert az lassan megy, vagy miért téped a fának a levele, vagy a bokornak akárhányszor elmész, miért téped le? A tábor arra alkalmas, ha egy felnőtthöz 4-5 gyerek van, hogy ezeket meg tudjuk beszélni. Én nagyon reménykedem abba, hogy ezt a testvérprogramot, ezt állami szinten is majd felfedezik. Én nagyon szívesen adnék tanácsokat, hogy mi idáig hogy csináltuk, hogy a testvérek ismerjék meg egymást, hogy ezt egy tábor keretén belül protokoll lenne. Szerintem ez a gyereknek a joga.

0: élni könnyebb.
1: Míg a nyári szünet a gyerekeknek az év egyik legjobban várt időszaka, a szülőknek sokszor az egyik legnagyobb fejtörést okozó probléma, hiszen meg kell oldani a kicsik felügyeletét. Persze jó lehet egy napközis tábor, vagy akár egy babysitter, de valószínűleg egyetértünk abban, hogy az igazán szerencsések a nagyszülőre tudják bízni a gyereket, ez pedig a családon belüli kapcsolatépítés szempontjából legalább annyira kedvező, mint anyagi szempontból. Kovács Bernadett egy szerencsés családdal beszélgetett, ahol az óvodás és bölcsődéskorú gyerekek a nagymamájukkal is töltenek majd néhány hetet.
2: Egy játszótérre beszéltük meg a találkozót, de talán azt elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy ez is igényelt némi logisztikát. Kimenjen a kislányért, kimenjen a kisfiúért, mikor találkozzunk, apa, anya, hogy tud itt a játszótéren egyszerre itt lenni. Szóval, hogyha jól értem, és persze megértem, hogyha így van, azért a hétköznapokban is át kell gondolni, hogy legyen.
3: Igen, ez leginkább a munka miatt van így, mert én néha otthonról dolgozom, néha meg az irodából. A férjem pedig teljesen más munkaidőbeosztásban, tehát, hogy ő akkor végez, amikor az aznapi feladatait elkészítette.
2: Mennyi idősek a gyerekek?
3: A kisfiunk, ő 2 éves, 2,5 inkább, a kislányunk pedig lassan 4 éves.
2: Azért ad egy kis fűszert a dolognak, hogy ön például nemrég ment visszadolgozni, tehát hogy ez önnek is egy új helyzet.
3: Igen, én nagyjából 1,5 éve mentem vissza februárban. Hát nehéz volt visszarázódni. Leginkább abba, hogy nem a saját napi beosztásom az, ami befolyásolja a napokat, hanem a munkahelyem.
2: Na és akkor nyár, ami már, ha az időjárás nézzük, meg a hónapot, ugye június már itt van, de azért még az óvodából, meg a bölcsiből is van. 1-2 hét mennyi még?
3: Július végén kezdődik a szünet, és augusztus végéig tart.
2: És akkor egy sokkal jobb helyzetben vannak, mint az iskoláskorú gyerekek szülei.
3: Igen, igen. Hát ez úgy van, hogy mind a kettő intézményben 4 hét, de ugye van egy csúszás benne. És akkor így összesen van 5 hét.
2: Amit meg kell oldani.
3: Igen.
2: Nagy fejtörést okozott?
4: Nem, szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 2 nagyszülő van a családban. Így,
2: és ők közel is vannak ezek
4: így van.
2: Szerint.
4: Igen, igen, egy ilyen maximum 40 perc autóútra, és egy-egy hetet bevállalnak a nagyszülők, és aztán kiveszek 2 hét szabadságot egyben, és a feleségem is, akkor elmegyünk nyaralni.
3: Így van, és akkor az utolsó hét az meg ugye egy tört hét az augusztus 20-a miatt, azt meg az én anyukám fogja még bónuszban megkapni.
2: Örült ennek a bónusznak?
3: Igen, abszolút, mert ő azt eleve kérte, hogy azt a hetet szeretné, mert akkor addigra vannak tervei is, és akkor az első hetet, meg amikor még csak a kislányunk van, Szabin, az meg az övé.
2: Ez egy ideális eset, azt hiszem, és remélhetőleg sok családban ez így működik, hogy a nagyszülő az megtudja, és örömmel meg is teszi, hogyha megtudja azt, hogy akár egy hét szabadságot kivesz azért, hogy az unokával lehessen. De hogy önök ezt, most lehet, hogy ez csúnyán hangzik, de hogy ezt el is várják?
3: Nálunk szerencsére természetes, szóval ez nem is volt kérdés, amikor kérdeztük a nagyszülőket, hogy akkor hogyan is lesz a nyári szünet, igazából annyi volt a válaszuk, meg a reakciójuk, hogy mondjuk, hogy melyik hetet szeretnénk, és akkor ők úgy intézik. Az a szerencsénk még pluszban, hogy a férjem anyukája, ő ráadásul iskolában dolgozik, tehát ott is nyári szünet van. Úgyhogy ez már csak egy bónusz segítség, de szerencsére mind a ketten nagyon rugalmasak. Nyilván a nagypapák is, de hát a nagymamák azok, akik elsősorban irányítják a dolgokat.
2: Megmondják egyébként önök szülőként, hogy szeretnék, hogy majd irányítsanak? Tehát, hogy mit játszon a gyerek, mit tehet a gyerek, hova mehet a gyerek, mit csinálhatnak a gyerekekkel? Rázzák a fejüket, akkor önök ilyen lazább szülők.
3: Lazák és szerencsés szülők vagyunk, hogy a szüleink nagyjából ugyanazokat az értékrendeket képviselik, amiket mi is. Nyilván én vagy azt mondhatom, hogy mi otthon szigorúbbak vagyunk, de hát azt hiszem ez mindenhol így van, hogy a nagymamánál azért több mindent lehet, mint otthon.
2: Játszunk el a gondolattal, hogy mi lenne, ha. Mi lenne, ha például a nagyszülők messzebb laknának? Vagy mondjuk nagy Isten olyan egészségügyi állapotban lennének, hogy már nem tudnák felügyelni a gyerekeket.
3: Nálunk az oviban amúgy lehet kérni ügyeletet, meg a bölcsiben is azt hiszem, csak akkor egy másik kerületi bölcsibe kell átmenni. Az oviban pedig azt hiszem úgy van, hogy előre kell jelezni, hogyha szeretnénk, és akkor valamennyire ők is úgy készülnek, de nálunk például jelezték előre, hogy azért próbáljuk meg úgy szervezni, hogy higgyük el, hogy a gyerekeinknek is szüksége van erre az 5 hétre, vagy 4 hétre, hogy ők is azért kipihenjék, lezárják az évet, és akkor szeptemberben pedig újra tudják kezdeni.
2: Ez fel sem merült önökben, mint opció?
3: Nem.
2: Lehet, hogy ez könnyebbség lenne.
3: Nekem is szerencsére olyan gyermekkorom volt, hogy én is ilyenkor a nagyszülőknél voltam, és valahogy nekem ez a természetes, hogy ha nem a nagyszülőknél, akkor valamelyik másik rokonomnál, szóval szerencsére jó nagy a család, meg barátaink is vannak bőségesen, és azért lassan már a kislányunk, ő már ugye 4 éves lesz, ő már van akkora korban, hogy akár ha nem is egy egész hétre, meg nem ott alvásra, de hogy például napközben simán ott tudnám hagyni bárkinél, akár így egy-egy napra, és akkor úgy kisakkozni a napokat.
2: Költséges megoldás lenne, de babysitter például önöknél szóba jöhetne?
3: Nem.
2: Anyagiak miatt, vagy úgy elvben?
3: Nem az, hogy nem értünk egyet, megmondom őszintén, nem is tudom, hogy milyen az anyagi vonzata, mert hogy ugye nekünk tényleg soha nem merült föl, mert hogy nagyon sok ismerősünk van.
4: Bátyáméknál volt, ők külföldön dolgoznak a feleségével, 2 éves volt talán a kislányuk, amikor náluk volt babysitter. Ők szerették, úgy tudom.
2: Mi a terv a nyárra? Megkérdezem a kislányt, Adélt.
0: Jót mulatok, és elviszük a pankát, és eszünk fagyit.
2: Jót mulatnak, a pankát elviszik, a panka kutyusuk, aki most nincs itt, igen, és fagyizni fognak. Ez jól hangzik.
3: Ez nyarat így összefoglaltunk.
2: Mit jelent az, hogy jót fognak mulatni? Hol fognak jót mulatni?
4: Egy hetet a Balatonon leszünk. Egy helyre megyünk vissza, ahol már voltunk, egy nagyon gyerekbarát nyaraló, újra oda megyünk vissza, nagyon tetszett.
3: A többit meg majd még útközben kitaláljuk, az biztos, hogy szeretnénk aktív nyarat, mindenféle kirándulásokat, meg programokat, meg szintén ugye a rokonokat meglátogatni, akik akár mondjuk messzebb laknak, úgyhogy erre a nyára jó lehetőség.

0: Belülről jön, mondja a gyerekvigyázó, aki ráadásként még örökbe is fogadna. Nyáron bezárnak az iskolák, óvodák. A szülők egy része arra kényszerül, hogy babysittert fogadjon. A gyerekfelvigyázást azonban legtöbben nem főállásban végzik, hanem sok esetben diákok választják, amolyan keresett kiegészítésképp. Nagy Bálint két babysitterrel, Viktóriával és Borbálával beszélgetett.
1: Gondolom másabb idegeneknek a gyerekeire vigyázni, mint mondjuk a saját rokonság, vagy mondjuk a legjobb barátnak a gyerekeire.
2: Igen, nagyon más. Nyilván van felénk egy ilyen megelőlegezett bizalom, meg hogy megnyitják az otthonukat. Az első alkalom azért nem azt mondom, hogy ijesztő, de azért izgalmas volt. Most elfogadnak a gyerekek? Nem. Vagy milyenek lesznek? Mennyire fognak félni, meglepődni? De nagyon kellemesen csalódtam. Nagyon jól feloldódtak, és azóta azért mindenki tanul technikákat, hogy azért az elején hogyan lehet őket megnyugtatni, elmagyarázni, miért vagyok én itt.
1: Jellemzően milyen családoknak van egyébként szüksége babysitterre? Meg mikor van ennek a szezonalitása?
2: A nyár, amikor a bölcsikovik bezárnak, vagy hát teljesen más, hogy vannak nyitva, sokkal több megkeresésünk van, hogy akár egész napra, akár csak néhány órára, amikor mondjuk a nagyi nem tud figyelni a gyerekekre, vagy pont a nagyi mellé, hogy nem tudja fölvinni az emeletre, átpelenkázni. Nagyon változatos. Egyedülálló szülők is meg szoktak keresni minket. Több gyerekesek is, egészen nagy korosztályig, tehát akár 7 éves korig is.
1: Melyik a nagyobb kihívás?
2: Teljesen más. Nyilván a nagy az nem mindig akarja elfogadni, hogy mi ott vagyunk, mi segítünk. A picik lehet, hogy hamarabb eltolják ezt a segítséget, mert nem mert majd anya.
1: Hogyan tud mondjuk egy szülő felkészülni, mondjuk előre? Kell ehhez előkészület?
2: Amikor már úgy van, hogy egyeztettünk és érkezik a babysitter, szerintem nagyon jó, hogyha összeszedjük a gondolatainkat. Mi az, amit a gyerek nagyon szeret? A játékok, az ennivaló, azok hol vannak a konyhában, esetleg előkészíteni. Mik azok, amik megnyugtatják? Azt oda készíteni, elmondani a babysitternek, hogy ne adj Isten, hogyha kiborul a gyerek és keresi anyát vagy apát, akkor ott a színező, azzal szépen le lehet kötni. Melyek azok a játszóterek, amik a közelben vannak? Ha valami ételérzékenység van a gyereknek, arról nagyon jó, ha szólnak. Ilyesmik.
1: Kell ehhez bármilyen képzettség? Mi kell ahhoz, hogy az emberből jó babysitter legyen?
2: Valakinek van affinitása a gyerekekhez, akkor azzal már lehet jelentkezni helyekre, viszont nyilván minden szülő szereti, hogyha van tapasztalat, pláne mondjuk a picikkel. De szerintem egy ilyen 3-4-5 éves korosztályhoz bármikor el lehet kezdeni, jelentkezni, és úgyis utána rá fog jönni az ember, hogy mit, hogy jó csinálni.
1: Önnek van gyereke?
2: Nincsen még.
1: Ez változtatott valamit az ön elképzelésein a jövőt illetően?
2: Nyilván, amikor az ember így aktívan benne van, akkor sokat olvas a témában, de olyan nagyon nem formálta át a gondolatomat azzal kapcsolatban, hogy majd, ha gyerekem lesz, akkor én mit fogok csinálni.
1: Ön egyébként hány gyermeket tervez?
2: 2 szeretnénk alapvetően, de hát nyilván az első után látja az ember, hogy most hogy bírja ezt, a család mennyire tud segíteni, milyen az élethelyzet, viszont, ha ne adj Isten, csak egy jönne össze, akkor is szeretnénk örökbe fogadni.
1: Miért? Honnan jött ez az ötlet?
2: Igazából ez valahol mindig ott motoszkált a fejemben. Nekem a nagybátyám is egy örökbefogadott helyzettel érkezett a családba, és én őt nagyon-nagyon szeretem, nagyon jóban vagyunk, és igazából az ő helyzete inspirálta, hogy mennyire pozitív hatással lehet egy családra, hogyha örökbefogad az ember.
1: Hány év tapasztalat van ön mögött, mint babysitter?
3: Egy ilyen 10-12 évet mondanék, de ebben benne vannak a gyerekkori alkalmak, amikor családi programokon, közösségi lelki gyakorlatokon tudtam vigyázni, tehát nyilván azok még nem önálló alkalmak voltak, de azért jó pár éve vigyáztam így csoportokban is. Az első ilyen rendszeresebb dolog az az volt, hogy a gimnázium alatt kötelező 50 órás közösségi szolgálat, azt hiszem talán így hívják. Az alatt én ugye ezeknél a lelki gyakorlatoknál, közösségi alkalmaknál tudtam vigyázni, és én ott töltöttem az 50 órámnak a jelentős részét.
1: Azt jelenti, hogy a felnőtteknek nyilván programban, és akkor mellette a gyerekekkel kell foglalkozni?
3: Igen, ez úgy néz ki, és amíg a szülőknek program van, addig a gyerekekre ugye korosztályok szerint vigyáznak, és én ott is már a picikkel tudtam lenni ez alatt, illetve egy idő után, így az egyetem alatt már külön családokhoz egyedül is eljártam rendszerességgel, akár egy heti egy estén, akár napközben, attól függ, hogy kinél mire volt szükség.
1: Voltak ebben legfrekventáltabb időszakok?
3: Nekem ez elszórtan jött, mert akikhez én rendszeresen jártam, ott például ez a heti egy este, ez egy fix este volt, ami a szülőké. Akár randi, akár program, bármi, de hogy legyen egy szabad estéjük, és ugye ez nem volt a nyárhoz köthető. Én ajánlások alapján kerültem mindenhova.
1: Honnan jött ez az affinitás a gyerekekhez?
3: Hát biztos valamennyire jön a családból is, bár négy gyerekből én harmadik vagyok, úgyhogy inkább rám vigyáztak, mint én rájuk. Én inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen belső indítatás.
1: Voltak azért izgalmak, emlékezetes pillanatok ez alatt a 12 év alatt?
3: Szerencsére nagyobb baj, meg ilyen extrémebb se soha nem volt, de nyilván ilyen apró momentumok mindig vannak, amikor a gyerekek elkezdenek kötődni, elkezdünk összeszokni, megtalálunk közös hangot. Azért az egyik családnál ott, ahol két gyerek volt, az idősebbiknél voltak nehézségek, gyenge Asperger, vagy ADHD, nem is emlékszem pontosan, és ott például ezek izgalmas momentumok voltak, hogy hogy találjuk meg a közös hangot, hogy tudjuk kezelni a dolgokat.
1: Hogyan sikerült akkor ezt végül megugrani? Mi volt ennek a folyamata?
3: Egy hosszú folyamat volt, amikor én oda kerültem, még nem volt diagnosztizálva, és ők is csak találgattak, közösen próbáltuk kisakkozni a dolgokat.
1: Mire kellett jobban odafigyelni?
3: Máshol vannak a határai, nehéz motiválni. Teljesen más, hogy reagál dolgokra, nem mindig tudja szabályozni a dolgokat, és ez például egy nehéz kérdés, hogy mi ez a miért. Mondjuk büntessem, vagy határt húzzak, hogyha látom, hogy mondjuk képtelen megállni valamit, de közben jeleznem kell, hogy neki azt nem szabad. Szóval, hogy picit ezeket a határhúzásokat, ezt máshol kell, meg azért ő is bőven kóstolgatott. Tehát én kaptam tőle olyan mondatot, hogy majd ő megmondja a tutit, mert ő van otthon, nem én. Úgyhogy ezért nála picit ez a határhúzás, fegyelmezés egyensúly volt, egy nehezebb kérdés.
1: Milyen a jó babysitter?
3: Szerintem ez változó. Az kell szerintem ahhoz, hogy valaki jó legyen, hogy egyszerre tudjon a szülői igényekhez alkalmazkodni, de közben önmagától is meg tudja lépni azokat a dolgokat, amire szükség van. Alkalmazkodni kell a szülőknek a nevelési elvéhez, gondolkodásmódjához, de közben mégiscsak én vagyok ott, aki a gyereket fegyelmezi, akinek el kell érnie, hogy meglegyen az, aminek meg kell lennie. Altatás, fürdés, bármit, ilyen esti rutin jellegű dolgok. Meg hát minden gyerek más, és szerintem az kell, hogy olyan embert találjunk a gyerek mellé, akivel jól tud együttműködni.

0: Lili és Alíz is szoknyát vart. Ez a mondat szerepelhetne egy nyelvtankönyvben is, ám itt magáról az életről van szó, meg még sok mindenről. Közösségről, értelmes nyári elfoglaltságról, szövődő barátságokról, alakuló jövőképről. A legszebb az, hogy a régiből saját kézzel elnézést, inkább géppel készülő ruha, menő. Kár vitatkozni, két kiskamasz egybehangzó állítása ez. Egyikük praktikusnak tartja a szitakötősuliban tanultakat, másikuk rájött, a divat világában szeretne majd dolgozni. A Pécsi Kreatív Intézmény vezetője mosolyog, ő több mint másfél évtized tapasztalatával állítja, itt nem csak varrást tanulnak a gyerekek, fiatalok és idősek, hagyományt, igazi családi tudást kapnak. Egy kicsike terem, ahol mindegy, milyenek a falak. Itt mindenki az álmaira figyel. Tartsanak velem a Szitakötő Kreatív Suliba, Pécsre. Lili általános iskolás vagy, ugye?
1: Igen.
0: Teljesen nulla tudással jöttél ide ebbe a tavalyi táborba. Az azt jelentette, hogy még nem is volt varrógéphez közöd?
1: Nem.
0: Egyáltalán miért jöttél ide?
1: Azért jöttem ide, mert ki akartam próbálni, hogy menne a varrás, meg nagyon érdekel.
0: Miért érdekel egy tizenévest a varrás, amikor meg lehet kapni, meg megrendelni mindent az interneten, jó olyan minőségben, amilyenben, de tulajdonképpen ma ennek óriási kultúrája, vagy mondjuk így inkább, hogy divatja van?
1: Mert nagyon hasznos varni tudni, bármit elkészíthetek akkor magamnak, bármilyen ruhát.
0: A tábor elején volt elképzelés, hogy mi lesz a végeredmény, vagy a végtermék?
1: Nem nagyon, igazából.
0: És mi lett belőle ehhez képest?
1: Csináltam egy táskát, meg kettő zsebkendőt tartott, meg egy szoknyát.
0: Mit gondolsz, hogy a jövőben ez miért lesz hasznos, ez a tudás? Mit kezd ezzel az ember a hétköznapokban beszélni?

0: eszembe jutott egy olyan ötlet, hogy hosszú szoknya, aminek elől is, meg hátul is van slice.
1: Került rá szívecske, egy szita kötőféle, ugye?
0: Lepke.
1: Bocsánat, lepke, igen.
0: Meg tavidózsa is.
1: Markó Viktória a tábor vezetője, meg hát az egész szita kötő műhelynek is a vezetője. Hogyan zajlik valójában egy táborban, hogy kitalálom, fogom az anyagot, szétbontom, megvarrom? Mert hogy ez így nagyon egyszerűen hangzik, csak hogyha valaki még nem ült varrógép előtt, akkor lehet, hogy ez egy kicsit több időt igényel.
2: Igen, hát nem itt kezdődik, ugye először is megismerik a varrógépnek a részeit, hogy kell befűzni, hogy kell kikapcsolni akkor, amikor éppen nem varnak.
1: Ez nagyon fontos.
2: Az ujját is elvarja, igen, tehát mindenféle biztonsági szabályokat megbeszélnek, hogy kell a cérnát használni, és a többi, és akkor azért először kis gyakorló anyagon varnak egyenesen, ívesen, hajgumit varnak, füles táskát, cipzáros neszeszert, és akkor utána kezdenek el valami ruhát varni.
1: Van ebben valami nagyon, nem is tudom, családias. Ez egy hagyománynak, egy olyan főleg női tudásnak az átadása, amit régen valószínűleg otthon mindenki megtanult, a nagymamától, aki talán jobban ráért, vagy az édesanyjától. Alice kivétel, mert az ő édesanyja tud varni, de hát biztosan nagyon sokan érkeznek, akik nem. És mégis kapnak egy hagyományt, egy olyan tudást a kezükbe, ami aztán tovább vihető az ő gyerekeiknek is.
2: Igen, igen, tehát nem csak a divattervezés iránt érdeklődnek, hanem egyáltalán a varrás után, és én azt tapasztalom, hogy ha fölhúz akár gyerek, akár felnőtt olyan ruhát, amit ő gondolt ki, ő vart meg, ő alakította saját alkatára, akkor sokkal magabiztosabb, sokkal szebb, tehát akkor nem foglalkozik azzal, hogy én most magasabb vagyok, alacsonyabb, soványabb vagy dundibb, hanem nagyon büszkén hordja a ruhát, és ez egy nagyon fontos alkotó tevékenység a kikapcsolódáshoz és az egymáshoz való kapcsolódáshoz is hozzásegít. Tehát a varrás az egy nagyon jó dolog, függetlenül attól, hogy valaki később ezzel foglalkozna, vagy nem ezzel.
1: Aliz azt is mondta az előbb, hogy ez bizony menő egy ilyen szoknya. Egyébként én is ezt gondolom, de ezek szerint a fiatalok is, ami viszont jó hír. Ön pedig azt mondta, hogy vitatkozna azzal, hogy a fast fashion ennyire uralja a világot, mert hogy van egy növekvő igény arra, hogy ne dobjunk ki mindent, és akár egy ruhából készüljön egy másik.
2: Ez bizony így van, hozzánk többen járnak, akik egyetemisták vagy egyetemi korosztály, és nagyon sok másodkézből származó ruhát hoznak, akár egymás között csereberélnek, akár megveszik, és átalakítja a saját fazonjára. Vagy itt a varrás tanulása közben látom, hogy a lányok hoznak ágyneműt, és akkor abból var magának nadrágot, azt is látom, hogy hoz valami nagyon kis olcsó anyagot, és abból megvar magának egy blúzt, meg a párjának egy inget. Igen, a fenntarthatóság az a divat és az öltözködés területén is, és nem csak a fiatalok, hanem idősebbek között is az, hogy ő a saját alkatára alakítson egy ruhát, ez egyre nagyobb divat, és ez nagyon jó.
1: Ráadásul még környezetvédő is, mert az egyik legszennyezőbb iparág az éppen a textilipar. Ráadásul, ha belegondolunk, hogy hova tesszük a kidobni szánt anyagokat, már szinte senkinek sem kell, mert annyi van belőle.
2: Ez így van, úgyhogy nálunk az is van, hogy hozd el, fogd és vidd.
1: Tehát ott van... a fogas, arra gondol?
2: Igen, vannak, akik megunnak valami ruhát, elhozzák, és akkor a másik vagy elviszi, vagy átalakítja magának, úgyhogy ez nálunk is most már divat lett.
1: Mit mondana annak, aki azt gondolja, hogy ő biztosan két bal kezes ehhez?
2: Mi most már több mint 15 éve indítjuk a tanfolyamokat. Azt kell mondjam, hogy talán 2-3 ember volt, aki nem tudott megtanulni varni. Nem mindenki fog utána ruhát varni, de hogyha az apróbb javításokat, a kisebb lakástextillel kapcsolatos munkákat elvégzi, már az is nagyon jó, mert nem kell idegenhez elvinni. De van, aki erre tényleg ráérez, és utána nagyon élvezi.
1: Mi lesz az idei ötlet? Ahogy azt megtudtam, az itteni anyagokból lehet válogatni. Hát van itt egy csomó minden. Már van elképzelés, hogy mi fog megszületni?
0: Én gondoltam többször arra, hogy egy olyan ruha, ami így elől így terdigér, és hátrafele pedig egyre hosszabbodik, és még gondoltam arra, hogy alatta lesz egy-két réteg tül, hogy így pufosabbá csinálja, úgymond. De a felső része az pedig vagy spagetti pántos, vagy valamilyen pántos. És gondolkoztam azon is többször, hogy így egy ilyen levehető rövidújú, amin úgymond lesz egy ilyen vékony köpeny, úgymond.
1: Mini kabátka, ami tulajdonképpen elegánsabbá teszi ezt a megjelenést?
0: Igen.
1: Színben gondoltál-e valamit?
0: Gondoltam a feketére, vagy az ilyen emerald zöld.
1: Jó, hogy speciális színeket keresünk. Igen. Jó. Lehet szavazni, mert akkor én a zöldre szavazok.
0: Lehet.
1: Mit gondolsz, mi lesz ebből az egészből? Lesz belőled mondjuk egy divattervező, ez lenne a cél?
0: Igen, ez a tervem, hogy divat

Ő leszek. Általában, amit otthon vagyok, úgy szokott tenni, hogy egyszer csak van egy elképzelésem, meg sem tervezem előtte, hanem csak elkezdem vadni, amilyen anyagot találok. És így ez belőle, ami lesz.

0: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba. Az adást újból meghallgathatják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Én a gyártásvezető Mali Andrea, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a szerkesztő Benkő Andrea nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 15 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indította az észak-izraeli területek ellen, amelyre válaszul az izraeli hadsereg légicsapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik negyedére. Libanoni jelentések szerint egy ember életét vesztette. Izrael korábban figyelmeztetett, hogy a beiruti Dahia elleni csapásokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Elutasították a svájciak a népesség számának korlátozását. A ma tartott népszavazáson a szavazók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. A svájci lakosságra jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a külföldi. A svájci rendőrség 50 ezer globalizáció ellenes tüntetőre számít Genfben, a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban gyűlnek össze, ahová a legtöbb delegáció repülője érkezik. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban Split közelében. Hárman haltak meg, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán. Négy embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget. Azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Az MTI néhai tudósítója emlékére alapított Káplár László emlékére kulturális alapítvány a hagyományoknak megfelelően a pécsváradi várban adta át az elismerést. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Hold körös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirás című vendégjátéka képviseli a cirkusz művészetet, de lesz zenés, komédia, táncos és verses előadás. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalje nagy generációról, azok a boldog szép napok Frédi és Lina álma címmel. Önkéntes űrgeőröket keres a Büki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a dél-borsodi tájegységbe. A kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre. Figyelik mozgásukat, etetik őket, és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-éig lehet. Erősen felhős az ég az országban, többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Emiatt ezekre a területekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok lesz.
1: Műsorajánlat.
3: Kalendárium.
4: Az Anna Karenina című musical a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Stúdió vendégünk a rendező Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Az Ajkai Grafikus Műhely új kiállítása és a Soproni Múzeum programjai a hétvégi Múzeumok éjszakáján.
3: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Duna World-ön.
1: Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.

0: Tegnap június 13-án a magyar feltalálók napját ünnepeltük. De mit jelent ma, a 21. században a magyar lelemény? Csupán porosodó szabadalmakat a levéltárban, vagy a mindennapjainkat láthatatlanul mozgató csúcs technológiát? Jó napot kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Mai adásunkban egy belső utazásra hívom Önöket. A mikroszkópok lencséitől, az emberi agy sejtjein és a tiszta matematikán át egészen a világűrig tágítjuk a kört. Kezdjük a ponttal, ahonnan a hazai innováció modern időszámítása indult. 1941. június 13-án jelentették be a valaha volt legsikeresebb magyar szabadalmat. Idézzük fel magát a feltalálót, Szentgyörgyi Albertet hallják egy archív felvételről.
1: A tudomány az elsősorban megismerést keres, tekintet nélkül arra, hogy van annak pillanatnyi gyakorlati haszna vagy sincs. A mi munkánk lényege az, hogy az élő szervezet működését akarjuk megérteni. Tanulmányozunk ezt a szervezetet, a komplikált gépezetet, amelynek egyes csavarjai és kerekei a molekulák. Minél jobban ismerik meg a gépezetet, annál könnyebb lesz egy-egy elkapott csavart újjal pótolni, egy-egy sófot kicserélni, vagyis egy betegséget gyógyítani. Ha az ember hozzákezd, hogy tudományos szempontból jobban megismeri az élősejt működését, hogy persze aztán néha váratlanul rájön egymás olyan dologra is, aminek mindjárt hasznát is lehet venni. Így jutottam én például pár éve előtt az égési folyamatok tanulmányozása közben váratlanul egy vitamin felfedezéséhez, ami ma nagyon sok embernek menti meg az életét. De ez csak amolyan véletlen. Mi nem ezt keressük, de ha véletlen rábukkanunk, persze hát mi is örülünk neki.

0: Szentgyörgyi Albert felfedezése megváltoztatta a világ egészségügyét. Ez a fonal a biológiailag aktív anyagok kutatása nem szakadt meg. Mi történik akkor, ha a magyar szürkeállomány egy globális népbetegség, a skizofrénia és a bipoláris zavar kezelésére keres választ? A hazai gyógyszeripar történetének legnagyobb sikere kötődik ehhez. A Richter Gedeon NRT kutatói által kifejlesztett kaliprazin nevű molekula ma már az Amerikai Egyesült Államokban is világszerte százezrek mindennapjait teszi élhetővé. Hogyan lesz egy laboratóriumi lombikból az USA-ban piacvezető antipszichotikum? Greiner István vegyészmérnököt Gimes Júlia kérdezte tavaly decemberben.
1: A kaliprazin valóban a magyar gyógyszeripar legnagyobb sikere, földet rengető siker, és a magyar gyógyszeripari kutatás felesztésnek is az egész magyar gyógyszeriparnak ez egy nagy ismertséget adott. Ugye most már 3,5 milliárd dollár fölötti az éves forgalom ennek a terméknek, és több mint 60 országban van törzskönyvezve, tehát Amerikán és Európán kívül még nagyon sok országban. 4 indikációban egyébként, depressziós kórképekben is, csak ez nem Európában, hanem Amerikában. Erre büszke lett mindenki, aki a hazai gyógyszer kutatásfejlesztésben részt vesz, hiszen bár a Richter csinálta, de millió egy ember jött különböző helyekről, egyetemi kutatóhelyekről, akadémiai kutatóhelyekről. Onnan kaptunk inspirációkat, tudást, úgyhogy ez egy közös siker. A pénzügyi siker nyilván a cégé.
2: A kaliprazin az első és jelenleg egyetlen olyan gyógyszer, ami a szkizofrénia negatív tünetegyüttesére vagy tüneteire hat, amit a pszichiáterek úgy szoktak megfogalmazni, hogy a pozitív tünetek azok, amiknek nem kéne lenni, amik plusz tünetek, mit tudom én, a hallucináció, és egyebek a negatív tünetek pedig, amiknek kellene lenni, például boldogulás a szociális életben, vagy igény a higiénére, és ezek pedig nincsenek.
1: Igen, körülbelül így néz ki. Ez nem feltétlenül kell, hogy két külön személyben jelenjen, meg lehet ez vegyesen is, de nagyon gyakori azért az, hogy inkább negatív tünetes skizofréniáról van szó. Ezeket veszi észre kevésbé a társadalom. Ők azok, akik visszahúzódóak, nem kommunikálnak, egyszavas kommunikációkat csinálnak, és az érdeklődésük a társadalom iránt az alacsony, de természetesen bizonyos skizofréniára jellemző tüneteket mutatnak, ami nem negatív. A kariprazin tulajdonképpen abban az első, hogy egy olyan klinikai vizsgálattal igazoltuk a negatív tünetekben történő előnyös hatását, amilyet korábban senki nem csinált. Tehát mindenki mondta, hogy az ő anyaga is hat itt, meg úgy, meg negatívra is jó, meg mindenre jó, de nem volt róla egy a szabályok szerint kivitelezett klinikai vizsgálat. Ezt a Richter klinikusai megcsinálták, sikeres volt itt Európában, és ez egy nagyon fontos előrelépés volt. Azóta se csinálta senki meg a vegyületével az ilyen típusú klinikai vizsgálatot, tehát kijelenthetjük, hogy klinikai bizonyíték csak a kariprazinra van, hogy a dominánsan negatív tünetegyüttest mutató skizofrénekben előnyös hatást tud kiváltani ez a gyógyszer.
2: És ugye elmondhatjuk, hogy ez az egyetlen olyan originális magyar gyógyszer, amiben végig ott voltak a magyarok, végig a fejlesztésben, ami tartott 15 évig.
1: Tulajdonképpen ez a kutatás ez 2001-ben indult el, tehát 14 év volt, amíg eljutottunk a amerikai törzskönyvig, és utána rá 2 évre lett csak meg az európai törzskönyv, tehát ez egy hosszú 15 plusz éves fejlesztés volt, és még ma is zajlik, még ma is próbálunk újdonságokat felmutatni a kariprazinnal kapcsolatban.
0: A gyógyszermolekulák világa után lépjünk az atomok szintjére. Ahhoz ugyanis, hogy a modern világunkat hajtó mikrocsipek, napelemek és okostelefonok működjenek, elképesztő mérési precízióra van szükség. Kevesen tudják, de ebben a globális versenyben egy magyar cég diktálja a tempót. 1989-ben a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Intézetének néhány fizikusa alapította meg a Semilab céget olyan félvezetőkkel kapcsolatos méréstechnikák fejlesztésére, amelyek akkor szinte még ismeretlenek voltak a világon. A Semilab igazi sikertörténet lett. Ma Magyarország legnagyobb olyan csúcs technológiában működő vállalata, amely 100%-ban magyar tulajdonban van. Körülbelül 1200 szakembert foglalkoztat. A méréstechnikában létrehozott eszközeik, fejlesztéseik világszerte nélkülözhetetlenek a legnagyobb memória- és chipgyártó, napelem, illetve kijelzőgyártó cégek számára. Basa Péter mérnök fizikus, a Szemilab félvezető fizikai laboratórium ZRT optikai méréstechnológiai divíziójának helyettes vezetője, tavaly Gábor Dénes díjban részesült.
3: A félvezető eszközök gyártás technológiája során rendkívül nagy tisztaság, rendkívül nagy pontosság szükséges, és olyan ipari automata mérőmberendezések szükségesek, hogy ezeket a esetleges hibahelyeket, amik a gyártás során keletkeznek az anyag kristály szerkezetében, vagy az anyagi minőségben, tehát például idegen szennyező atomok jelenlétével kapcsolatosak, ezeket ki tudjuk mutatni, illetve manapság a félvezető szerkezeteknek a felületén történik az elektronikus eszköznek, a mikrocsipnek a működése, és ott játszódnak le azok az elektronikai folyamatok, amiktől végül működik a mikrocsip. A félvezető szerkezeteknek a felületét pedig nagyon pontos mikrométer tölt része alatti vastagságú vékony réteg bevonatokkal látják el. Ezek az aktív rétegek játszanak aktív szerepet a mikroelektronikai áramkör működésében, és ezeknek a vékony rétegeknek a vastagsága, a különböző strukturális dimenzióinak a meghatározása mindig egy félvezetőipar által igényelt terület. Ezek a mindennapok használati tárgyaiban megjelennek, tehát a mobiltelefonok, számítógépek, memória, csipek, síkképernyős kijelzők, és ezekben az iparákokban a Szemilab kritikus kulcsbeszállító. Hátrány, hogy Magyarországról kell nekünk azt kitalálni, vagy megérteni, hogy a külföldön működő iparágaknak milyen méréstechnikai igényei lesznek. Ezt próbáljuk úgy áthidalni, hogy a budapesti fejlesztésért felelős kollégák többet utaznak, én is viszonylag sűrűn járok, elsősorban a Távol-Keletre, Kínába, Tajvanra, és ott próbálunk olyan üzleti kapcsolatokat, illetve műszaki kapcsolatokat kialakítani a kulcsvevőinkkel, hogy ők már azelőtt, hogy a fejlesztéseiket elindítanák, megosszák velünk azt, hogy mi várható, milyen igényeket fognak támasztani velünk szemben. Mi a világében a lábban lévő vevőinkkel tartjuk a kapcsolatot, és tőlük is nagyon sokat lehet tanulni. További segítség az, hogy több magyarországi egyetemmel, kutatóintézettel van együttműködési kapcsolatunk, tehát a Magyarországi Technológiai Egyetemi Felsőoktatási Tudást is valamilyen szinten be tudjuk csatornázni, és talán az ennek a szépsége, hogy ebből a sok különböző forrásból érkező információt úgy tudjuk strukturálni és leszűrni, hogy abból egy használható konklúzió vagy ötlet keletkezzen, ami utána üzletileg is életképes.

0: Láttuk a csippeket, de mi a helyzet az élő szövetekkel, a legbonyolultabb biológiai számítógéppel, az emberi aggyal? Ahhoz, hogy megértsük a gondolkodást, látnunk kell a sejtek hálózatát működés közben. A Roska Botond és Rózsa Balázs által alapított Brain Vision Center, valamint a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársai olyan virtuális valóságeszközt fejlesztettek ki, amellyel az egerek a virtuális világot valóban három dimenzióban látják. Az egyik legtekintélyesebb tudományos folyóiratban megjelent tanulmány nem csak az új eszközt mutatja be, hanem meghökkentő új agykutatási eredményekről is beszámol. A rendszer iránt óriási az érdeklődés, mert új távlatokat nyit az észlelés, a tanulás, a viselkedés, a memória folyamatok, szóval az agyműködés tanulmányozásában és megértésében. Judák Linda kutatóorvos és Rózsa Balázs fizikus kutatóorvos, a Brain Vision Center igazgatója beszél.
1: Egy olyan virtuális valóságrendszert alkottunk meg, amit ez idáig gyakorlatilag senki nem volt képes a világon. Az a lényege, hogy az egerek három dimenzióban érzékelik a valóságot, azzal ellentétben, ahogy korábban a többi virtuális valóságrendszerben ez történt. Egy nagyon frappáns kísérletsorozatot állítottunk fel, amivel bebizonyítottuk ezt. A korábban használt síkképernyős megoldásokkal összehasonlítottuk a mi rendszerünket, ugyanazokat az egereket belehelyeztük mind a három elrendezésbe gyakorlatilag, amikor egyetlen egy monitort helyeztünk az egyik szemükhöz, illetve két monitort használtunk a jobb, illetve bal szemükhöz, és egy folyosón kellett végigmenni az egereknek, majd a végén egy szakadék volt. Az összes többi rendszerben gyakorlatilag végig sétáltak az egerek, mint hogyha ott sem lett volna a szakadék, viszont a mi rendszerünkben megálltak, érzékelték, hogy ott három dimenzióban szakadék van, és nagyon sok egér elkezdett tolatni is, tehát onnan menekülni próbált.
2: Az eddigi virtuális valóságok két dimenzióban mutatták a térbeli virtuális valóságot. Az azt jelenti, hogy a virtuális valóságban levő háromdimenziós teret azt projektálták, síkba lapították, és utána imtatták az egereknek, tévéképernyőn keresztül. És arra jöttünk rá, hogy ami nagyon meglepett mindenkit, hogy az egereknek nincs absztrakt vizuális gondolkodási képessége, tehát nem képesek a kétdimenziós projekcióból visszakonvertálni térbe a látványt. Az a trivialitás, hogy mi egy tévéképernyőt nézzünk, és ott hiába egy sík lapról van szó, ahol jön az információ, minden érthető mindenkinek. Ehhez képest az egerek agya nem képes a kétdimenziós projekcióból összerakni a térbeli virtuális valóságot, azt jelenti, hogy csak akkor tud működni, hogy az eszköz nagyon precízen úgy vetíti az egereknek a látványt, ahogy ők a valóságban is látják. Tehát a mindkét szembe precízen vetítjük a képet úgy, ahogy ők a valóságban is látják, tehát nem igényli az ezt követő komputációt az agyban, akkor elkezdtek látni az egerek, és egész máshogy látnak, ahhoz képest, ahogy eddig a világban a sok millió forintból kifejlesztett bonyolult eszközök az elmúlt 30 évben ezt a látványt tudták adni.
3: Láttam ilyen háromdimenziós virtuális valóság szemüveget, azt fel kellett venni.
1: Mi nem rárakjuk az egereknek a fejére ezt az eszközt, hanem a jobb, illetve a bal szemük oda helyezzük megfelelő távolságba, úgyhogy még azért ne zavarja őket, de a háromdimenziós teret megfelelően tudják érzékelni.
2: Amire rájöttünk, hogy ebben a virtuális valóságban az egerek sokkal gyorsabban tanulnak, körülbelül 100-300-szor nagyobb sebességgel, 5-9 nap helyett mindössze akár 30-40 perc elegendő volt ahhoz, hogy megtanuljanak egy látással kapcsolatos feladatot. És ez lehetővé tette, hogy nagyon rövid időskálán, egyetlen egy rövid időblokkban, egy kísérleti sorozatban meg tudjuk vizsgálni a látással kapcsolatos változásokat. És amire rájöttünk, hogy nem néhány sejt aktivitása köthető a látványhoz, mint ahogy a korábban a közlemények jelezték, hogy maximum 10%-a aktiválódik a sejteknek, sőt a legújabb közlemények azt jelezték, hogy nem is változik a sejtek aktivitása a tanulás során. Ehhez képest azt tapasztaltuk, hogy ha egy rövid intervallumban ránéztünk az agyra, akkor akár 90-100%-ban is képesek voltak a sejtek aktiválódni, tehát minden sejt megszólalt, minden sejt elkezdett számolni, látványt átalakítani, és egy teljesen más komputációs szituációt találtunk az agyban, amit valószínűleg azért nem vettek észre korábban, mert az 5-9 nap alatt már ezek az új jelenségek átalakultak az agyban. Van ez a úgynevezett memória koncentrációs folyamat, amikor ezek a memórianyomok elkezdenek változni az agyban, és nem tudjuk megtalálni ezeket a mintázatokat. És arra jöttünk rá, hogy az agy tulajdonképpen úgy működik, hogy a különböző információt kódoló sejtek, populációi egymással megküzdenek. És tulajdonképpen a viselkedés során a releváns feedbackek irányítják ezt a harcot az agyban, ezt a kis küzdelmet, és ez a küzdelem kiválasztja azt a nyertes populációt, ami tulajdonképpen a viselkedés szempontjából releváns információt fogja az agyban kódolni. Magyarán a tanulás tulajdonképpen a különböző információk térbeli reprezentációja között egyfajta versengés. És ezen versengést a tanuláshoz nagyon fontos feedback információ, tehát egy jutalom vagy egy büntetés által kiváltott jel koordinálja az agyban. Ezek az eredmények is belekerültek a közleményünkbe. Ha értjük, hogyan működik az agy, értjük, hogy mi a látás, pontosan milyen sejtek, milyen asszociációban szolgálják ki a világnak a reprezentációját, akkor ezt ugye mesterségesen tudjuk helyettesíteni, és mesterségesen helyre tudjuk állítani.
0: Az agysejtek milliárdos hálózata után keressük meg a létezés legtisztább formáját, a tiszta geometriát. Létezik-e olyan homogén zárt test, amelynek csupán egyetlen stabil és egyetlen instabil egyensúlyi pontja van? Tehát bárhogy tesszük le, mindig ugyanabba az egyetlen pozícióba egyenesedik ki, mint egy kejfej Jancsi, de nehezék nélkül. A világ legnagyobb matematikusai keresték a választ, míg végül két magyar kutató, Várkonyi Péter és Domokos Gábor akadémikus bebizonyították, létezik. Ez a gömbőc. De a gömbőc nem csak egy zseniális elméleti forma, hanem a természet nyelve is. Ott van a teknős páncélok evolúciójában és a kavicsok kopásában. Domokos Gábort kérdeztem.
4: Sokan egy egyszerű idézőjelben, egyszerű kejfej Jancsihoz hasonlítják a gömbőcöt, de a matematika, ami mögötte van, az rendkívül összetett. Története Vladimir Igorevics Arnold sejtésével indult, aki szerint létezik egyetlen stabil és egyetlen instabil egyensúlyi ponttal rendelkező test. Egy laikusnak hogyan magyarázná el, hogy mitől különleges ez a forma?
5: Valóban egy egyszerű dologról van szó. A kérdés azért szép, mert egyszerű. Egy anyagból van, az nagyon fontos. Nem lehetnek rajta bemélyedések, ezt úgy mondják matematikailag, hogy konvex a test, tehát nincsenek benne betűemkedések, és úgy viselkedik, mint egy kejfej Jancsi, ami egyrészt mindig mindenhonnan ugyanabban a pontjában érkezik vissza, leteszem egy vízszintes lapra, másrészt a feje tetejére állítva, és ott van egy úgynevezett instabil pont, ami olyan, mint a ceruzának a csúcsa. És bármennyire is egyszerű ez a test, mégis Arnoldnak egy gondolatát vehetjük kézbe. Ez a különleges benne, hogy egy nagy matematikus gondolatai általában teljesen érthetetlenek. És itt van egy nagyon nagy matematikusnak egy gondolat, amit az ember kézbe vehet és játszhat vele.
4: Hogyha a jelenről kérdezem, akkor most itt van az asztalunkon egy tudományos folyóirat, amiben a címlapon szerepel a az egyik legfrissebb találmányuk a lágycella. Mondhatjuk, hogy a gömbőc nyitotta ki a kaput az ilyen formáknak, testeknek?
5: Abszolút, igen, legalábbis az én életemben. Tehát én gömbőc után kezdtem a geometriai feladatokkal foglalkozni, és akkor volt először nagy szerencsém, ugye találkoztam ugye a Várkonyi Péterrel, és utána is sorba jöttek a jobbnál jobb emberek, és hát szinte mindenkivel valamit sikerült megtalálnunk, például itt vannak ezek a lágycellák, ezt négyen csináltuk. Benne volt Regős Krisztina, aki az én akkori doktoranduszom volt, Alan Gorjeli, ő az Oxfordi Egyetemnek a professzora, és Géhorváth Ákos a BME-ről. Illetve itt volt tavaly a Bille, a monostabil tetraéder, amit Almádi Gergővel közösen csináltunk, és hát most is folytatjuk ezeket a kutatásokat. Én most nagyon a geometriai irányba indultam el, és ennek az az előnye, hogy sokkal több emberhez szól az, amit csinálunk. A geometriának a nyelve az egy sokkal szélesebb körben érthető nyelv, mint a mechanika, úgy gondolom. Ez ismét olyasmi, mint a gömböc. Már gömböcnél is meg lehet kérdezni, hogy létezett-e gömböc, mielőtt mi megrajzoltuk a Péterrel, vagy legyártottuk. Én azt gondolom, hogy létezett, csak hát nem ismertük. De a lágycellákkal is így van, hogy ilyen formák léteztek, és tudjuk, hogy ezek a gömbösszerű formák a természetben előfordulnak, például vannak ilyen szerű teknősök, akik hát ezáltal próbálnak talpra állni, hogy gömbösszerű formát növesztenek maguknak, és ebből is látjuk, hogy a biológiai evolúció azért az elég ravasz dolgokat képes megoldani. De lágycellából is nagyon sok van, tehát ezek sarkok nélkül töltik ki a tevet, és hát a mélytengeri csigák házában találunk ilyeneket, de a saját sejtszöveteinkben is vannak ilyen formák, amik nem is örülnénk neki, hogyha sarkosan illeszkednének a szövetekben a sejtek. Tehát miután megtalálunk valamit matematikai motivációval, utána általában viszont látjuk valahol a természetben.
4: Szóval a matematikával bejárjuk a világot. Mondhatjuk, hogy a mély tengerektől, vagy a mély tengeri szintől eljutunk az űrig, mert hogy a Mars kutatásnál is használják ezeket a válaszokat, amiket önök adtak a kollégáival.
5: Igen, az űrkutatásban sok szálon be tudtunk kapcsolódni, egyrészt a gömböc kapcsán is, mert a gömbözből kialakult egy elmélet, amivel az élettelen természetnek a kopási folyamatait azt sikerült úgy leírni, hogy egy más misszióban lefotózott kavicsokból, a kavicsok formájából meg tudtuk mondani, hogy milyen hosszú volt a marsi folyó. És ennek nagyon örültek a geofizikusok. De most más módon is bekapcsolódtunk az űrkutatásba, mert a lágycellák kapcsán ugye egy lágycella vázat Kaputiból fölvitt magával a nemzetközi űrállomásra, és egy olyan kísérletet csinált, amit utána 17 millióan néztek meg. Egy annyira látványos, gyönyörű áramlástani fizikai, geometriai kísérlet volt, és hát a bille, amit az végén említettem, az egy olyan test, ami mindig talpra áll, és úgy tűnik, hogy az űrjárművek tervezésénél ezek az elvek, ezek hasznosak lehetnek, hiszen tudjuk, hogy a jelenleg a Holdon lévő holdkompok közül mindegyik fölborult, és az Európai Űrügynökséggel együttműködve próbálunk most további ilyen testeket megtervezni.

0: kavicsok kopása és a gömböc matematikája hirtelen elvezet minket a Földtől sok millió kilométerre. Amikor az Európai űrügynökség Rosetta nevű űrszondája elindult, hogy leszálljon a Churyumov-Gerasimenko üstökösre, a küldetés sikerét jelentős részben a magyar mérnökök biztosították. A szonda leszálló egységének, a Philae-nek a központi agyát, a számítógépes rendszert, valamint az üstökös porát vizsgáló műszereket is magyar kutatók fejlesztették ki. A legnagyobb magyar űrsikerről a leszálló egység fedélzeti számítógépének és szoftvereinek fejlesztését vezető Szalai Sándor professzort hallják.
1: Nagyon nagy öröm volt, amikor visszakaptuk az első jelet, hogy adatokat tudott küldeni a leszállási folyamatba a szonda, és amikor talajt ért, hát az egy csodálatos pillanat volt. Ez jelentős történelmi esemény a tudomány történetében. A mi magyar szerény hozzájárulásunk igen komolyan segítette abban a missziót, hogy sikerre jusson. Hát, ha belegondolok, hogy a leszálló egység egy komplett űrszonda, ennek a vezérlését egy nem európai űrügynökségi tagország kutatóira, kis KFT fejlesztőire bízták, hát azért ez dagasztja a mellem, hogy úgy mondjam, nagy büszkeség tölt el egy ilyen kritikus, fontos feladatot. Hát a számítógép tulajdonképpen az adatfolyam nyaka. Azon átfolyik minden. Ha mi hibáztunk volna, akkor most itt mindenki szomorkodna.
0: A mai nagyításban azt próbáltuk bemutatni, hogy a laboratóriumok mikrovilágától, a Mars kavicsain át az üstökösökig, a magyar feltalálók és kutatók ma is a világ élvonalában alakítják a jövőt. Ezt a műsort a mediaclick.hu-n bármikor meghallgathatják. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és Beslin Anita felelős szerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket. Gödöllei Annát hallották. Hamarosan a kívánság kosár következik.
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 15 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea. A svájci rendőrség 50 ezer globalizáció ellenes tüntetőre számít Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Több százan csaptak össze rendőrökkel Albániában, miközben egy adriai tengerparti luxus beruházás drótkerítését bontották le. A beruházás ellenzői szerint a fejlesztés egy flamingók és tengeri teknősök fészkelő helyének otthont adó területet veszélyeztet. A beruházás Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál, hogy megelőzzék a pánikot. Tatárföld Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban, Split közelében. Hárman haltak meg, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán Szolta és Brat szigete között. Négy embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget. Azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát. Erősen felhős az ég az országban, hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adtak ki több dél-magyarországi járásra. Holnap már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Napközben 20-26 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
4: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is. Indul kívánság műsorunk az idei nyár második vasárnap délutánján. Telefonszámunk 061 vagy 06 37 59 51 00. Küldhetnek e-mailt a kívánságkosár@mtva.hu címre, és üzenhetnek a postással is. 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük tüntessék fel a borítékon, Kossuth Rádió, Kívánságkosár. Ma délután kiváltképp érdemes velünk tartani, hiszen lesz nyereményjáték is. A hónap végén a brit popzene ikonja a Duran Duran ad nagyszabású koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. A több mint 100 millió lemezt eladó zenekar az eredeti felállásban érkezik, hogy egy látványos, modern, audiovizuális show keretében ünnepelje meg több mint 4 évtizedes pályafutását. A június 28-ai koncertre sorsolunk majd ki egy páros belépőt, ezért is érdemes lesz velünk tartani, tehát műsorunkat nyissuk Anesthésiával, vagy ahogyan sokan emlegetik, a fekete hangú fehér énekesnővel, aki János kívánságára lép fel a Kívánságkosár színpadán. One Day in Your Life.

0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban.
1: Szép jó napot kívánok, Tamási László vagyok, és egy nagyon vidám hangulatvételű nyárindító slágert szeretnék kérni így a nyár elején önöktől a kívánságkosárban. Ez a 100 fok Celsius és az Anyám, ha szeretsz című kicsi dalt, ami egy csónakos hangvételű dal, és ezt szeretném gyűjteni minden kedves rádióhallgatónak, és a Nagy Csobanó csapattársaimnak, akivel együtt szoktunk a Balcsin nyáron hétvégén fürödni és kerékpártúrázni. Ha beleférek és eladhatok, akkor nagyon szépen köszönöm, jó munkát és jó egészséget kívánok, viszont hallásra!

Folytatódik a kívánságkosár itt a Kossuth Rádióban, mégpedig egy e-maillel, melyet Ilona küldött. Kedves Szabolcs és Tamás, az általam választott dal a gyertyafénykeringő lenne, amit a férjem nem is ismer angol változatban. Én a 80-as évek közepén egy film betét dalaként ismertem meg. Ha meg lenne önöknek angolul, ezt a változatot kérnénk. Küldenénk önöknek is, és zebegénybe Líviának. Előre is köszönjük a lehetőséget, további sok sikert és jó egészséget kívánunk a munkájukhoz. Üdvözlettel, Várvölgyiék! Nagyon szívesen forgatjuk hálánk jeléjül. Ritkán hallani egyébként a melódia eredetéről, pedig megér néhány szót. A dalla már 1788 előtt is ismert volt, ekkor írt rá szöveget Robert Burns, skót költő, Auld Lang Syne, vagyis Réges Rég címmel. Számos angol nyelvű országban ismert, főként búcsúzáskor éneklik a legtöbbször az első két versszakot, benne a következő kedves gondolattal. A régmúlt napokért kedves, a régi szép napokért, iszunk majd egy pohárnyi jóságot a régi szép napok emlékére. A dallam ismert változata az Ilona által is említett gyertyafénykeringő, melyet az 1940-ben készült Waterloo Heat című angol filmben egy gyertyafényes szórakozó helyen a Candlelight Clubban búcsú keringőként konferálnak be. A dal előadása közben a zenekari tagok egyenként eloltják a gyertyájukat és eltávoznak a színről, jellemezve ezzel a búcsúzás folyamatát. Mi azonban búcsúzás helyett inkább keringőzzünk egyet Guy Lombardóval és zenekarával.

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár. Itt van velünk Mihály. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Juhász Mihály vagyok.
0: Honnan hív minket, Mihály?
1: Gyömrőről.
0: Ó, Gyömrőről. Most azért kaptam így fel a fejem, mert emlékeim szerint én még fociztam is ott, igen, mert Váczszent László az megye kettőben, akkor pont ilyen jár, biztos vagyok benne. Na, akkor...
1: Már egyszer beszéltünk
0: önnel. Értem.
1: Mikor a feleségem meghalt.
0: Jaj, nagyon sajnálom, Mihály. Nagyon sajnálom. Milyen dalt szeretne hallani itt a Kossuth Rádióban?
1: Fonográftól szeretnék kérni egy számot.
0: Igen, melyik dalt?
1: Nem tudom, már 40-valány éve nem hallottam ezeket énekelni.
0: Igen. Úgy körülbelül melyik dal?
1: Nem tudom, már 70 éves leszek, úgyhogy nem soká. És sok mindent elfelejtettem.
0: Ja, értem.
1: Nem azt mondom, hogy demenciám van. Nincsen.
0: Kopnak az emlékek. Az normális, szerintem.
1: A régi emlékek, amik gyerekkoromban történtek, azokra emlékszem. Jobban, mint a mostanira. Én Cserkeszölön laktunk, vagy 6-7 évig, és ott sok mindenre emlékszem. Eperfasóra. Nagyon szeretem az epret. Egyszer berugattuk a disznókat. Láttunk mindig egy csomó epret, és berúgtak, és ugyanúgy horkoltak, mint az emberek.
0: Ugye itt a klasszikus eperről van szó, hogy a fántermő eperről, igen. Ami úgy meg tud erjedni, ha lepotyog, és láttunk ugye sok ilyen videót, amikor az állatok jó ízűen megeszik, aztán picit téblábolnak, és alszanak egy jót, igen, akkor ez történt itt is. Tehát válaszunk
1: kérni, és Szabolcsot is üdvözlöm, meg önt is. Nagyon sokszor hallgatom az önök műsorát.
0: Köszönjük szépen. Szabolcs egyébként választott is egy dalt, a Viktória címűt fogjuk játszani, ha megfelel.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm, Mihály.
1: További jó egészséget kívánok önöknek.
0: Köszönjük szépen, viszont hallásra.

0: Ez a Kossuth Rádióban a Kívánság Kosár. Tegnap délután ismét jelentkezett a rádiókabaré, ebből hallgassunk meg egy részletet.
1: Apróságok című sorozatának legújabb része következik, valamint annak előadói Kökényesi Ági, Mózes András és Sirkó László.
2: Leánykérés.
3: Pista bátyám, szeretném megkérni Anikó lányot kezét.
4: Persze, természetesen neked adom.
5: Bár én azt hittem, hogy neked inkább a húga Erzsike tetszik.
3: Mi tagadás, ő is tetszik.
5: Tudod mit? Vidd mind a kettőt. Ráadásnak pedig odadom az anyjukat.
3: Besurranó tolvajt keresnek.
2: Besurranó tolvajt keresnek Budapest 13. kerületében. A felhívásra eddig 28-an jelentkeztek, akik azt írták, hogy ők nagyon szeretnének besurranó tolvajok lenni.
5: Példamutató édesapa.
2: Kisfiam, vegyél példát édesapádról. Ha nem tudnád, ő a legjobb magaviseletű rab a börtönben.
5: Az ember tragédiája új rendezésben.
2: Anyának érzem, ó Ádám, magam.
3: Azt hiszem én is.
2: Középkor.
5: Akkor most szépen felhúzzuk egy karóra.
3: Ha ne vicceljen már, hiszen még fel sincs találva a karóra.
0: A tegnapi rádiókabaréból hallhattak egy részletet, a stúdióban pedig, ahogy megszokhatták, Vida Péter a rádiókabaré kreatív vezetője. Szervusz ismét.
6: Szervusz Tamás, köszöntöm a hallgatókat is nagy szeretettel.
0: Sokat gondolkodtam azon, hogy színészként ti hogyan viszonyultok világsztár színészekhez. Tehát mondjuk próbák szünetében leültök, és azt mondjátok, hogy láttad a legújabb Brad Pitt filmet, hát nem egy nagy alakítás, azt én is tudnám hozni.
6: A szinkronban gyakori.
0: A szinkronban néha jobb, mint az eredeti hang, ez egyértelmű.
6: Igen, ugye, mert ugye a szinkron alkalmazott művészet, és a kinti kollégák által a tökéletesnek ítélt verziót, ott van nekem a sorvezetőm, a kép, azt kell nekem megszolgálnom, és ha lehet, akkor a hang alakításommal gazdagítanom. Hát van-e Woody Allen, Kern András hangja nélkül?
0: Nincs.
6: A én fülemben sem. És hát nem köhög ám annyit, mint a Kern, az ő találmánya, a zavarát leplezendő, és bizony, azt mondják, hogy a magyar színész, de én azt hiszem, hogy aki színész, és teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiséget mondunk elé, mindenhol megállná a helyét. Nyilván egyébként a nyelvtudás miatt én nem játszhatnék Olaszországban, vagy Kínában, de ha egy film lehetőséget kap az ember, nem véletlenül, hogy a magyar filmek is be tudnak törni. Most nem csak az Oscarról, az amerikai filmpiacról beszélek, illetve hogy művész vagy közönségfilm, hanem hogy ezek az alakítások, ha azon a nívón vannak, akkor ugyanolyan világszínvonalúak, csak ebben a felfokozott hangulatban egy-egy ilyen ultra-mega-gigasztár, mint Leonardo DiCaprio, aki

0: olyan, mintha azt mondanánk, hogy azért, mert valaki egy séf egy étterembe, akkor ő nem ehet máshol. Dehogy nem, de akkor csak akkor kezd szakmai hibák után nézni, hogy mi van elrontva, ha nem kapták el és nem varázsolták el. Tehát mi ugyanúgy, ahogy egy zeneműről, egy táncról, egy vadonatúj filmről ugyanúgy szoktunk beszélgetni, mint bárki más, hiszen mi magunk is ott fogyasztók vagyunk.
1: Milyen filmet lett el utoljára moziban? Patyomkin páncélos.
0: Nem, pont. Ja, hát most a Michael Jackson.
1: Michael Jackson
0: pontosan ezt a filmet néztük meg, és nagyon kíváncsi voltam, és az előbb a szinkronról beszéltünk, de mivel itt fontosnak tartottam az eredeti hanggal nézni, hiszen a Michaelnek olyan saját hangja volt, és kíváncsi voltam, hogy ezt hogy veszi le a kolléga, aki még rokonsági fogban is áll vele, és nagyon szépen csinálta. Itt élveztem, hogy az eredeti hangsávot hallgathattam.
1: Egyébként fantasztikus film, én is azt láttam utoljára.
0: Igen. Most általában jön majd a második része, azt is ugyanilyen szimpla mezei nézőként nagyon várom, és nem kezdem el azt firtatni, amit számtalan cikk, hogy most akkor a család bizonyos részei miért vannak elhallgatva, miért nem beszélünk erről, mi igaz ebből, mi nem, de a Queen filmnél sem az érdekelt, hanem a varázslat, és hogy azt akkor mondjuk a Rami Malek megteremtette nekünk, mert megteremtette.
1: Pontosan. Mivel készültél?
0: Legutóbbi felvételen és többek között, ezt hallhatták tegnap is a kedves hallgatók, Kökényesi Ági kolléganőm volt a színésznő, akit már régóta ismerek és nagyon szeretek, és örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, és sikerült becsábítani a Rádió Kabaré színpadára. Egy fényes Szabolcs egyvelekben hallgassuk most meg őt tanult kollégáival.
1: Jaj, de jó! Szóljon a dal, köszönöm szépen, hogy itt voltál!
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Jövő szombaton pedig 13.30-tól ismételten Rádió Kabaré.

0: titokban halkan valamit, és az, amit megsugok itt, csak az, hogy rég imádok titkon valakit, nem sugok itt, csupán annyit róla, hogy önkegyedhez szörnyen hasonlít. Remélem, Huncu cíve fejti már, hogy ki lehet, ha egy kicsit viszont szeret.
1: Na tudja mit? Megsúgok itt, füliben nagy titokba halkan valamit.
0: Jaj.
1: És az, amit megsúgok itt, csak az, hogy rég imádok titkon valakit, nem súgok itt, csupán

0: tudom, hogy van neki.
1: Nokia van neki.
0: Senkije sincs neki, csak én.
2: A szemekék, kökény.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 16 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, amelyre válaszul az izraeli hadsereg légi csapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik fellegvárára. Libanoni jelentések szerint egy ember vesztette életét. Izrael korábban figyelmeztetett, hogy a beiruti Dahia elleni csapásokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, de csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyagvásárlásra egyes benzinkutaknál. A tatárföldi kormány így akarja megelőzni a pánikot. A régió Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. A szlovák államfő szerint nem vezet jó szomszédi kapcsolatokhoz a magyar miniszterelnök retorikája. Peter Pellegrini egy televíziós műsorban bírálta Magyar Pétert a Nemzeti Összetartozás napján tett kijelentésért, amelyben úgy fogalmazott, Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A szlovák elnök hozzátette, bízik benne, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. A svájci rendőrség 50 ezer globalizáció ellenes tüntetőre számít Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják. Genfben napok óta rendkívüli állapot van. A zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Több százan csaptak össze rendőrökkel Albániában, miközben egy adriai tengerparti luxus beruházás drótkerítését bontották le. A beruházás ellenzői szerint a fejlesztés egy flamingók és tengeri teknősök fészkelő helyének otthont adó területet veszélyeztet. A beruházás Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban Split közelében. Hárman haltak meg, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán Szolta és Brács szigete között. Négy embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget. Azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik ma az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát, amely mintegy 4500 vendég befogadására alkalmas, több hét alatt építették fel, $60 millió a Fehérház déli gyepén. Az amerikai elnök jelenlétében az arénában 14 harcos küzd meg egymással, amit a közeli parkban óriás kivetítőkön nézhet 125 000 ember. Másodfokú narancssárga riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt több dél-magyarországi járásra. A Baranya-Tolna és Bács-Kiskun vármegyei területeken a következő órákban óránkénti 80-100 kilométeres szélre, nagyméretű jégre és felhőszakadásra is készülni kell, de az időjárás alakulásától függően a legmagasabb piros fokozatot is elrendelhetik. A katasztrófavédelem arra kéri az utazókat és a lakosságot, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, vihar idején ne parkoljanak fák és villanyvezetékek alá. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat még zápor, zivatar. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok lesz.
3: Műsorajánlat. Nagyok.
6: A kultúrafogyasztásnak a fogmosáshoz hasonlóan automatizmussá kell válnia, vallja beszélgetőtársam, aki saját életében is ehhez tartja magát. A köznevelés tartalmi megújulásáért felelős miniszteri biztosként az ő nevéhez fűződik az utolsó, előremutató, ám végül be nem vezetett nemzeti alaptanterv kidolgozása. Vendégem dr. Csépe Valéria, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett pszichológus. Professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az elemi akusztikus információfeldolgozás és az idegtudomány neves kutatója, akiről 3 évvel ezelőtt egy kis bolygót is elneveztek. Várja önöket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.
3: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor hétfőn este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
7: Együtt a játék örömét.
8: Mi már voltunk Magyarország szeretlek.
7: Ugye? Mindig és? Vesztes csapat volt, mind a hárman.
9: Minden
7: háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
9: 180.
7: Így van, tovább.
9: Normális maga?
8: Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a honlapát.
10: Hastánc. Vízisí.
11: Magyarország szeretlek. Ma 19:45 a Dunán. Az Intermaus 007-ese.
12: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
11: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
13: Elhocic. Grabowski.
14: Megsebesült?
15: Nem szokásom.
11: Az egerek egyetlen reménysége.
16: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
17: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajásokat.
11: Macska fogó. Ma 21 órakor a Dunán.
3: Kívánság kosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
18: Jó időtöltést önöknek! Folytatódik kívánság műsorunk, melynek üzenetrögzítős telefonszáma 061 vagy 0630 759 51 00. Küldhetnek levelet a 1037 Budapest Kunigunde útja 64 szám alá, és írhatnak a kívánságkosár@mtva.hu címre. A hónap végén a brit popzene ikonja a Duran Duran ad nagyszabású koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. A több mint 100 millió lemezt eladó zenekar az eredeti felállásban érkezik, hogy egy látványos, modern audiovizuális show keretében ünnepelje meg több mint 4 évtizedes pályafutását. A június 28-ai koncertre sorsolunk majd ki egy páros belépőt műsorunkban. Hamarosan játszunk, addig azonban a kívánságoké a főszerep. Mindössze 37 évesen hagyott itt minket Fábián Júli énekesnő, dalszerző, dalszövegíró. A szakma és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva volt, aki a jazz és a pop műfajában számos sikeres produkció részese volt. 2019-ben fogott össze Wolf Kati, Bolba Éva, Mező Misi és további 15 közreműködő művész, hogy emléket állítsanak Fábián Julinak. Következzen tehát a földre való Marianna kérésére.

0: Ez a Kossuth Rádió, és benne a kívánság kosár. Jutka néni kérésével megyünk tovább, kezét csokolom.
1: Üdvözlöm, Tamáskám. Hát olyan régen hallottam a Paul Robson, aki azért egy, az én fiatalabb koromban egy elég népszerű énekes volt, egy nagyon szép dalával, a Zúga folyóval, és nem tudom, hogy a mai nemzedéknek jelente ez valamit, de akkor tájt nagyon szerettük ezt a dalt, és én remélem, hogy most is le tudják nekem játszani.
0: Le tudjuk, igen. A kérdés, hogy eredeti vagy magyar változatot szeretne hallani, mert ugye magyarul mondta a címét.
1: Legyen magyar változat, de hát azt akkor kiénekli.
0: Gregor József.
1: Őt is nagyon szeretem.
0: Hát, igen, sokan is.
1: Jó, hát, hogy ekkora választék van önöknél, hát ez meglepő. Na, hát biztos ebbe benne van Szabolcsnak is a két keze.
0: Hát leginkább, igen, könnyékig.
1: Keresi ezeket a dalokat, hogy magyar is van, meg eredeti is van, és én nagyon örülök neki, hogy ön továbbra is ilyen megértően, ilyen emberszeretően beszél minden dalkérővel, velem is, a többiekkel is, jókedvűen, beleérzően, úgyhogy tartsa meg ezt a nagyon nemes szokását. Jó egészséget kívánok mindnyájuknak, és köszönöm szépen, hogy megörvendeztetnek vele.
0: Mi köszönjük szépen, Jutka néni, hogy itt volt velünk, és semmi akadálya, úgyhogy indítjuk a dalt az Álmos folyó című Gregor Józseftől. Köszönjük szépen a kedves szavakat.
1: Köszönöm.
0: Szép napot, viszont hallásra.
1: Szép napot önnek is.

0: Ez a kívánság kosár. Múlt hónapban ünnepelte 82. születésnapját Huszti Péter, akinek ezúton is a legjobbakat kívánjuk. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművész Ady Endre versét szavalja el, melyet Györfiné Szabó Juliannak küld egykori osztálytársainak, akikkel 65 évvel ezelőtt közösen ballagott el a debreceni Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumból. Üzenet egykori iskolámba.
1: Június volt, s újjongtunk, nincs tovább. Most gyertek szabad mellű örömök, s pusztuljatok bilincses iskolák. De elcsitult a jóket förgeteg, s helyére ült a döbbent némaság. Köröttünk már az élet csörtetett. Ó, ifjúi szent megjózanodás, komoly nagy fény, hős férfiú szerep, emléketek ma is milyen csodás. Hős harc az élet, és megélni szép, ha hozzáedzik tüzes szívkohók, ifjú vitézlők, lengetek szívét. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz, s Szent Frigyüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött élet csaták között volt mindig hozzám végüzeneted. Tápláltad tovább bennem az erőt, szeretni az embert, s küzdeni, s hűnálni meg Isten, s ember előtt. Június van, s nagyon magam vagyok, s kísértenek éltem árnyai, s az elbocsátó iskolapadok. S én vén diák, szívem fölemelem, s így üdvözlöm a mindig újakat. Föl, fiúk, csak semmi félelem. Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami volt, nemes, küzdő, szabad lelkű diák.
0: Üzenet egykori iskolámba. Ady Endre versét Huszti Péter szavalta el. Egy olyan kéréssel folytatjuk műsorunkat, amely a kívánságkosár@mtva.hu címre érkezett. Jó napot kívánok! Az Abba Money Money című számát szeretném kérni. Üdvözlettel, Josefa! Örömmel küldjük Agneta, Björn, Benny és Anifrit közös produkcióját.

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a kívánság kosár. Aranka néni van itt velünk, kezét csokolom.
1: Igen, én vagyok, drága.
0: Milyen dalt szeretne hallani itt a Kossuth Rádió kívánság műsorában?
1: A Violák.
0: Mint a Violák, ugye Szécsi Pál.
1: Igen, őszintén most, hogy magával beszélgethetek, hogy azt mondják, nő és férfi között nincs barátság, de van. Egy nagyon igazi barátság kötött bennünket össze abban a 60-as években, és nagyon szerettük ezeket a dalokat. És mindig egymásnak írtunk, ha volt egy új dal, amire rátaláltak, az már fölkerültem Pestről, lemaradt vidéken, és mindig írt nekem egy dalt. Na ő írt ezt, visszajövök hozzá, tennék, ha jön a nyár. Ez is itt van egy papíron nekem, mert van egy füzetem, amit ő is írt bele dalokat. Ezeket mind jó visszanézni. Múltkor, mikor elővettem ezt a füzetet, és eszembe jutott, és most már ő se él, meghalt. Úgyhogy én se vagyok fiatal, én is a 89. évemet betöltöttem, de azok az évek, amik úgy ott voltam, az nagyon-nagyon szép időszak volt, és így magányomban előveszem ezeket a dalokat, és csak átolvasgatom, megnézem vissza, és olyan jó visszahallani az én számomra pláne, meg gondolom már mind azok a idősebbek, akik ugye ezeket a dalokat szerették, azoknak mind ez egy élmény. Szinte ott vagyunk vele a dallal, ahonnan hallja az ember ezt a dalt, Istenem, a 60-as években gyönyörű szép slágerek születtek, és nagyon-nagyon ritkán lehet őket hallani.
0: Szécsi Pál az akkor megfelel önnek, ugye? A Mintaviolák.
1: Igen, igen.
0: Jó.
1: Köszönöm.
0: Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, kezét csokolom.
1: És jó munkát magukra.
0: Köszönjük.
1: És igazán nagyon örülök, meg biztos sokan örülnek ezeknek a sok szép számokat, amit kérnek. Úgyhogy jó hallgatni.
0: Örülünk nagyon. Köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Viszont hallásra.
1: Minden jót magukra. Viszont hallásra.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 16 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik ma az amerikai hadsereg hivatalos megalakításának 251. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát 60 millió dollárból a Fehérház gyepén építették fel. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Holnap kezdődik az országos színházi találkozó az egyhetes seregszemlének idén. A debreceni Csokonai Nemzeti Színházad otthont a versenyprogramban 14 előadás szerepel. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma. Szerdától egyre melegebb lesz, és a jövő hétvégén már 32-37 fok között alakulnak a maximumok. Egyelőre azonban másodfokú, narancssárga riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt több dél-magyarországi járásra. A következő órákban ott óránkénti 80-100 kilométeres szélre, nagyméretű jégre és felhőszakadásra is készülni kell. Holnap már sok lesz a napsütés, de záporok, zivatarok lehetnek. Napközben 20-26 fok lesz.
2: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
3: Újra itt az önök kedvenceivel. Várjuk kívánságaikat egész héten. Elérnek minket a 061 vagy 0637 59 51 00-as üzenetrögzítős telefonszámok tárcsázásával. Várjuk leveleiket postai úton. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. És küldhetnek e-mailt is a kívánságkosár@mtva.hu címre. Mária ma délután Ingrid Alberini közismert nevén Ingrid egyik pörgős dalát hallaná szívesen. Irány tehát a párizsi éjszaka.
4: Para

0: swing.
1: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár. László kérésével folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. És köszönöm a lehetőséget.
1: Jaj, hát erről szól a Kívánság műsor. Önök dalt kérnek, mi pedig teljesítjük a kéréseket, kívánságokat.
2: Van egy dal, Melody Damu, nagyon régi dal. Zengi, hogy ne hagyj árván. Körülbelül így folytatódik. Uh-huh. Ezt szeretném kérni, a lehetséges. Ugye én majdnem, hogy árván maradtam, megözve gyűltem, és igen idős is vagyok. Bár nem vagyok szomorú, de elfoglalom magam, de ez a dal a szívemből szól.
1: Mennyire kedves, ahogy felvezette, elmondta, hogy miért kéri ezt a dalt. Hát, nem is kérdés, hogy lejátsszuk. Ugye Németh Lehel énekli, az eredetit pedig Paul Anka.
2: Igen.
1: Milyen emlékek kapcsolódnak ehhez? Mikor hallotta először ezt a felvételt?
2: Hát, ez nagyon régen. Kedves uram, ez 1960-ban emlékszem erre. Körülbelül volt egy strand Sátorjújhelyen, és egy lemez játszóról, egy lemez ment, rendszeresen ez is ment többek között. És ez úgy bennem maradt azóta is. És annyira igaz. És tényleg úgy van, hogy minden nyelven megírták. Küldeném azoknak, akik kedvelnek engem, ismernek engem, de főleg én szeretném ezt hallani emiatt.
1: Játsszuk Önnek, László, és ezt a pozitív hozzáállást a mindenhez, ezt tanítani kéne. Így telefonon keresztül, amit hallok, így ebből, ezt tudom levonni, ahogy mesél, ahogy érez, ahogy gondolkodik. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és egy ilyen csodás
2: nagyon
1: dalt küld.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra, László.
2: Viszont hallásra.

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár. Borbála kérésével folytatódik a műsor. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, igen, köszönöm.
0: Borbála drága, milyen dalt szeretne hallani itt a Kívánság műsorban?
1: Holnap este újra várok rád, azt a dalt szeretném meghallgatni.
0: Az Univerzál Együttesről van szó, ugye Jó Éj című dala. Mikor hallotta, vagy hogy jutott eszébe, hogy ezt a dalt kérde?
1: Ez már régen, tulajdonképpen most nem is ezt akartam kérni, aztán ez jutott értelen eszembe.
0: De kedves.
1: Úgyhogy most megkérdezem, hogy milyen ritkán, vagy milyen sűrűn lehet kérni a dalt?
0: Hát,
1: hogyha több dalt akarok kérni,
0: hát
1: például.
0: Lényegében kérjen bátran, és akkor, hogyha úgy jön listában, akkor beszerkesztjük. Igen, igen,
1: jó,
0: igen. De kanyarodjunk vissza a dalkéréshez, hogy küldje valakinek a felvételt.
1: Nem küldöm senkinek, csak én szeretném meghallgatni.
0: Néha kell ilyet is csinálni, és árulja még el nekem, Borbála, hogy milyen emlékeket fog felidézni ez a felvétel. Mit gondol? Nyaralás, valami családi összejövetel?
1: Nem. Egészen más jellegű emlékek.
0: Jaj, nagyon titokzatos, úgyhogy nem is faggatom tovább, hanem indítjuk a felvételt, jó?
1: Jó, nagyon szépen
0: köszönöm.
1: Köszönöm,
0: viszont hallásra.
1: Minden jót kívánok mindenkinek.

0: ahogyan azt már említettem, két hét múlva a brit popzene ikonikus csapata a Duran Duran ad nagyszabású koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. A zenekar eredeti felállásban érkezik hazánkba, hogy egy látványos, modern, audiovizuális show keretében ünnepelje meg több mint 4 évtizedes pályafutását. A formáció előzenekara a Compact Disco lesz. A nevük például a 2012-es Eurovíziós Dalfesztivál kapcsán is ismerős lehet, hiszen ők képviselték hazánkat Azerbajdzsánban. Na de milyen érzés lehet hazánkat képviselni a Duran Duran koncerten? Erről kérdezem a Compact Disco alapító tagját, Lotfi Begit, akit köszöntök a vonalban. Szervusz!
1: Szia Tamás, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Hogyan hatott a hír, amikor megtudtátok, hogy a Compact Disco vezeti fel a Duran Durant a június 28-ai budapesti nagykoncerten?
1: Több szempontból különleges volt a dolog, hiszen én magam 8 éve már nem vagyok a zenekarnak a tagja, és ez a különvállás akkor nem egy összeveszés vagy egy összekülönbözés eredménye volt, hanem még egész egyszerűen a szóló karrieremet helyeztem előtérbe, és a kettőt nehezen tudtam összeegyeztetni, úgyhogy 8 évvel ezelőtt abban maradtunk, hogy nélkülön folytatják a srácok, és most a szervezők azzal hívtak minket, hogy szeretnének minket, mint felvezető zenekar, de ragaszkodnának ahhoz, hogy az eredeti felállásban lépünk színpadra, úgyhogy különleges volt a megkeresés. Én felhívtam a srácokat, megkérdeztem, hogy mit gondolnak erről, és nagyon örültek neki, úgyhogy duplán érdekes a történet, hiszen viszonylag hosszú idő után fogok a fiúkkal a színpadra állni.
0: 8 év után áll újra össze a Compact Disco. Mi lesz az a plusz szerinted, amit ez az újra, fogalmazunk úgy, egymásra találás ad, hiszen nagyon sok kreatív dolog történt mindkét oldalon, ha ezt nézzük.
1: Igazából ez számunkra egy ilyen örömünnep lesz, hiszen nagyjából mondjuk egy előzenekari pozíció az nem egy teljes koncertet fed le, tehát gondolom 30-40 percünk lesz bemelegíteni a közönséget, és hát ez alatt az időszak alatt nyilván a legismertebb dalainkat fogjuk elővenni, és alapból ez, hogy így együtt újra színpadon állunk, ez megadja az alaphangulatot, és hát nem is akárhol, a Papp László Sportaréna azért egy különleges helyszín, különleges színpaddal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a zenekarnak a közel 15-16 éves fennállásának a megünneplése lesz. Nyilván készülünk a koncertre, próbálunk, és a stúdióban is dolgozunk, úgyhogy azt meg meglátjuk, hogy ez milyen dolgokat fog előhozni, ne adj Isten, készítünk-e új dalt, hogy hoz össze minket ez a közös munka.
0: Legutóbb 2012-ben járt nálunk a világhírű együttes. Mennyit változott azóta a formáció? Követed őket? Tehát, hogy mennyire alakították át a zenei stílusokat?
1: Igazából, ahogy te is említetted, egy közel 40 éves múlttal rendelkező zenekarról beszélünk, akiknek meg annyi nagy slágerük volt, és hát nagyon sok lemez fűződik az ő nevükhöz, úgyhogy én azt gondolom, hogyha csak a legnagyobb dalaikkal kezdenék összeállítani a koncertprogramot, akkor is egy slágerparádéval fogunk szembesülni, de hát ez alatt az évek alatt jelent meg új nagy lemezük is, úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy ebből is hallhatunk majd a budapesti koncerten, én nagyon kíváncsian várom.
0: Mi pedig nyereményjátékot ígértünk, egy páros belépővel lehet valaki gazdagabb a hallgatóink közül. A kérdés a következő, hogy hány év után tér vissza a Duran Duran hazánkba, 28, 14 vagy 7 év után? Még egyszer, hány év után tér vissza a Duran Duran hazánkba, 28, 14 vagy 7 év után? A megfejtést jövő szerdáig várjuk a 061-759-51-00-as üzenetrögzítős telefonszámon, illetve a kívánságkosár@mtva.hu címre. És még egy gyors kérdés Lotfi Begihez. Hallható lesz esetleg június 28-án a Sound of Our Hearts a Compact Disco-tól?
1: Egész biztos vagyok benne, hogy ez a dalunk is felcsendül majd, hiszen ez egy kihagyhatatlan része a Compact Disco karrierjének és a koncertprogramnak is.
0: Azért is kérdeztem, mert ez indul itt a kívánság műsorban is. Örömteli zenélést a Duran Durannal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a telefont.

0: Compact Discótól hallottuk a Sound of Our Heart című dalt, és nyereményjátékunkra ismételten felhívnám a figyelmet, mellyel egy páros belépőjegyet nyerhetnek a Duran Duran június 28-ai budapesti nagykoncertjére. A kérdés így szól, hány év után tér vissza a Duran Duran hazánkba? 28, 14 vagy 7 év? A megfejtést jövő szerdáig várjuk a 061-759-51-00-as üzenetrögzítős telefonszámon, illetve a kívánságkosár@mtva.hu címre. A stúdióba pedig megérkezett már a műsor szerkesztője Toldi Szabolcs, hiszen szerkesztői ajánlathoz érkeztünk. Szerbusz, köszöntelek!
1: Szia Tamás, köszöntök mindenkit! Sokunk emlékezetében él Bőn bácsi a Szomszédokból, bizony, aki a Durán-Durán kifejezés hallatán felkapta a vizet, és közölte, hogy náluk bizony nem lesz durrogtatós játék a társ.

0: bent tartsák magukat. Nick Rhodes a DJ volt, John Taylor a kidobófiú, Roger Taylor pedig takarított és pakolta a felszerelést. A klub tulajdonosai lettek az első menedzsereik, később csatlakozott Simon Le Bon és Andy Taylor, tehát immár három Taylor is volt a csapatban, alaposan feladták a leckét az újságíróknak, hiszen nem lehetett szimplán taylorozni a cikkekben, mindig pontosan meg kellett határozni, hogy kiről is van szó. A zenekar népszerűsége olyan hisztérikus rajongással párosult, amit a Beatles óta nem látott a nagyvilág, akadt egy igazán előkelő rajongójuk is, Lady Diana személyében. A Walesi hercegné hivatalosan kijelentette, hogy a Duran Duran a kedvenc együttese. No hát, ez sokat segített abban, hogy a zenekar ne csak tini bálvány, hanem kulturális ikon is legyen. A csapat olyan jó kapcsolatot ápolt a királyi családdal, hogy 2022. júniusában részt vettek Erzsébet királynő platina jubileumán is.
1: Elképesztő. Elképesztő, és 40 éve vannak a pályán, és ugye hát nem árulom el, hogy hány év után térnek vissza Magyarországra, hiszen ez a játékkérdésünk is. Melyik dalt fogjuk meghallgatni tőlük?
0: Én úgy voltam vele, hogy ha már szóba került Lady Diana, akkor elhozom a Walesi hercegné nagy kedvencét a csapattól. Vilmos herceg mesélte egy interjúban, hogy autózás közben az édesanyjuk elindította ezt a számot, és vele együtt énekelték a hátsó ülésről a kis Harry herceggel. Közben az járt a fejükben, hogy a kisfiúk egyszer vad fiúk lesznek, akik ugyanúgy lázadnak majd, mint a következő dal főszereplői.
1: Mi a dal címe?
0: Wild Boys.
1: Szóljon a felvétel!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 17 óra, köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea. Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, amelyre válaszul az izraeli hadsereg légi csapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik fellegvárára. Libanoni jelentések szerint egy ember életét vesztette. Izrael korábban figyelmeztetett, hogy a beiruti Dahia elleni csapás sokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, de csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a külföldi. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik ma az amerikai hadsereg hivatalos megalakításának 251. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát 60 millió dollárból a Fehérház gyepén építették fel. Az amerikai elnök jelenlétében az arénában 14 harcos küzd meg egymással, amit a közeli parkban óriás kivetítőkön nézhet majd 125 000 ember. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. A cél, hogy a szakképzési centrumok működése szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Holnap kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont. A versenyprogramban 14 előadás szerepel. Meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be, a képzőművészet markánsan egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. Somogyi Győzőt a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. 84 éves volt. Ismét járnak a vonatok Baja és Pörbőj között, ahol korábban fadült a sínekre. A Dombóvár, Bátaszék, Baja vonalon utazók újra a megszokott menetrendre készülhetnek ezen a szakaszon. Másodfokú narancssárga riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt több dél-magyarországi járásra. A következő órákban óránkénti 80-100 kilométeres szélre, nagyméretű jégre és felhőszakadásra is készülni kell. Holnap már sok lesz a napsütés, de záporok, zivatarok is lehetnek. Napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma. Szerdától egyre melegebb lesz, és a jövő hét végén már 32-37 fok között alakulnak a maximumok.
0: Műsorajánlat. 56-70. Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
0: Nagyok.
3: A kultúrafogyasztásnak a fogmosáshoz hasonlóan automatizmussá kell válnia, vallja beszélgetőtársam, aki saját életében is ehhez tartja magát. A köznevelés tartalmi megújulásáért felelős miniszteri biztosként az ő nevéhez fűződik az utolsó, előremutató, ám végül be nem vezetett nemzeti alaptanterv kidolgozása. Vendégem dr. Csépe Valéria, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett pszichológus, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az elemi akusztikus információfeldolgozás és az idegtudomány neves kutatója, akiről 3 évvel ezelőtt egy kis bolygót is elneveztek. Várja önöket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.
2: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor hétfőn este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
2: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
5: Újra itt az Önök kedvenceivel. Elérnek minket a 061 vagy 06379 51 00-as üzenetrögzítős telefonszámok tárcsázásával. Várjuk leveleiket postai úton, címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64, és küldhetnek e-mailt is a kívánságkosár@mtva.hu címre. Ide érkezett a következő üzenet is. Kedves Tamás, ritkán játsszák a rádiók a Group and Swing dalait, ezért most Önökhöz fordulok. Szeretném meghallgatni a Szép lányok és a rossz fiúk című dalukat. Nagyon köszönöm, Gergely. Nagyon szívesen. Hallgassuk Mihály Rékáékat 2010-ből.

0: Ha vasárnap, akkor kívánság kosár itt a Kossuth Rádióban, és itt van velünk Erika. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, kedves Tamás!
0: Milyen dalt szeretne hallani itt a Kossuth Rádióban?
1: Szeretném hallani, nem tudom, hogy jól emlékszem-e, hogy Stevens vagy, hogy nem mondom, az angol kiejtésem pocsék.
0: De nem, kedvesen az mondta, nem azon, jó, igen, azon most jövök, amilyen kedvesen mondta.
1: Adja
0: igen.
1: Szívemet egy éjszakára.
0: Oh, give me your heart tonight. Igen, igen, a Shakin Stevens, végül is jól mondta. Igen, igen, igen, igen, igen, igen.
1: Igen, és ennek megvan a magyar változata is, és ez, én szeretem a külföldi slágereket magyarul hallani, mert érthetőbb.
0: Oké, ennek a magyar változata ugye a Csak egy éjszakát. Igen. Csak egy éjszakát című, és Aracki László énekelte egyébként.
1: Igen? Uh-huh. Hát akkor az jó régen volt már. Uh-huh. De nem baj, legyen, mert nagyon szép a szövege.
0: Igen, igen. Meg hát ön ezt kérte, úgyhogy mi ezt fogjuk játszani? Ilyen egyszerű.
1: Igen. Nagyon szépen köszönöm.
0: Küldi-e valakinek? Erika.
1: Megvan a jövő heti kívánságom is, de majd ezt a héten bemondom.
0: Jó, jó. És küldi-e valakinek a dalt?
1: Először is a szeretett családomnak.
0: Okay.
1: Másrészt küldöm a Rakoncai fivéreknek, mert kedvenceim, és küldök mindenkinek, aki szereti a kellemesen táncolható zenét.
0: Szóljon akkor...
1: Én nem tudok most, mert sajnos gerinctörésem van.
0: Jó, jobbulást, Erika.
1: Köszönöm szépen, hát most már gyógyulgatok, és hát mindenkinek, és önöknek is, hogyha tetszik ez a szám.
0: Nagyon szépen köszönjük, nagyon indítjuk is a dalt.
1: Nagyon jó szívvel kívánom önöknek, hogy szórakozzanak ezen a számon, és továbbra is örökös hallgatójuk leszek.
0: Köszönjük szépen. Viszont hallásra.
1: Minden jót, viszont hallásra, Tamás. Köszönöm szépen.

Rögvest kezdődik a Nemzeti Sportkrónika a hétvégi mérkőzések eredményeivel és kapcsolásokkal. Ezt megelőzően még Rabbi William zárja mai kívánságkavalkádunkat József kérdésére. Mai műsorunkat is meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Tamást hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: 9 érmet szereztek eddig a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság záró napján. Meglepetés ausztrál győzelem a labdarúgó világbajnokságon. Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Mi történt a kajakkenu Európa-bajnokság ma délelőtti programjában? Tóth Bélától megtudhatják.
3: A női kenu 2-es és a férfi kajakpáros ezüstérmes, Csikó Zsóka 501-esben a harmadik lett, és további 3 magyar érem született a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság záró napján. Ma délelőtt és kora délután összesen 8 döntőt rendeztek a Montemoro-Vejói kontinens viadalon, mindegyik fináléban volt magyar érdekeltség. Ezüstérmet szerzett a kenu 2-esek olimpiai versenyszámában 500 méteren Kis Ágnes és Nagy Bianca. A szegedi kettős ragyogóan építette fel a pályát, és a táv második felében, megelőzve a spanyolokat, az ukrán hajó mögött zárt a második helyen. A férfi kajakpárosok ötkarikás 500 méteres számában Kurucz Levente és Fodor Bence kiváló versenyzéssel, az olimpiai bajnok német egység mögött ezüstérmes pozícióban haladt át a célvonalon. A dobogó legalsó fokára állhatott fel kenu 1-es 500 méteren Opavszki Réka, a kenu 2-esek hasonló távján Fejes Dániel és Hajdú Jonatán, míg a kajakosok legrövidebb számában 200 méteren Balogh Gergely is harmadik lett. Csikó Zsóka tavaly a racsicei EB-n triplázott, Portugáliából 1 bronzéremmel térhet haza. A szolnoki versenyzőt mindössze 200-addal előzte meg a lengyel Puvavska K1 500-on. Csikós aztán Újfalvi Laurával egy hajóban is vízre szállt, az erre az idényre összeálló egység a 6. fejezte be a döntőt. A férfi kenusok 500 méteres számának fináléját pedig Juhász István zárta a 6. helyezéssel. Az Európa-bajnokság délelőtti futamait tehát 6 éremmel, 2 ezüsttel és 4 bronzzal zárta a magyar csapat, amelynek sportolói szombaton 5-ször álltak a dobogóra.
2: Olimpiai számban tehát kajak 2-es 500 méteren nyert ezüstöt a Kurucz Levente és Fodor Bence páros a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. A magyar dúó a hazai szövetség oldalán a sajtófőnöknek Kurilla Viktornak így nyilatkozott.
4: A várt nagy csata a németekkel, portugálokkal és a végén a csehek is beszálltak. Levi, ez most egy ezüstérem lett.
5: Vegyes érzésekkel szálltam ki, egész nap forog a szél. Úgy éreztem, hogy futam előtt pont úgy fordult be a szél, hogy végig felénk erősödött a szél, és a 9-es, 8-as, 7-es, 6-os pálya volt fedettebb. Van bennem egy kis csalódottság, mivel úgy érzem, hogy ennél több volt bennünk, de a szélviszonyokat nem tudjuk irányítani. Magunkból meg kihoztunk mindent. Remélem, hogy egyszer sikerül ezt az ezüst aranyat 2 aranyra váltanunk.
4: Nem tudom, mennyit érzékeltetek benne a futamból, a rajtból ti jöttetek ki gyakorlatilag a legjobban. A közepén volt, amikor a németek el tudtak lépni, de a végén ismét nagyon jól jöttetek. Milyen volt ez a pálya számodra?
6: A végeredménnyel úgy meg vagyok elégedve, a pályával annyira nem. Nem mondanám 100%-os pályának, éreztem benne ilyen tökéletlenségeket, de örülök, hogy ezüstérem is, csatában voltunk a többi jó egységgel.
2: A kenus Csorba Zsófia a nőknél címét megvédve aranyérmet szerzett, a férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes 5000 méteren a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon, ez pedig már a ma délutáni program. Ezt követően jönnek a kajakosok a maratoni távban. A lányok, mármint a nők, bocsánat, néhány perccel ezelőtt végeztek, a kajakos Kőhalmi Ermese az első helyen végzett, és 17 óra 25 perckor kezdődik majd a férfi kajak 1-es 5000 méter, ahol Varga Ádámnak szurkolhatunk majd.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: Meglepetésre ébredhettek ma reggel a foci rajongók. A labdarúgó világbajnokságon a D-csoportban Ausztrália-Törökország mérkőzést rendeztek magyar idő szerint 6 órától Vancouverben. Részletek a mérkőzés egyik rádiós kommentátorától, Erdei Márktól.
7: Továbbra sem tud világbajnoki nyitómeccset nyerni Törökország. Ausztrália, Törökország 2-0. Jobban kezdték a törökök a mérkőzést, több helyzetet is ki tudtak alakítani, de a végig kiválóan záró ausztrál védekezésen nem tudtak átjutni, és végül a 27. percben ugyan érkezett egy életerős Arda Güler lövés középről, kapásból ballal, ezt követően Beach lehúzta a labdát, kigurította, és 3 passzból felértek az ausztrálok. Végül megkapta a labdát Irán Kunderről, akit indítottak, szépen befelé tolta a labdát, lehet, ezzel átverte a török védőt, és ezt követően pedig jobbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát. Ezzel tehát a 27. minutumban 1-0-ra vezetett Ausztrália. Ezt követően 3 percre rá Bardakcsinak, a török középső védőnek volt egy óriási helyzete, hiszen nagyjából 20 méterre középről egy óriási bombát eresztett meg. Beach bele tudott érni, onnan pedig a kapufára pattant a labda. Nem volt szerencséje Bardakcsinak, hiszen kifele jött onnan a labda. Így fordultunk rá a második félidőre, vagyis 1-0 volt Ausztráliának. Mind Vincenzo Montella, mind pedig Tony Popovic, az ausztrálok mestere próbált változtatásokkal élni, de végül nem a cserék hozták meg a második gólt ezen a mérkőzésen, hanem Metcalf, az ausztrálok egyik legjobbja a reggeli mérkőzésen. Conor Metcalf volt az, aki labdát tudott szerezni, 5-3-ban vitték az ausztrálok rá a labdát a török védelemre. Ezt követően Metcalf nem passzolt, hanem befelé tolta a labdát, 18 méterről kicsit jobbra sodródva a bal lábával szépen kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát, úgyhogy valóban ennek a meccsnek két hőse van. Irán Kunda, aki az ausztrál válogatott valaha volt legfiatalabb világbajnoki gólszerzője, valamint Conor Metcalf, aki jegyezte a második gólját Ausztráliának. Ezt követően Arthur Cooklunak volt még egy nagy helyzete, de végül közvetlen közelről Beach bevágta a labdát, és jegyezzük meg azt is, hogy Beach is kiválóan védett az ausztrál kapuban, annak ellenére is, hogy sokan Matt Ryant várták kezdő kapusként az ausztrál kapu elé. Még egyszer tehát a végeredmény, Ausztrália, Törökország 2-0.
2: Az ausztrálok vezető gólját Nisztori Irán Kunda lőtte Törökország ellen. Az angol Watford támadója így nyilatkozott a győztes meccs után.
8: Extra motivációt jelentett az, hogy kevesen hittek a sikerünkben. Szeretnek minket alábecsülni, pedig remek csapatunk van. Persze többet volt a labda a törököknél, de kilőtte a gólokat. Rendkívül boldogok vagyunk.
2: Magyar idő szerint ma éjjel Brazília döntetlennel mutatkozott be a labdarúgó világbajnokságon. A dél-amerikaiak az előző VB-n negyedik helyezettjével Marokkóval végeztek 1-1-re a C-csoport New Yorkban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Skócia 1-0-ra bizonyult jobbnak Haitinál Bostonban. A karibi csapatban a hajrában pályára lépett Lenny Joseph, a Ferencváros csatára is. Ma 19 órától Németország Curaçaóval, 22 órától Hollandia Japánnal játszik. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A címvédő Magdeburg nyerte a bronzérmet a férfi kézilabda bajnokok ligájában, miután a német csapat a kölni négyes döntő helyosztóján 32-26-ra legyőzte a dán Aalborgot. 18 órától rendezik majd a Barcelona Füchse Berlin döntőt. Lewis Hamilton a Ferrari brit pilótájaként első sikerét aratta és megnyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. Mögötte George Russell a Mercedes-szel ért be másodikként, és a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője, műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot. Lewis Hamilton a verseny után a helyszínen így nyilatkozott Nico Rosbergnek.
9: Lewis, you did it. You're a Ferrari winner.
10: Lewis, megcsináltad, futamgyőztes vagy a Ferrari-val. Amilyen nehezen indult ez a Ferrari pályafutásod tavaly, milyen érzés ez most? Először is hadd kezdjem, hogy megköszönjem mindenkinek, aki itt van a csapatnak, a Ferrari-nak, akik a gyárban dolgoznak, Frednek, hogy hitt magam, hogy idehozott ehhez a csapathoz. Egy álmom kezdődött el tavaly, és egy lehetetlen útnak tűnt ez, egy lehetetlen utazásnak, de sosem adtuk fel a reményt. És a csapat folyamatosan felemelt a padlóról, és annyit változtattunk, fejlesztettünk az autón, és a legjobb szurkolótáborom nekem van. És nem kérhetek ennél többet. Köszönöm szépen mindenkinek. Lehet hallani 106. győzelmet. Ez hol van a 106-ban? Ez hova rakod a rangsorban? Mindegyik különleges a maga módján, de ez valami más. Láttam a Ferrari-nak a sikerkorszakát még a tévében, és akkor itt versenyeztem, akkor is elképzelt, hogy milyen lehet ezzel az autóval nyerni, és eljött ez az idő, és mindenki kőkeményen dolgozott ezért, úgyhogy mindenki megérdemli a csapatnál, örökké hálás leszek nekik, és remélem, hogy ez az első, és még sok követi, nagyszerűek voltak a kiállások, a stratégia, fantasztikus volt az autó, Forza Ferrari!
2: Negyedik csoportmérkőzését is megnyerte a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a kassai Európa-bajnoki selejtezőben. A miénk 21-7-re győzték le Szerbiát, és ezzel elődöntőbe jutottak. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
11: 17:30, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
12: Holnap hivatalosan is megkezdődik Ukrajna uniós csatlakozási folyamata. A magyar kormány is hozzájárult ehhez, mivel Kijev garantálta a kárpátaljai magyarok jogainak biztosítását.
11: Kedden tárgyalja az országgyűlés az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot, a tét több ezer milliárd forintnyi támogatás.
12: Ma van a véradók világnapja, egyetlen véradás akár három ember gyógyulásához is hozzájárulhat.
11: Az időjárásról...
12: Záporokra, heves zivatarokra lehet számítani a következő órákban, leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben.
11: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök.
12: Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed.
11: Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, amelyre válaszul az izraeli hadsereg légicsapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik negyedére.
12: Libanoni jelentések szerint egy ember életét vesztette. Izrael korábban figyelmeztetett, hogy a beiruti Dahia elleni csapásokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér.
11: Kijev hivatalosan is cáfolta, hogy tiltott biolaborok működnének Ukrajnában. Közben újabb légicsapások végeztek pusztítást Ukrajna déli részén, valamint az orosz Tula megyében. Részletek Iváncsik Attilától.
13: Akadozik az áramszolgáltatás és a közlekedés is Dél-Ukrajna egyes részein, miután Mikolaiv megye energetikai rendszerét és közúthálózatát támadta az orosz hadsereg. Az ukrán fegyveres erők válaszként az oroszországi Tula megyében található vegyi gyárat vették célba. Az azot üzem az egyik legnagyobb műtrágya, ammónia és salétromsav előállító ipari egység, ahol lőport is gyártanak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt is bejelentette, hogy egy orosz olajipari egységben is jelentős kárt okoztak a jaroszlávi régióban. Közben az ukrán külügyminisztérium hivatalos közleményben tagadta az Egyesült Államok nemzeti hírszerzése által közölt információkat, miszerint Washington 120 biolabor működését támogatta volna Ukrajna szerte. Kijev azt állítja, hogy ők betartják a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt, nem készítettek biológiai fegyvert. Az ukrajnai biolaborok kizárólag tudományos kutatási célt szolgálnak.
11: Moszkva és Szentpétervár után Tatárföldön is korlátozzák az üzemanyagvásárlást egyes benzinkutaknál. A tatárföldi kormány így akarja megelőzni a pánikszerű vásárlást.
12: A régió Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazány megyében, a krasznodári határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok.
11: Nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Erről beszélt Volodymyr Zelenszky, miután kiderült, hogy holnap hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. Az Európai Bizottság elnöke azt írta, a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja, Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Magyar Péter kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek Kijev vállalásai. Ambrus Róbert összeállítása.
14: Ez egy jó hír, de a folyamat hosszú lesz. Ezt mondta egy kijevi férfi, akit arról kérdeztek, mit vár az ukránok uniós csatlakozási tárgyalásától. Szerinte ez nem befolyásolja a háború kimenetelét. Azt mondta, nem az unió védi meg Ukrajnát, hanem a saját katonáik. Hétfőn hivatalosan is elkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Brüsszellel. Azzal, hogy a nemzeteinket közelebb hozzuk, megerősítjük a békét, a biztonságot és a jólétet. Ez áll abban a közleményben, amit az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke is megosztott. Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi, az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet jövő heti találkozóján ott lesz az amerikai elnök is. Az ukrán sajtó névtelenséget kérő diplomatákra hivatkozva azt írta, Volodymyr Zelenszky és Donald Trump között várhatóan nem lesz négy szem közti egyeztetés.
11: A svájci rendőrség szerint már akár ma 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt.
12: Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van. Több száz luxus üzlet és bank, valamint szálloda és szupermarket, deszkák torlaszolta el homlokzatát és kirakatát, tartva a rendkívüli zavargásoktól.
11: Több százan csaptak össze rendőrökkel Albániában, miközben egy adriai tengerparti luxus beruházás drótkerítését bontották le.
12: A beruházás ellenzői szerint a fejlesztés egy flamingóknak és tengeri teknősök fészkelő helyének otthont adó területet veszélyeztet. A beruházás Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető.
11: Továbbra sem sikerül kormányt alakítani Romániában, miután visszaadta mandátumát a szakértői kormány megalakításával megbízott miniszterelnök jelölt. Az államfő közben már felkérte az utódját. További részletek Bukarestből Baranyi Lászlótól.
15: Ma jár le az a 10 napos határidő, amíg Eugenio Mag miniszterelnök jelöltnek bizalmi szavazást kellett volna kérnie a parlamenttől. Mivel azonban az általa javasolt szakértői kormány támogatásától a jobboldali pártok elzárkóztak, visszaadta mandátumát. Az volt a fő kifogás ellene, és erre hivatkozott az államfő is, hogy egy szakértői kormányt gusba kötne a nyíltan vállalt parlamenti támogatás hiánya, és kinevezése másnapjától kezdve magára maradna. Nikos Orbán államfő ezért most egy politikusokból álló nyugat barát kormány megalakítására adott megbízást újabb jelöltjének. Adrián Vestia, Brassó megyei tanácselnök, volt fejlesztési miniszter, a jobbközép nemzeti liberális párt egyik alelnöke. A kinevezés szépséghibája az, hogy az államfő nem egyeztetett róla Ilija Bolozsán pártelnökkel. Az egy hónapja megbuktatott kormány ügyvivő miniszterelnöke ezért a párt megosztását célzó ellenséges lépésként értekelte az elnök húzását. Az új kormány beiktatására akkor van lehetőség, ha a PNL vagy annak egy része valóban kihátrál Bolozsán mögül, és hajlandó lesz tárgyalóasztalhoz ülni a Bolozsán kabinetet megbuktató szociáldemokratákkal. Romániában csak úgy lehet a 30%-os súlyt képviselő szélsőjobb nélkül parlamenti többséget összehozni, ha ahhoz a szociáldemokrata párt és a jobboldalnak legalább egy része csatlakozik. Viharos időszakra lehet tehát számítani a román belpolitikában is. Egyelőre semmi jele annak, hogy a több mint egy hónapja tartó kormányválság a közeljövőben véget érne.
11: Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot.
12: A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a külföldi.
11: Idehaza ma is folytatódott a vita a vitnyédi menekülttáborról. A kormányfő újabb dokumentumokat mutatott be, amelyek szerinte azt igazolják, hogy az Orbán kormány befogadó helyet tervezett Vitnyédre. A dokumentumok szerint 2024. augusztus 21-én volt az a kormányülés, ahol ezt először leírták. Nagy Attila Tibor politikai elemző közben arról beszélt, a vitnyédi ügy kellemetlen a Fidesznek, és rávilágít a párt hitelességi válságára. Mészáros László összeállítása.
16: Az még, hogy ukránok jönnek, oké, rászorultak, meg segítsük őket. Jó, ez volt az etetés. Ennek a vége az lett volna, hogy majd a migránsok is jönnek. Na akkor vadult be a falu.
17: Egész Vitnyét felbojdult, amikor a helyiek 2 éve megtudták, a kormány menekült tábor tervez a szomszédos Csermajorba, és meg is kezdték annak az építését, nyilatkozta a közmédiának egy helyi lakos.
16: Olyan súnyiba ment. Ilyen helyzetben első a kerítés. Aztán nőzővédő KFT, aztán utána történik a többi, belül, amit mi már nem látunk. De hát, a kerítés az nem hangszigetelt, onnan áthallatszik minden, tudtuk, hogy mi történik ott.
17: A tranzitzónák miatt is súlyos uniós bírság után kirobbant vitnyédi táborügy hatalmas vihart kavart 2024-ben. Az ellenzéki ösztűz ellenére az Orbán kormány végig tagadta a beruházást, végül nem érkeztek migránsok Csermajorba. Szombaton Magyar Péter korábbi kormányzati dokumentumokkal támasztotta alá, hogy 2024-ben az Orbán kormány nemcsak, hogy meg akarta építeni a migráns tábort, de még milliárdokat is költött volna a befogadóközpontra.
18: Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe, mindenben.
17: Magyar Péter a dokumentumokat a közösségi oldalán is megosztotta, és a kormány.hu oldalon is közzétették azokat. Az iratok szerint a kormány már 2024. augusztus 21-én döntött arról, hogy befogadó állomás lesz Vitnyéden. Magyar Péter vasárnapi videójában kiemelte, hogy az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit aztán ők tettek. Közben pedig átverték a magyar embereket.
19: A valóság ezzel szemben természetesen az, hogy ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá. Láthatóak a fotók, hogy milyen állapotban volt szeptember végén. Már az egyik épületbe költözhető állapot rengeteg emeletes ággyal, felújított mosdókkal. És az egész azért nem nyílt meg végül, és azért nem hoztak oda migránsokat, és hajtották végre Brüsszel utasítását, ahogy ők szokták mondani, mert mi szeptember 11-e után ebbe beleálltunk.
17: Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, reagálta Orbán Viktor szombaton.
20: Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. És nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migráns, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.
17: Előkészítés volt, de a kabinetnek sosem állt szándékában megépíteni ezt a tábort, jelentette ki Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a párt kongresszusára érkezve.
21: Ez egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz, mert azt szerettük volna, hogyha megállapodunk úgy az Európai Bizottság, hogy ne kelljen napi 1 millió eurót fizetni.
17: Ez a magyarázat most kevés lesz, reagálta a miniszterelnök a közösségi oldalán Orbán Viktor és Gulyás Gergely szavaira.
19: Ez olyan, mint amikor egy bolti tolvajt rajta kapnak, amikor lebukik, hogy el akar valamit lopni a boltból, akkor ő azt mondja, hogy hát ő csak trükközött, és át akarta volna verni a bolt tulajdonosát, majd az eladót. Szerintem ez kevés lesz.
17: Magyarországon ma nincs migráns tábor, ezt vasárnap közölte a Fidesz. Ahogy írták, az Orbán kormány nem hozott létre egyetlen migráns tábort sem. A korábban működő migráns táborokat pedig bezárta. A Fidesz hozzátette, követelik, hogy Magyar Péter se hozzon létre migráns táborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát.
22: Kellemetlen.
17: Nagy Attila Tibor kellemetlen. Szerint a Vitnyédi ügy kellemetlen a Fidesznek. A szakértő kiemelte, látható, hogy a Tisza párt elnöke minden adandó alkalmat megragad arra, hogy támadja a Fideszt.
22: Hogy minden támadási felületet igyekszik a Fidesz ellen megtalálni annak érdekében, hogy a Fidesz támogatottsága minél alacsonyabb legyen, illetve alacsonyabban maradjon.
17: Arra a felvetésre, hogy a Fidesz 2 éve még tagadta a vitnyédi tábor megépítését, most viszont az ellenkezője látszik kirajzolódni. Nagy Attila Tibor úgy reagált, mindez rávilágít a Fidesz súlyos hitelességi válságára.
11: Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid miniszter a 444-nek azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is. Részletek Kis Júlia Lillától.
23: Fővárosi képviselőként már volt tapasztalata, ezért bízta meg a miniszterelnök az uniós források hazahozatalával. Erről Vitézi Dávid beszélt a 444-nek.
3: Az uniós pénzek ügyében én képviseltem a fővárost az elmúlt másfél évben.
23: A közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, ha nem sikerül hazahozni a pénzt, az az ő felelőssége is lesz.
3: Az én dolgom az, hogy a lehetőségét megteremtsük annak, hogy a 16,4 milliárd eurót Magyarország megkaphassa, tehát az Unió odaadja, és utána amennyit csak lehet ebből a határidőkön belül is költsünk, szerintem ebben egyébként jól állunk.
23: A miniszter szerint, ha megérkeznek az uniós források, akkor még a kormányzati cikluson belül elkészülhet a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal, és felújíthatják a hévpályákat. De új vonatokat is beszereznek, és a villamos hálózatot is fejlesztik.
3: Közel 2 milliárd eurót haza tudunk hozni hévek cseréjére, tehát a Szentendrei, a Csepel és a Ráckevei hév vonatainak cseréjére, illetve az Intercity flotta megújítására, ami gyakorlatilag 200, az óriási szám. Ez nagyjából a magyar flotta kétharmada, 200 Intercity kocsi kicserélésére alkalmas motorvonat beszerzést jelent, ez a Debreceni IC-re, a Szegedi IC-re, a Pécsi IC-re, Kör IC-re, tehát Nyíregyháza Miskolc, és így tovább alkalmas járművek beszerzését jelenti.
23: Az egészségügyre és a szociális szférára is jutna az uniós forrásokból. A honvédelmi miniszter szerint a haderő helyett ezekre a területekre kell fordítani a támogatásokat. Ruszin Szendi Romulus az Indexnek azt mondta, a honvédelem költségvetése stabil, ezért az első két évben nem valószínű, hogy 2%-nál több plusz forrást kapnának. A tárcavezető szerint nagyobb problémák vannak az egészségügyben és a szociális rendszerben. Ruszin Szendi Romulus azt is mondta, hogy a honvédelemben egyszerűbb és átláthatóbb lesz a beszerzés politika, és amiben csak lehet, a hazai gyártásra támaszkodnak. A kormány kedden este nyújtotta be az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvényjavaslatot, hogy minél előbb lehívhassák a 16,4 millió eurónyi uniós támogatást.
4: A kormány éjjel-nappal azon dolgozik, hogy minél hamarabb hazaérkezzenek az uniós források.
23: A kormányfő szerint az a cél, hogy valódi visszanemtérítendő támogatásokat kapjon Magyarország.
4: Ne hiteleket kelljen fölvenni, mint az előző kormány alatt, hanem valódi esetleg visszanemtérítendő forrásokkal sikerüljön meglépni azokat a dolgokat, amiket meg kell lépni, többek között akár infrastruktúrális fejlesztéseket, vagy kórházi fejlesztéseket.
23: A forrásokból a kormány szerint bérlakások és kollégiumi férőhelyek építésére is jut majd, a KKV-kat is segítik, és új lendületet kaphatnak a kutatásfejlesztési programok is.
11: Működő és emberséges Magyarországot csak olyan emberek tudnak építeni, akik biztonságban érzik magukat. A többi között jövőjüket, lakhatásukat, oktatási helyzetüket. Erről a középosztály megerősítésével kapcsolatban beszélt a szociális, család és idősügyi államtitkár.
12: Szabó Tóth Kinga Dóra azt mondta, sokan élnek létminimum alatt, akár kirekesztetten. Hangsúlyozta, a tavalyi adatok alapján a középosztály eltűnt, nagy része lejjebb csúszott.
5: Nagyon lényeges, hogy a társadalom integráltabb legyen. Nagyon lényeges, hogy biztonságban legyünk. Nagyon lényeges, hogy a generációk is tudjanak kapcsolódni. És nagyon lényeges, hogy a társadalom inkluzív legyen, azaz a szegény, kirekesztett csoportot is be tudjuk kapcsolni a középosztály körforgásába.
11: Tovább folytatódnak a szakmai egyeztetések az oktatási tárca terveiről. Legutóbb az egyházi iskola fenntartók képviselőivel konzultált az oktatási és gyermekügyi miniszter. Egyebek mellett a gyermekközpontú oktatás erősítéséről, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásáról és a pedagógus értékelés megújításáról.
12: Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a közmédiában azt mondta, a legfontosabb, hogy bizalom alakuljon ki a szakmában dolgozók, a társadalom és a kormányzat között.
6: Semmi sem fontosabb annál, hogy megbíznak a pedagógusok a vezetőkben, megbíznak a vezetők az oktatás irányítóiban, és az oktatás irányítói is bízhatnak abban, hogy amit mondanak, amit megbeszélnek, az valóban úgy is fog történni. Ha ez megvan, ez azt mondom, hogy nagyobb felelősséget, nagyobb önállóságot jelenthet.
11: A mesterséges intelligencia térnyerése főként a pályakezdő szellemi foglalkozásúakat, azon belül is a közgazdászokat és a jogászokat veszélyezteti, mondta a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában György László, közgazdász, egyetemi docens.
12: A Microsoft EMI-vel foglalkozó cégének vezérigazgatójára hivatkozva kiemelte, másfél év múlva egyes szektorokban megszűnhetnek a belépő álláshelyek, mivel a mesterséges intelligencia jobban és olcsóbban végzi a feladatokat. Hozzátette, a rendszer nem tudja majd kitermelni azokat, akikre később szakértőként lenne szükség. Ezért erre a vállalkozásoknak és az oktatáspolitikának is reagálnia kell.
7: Sokkal korábbi valódi munkatapasztalat kell. Gyerekeket meg kell tudni tanítani, felelősen, csapatban, határidőre dolgozni, feladatot megoldani. Teret kell hagyni a projektalapú tanulásnak, a duális képzésnek, a mentorált gyakornoki rendszereknek és az életszerű probléma megoldásnak. Fölértékelődik a szakképzés és a nem helyettesíthető tudás.
11: Átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak a foglalkoztatók a diákmunkásoknak, derül ki az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezet beszámolójából. Kiemelkedő bérezésre a telekommunikációs, illetve informatikai területen számíthatnak a fiatalok, akiknek 25 év alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
12: A tapasztalatok szerint a diákok szívesen vállalnak nyári munkát a kiskereskedelem, a vendéglátás és a turizmus területén, de az igazi sláger továbbra is a strand, ahol a főszezonban több pozícióból is lehet választani, mondta Matacopovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója.
8: Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok.
11: A Vatikán megújította a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság működési szabályzatát. Az intézményt Ferenc pápa hozta létre a megelőzés és a visszaélések áldozatainak védelme érdekében, a helyi egyházakkal szoros együttműködésben. Sárközi Júlia tudósít.
9: A bizottság feladata nem módosult. Továbbra is a visszaélések kiskorú áldozatainak kell védelmet nyújtania. A módosítás a munka hatékonyabbá tételét szolgálja. A Vatikán célja, hogy a bizottság ne elszigetelten, hanem a pápai állam összes többi hivatalával együtt végezze tevékenységét a megelőzés érdekében, az áldozatok és túlélők meghallgatásával, valamint szakértők és a helyi egyházak tapasztalatainak felhasználásával. A Vatikáni Bizottság támogatást nyújt az áldozatokat befogadó központok kialakításában, ahol megfelelő orvosi és lelki segítséget kaphatnak. A bizottság első alkalommal 2024-ben közölt jelentést. 23 tagja van, egyháziak és világiak, akiknek mandátuma 5-5 évre szól.
11: Ma van a Véradók Világnapja. Az emléknap azokra az önkéntes véradókra hívja fel a figyelmet, akik önzetlen segítségükkel nap mint nap életeket mentenek. Egyetlen véradás akár 3 ember gyógyulásához is hozzájárulhat. Bújtás Szintia és Csüri Fanninoa összeállítása.
10: Fontos, hogy aznap, amikor vért szeretne adni, étkezzen szokásainak megfelelően, és fogyasszon sokkal több folyadékot, mint egyébként szokott.
24: Az önkéntes véradóknak nyújt segítséget videójában a Magyar Vörös Kereszt. Váradi Marianna segélyszervezet véradás szervezési szakmai vezetője emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya nélkül nem lehet vért adni. Évente csak nem 350 ezeren adnak vért Magyarországon. Juhász Adrián világ- és Európa-bajnok evezős, rendszeres véradó. Azt mondja, amióta megszülettek gyermekei, még fontosabbnak tartja a segítségnyújtást.
25: Nekem édesanyám például több egység vért is kellett kapni, mikor én születtem, úgyhogy lehet, hogy ezáltal kicsit visszaadom azoknak az anyáknak, akiknek szüksége van erre.
24: Az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Vörös Kereszt kezdeményezésére június 14-én ünneplik a Véradók Világnapját, amikor az emberi vércsoportok felfedezőjére Karl Landsteiner Nobel-díjas orvosra emlékezünk. Magyarországon naponta körülbelül 2000 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója a Krónikának. Tordai Attila hangsúlyozta, az önkéntes adományon alapuló vérkészítmény előállítás nélkülözhetetlen a gyógyításban, egyes betegeknél akár életmentő is lehet.
25: Jelen pillanatban csak emberi vérből tudunk előállítani megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű vérkészítményt, amivel ezeket a pótlási beavatkozásokat sikeresen el tudjuk végezni.
24: A főigazgató emellett arról is beszélt, hogy a nyár mindig egy kihívásokkal teli időszak a vérellátásban, mivel ezekben a hónapokban a szabadságok miatt sokkal kevesebb önkéntes jelentkezik, ezért megcsappannak a vérkészletek.
25: A rendszeres véradókat talán helyettesíthetik azok a kampányok, amik inkább nyáron vannak. Szinte minden fesztiválon ott vagyunk, a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket a véradási eseményeket.

0: művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szétanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző 83 évet élt.
1: Itt a krónika. Holnap kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes sereg szemlének idén a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont.
0: A versenyprogramban 14 előadás szerepel, 7 nagy színpadi és 7 stúdió produkció került be, számolt be a részletekről Bocskor Salló Lóránt, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgató helyettese. A szervezők díjazzák is a legkiemelkedő produkciókat, köztük a legjobb előadást és a legjobb alakítást.
2: Reál időben tudunk kapcsolódni, akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem-érzelem, intellektus-intellektus kapcsolódással töltheti fel mindennapi életünket.
1: Másodfokú narancssárga riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt több dél-magyarországi járásra.
0: A Baranya-Tolna és Bács-Kiskun vármegyei területeken 80-100 km/órás szélre, nagyméretű jégre és felhőszakadásra is készülni kell, de akár a legmagasabb piros fokozatot is elrendelhetik. A katasztrófavédelem arra kéri az utazókat és a lakosságot, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, vihar idején pedig ne parkoljanak fák és villanyvezetékek alá.
3: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy autó a 86-os főúton Szilsárkány közelében. A 147-es kilométernél a félútpályát lezárták. Motorossal ütközött egy autó a 451-es főúton Szentes térségében. A 41-es kilométernél teljes útzár van érvényben. Árokba hajtott egy kis busz Veszprém vármegyében, a Pápavaszar-Gyarmat összekötő úton, Pápa közelében a félútpályát lezárták.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban balesetnél helyszínellek a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza tér előtt csak a két belső sáv járható, ez jelentős fennakadást okoz. Baleset történt a Kőbányai úton is befelé a Pongrácz út után, ott több gépjármű ütközött a belső sávban. Varga Etele, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
0: Többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Heves zivatarokra leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Éjszaka 9 és 16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ez volt az Esti Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
5: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 18 óra, hírek röviden. Holnap hivatalosan is megkezdődik Ukrajna uniós csatlakozási folyamata. A magyar kormány is hozzájárult ehhez, mivel Kijev garantálta a kárpátaljai magyarok jogainak biztosítását. Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a holnap kezdődő G7-es csúcs találkozó előtt. Kedden tárgyalja az országgyűlés az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás. Ma van a véradók világnapja, egyetlen véradás akár három ember gyógyulásához is hozzájárul. Záporokra, heves zivatarokra lehet számítani a következő órákban, leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben. Holnap sok lesz a napsütés, 20-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Sokan már hetekkel ezelőtt megkezdték a kabócák elleni permetezést a szőlősökben, ám szakértők szerint ennek csak most jött el az ideje.
3: Most értek a lárvák abba a stádiumba, még nem terjesztik a fitoplazmát, viszont jó eséllyel már kikelt az összes tojás, ilyenkor lehet a legnagyobb hatékonysággal védekezni ellenük.
2: Hajnalban bemutatjuk azt is, hogyan vette fel az aranyszínű sárgasággal a küzdelmet a világ legelső számú bortermelő országa, Olaszország. Belényi Barbara vagyok, várom Önöket.
4: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Duna World-ön.
0: Határok nélkül, veresemese gyöngyvérrel.
5: Nem csak temető, hanem magyar panteón. A kolozsvári Házsongárdi temetőben évszázadok óta nyugszanak magyarok, románok és szászok, egyszerű emberek és nemesek egyaránt, és sokan, akik a hazáért harcoltak karddal vagy pennával, jótevői vagy művészei voltak a honnak. A Házsongárdi temetőben sétálva ott a magasztosság és a romlás is. Az államosított sírkertben a műemléktörvény nem védi a sírokat. Romlanak, gazdát cserélnek, eltűnnek. Ezt igyekszik megakadályozni a Házsongárd Alapítvány immár lassan 3 évtizede. Sírok újulnak, kripták nyerik vissza egykori pompájukat. Erről is szó lesz mai műsorunkban. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Végéhez közeledik a Házsongárdi temetőben lévő Schütz kripta tetőszobrainak restaurálása. A Memento Mori feliratú 3-as osztatú Schütz kripta középső timpanonja felett monumentális keresztre feszítést ábrázoló 3 alakos szoborcsoport látható. A kőkereszten függő öntött vasból készült korpuszt és a 2 őrző vigyázó szobrot csak kő- és fémrestaurátori szakmunkával lehetett helyreállítani. A munka lassan a végéhez közeledik. A részletekről Sipos Dávidot, a Házsongárd Alapítvány titkárát, Ferenc Ádám kérdezte.
6: Egészen pontosan 2022-től van meg az építkezés engedés, 23 tavaszán fogtunk neki, és mint minden ilyen domboldalba beépített kriptával az volt a probléma, hogy a födémre nem volt teteje, csak egy szigetelt födém, arra ráhordták a földet, és azt kellett eltávolítani róla, ami helyenként 1,5 méter magas volt, és az iszonyú nagy tömeggel nyomja a födémet, úgyhogy ott kicsit a homlokzat el is távolodott a födémtől, tehát hogy majdnem strukturális problémákat okozott, úgyhogy ez volt az első feladat, és egy nagyon sürgős akkor arra a térre tető alá kellett helyezni a kriptát, hogy nehogy összedőljön, mert tényleg az utolsó pillanatban sikerült megmenteni. Az volt az első és legfontosabb feladat. Utána a következő évben a kriptának a vakolása, eltávolítása a régi vakolatnak, akkor a belső környezet rendbe tétel ott közben kiderült, hogy a koporsó rekesztő fal néhány eltört kőelem miatt annyira megrodjant, hogy azt le kellett bontani. Annak következik majd az idén a visszaépítése, és tavaly sikerült a magyar főkonzulátus pályázatán keresztül a homlokzaton elhelyezett szobor kompozícióra forrást szerezni, és az készült el a tavalyi év folyamán, illetve most tavasszal fejezték be. Hát ez a szobor kompozíció, ez középen egy hatalmas, jó bő méter magas kőkereszt, azon egy öntönt vas korpusz, feszület, és a két oldalán egy férfi-női alak, tehát akkor az Mária vagy József lehet. Úgyhogy ezt a két szobrot sikerült restaurálni, nagyon-nagyon rossz állapotban volt. A kereszt annyira, hogy az teljesen szétmállott, úgyhogy azt újra kellett faragni. Az vistai kőből készült el, és egy restaurátorunk, aki fém dolgok restaurálásával foglalkozik, javította és restaurálta a korpuszt, úgyhogy ez is most egy hónappal ezelőtt visszakerült a helyére. Úgyhogy most már lehet ezt a szobor kompozíciót csodálni, ez megvan. Hátra van még a külső kőrészeknek a restaurálása, tehát vannak nem csak a szobrok és a kereszt, hanem egyéb kőrészek is, amiket restaurálni kell. A külső környezet rendbetétele, ez egy domboldalban van, építő oldalt volt, egy ösvény, ami ment felfele, hát ott föld mindenki került, ott szépen sikerült egy lépcsőt kialakítani, ott közlekednek, majd mellett azon tudnak menni, úgyhogy remélhetőleg, hogy ez jövőre be is fejeződik, és vége lesz.
7: Az az érdekessége a kriptának, hogy ez nem egy nemesi kripta, hanem egy polgári kripta. Kik voltak a kolozsvári süccök, mivel kerültek ők be a köztudatba?
6: Ők kevésbé ismertek, illetve most már megismerhetők. Nagy Béla, a helytörténész, ipartörténész írta a Szabadság napilapban egy nagyon szép összefoglalót Sütz Józsefről és unoköccséről Jánosról. Sütz József pedig jó menő kereskedő volt Kolozsváron, és a katolikus egyháznak volt a jótevője, úgyhogy több épületet ajándékozott a katolikus egyháznak, például árvaháznyitás céljából a főtéri egykori úgynevezett Tivoli házat. Ugye már nem létezik, ugyanis a főtér rendezéskor még a mellette levő két házat, telket is megkapták, és azokat lebontva azok helyén építették fel a státusházakat, és nyitották meg középen a Szentegyház utcának az utolsó szakaszát, de szegényeknek indított iskolát a Monostori úton, és azon kívül pedig a sétatérnek a szépítésében is részt vett, és hosszú évekig volt az egyletnek a vezetője, úgyhogy azt is neki köszönhetjük. És az unokaöccse János pedig azért is érdekes, mert ő volt a temetőnek egy ideig az igazgatója, gondnoka.
5: Kolozsvár belvárosában egykor még utca is viselte a város egykori jótevőjének, Sütz Jánosnak a nevét. Ma a Hanzsungárd Alapítvány a családi kripta helyreállításán munkálkodik. Az évtizedekig Floridában tevékenykedő közgazdász vállalkozó sok fiatal álmát váltotta valóra. Tudni, hinni, tenni. Ezen elvek mentén élte életét Lőrinc Kálmán, akit megihletett egy sikeres amerikai házépítési program. Ennek alapját a Kárpát-medencében is jól ismert kaláka munka képezi. Mivel a rendszerváltozás évei amúgy is sok magyart hazacsábítottak, Lőrinc Kálmán úgy döntött, hogy elhozza Magyarországra a Habitat for Humanity lakásépítési programot, sőt, még az akkori amerikai elnököt is. A gondolatot tett követte, és a kitartó lelkes szervezésének köszönhetően sok fiatal álma vált valóra a saját otthon létrehozásával, őt pedig a Magyar Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. A Házat Hazát alapítvány igazgatóját múltról, jelenről és a jövőről kérdezte Kalocsai Andrea.
8: Abban az időben a fiatalok és rászorulók nem tudtak volna a saját erőből építeni. Gyermekváró otthonokat akarunk építeni, és építettünk is. Kamatmentes kölcsönt adtuk nekik, 20 év alatt kellett visszafizetni, és a telkekért pedig kalákában megdolgoztunk az önkormányzatoktól. Kaptuk a telkeket, és ott kezdtünk el építkezni.
9: Pár évvel a rendszerváltást követően hozta haza ezt a programot. Hogyan fogadták itthon? Megértették? Támogatták?
8: Nem értették meg, és azt se értették meg, hogy én haza tudok hozni egy volt amerikai elnököt, aki el is jött hozzánk, és 10 ház épült Vácon.
9: De ennek volt azért egy előzménye, hogy Jimmy Carter elnök ide látogatott Magyarországra, és ez az előzmény szorosan kötődik az ön önkéntes tevékenységéhez.
8: Találkoztam az elnök úrral egy olyan építkezésen, ahol 25 ház épült egy hét alatt, és oda meghívott engem dolgozni, és én elmentem, és azt mondta, hogy én még így gipszkarton szerelést nem láttam, én berakok egy csavart, te meg már 10-et. Azt mondta nekem, hogy honnan jöttél, a Vénuszról, vagy Marsról? Mondtam, hogy nem a Marsról, hanem egy olyan kis országból, ahova te visszahoztad a Magyar Szent Koronát 1978. január 6-án, és én azt mondtam neki, hogy ha eljössz velem Magyarországra házokat építeni, akkor visszaadom neked a Magyar Szent Koronának a másolatát.
9: Jimmy Carter aztán ellátogatott Magyarországra, sőt, egy váci építkezésen részt is vett az önök segítségével.
8: Tevékenyen dolgozott feleségével együtt. Én pedig hoztam 200 amerikai önkéntest is, hogy egy hét alatt kész volt a ház, könnyű szerkezetes volt.
9: Az igazi amerikai álom megtestesítője ön. Mosogató fiúként kezdte, aztán később közgazdász vállalkozó lett. Mi csábította mégis ennek ellenére haza, hiszen maradhatott volna sikeres életet élve Amerikában?
8: Közgazdász voltam, amikor kimentem, és különböző cégeim voltak, és én úgy éreztem, hogy ott már nincs feladatom. Feladatnak kell lenni, és a magyar fiataloknak otthonokat kell építeni, és amit fölépítettünk 65 házat, oda 60 gyermek született, és most már 8 unoka is. Ez volt a lényeg, hogy minél több gyerek szülessen, és hogyha nem nekik kell építeni saját erőből, akkor megszületnek a gyerekek. Úgyhogy ez egy nagyon fontos program, még most is aktuális.
9: Hogyan kell elképzelnünk a házépítés folyamatát, és egyáltalán ezt a kaláka munkát?
8: Nagyon sokan jöttek velünk kaláka munkát végezni. Ezek a fiatalok mindent meg akartak csinálni. Úgyhogy mi megadtuk a lökést, a telkeket megszereztük, az önkormányzatok felajánlották, Kalmájer László építész tervezte ezeket az otthonokat, elkezdtük az alapokat ásni, de ott voltunk vagy 50-en, 60-an minden helyen. Volt egy olyan csapat, akik felügyelték az építkezést.
9: Tehát a telkek megvoltak, az emberi kézi erő megvolt, de honnan teremtették elő az anyagi feltételeket?
8: Hazajöttem és találkoztam Lezsák Sándorral, őneki nagyon megtetszett ez a program. Azt mondta, hogy ehhez ő ad 3 millió forintot. Másnap ott volt a 3 millió forint a számlánkon, és így kezdtük el az alapítványt. Utána pedig volt egy készfogás Carter elnökkel egy munkahelyen, ahol 25 ház épült Miami, Floridában, a Liberty Cityben. Ott azt mondta nekem, amennyi pénzt én össze tudok szedni Magyarországon, azt ő is hozza. Telefonon felhívott, hogy mennyi pénzt tudtál összegyűjteni. Te őrült magyar. Mondom, 1 millió dollár, és ezt a feleségemmel együtt szedtük össze Magyarországon, és ő hozta erre a készfogásra az 1 milliót, és ebből tudtunk aztán építeni.
9: Annak idején ő nem politikai, gazdasági okokból távozott az országból, hanem egy egészen különleges fogadalom miatt.
8: Mikor kicsi voltam, 2 éves, édesapa átvitt a barátjához, ott megszületett egy kislány, és mondtam, édesapa, ő lesz a feleségem. És így is történt egyébként, és 69-ben mentem én ki, és ott éltem 23 évig. 3 hónap alatt megtanultam angolul, és akkor onnan kezdtem, különböző cégeket létrehoztam. És aztán így jöttem haza, mert éreztem, hogy haza kell jönni.
9: Melyik volt a nagyobb kulturális váltás, Amerikába költözni, vagy hazaköltözni?
8: Mind a kettő, mert ott hozzá kellett szokni, ugye az amerikai módszerhez. Azt mondtuk, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Mikor meg hazajöttem, akkor szintén egyedül voltam, de itt a nagyanyám mondta, hogy először tudni kell, utána tenni kell, és egyszerűen hinni kell abban, hogy neked képességed van arra, hogy amit kitalálsz, azt megcsinálod.
9: Amikor hazatért, az itthoni magánélete is szerencsésen alakult, hiszen egy korábbi ismerősével találkozva találta meg második feleségét.
8: Vele az egyetemen találkoztam én, és ő a tánccsoportban volt, én meg hegedültem a zenekarban, és ott találkoztunk, csak aztán elvitt bennünket az élet.
9: Máté Gizella közgazdász, a második felesége is tevékenyen kiveszi részét az alapítvány munkájából. Mi az ő feladata?
8: Minden. Tervezni, szervezni, kiválasztani a családokat, velünk együtt ásta az alapokat.
9: Több évtizedes házépítő programjuknak mi most a jelene és a jövője? Van-e, akinek át tudják adni ennek a vezetését, hogy legalább ilyen lelkesen csinálják tovább?
8: Egy fiatal csapat fogja felvállalni ezt az egész programot, hogy ennek a szellemiségében építsék tovább ezeket a házakat, mi pedig ilyen tanácsadó szerepet vállalunk.
5: Egy sikeres amerikai lakásépítő program magyarországi megvalósításáról, annak nehézségeiről és máig ható szerepéről beszélt az egykor Floridában élő Lőrinc Kálmán.
0: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
5: Újabb évadot zárt az aradi Százszor szép gyermek színpad. Az elmúlt vasárnap este a Szegény ördög és a Kié a főszerep című színdarabokat mutatta be a Csíki Gergely Főgimnázium. Két hetedikes osztálya Új Ágnes a Kölyök Társulat alapítójának a rendezésében. Új Ágnes 1999-ben hívta életre a Százszor szép gyermek színpadot, amelyben mindenféle képességű, tudású és tehetségű gyerekek mutathatják meg magukat. 2016 óta az Aradi Kamara Színházzal együttműködésben a Báb Színházban tartják meg az előadásokat. Halljuk Új Ágnestől, akivel Pataki Lehel Zsolt beszélgetett.
10: Mi volt az alapötlet, ami elindította annak idején több mint egy emberöltővel ezelőtt a Százszor szép gyermekszínpadot?
11: Akkor nyugdíjaztak, és én semmiféleképpen nem akartam a gyerekektől elszakadni. Attól a pillanattól kezdve, ahogy tanár lettem 65-ben, évzárókra, különböző eseményekre felkészítettem őket, és ebben nagy örömemet leltem, ezért úgy gondoltam, hogy ezzel fogok utána foglalkozni, mikor már nyugdíjas vagyok. 2015-ig a Minorita Kultúrház volt az otthonunk, csak az az épület nagyon veszélyes, és akkor kaptam ezt a hatalmas segítséget. Réka megszervezte, hogy 16-ban...
10: Fekete Rékáról van szó, aki jelenleg is itt sürgölődik.
11: Igen, sürgölődik, de ez a sürgölődés mindenre kiterjed nála. Arról nem beszélve, hogy milyen segítséget kapok a technikusoktól.
10: Tehát nem csak az előadáson látszik, hogy nagyon profi, hanem a körülmények is profik. Mennyi munka, energia és idő van ebben?
11: Egy egész tanév, mert én csak abban hiszek, amit hosszasan, jól kidolgozottan, átélten csinálunk meg, ahhoz, hogy mélyebben megmaradjon, hogy érzelmileg átéljék, annak idő kell, és mikor ide jönnek, akkor már örömjáték legyen. Én nekem az a legnagyobb öröm, amikor látom, hogy mennyire élvezik, és a nézőktől kapott visszajelzések is. Hát ez a lényege az egésznek. Ezért csinálom. Energia? Igen. De azt az energiát, amit én belefektettek, többszörösen visszakapom a gyerekektől. Ez éltet, ez visz előre. 2005-2006-os tanév végén úgy gondoltam, hogy a kicsik jobban ráérnek. És akkor jött ez az ötlet, hogy Arad összes magyar tannyelvű iskolájába indítok csoportot, akik majd egy darabot az év végén együtt előadnak. És ezek mind harmadikosok voltak, 5 iskola pont belefért, minden héten végig jártam az egész évet, és aztán az év végén ott a minoritáknál ezek a csoportok együtt előadtak egy előadást. Olyan jó érzés volt látni, hogy ezeket így össze tudtam hozni, és ezt a tanítónénik is így gondolták, úgyhogy megkértek, hogy a következő évben is. Népi gyermekjátékokat gyűjtöttem össze nagyon sokat, és így jött létre az az előadás, az egyetlen eddig, amit végül csak a Nagyszínházba tudtunk előadni 2009-ben, aminek a legvége egy gyermek lakodalmas volt, mind a 115 járta a lakodalmi marsot. Ezt a folyamatot a Covid zárta le. A Covid után megkérdeztem 2. osztály, hogy ősztől részt vennének-e ebbe a munkába. Nagyon lelkesen jelentkeztek, sokkal többen, mint amire számítottam, és a gyerekek kérték, hogy ők még szeretnék a következő évet is. És amikor ennek vége volt, én még mindig nem tudtam azt mondani, hogy kész, csókolom, ez volt az utolsó. Nem.
10: Milyen változáson mentek át a generációk?
11: Minden változik. Legfőképpen én is. Nekem is ez egy olyan tanulási folyamat, miközben a gyerekekkel foglalkozom, hogy a pedagógusból, aki betanít, váltam olyan rendezővé, aki együtt találja ki a gyerekekkel, sokkal könnyebb dolgozni akkor, hogyha a gyereket bevonod, mert akkor ő maga is ezzel foglalja le magát, még akkor is, ha nincs éppen színen, és csak az jut az eszembe, amit a tavaly mondtak, ezért érdemes élni. Nagyon sok gyerek rájön, hogy egy kicsit bátrabb lett, hogy nagyobb az önbizalma, hogy megmer nyilvánulni más ember előtt, a saját véleményét tudja védeni adott esetben. Olyan gyerek volt, aki azt mondta, hogy 8 évet járt együtt, és nem ismerte úgy az osztálytársait, mint most ezzel az együtt végzett munkával. Mert ezen keresztül sokkal jobban megismerte őket. Olyan gyerekek is megmutathatják, hogy mit tudnak, akik mondjuk az iskolában nem brilliroznak. Azoknak is van lehetőségük sikerélményt kapni, és akkor talán szívesebben járnak iskolába is. Szívmelengető dolog, hogy soha nem kellett nagy reklámot csinálni, akár a minoritáknál, ahol 200 hely is van, akár itt a 180 hely, mindig megtelik. Folyton arról beszélünk, hogy a gyerekek semmi más, csak a telefont nyomkodják, félreteszik, és ebben foglalkoznak. Így nem csak virtuális kapcsolatokat tudnak létesíteni, hanem meg tudják élni ezeket a kapcsolatokat, meg tudják élni a közösen létrehozott művet, és nem kell őket toborozni, jönnek, és igénylik.
5: Évadot zárt az aradi százszor szép gyermekszínpad, amelyben 1999 óta mindenféle képességű és tehetségű gyerek mutathatta meg magát Új Ágnes vezetésével. Őt hallották a korábbiakban. Sepsi Szentgyörgyön Fekete Zsolt színész vágya most egy médiatábor. Már a hely is megvan rá. Középajtán egy tisztás közepén indián sátorszerű szálláshelyek várják a fiatalokat, hogy rájöjjenek, a telefon akár hasznos is lehet. A színházi életbe épp visszatérő színész úgy véli, talán idén későn fogott neki a szervezésnek, mert még nincs jelentkezője, de nem adja fel. Ha idén nem is, hát lesz jövőre médiatábor. Fekete Zsoltot hallják a továbbiakban.
12: Ez az ötlet valójában onnan indult, hogy először is önmagamon is észrevettem, hogy mennyire telefonfüggő vagyok. A másik, hogy van egy 13 éves, nagyon kamaszodó lányom, aki bár nagyon kreatív és nagyon jó tanuló, de rengeteget lóg a telefonon. És egyáltalán azon gondolkodtam, hogy egyre jobban ezt a világot érjük, vizuális tartalommal tele tömték a fejünket, és valahogy próbáltam olyan szabályt kitalálni a saját lányomnak, ami hasznos tud lenni, és ami nem restrikcióról szól. Ez az egyik. A másik dolog az, hogy tapasztaltam, hogy gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozok régebb óta. Az MCC-nél volt egy 3 órás műhelymunkám. Az ritmusgyakorlatok, illetve egy ilyen önismereti, picit ilyen színház, drámapedagógiai játékokkal megtűzelt dolog, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és már ott megfigyeltem, hogy nagyon izgalmas volt, ahogy ők bejönnek, és leteszik a telefonjukat egy kis dobozba, és akkor utána figyelnek. Hát egy gyerek figyelmét fenntartani eléggé nehéz történet, és akkor nem tudom, egyik nap egy ilyen ötletem támad, hogy jó, megnézheted a kedvenc sorozatod, vagy görgethetsz X időn keresztül a telefonodon, de van egy szabály, hogy amiután megtörtént az az X idő, fogod magad, és összegzed, vagy írásban, vagy rajzban, vagy elmeséled nekem, hogy mi az, amit te ott láttál. Inkább arra próbáltam ösztönözni a lányomat, hogy az a történet, vagy az a karakter, amivel ő azonosult, vagy ami felkeltett az ő érdeklődését, kreatívan, valamilyen képzőművészeti formán keresztül manifestálja. Itt legyen egy látható eredménye.
13: Működik?
12: Igen, az én lányom esetében működik. És akkor így jött az a Te benned médiatábor, sőt, még abból is jött valójában, hogy volt egy nagyon-nagyon jó tapasztalatom Svájcba, ott is egy gyerektáborba vettem részt, kisebbek voltak a gyerekek, nem annyira kamasz, nem a tini korosztály volt. Volt szerencsém egy nővel találkozni, aki hihetetlen módon nagyon precízen felépítette a tábort, és minden nap csodálatosan ki volt találva a gyerekekkel való foglalkozás és ez a minőségi idő. Ott én 2 napot vettem részt, és engem megkért a nő, hogy egy társas játékot, ez a Tintin vagy Tantin, ez egy francia animáció, ahol a főszereplő egy nyomozó, azaz pontosabban egy újságíró srác, akinek van egy fehér kutyája, és világot körbejár a különböző izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokon megy át, és akkor ebből indult ki ez a hölgy, erre volt úgymond a tábor felépítve, csak 4-en lehet játszani, ezért megkért engem, hogy nagyítsam föl, és ezt 23 gyerek tudja játszani. Úgyhogy akkor volt egy ilyen kreatív feladatom, amit meg kellett oldjak, és elég jól sikerült. Úgyhogy ez is már arra vezetett, hogy hogyan lehet tényleg értékes időt tölteni, és hogyan lehet ezt a telefonos dolgot tényleg picit célszerűen, okosan használni. Főleg a gyerekeknél fontos ez, de úgy gondolom, hogy a felnőttök körébe is ez egy fontos dolog tud lenni.
13: Ez lesz az első ilyen jellegű médiatábor?
12: Hogyha lesz, akkor ez lesz az első. Azért mondom, hogyha lesz, mert ugye most június 8-a van, és sajnos nincs egyetlen egy jelentkezőm se. erre a táborra, úgyhogy ha lesz, akkor igen, ez lesz az első, ha meg viszont nem jön össze az a létszám, ez a minimum 20-22 gyerek, akkor több mint valószínű, hogy megpróbálom a jövő évben ezt megvalósítani, létrehozni, például időben meghirdetni, vagy pályázni rá anyagi forrást azért, hogy a költségeket tudjam egy picit emberbaráttá tenni, de sajnos mondom, igen, egyelőre nincs jelentkező.
13: Nézem, azért nagyon sok lenne a tematika is, természetesen a színház nem maradhat el, tehát az alapszakma azért nem ereszti Fekete Zsoltot.
12: Igen, a másik, amiért így beneugrottam ebben a történetben, az az, hogy Puskás Beának köszönhetően, aki az MCC-be hívott meg, hogy tartsam ezt a ritmus workshopot. Vele beszélgettem arról, hogy ne szeretnék egy ilyen jellegű tábort, és ő ajánlott nekem egy Pászka Róbert nevezetű fiatalt, aki egy végzős kolozsvári szapis fotó-videó operatőri szakmán végez most idén, és hát nagyon találta szó Robival, ez is érdekes, csak a telefonon keresztül tudtunk találkozni, vagy ő Kolozsváron van, én meg Szentgyörgyön, és akkor volt három, talán négy videóbeszélgetésünk, és az adott nekem egy ilyen hajtóerőt arra, hogy tényleg belevágok ebbe. Ugyanis az a tapasztalat, vagy az, amihez én értek, az egy dolog, de amikor csak vegyük egy példát, hogy készítenék a gyerekekkel egy izgalmas színházi jelenetet, és akkor azt ugye telefonnal felvesszük, vagy a bizonyos csoportok felveszik, akkor ugye azt jó, hogy tudják, hogy hogyan kell technikailag megvágni, vagy mit jelent az, hogy akár telefonnal, hogyha filmezünk egy rövid jelenetet, akkor mikre kell odafigyelni. És akkor Robert lenne a technikai személy, aki tudná oktatni a gyerekeknek ezt a részét. És akkor így kéz a kézbe, így párhuzamosan az én színházi tapasztalatommal, játékaimmal tudnánk felépíteni ezt a tábort.
13: Milyen korosztálynak szólna? És mennyien vehetnének részt úgy, hogy tényleg érdemi munka is létrejöhessen?
12: Az én tapasztalatom az, hogy például én maximálisan 25 gyerekkel tudok koncentráltan foglalkozni 3 órán keresztül, mondjuk egy szünettel. De így körülbelül 3-4 oktató lenne, 22 gyereket lőttem be, amire én vágynék, az 11 lány és 11 fiú, de nehezen tud összejönni. Mindegy, a lényeg az, hogy valójában 3-4 oktatóval 5 napon keresztül meg lehet csinálni ezt. A korosztály az 12 és 15 évesek között van, plusz-minusz 1-2 év még belefér.
13: És nem feltétel az, hogy művészeti iskolából jöjjenek, vagy legyen bármiféle előképzettségük?
12: Nem, pontosan pont. A másik, ami számomra fontos, hogy nagyon szeretem azokat a vegyes közösségeket ilyen értelemben, ebbe is tapasztalatom van, ugye az őrkői cigányokkal foglalkoztam. Én nagyon szeretem a vegyes közösségeket, mert pont ezek izgalmasak számomra, hogy hogyan tudnak működni mondjuk azok a gyerekek, akik előképzettek művészileg, vagy művésziskolába járnak, és mondjuk jön egy reál beállítottságú, vagy bármilyen más beállítottságú fiatal, és ez a két gyerek, hogy tud mondjuk egy csoportban együttműködni, ez is fontos számomra.
13: Működik-e még az őrkői gyerekekkel való foglalkozás, hiszen az elég sok éven keresztül kísérte az életét, illetve ön is a gyerekek sorsát alakította?
12: Most már egy jó ideje sajnos nincsen aktivitásom, de egyébként most készülök ősszel újra elkezdeni magánalapon valamilyen fajta foglalkozást. Valamilyen fajta foglalkozással azt értem, hogy visszamennék egészen a kezdetekig, amikor teljesen önkéntes módon felmentem és meséket olvastam fel gyerekeknek, illetve együtt készítettünk talált tárgyakból, szemétből hangszereket, és azokkal játszottunk vagy zenéltünk.
13: Van-e olyan gyerek egyébként, akinek a sorsát végig kísérte az akkori foglalkozások óta, esetleg tudott több szakmai tapasztalatot is átnyújtani neki a felzárkóztatáson kívül?
12: Végig kísérni azt így nem tudnám kimondani, ha nagyon őszinte vagyok, viszont van egy pár olyan őrkői fiatal, akiért nagyon sokat tettem, sokat próbáltam ösztönözni arra, hogy a népművészeti iskolába beírassuk, vagy legyen egy hangszere, vagy ösztönözni arra, hogy tényleg kell iskolába járni, és az hasznos tud lenni. Kimondottan így végig kísérni nem tudnám ezt mondani, de mai napig, ha felmegyek, akkor vannak fiatalok, akik felismernek, sőt, most már elég sok év eltelt azóta, ugye, és így megnőttek ők is. Van, akik meg se ismerek, és akkor így mondják, hogy hát nem is tetszik megismerni Zsolti bácsi. A kulcs szó a Manus, megkérdezik, hogy na mikor lesz Manus. és akkor így beugranak képek, hogy ja igen, ott voltak ők is anno a foglalkozásokon, a gyerekfoglalkozásokon, vagy bármilyen eseményen, programon, amit ugye létrehoztunk a Manus keretén belül.
13: Említettem azt, hogy alapszakmája szerint színész, milyen szerepeket játszik mostanában?
12: Mivel most csak frissen jöttem vissza, 2 év után, most remélem, hogy minél nagyobb szerephez jutok, vagy egyáltalán kiosztanak az új produkciókban, ami most már csak az új évadban lesz, mert ugye most évad végén vagyunk.
13: Tudja, hogy milyen darabok lesznek, amikben szívesen részt venne?
12: Most egy szlovén rendező kezd a bemutatón, amikor decemberre van tervezni, abban nagyon remélem, hogy én is benne leszek. Illetve az új igazgató, Albu István Peszka fog augusztus végén kezdeni, remélem, hogy ő is ki fog osztani. Különösebb álmom így most így nincs, de bárminek örülnék.
5: Érdekes médiatáborba várna a sepsi szentgyörgyi színész Fekete Zsolt a fiatalokat a vakációban. Talán már idén is akad jelentkező, aki vele tartana, hogy megtanulja, a telefonnal alkotni is lehet. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Németh László nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Irodalmi újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti Önöket Völgyi Tóth Zsuzsa. Mohács 500. Mindenki tudja, hogy emlékévet élünk most, idén. A konferenciák egymást érik, mondhatni, amíg mások nyaralnak, addig a tudósok, a tudományos munkatársak, az egyetemek oktatói pedig helyről helyre járnak, mert nem csak Mohácson vannak konferenciák, hanem szerte az országban és Budapesten is. Vendégemet köszöntöm a stúdióban, dr. Varga Szabolcsot, az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet koraújkori osztály tudományos főmunkatársát. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: No, hát nem régen zajlott le egy nagy konferencia Szegeden, annak a címe Mohács 500 árnyékában történetírás és történetiség a régi magyar irodalomban volt, de úgy tudom azoktól, akik részt vettek ezen a konferencián, hogy irodalom nem került nagyon szóba. Lehet, hogy ennek az az oka, hogy azért a kortársak nem nagyon reagáltak Mohácsra.
1: Rengeteg szöveg született már az elmúlt 500 évben Mohácsról, és nem is a legtöbb a pontosan a csata utáni időszakban, hanem ez egy ilyen felburjánzó dolog, ahol néha feltör, mert fontossá válik, aktuál politikai vagy aktuál közgondolkodási okokból, amikor ez a mi történt velünk a 17. század, 18. 19. század akkori embere is sokszor nyúlnak vissza Mohácshoz, mint példa. Ezért érdemes különbséget tenni a mohácsi csatához köthető szövegek és a mohácsi csata emlékezetébe illeszkedő szövegek közé. Azért ilyenből a szegedi reneszánsz-barokk kutatócsoport nagy konferenciáján kerültek elő jó szövegek, lehetett hallani nagyon jó előadásokat, úgyhogy én személy szerint sokat tanultam belőle, nem is én vagyok a legalkalmasabb ennek az elmesélésére, hiszen
0: igen.
1: Nem vagyok szervező és irodalomtörténész sem.
0: Bár én kértem Szabolcsot, hogy ugye irodalmi műsor lévén, hát irodalmi szempontok szerint vegyük sorra majd ezeket az előadásokat, de hát ott is azért irodalmi téma érintett az előadása, hiszen a horvát ének azért mindenképpen irodalmi dolog.
1: Igen, azért is merészkedtem jelentkezni arra a konferenciára, egy olyan talán a mohácsi csata követő időszakban született, tehát hogy szüken pár hónappal akár a csata után született olyan énekkel, ami ismeretlen alapvetően a magyar olvasóközönség előtt, meg azt is mondhatnám a magyar szakma előtt, egy szorványos beszámolótól eltekintve nem keltett nagyobb hullámokat, magát a kéziratot is csak a 20. század elején fedezték fel Trogirban, egy székesegyháznak a könyvtárában, egy nagyobb ilyen gyűjteménybe volt belekötve, ahol kitűnő 16. századi horvát reneszánsz költőknek a versei vannak még, csak a legtöbb anonim. Tehát, hogy valak nem tudjuk, hogy ki másolta össze, nem tudjuk, hogy mi alapján válogatott, és nagyon jó minőségű szövegek között található ez is, ami szintén nem egy futottak még kategória, nem is az első osztály, tehát nem a ami kihagyhatatlan egy antológiából, de magát a verseit és technikáját, magát a szövegét tekintve is azt gondolom, hogy érdemes már csak a horvát irodalom történet miatt azért, mert ez egy horvát nyelvű ének.
0: Pont ezt szerettem volna kérdezni, nem latin?
1: Nem latin,
0: hát
1: pontosan.
0: Ez szokatlan azért abban.
1: Hát nekünk meg végképp, igen. Mert magyar nyelven meg ilyenről ilyenünk nincsen. Annyira igen. Eltűnik, vagy hiányzik ez a műfaj a 16. században Magyarországon, hogy csak irigykedhetünk a dalmát, horvát, humanista szöveghagyományra, ahol pedig ez egy létező dolog. És olyan elemek vannak benne, ami a mohácsi csatában meghalt Lajos király panasza lovához, vele beszélget a értelemszerűen a legtöbbet, miközben a csatát elveszíti és menekül, amiben motivumai megtalálhatók az egyéb balkáni epikus énekekben, tehát ez a táltos paripa motivum, akkor a király átka, aki az őt elárulókat, az őt cserben hagyókat elátkozza, aztán utána van benne annyi keresztényi szál, hogy még ezt életébe visszavonja. Tehát, hogy ez meg ritka az ilyen átok verseknél, igen. Hogy igen, igen, cserben hagytatok, de azért én mégse kívánok nektek annyi rosszat, amennyit. És van egy harmadik, ami meg már a számunkra a mohácsi csatával kapcsolatosan hogy a mohácsi csatával foglalkozók számára izgalmas, hogy egy olyan epizódját emeli ki a csatának, amiről mondjuk Brodarics István szövegéből meg nem tudunk, mert Tomori Pál még szerepel benne, és mi Tomorit abszolút elveszítjük a szemünk elől, hiába a csata fővezére, nem nagyon látjuk más szövegekből, hogy ő éppen hol van a haláláig, hol küzd a csatatéren, de egy pozitív színben tűnik fel ebben a szövegben, aki tényleg betölti a fővezéri hivatását is, és betölti a főpapi hivatását is, úgyhogy nagyon
0: érdekes.
1: Hungaros. Ha nem horvát nyelven készült volna el ez a szöveg, akkor nem mondanánk meg róla. Tehát nincs benne semmi olyan etnikai jellegre utaló, hogy külön kiemelné mondjuk a Horvátországból érkező hősöket, vagy kiemelne akár egy frangepán családtagot, már pedig egy frangepán ott van a mohácsi csatában, a király környezetében is meg is hal, tehát hogy szólhatna róla is.
0: Hát de sok nem. Mindent elmond arról, amit egyébként vendégem kutat meg, ami a véleménye is, és gondolom, hogy majd a következő percekben ez ki is fog domborodni a beszélgetésünkből, de hogy elmesélte ezt a művet, de mintha a török irodalomban lennének hasonlók. Ilyenről már lehet, hogy hallottunk, vagy hallottak a kedves hallgatók.
1: Van ilyen is, meg amikor várost személyesítenek meg, a Jeruzsálem panasza, ez szintén, de van egy Buda panasza, szintén ebből a világból, szintén ez egy horvát nyelvű ének, 16. század, ez közvetlenül 1541 után, Mavro Vetranovicsot tudjuk a szerzőt, az egyik legjelesebb horvát reneszánsz és humanista szerzőről van szó, de ott maga Buda városa panaszkodik, hogy milyen szörnyű helyzetbe kerül, elhagyják a hősei, és bizony jönnek a törökök, akik rajta erőszakot követnek el, és hát ugyanúgy átkozódik szegény kínjába, hogy miért hagyták őt magára, és az pedig már egy olyan végkicsengéssel zárul, hogy hát a ragúzai példát kellett volna követni, önként meg kellett volna hódolni a törököknek, és akkor nem lett volna ilyen probléma, tehát abban már benne van a magyar polgárháború minden kínja, ellenálljunk, kitartsunk, vagy próbáljunk valami vazallusi szerződéssel, de túlélni. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy akár pár év alatt változnak nézőpontok, még a távoli dalmát területekről is, figyelve a magyarországi eseményeket. Ez egy világ mondjuk akkor. Más hát a nyelv, de
0: igen,
1: egy világ.
0: Igen, más előadásaiból is, vagy azok címéből is arra következtetek, hogy nem csak, tehát úgy gondolja, hogy nem csak magyar szempontból érdekes a mohácsi csata, és hogy nem is feltétlenül csak török-magyar eseményről van szó, hanem ez egy olyan közép-kelet-európai össz.
1: Leegyszerűsítő gondolkodás lenne, de hát érdemes visszanyúlni megint az eredeti szövegekig. Ott is törökök és magyarok harcáról beszélnek sokszor a mohácsi csatával kapcsolatban, de hát maga a magyar királyság sem csak magyar.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: A maga a Mohácson II. Lajos zászlaja alatt összegyűlt sereg sem magyar. Sok ezer cseh, sziléziai, morva, ismerünk lengyel résztvevőket, akik ott harcolnak, ismerünk osztrák résztvevőket, van még egy német alföldi, egy német és egy Itáliából érkező mohácsi katonánk is a jelenlegi zajló kutatásoknak köszönhetően, és vannak szerbek, horvátok ugyancsak ebben a seregben, tehát már emiatt sem lehet arról beszélni, hogy ez egy magyar ügy lenne,
0: igen.
1: Meg hát amilyen hatása van Buda eles estének. Tehát addig reménykedhet a szerb arisztokrácia, akik átmenekülnek Magyar Királyság területére a Mátyás király idejében, vagy a Jagelló királyok idejében, hogy egyszer visszatérhetnek, hogy ez egy ideiglenes állapot. 1526-ban elveszik minden reményük erre, hogy igen. Lesz önálló Szerbia.
0: Egyébként a hallgatóink bizonyára emlékeznek rá, hogy hát ezt a szép ünnepévet avval kezdtük, hogy a Rádiószínházban Kródi Mohács trilógiájának rádióváltozatát adtuk, és akkor jártak itt bent a kulisszom műsorában szakértő vendégek, és azt hallottam tőlük, hogy név szerint tudunk résztvevőket, a csatában elesetteket, ahogy most emlegette, hogy hányféle nemzetnek a szülöttei voltak ott, hogy nagyon sokukról egészen konkrét személyi adatokat tudunk.
1: A Várnai csatával nagyobb problémánk lenne, vagy aha. A kenyérmezei ütközettel is nagyobb problémánk lenne. Mohácsi csatának a híre szétfut Európában, ne felejtsük el, pár évvel. Tehát, hogy itt már tényleg a könnyomtatásról beszélhetünk, sőt a korabeli első kéziratos újságok is megjelennek, amik híreket közvetítenek nagy példányszámban, és van a híreknek egy első fázisa, amikor a veszteséglisták futnak szét, alapvetően Mária királyné, özvegy Mária királyné pozsonyi udvarából, mindenki arra kíváncsi, ki élte túl a csatát, ki halt meg. Ezek azért alapvetően ismertek voltak, az, hogy milyen viszonyban voltak egymással, ezt most az elmúlt hónapokban Neumann Tibor tisztázta egy alaptanulmányba, hol vannak ebben szövegromlások, és ebből egy 50-60 név azért látszik a legelőkelőbbek, már ezeken a korabeli listákon szerepeltek. Tehát valószínűleg azért valamennyire ismertek is voltak, úgy felbukkantak magyar történeti szakirodalomban. Aztán van egy másik része a neveknek, a résztvevőknek, akik pedig nemesi családtörténetekben maradtak fenn. A 17. századtól kezdve nagyon népszerű műfaj volt, irodalmi műfaj. Nemesi családok megíratták a saját múltjukat, akár az Rényiek, akár az Eszterháziak, hát ugye minél messzebb, annál jobb, akár a római időkig visszavezetve, de ekkor érték volt feltüntetni, vagy presztízs növelő dolog, egy-egy mohácsi csatában meghalt őst. Még ha fiktív is. És itt nagyon sok fiktív nevünk került be, ami a 19. században azért kapott újabb lendületet, mert akkor immár történetírói szándékkal ezekből az addig családtörténetekként futó könyvekből, feljegyzésekből összeállítottak egy nagy, többkötetes sorozatot a 1850-es években, Nagy Ivánék, ami óriási példányszámban jelent meg, és mindenki azóta ezt is használta, akkor, amikor családtörténetről írt, akkor is, hogyha helytörténetről. És ezek a nevek elkezdtek önálló életre kelni, és mi is nagyon megörültünk ennek, hogy jé, tényleg, na még itt is ennyi mohácsi csata résztvevő van, egészen addig, amíg levéltári források alapján egyre gyanúsabbá váltak többen, hogy ők bizony nem, hogy nem voltak ott, de még nem is léteztek, úgyhogy most már a listánk ilyen szempontból csökken, olyanoknak kell lekerülni róla, akik addig rajta voltak, viszont az 1526 után és alapvetően nem történetírói szövegekben, hanem az élet legapróbb, cseprőbb dolgairól készült feljegyzések, peresiratok, végrendeletek, sok évvel a mohácsi csata után, és ott esetleg van egy-egy feljegyzés arról, hogy a család egyik tagja készpénzben kölcsönt vett fel, hogy a mohácsi csatába elmehessem, annyira szegény volt, hogy még lova se volt és fegyvere, meghalt, és valakinek vissza kéne adni a kölcsönért pénzt, és ilyen kicsi adatokból kerültek elő még nagyon változatos társadalmi osztályokból nevek, tehát van városi polgárunk, tehát nem csak nemesek azok, akikről tudunk, nagyon sok kisnemes, felvidéki kisnemes az, akinek a neve előkerült, akik tényleg elmentek a csatába, és most úgy tűnik a mozgósítás kapcsán, meg ezekből a szövegekből, hogy azért akinek a feladata volt részt venni a királyi hadjáratban, ők ott is voltak, és tényleg a vérüket áldozták.
0: Hát azzal kezdtük a beszélgetésünket, ugye, hogy a korban reagáltak-e a mohácsi csatára az irodalomban, vannak-e ilyen emlékeink, és hát emlegettük már a Krúdit, most például idén készítjük itt a Rádiószínházban Gulácsi Irénnek a Fekete Vőlegények című nagy munkáját, ami szintén érdekes lesz. Két mű ugye a 400 éves évfordulóra készült. Na de azóta is ugye már sok, főleg most az utóbbi időben filmek is születtek, és emlékszem rá, hogy tavaly Tokajban találkoztunk, mert ott történelmi témák különféle adaptációs lehetőségeiről volt szó, és egy kerekasztal beszélgetés résztvevője is volt Szabolcs, úgy emlékszem Bánmorral ültek egy asztalnál.
1: Igen, a Hunyadi sorozat kapcsán.
0: A Hunyadi sorozat kapcsán, igen. Ott nem annyira bőven tudta kifejteni ezzel kapcsolatos véleményét, úgy emlékszem rá, de most viszont itt remek alkalom van. Tehát mit szól ezekhez a filmekhez? Én láttam a Facebook profilját, hogy igen sok filmet vagy filmre hívja föl a figyelmet, például ott is.
1: Azért, mert azt gondolom, hogy ez a dolgom, ami a hírek terjesztését mutatja. Igen, Bámor túl jó beszélőkével rendelkezik ahhoz, hogy mellette az ember szóhoz jusson, és tényleg nagyon érdekes történeteket tud mesélni, úgyhogy így Tokajban inkább voltam hallgatóság, mint részvevős. Hunyadi sorozat azt gondolom betöltötte azt a hivatását, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar történelemnek vannak olyan szakaszai, amiből érdemes filmet csinálni, és ennek van közönsége. Nagyon sok embert elgondolkodtat.
0: Meg hát hiánypótló, hát nagyon sokáig nem lehetett, vagy nem nagyon szerették ugye bizonyos rendszerekben a történelmi témákat, vagy a dicső magyar őstörténetet.
1: Én szerintem ez egy kicsit utólagos fikció, hiszen pont az 50-es évek a magyar történelmi filmeknek egy első nagy virágkora.
0: Az igaz. Csak
1: hát célzatosan készültek. Igen. 48-49 kapcsán is, aztán utána az Egri csillagok, az egy bármilyen korszakban eladható történet. Szerintem a Hunyadira talán nem volt könyvadaptáció, tehát hogy nem volt, amit igazán szívesen vittek volna filmre, pedig készült el, tehát akár Darvas József Hunyadiával is lehetett volna valamit kezdeni, de hát valamiért nem volt meg erre az akarat. Azért Hunyadi János, Hunyadi Mátyás mind a ketten állócsillagok maradtak az 50-es, 60-as, 70-es években is a magyar történelemegén. Nem kellett őket átsatírozni, maximum egy kicsit szürkébb tónus kapott Hunyadi János, mint arisztokrata nagybirtokos, de hogy most Mohács kapcsán tényleg azt mondhatom, hogy két olyan filmnek az elkészüléséről tudok, amit az egyiket már játsszák a mozikban, és engem nagyon meglep és örömmel is tölt el az a visszajelzés, az a pozitív visszajelzés, valójában világnézettől függetlenül. Tehát, hogy a Magyarországon a történelem a másik, a foci mellett, amihez mindenki ért, tehát lehetnének nagy törésvonalak a film értelmezése kapcsán, de nincsenek. Ezt a Rubikon intézet megbízásából fiatal gárda készítette, mint forgatókönyv, mint vágó, tehát hogy tényleg nem a régi világból jöttek, hanem nagyon friss szemmel néztek rá, valójában mindenféle előkötöttség nélkül Diósi Mihályék, és ebbe külföldi, amerikai, magyar, olasz, török történészek mellett szólalnak meg magyar történészek, és vannak forgatott jelenetek, meg vannak animációs betétek. Ebből áll össze a Világok harca, Mohácsi csata című körülbelül 80 perces film, ami dokumentumfilm, nagyon sok beszélő fej van benne, ha lehet ezt mondani.
0: De vannak benne jelenetek leül, is.
1: Vannak benne, igen, jelenetek, többek között Szarvas József.
0: Hát ma már így szokás, igen.
1: Igen, ez most egy új, igen, de ezt is lehet jól meg rosszul csinálni, és most az érzésem, hogy ez egy jól sikerült dolog, amit tényleg jól fogadtak a nézők, és elindít gondolatokat. Talán az a legizgalmasabb, amikor van utána kerekasztal beszélgetés, és vannak kérdések, reflexiók, és hogy valahogy az az tanulság ebből, hogy tovább gondolják szerencsére, nem egy zárt dologként, igen, kezelik, hanem rácsodálkoznak arra, hogy lehet Mohácsról máshogy beszélni, mint korábban. És a másik filmalkotás, aminek a bemutatója közeljövőben várható, ez Kis Stefán Mónika nevéhez fűződik, Arcok a sírból, ami pedig már konkrétan a mohácsi tömegsírok, uh-huh, feltárásáról, az abban nyugvó személyeknek a kilétéről, mit lehet róluk elmondani, mit lehet a sorsukról elmondani, készült, amennyit én láttam belőle, egy szintén egy nagyon szép, méltó alkotás, ami remélhetőleg idén augusztus 29-ig ugyancsak bemutatásra, igen, kerül.
0: Hát nagy szeretettel várjuk ezeket a műveket, és hát mindenki figyelmébe ajánljuk. Gondolom, hogy moziban lehet ezeket megnézni.
1: Egyelőre moziban, az előbbi filmről tudom, tehát a Világok harca Mohácsról, hogy az RTL-lel állnak előre haladott tárgyalásokban, tehát valószínűleg televízióban is, és nyitottak arra az alkotók, hogy amikor lemegy a mozi szezon, akkor iskolákban is, igen, el lehessen vinni, és azon ott fog igazán hatást kiváltani.
0: Hogyne, természetesen. Na most ugye azt is elárulhatjuk, hogy kedden előadást tartott a Történettudományi Intézetben. Kinek a Mohácsa, ez volt a címe az előadásának, tehát ott is ugye ugye nyilván erről lehetett szó, én sajnos nem tudtam ott részt venni ezen a tanácskozáson, hogy nem csak magyar szempontból érdekes mindez.
1: Nem, amit az előbb elkezdtem mondani a szerbekkel kapcsolatban, valójában körbe mondhatnánk az összes akkori államalakulatot, hogy az, hogy Buda, mint egy fontos hatalmi központ azért kiesett a Mohácsi csatát követően, ez milyen hatást gyakorol akár Havasalföldre, a mai Románia egyik részére, akik addig tudtak lavírozni a Magyar Királyság és az oszmánok között, amikor a túlélésükről volt szó. De kiestünk mögülük, úgyhogy elveszett ez az ugrálási lehetőség, uh-huh. vagy ez a mozgástér, és sokkal rosszabb sorsba kerültek például ők is. De rosszabb helyzetbe kerültek a Boszniában, ahol pont a Mohácsi csatát követő időkben erősödik fel az iszlamizációnak a folyamata, mert ott is elveszik a remény, hogy keresztény vagy magyar támogatással lenne esély arra, hogy visszaszorítsák az oszmánokat, és valamit visszaszerezzenek a középkori országokból, de még a mai Dubrovnik, a távoli Ragusa városállamra is kihatott a Mohácsi csata, hiszen a városállam névleg a magyar király fennhatósága alatt áll, 1526 után minden magyar hatás elenyészik Ragusában. A politikai realitás az lesz, hogy az oszmán birodalomtól fognak függni, a túlélésük immár Isztambulban dől el, de hát hatással van Ausztriára, hatással van a cseh királyság területére, mai Csehországra is, hiszen az a Habsburg világ, amit látunk Közép-Európában, ez a Mohácsi csatának köszönhetően jön létre. Addig második Lajos, Jagelló második Lajos, magyar és cseh király, hát jóval erősebb, mint Habsburg Ferdinánd. De Ferdinánd örökli meg a trónokat, és lesz ebből egy 1918-ig összeállod Duna melletti Habsburg monarchia. Így lesz majd Bécsből Bécs. Bécs korában korán sem annyira fontos, Budánál is jelentéktelenebb.
0: Igen.
1: De az, amit mi majd a 19. században már látunk, a Habsburgok, a Bécs, na ez mind-mind Mohácsnak a következménye. Úgyhogy az ő Mohácsuk is.
0: Hát most meg is jelenik egy könyv, vagy megjelent pontosabban a könyvhétre a Mohács 2. Számvetés a Mohácsi csatáról, ez egy többszerzős mű, és most vasárnap van, ugye végződik az ünnepi könyvhét, de hát a könyvhétnek ez az egyik főszereplője, ez a kötet.
1: Hát a Martin Opitz kiadónak jár a köszönet azért, hogy fölvállalta, ez egy sorozatnak az 5. kötete, minden év végén az annak az évnek a tudományos terméséből lett egy nagyon bő válogatás, egyáltalán nem csak történettudomány, régészet, antropológia, földrajztudomány, irodalomtörténet, néprajz, mind-mind szerepet kapott ebben a kötetben. Az én személyes motivációm az volt ebben, mint szerkesztő, hogy megkönnyítse azt a munkát, hogy 50 év múlva, ha valaki szeretne egy plasztikus képet kapni arról, hogy most milyen kutatási eredmények születtek a Mohács 500 kapcsán, mi foglalkoztatta ennek a kornak a kutatói társadalmát Magyarországon, akkor ebből az 5 kötetből, ha leveszik, akkor képet kapnak, és hát számvetés, meg kell azért tudnunk állni egyszer, 2026-ban hol tartunk most?
0: Igen.
1: Ezek folytatódni fognak értelemszerűen, persze, mert a tudósi munka nem köthető emlékévekhez csupán, de azért nekünk is érdemes fölemelni a fejünket, egy kicsit leülni, szusszanni, és igen, akkor megnézni, hogy mit csináltunk.
0: De hát mindig löketet ad azért egy ünnepi év, tehát az mindig azért fókuszba hozza azt a sok munkát, amit már addig is elvégeztek, és ezért kérdezem is itt beszélgetésünk vége felé járva, hogy említettem ugye, hogy számos konferencia és tanácskozás volt az utóbbi időben, de még lesznek is. Hova megy legközelebb?
1: Nem, én ebben nem vagyok fontos, de hát innen még a könyvhétre egy kerekasztal beszélgetésre, hiszen megjelen egy Budapest története kötet a Budapesti Főváros Levéltárnak a

0: És ott ennek most végig a tematikája Mohács lesz, tehát azt gondolom, hogy meg fogja sokszorozni, disszeminálja azokat a azt a tudásbázist, amit eddig mondjuk egy szűk kör összerakott magának tudósok, és lesz szeptemberben Zágrábban egy horvát-magyar közös nemzetközi konferencia is Mohácsi csatáról, ami azért örömteli, mert ők teljesen máshogy néznek erre, nekik nem ez a nagy fontos kérdés, de most megérezték, hogy nekünk igen. És hogy ez egy alkalom arra, igen, hogy először a tudomány területén azt mondom, fenntartsuk a jó viszonyt, mert van egy jó viszony a horvát kollégákkal, és hát ha ez kihat majd a két ország döntéshozói szintjeire is, de ettől még szintén sokat várok.
1: És vajon kiállítást rendeznek-e Mohácssal kapcsolatban?
0: Ugye e körül most éppen a napokban van egy ilyen hosszabb, nagyobb, szertágazóbb sajtóvízhang, hiszen az emlékhelyen, Mohács melletti sátorhelyen a kiállítás nem készül el augusztus 29-ére, mert a kiállításnak helyet adó épület sem készül el, így nincs hova meg bele álmodni azokat, aminek a tervei már másfél éve, két éve elkészültek. Egyrészt ez mindig egy ilyen szomorúság, hiszen akkor lenne jó az ünnep a napján. Másrészt meg most önző vagyok, tehát hogy azt gondolom erről, hogy for tényleg heti szinten a Mohácssal kapcsolatos kutatás, ha úgy tetszik a szakma, a szegedi konferencián én rengeteg újat tanultam. A most keddi akadémiai konferencián nagyon sok újat tanultam kollégáktól, hogy a kiállítás témájának, üzenetének viszont jót fog tenni, hogy még az idei év eredményei is bekerülhetnek, és 2027-ben, ha megnyílik, akkor azt gondolom, hogy rá 2-3 évre már senkit nem fog érdekelni, hogy ez nem készült el 26. augusztus 29-ére. Szerintem az a fontos, hogy 40 év múlva is időtálló jó gondolatok, tudományosan megalapozott gondolatok köszönjenek ebben vissza.
1: Jó lenne, hogy akkorra talán a hajójáratot is helyreállítanák Budapest és Mohács között, ami még az én gyerekkoromban, vagy a maga gyerekkorában létezett. Milyen szép lenne majd erre a kiállításra.
0: Remek ötlet, nagyon örülnék neki, de nagyon örülnék, ha Pécs-Szarajevó vonatközlekedés helyreállna, vagy akár egy Zágráb-Budapest. Tehát milyen szomorú már, hogy ma nem lehet eljutni, hogy az ember fel szeretne ülni egy vonatra, a szomszédos ország fővárosába, akivel 800 éven keresztül tényleg a legszorosabb államszövetségben éltünk, hogy ezek fontos dolgok lennének, hogy újra nagyon közösen együtt nézzük ezt a teret, mert ez sokáig egy tér is volt.
1: Hát kívánjuk, hogy legyen így. És köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Dr. Varga Szabolcsot hallották, az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet koraújkori osztályának tudományos főmunkatársát. Kedves hallgatóink, ezzel az Irodalmi Újság eheti számának végére értünk. Jövő héttől a most zajlott ünnepi könyvhét újdonságait fogjuk bemutatni műsorainkban, mármint hogy az Irodalmi Újság számaiban vasárnap esténként, akkor is tartsanak majd velünk. Most munkatársam Németh Lászlón nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Bőti Attila. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot, a tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is, de új vonatokat is beszereznek és a villamos

0: hálózatot is fejlesztik. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek között szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. Volodymyr Zelenszkij felköszöntötte Trumpot 80. születésnapi alkalmából. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök is, amint egy órás beszélgetésen Donald Trump felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a holnapi G7-es csúcs találkozón. Az orosz elnök is felköszöntötte Trumpot 80. születésnapi alkalmából, és sok sikert kívánt a labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez. Az amerikai elnök szerint hátráltathatja az iráni béke megteremtését Izrael újabb Libanon elleni légicsapása. Donald Trump közölte, a Hezbollah ellenes beiruti támadásnak nem lett volna szabad megtörténnie. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen. Erre válaszul az izraeli hadsereg légicsapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik fellegvárára. Korábban Donald Trump közölte, hogy akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt. Teherán szerint viszont a béke megállapodásnak Libanonra is ki kell terjednie. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, ez elvárt 2035-ös határidő előtt teljesíti a NATO elvárást, amely szerint a GDP 5%-át kell elérniük a kiadásoknak. Jens Hanefeld, Németország washingtoni nagykövete egy interjúban beszélt arról, hogy a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzési szerződést kötöttek amerikai vállalatokkal, és 1000 fővel emelik a német haderő létszámát. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, amely szerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentené, Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió. Ennek 28%-a külföldi. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsy Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be, egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző 83 évet élt, a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Az időjárásról. Erősen felhős az ég az országban, záporok, heves zivatarok leginkább a Dunántúlon és a déli megyékben lehetnek még, emiatt ezekre a területekre riasztást adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan lehet zápor, zivatar, a szél viharossá fokozódhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható.
1: Műsor ajánlott.
2: Kalendárium.
3: Az Anna Karenina című musical a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Stúdió vendégünk a rendező Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Az Ajkai grafikus műhely új kiállítása és a Soproni Múzeum programjai a hétvégi Múzeumok éjszakáján.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. Válogatás. A műsorvezető Halász Zsuzsa.

Jó estét kívánok! Önök a vasárnapi újság esti kiadását hallják. Lássuk, mit kínálunk műsorunkban. A szerkesztő Horváth Ágnes. Stagnáló infláció, szárnyaló forint, de mit hozhat a magyaroknak az Európai Bizottság országspecifikus ajánláscsomagja? Hatályba lépett az Európai Unió migrációs paktuma. Vajon mit tervez a magyar kormány? A szabad akarat végórái, avagy mesterséges intelligencia a hadviselésben. Mit mond erről Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája? És hogyan alakul át a munkavilága az AI hatására? Megmarad-e az emberi méltóság? Végezetül pedig feljegyzések a Kárpát-medencéből, Hegedűs Zoltán jegyzete.

0: Régóta nem tapasztalt forint erősödési hullámnak lehettünk tanúi az utóbbi időben az euróval szemben. Amikor a következő beszélgetést rögzítettük kedden, az árfolyam 355 forint 17 fillér volt. Azaz ennyit ért egy euró. Jól jön ez a nyári szabadságok kezdetén, olcsóbb lesz a külföldi utazás, de aki itthon tölti a nyarat, annak is van miért örülni. Az infláció gyakorlatilag megállt. Ám a közgazdászok arra is felhívják a figyelmet, hogy a hazai exportorientált vállalkozások nem feltétlenül boldogok a magyar fizetőeszköz szárnyalásától, mert csökkennek a bevételeik és a megtakarításaikat devizában tartó magánembereket is kedvezőtlenül érinti a folyamat. De vajon milyen piaci, befektetői várakozások táplálják a forint erősödését? Hogyan hathatnak az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai a magyar gazdaság alakulására és a magyar emberek életére? És mit hozhat számunkra az euró bevezetése? Pásztor Szabolcs közgazdászt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját kérdeztem.
1: Alapvetően nem fundamentális okok miatt erősödött a magyar fizetőeszköz, hanem amiatt, mert tulajdonképpen a piac most így áraz, lát lendületet az új kormányzatban, az Európai Uniós források hazahozatalában. Nem a legjobb, hogy ez így van, hiszen akkor jó a forint erősödés, hogyha erős fundamentumok vannak mögötte. Stabil gazdasági növekedés, versenyképesség, termelékenység, javulás. Most az látható, hogy egy ideig kitart a lendület. Bíznak a piacok egyébként az új kormányzatban, az új kormányzat intézkedéseiben, de általában ilyenkor jön majd egy ráébredés és egy olyan fázis, amikor visszakorrigál a fizetőeszköz. Szaknyelven egyébként ezt az árfolyam túllövésének, overshootingnak szoktuk mondani. Ez biztos, hogy nem fenntartható, nem is magyarázható tehát tényekkel. Már nagyon sok exportőr vállalat mondja, hogy rontja a nyereségességét, illetve a versenyképességét. Ez az árfolyam.
0: Ahogy ön mondta, azok között szerepel, tehát az uniós forrásokról szóló, egyelőre csupán politikainak nevezhető megállapodás, illetve a piacok, a nemzetközi piacok pozitív várakozásai az új kormány gazdasági intézkedéseivel kapcsolatban. De vajon, amit a befektetők várnak a magyar kormánytól, az feltétlenül egybeesik-e a magyar átlagemberek várakozásaival? Ugye megjelentek a napokban az Európai Unió országspecifikus ajánlásai, ezek körülbelül ugyanazok, mint az előző években, csak most az a nagy kérdés, hogy a jelenleg hivatalban lévő kormány hogyan viszonyul ezeknek a teljesítéséhez. Arra kérem, hogy nézzük meg egyiket, másikat konkrétan is, hogy mik lennének az elvárások. Ugye elsőként a védett üzemanyagárak és egyéb árstoppoknak a kivezetése.
1: A közgazdaságtudomány területén jól ismert az úgynevezett útfüggőség. Ez azt jelenti, hogy kormányokat, politikai döntéshozókat meghatározott helyzet elé állít nagyon sok körülmény, és általában ugye egy nyomvonalból kilépni nem egyszerű. Ugye korábban elhangzott az, hogy nem kell extra profitadó, nem kell befagyasztani az árakat, nincsen szükség árstopra, de amikor ugye a politikai döntéshozó látja például azt, hogy az extra profitadóból milyen bevételek származnak a költségvetésben, akkor ugye rögtön látja azt is, hogy ehhez nem lehet azon nyomban hozzányúlni, kivezetni. Tehát ez az, ami tulajdonképpen megköti a döntéshozók kezét. Na most az Európai Bizottság vagy Brüsszel mindig is felrótta a magyar kormányzatnak azt, hogy például túlzottan bőkezű a nyugdíjak kapcsán, 13. 14. havi nyugdíj. Nincsen szükség egyébként rögzített árakra, üzemanyagoknál. Nincsen szükség árréstopra, nincsen szükség rezsicsökkentésre. Alapvetően megpróbálta mindig piacibb irányba terelni az előző magyar kormányzatot, most is fenntartja ezeket az érveit, és szerintem egy idő után egyre erőteljesebben fog jelentkezni a nyomás. Megpróbálja majd egyébként a magyar kormányzatot rávenni arra, hogy a gazdaságpolitikáját irányítsa át, vagy módosítsa annak megfelelően, hogy a brüsszeli kéréseknek, vagy a ország specifikus ajánlásoknak megfeleljen. Itt ugye lehet egy olyan probléma, hogy amennyiben például valamilyen rendszer elemet finom hangolnak, átgondolnak, akkor az azonnal jelentkezhet a családok megélhetésében, rezsicsökkentés például, vagy hogyha nyugdíjrendszerhez hozzárulnak, ennek meg lehet politikai kockázata természetesen.
0: Említette itt az előbb az extra profitadókat, vagy különadókat. Ugye ez szolgált eddig a rezsicsökkentés fedezetéül. Hogyha most ezt még összeadjuk azzal a követeléssel, hogy az orosz energiahordozókról le kell válni a Magyarországnak, bár ezt nem tudom, hogy mennyire komoly, mert már Németországban is vannak törekvések arra nézvést, hogy vissza kellene állítani a régi rendszert. Szóval, hogyha ezeket egyberakjuk, akkor mi marad? Az Európai Uniónak van egy ilyen ajánlása, hogy szociális alapon, célzottan kellene csak azokat támogatni, akik rászorulnak.
1: Igen, ez sejlik fel egyébként a 9%-os személyi jövedelemadó mögött is, a minimálbéresek kapcsán. Ott ugye az érvelés az, hogy azokat kell segíteni vagy támogatni alacsony adókkal, akik minimálbéren keresnek. Nagyjából 200 ezeren, 220 ezeren vannak Magyarországon. Tehát tulajdonképpen itt az Európai Unió üzenetei átmennek, és hát itt van egy összkép, egy nagy kép, ez szolgálja a megértést. Van egy úgynevezett európai szemeszter, ez úgy indult, hogy ajánlásokat fogalmazott meg országok számára. Ahogy teltek múltak az évek, 2012-től kezdődően, ezek az ajánlások felkeményedtek. Tehát most már majd a következő költségvetési periódusban, abban az esetben, hogyha nem felel meg az ajánlásoknak a kormányzat, nyugdíjrendszer, ágazati különadók, extra profitadók, stb., akkor csökkenthetik a kohéziós pénzeket, csökkenthetik az Európai Uniós forrásokat, tehát már most nem csak ajánlások lesznek, hanem ugye egy büntetés is meg fog jelenni. És valóban például tagállami szinten az jelenhet meg, hogy át kell alakítani az adórendszert, ki kell vezetni, módosítani kell, és ez egyébként érintheti a családokat is, a háztartásokat, a dolgozók jövedelmét is, és hát egy olyan gazdaságpolitika jöhet létre, amely például nem Magyarországról befolyásol teljes egészében, tehát itt felvetődnek ilyen szuverenitási kérdések is, hanem ugye az Európai Uniós színpadról, vagy az Európai Uniós térből.
0: Ha már említette a családokat, hogy érinteni fogják ezek az intézkedések, éppen most talán az önök intézetének honlapján olvastam egy elemzést arról, hogy az elmúlt 15 évben a magyar háztartásoknak a vagyona történelmi mértékben nőtt, ugye GDP arányosan 71%-ról 115%-ra, tehát több vagyona van a háztartásoknak, mint magának az államnak. Akkor lehet, hogy nem hangzik jól, de hát van miből elvenni a magyar családoktól.
1: Igazából a háztartási megtakarítások az egész Európai Unióban növekedtek, és ennek volt része Magyarország is. A lakásvagyon az különösen látványosan emelkedett az utóbbi időszakban, emellett a nem ingatlan vagyon megtestesítő elemek is látványos növekedést tudtak mutatni. Azért példaértékű, hogy a magyar háztartások megtakarítani tudtak, illetve növelni tudták látványosan a megtakarításaikat, talán túlságosan látványosan is, ugye az előző nemzetgazdasági miniszter gyakran felvetette, hogy van egyfajta óvatossági mechanizmus, tehát halmozódó betétek vannak, keveset fogyasztanak a háztartások, ez nem pörgeti a kiskereskedelmet, a fogyasztást és ezen keresztül a GDP-t. Ezt azért jól lehetett látni, és valóban nem egy egyedi jelenségről van szó, habár az Európai Unióban a magyar pálya vagy a magyar eset azért kiugró, máshol is, más tagországokban is a háztartások igyekeztek félretenni a vagyonukat gyarapítani, és hát nem véletlen, hogy máshol is előkerültek a vagyonadó jellegű érvek, és az új adók nagyon sok költségvetés hiánnyal néz szembe, megugrott az államadóság nagyon sok Európai Uniós országban. Ugye finanszírozni kell egy európai háborút részben adókból, vagy újonnan bevezetendő adókból, plusz még van egy zöld átállás, egyre többe kerül egyébként az energia, szóval vannak kihívások bőven, és hát bizonyám nagyon sok politikai vezetés szemez a háztartások növekvő vagyonával.
0: Zárójelben jegyzem meg, hogy Európában vagyonadó, mintha csak Spanyolországban lenne, sehol máshogy egy csomó országban, ahol volt ilyen, ott kivezették, mert a gazdasági növekedésnek a gátja volt a vagyonadó.
1: Bizonyám volt egy olyan időszak, amikor rendkívül népszerű volt, és nagyon sok helyen vezették be ezt az elemet, de túlságosan költséges volt, és nem hozott annyit a konyhára. Nagyon sok kedvezményt adtak, vannak olyan rendszerek, ahol tulajdonképpen még működik, de majdnem mindenhol kedvezmény van, és csak politikai okok miatt nem történt annak meg a kivezetése, bent tartják még, és arcvesztés miatt van még benne ezekben a rendszerekben, de minimális bevétel folyik be belőle.
0: Még egy rövid kérdés itt a beszélgetésünk végén, ez az eurozónához való csatlakozás, amit 2030-as céldátummal helyezett kilátásba az új magyar kormány. Egyrészt azt kérdezem, hogy reális lehet-e ez az időpont, másrészt pedig arra lennék kíváncsi, hogy az euró bevezetésének a hatására hogyan változik meg a polgároknak az élete. Ugye a közbeszédben az az uralkodó nézet, hogy azokban az országokban, ahol bevezették az eurót, ott nagyon sok rosszul jártak közvetlenül a bevezetés után, lehet, hogy aztán később nem, de akkor egészen biztos. Nem tudom, hogy így van-e, de olvasom, hogy Kármán András pénzügyminiszter szerint viszont Magyarországnak a görög utat kellene követnie, már pedig ha az emlékezetem nem csal, akkor Görögországban 2010 és durván 2020 között akkora gazdasági válság volt, mint az ólajtó, részben az euró bevezetésének következményeként. Biztos, hogy Magyarországnak is a görög utat kell választania?
1: Ugye furcsa ez a görög út, hiszen ma már tudjuk, hogy azért sikerült arra felé bevezetni az eurót, mert meghamisították a költségvetést. Tehát más számokat írtak a költségvetés hiányára, az államadóságra. Ez ugye utólag kiderült, azért nem lenne jó ezt az utat bejárni, hanem azt az utat kellene bejárni, hogy csökkentjük a költségvetésnek a hiányát, az államadóságot, ami nem lesz egy egyszerű feladat, hiszen idehaza jellemző a fiskális alkoholizmus, tehát a kormány azért szeret sokat költeni, hogyha lehet, meg főleg, hogyha választási év van. Az nyilván jó, hogy van egy ilyen céldátumunk, és esetleg teszünk annak érdekében lépéseket, hogy bevezessük a közös fizetőeszközt, mert akkor egy konszolidáció következik be. Az időzítés azonban rendkívül fontos, hogy milyen árfolyamon történik az átváltás, ugyancsak rendkívül fontos, és hát szerkesztő azt kérdezte, hogy milyen hatások várhatóak, hát például a forint erősödése kapcsán is látható egy úgynevezett pszichológiai hatás. Tehát, hogyha én azt látom, hogy a saját fizetőeszközöm erősödik, akkor én azt mondom, hogy ez egy jobb gazdaság, ez egy versenyképes gazdaság. Ha én csatlakozok az eurozónához, akkor én azt mondom, hogy részese vagyok ennek a nagy rendszernek. Ez lehet egy pozitív olvasat. Igen ám, de nagyon sokan ugye azt várják, hogy egyfajta modernizációs eszköz az euró, és akkor lesz majd versenyképesség, növekvő export. Ezt azonban nem érdemes várni csak az eurótól, hanem sok mindent kell megtenni annak érdekében, hogy az euró bevezetés tényleg előnnyé váljon. És például Görögországnak van egy nagy problémája, mégpedig az, hogy egy olyan gazdasági struktúrára vezették be az eurót, amely tulajdonképpen konzerválta azt a fejlettségi szintet, ahol az ország volt. Nem tudott Görögország előre mozdulni versenyképességben, termelékenységben. Az eurónak továbbra is nagy nyertese Németország, egy versenyképesebb, hatékonyabb, lendületesebb gazdaság, úgyhogy azért mindenféleképpen érdemes az időzítésen és azon elgondolkodni, hogy milyen gazdaság struktúra van ott, ahol bevezetik a fizetőeszközt, és ténylegesen milyen mozgástér marad költségvetési szempontból a bevezetés előkészítésére.
0: Általánosságban ez nem szuverenitási kérdés, és egyben az Orbán kormány ezt nem szorgalmazta, mert úgy vélte, hogy akadályozná Magyarország pénzügyi mozgásterét.
1: A gazdaságtörténet nagyon jó példákat hoz, hogy ott is volt látványos felzárkózás, ahol megmaradt a saját fizetőeszköz. Tehát szuverenitási kérdés is természetesen. Én azt mondom, hogy Dél-Korea von, Szingapúr dollár, mármint szingapúri dollár, nézzünk például körül a régióban, Csehország korona, Lengyelország zloty. Tehát azt lehet mondani, hogy saját fizetőeszközzel is lehet lendületesen növekedni, felzárkózni, nem kell feltétlenül bevezetni a közös fizetőeszközt, azt azonban hozzá lehet tenni, hogy a kereskedelmi kapcsolatot gazdagítja, bővíti a közös fizetőeszköz, de nem szabad azt várni, hogy ez egy egyértelmű megoldás minden problémára. Egy lehetőség, amit ki lehet használni, és lehet rosszul is járni. A szakirodalomban Szlovákiát szokták emlegetni. Szlovákia rosszul időzítette, rosszul vezette be, a szlovénok ügyesebbek voltak ebben a vonatkozásban.

0: Tegnap előtt lépett hatályba az Európai Bizottság migrációs és menekültügyi paktuma, amelyet valamennyi uniós tagállamban végre kell hajtani. Nem választható lehetőség tehát, hanem kötelező. Bár a rendelet több módját is felkínálja a végrehajtásnak, mint például meghatározott számú illegális bevándorló átvétele a túlterhelt országoktól, hogy azután náluk folytassák le a menekültügyi eljárást, de az államok dönthetnek a pénzügyi vagy operatív segítségnyújtás mellett is. Mi magyarok azonban még mindig nem tudjuk, hogy az új kormány melyik megoldást választotta. Magyar Péter miniszterelnök eddig kerülte az egyenes választ erre a kérdésre, bár olyat mondott kétségtelenül, hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, jelentsen ez bármit is. Azt is többször kijelentette, hogy az EU-s források hazahozataláért cserébe semmiféle migrációval kapcsolatos kérelem nem merült fel az Európai Bizottsággal történt tárgyalásai során. Ennek fényében nehéz értelmezni Magnus Brunner migrációs biztosnak az Euroaktiv Reporter hírlevélben megjelent minapi nyilatkozatát, mely szerint, és ezt most pontosan idézem, a paktumban vannak ösztönzők és vannak szankciók is. A finanszírozáshoz, az uniós forrásokhoz csak akkor lehet hozzájutni, ha egy ország végrehajtja a paktumot. A stúdióban Póca István, politikai elemző, akivel a tegnapi Fidesz kongresszusról is váltunk majd pár szót, de előbb migrációs paktum. Ön mit sejt, hogy melyik módozatot választja majd a kormány? Befogad, fizet, mint a katonatiszt, ami 20 ezer euró bevándorlónként, vagy ugyanekkora értékű operatív segítséget nyújt? Szóval egy, kettő vagy X?
1: Nehéz kérdéssel kezd szerkesztő asszony, mert hogy pontosan megjósolni, hogy a Magyar Péternek a fejében mi van, azt láthattuk az elmúlt néhány hétből, hogy igazából lehetetlen, mert van egy kommunikációs szint, és van utána egy döntéshozatal, és nagyon sokszor nagyon tudatosan a kommunikációval elfedi, és igyekszik elfedni a valós döntéshozatalt, kitolja a szélsőség kommunikációját, terel más témák iránt, aztán pedig egy várható végeredmény születik meg. Ugye ezek olyan kérdésekben, mint a migráció is már, mintha látható volna, de egyébként ugye, amikor terítékre került például a melegházasság kérdése, például a melegeknek az örökbefogadásának a kérdése, ugye ezek voltak azok a kérdések, de ugye a Fidesz és a Mi az Ánk rendre ráolvasott a választási kampány során a Tisza pártra, ezeket ugye rendre tagadták, meg elkerülték, meg ugye más helyre próbálták helyezni a hangsúlyt, és aztán ami nagyon gyorsan bekopogtatott a valóság. Csak egy gondolat a migrációs paktumról, ez egy Európai Parlament által, meg bizottság által oktroyált dokumentum. Itt az történt, hogy az Európai Parlament eredményt akart felmutatni, Ursula von der Leyen eredményt akart felmutatni, a tagállamok most meg nem tudják, hogy mit kezdenek ezzel a helyzettel, nem csak Magyarország a legtöbb tagállam, a bizottság pedig iszonyatos nyomást gyakorol, és gyakorolni is fog, hogy ezt a paktumot, ha már életbe lépett és hatályba lépett, akkor fogadják el. Volt egy idézet ugye a miniszterelnöktől, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Ez egy pontos és egyébként szerintem helytálló állítás, mert hogyha beengedik a migránsokat, akkor mondok, ez nem illegális migránsok.
0: Tehát ez, jó, de ez játék a szavakkal.
1: Igen, ezt akartam mondani, ez nem vezet el bennünket feltétlenül a megoldáshoz, ugyanis hogyha azt mondjuk és azt látjuk, hogy Magyarország mondjuk elfogadja azokat a működési szabályokat, amiket felvázoltak a migrációs paktum tekintetében, akkor azok a bevándorlók, akik beérkeznek az országba, már nem illegális bevándorlók, tehát ebből nem tudjuk megfejteni, hogy a Tisza kormány melyik utat fogja járni. Én azt valószínűsítem, hogy azokat a változtatásokat meg fogják tenni, és rövid időn belül meg fogják tenni, amelyek például az 1 millió eurós bírságnak az elkerülésének az útjába vannak, mert hogy, ugye ezt emlékszünk rá a választás követő napon a sajtótájékoztatón, az első sajtótájékoztatón már Magyar Péter elmondta, hogy ez túl sok ez az összeg, túl magas az összeg, és szerint el lehet ezeket kerülni. Hát tulajdonképpen itt arról szól a történet, hogy ahhoz képest a nagyon erős, nagyon határozott migrációs ellenző politikához képest, amit Orbán Viktor képviselt, egy visszalépés lesz, és egyébként politikailag, amit tegnap láttunk, az egyértelműen az, hogy egy sajtótájékoztatót összehívott a miniszterelnök azért, hogy ráolvassa az előző kormányra, hogy valójában ők akartak migráns tábort, meg ők akartak a migráció felé nyitni. Ez azt üzeni, hogy a felelősséget el akarja kenni. Tehát az történik, hogy visszafele mutogat, és az emberekben azt a hangulatot akarja létrehozni, hogy oké, lesznek migrációs szigorítások, de egyébként Orbán Viktor ugyanezt csinálta volna.
0: Jó, de hogyha ez így is van, akkor is, hogy ez a szándéka, hogy rátolja a Fidesz kormányra ezt a dolgot, akkor is egyenesen meg kellene mondania, hogy mit fog tenni a magyar kormány, hogyan fogja végrehajtani ezt a migrációs paktumot.
1: Bocsásson, meg van egy népszavazás, ami viszont köti.
0: Oké, de mit gondol, hogy miért nem mondja meg? Miért nem osztja meg a magyar néppel a migrációs terveit? Mert hogy egyébként ez arra utal, hogy a hátunk mögött szeretné ezt valahogy lepacsizni. Szóval hát, ez abszolút érthetetlen, hogy miért nem érdemli meg az ő szavazótábora, akkor beszéljünk arról a 3,3 millió emberről, hogy tudja azt, hogy mit fog tenni ebben az ügyben.
1: Nem biztos, hogy van még terv. Tehát, hogy ugye az történt, hogy emlékszünk, hogy próbált Magyar Péter is nagyon szélsőséges álláspontot elfoglalni a kampányban ebben a kérdésben, és ugye voltak azok a, hát az amerikai elnökválasztási kampányból átvett gondolatok, hogy itt a bevándorlók ugye megették a kacsákat, meg az aranyhalakat itt az állatkertben, meg stb. Azon még a saját szimpatizánsai is mosolyogtak. Emlékszünk ezekre a momentumokra, de ezt ugye a Trumpnak a kampányából vette, mint egy ilyen szélsőséges üzenet jelezőjén, hogy radikálisan migráció ellenes, radikálisan bevándorlás ellenes. Viszont ugye most szembesül az európai elvárásokkal, szembesül azzal, hogy ahhoz, hogy az 1 millió eurós bírság megszűnjön, akkor ezt és ezt kell tenni, szembesül azzal, hogy van egy migrációs paktum, és valószínűleg nem tudják pontosan még, hogy milyen válaszokat tudnak erre adni, annak érdekében, hogy ne veszítsék el a választóknak egyébként a bizalmát, közben pedig ne veszítsék el Brüsszelnek a bizalmát. Ez egy zéró összegű játszma lesz ebben a kérdésben, és nagyon sok más kérdésben is, ahol át vagy bét dönteni kell, és a végtelenségi kommunikációban és kommunikációsan nem lehet elodázni a kérdést.
0: Picit más, de ugyanide tartozik, hogy van ennek a paktumnak egy eléggé felkavaró része, és a Berliner Zeitung írt róla, hogy Brüsszelben éppen egy ide kapcsolódó irányelvről vagy ajánlásról tárgyalnak. Nagyon röviden összefoglalva, ugye arról van szó, hogy a jövőben az Ukrajnából érkező 18 és 60 közötti, azaz a 6 köteles férfiak ne kaphassanak menedékjogot az EU területén. Ugye az ő esetükben ezt védelmi státusznak nevezik. Ez persze ugye azokra nem vonatkozna egyelőre, állítólag egyelőre, akik már bent vannak az EU területén, hanem azokra vonatkozik, aki, vagy fog vonatkozni, akik majd a jövőben érkeznek. Ezt egyébként Zelenszky elnök lobby erejétől függ majd nyilván, mert hogy magát a tárgyalást, hogy erről beszéljenek, azt is ő lobbizta ki. Szóval ez egyelőre egy ajánlás lesz, de Norvégia például már bevezette, és Dániában pedig tárgyalnak róla. Szóval ön szerint hogyan kell ezt tudomásul vennünk, hogy most már nem csak Ukrajna küldi a férfiakat a frontra meghalni, hanem az Európai Unió is. Mert Ukrajna esetében talán még érthető is, hiszen háborúban áll. De Európa?
1: Voltak olyan Benelux országok, illetve Németország is, ahol volt ezzel kapcsolatban konkrétan vita, hogy tegyük fel, vissza kell-e küldeni. Tehát nem csak az, hogy nem fogadják be azokat, akik elhagyták Ukrajnát, elmenekültek a harcok elő, hanem mondjuk vissza kell-e küldeni őket, akik regisztráltak, tudják, hogy hol vannak, és azt mondani, hogy akkor hát a saját országotok igényt tartátok a fronton, ezért nektek vissza kell menetek, és mi ebben a visszaküldésben részt veszünk. Na ugye ebben ezt még egyik ország sem vállalta, hogy átlépi ezt a határt, de az, hogy politikai téma lett ebből, az azt mutatja, hogy bizony ez is bekövetkezhet a paktumnak ehhez képest egyébként finomabb megoldásához képest.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit a Fidesz kongresszusról, átvezet egyébként a témánk, hiszen már ön is említette, ugye, hogy reggel tartott egy sajtótájékoztatót a miniszterelnök, amelyben ezt az egész migrációs kérdést szerette volna rátolni a Fideszre. Nyilván ettől függetlenül nem tudta elvinni a sót, mert mégiscsak a Fidesz kongresszusa uralta tegnap a médiát meg a sajtót. Szóval Orbán Viktort újra választották elnöknek, ezúttal egy évre vállalta el, nyilván követte az eseményeket, a felszólalásokat, ugye nagyjából mindenki a megújulás mellett tette le a voksát, de ön szerint kikristályosodott ez a megújulás felé vezető út tegnap, vagy legalább ennek az első lépéseit lehetett már látni?
1: Én azt mondanám, hogy a Fidesz életjelet mutatott tegnap, mert hogy az elmúlt 2 hónapban minden történt, csak életjel mutatása nem, és ugye Orbán Viktor elmondta, hogy mivel telt az elmúlt 2 hónap, milyen szinteket járt végig, meg járt végig a pártvezetés. a párton belül, hogy akkor egyeztessenek, meghozzák a szükséges következtetéseket és hasonlók, hogy egy dokumentumba foglalt a korábbi miniszterelnök. Viszont az egy nagyon szerencsétlen dolog volt, hogy kifelé nem kommunikáltak a szimpatizások felé. És a szimpatizások azt látták, mintha egy lefagyott állapot, egy bénakacsa állapot lenne, és hogy nem döntötte el még a Fidesznek a vezetése, hogy folytatni akarják, vagy nem akarják folytatni. Ez egy nagyon rossz üzenet volt, és ennek az eredményeiként látszik a közvéleménykutatásokban, amelyek azt mutatják, hogy tovább morzsolódott a Fidesznek a tábora. Ezt most ugye innentől kezdve ezt az utat nem lehet járni a Fidesznek, a kongresszus meg a választmány után. Tehát innentől kezdve, hogy megvan és egyértelmű a vezetésnek a helye és szerepe, innentől kezdve lépéseket kell tenni. Viszont a tegnapi nap elárult egy nagyon fontos dolgot is, ez pedig az, hogy az, hogy Magyar Péter elővette a migrációs kérdést, és elkezdte volna rátolni ugye Orbán Viktorra és az előző kormányra, az elárul egy dolgot, az pedig az, hogy továbbra is tart Orbán Viktortól. Mert hogy megpróbálta elérni azt, amit a szerkesztőasszony is felhívta a figyelmet, hogy ne a Fidesz kongresszusra és ne Orbán Viktorra figyeljenek az emberek. Ez pedig azt üzeni nekünk, hogy továbbra is egy potens ellenfélként tekint az előző miniszterelnökre, tart tőle, és ennek az eredménye egyébként az, hogy ezt a kommunikációs irányítást megpróbálta átvenni. A kongresszus nyilván ugye egyébként nagyon sok beszéd volt, nagyon sok kritika fogalmazódott, meg nagyon sok következtés fogalmazódott meg. Ezeket egyébként nyilván érdemes a hallgatóinknak is átnézni, viszont a legfontosabb az az, hogy mi lesz holnap, holnaptól. Ugye vált-e a Fidesz kommunikációt, ha vált, és elkezdi az embereket megszólítani, és nem csak olyan videókat látunk, amikor a korábbi miniszterelnök mondjuk kiszögeli a nemzeti hitvallást a falra, hanem állításokat fogalmaz meg, programot fogalmaz meg, bevonza az embereket, és felhívásokat szólított, aktivizálja a választókat, meg aktivizálja egyébként a szimpatizásokat, akkor láthatunk egy elmozdulást, és a tegnapi napból azt a következtetést lehet levonni, hogy az emberek ezt az elmozdulást várják, és a szimpatizások meg ugye korábban is ezt az elmozdulást várták.
0: Ez a jövő percekben a migrációs paktumról és a tegnapi Fidesz kongresszusról Póca István politikai elemzővel beszélgettünk.

0: Autonóm fegyverrendszerek, önálló célpontkijelölés, pilóta nélküli hadihajók és harci repülőgépek csak néhány címszó a mesterséges intelligencia hadviselésre vonatkozó fejezetéből. És ez nem a jövő, nem a holnap, hanem a mai valóság. Még 2024-ben történt, hogy az AI által vezérelt F-16-os szimulált légiharcok során felülmúlta az emberi pilótákat, beleértve egy tesztrepülést is, amelynek fedélzetén Frank Kendall, az amerikai légierő akkori minisztere tartózkodott, mesélte el egy geopolitikai szakértő, aki azt is hozzátette, ez a teljesítmény kétségtelenül megmutatja a mesterséges intelligenciában rejlő hihetetlen lehetőségeket, ugyanakkor mélyreható aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, ha az irányítás az algoritmusokhoz kerül. Vajon az azóta eltelt 2 évben milyen további magasságokba sikerült eljutnia a katonai fejlesztéseknek egy olyan világban, ahol a technológiai fejlődés átlép minden jogi és etikai keretet? 14. Leó pápa első enciklikájában úgy fogalmaz, a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Újhelyi Zoltán interjúja.
1: A Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség című enciklika talán legriasztóbb része a mesterséges intelligencia katonai alkalmazására figyelmeztet. Újházi Lórán katolikus papa, Pázmány Péter Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, hol van jelen a mesterséges intelligencia most a hadviselésben, és ennek milyen kockázatai vannak?
2: Igen, 3 nagy területet különböztetnék meg, de a katonai technológiának az egészét átjárja. Az első nagy terület, és amire az egyház is reflektál, az az információgyűjtés és feldolgozás. Ugye miről van itt szó? Óriási mennyiségű adatot képes feldolgozni, még ez tűnik a legártatlanabbnak, és nem az.
1: Miért? Száll a drón, nézi a hadszínteret, veszi a képeket.
2: A számítógép, tehát a mesterséges intelligencia elemzi, hol van itt a probléma. Ott van a probléma, hogy ezek a számítógép által begyűjtött információk, amik feldolgozásra kerülnek a mesterséges intelligencia által, erre alapozódnak majd döntések, és azoknak a döntéseknek emberi életek is lehetnek a következményei. Ez az első nagy erkölcsi kihívás. A második nagy területünk az a döntéshozatali mechanizmus. Ugye ezt szokták mondani a parancsnoklási rendszerben, ugye a döntéshozatal, ennek vannak operatív szintjei, és itt felgyorsult a világ. Ez nem csak egyébként a hadviselés területén, egészségügyben is ugyan lehet párhuzamokat hozni, amikor a mesterséges intelligenciát felhasználják, tehát gyorsan kell dönteni. A probléma az, hogy a gyors reakció miatt az ember döntése automatizálódhat, ami azt jelenti, hogy igazából az ember már nem is önálló döntést hoz. Na most itt van egy nagyon fontos, a keresztény eszmetörténetben kidolgozott fogalom, ez az actus humanus és az actus hominis. Ugye az actus humanus az mindig azt jelenti, hogy attól válik egy emberi cselekedetté, hogy van értelem, imago dei, az Isten képei vagyunk, ugye értelmet használunk, és ezért nem is lehet a mesterséges intelligenciát egyenlőségért tenni az ember mellé, és a másik pedig, hogy szabad akarattal döntök, és eljutottam arra az erkölcsi pozícióra, hogy meghoztam az értelmem és akaratom szerint a döntést. Sok filozófus már azt mondja, hogy lényegében a harcszintereken automatikus döntések vannak. Már nem az ember az, aki dönt. Szokták mondani, ember a hurokban, hogy csapdába esik az ember, és gyors döntéseket kell hozni, és nem szabad akarattal történő döntések. Na most még egy nagyon fontos, és talán a harmadik a legfontosabb, hiszen a pápák is azt mondták, amikor a katonai erő alkalmazására kitértek, hogy van egy ontológiai határ, az autonóm fegyverek, és ugye pont itt jött a kérdés.
1: Tehát amelyek mint egy maguktól
2: így
1: kezdenek
2: van,
1: el
2: harcolni. Elvileg ilyet nem lehet, tehát valahol mindig ott kell lenni az embernek, és most visszautalnék az előbb mondatra, ott van az ember, de milyen minőségben van ott az ember, az nagy kérdés. De elvileg ott van, de már megjelenik az is, hogy esetleg, ha nincs ott az ember, amikor a gép maga dönt, na most azt mondja Ferenc pápa, és azt mondja az új enciklika is, hogy ontológiai határ, hogy az emberi élet fölött még a nagyon kiélezett helyzetben is ne egy gép döntsön, mert a háború sajnos rossz dolog, de az emberi történelemnek sajnos integráns része a háború. Emberi, sajnos. Emberi történelmünkkel együtt jár. És még egy ilyen nagyon kiélezett helyzetben is, ami rossz, ami a háború, ott is az embernek jelen kell lenni, és azt nem lehet az emberi életet egy gépre bízni, még akkor is, hogy most már számolgatják, hogy ki hibázik nagyobbat, az ember vagy a gép, adott esetben itt a számarányokat visznek, annak a döntésnek sem emberinek kell lenni, hogy egy harci cselekményben milyen döntést hozunk.
1: Egyébként biztonságpolitikai szakértő is. Tudunk-e arról, hogy vannak olyan autonóm fegyverek már, amelyek mondjuk nem csak egy robotot jelentenek, nem csak egy kis területen harcoló egységet, hanem egy olyan összetett rendszert, ami nagy területet el tud pusztítani.
2: Igen, a nukleáris fegyverek volt. Az a vízválasztó, ugye, ahol megjelenik. A katolikus egyház nagyon komolyan foglalkozott azzal, hogy hol van a hadviselésnek a határa. A klasszikus értelemben vett igazságos háború, hiszen proporcionalitás, arányosság. Tehát, hogy arányos legyen a csapásmérés, ahogy én megvédjem magamat. Vagy a civileknek a védelme, egy nagyon fontos szempont. És ugye II. János Pál sokat foglalkozott ezzel, hiszen a hidegháború időszakában volt ez az atomfegyverek egy kulcskérdés, és megpróbálta ezzel az elrettentés doktrinájával áthidalni, és utána Ferenc pápáig fokozatosan kivezették ezt a rendszerből, ugye ő már azt mondja, hogy a nukleáris fegyverek léte sem megengedhető, hanem azokat be kéne szüntetni. Na most megint egy ilyen vízválasztónál vagyunk, hogy adott esetben, ha ezek az új gépek, az autonóm fegyverek képesek arra, hogy maguk hozzák meg a döntéseket, adott esetben nagy erejű csapásmérésre is. Na most elvileg ez nem lehetséges, mert a NATO doktrináktól kezdve a jogi szabályozókban, amik léteznek, ott van, hogy benne kell lenni az emberi döntéshozatalnak, de hát nagyon jól tudjuk azt, hogy pont a katonai mezőny az, ahol olyan sokszor a történelem folyamán az egész primitív és egyszerű fegyverrendszerektől a modern fegyverrendszerekig sokszor feláldozták a doktrinát, vagy a jogot, a jogszerűséget a hatékonyság és a funkcionalitásnak az oltárán.
1: Számíthatunk-e arra, hogy ezt az enciklikát a világ döntéshozói elolvassák, megfontolják? Lehet ennek hatása?
2: Azt gondolom, hogy egy hangként mindenképp be fog kerülni a vérkeringésbe, a tudományos vérkeringésbe, hiszen szükség van a morális hangra is, de azért két véglet között lennék. Tehát ahogy azt mondom, hogy egyáltalán nem figyelnek rá, azt nem gondolom. Lesznek róla fórumok, ha már csak azt hiszem, hogy a katolikus egyetemek, aminek a pápa feladatul tűzte ki, zárójelbe jegyzem, meg a Pázmány Péter katolikus egyetemen is indult egy kutatás, ami a mesterséges intelligenciával foglalkozott, tehát a pápa feladatot szabott a katolikus egyetemek számára, tehát biztos, hogy lesz egy közeg, ahol ezzel foglalkoznak, de azért én azt nem hiszem, hogy a jelenlegi biztonságpolitikai környezetben, gazdasági környezetben a pápa szava lenne a meghatározó. És hagyj mondjak egy párhuzamot, hogyha visszaemlékezünk arra, hogy Ferenc pápának is volt egy számára kedves és fontos téma, és ez pedig a teremtésvédelem, a környezetvédelem, Laudato Si kezdetű enciklika, illetve más dokumentumban, amivel sorra-sorra megjelent, amit józan ésszel beláthat az emberiség, hogy hát mennyire kéne, csak hogyha a klímaválságra gondolunk, mennyire kéne figyelnünk a környezetünkre, nem lett olyan nagy visszhangja. Na most akkor azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia, ami egy vitatottabb, hiszen azért sokan azt mondják, hogy jó, hát azért mennyi előnye van, nagy adatokat dolgoz föl, megkönnyíti a munkánkat, pontos, precíz, és ne soroljam, akkor azt gondolom, ezen a területen még kevesebb hatása lesz annak, amit a Szentszék és a pápa mondott.

0: Az emberré válás folyamatában kétségkívül az eszközhasználat, azaz a munka, az együttműködés, a beszéd és ennek nyomán a kognitív képességek kialakulása játszotta a legfőbb szerepet. A munka nem csak megélhetést biztosít, hanem struktúrája a mindennapokat, identitást és önbecsülést ad, kijelöli a helyünket a társadalmi együttműködésben. Egy szóval méltóságot ad az embernek. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban egyre többet beszélünk arról is, hogy elveszi az emberek munkáját. Az optimisták úgy látják, hogy csupán csak új alapokra helyezi a munkavilágát. De vajon a ma élő nemzedékek tudnak-e alkalmazkodni az AI által generált változásokhoz? És azok a fiatalok, akik már egy átalakult világban szocializálódnak, hogyan strukturálják majd az idejüket, mi ad nekik identitást és önbecsülést, emberi méltóságot? Ismét Újhelyi Zoltán kérdez.
1: A mesterséges intelligencia térnyerésétől legtöbben a munkahelyeket féltik, kitér erre Leó Pápa enciklikája is. Ami viszont talán meglepőnek tűnhet, az az, hogy az első vesztes épp a fiatal korosztály, a digitális nemzedék lehet, az úgynevezett belépő munkák ugyanis eltűnnek, eltűnhetnek. György László közgazdász, egyetemi docens, kik vannak most veszélyben?
2: Leginkább a szellemi foglalkozásúak, és közülük is a közgazdászok és a jogászok érdekes módon, amelyek a legkeresettebb hivatások voltak az elmúlt évtizedekben, különösen igaz ez a közgazdászokra. A Microsoft AI, a Microsoftnak a mesterséges intelligencia vállalkozásának a vezérigazgatója mondta azt a minap, hogy 18 hónap múlva a belépő álláshelyek, marketingesek, könyvelők és a jogászok körében megszűnhetnek, eltűnhetnek. Amikor valaki frissen diplomázik az egyetemen, nem lesz az ő tudására szükség az ügyvédi irodákban, nem lesz könyvelőként, vagy marketingesként, vagy logisztikai menedzserként szükség rá a vállalkozásoknál, mert egyszerűen a mesterséges intelligencia jobban és olcsóban el fogja tudni végezni a kezdő munkakörökben elvégezhető feladatokat. És hogyha nincsen szükség belépő munkakörökben dolgozó fiatalokra, frissen végzett diplomásokra, akkor 10 év múlva nem lesznek olyan szakértők, akik aztán ezeket a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat működtetni tudnák.
1: Nem lesznek szeniorok, hogyha úgy tetszik ezekben a szakmában.
2: Így van, nem válnak szeniorra. Úgyhogy itt van egy nagyon izgalmas kérdés, amit az oktatáspolitikának és a vállalkozásoknak együtt meg kell oldania.
1: Mondta az időt. Másfél évünk van. Hát másfél év alatt mit lehet csinálni?
2: Elsősorban egyetemistákról van szó. Az egyik, hogy rövidebb tanulási ciklusokra van szükség. A fiatalok, ha úgy tetszik, dopamin függővé váltak, nem klinikai értelemben, hanem folyamatos visszajelzésekre van szükségük. Rövidebb, néhány perces, jól struktúrált tanulási egységekkel lehet fönntartani a figyelmüket. Nem a figyelemromlást kell kiszolgálni, hanem abból kell kiindulni, hogy ez van, és vissza kell tudni építeni a mély figyelmet.
1: Tehát másfajta órákra van szükség?
2: Így van, és a második javaslatom az ehhez kapcsolódik, hogy azonnal ide nem kényelmesítő visszajelzésekre van szükség, amit viszont a mesterséges intelligencia alapú oktatási segédek meg tudnak valósítani. Nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligencia ne válaszautomata legyen. Nagyon sokan úgy használják, hogy beütik a kérdéseiket akármelyik nagynyelvi modellnek a rendszerébe, és az ott megkapott válaszokat elfogadják, holott ezek csak valószínűségek, és nem biztos, hogy pontos válaszok, tehát jól kell tudni promptolni a mesterséges intelligenciát, de egy mesterséges intelligencia alapú oktatási segédlet, az okosan tud kérdezni, személyre szabott magyarázatot tud adni a diákoknak, gyakoroltatja őket, rávezeti a tanulót, kérdezteti a tanulót, tükröt tart elé, hibát kerestet vele. Úgyhogy az azonnali, de nem elkényelmesítő visszajelzés, az így tud jól működni, nem úgy, hogy gyakorlatilag válaszautomatiként működik.
1: Hát ez nekem azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia maga a tanár.
2: A mesterséges intelligencia a nevelő munkát nem váltja ki. Én arra nem emlékszem, hogy pontosan tananyag szintjén mit tanultam a pedagógusaimtól, a tanáraimtól. Persze használom, de arra sokkal jobban emlékszem, hogy a tanárok hogyan viselkedtek, hogyan kezeltek egy-egy konfliktust, hogyan motiváltak bennünket. A mesterséges intelligencia fog tudni segíteni a motiválásban, de nem tudja kiváltani a pedagógusoknak a jelen formáló szerepét. A harmadik fontos üzenet a mesterséges intelligencia korában az oktatáspolitika irányába, hogy felértékelődik a mérlegelő gondolkodás. Felértékelődik az, hogy mi igaz, mi fontos, mi helyes, mi értékes, mi emberhez méltó, és mi következik mindenből, és ez az, amiért érdekes módon, bár erről keveset beszélünk, a mesterséges intelligencia korában felértékelődik a filozófia, a vallás, az etika, az esztétika, az irodalom, a szép irodalom, a történelem, a művészetek. És talán ezt tartom a legfontosabbnak. A negyedik fontos üzenet az ötből, hogy sokkal korábbi valódi munka, tapasztalat kell. Gyerekeket meg kell tudni tanítani, felelősen, csapatban, határidőre dolgozni, feladatot megoldani, teret kell hagyni a projektalapú tanulásnak, a duális képzésnek, a mentorált gyakornoki rendszereknek és az életszerű probléma megoldásnak. És az ötödik fontos gondolat, hogy fölértékelődik a szakképzés és a nem helyettesíthető tudás. Az a helyzet, hogy a mesterséges intelligencia térnyerésével a humanoid robotok is teret fognak nyerni, tehát ott is lesznek helyettesíthető tudásformák.
1: Tehát a kézi munka is kiváltódhat részben.
2: A kézi munka egy része, egy villanyszerelőt, egy vízszerelőt, egy gázszerelőt nagyon hosszú idő lesz kiváltani. Jensen Huang, az Nvidia alapító elnöke, aki nagyon sokat szerepel a médiában, ő is azt mondja, hogy a jövő dollár milliómosai az Egyesült Államokban a villanyszerelők lesznek. De a humanoid robotok óra díja jelen állás szerint 2-3 dollár. Egy munkavállaló, egy kétkezi munkás óra díja az Egyesült Államokban 22 dollár. Európában átlagban 35 euró, a mi régiónkban pedig 10-15-17 euró körül mozog. És gondoljon abba bele, hogyha a humanoid robotok teret nyernek, akkor itt bizonyos munkakörökben jelentős állásvesztésre lehet számítani, és ezeket az embereket valahogy bent kell majd tartani a munkaerőpiacon, vagy legalábbis a tevékenységben, ha ezek az emberek elveszítik a munkájukat, a képességüket a gondoskodásra, a hozzájárulásra ne veszítsék el. Itt zajlik egy nagyon intenzív vita a nyugati társadalomtudományokban, hogyha a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok elveszik az emberek munkáját, akkor hogyan tartsuk őket idézőjelben, vagy nem idézőjelben életben. És erre az általánosan elfogadott válasz, amit Mark Zuckerberg és Elon Musk is megfogalmaz, hogy adjunk nekik univerzális alapjövedelmet, vagy feltétel nélküli alapjövedelmet. Viszont ez teljesen életellenes, ez szembe megy a zsidó-keresztény kultúra alapjaival, az Ószövetség is benne foglaltatik, hogy Isten az édenkertbe helyezte az embert, és a gondjaira bízta. És mind a kettő nagyon fontos, mind a két üzenet nagyon fontos, de ez megjelenik az iszlámban is, a hindu-buddhista hagyományokban, a konfucianizmusban is, és a filozófiai áramlatokban is, hogyha az ember elveszíti azt a képességét, vagy azt az érzést, hogy ő gondoskodik a környezetéről, a környezetében lévő emberekről, a rábízott emberekről, a családjáról, vagy a kertjéről, akkor onnantól kezdve az emberi méltóságát veszíti el, és a kormányoknak, a gazdaság és társadalompolitikáknak nagyon-nagyon fontos szerepe lesz a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok korában, hogy az emberi méltóságot segítsenek megőrizni.

0: és emberséges intelligencia. Hegedűs Zoltán jegyzete következik.
1: Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
2: Sokan úgy tartják, hogy az emberiség soha nem látott átalakuláson megy keresztül, s ennek fő mozgatórugója a mesterséges intelligencia elterjedése. A jövő kutatók szerint emberek 10 milliói veszthetik el munkájukat, mert egy robot, egy program átveszi a feladatukat. Felkavaró gondolat, de talán nem az a legfontosabb kérdés, hogy mit veszel tőlünk a technológia, hanem az, hogy mi emberek mit adunk oda. Először is érdemes feltenni a kérdést, hogy a munka az ember életében milyen szerepet tölt be. A modern világban sokan úgy tartják, a munka csupán jövedelemszerzésre szolgál. Egy kötelező kör, amelyet kipipálunk, hogy aztán végre élhessünk. Csak hogy a munka, akár bevallja,

Csak ha közben elfogy az értelem, a közös erőfeszítés sodrása, a másik ember tekintete, amely visszaigazolja, minden ember számít. Molnár Tamás, amerikai-magyar filozófus, a Lélek és gép című esszéjében így fogalmazott. A nyugati világ történelmét úgy is le lehetne írni, mint állandó megoldást keresést ott, ahol még fel sem merült a probléma. Találó megjegyzés. Hajlamosak vagyunk új eszközöket keresni régi szorongásainkra, és közben szem elől téveszteni a lényeget. Nem minden problémát lehet technológiával megoldani, és nem minden megoldás válasz a problémára. Nem bagatelizálhatjuk a kockázatokat. Sokaknak valódi félelem a megélhetés elvesztése. És persze sokan reménykednek, hogy a boldog jövő záloga a munkától mentes társadalom. Hogy a teljes automatizáció kapuja túloldalán a gondtalan bőség birodalma áll. Talán rövid távon csábító kép, hosszú távon azonban üres. Mert a munka nem csak a fizetésről szól, a munka kapcsolat, párbeszéd a világgal és egymással. A digitális korban is az emberi viszonyok, az empátia és a közösség megőrzése kell legyen a cél. Nem baj, ha okosabb gépeink vannak, de bölcsebb emberekre is szükségünk lesz, akik képesek a technológiát az emberi jó szolgálatába állítani. Ez néha azt jelenti, hogy lelassítunk és meghallgatjuk egymást. A jövő nem azon múlik, hogy hány feladatot tudunk kiszervezni a gépeknek, hanem azon, hogy közben mennyit őrzünk meg egymásból.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság esti kiadását hallották. A szerkesztő Horváth Ágnes és a hangmérnök Németh László nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Halász Zsuzsa. Viszont hallásra!

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. Főbb híreink először röviden. Holnap hivatalosan is megkezdődik Ukrajna uniós csatlakozási folyamata. Kedden tárgyalja az országgyűlés az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. Záporokra, heves zivatarokra főként a déli ország részben lehet számítani a következő órákban. Mondom a részleteket. Az amerikai elnök szerint hátráltathatja az iráni béke megteremtését Izrael újabb Libanon elleni légicsapása. Ennek előzménye, hogy a Hezbollah szombaton dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen. Erre válaszul mért az izraeli hadsereg légicsapásokat Beirutban a terrorszervezet egyik fellegvárára. Korábban Donald Trump közölte, hogy akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, és a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint viszont a béke megállapodásnak Libanonra is ki kell terjednie. Nem csak Ukrajnának van szüksége Európa,

0: Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij, miután kiderült, holnap, hétfőn hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. A tárgyalásokat Magyarország sem blokkolja, Kijev ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Ambrus Róbert összeállítása.
1: Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi. Az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet találkozóján ott lesz az amerikai elnök is.
0: Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz elnökkel. Az amerikai elnök biztosította Vlagyimir Putyint, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni az európai országokra és Ukrajnára a holnapi G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Trump elnök Volodymyr Zelenszkijjel megvitatta a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Kijev hivatalosan is cáfolta, hogy tiltott biolaborok működnének Ukrajnában. Közben újabb légicsapások végeztek pusztítást Ukrajna déli részén, valamint az orosz Tula megyében. Részletek Iváncsik Attilától.
2: Akadozik az áramszolgáltatás és a közlekedés is Dél-Ukrajna egyes részein, miután Mikolajiv megye energetikai rendszerét és közúthálózatát támadta az orosz hadsereg. Az ukrán fegyveres erők válaszként az oroszországi Tula megyében található vegyi gyárat vették célba. Az azotüzem az egyik legnagyobb műtrágya, ammónia és salétromsav előállító ipari egység, ahol lőport is gyártanak. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt is bejelentette, hogy egy orosz olajipari egységben is jelentős kárt okoztak a jaroszlávi régióban. Közben az ukrán külügyminisztérium hivatalos közleményben tagadta az Egyesült Államok nemzeti hírszerzése által közölt információkat, miszerint Washington 120 biolabor működését támogatta volna Ukrajna szerte. Kijev azt állítja, hogy ők betartják a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt, nem készítettek biológiai fegyvert. Az ukrajnai biolaborok kizárólag tudományos kutatási célt szolgálnak.
0: Két hete tartanak a tüntetések Tiranában Donald Trump vejének tervezett építkezése ellen. Luxusszállodát és kikötőt húznának fel az amerikaiak egy flamingók által lakott természetvédelmi területen. A tiltakozások már kormányellenes megmozdulásokká alakultak. A résztvevők azt mondják, le akarják váltani a korrupt hatalmat. Közben Edi Rama miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy amíg ő vezeti az országot, nincs esély a Trump családhoz köthető beruházás megállítására.
3: Albánia most olyan, mint New York a 30-as években. Egy helyen rengeteg beruházás, építkezés történik. Higgyék el, ez egy gyönyörű projekt lesz. Meg fogjuk valósítani, és büszkék leszünk arra, hogy olyasmivel járulhatunk hozzá Európához, amire már régóta senki nem számított.
0: Itt a krónika. Újabb dokumentumokat mutatott be a miniszterelnök arról, hogy az Orbán kormány menekült tábort akart létrehozni Vitnyéden. Magyar Péter szerint 2024. augusztus 21-én volt az a kormányülés, ahol ezt először leírták. Magyar Péter kiemelte, az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit igazából ők tettek, közben pedig átverték a magyar embereket.
4: Ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá. Láthatóak a fotók, hogy milyen állapotban volt szeptember végén. Már az egyik épületbe költözhető állapot rengeteg emeletes ággyal, felújított mosdókkal. És az egész azért nem nyílt meg végül, és azért nem hoztak oda a migránsokat, és hajtották végre Brüsszel utasítását, ahogy ők szokták mondani, mert mi szeptember 11-e után ebbe beleálltunk.
0: Magyarországon ma azért nincs migránstábor, mert az Orbán kormány nem hozott létre egyet sem, a korábban működőket pedig bezárta. Így reagált a Fidesz, illetve azt követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat, és haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát. A miniszterelnök erre úgy reagált, miután a Fidesz lebukott azzal, hogy 2024-ben migránstábort kezdett építeni, bocsánatkérés helyett őket, vagyis a kormány szólítja fel, hogy ne építsen táborokat. Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél tényleg nincs lejjebb. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid miniszter a 444-nek azt mondta, ha megérkeznek az uniós források, akkor még a kormányzati cikluson belül elkészülhet a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal, felújíthatják a HÉV pályákat, új vonatokat szereznek be, és a villamos hálózatot is fejlesztik.
5: Közel 2 milliárd eurót haza tudunk hozni hévek cseréjére, tehát a Szentendrei, a Csepel és a Ráckevei hév vonatainak cseréjére, illetve az Intercity flotta megújítására, ami gyakorlatilag 200, az óriási szám. Ez nagyjából a magyar flotta kétharmada.
0: Több éves csúcsot döntött a forint erősödése az utóbbi időszakban. Az euró árfolyama 350 és 355 forint között mozog, amire 2021 óta nem volt példa. Közgazdászok azt mondják, hogy ez az árfolyam túllövés hosszú távon nem fenntartható. Több hazai exportorientált vállalkozás szerint csökkenti a nyereségességét, rontja a versenyképességét a magyar fizetőeszköz szárnyalása. Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs azt mondta, sokan egyfajta modernizációs eszközként tekintenek az euróra. A közgazdász hangsúlyozta, időt kell szánni a bevezetés előkészítésére, hogy az valóban gazdasági előnnyé váljon.
6: A saját fizetőeszközzel is lehet lendületesen növekedni, felzárkózni, nem kell feltétlenül bevezetni a közös fizetőeszközt, azt azonban hozzá lehet tenni, hogy a kereskedelmi kapcsolatot gazdagítja, bővíti a közös fizetőeszköz, de nem szabad azt várni, hogy ez egy egyértelmű megoldás minden problémára. Egy lehetőség, amit ki lehet használni, és lehet rosszul is járni.
0: Folytatódnak a szakmai egyeztetések az oktatási tárca terveiről. Legutóbb az egyházi iskola fenntartók képviselőivel konzultált az oktatási és gyermekügyi miniszter. Egyebek mellett a gyermekközpontú oktatás erősítéséről, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásáról és a pedagógus értékelés megújításáról. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a közmédiában azt mondta, a legfontosabb, hogy bizalom alakuljon ki a szakmában dolgozók, a társadalom és a kormányzat között.
7: Semmi sem fontosabb annál, hogy megbíznak a pedagógusok a vezetőkben, megbíznak a vezetők az oktatás irányítóiban, és az oktatás irányítói is bízhatnak abban, hogy amit mondanak, amit megbeszélnek, az valóban úgy is fog történni. Ha ez megvan, ez azt gondolom, hogy nagyobb felelősséget, nagyobb önállóságot jelenthet.
0: Időjárás jelentés. Többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra leginkább a déli ország részben kell számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szórványosan lehet zápor, zivatar, viharos széllel. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
8: Műsorajánlat. Délelőtt.
9: Flip-flop, lábúj közévevős, teljesen lapos vagy alátámasztott. Nyár, tehát szandálok, papucsok.
10: Nem gyógypapucs, sőt, szerintem, ha orvos megkérdeznék, akkor azt mondaná, hogy felejtsem el, de én azt szeretem.
9: Divat vagy egészség? Működik-e a kettő együtt? Az egészséges nyári lábbeliről kérdezünk és beszélünk délelőtt.
8: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
11: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
8: Esti mese. Kedves gyerekek! Fekete István Fészek című meséjét Sütcilla mondja el.

0: Mackóval tehát együtt élünk és lakunk, mint hal a vízben. Ez a tehát azt jelenti, hogy Mackót, barátomat és lakótársamat illik a kedves hallgatónak ismerniük. Ő ugyanis a féle bazári barna Mackó, nagyon kedves Mackó. Aki esetleg nem ismerni, figyeljen most és legyen Mackóhoz nagyon kedves és nyájas. Szóval, élünk mi ketten, mint hal a vízben. Ezt a hasonlatot mindenki ismeri, és mindenki azt hiszi és tudja, hogy a halak jól élnek a vízben. A halak persze nem ismerik a hasonlatot, és ezért nem tudhatják, hogy ők milyen jól élnek a vízben. Ezért tehát, ha nagyot csobban a víz, és ezüstös villanással vágódik fel egy halacska a levegőbe, teljesen indokolatlan ezt mondani, ennyi, de jó kedve kerekedett ennek a potykának. Mert könnyen lehet, hogy a potyka éppen egy harcsa elől menekült, amikor felugrott a levegőbe, hogy megtévessze vagy elkerülje ravasz támadóját. Mi azonban Mackóval igazán jól élünk. Keveset beszélgetünk, ebben a sárgásbarna bazári és a barnássárga hegyi mackók csodálatosan hasonlítanak egymásra. Keveset beszélünk, de ellessük egymás gondolatát is. Ma például megsimogattam Mackók a meleg bundáját, szó nélkül levettem takaróját, mert erősen besütött a nap az ablakon. Ő mindezt mosolyogva tűrte. Sőt, kinyitottam az ablakot, és hogy kislakótársam ne unatkozzék, oda tettem őt az ablak közelébe. Nézelődj, Mackóka, amíg én dolgozom. Nézelődj csak, hiszen téged minden érdekel. Este felé csak a szeme irányát kellett követnem, s már mindent tudtam, mi változott meg a környezetünkben. Igen, igen, látom, Mackóka, a szomszédék elvetették a zöldséget, sőt, palántáztak is már, ám bár a földjük nincs valami tisztességesen megmunkálva. Nemrég ástak, nézett szigorúan kis lakótársam. Miért nem ástak fel már ősszel, hanyag népség? De nézd, a barac szépen kivirágzott, és... Itt a szeme megmelegedett, egy aranyló méhecske is meglátogatott. Szeretem a kis méheket. És a mézet, ugye? Gondoltam, de nem mondtam ki, mert ilyen dolgokban fölöttébb tapintatosak vagyunk egymáshoz. Bizonyos tekintetben talán gyengék vagyunk, gyenge mackók és gyenge emberek. De erről sem beszélünk, mert a társas viszony békéjének ez az alapja. Akkor is hallgattunk, amikor két kislány megállt az ablak előtt, észrevéve napkúrázó kis barátomat. Nézd azt a kis kopott mackót, milyen szemtelenül néz! Hát ez egyszerűen nem igaz. Mackó sohasem kezdett ki senkivel, bár csillogó gomb szemében lehetett valami fölény, ami azonban jogos, mert ő 20 éves, és a kislányok legfeljebb 7 évesek. És milyen rongyos a talpa, tette hozzá a másik kislány, mire én betettem az ablakot. Nem mondott a méhecske semmit, kérdeztem Mackókát, miközben megsimogattam. Nem félnek a rügyek a fagytól? Így akartam elterelni a gondolatait. Ó, dehogy félnek, oly boldogok, szertelenek, örülnek a tavasznak, össze-vissza küldözgetik a méhecskéket mindenféle titokzatos üzenetekkel. A méhecske úgy megtelt virágporral, alig tudott felrepülni. Más újság nincsen? Kis lakótársam erre már nem válaszolt, csak kinézett az áprilisi alkonyatba, hol melegedő kis felhők szálltak a nap felé. A sürgönydróton két fecske tollászkodott, és a szomszéd kertjében először kiáltott fel a sárgarigó, jelezvén, hogy megérkezett, köszöni szépen, jó útja volt, és afrikai nyaralása kitűnően sikerült. Nyaralás! Csiripeltek hahotázva a verebek. Nyaralás! Nagyhangú komédiások vagytok, ti sárgarigók, ti kényes csavargók. Megfutottatok a tél elől, ugye? Ennyi az egész. Pikulálni és elszaladni, azt értitek? Látod, Mackókám, a verebek kicsit irigyek, de van valami igazság abban, amit csiripelnek. Lakótársam erre nem válaszolt. Úgy tűnt... Az egész veréb probléma nem érdekli őt. A napok aztán jöttek és mentek. Kibomlottak a pocakos rügyek, lehullott a barackfák virága, ám borsószemnyi kis barackok kapaszkodtak a virágok helyén, jelezve, hogy jó helyre érkeztek azok a tavaszi üzenetek a méhecskék útján. Mackókám pedig furcsa jeleket vettem észre. Mackóka szőre ritkulni kezdett. Talán a nap, gondoltam, vagy én látnék rosszul. Új szemüveg kellene? Jól megvizsgáltam a kopott kis bundát, a hiányok bizony szemmel láthatóan hiányok. Kihullott volna a szőre, de hiszen akkor a kihullott szálaknak itt kellene lenniük. Nem értettem a dolgot, de nem is szólhattam, hiszen mackókát egyébként is én ruházom. De valami nagyon furcsa volt mackókám tekintetében. Zavart volt, sőt, amikor azt hitte, hogy nem figyelek oda, nem veszem észre, mintha ravaszul mosolygott volna. És valahányszor benyitottam a szobába, egy kis veréb röppent ki az ablakon, éppen ott, ahol kisbarátom sütette magát az áprilisi nappal. Ennyi, itt valami titokzatosságnak kell lennie. Mackó, nézd csak a szemembe. Nem néz, oldalt néz, hamiskásan néz. Na megállj! Legközelebb hangosan tettem be a külső ajtót, mintha elmentem volna, közben azonban ott maradtam, és a szekrény mögött lesben álltam. Csend, süt a nap, beárad a meleg. Egyszer csak oda rebben egy kis veréb az ablakpárkányra. Figyel, forgatja formás kis fejét ide-oda. Elment? Csipogja halkan.
1: El, de gyanakszik,
0: mondja kedvesen Mackó. Erősen nézegette a bundámat. Pedig olyan kevés kell már a fészkem kibéleléséhez. Mackóka, egy kevéske szőrt adj még.
1: Persze, hogy adok, de innét szedd, a karom alól, ott nem veszi észre.
0: És Mackóka felemelje a karját. Felemeli a karját, és én látom, a kis veréb hogyan tépdesi a kopott kis bundát, és látom, szeretettel fényleni kopott kis bazári mackóm cipőgom szemét. De azért este megmondom Mackókának, hogy nem értem, mitől hullik a szőre. Kíváncsi vagyok, mit válaszol. Mackóka maga elé néz.
2: Vedlik ilyenkor a mackók népe, bólint. Igen, vedlik. Hiszen tudod, tavasz van.

Fekete István Fészek című meséjét Sütt Szila mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1976-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth

Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

Bratkó József, József Attila díjas magyar költő egész életművét a nemzeti érzelem hatotta át, és ezt irodalmi pályáján és a közéletben is érvényesítette. Bratkó József mégiscsak ők, Illyés Gyulának, Jó hazát, Cine Mihálynak, és a költő halála című versét a szerző mondja el.

Mégiscsak ők, I és Gyulának. Mégiscsak ők tartják a földet, drága halottaink. Csonttörik, izomkékül, foszlik rajtuk a hús, az ing. Szép szemük behorpad, pedig vannak már annyian, mint az égen a csillag. Annyi szülém, lányom, fiam. Közöttük küszködik feszül első halott anyám. Tapossuk ágyékát, gerincét, járunk a derekán. Ház épül rájuk, tartanak falat, falut, hazát. S jövőnk, ha van, ők cipelik még ezer éven át. Mert mindent elbírnak, hiszen mi vagyunk a teher. Vagyunk mi olyan gyöngék, árvák, minket is vinni kell. Halandó, egyrangú velük csak az lehet, aki oly kemény, legalább magát meg tudja tartani. Jó hazát, Cine Mihálynak. Földet, föld alá holtat, holt alá deszkát, apró férget, tetejükbe mesztelen fejfát, s pillantok Istenre, jól van-e? Mormolom a receptet, földet, hegyet és vizet arányosan. Tervezem nevét, zászlaját, bronzkori népét, véreimet. Hó és zúzmarás vér határán, hajnal s halál igézetében jó hazát csak így, láztalanul, nem hebehúrgyán, mégis hittel. A költő halála. Költő, ha meghal, nyugodtabban motoz a rabló. Jó hír a gyászhír, vidulnak az ország orgazdái. Vihog a zsarnok, felszabadult, nem tudja mitől, de ragyog, borillatot belélegez. Tévérikkancsok boldogan üdvözlik a holtat. Vigyázat, uraim, mindjárt megjelenik. Nem ő maga, csak a fotója, csak halhatatlan botja, zekéje. Pillantása, akit rühít, s dühít a szűzarc, elfordulhat. Happy death day to you, te költő, ünneppé züllik a gyásznap is, s micsoda hetsz, ha eltérítve folyó és történelem, s lefogva túszként a jövő. Konda mundérban, nem nyűvi oldalazva kutyagubás harmattól, lápi szutyoktól vizes meg büdös haramia, sejemlidérc ingű betyár, országnak széled tehát, országnak neki szalad, s feltúrva ím a temető is. Happy death day, ím délrel hintett halálnapi torta a sírdomb, ényál csorog a kanfogakról. Happy death day, te jó halott, menyasszonyi virág vonít, vándorol a sírra vacogva.

0: Ratko József verseit a szerző tolmácsolásában hallottuk. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk második Rákóczi Ferenctől származik. A szabadságért élni és áldozni nem teher, hanem megtiszteltetés. Második Rákóczi Ferenc számára a szabadság soha nem pusztán politikai követelés vagy történelmi jelszó volt. Erkölcsi kérdésnek tekintette, amely az ember belső tartásából fakad, és felelősséget ró mindazokra, akik kimondják vagy szolgálják. A szabadság nem ígéret a könnyebb életre, hanem próba. Képes-e az ember lemondani a kényelemről és a biztonságról egy nála nagyobb ügy érdekében? Rákóczi életútja azt tanúsítja, hogy az ember akkor áll helyt igazán, ha nem csupán önmagáért él. A közösség, a nemzet és az igazság sorsa mérlegre teszi a kimondott szót és a vállalt hitet. A szabadságért hozott áldozat nem veszteség, hanem erkölcsi emelkedés. A szabadság nem egyszer megszerzett állapot, hanem folyamatos szolgálat, belső elköteleződés, amely fegyelmet, hűséget és bátorságot kíván, és amely nem terhet rak az emberre, hanem felemeli a lelkét.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Roma kulturális magazin.
5: Dévli szarakhavtumé romali, noroksi szanatácsi buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából.

0: Hegedű, örökség és új utak. Ifjabb Horváth Jenő a cigányzene múltjáról, jelenéről és készülő zenei projektjéről is mesél. A cigányzenei hagyományoktól a szimfonikus művekig, Szarka Tamás életútjáról és aktuális alkotói terveiről beszél. Hegedű nem csupán egy hangszer, hanem egy életforma is lehet. Ezt bizonyítja ifjabb Horváth Jenő hegedű művész pályája, aki a Bartók Béla konzervatóriumban szerzett zenei alapokat követően a legendás Rajkó zenekarban folytatta művészi útját, majd a világhírű 100 tagú cigányzenekar tagjaként járult hozzá a magyar cigányzene hagyományainak továbbadásához. Most pedig egy új, saját formáció létrehozásán dolgozik, amelyben a Román Oglászó együttessel közösen mutatják be a hazai cigányzenei műfajok szépségét.
1: Te zenés családban nőttél fel, mennyire volt ez egyértelmű számodra, hogy te is ezt a hagyományt viszed tovább, és te is zenészként fogsz dolgozni?
2: Számomra egyértelmű volt a zenei pályám, mert édesapám, édesanyám családja, meg ők is zenészek, és már kiskoromtól, ahogy visszaemlékszem, 4-5 éves koromban mindig láttam aput megy muzsikálni, láttam azt a eleganciát rajta mindig, hogy felöltözik szépen öltönyben, mindig olyan jó illata volt. Már kiskoromban ez nekem feltűnt, hogy ez olyan jó dolog, olyan szép dolog, és hogy lehetséges, hogy én is zenész leszek, és ezt szerettem. Ugye ez még nem tudatosult bennem, de már így vágytam rá, meg én gondoltam már, hogy szerintem ez lesz nekem a főutam.
1: És miért éppen a hegedűre esett a választásod?
2: Megmondom őszintén, hogy édesapám adta a kezembe a hegedűt, mert családban több hegedűs van, több klasszikus zenész, hegedű művészek, primások vannak, és édesapám azt szerette volna, hogy én is tovább vigyem ezt a hangszert, bár én óckodtam tőle, mert én cimbalmos szerettem volna lenni, és édesapám mondta, hogy drága fiam, sovány vagy, mit fogsz te cipekedni, azt mondja, majd ha felnősz, mindig segítséget kell kérned, azt mondja, ez az egyik. A második azt mondja, szép gyerek voltam, jó kiállásod van, fiam, azt mondja, próbáld meg a hegedűt, azt mondta, hogy biztos, hogy tehetséges leszel benne, mert vett annak idején nekem egy kis negyedes, pici kis játékhegedűt, és látta rajtam azt, hogy jól áll a kezemben, meg tudom szépen fogni, a vonót megmutatta, mert édesapám klarnétos, de rengeteg hangszeren játszik, és ő olyan különleges képességei vannak, hogy ránéz bárkire, és tudja azt, hogy tehetséges lesz-e belőle valaki, már ilyen mozdulatokból, nagyon különleges ember. És mondta, hogy fiam, azt mondja, hidd el, azt mondja, van tehetséged, próbáld meg a hegedűt, és így beirattatott engem már, képzeld el, hogy 4,5 éves koromban zenei előkészítő zeneiskolában, és így kezdtem.
1: Ugye a klasszikus zenével kezdted, mint mindenki, aki zenét tanul, már azonban már a teljesen a cigány zene felé fordultál, hogy nem a klasszikus zene irányába mentél tovább.
2: Természetesen igen, a klasszikus zene az nagyon-nagyon fontos minden hangszeres részére, mert ott lehet a legeslegjobban elsajátítani a hangszerek megismerését, az egész technikáját a dolognak. Igen, klasszikus zenével kezdtem, kijártam ugye a 6 éves zenesulit, elég jó eredményeket értem el, és mondta a hegedű tanárnőm, hogy nagyon tehetséges vagyok benne, és hogy ezt vigyem tovább, és felvételizzek a konziba. Megfogadtam tanácsát, apu is mondta, hogy hát klasszikus zenész legyél, fiam, hát nagyon szép, meg jó dolog, és mondtam, jó van, rendben, felvételiztem a Bartók konzervatóriumba, fel is vettek, nekem mégis hiányzott az a plusz dolog, ami bennem van, és imádom a klasszikus zenét, és szeretem is hallgatni, de nekem nem adott akkora pluszt, nekem, mint a cigányzene, és félve, de apunak mondtam, hogy figyelj, apu, én nem érzem magam komfortosan ebben a klasszikus zenében, és szeretnék váltani, és cigányzenész szeretnék lenni. Hát apu mondta, hogy fiam, azt mondja, ha így ezt mondod, és így szereted, nem fogok tudni úgysem mit csinálni, de azt mondja, akkor olyan fel kell kötni a gatyádat, azt mondja, mert itt komoly elvárások vannak. Ezt tudni kell, hogy az én családomban rengeteg primás és nagyon-nagyon-nagyon jó zenészek vannak és voltak, és nekem itt bizonyítanom kellett, hogy ha a cigányzenét választom, akkor nem lehet simliskedni. És mondtam, jó, és beiratott engem a Rajkóba, Talentum zenei suliba, és ott is volt egy meghallgatás, és ott a Bufó Rigó Sándor hallgatott meg engem, és felvételt nyertem oda, és akkor a cigányzenei pályámat ott kezdtem el Rajkóban.

0: Hogy látod, milyen nehézségei vannak ennek a szakmának, vagy milyen áldozatokkal jár ez a zenész lét? Mert ugye ez egy életforma is, azon felül, hogy egy hivatás.
1: Nem gondoltam volna, hogy ennyire kemény lesz ez a zenei stílus. Rengeteg áldozat, rengeteg gyakorlás, rengeteg tanulás, és ezt tényleg csak úgy lehet elsajátítani az embernek, ha rengeteg zenét hallgat, reggeltől estig, estétől reggelig. Ez más, hogy ezt a cigányzenét ezt nem lehet megtanulni. Természetesen nagyon-nagyon jó tanárjaim voltak a Rajkóban, akitől tudtam nagyon-nagyon sok mindent tanulni a vendéglátásról, és ugye ott nem csak a maga a zenét tanultuk meg, hanem azt is, hogy hogy kell viselkedni egy étteremben, hogy kell viselkedni egy színpadon, hogy kell felöltözködni. Egy teljes más nevelést adott ez nekem, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezekért a dolgokért. És utána voltam olyan tehetséges, hogy Rajkó mellett csináltam a Száztagú Cigányzenekart. 15 éves koromban már bekerültem a Száztagú Cigányzenekarba. Ott voltam egész 23 éves koromig. Úgyhogy volt szerencsém ott is játszani és bejárni a világot, és ott is rengeteg tapasztalatot szereztem. Mint emberként, mint zeneileg, a legeslegnagyobbak voltak, és mai napig is vannak. Ugye kiemelném Lendvai Csócsi Józsefet, aki egy legenda számomra, és nagyon nagy példakép. Gyerekkoromban nagyon sokat hallgattam, és hát csak ámultam-bámultam, mikor élőben találkoztam vele, és ezek akkora maradandó élmények és inspiráció volt számomra, hogy ez az én utam, és ebben érzem nagyon jól magam.
0: Hogy látod, mi az, ami a magyar kávéházi cigányzenéhez kell? Főleg technikai tudás, vagy több érzelem, vagy mi ennek a műfajnak a sajátja? Mit tudnál mondani róla?
1: Ez nagyon nehéz kérdés. Ehhez szerelem kell. Ez a cigányzenében szerelmesnek kell lenni. Ezt csak úgy lehet elsajátítani, hogy tényleg 1930-40-es évektől egész napjainkig hallgatni kell nagyon sok mindent. Ez a kávéházi cigányzene, ez egy akkora tág fogalom, hogy itt nem csak cigányzenét kell játszani, itt operetteket kell játszani, itt bécsi valcereket kell tudni, itt rengeteg mindent úgy kell tudni az embernek, hogyha egy vendéghez oda megy és kéri egy operettet, egy Csárdás királynő részletet, akkor ott nincsen gondolkodási idő, hanem rögtön el kell kezdeni. Nagyon-nagyon sokat kell járni. Sajnos napjainkban egyre kevesebb hely van, ahol a mai fiatalok, akik most kezdik a kávéházi cigányzenei szakmát, nagyon-nagyon nehéz dolguk van, mert sajnos egyre kevesebb az élőzenés hely, egyre kevesebbet tudnak hallgatni, kevesebbet tudnak tanulni, és ezáltal nincsenek úgy inspirálva a mai fiatalok, hogy ők kávéházi cigányzenészek, primások, vagy akár nagybőgősök, cimbalmosok, most bármilyen hangszerről beszélhetnék, mert egyszerűen nincs lehetőség, és nincs annyi hely a vendéglátóipari egységekben, hogy ennyi cigányzenészt eltartson. Nem úgy, mint régen apukámék idejében mindig mesélte apuszt, hogy a fiam elmentél a körútra, vagy az 5. kerületben, minden egyes kávézóban, nagy éttermekben, szállodákban szólt a cigányzene. És most ez nincs.

0: Jelenleg most te milyen zenekarban vagy? Hol láthat téged a közönség?
1: Jelenleg én most kezdtem csinálni egy nagyobb projektet, egy nagyobb zenekart. Gypsy Fire néven fog futni ez a zenekar. Szeretném ötvözni a folklór, az autentikus olá cigányzenét a kávéházi cigányzenével, mert nagyon fontos számomra az, hogy a két népcsoport nagyon-nagyon különleges kultúrával vagyunk ellátva, és szerintem ebből a két dologból nagyon-nagyon izgalmas dolog jöhet össze, és hála Istennek működik. A Romano Glasso együttessel csinálunk egy projektet, és hála Istennek már van meghívásunk. Jövő év április 8-án megyünk Spanyolországba, Sevillába, egy nagy zenei fesztiválra, ott lesz a bemutatkozó koncertünk. Most ezen a projekten vagyok, de egyébként a Romano Glasso zenekarral vagyok, bevettek a csapatban már majdnem egy éve. Nagyon-nagyon jó barátságot ápolok velük, és nagyon tetszik az bennük, hogy a fiatal gyerekeket annyira inspirálják a zenére, a hangszeres tanulásra, játékosan, versekkel énekelnek, hogy ezt nagyon tisztelem és becsülöm bennük. És amikor szóltak nekem egy előadásra, én ámultam, bámultam, hogy nem csak a roma fiatal gyerekek, hanem a magyar kisfiúk, kislányok is annyira érdeklődtek ez a zene iránt, hogy ezeken nagyon tetszett, és hála Istennek bekerültem ebben a zenekarban, és élem ezeket az élményeket a zenekarra.
0: Akkor könnyű volt bekapcsolódni ebbe a zenei hagyományba, ami egy picit ugye másabb, mint a kávéházi cigányzene, vagy ez az elején azért nehézségekkel járt?
1: Könnyű volt, mert azért a két stílus azért nem áll messze egymástól, mert temperamentumos, gyors zenéket játszanak, ugyanúgy mi is a kávéházi cigányzenészek, és rengeteg olyan zeneszám van, amit ők is játszanak, mi is játszak, csak más felfogásban az ő stílusukban. Nagyon-nagyon jól működik együtt, nem volt nehéz, hála Istennek. Az első előadáson is már, amikor együtt játszottam velük, nagyon gördülékenyen ment. Persze ez egy tehetség is kell, meg egy zenei érzék, de én úgy veszem észre, hogy ők is nagyon profi zenészek, és nagyon tudtunk egymásra hangolódni.
0: A saját formációdban a repertoár az hogyan fog kinézni? Saját dalok lesznek, vagy feldolgozások? Mire lehet számítani?
1: Lesznek feldolgozások, lesznek ismert filmzenék, és lesznek többek között a repertoárban, amiket fel fogok egy kicsit jobban folklórosítani, és lesznek saját számok is. Édesapámnak rengeteg szerzeménye van, csinált magyar nótákat, csárdásokat, friss csárdásokat, és nagyon-nagyon szeretném a repertoárba ezeket beletenni, úgyhogy a zenekar adta rengeteg hangszeres lehetőségnek megfelelően. Ugye most zajlanak a próbák, ezeket összehozni nem könnyű, de nagyon profi zenészekkel vagyok, hála Istennek körülvéve. Többek közt édesapám a klarnétos és a zenei lelke az egész zenekarnak, és nagyon-nagyon sok fontos dolgokat mond, és mindenképpen az ő szerzeményeit is szeretném, hogy ezek programra kerüljenek.
0: Hány fős a zenekarod akkor? Az egy nagy létszámú zenekar. Úgy, Romano Glasso együttes is egy 8-10 főből áll, plusz még akkor kiegészülnek hangszeres zenészekkel. Hány fő összesen a zenekarod?
1: Az alapzenekari tagok, akik tudnak minket utaztatni, mert ezt fel tudnánk vinni 30-40 főre is, de az alapzenekar az 10 tagból áll. Van énekes lány, van 2 gitár, van egy zongora, van klarinét, hegedű, brácsa, táncosok vannak, van 3 táncos, úgyhogy ez ilyen nagyszabású dolog, de az alap létszám az 10 fős lesz.

0: Logisztikailag ezt mennyire nehéz így összeszervezni, akár az utazás szempontjából, vagy a próbák egyeztetése szempontjából, hogy ugye minél több fő van, hát annál nehezebb, gondolom, olyan időpontot találni, ami mindenkinek alkalmas.
1: Igen, a próba a leges-leges legnehezebb összehozni, ugye hát mindenkinek dolga van, dolgozik, és egyéb elfoglaltságai vannak, úgyhogy számomra ezt a leges-legnehezebb összehozni a próbát, de hála Istennek mindig valahogy sikerül úgy összehozni az időpontokat, hogy mindenkinek jó legyen. Van úgy, hogy csak egy órát tudunk próbálni, de olyan egy óra, hogy nagyon hasznos és nagyon kemény próbák vannak, de hála Istennek nagyon rugalmasak a kollégák, és ők is nagyon rajta vannak azon, hogy ez a projekt létrejöjjön.
0: Milyen munkálatok vannak még előttetek így az új zenekar alakulása kapcsán? Nem tudom, videóklippen gondolkodtok-e, CD-n, honlapon, bármin, ami ezzel jár?
1: Még nagyon elején van a zenekar, de vannak tervek, szeretnék egy videóklippet csinálni. Mindenképpen az lesz az első olyan dolog, ami itt Magyarországon kijön majd. Egy olyan videóklip, ami nagyon a cigányságról szól, nagyon a mi kultúránkról szól, és át tudja adni az embereknek azt az érzést, amilyen zenét hallanak és játszanak. Ez többek közt erre is próbálunk a videóklipre, meg ugye a jövő évi fesztiválra, úgyhogy most ezek az elsődleges dolgok, amik most fontosak a zenekar szempontjából.
0: A saját zenekarodon kívül, ami ugye, ahogy említetted is, a jövő évben fog debütálni, úgymond, itthon az idén, a nyár az hogy alakul neked, a nyári szezon koncertek szempontjából, hol találkozhatnak veled?
1: Alakulóban van, én a Karaván Színháznak a tagja is vagyok, Nyári Oszkár vezetésével, és rengeteget járok velük is zenélni egy ilyen színdarabban, ahol szükséges a hegedű. Egy-két fővel szoktam oda menni, és kisebb szerepeket is kapunk, úgyhogy ez a színészkedés sem áll tőlem nagyon messze, és a Karaván Színházzal is vidékekre szoktunk járni, gyerekeknek olyan programokat adni, olyan zenés színházi programokat, hangszerbemutatós programokat csinálni, és velük szoktam mostanában dolgozni együtt többet. És a Romanoglasszó zenekarral is rengeteg fellépés van, hála Istennek, úgyhogy ezt a kettő dolgot csinálom jelen pillanatban.
0: Ahogy említetted is, hogy a Karaván Színházzal főleg gyerekeknek tartotok előadást, vagy közelebb viszitek a kultúrát olyan területre, vagy olyan térségekbe, ahol esetleg nem annyira elérhető. Miért fontos ez számodra, hogy a fiatalok is, a fiatal generáció is megismerje a kultúrát, találkozzon a cigányzenével, vagy egyáltalán a színházzal, a művészettel?
1: Nagyon fontosnak találom, főleg vidéken, a kisebb településeken, ahol sajnos olyan helyzetek vannak, hogy a szülők nem tudják ugye megtenni és megoldani azt, hogy esetleg Budapestre jöjjenek egy kisebb koncertre, vagy egy olyan szabadtéri előadásra, ahol hangszereket látnak a gyerekek. És ezt nagyon-nagyon fontosnak találom, és nagyon tisztelem ezért az OSZIT, hogy gondol ezekre a gyermekekre, mert annyi tehetséges gyerek van vidéken, főleg Szabolcsban, Heves megyékben, hogy nem is gondoltam volna, és meglátnak minket, mikor kivesszük már csak a hangszert, hogy azokkal a szép nagy szemeikkel nézik a hangszert, és alig várják, hogy megszólaltathassuk, és hogy kipróbálják, mert van olyan lehetőség is, megengedjük a gyerekeknek, hogy közelebbről megnézze a hangszert, hogy szól, hogy működik, ezeket mind elmagyarázzuk a gyerekeknek, és rengeteget inspiráljuk a kis első-másodikos osztályos fiúkat is, lányokat is, és már volt olyan visszajelzés, mert ezt már tavaly is csináltuk az oszékkal, hogy idén már beiratkoztak, volt lehetőség a Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt által segítséget kértek, és volt lehetőségük beiratkozni zeneiskolába, gitártanszakra, hegedű tanszakra, dobtanszakra, és már megérte ezt csinálni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy vidéken tanuljanak rengeteget a fiatalok, és hogy lássák azt, hogy milyen szép is ez a kultúra, és hogy vigyék tovább a cigány kultúrát.
0: Így van, ez nagyon fontos, és mindenképp ilyen programok, vagy ilyen előadások szükségesek ehhez. Köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok az új zenekarodhoz, az új formációdhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.

0: Talán kevesen tudják a Kossuth és Magyar Örökségdíjas zenészről, zeneszerzőről, Szarka Tamásról, hogy ereiben cigányvér is csörgedezik. Ahogy ő fogalmaz, cigányzenész nagyapjának köszönhetően van benne jó néhány hegedű vonás. A felvidéki Királyréven nőtt fel, 8 éves korában kezdett hegedülni tanulni a galántai zeneiskolában. Az általános iskola után a galántai magyar tannyelvű gimnáziumban folytatta tanulmányait, ahol az iskola kulturális csoportjának zenekarában népzenét játszott. Tanári diplomáját a nyitrai pedagógiai főiskolán szerezte, majd 2 évig tanítóként dolgozott. Alapító tagja, egyik meghatározó alakja, zeneszerzője és dalszövegírója az 1983-ban alakult Gimes együttesnek. Jelenleg a Zente Színház nyári szabadtéri játék programjában lép fel együttesével, ősszel pedig egy cigány tematikájú darabját mutatja be a Salgó-Tarjáni Színház. Az előadót Tarnóczi László kérdezte.
1: A 2026-2027-es évadban nagy színháztermi produkcióban és bemutatkozik Salgó-Tarjánban, illetve Salgó-Tarjánban személyesen is ismerik, hiszen több koncerten is volt már itt. Mi lesz a nyári program, és mi az az őszi előadás?
2: Nyáron az Otthon vagyunk című koncertemmel jövök kívülbelül csodálatos zenész barátaimmal, 9-en vagy 10-en, ezt most még nem tudom pontosan, attól függ, hogy hány vokalista lesz. Ezzel turnézzük végig a nyarat, de még az őszt is. Már először is igen jól éreztük mit magunkat Gimes együttesen belül is. Hát most már én a saját zenekarommal járok, és most azt a sikert, ami nem tudom, 10 év volt, azt szeretném most megismételni. Egyéb iránt meg nyilvánvalóan van egy ilyen furcsa érzés az embernek, amikor ide jön, hogy nagyon közel van Fölvidék. Ide közel van. Szlovákia.
1: A Zente Színház nagy termétől körülbelül 1 kilométer a határkő.
2: Na, igen. És akkor innentől tényleg az van, hogy itt ez most már így összemosódik. Ezek politikai határok. Na de hát mi közünk ahhoz igazából, ugye biztos vagyok benne, hogy Felvidékről is jönnek majd. Ahogy mindig is jönnek a Zente Szerenc Színházba, hiszen mondták, hogy jönnek. Természetesen jön, miért is ne jönnének. Erre a darabra is eljönnek majd felvidékiek is, és nekem ez külön büszkeség, hogy egy ilyen színházba dolgozhatok. Pontosan nem fogok én valószínűleg dolgozni, mert a zenét leadtam, a darabot leadtam, nyilván a szövegkönyvet is leadtam, amit írtam. Ettől függetlenül azért lehet, hogy még majd azt fogjam mondani, hogy jöjjek el és dolgozzak, egy kicsit nézek bele. Aztán nagyon sokszor megkaptam én azt már, hogy a halott szerző, a igazán jó szerző, azt mondják, ilyenkor én mindig mondom, hogy ne féljél, mert ez előbb-utóbb megoldódik, de egyébként, ha hívnak, én jövök szívesen, de kompromisszum kész vagyok, mert az az igazság, hogy csak most csodálkozom rá igazán, hogy ez a Zente Ferenc Színház milyen csodálatos azért, mert csodálatos emberek, értő és érző emberek találták ki, viszik a vállukon, és olyan meggyőződéssel, látom, hogy itt biztos, hogy lesz ház is.
1: A koncertek után mondjunk valamit a színházi előadásról is, az őszi színházi előadásról.
2: Régi álmom ez, Cigánytábor az égben megy című film alapján, de nem, hanem a Gorki novella alapján, mert az a cím, hogy Makar Csudra, vagy a Lótolvaj. Ez alapján írtam én ezt a zenés játékot. Ez egy cigány Rómeus Júlia történet. A Nemzeti Színház a műsorára tűzte 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, a Vidnyánszky Attila barátomnak mutattam én ezt meg. Annó 3 vagy 4 éve, figyelj, kezdem írni ezt, nagyon jó lesz a zene. És akkor nézett furcsán, és aztán eszembe jutott, hogy hát a barátok is vagyunk, vagy nem is. Hogy lehet bármit egy igazgatónak így eladni, hát nem ütöm meg az inger küszöbét, és akkor azt mondom, meg kell írnom először a zenét. Megírtam a zenét, elküldtem. Utána, lásd csodát, 2 hét múlva hívott, hogy na üljünk le. Leültünk, és akkor a Zente Ferenc Színház észrevette ezt a darabot, és elkérte. Elsősorban is a Nemzeti Színházé a darab és a zene, az a följátszás, de akkor azt mondta az igazgató úr, hogy hát, hogyha 30 kilométeren belül lenne Budapesten, akkor zavarba jönne, de mivel, hogy messze van Budapesttől, Salgó-Tarján, hogy akkor Tamással beszéljétek meg, mert ő szerinte ez menjen. Engem fölhívtak, hogy mit szólok én hozzá, mit szól egy szerző, mit szól, hát boldog. Hát természetesen minden több színház játsza, annál jobb, úgyhogy én is boldog voltam, hogy megkerestek, és így aztán az Est hajnal című darabot bemutatja a Zente Ferenc Színház valamikor novemberben.
1: Egy videóklippel indult a Zente nyárnak a bemutatója, ami Szarka Tamás alkotása, mármint nem a klip, hanem a muzsika. Az Otthon vagyunk, pozsonyi képeket villant fel, aztán Révkomáromi, Párkányi, talán Ipoly Szalkai és Csitári, és megyünk egészen Kassáig. Mit jelent az ön számára az Otthon nevés? Mit jelent a Felvidék?
2: Tehát a Felvidék az én szűköd, nekem ne lenne hozzám? Ugye van egy ilyen felhívás, vagy kihívás, nekem is van, a szűkebb pátriám az a fölvidék, de azért azt tudni kell, hogy speciális helyzetben vagyunk mi közel 500 000 fölvidékiek, mert nagyon erősen szét van húzva a fölvidék magyar lakta része, Dévénytő, egész Ágcsernyőig, tehát az ukrán határig, az osztrák határtól. Ez egy vékony vonal, ami húzódik végig, és bizony nagyon hosszú, több 100 kilométer, én se járom bán mindig, és hát persze, hogy ezekben a csodálatos helyeken Krasznahorkát még nem említettük, de sorolhatnánk. Nyilván az ember többször megfordult már, mint fölvidéki, de már nagyon rég voltam Kassán, nagyon rég láttam a Krasznahorkővárat, és most megint rácsodálkoztam, nagyon rég láttam a Pozsonyi várat közelről, megint rácsodálkoztam.

0: értelmezi valaki az otthonlevést.
1: Szívesen vallja meg, hogy egyik nagypapája cigány ember volt, ezért is nyomott könnyen, vagy magabiztosan ez a darabhoz.
0: Egyébként olyan tapasztalataim vannak, hogy vizsgáltam, és imádom, és szeretem, és igenis vallom, hogy ismerem, még Bachot is jól ismerem. 2 évig más se játszottam hegedűn, csak Bachnak a sakonját. Nem gyakoroltam mást 2 évig, csak a sakon. Hegedűsök tudják, az mit jelent, az egy kis mikrokozmosz, 12 perces hegedű szóló, amit ő hegedűre is írt, ez egy csoda. De azt, hogy nem cigány zenész, cigány anyaghoz nyúljon, az még, és előfordult, még sose sikerült. Én olvasatomban még nem. Bartók, például Kodály nem is próbálkoztak vele. Liszt Ferencet vegyük ki, mert ő próbálkozott vele is sikerrel, de a többieknek nem. Nem jött ez össze soha. Úgyhogy csak azoknak mondom, akik engem magyarra neveltek ugyan, lehetne 2-es identitásom is, vagy 3-as, 4-es, mert német, szlovák gyökereim is vannak. Engem magyarra neveltek egy színmagyar faluban, de csodálatos cigányprímás Sárközi Károly nagyapám révén nyilván jutottam ehhez a muzsikához. Egyáltalán az, hogy érzékeny vagyok a zenéhez, nyilván, hogy tőle kaptam. Mindig is büszkén vallottam ezt. Most már, hogyha valaki fölteszi magában a kérdést, hogy egy magyar miért nyúl ilyen témához, akkor jelentem neki, hogy van az a mondás, hogy van benne vonó, hát van. És ezt büszkén vallom. De sose tagadtam, persze.
2: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Német László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásén Dévlisza, Ficsanatos, viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Gál Andrea szerkesztésében. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés. A rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Holnap a franciaországi Évienben tartják az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját. Genf Évien városától mintegy 50 kilométerre fekszik, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz elnökkel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mint pedig Ukrajnára a holnapi G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Volodymyr Zelenszkijjel pedig megvitatta az amerikai elnök a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Az ukrán és az orosz elnök is felköszöntötte Donald Trumpot 80. születésnapja alkalmából. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban, Split közelében. Hárman meghaltak, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán. A halálos áldozatok cseh állampolgárok voltak. A menetrend szerint közlekedő katamaránon 125-en utaztak Splitből Szupetárba, a hajó Brács szigeténél ütközött a

0: 200 fős vitorlással. Azt még vizsgálják, hogy mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát. Idehaza holnap kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig csak nem 1200 helyszínen, több mint 3000 vizsgabizottság előtt csak nem 322000 diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Holnaptól kérhetnek támogatást a ragadós száj és körömfájás miatt érintett jó és sertéstartók. A kérelmeket június végéig lehet benyújtani a Magyar Állam Kincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak. Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarság Kutatóintézet genetikai módszerekkel. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésével kétséget kizáróan sikerült meghatározni második Vak Béla király maradványait is. Korábbi elemzések már feltárták az Árpád-házi uralkodók genetikai kapcsolatait a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal is, mint például az Abák, a Korvinok vagy a Bátoriak. Holnaptól egyhetes közúti ellenőrzést tart a rendőrség, pénteken reggel 9 órától pedig 24 órás alkohol- és drogmaraton razzia is lesz a jövő héten. Az Európai Roadpol akció részeként kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Záporok, heves zivatarok a déli megyékben lehetnek még ma, emiatt azokra a területekre riasztás érvényes. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szorványosan lehet zápor, zivatar, viharos széllel. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
2: Sokan már hetekkel ezelőtt megkezdték a kabócák elleni permetezést a szőlősökben, ám szakértők szerint ennek csak most jött el az ideje.
3: Most értek a lárvák abba a stádiumba, még nem terjesztik a fitoplazmát, viszont jó eséllyel már kikelt az összes tojás, ilyenkor lehet a legnagyobb hatékonysággal védekezni ellenük.
2: Hajnalban bemutatjuk azt is, hogyan vette fel az aranyszínű sárgasággal a küzdelmet a világ legelső számú bortermelő országa, Olaszország. Belényi Barbara vagyok, várom Önöket.
4: Az osztályharc nem ismer kegyelmet.
5: Mi csak mint osztályt likvidáljuk magukat.
4: Egy színésznő a pokolban is igazi díva.
6: Nincs valakinél egy tükör?
4: És minden férfi a lábai előtt hever.
7: Egy verset is írtam hozzá.
4: Terongyos élet. Pénteken 21 órakor az M5 műsorán.
8: Sportvilág.
9: Hozta a kötelezőt Németország Curaçao ellen a labdarúgó világbajnokságon. 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság záró napján. Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
8: Ez a Sportvilág.
9: Azonnal foglalkozunk majd labdarúgással, de most először kajakkenu. Mi történt a kajakkenu Európa-bajnokság ma délelőtti programjában? Tóth Bélától megtudhatják.
10: A női kenu kettes és a férfi kajakpáros ezüstérmes. Csikó Zsóka 501-esben a harmadik lett, és további 3 magyar érem született a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság zárónapján. Ma délelőtt és kora délután összesen 8 döntőt rendeztek a Montemoro-Vejói kontinens viadalon, mindegyik fináléban volt magyar érdekeltség. Ezüstérmet szerzett a kenukettesek olimpiai versenyszámában 500 méteren Kis Ágnes és Nagy Bianca. A szegedi kettős ragyogóan építette fel a pályát, és a táv második felében, megelőzve a spanyolokat, az ukrán hajó mögött zárt a második helyen. A férfi kajakpárosok ötkarikás 500 méteres számában Kuruc Levente és Fodor Bence kiváló versenyzéssel az olimpiai bajnok német egység mögött ezüstérmes pozícióban haladt át a célvonalon. A dobogó legalsó fokára állhatott fel kenu 1-es 500 méteren Opavszki Réka, a kenu 2-esek hasonló távján Fejes Dániel és Hajdú Jonatán, míg a kajakosok legrövidebb számában 200 méteren Balogh Gergely is harmadik lett. Csikó Zsóka tavaly a racsicei EB-n triplázott, Portugáliából 1 bronzéremmel térhet haza. A szolnoki versenyzőt mindössze 200-addal előzte meg a lengyel Puvavska K1 500-on. Csikós aztán Újfalvi Laurával egy hajóban is vízre szállt. Az erre az idényre összeálló egység a hatodikként fejezte be a döntőt. A férfi kenusok 500 méteres számának fináléját pedig Juhász István zárta a hatodik helyezéssel. Az Európa-bajnokság délelőtti futamait tehát 6 éremmel, 2 ezüsttel és 4 bronzzal zárta a magyar csapat, amelynek sportolói szombaton 5-ször álltak a dobogóra.
9: Olimpiai számban kajakkettes 500 méteren nyert ezüstöt a Kuruc Levente és Fodor Bence páros a portugáliai Európa-bajnokságon. A magyar dúó a hazai szövetség oldalán a sajtófőnöknek Kurilla Viktornak így nyilatkozott.
11: A várt nagy csata a németekkel, portugálokkal és a végén a csehek is beszálltak. Levi, ez most egy ezüstérem lett.
12: Vegyes érzésekkel szálltam ki, egész nap forog a szél. Úgy éreztem, hogy futam előtt pont úgy fordult be a szél, hogy végig felénk erősödött a szél, és a 9-es, 8-as, 7-es, 6-os pálya volt fedettebb. Van bennem egy kis csalódottság, mivel úgy érzem, hogy ennél több volt bennünk, de a szélviszonyokat nem tudjuk irányítani. Magunkból meg kihoztunk mindent. Remélem, hogy egyszer sikerül ezt az ezüst aranyat 2 aranyra váltanunk.
11: Nem tudom, mennyit érzékeltetek benne a futamból, a rajtból ti jöttetek ki gyakorlatilag a legjobban. A közepén volt, amikor a németek el tudtak lépni, de a végén ismét nagyon jól jöttetek. Milyen volt ez a pálya számodra?
13: A végeredménnyel úgy meg vagyok elégedve, a pályával annyira nem. Nem mondanám 100%-os pályának, éreztem benne ilyen tökéletlenségeket, de örülök, hogy ezüstérem is csatában voltunk a többi jó egységgel.
9: Szintén olimpiai számban kenu 2-es 500 méteren nyert ezüstérmet Kis Ágnes és Nagy Bianca. A szegedi páros is nyilatkozott a hazai szövetség sajtófőnökének Kurilla Viktornak.
11: Hát hál' Istennek megszokhattuk már az elmúlt 2 évben, hogy dobogón van, EB dobogón van a Kis Ágnes Nagy Bianca páros női C2-500-on, és most teljes is lett az érem kollekció, hiszen ezüstötök még nem volt Európa bajnokságon. Milyen volt, Ági, ez a döntő ezzel a széllel?
14: Hú, hát őszintén azért nagyon megkönnyebbültem, amikor beértünk, és a tegnapi után most tudtunk szépíteni, és egy jó pályával tudtuk zárni ezt az EB-t.
11: A tegnapi 200-ról nem szívesen kérdezek, nem voltatok elégedettek, gondolom, azzal a hatodik helyel. Hogyan tehet az azt követő néhány óra?
14: Igazából próbáltunk nem rágódni rajta. Azért a tavalyi év nagy tanulópénz volt nekünk, és most kicsit úgy nézett ki, hogy megint belelépünk ugyanabba a hibába, de én nagyon örülök, hogy így egyik napról a másikra tök jól tudtuk kezelni a tegnap történteket, tovább tudtunk lépni, tiszta lappal jöttünk ide, és szerintem ami ma bennünk volt, ezt ki tudtuk hozni. Jobb eredményt úgy gondolom nem tudtunk volna elérni, rosszabbat szerintem igen, úgyhogy szerintem kihoztuk a legtöbbet magunkból.
11: És az is látszik most már, hogy most egyértelműen a spanyolok előtt vagytok, és most már csak az ukránokat kellene valahogy utolérni. Fejlődik, épül-szépül ez az 500-as pálya, nem?
14: Igen, abszolút. Itt azért, ha megnézzük az idei év versenyeit, ez azért látszik, hogy a spanyolokat is stabilan tartjuk magunk mögött. Ugye még világviszonylatban azért a kínaiak még nagyon erősek, és ugye hát az ukránok, nem tudom, hát próbáljuk idén is elcsípni őket, de úgy gondolom, hogy hosszú távon gondolkozunk, és az olimpia a cél.
9: A délutáni programban 3 érmet szereztek a magyarok az 5000 méteres versenyeken. Címét megvédve aranyérmes a kenus Csorba Zsófia, akit a hazai szövetség sajtófőnöke Kurilla Viktor kérdezett.
11: Címvédés női C1 5000 méteren, Csorba Zsófia, tavalyi év után ismét te vagy az Európa bajnok, működött a duct tape,
15: így van.
11: Sima volt a verseny is, na jó, az azért annyira nem, de az utolsó 250 méter az ott már egészen biztosnak tűnt, hogy te fogod megnyerni.
15: Hú, nagyon örültem az utolsó forduló után, amikor megindítottam a hajómat, és láttam, hogy a nem is tudom melyik fehér orosz vagy orosz lány, de hogy elkezdett lemaradni, mondom, ez az, innen már engem nem fogtok megállítani, úgyhogy bejött a taktika ismét, okosan kellett.
11: Mennyire érezted közben, hogy a fehér oroszlány milyen állapotban van, mert gyakorlatilag végig fej-fej mellett mentetek, és kívülről azért nehéz volt megmondani, legalábbis egy laikusnak, hogy ki mennyire bírja kondival.
15: Nagyon meglepődtem, amikor felzárkózott mellénk, és igazából az volt a célom, hogy csak vele tartsam a tempót, illetve a fordulókba én akartam mindig elsőnek beérni, hogy véletlenül se legyen az, hogyha elrontom, vagy belém jön bárki, akkor nekem legyen hátrányom abból. Ezt az elsőbséget próbáltam csak megtartani, és mivel hagytam, hogy az ő tempóját kenúzzuk, így én még tudtam finisálni egyet a végén.
11: Futószakasz nem volt, a szél viszont kicsit össze-vissza fújt ismételten. Ez utóbbira mennyire tudtál felkészülni, mennyire esett jól vagy rosszul.
15: Amikor eljöttem bemelegíteni, feltűnt, hogy nagyon nagy szembeszél lesz visszafele itt a finishnél, úgyhogy erre már számoltam a futam előtt. Igazából az a jó, hogy annyira nem vettem észre, hogy oldali irányú lenne. Valószínűleg azért, mert pont oda fordultunk ki, tehát engem nem zavart a rossz oldal, de örültem a szembeszélnek, jól esett egy kis levegőt is kapni, így 300 méterenként.
11: Európa bajnok vagy másodszor 5000 méteren, és van egy bronzérmed is ugye a tegnapi mix után, és itt az egyesre visszatérve nem mellékesen rengeteg pontot hoztál a magyar csapatnak az olimpiai ranglistán. Milyen élményekkel mész haza Montemorból?
15: Jókkal is, rosszakkal is. Én jelen voltam, amikor a Bálintnak leesett a hajója, és innen is szeretnék bocsánatot kérni, hogy nem mentem oda időben elnézést kérni ezért, de nagyon sok pozitív tapasztalattal megyek haza, sokat tanultam ismét magamról, úgyhogy tanulunk, fejlődök, és remélem, hogy a világkupán és a világbajnokságon is jó formában fogok tudni versenyezni.
9: A kajakos kőhalmi emese arany, a kenus Adolf Balázs pedig ezüstérmet szerzett 5000 méteren a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság zárónapján. Na és akkor most, ahogy ígértem, labdarúgás. Németország Curaçao mérkőzéssel indult a labdarúgó világbajnokság negyedik napja. Az E csoportban Houstonban találkoztak a felek. Részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Katona Lászlótól.
16: Hozta a kötelezőt az E-csoport nyitányán a Nacionál Elf, Németország Curaçao 7-1. Története első világbajnoki mérkőzését játszotta a mindössze 150 ezres lakosú közép-amerikai nemzet, aminek labdarúgói Hollandiában születtek, és a futball alapjait is ott tanulták meg. Remekül kezdtek a németek a 6. percben Wirz és Mecha összjátéka után, a Dortmund játékosa csavart 15 méterről a kapu jobb oldalába. Egy perccel később Mecha ismét lőtt 17 méterről, kissé jobbról, keresztbe azonban mellé bombázott. Manuel Neuer 40 év felett játszott VB mérkőzést, amivel Lothar Matthäus korábbi rekordját döntötte meg a világbajnok kapus. A 21. percben azonban mattolták a Bayern hálóőrét, mivel Locadia, a curaçaói támadó jutott el a 16-osig, majd lövését blokkolták, Comenencia pedig 15 méterről lőtt, kísérletébe Kimmich még beleért, Neuer felett a kapu jobb sarkába vágódott a labda. Fél óra után a németek temérdek szögletet lőttek, a 38. percben Brown jobbról végezhetett el egy sarokrúgást. A beívett labdát a jó ütemben üresbe mozgó Schlotterbeck 6 méterről fejette a jobb alsó sarokba. Az első félidő hosszabbításában Mecsát vágta fel Bazur a 16-oson belül, a megítélt 11-est a jobb sarokba gurította Kai Havertz. A második félidő első percében Kimmich passzolt Musialához, aki éles szögből 6 méterről a jobb alsó sarokba lőtt 4-1. A 69. percben 20 méterre a kaputól Undaf pörgetett Brown elé, a Frankfurt bal hátvédje a büntető területen belül maga elé engedte a labdát, majd féloldalas lövését a bal sarokba vágta 9 méterről. A 78. percben Wirz az alapvonal közeléből gurította hosszú helyezkedő Kimmichhez. Kimmich visszapasszolt középre Undafhoz, aki 9 méterről a jobb alsó sarokba lőtt 6-1. A 88. percben pedig Undaf ugratta ki Havertzet, aki a büntető területen belülre érve Rum kapust átemelte, a labda a hálóba csorgott. A német válogatott könnyed sikerrel mutatkozott be a világbajnokságon, a karibi kisország szimpatikus együttes képét keltette. Németország Curaçao 7-1.
9: Az F csoportban magyar idő szerint 22 órától Hollandia Japán ellen játszik majd a labdarúgó világbajnokságon Dallasban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd.
8: Ez a Sportvilág.
9: Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11 hétre nyert Olaszország ellen. Horvátországgal találkozott a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszának negyedik mérkőzésén, amelyről Virányi Zsolt tudósított.
17: Magyar örömtánc 2 óra 10 perc után itt Kecskeméten Magyarország, Horvátország női röplabda Európa Liga mérkőzésen 3-1, 4-ből 4 a magyar csapat mérlege, azaz továbbra is 100%-os, csak egy játszmát tudtak nyerni a horvátok, és örömmel táncolhatott a nagyon fiatal, mindössze 21 éves átlagéletkorral rendelkező magyar női röplabda csapat, ahol az első játszmát 25-22-re a magyar válogatott nyerte, a másodikat szintén szűk fél óra alatt 25-22-re a horvátok, aztán a harmadik játszmát 25-21-re ismét az olasz szövetségkapitány, a magyar lányai, vagyis a magyar válogatott és a negyedik játszmában is 26-24 sok fordulatot követően 4-3-1 összesítésben, és ahogy pénteken az észteket, most a horvátokat is legyőztük. Ha a világranglistára nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy egyébként a magyar csapat 10 helyen előbbre van az európai ranglistán, és mi a 14. helyen, ők a 22. helyen. Mégsem mondom azt, hogy papírforma, meg kötelező győzelem, de a várható nehéz szülés összejött. A mezőny legeredményesebbje egy horvát játékos, a 21 éves Burilovics lett, aki 24 pontot termelt, de a magyar csapatból is Németh Anett, aki az olasz bajnokság kiváló játékosa, illetve a csapatkapitány Bozóki Szedmák Réka is majdnem 20 pontot termelt, ahogy a vasas 20 éves szélsőütője Kis Lilla is, és az ő nyitása kellett a végén, meg egy remek blokk a fiatal magyar csapatból Zsombuk Annától, és ez a blokk Bozóki Szedmák Rékával, a csapatkapitányjal ugrottak fel, 26-24-es győzelmet jelentett a negyedik játszmában, amikor, vagy ahol már vezettünk egyébként 5-2-re, 9-5-re, innen fordítottak 11-9-re, a horvátok majd 17-14-ről kiegyenlítettünk 17-17-re, mert megint összeállt a játékunk nyitásban, nyitásfogadásban, és a blokkjaink is ültek. Ahogy említettem, nagyon-nagyon fiatal ez a magyar válogatott, és a szövetségi kapitány jól forgatta a mieinket, mert hogy például a harmadik játszma elején már 13 játékosunk a 14-es keretből pályán volt, és ki kell emelni még a harmadik játszma végét, amikor a 16 éves Pampuk Gréta 24-21-nél játszma labdánál nyitásra érkezik csereként, és ásszal sokkolja a horvátokat, mint egy 1500 magyar drukkerit Kecskeméten boldog lesz, hiszen ezzel 35 perc alatt megnyertük a nagyon fontos, kulcsfontosságú harmadik játszmát. 2-1 után pedig volt lélektani előnyünk is, és volt mentális erőnk is ahhoz, hogy legyőzzük a horvátokat. Még egyszer a végeredmény: Magyarország, Horvátország 3-1 a női röplabda Európa Liga meccsen. Folytatás jövő héten majd Pristinában, ahol a házgazda Koszovó mellett Montenegro ellen gyűjtheti az újabb győzelmeket a magyar női röplabda válogatott.
9: És akkor hallgassuk is meg a vasas fiatal magyar válogatott játékosát, Pampuk Grétát, aki Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
17: Mi döntött ezen a meccsen, hiszen nagyon változatos, szokásosan változatos, fordulatos volt, és hát roppant fiatalok vagytok, te is csak 16 éves. Ez most hol dőlt el szerinted a horvátok ellen?
14: Hát most úgy pattantak a labdák, ahogy mi szerettük volna, és szerintem ez volt a kulcs, hogy mi irányíthattuk a játékot.
17: Az első játszma az miről dönthetett, mert ugye az 25-22-re meglett, aztán a második, harmadik játszmában is volt bőven fordulat.
14: Hát szerintem az, hogy ott a végén fel tudtunk állni, és nagyon fókuszáltak voltunk így a szett végén, és szerintem ez volt a kulcs.
17: Milyen ez a válogatott, azon kívül, hogy nagyon-nagyon fiatal, és hogy áll össze itt az Európa Ligában?
14: A csajok nagyon befogadók voltak tényleg az elejétől kezdve. Szerintem jól teljesítünk eddig ugye az Európa Ligában, és remélem így lesz továbbra is.
17: Neked bármilyen izgalom van, amikor pályára lépsz, mert például ugye meg tudtad csinálni a harmadik játszma végén, amikor talán Zsombuk Anna helyett beálltál oda a nyitásra, és hát abból az ászból lett meg az a játszma, ami nagyon fontos volt, hogy ki nyeri a harmadikat, ti nyertétek 25-21-re.
14: Igen, ez nagyon hirtelen jött nekem, de hát hál' Istennek a szerencse mellettem állt, és egy ászba be tudtam fejezni ezt a játszmát.
17: Mit tapasztaltok abból, hogy az olasz szövetségi kapitány hogy kezeli ezt a fiatal magyar csapatot, hiszen keveri a kártyákat a harmadik játszma elején, mert 14-ből 13 játékos a pályán volt.
14: Igen, hát ahogy láttátok, szeret cserélgetni, és tényleg így nagyon kedves mindenkivel, fiatalokkal, az idősebb játékosokkal is, és ő is segített, ahol tudott.
17: 4-ből 4 győzelem megvan, és akkor még egy hétvége mentek Pristinába, ott ugye Koszovó, valamint Montenegro lesz az ellenfél. Az a kettő meccs, az mennyire lesz nehéz?
14: Hát én bizakodó vagyok, hogy mind a két meccset 3-0-ra le tudjuk hozni, és így tényleg ünnepelhetünk, mert így eddig jól szerepelünk eddig az Európa Ligában.
17: És akkor a két újabb győzelem az már lehet, hogy elég lehet a 4-es döntőbe.
14: Hát
17: is.
14: Nagyon bizakodó vagyok benne.
9: Most pedig következzen a vasas magyar válogatott játékos, a Pampuk Gréta klubtársa Kis Lilla, aki szintén Virányi Zsoltnak adott interjút a meccs után.
17: Hogy bírtad ezt a meccset? Volt teher rajtad bőven, volt sok ejtésed, és megvan a győzelem.
14: Azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra, és mindenki egytől egyig oda tette magát, és egy csapatként tudtunk nyerni. Nagyon hullámzó volt a meccs, a második szetet nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy ott kicsit dekoncentráltak voltunk, de utána
18: nagyon szépen visszajöttünk, és nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, és ezáltal azt gondolom, hogy a végén már ledomináltuk őket.
17: Egy ilyen fiatal csapatban, ahol kiszámoltam 21 év az átlag életkor, mi a legfontosabb?
18: Ennek szerintem az az előnye, hogy mindenki nagyon lelkes, és a fiatal energia ott van mindig a pályán. Rengeteget tudunk egymásból meríteni.
17: Azt jól látom, hogy a nyitás-nyitás fogadás meg a blokkmunka az, ami eldöntötte ezt a pár harcot. Amikor nem mentez nektek, akkor a horvátok megléptek.
18: Igen, azt gondolom, hogy amikor a blokkunk rendben volt, akkor tudtunk mögötte védekezni is, és onnantól pedig tudtuk irányítani a játékot.
17: Mekkora skalpnak véled ezt, hogy azért a horvátokat legyőzitek, mert nem olyan kötelező és könnyű győzelem ez?
18: Nagyon örülök annak is, hogy a kiélezett szituációkban is föléjük tudtunk kerekedni, és most tényleg csak büszke vagyok a csapatra, mert mindenki egytől egyig harcolt végig.
9: A magyar férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól az Európa Liga alapszakaszában. 13. bajnokok ligája címét nyerte a rekordgyőztes Barcelona férfi kézilabda csapata, miután a kölni 4-es döntő fináléjában 37-34-re legyőzte a német Füchse Berlin csapatát. A bronzérmet a Magdeburg szerezte, mivel a Hejoston 32-26-ra nyert a Dán Aalborg ellen. Arra pedig emlékezhetünk, hogy korábban a negyed döntőben épp a most ezüstérmes Füchse Berlin ellen kapott ki a Veszprém egy 7 méteres párbajt követően, és így nem jutott be a legjobb négy közé a bajnokok ligájában. Megnyerte a női hét próbát az atlétikák összetett magyar bajnokságán Szűcs Szabina, egyúttal 6340 pontos egyéni csúccsal teljesítette a birminghami Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét. Gálpár Zsombor karrier csúcsot jelentő 8006 pontos eredménnyel megnyerte a férfi 10 próbát. Lewis Hamilton a Ferrari brit pilótájaként első sikerét aratta, és megnyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. Mögötte George Russell a Mercedes-szel ért be a második helyen, és harmadikként a McLaren-es Lando Norris végzett. A világbajnoki pontversenyben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes versenyzője, műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot. Most hallgassák meg, mit mondtak a dobogósok Nico Rosbergnek a verseny után.
19: Lewis, you did it. You're a Ferrari race.
20: Lewis, megcsináltad, futamgyőztes vagy a Ferrarival. Amilyen nehezen indult ez a Ferrari pályafutásod tavaly, milyen érzés ez most?
19: First, I have to start.
20: Először is hadd kezdjem, hogy megköszönjem mindenkinek, aki itt van a csapatnak, a Ferrarinak, akik a gyárban dolgoznak, Frednek, hogy hit magam, hogy idehozott ehhez a csapathoz. Egy álmom kezdődött el tavaly, és egy lehetetlen útnak tűnt ez, egy lehetetlen utazásnak, de sosem adtuk fel a reményt. És a csapat folyamatosan felemelt a padlóról, és annyit változtattunk, fejlesztettünk az autón, és a legjobb szurkolótáborom nekem van, és nem kérhetek ennél többet. Köszönöm szépen mindenkinek. Lehet hallani 106. győzelmet. Ez hol van a 106-ban? Ez hova rakod a rangsorban? Mindegyik különleges a maga módján, de ez valami más. Láttam a Ferrari-nak a sikerkorszakát még a tévében, és akkor itt versenyeztem, akkor is elképzelt, hogy milyen lehet ezzel az autóval nyerni, és eljött ez az idő, és mindenki kőkeményen dolgozott ezért, úgyhogy mindenki megérdemli a csapatnál, örökké hálás leszek nekik, és remélem, hogy ez az első, és még sok követi, nagyszerűek voltak a kiállások, a stratégia, fantasztikus volt az autó, Forza Ferrari!
19: George,
20: ugye Lewis az ex csapattársad, mondaná neki valamit, így, hogy megnyerte ezt az első Ferrari győzelmét? Hát persze, gratulálok neki, ennek a srácnak, mert hogy tudom, hogy mennyire keményen dolgozik, és nagyon sok évet töltöttünk együtt a Mercedesnél, úgyhogy jó látni, örülök neki, hogy itt van az a Lewis, akire emlékszem, akin felnőttem. Nekünk nehéz, nekünk volt, örülök, hogy itt lehettek. A dobogon nem volt annyira tiszta a futamom, de a Ferrari-ban nagyon jó volt, úgyhogy nekünk is nyomnunk kell tovább. Ez erős hétvégéd volt, magabiztos voltál végig. Most úgy érzed, hogy újra a legjobb önmagadat tudod nyújtani? Igen, az péntek szombat nagyon jól sikerült. Ma azért nagyobb, több kihívással találkoztam. Jól indult, az első etapon kiválóan jól éreztem az autóban, de az utolsó két etap valamiért nehezebben alakult. De ahogy mondtam, örülök, hogy újra itt lettek a dobogon. Félsz már egy picit, milyen kihívás elé állíthatnak Állíthat a Ferrari tüdeket, illetve a megbízhatósági problémák miatt. Hát igen, azért meglepődtünk, hogy mennyire gyorsak voltak tegnap. Ma pedig hát Lewis elképesztően jó teljesítményt nyújtott. Jönnek, közelednek. Lando harmadik lett. Nagyon jó volt a versenytempó. Tegnap az időmérő nehezen alakult neked, de ma nagyszerűen teljesítettél. Először én is szeretnék gratulálni Lewisnak. Jó látni, hogy ismét ott van a legjobbak között. Örülök neked. Kemény futam volt a legjobbamat. Próbáltam nyújtani, hogy tartsam a lépést, de túl gyorsak voltak. Ott maradtuk és vártunk a lehetőségre, hogyha bármi történne, és szerencsések voltunk Antonelli kiesésével. Számítva boldog vagyok csapat miatt, és örülök, hogy ismét itt vagyok a dobogon. Ez egy jó nap volt nekünk. Pici azért még hiányzik, igaz, hogy győzelmeket harcolhassatok. Mi kell nektek még ahhoz? Nem hallottam, amit mondták. Szóval mi kell ahhoz, hogy újra futamokat nyerjetek, közeledtek, ma is közel voltatok a futamban. Mi kell még ahhoz, hogy meglegyen a győzelem, minden az első? Mindenből egy pici. Jó munkát végzünk csapatként, és folyamatosan előrébb tudunk lépni. De ezek a srácok egyelőre jó munkát végeznek, össze kell is. Mi pedig magunkkal kell foglalkoznunk, dolgozzunk kell tovább keményen, de az egész csapat ebben partner, úgyhogy leszeket fejjel kell mennünk tovább, és ott leszünk hamarosan. Ez egy különleges nap Nagy-Britanniának, mert legutóbb 1967-ben volt, hogy három brit versenyző állt a dobogon. Lewis, visszatérve hozzád, honnan jött ez az önbizalom, amivel versenyeztél, és szárnyaltál ma a pályán?
0: I think
20: úgy dolgoztam, visszataláltam igazából önmagamhoz, ahogy felkészültem, hogy edzettem, és hogy itt lehessek ma. Sok munka van mögött. A háttérben emiatt nagyon sokat dolgoztam, de ahogy már mondtam többször is, ugye a csapat úgy változtatott az autón, hogy újra lett önbizalmam, tudtam bízni az autóban, bíztam a döntéseikben, és elkezdtük látni, hogy minden összeáll szép lassan. És örülök, most nagyon élvezem az életet, nagyon jó helyen vagyok, szeretem, imádom, amit csinálok. Nincs jobb érzés, mint az, hogy egy Forma 1-es autóval versenyezünk. Szóval azt mondod, hogy irány a bajnoki cím, mert Kimi ma nem szerzett pontot. Hosszú után még azért előttünk, elfogadjuk ezt a győzelmet. Nagyon jó, nagyon gyorsak még, de dolgozunk tovább, próbáljuk közeledni hozzájuk, nem adjuk fel, az biztos.
9: A Nemzetközi Automobil Szövetség már a spanyolországi futam közben kiosztotta az utolsó figyelmeztetést a pálya határokat többször is átlépő Andrea Kimi Antonellinek. Amint a leintés után kiderült, egy korábbi szabálysértés elkerülte a sportfelügyelők figyelmét, így amikor a harmadik levágás után fekete-fehér zászlót adtak a pilótának, valójában már a negyedik büntetést érő esetnél járt. A Mercedes versenyző utólag 5 másodperces időbüntetést kapott, ám ez nem volt hatással a versenyére, hiszen 3 körrel a vége előtt műszaki gond miatt kiesett. Vizsgálat indult a 8. célba érő Franco Colapinto ellen is, akinek sárga zászlós szabálysértés gyanúja miatt volt jelenése a sportfelügyelőknél. Az argentint vétkesnek találták, és 10 másodperces időbüntetést, illetve egy büntetőpontot osztottak ki neki, mert nem csökkentette kellőképpen a sebességét az egyik sárga zászlós jelzés alatt. Az alpin pilóta 2 pozíciót is veszített, és a 10. helyre sorsolták vissza. A 8. pozíciót Liam Lawson örökölte meg, míg a 9. Lindblad lépett előre, vagyis mindkét Racing Bull pilóta előrébb lépett egy-egy helyet. A sportvilág végén köszönöm a hallgatók figyelmét, ne feledjék, 22 órától magyar idő szerint Hollandia, Japán az F csoportban a labdarúgó világbajnokságon és élőben a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!

0: A sportvilágot hallották.
1: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Kisfaludy Sándor, Hinfi szerelmei. Második rész. A boldog szerelem. Tizedik befejező fejezet.
1: Előszó. Van egy idő az ember életében. Az életnek nyíló tavasza, melyben a magából kidagadó fiatal szív s a szárnyára kelő fiatal lélek a földön és a nyomorult valóságon felül emelkedvén érzeményeit és gondolatait a lehetség és képzeletek tündéres országában hordozza. Az embernek legboldogabb ideje, melynek szép, ám bár hiú és soha be nem teljesedhető reményeit a megérett, megokosult ember a legtűrhetőbb valóságért s a legigazibb bölcsességért is gyakran örömest visszacserélni. Ekkor minden egészséges fiatal szív és lélek, a virágzó legény szint úgy, mint a virágzó leány, poéta. Poéta, mondom, de nem író, mert minden érzeménye, minden gondolatja poézis. Csak hogy ritkának van kedve, alkalmatossága, ideje, és legritkábbnak nyelve poézisét leírni. Én, a ma virágkoromban, katona s hadifogoly lévén, éppen azon helyeken, hol Hajdan Petrarkának édes, kínos énekei minden szívet szerelemmel töltöttek, hol, mint egy szerelmet lehel még most is az egész táj a tüzes, jószívű franciák között, s éppen oly körülményekben, melyek csak igen bizonytalanul engedék reménylenem, hogy hazámat és kedvesemet valaha megláthassam. Én ott, a szomorú magányban leírtam életem poézisét. Azt, mit szívem érzett, vagy Hinfi helyén érezhetett volna. Leírtam, és magyarul írván hazámban véltem lelni magamat. Így támadtak Hinfi szerelmei, azon könyvecske, melynek foglalatja minden fiatal ember szívben, nagyobb vagy kisebb mértékben megvagyon. Utóbb szolgálatomat elhagyván, és hazámnak s az anyatermészetnek kebelébe, szabad, nemes fészkembe visszakerülvén, jó barátim reábírtak, hogy csak könnyen s futólag sem a hideg cikornyás mindennapi, sem a tudományos, száraz világ számára készült verseimet közrebocsáttatni engedjem. Most Hinfit megegyengetve, amennyire az ilyen poézis egyengetést szenved, újra ismerős és ismeretlen. De ha igaz magyarok, általjában tisztelt hazám fiai kezeikbe eresztem, és őseim buzgó indulatjával szeretett hazámnak oltárára leteszem, nem azon büszke gondolattal, mintha csodamiót és ne nagyot mívelnék, hanem azon édes, szíves hiedelemmel, hogy annyira szolgálok néki, amennyire vékony tehetségemtől kitelik. Szerelmeknek szánt szándékkal neveztem dalaimat, hogy ki már első tekintettel megtudhassa, mi azoknak foglalatja. Hogy nem a csillagzatok járásáról szóló, sem a kerek négy szegét fejtegető tudós munka, amit kezébe vesz, hanem csupán az érzeményeitől elragadtatott szívnek szava, és a felhevült fiatal elmének tündéres álmodozásai. Voltak, noha kevesen, kik dalaimnak homlokában megütköztek. Mintha az emberi természetnek legerősebb, legnemesebb, legszebb, legboldogítóbb indulatja, minden jónak, szépnek, felségesnek kútfeje, minden szeretetre, dicséretre, csodálatra és követésre méltó dolgoknak szerzője a szerelem vétkes, bölcsekhez nem illő, tiltott, törvénytelen indulat volna. Mintha az egész emberség, az egész természet, sőt, a mindennek teremtője által felszentelt, tiszta szerelmet beszélni, fejtegetni, énekelni illetlen volna. De anélkül, hogy itt a szerelem apológiáját írjam, melyre az értelmes olvasók előtt úgysem lehet szüksége, csak azt mondom, hogy én az olyan emberrel, aki soha tiszta, igaz szerelmet kebelében nem érzett, még szóba sem kívánok állani. Vaj, ha életünk szép ideje, melyben alkalmatosok vagyunk a szerelem és örömök érzésére s éneklésére, a sírig tartana. Vaj, ha életünk komor telében szinte úgy fogná a szerelem és öröm kebelünket, hogy a szívünket környülvevő unalom, zsibbadság, csömör, hidegség, bágyadság, érzéketlenség, tehetetlenség miatt meg ne kellene ütköznünk a fiatalság szerelmében. Vagy ne kellene irigylenünk azt, amivel már nem bírunk. Vaj, ha Himfi boldog szerelmének géniusza minden házasságban uralkodhatnék. Akkor sok, másként és valóban jobban volna, mint sem most vagyon. Azonban most van ideje, hogy hazájáért, nemzetéért, nyelvéért minden hazafi tegyen, amit tehet. Amely nemzetnek nyelve nincs, annak nincs hazája, csak szállása. Nem a föld, nem a folyók tartják összve a nemzetet, hanem a nyelv. A nyelv által közli szívét, eszét egyik ember a másikkal. Az a nyelv egy nemzetnek, ami a napfény az eleven világnak. A nyelv köti az embereket egy oly nemzeti testé, melynek a politika vészei nem árthatnak. Nyelvünk nélkül egyenként ingadozó, gyökeret nem verhető, gyenge nátszálak vagyunk, melyeket a politikának legkisebb szelei kitekerhetnek. Szóval, a nyelv a lelke a nemzetnek. Kisfaludi Sándor,

0: mámor ezer mesterségét elmémmel, ha vizsgálom, legjelesebb tehetségét abban lelem, s csodálom, hogy az élő természetnek külön nemű két ágát, a magzásnak s tenyészetnek megért hím s nővirágát oly csodával köti összve, hogy meglévén már kötözve. A volt kettő egyet tesz, s az egyből meg hat is lesz.
1: Mióta, mint bimbóikból virágai kertemnek, kifejlének csomóikból érzelmei szívemnek. Egy szép lelket, egy jó szívet kívántam én magamnak, szívet nékem élőt, s hívet, ez életben társamnak. Amit kérni nem is mertem, boldog én, azt is megnyertem. Szép lelket szép hüvelyben, jó szívet szép kevelben.
2: Volt egy idő, hogy Aurora búkövet volt én nékem, s felrettent a kakasszóra, ki sem pihent ínségem. De most öröm követem ő, mert álmamból serkenvén, s látván derül a hegytető, újra tudom, s érzem én, s érzi kettős valóságom, hogy nem álom boldogságom, s hogy valamint volt tegnap, szintúgy lesz a máj nap.
3: Álom ámor boldogsága. Sok, azt véli kedvesem. Nem igaz, mert valósága. Vagy ha ez nem semmi sem. De légyen úgy, ha engemet az igazság gyötör, s nyom, hát többet ér egy szívemet boldogító szép álom. Miért vagyunk, mink oly okosok? Vesztünkre? Haj, s oly szorosok. Boldogságunk ösvényi, stákok a bú örvény.
4: Az embert fő indulatja, féreggé vagy istenné, se földet elváltoztatja, pokollá vagy édenné. A sok közül legboldogabb indulat a szerelem. Ha szerencsés, minden vízhab öröm néki, s élelem. Hová boldog szeme tekint, az élésnek virágaint. S akármely baj éri őt, nem esmerez rossz időt.
0: Érzeményünk hajnalában nyíló első szerelem. Ezen szegény föld porában te vagy legjobb élelem. Te vagy földi életünknek legszebb virágideje. Minden gyönyörűségünknek kényünk s kedvünk veleje. Sem előtted jobbat, szebbet, sem utánad édesebbet az ember itt létében nem érezhet keblében.
1: Kezdj idején fösvénykedni az örömmel halandó, mert késő lesz epekedni, hogy az öröm múlandó. Midőn nem lesz semmi kedv, s kény, már ínyére szívednek, mely mint az eltörött edény nem szolgál már éltednek. S az öröm, mint egy szitában, nem marad a mell baljában, csak a zsibbat unalom, s a darabos fájdalom.
2: Sokat mondék szerettemről, sok szépet, jót s édeset. Sokat mondék szerelmemről, haj, s mégis még keveset, lelkes, szíves tekintetét, kegyét valóságának, édes rózsa lehelletét, mennyét édes csókjának, ki képes azt lerajzolni. Ami úgy el tud bájolni, hogy keblem ezt érezvén, embernél több vagyok én.
3: Megemésztéd az erdőnek árnyékadó díszeit, megemésztéd a mezőnek élettartó füveit, a vizeknek megállítád haszonhordó menteket, a napokat megkurtítád, kinyújtád az éjeket. Olyan vagy te, ó december, mint egy zsarló szultánember, de nékem nem védhetvén, csak nevetlek tégedé.
4: mámornak sok a rokonja, s mindenik más tárgy érti. Ezt magához Clio vonja, ezt egy, azt más mesterség. Ez Bacchusnak szeretője, az aranynak s ezüstnek. Ez játéknak kedvelője, amaz a tömjén füstnek. Tárgyokban bár ellenkeznek, az egy pontban megegyeznek. Kiki azon hitért vész, hogy övé a legjobb rész.
0: A szerelem erkölcsöket, a szív gerjedelmiből úgy tenyészt, mint gyümölcsöket a nap a fák rügyiből. S gyakran, amit egy században fel nem talál az elme, felleli egy pillanatban a szív égő szerelme. Kifejtvén az elmészséget, ölel minden mesterséget. Nincs ott lehetetlenség, hol termékeny tüze ég.
1: Ha nem ügyel az ész rája, midőn a lágy szív szeret, a bujaság vad rózsája könnyen verhet gyökeret. A testben felforró vérnek veszedelmes termése, mely által a jobb gyökérnek elnyomatik díszlése. Átok arra, kimiként ti, banya frűnék magvát hintie kártékony maszlagnak, keblekbe az ifjaknak. Az öröm, kit bánat s csömörkövet legott nyomában, tolvaj vendég. Kár tesz, lop, tör a szívnek kincstárában. A bujaság szirén kénye lep, s lop így meg bennünket, ha erkölcsünk érzeménye meg nem őrzi szívünket. Ő az, aki ha befészkelt, semmi jónak nem állt helyt, s amíg talál, addig dúl, míg csömörben el nem fúl.
3: Nincsen minden ember főben ész, ki Newtont elérje, s véle alban és tetőben a teremtést esmérje. De van minden jobb emberben érző szív, mely ömledez, ha Maróban és Homerben az érzemény zengedez. S azért, kik úgy énekeltek, hogy szíveket érdekeltek, míg az ember szív érez, a nevetek áldott lesz.
4: Az emberi tétemények jó reménység fejébe hintegetett vetemények a jövendő méhébe. De tisztán a legszebb s jobb mag a sors jege vervénel, vagy elnyomván földi maszlag, csak ritkán s elvétve kell. Himen boldog kebelében, az ember szív csak felében, s tűrhetőbben érezi, ha valami vérezi.
0: Boldogítni, boldogulni egyarányú mértékben. Nem fogyni, sőt, gyarapulni a legszebb s jobb értékben. Vidám, nyugodt, erős lenni lelkében és testében. Nem rettegni, s nem csökkenni a sors dúló mérgében. Ez boldog s bölcs emberélet. Tőled ered a tökélet, értelmes, bölcs szerelem. Szerelmes, bölcs értelem.
1: Hogy a hírnek templomában örök legyen a neve, mit nem forgat az agyában? Mit nem tesz? Mit nem teve? Vagy ha nem tesz, nem tehetvén, mit tenni nem hajlandó? Kész örömét félrevetvén, a nyugtalan halandó. S csak sírjánál eszmélkedik, de már ott nem kételkedik, hogy jobb élni szívében, mint sem a név hírében. E hiános poréletben nézz bár hátras előre, semmi sincsen tökéletben, semmi sem jut tetőre. A szerelem ragad csak fel oly tetőre szárnyával, hol a szív oly élelmet lel, hogy elégszik sorsával. Szeretni és szeretetni, két szívnek egyé lehetni. Ennél feljebb már nem hág az emberi boldogság.
3: A szerelem keserűjét ki az, ki leírhatná? A szerelem gyönyörűjét hol az, ki elmondhatná? Pokla dühös gyötrelmeit a jaj ki nem adja még. Mennye lelkesb örömeit zengni lehetetlenség. Szívünknek mély fenekében, s valóságunk szövetében ül mind lelke kéjének, mind fenéje mérgének.
4: Úgy szíj lelkem boldogságot rám sugárzó szeméből, mint a gyémánt, fényt s világot a nap örök tüzéből. S szerelmének édenében szívem úgy él kényére, énekelve örömében, áldást mondva szívére, mint a kis méh egy tempében, a tavasz lágy levegtében. Csak hogy több kény s kedvekben, mint ez virágnemekben.
0: A szivárvány színeivel szemfényvesztő ruhában, a tenger s földkincseivel potrohos tárházában e gondolat dagájában, hogy övé mind, amit lát, az ott. Senyvet únalmában mégis ásít, s szájat tát. Mert mi fény van ruhájában, s amennyi kincs tárházában, oly homály van fejében, és üresség szívében.
1: Gendericék, fülemilék, rég elolvadt már a hó, karikáznak már a pillék, fakad már a fabimbó. Hol késtek még, ti kertemnek tavaszi hív lakosi? Az életnek, szerelemnek kedvét dalló lantosi. Jöjjetek meg, kis kedvesek, minden karvajt csővel lesek, hogy békében legyetek, s több kis lantost költsetek.
5: A szív minden indulatja az emberből mást-mást tesz. Most barommá változtatja, kiből majd meg Isten lesz. A párducnak s oroszlánynak parancsol most eszével, kit egy vérhab majd zsákba rak, lelkével és testével. Önmaga meg nem foghatja, az Istennek mi állatja. Érző szív te, s magas ész, mindig égrokonnyal ész.
3: Az embert, ki kevelében soha tiszta szerelem nem fogamszik, bár fejében sok az ész és értelem. Ki a vallást s jámborságot gúnyolja s megneveti, az erkölcsöt s igazságot s hazáját nem szereti, az új embert kerülni kell, mert élete poklot lehel, mert méreg foly erében, s egy ördögül szívében.
4: Miket szívem ömledezvén, em magam lelt hangokban énekeltem s daloltam én. Nem nagy ész szól azokban, csak természet szüleményi, együgyűek szavaim. Búm s örömim érzeményi, énekeim, dalaim. De ki mindezt nem érezed, s talán hiú hangnak veszed, élelmed a nap alatt, csak agyagból kelt falat.

0: Elhangzott Kisfaludy Sándor Hinfi szerelmei, második rész, a boldog szerelem. A tizedik, befejező fejezetet hallották. Kisfaludy Sándor, Vida Péter. Közreműködött Domokos László, Hevesi László, Jámbor Nándor, Mózes András, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzon Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2024-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. Holnap hivatalosan is megkezdődik Ukrajna uniós csatlakozási folyamata. Nem korlátozná Svájc az alpesi országba települők számát, népszavazáson mondtak nemet az ország felső létszám korlátjára. Kedden tárgyalja az országgyűlés az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. Főként a déli megyékben kell még záporokra, heves zivatarokra számítani, holnap napos felhős idő lesz, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Mondom a részleteket. Az amerikai elnök szerint hátráltathatja az iráni béke megteremtését Izrael újabb Libanon elleni légicsapása. Ennek előzménye, hogy a Hezbollah szombaton dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen. Erre válaszul mért az izraeli hadsereg légicsapásokat Beirutban a terrorszervezet egyik fellegvárára. Korábban Donald Trump közölte, hogy akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, és a hormuzi szoros hajó forgalma is azonnal újraindulhat, de erről eddig nem érkezett információ. Teherán szerint a béke megállapodásnak Libanonra is ki kell terjednie. Nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Erről beszélt Volodymyr Zelenszkij, miután kiderült, holnap hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. Az Európai Bizottság elnöke azt írta, a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja, Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Magyar Péter kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek Kijev vállalásai. Ambrus Róbert összeállítása.
2: Ez egy jó hír, de a folyamat hosszú lesz. Ezt mondta egy kijevi férfi, akit arról kérdeztek, mit vár az ukránok uniós csatlakozási tárgyalásától. Szerinte ez nem befolyásolja a háború kimenetelét. Azt mondta, nem az unió védi meg Ukrajnát, hanem a saját katonáik. Hétfőn hivatalosan is elkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Brüsszel.

0: széllel. Azzal, hogy a nemzeteinket közelebb hozzuk, megerősítjük a békét, a biztonságot és a jólétet. Ez áll abban a közleményben, amit az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke is megosztott. Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi, az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet jövő heti találkozóján ott lesz az amerikai elnök is. Az ukrán sajtó névtelenséget kérő diplomatákra hivatkozva azt írta, Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump között várhatóan nem lesz négy szem közti egyeztetés.
1: Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz elnökkel. Az amerikai elnök biztosította Vlagyimir Putyint, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni az európai országokra és Ukrajnára a holnapi G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Trump elnök Volodymyr Zelenszkijjel pedig megvitatta a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Kijev hivatalosan is cáfolta, hogy tiltott biolaborok működnének Ukrajnában. Közben újabb légicsapások végeztek pusztítást Ukrajna déli részén, valamint az orosz Tula megyében. Részletek Iváncsik Attilától.
2: Akadozik az áramszolgáltatás és a közlekedés is Dél-Ukrajna egyes részein, miután Mikolajiv megye energetikai rendszerét és közúthálózatát támadta az orosz hadsereg. Az ukrán fegyveres erők válaszként az oroszországi Tula megyében található vegyi gyárat vették célba. Az azot üzem az egyik legnagyobb műtrágya, ammónia és salitromsav előállító ipari egység, ahol lőport is gyártanak. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt is bejelentette, hogy egy orosz olajipari egységben is jelentős kárt okoztak a jaroszlávi régióban. Közben az ukrán külügyminisztérium hivatalos közleményben tagadta az Egyesült Államok nemzeti hírszerzése által közölt információkat, miszerint Washington 120 biolabor működését támogatta volna Ukrajna szerte. Kijev azt állítja, hogy ők betartják a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt, nem készítettek biológiai fegyvert. Az ukrajnai biolaborok kizárólag tudományos kutatási célt szolgálnak.
1: Moszkva és Szentpétervár után Tatárföldön is korlátozzák az üzemanyagvásárlást egyes benzinkutaknál. A tatárföldi kormány így akarja megelőzni a pánikszerű vásárlást. A régió Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja. Az ukrán erők az elmúlt időszakban rendszeresen támadták az orosz olajipari létesítményeket. Belgorod és Riazány megyében, a krasznodári határterületen és más régiókban is üzemanyaghiányra panaszkodtak a lakosok. Két hete tartanak a tüntetések Tiranában Donald Trump vejének tervezett építkezése ellen. Luxusszállodát és kikötőt húznának fel az amerikaiak egy flamingók által lakott természetvédelmi területen. A tiltakozások már kormányellenes megmozdulásokká alakultak. A résztvevők azt mondják, le akarják váltani a korrupt hatalmat. Közben Edi Rama miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy amíg ő vezeti az országot, addig nincs esély a Trump családhoz köthető beruházás megállítására.
3: Albánia most olyan, mint New York a 30-as években. Egy helyen rengeteg beruházás, építkezés történik. Higgyék el, ez egy gyönyörű projekt lesz. Meg fogjuk valósítani, és büszkék leszünk arra, hogy olyasmivel járulhatunk hozzá Európához, amire már régóta senki nem számított.
1: Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, mely szerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a külföldi. Visszaadta mandátumát a bukaresti szakértői kormány megalakításával megbízott Eugene Tomák miniszterelnök jelölt, helyette Adrián Vestia liberális politikusnak adott ma kormányalakítási megbízást a román államfő. A Brassó megyei önkormányzat elnöke a nyugatbarát pártok támogatásával szeretne egy politikusokból álló kormányt alakítani, megbízását azonban a párt megosztását célzó ellenséges lépésként értékelte a liberális párt elnöke.
4: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Újabb dokumentumokat mutatott be a miniszterelnök arról, hogy az Orbán kormány menekült tábort akart létrehozni Vitnyéden. Magyar Péter szerint 2024. augusztus 21-én volt az a kormányülés, ahol ezt először leírták. Magyar Péter kiemelte, hogy az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit igazából ők tettek, közben pedig átverték a magyar embereket.
5: Ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá. Láthatóak a fotók, hogy milyen állapotban volt szeptember végén. Már az egyik épületbe költözhető állapot rengeteg emeletes ággyal, felújított mosdókkal. És az egész azért nem nyílt meg végül, és azért nem hoztak oda migránsokat, és hajtották végre Brüsszel utasítását, ahogy ők szokták mondani, mert mi szeptember 11-e után ebbe beleálltunk.
1: Magyarországon ma azért nincs migránstábor, mert az Orbán kormány nem hozott létre egyet sem, a korábban működőket pedig bezárta. Így reagált a Fidesz, és azt követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat, és haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát. A miniszterelnök úgy reagált, miután a Fidesz lebukott azzal, hogy 2024-ben migránstábort kezdett építeni, bocsánatkérés helyett őket, vagyis a kormányt szólítja fel, hogy ne építsen táborokat. Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél tényleg nincs lejjebb. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid miniszter a 444-nek azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is. Részletek Kis Júlia Lillától.
6: Fővárosi képviselőként már volt tapasztalata, ezért bízta meg a miniszterelnök az uniós források hazahozatalával. Erről Vitézi Dávid beszélt a 444-nek.
7: Az uniós pénzek ügyében én képviseltem a fővárost az elmúlt másfél évben.
6: A közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, ha nem sikerül hazahozni a pénzt, az az ő felelőssége is lesz.
7: Az én dolgom az, hogy a lehetőségét megteremtsük annak, hogy a 16,4 milliárd eurót Magyarország megkaphassa, tehát az Unió odaadja, és utána amennyit csak lehet ebből a határidőkön belül is költsünk, szerintem ebben egyébként jól állunk.
6: A miniszter szerint, ha megérkeznek az uniós források, akkor még a kormányzati cikluson belül elkészülhet a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal, és felújíthatják a hévpályákat. De új vonatokat is beszereznek, és a villamos hálózatot is fejlesztik.
7: Közel 2 milliárd eurót haza tudunk hozni hévek cseréjére, tehát a Szentendrei, a Csepel és a Ráckevei hév vonatainak cseréjére, illetve az Intercity flotta megújítására, ami gyakorlatilag 200, az óriási szám. Ez nagyjából a magyar flotta kétharmada, 200 Intercity kocsi kicserélésére alkalmas motorvonat beszerzést jelent, ez a Debreceni IC-re, a Szegedi IC-re, a Pécsi IC-re, Kör IC-re, tehát Nyíregyháza, Miskolc, és így tovább alkalmas járművek beszerzését jelenti.
6: Az egészségügyre és a szociális szférára is jutna az uniós forrásokból. A honvédelmi miniszter szerint a haderő helyett ezekre a területekre kell fordítani a támogatásokat. Ruszin Szendi Romulus az Indexnek azt mondta, a honvédelem költségvetése stabil, ezért az első két évben nem valószínű, hogy 2%-nál több plusz forrást kapnának. A tárcavezető szerint nagyobb problémák vannak az egészségügyben és a szociális rendszerben. Ruszin Szendi Romulus azt is mondta, hogy a honvédelemben egyszerűbb és átláthatóbb lesz a beszerzés politika, és amiben csak lehet, a hazai gyártásra támaszkodnak. A kormány kedden este nyújtotta be az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvényjavaslatot, hogy minél előbb lehívhassák a 16,4 millió eurónyi uniós támogatást.
8: A kormány éjjel-nappal azon dolgozik, hogy minél hamarabb hazaérkezzenek az uniós források.
6: A kormányfő szerint az a cél, hogy valódi visszanemtérítendő támogatásokat kapjon Magyarország.
8: Ne hiteleket kelljen fölvenni, mint az előző kormány alatt, hanem valódi esetleg vissza nem térítendő forrásokkal sikerüljön meglépni azokat a dolgokat, amiket meg kell lépni, többek között akár infrastruktúrális fejlesztéseket, vagy kórházi fejlesztéseket.
6: A forrásokból a kormány szerint bérlakások és kollégiumi férőhelyek építésére is jut majd, a KKV-kat is segítik, és új lendületet kaphatnak a kutatásfejlesztési programok is.
1: Több éves csúcsot döntött a forint erősödése az utóbbi időszakban. Az euró árfolyama 350 és 355 forint között mozog, amire 2021 óta nem volt példa. Közgazdászok azt állítják, ez az árfolyam túllövés hosszú távon nem fenntartható. Több hazai exportorientált vállalkozás szerint csökkenti a nyereségességét, rontja a versenyképességét a magyar fizetőeszköz szárnyalása. Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs azt mondta, sokan egyfajta modernizációs eszközként tekintenek az euróra. A közgazdász hangsúlyozta, időt kell szánni a bevezetés előkészítésére, hogy az valóban gazdasági előnnyé váljon.
9: A saját fizetőeszközzel is lehet lendületesen növekedni, felzárkózni, nem kell feltétlenül bevezetni a közös fizetőeszközt, azt azonban hozzá lehet tenni, hogy a kereskedelmi kapcsolatot gazdagítja, bővíti a közös fizetőeszköz, de nem szabad azt várni, hogy ez egy egyértelmű megoldás minden problémára, egy lehetőség, amit ki lehet használni, és lehet rosszul is járni.
1: Működő és emberséges Magyarországot csak olyan emberek tudnak építeni, akik biztonságban érzik magukat. A többi között jövőjüket, lakhatásukat, oktatási helyzetüket. Erről a középosztály megerősítésével kapcsolatban beszélt a Szociális Család és Idősügyi Államtitkár. Szabó Tóth Kinga Dóra azt mondta, sokan élnek létminimum alatt, akár kirekesztetten. Hangsúlyozta, hogy a tavalyi adatok alapján a középosztály eltűnt, nagy része lejjebb csúszott.
10: Nagyon lényeges, hogy a társadalom integráltabb legyen. Nagyon lényeges, hogy biztonságban legyünk. Nagyon lényeges, hogy a generációk is tudjanak kapcsolódni. És nagyon lényeges, hogy a társadalom inkluzív legyen, azaz a szegény, kirekesztett csoportot is be tudjuk kapcsolni a középosztály körforgásába.
1: November 1-jéig hosszabbítja meg a kormány a babaváró hitel gyermekvállalási határidejét, de több más könnyítést is terveznek a családtámogatási rendszerben. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, egyeztetnek a bankokkal, hogy csökkenthessék a kamatokat, és a nem várt élethelyzetekre is figyelemmel lesznek. A részletes szabályozást a pénzügyminisztérium dolgozza ki. A kormány szerint kiemelten figyelnek majd arra is, hogy a párok ne élhessenek vissza a támogatásokkal. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
6: Az államilag támogatott, legfeljebb 11 millió forintos babaváró támogatást 2019-ben indította az előző kormány fiatal házas pároknak. A szabad felhasználású kölcsönt az elmúlt 7 évben mintegy 270 ezeren igényelték. A hitel a folyósítást követő első 5 évben kamatmentes, de ha ez alatt az idő alatt nem születik gyermek, vagy a szülők elválnak, a kamattámogatás összegét vissza kell fizetni. Köböl Anita a kormány szóvívő arról beszélt, a Tisza kormány enyhítene a szigorú feltételeken.
11: A pénzügyminisztérium vállalja azt, hogy kidolgoz egy várhatóan enyhébb, de természetesen jogkövető magatartási feltételrendszert.
6: Az MNB adatai alapján a párok egyötödénél, azaz több mint 24 ezer párnál nem teljesültek a babaváró hitel feltételei. Az előző kormány ezért június végéig meghosszabbította a gyermekvállalási határidőt. Ezt a jelenlegi kormány is kitolja újabb néhány hónappal.
8: November 1-ig hosszabbítjuk meg a jelenlegi helyzetet.
6: A hosszabbítással nem csak időt kapnak a párok a gyermekvállalásra, hanem kamatcsökkentést is próbálnak elérni a bankoknál, hangsúlyozta a miniszterelnök.
8: Kezdeményezünk a bankokkal egyeztetést, hogy ugyan nyilván ki kell fizetni a piaci kamatokat, hogyha valaki a hitelfelvétel feltételeit nem teljesítette a megadott határidőre, de hogy ez nem minősüljön büntetőnek, mert nagyon-nagyon sok ember, sok ezer család kerülne lehetetlen helyzetbe, hogyha sok év alatt felhalmozódott büntető kamatot egyszerre kellene törleszteni.
6: Magyar Péter arról is beszélt, hogy a nem várt élethelyzetekre is tekintettel lesznek, ilyen például a válás, vagy az egyik szülő halála. A kormányfő kiemelte, hogy a teljes családtámogatási rendszer kapcsán áttekintik a szabályokat, és ahol szükséges, ott változtatnak. Így a babaváró mellett a csoknál is lehetnek könnyítések.
8: A csok szabályozását úgy szeretnénk megváltoztatni, hogy válás esetén ne kelljen visszafizetni azt az összeget, mivel azt tulajdonképpen a gyermek kapta, vagy a gyermekek kapták arra, hogy emberhez méltó jó körülmények között tudjanak felnőni, és ők nem tehetnek arról, hogy a szüleik esetleg az ő megszületésük után, közben megromlott viszonyok miatt elválnak.
6: Magyar Péter szerint a szabályozásnál arra is figyelnek majd, hogy kiszűrjék a visszaéléseket, és ne lehessen fiktív válással elkerülni a támogatás visszafizetését.
1: Tavaly kilőttek az ingatlanárak, országosan 23,5%-kal drágultak a lakások egyetlen év alatt. Az MNB jelentése szerint 25 éve nem volt erre példa. A jegybank szerint ehhez jelentősen hozzájárult az Otthonstart program is. 2026 márciusáig több mint 33 000 szerződést kötöttek, összesen mintegy 1160 milliárd forint értékben. Balogh László, az ingatlankom vezető gazdasági szakértője szerint vége a rendkívüli drágulásnak.
12: Arra lehet számítani, hogy a lakásárak inkább stagnálni fognak, nem fognak nőni olyan ütemben, és úgy kerülhet egyensúlyba az árszint a reális kereslettel, hogy a jövedelemszintek és a lakosság vásárló ereje nagyobb tempóban fog nőni, mint ahogy az árak a közeljövőben emelkednek.
1: A mesterséges intelligencia térnyerése főként a pályakezdő szellemi foglalkozásúakat, azon belül is a közgazdásokat és a jogászokat veszélyezteti, mondta a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában György László közgazdász, egyetemi docens. A Microsoft Emmivel foglalkozó cégének vezérigazgatójára hivatkozva kiemelte, másfél év múlva egyes szektorokban megszűnhetnek a belépő álláshelyek, mivel a mesterséges intelligencia jobban és olcsóbban végzi a feladatokat. Hozzátette, hogy a rendszer nem tudja majd kitermelni azokat, akikre később szakértőként lenne szükség, ezért erre a vállalkozásoknak és az oktatáspolitikának is reagálnia kell.
13: Sokkal korábbi valódi munka tapasztalat kell. Gyerekeket meg kell tudni tanítani, felelősen, csapatban, határidőre dolgozni, feladatot megoldani, teret kell hagyni a projektalapú tanulásnak, a duális képzésnek, a mentorált gyakornoki rendszereknek és az életszerű probléma megoldásnak. Fölértékelődik a szakképzés és a nem helyettesíthető tudás.
1: Tovább folytatódnak a szakmai egyeztetések az oktatási tárca terveiről. Legutóbb az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel konzultált az oktatási és gyermekügyi miniszter. Egyebek mellett a gyermekközpontú oktatás erősítéséről, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásáról és a pedagógus értékelés megújításáról. A legfontosabb, hogy bizalom alakuljon ki a szakmában dolgozók, a társadalom és a kormányzat között. Erről beszélt Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Falucska Évet összeállítása.
14: A kaposvári II. Rákóczi Ferenc általános iskolában 200 gyerek tanul, közülük 26 hátrányos helyzetű. Felzárkóztatásukat sport és művészeti foglalkozásokkal is segítik, mondta Andrássy Tiborné, tagintézményvezető.
15: Aminek része egyrészt a kognitív képességek fejlesztése, a felzárkóztatás, de ugyanakkor a tehetséggondozás is. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a környezetudatos szemléletre, örökös ökoiskola vagyunk. Nagyon fontos számunkra az aktív mozgás.
14: Minél többet és jobban foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, annál nagyobb lehet a megtérülés, fogalmazott az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit kiemelte, gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitikát szeretnének, aminek a szülőkkel való aktív kapcsolattartás is része lenne.
16: A szülő támogatás vagy parentinget szeretnénk behozni végre a köztudatba sokkal jobban, mint ahogy eddig volt.
14: A Tisza kormány tervei szerint nem ez lesz az egyetlen változás az oktatásban. Felmenő rendszerben kivezetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. A következő tanévtől a tanárok teljesítmény értékelését is eltörlik. Belső értékelésre és visszacsatolásra szüksége van a pedagógusoknak, de nem mindegy, hogy történik, jelentette ki Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
17: Nagyon sok esetben az intézményi egyéni szempontok nem érvényesültek, és a legsúlyosabb az, hogy az intézményvezető egy személybe döntött.
14: Az oktatási miniszter megújítaná a tankönyv ellátást is. A mostani kínálat új kiadványokkal, digitális tananyagokkal, speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhet.
18: Na, hogy is sok könyvünk. 155. oldal.
14: A tanárok több tankönyv közül választhatnának, a diákok pedig különböző tanulást segítő eszközöket kapnának. A kezdeményezést a szakma is támogatja, mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.
19: Olyan segédeszközök, feladatgyűjtemények, kiegészítő anyagok, atlaszok, amelyek segíthetik a pedagógusoknak a több rétegű munkáját, segíthetik esetleg a hátrányos gyerekeknek a felzárkóztatását, differenciált foglalkozásokat, tehetséggondozást. Kíváncsian várjuk, hogy milyen ajánlatok érkeznek. Szeptember 15-ig lehet a pótrendeléseket leadni.
14: A szakmai egyeztetések folytatódnak. Szakszervezetekkel, civil szervezetekkel és egyházakkal is tárgyalt már az oktatási miniszter.
1: Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. Holnaptól július 1-ig csak nem 1200 helyszínen, csak nem 322 000 diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az érettségi eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak a foglalkoztatók a diákmunkásoknak, derül ki az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezet beszámolójából. Kiemelkedő bérezésre a telekommunikációs, illetve informatikai területen számíthatnak a fiatalok, akiknek 25 éves kor alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. A tapasztalatok szerint a diákok szívesen vállalnak nyári munkát a kiskereskedelem, a vendéglátás és a turizmus területén, de az igazi sláger továbbra is a strand, ahol a főszezonban több pozícióból is lehet választani, mondta Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója.
20: Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok.
1: Sport, kaland és idegen nyelvi. Ezek a legkeresettebb táborok idén. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ott alvósok pedig 100 000 forintba kerülnek országszerte. A legnépszerűbb táborok már beteltek, de még így is több ezer nyári program közül választhatnak a szülők és a gyerekek. Szegeden több mint 200 programmal készülnek a nyárra. Az első turnus június 22-én kezdődik, tájékoztatott Orbán Hédi, a Szent Györgyi Albert Agóra igazgatója.
21: Ami minden nyáron van, az a kézműves táborok, Lego táborunk például, újdonságnak, népszerűnek számít a Lego robotika tábor, a jövő mérnökei tábor, de van például Tűzszamánc táborunk, ahova felnőttek is jelentkezhetnek.
1: Június 27-én tartják a Budapest Pride-ot. Bár a gyülekezési szabályok tavaly óta nem változtak, a rendőrség jelezte, tudomásul vette, hogy lesz felvonulás. A parlamentben közben az azonos nemű párok házassága és az örökbefogadás is téma volt. A KDNP a hagyományos családfelfogást védi. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek azt nyilatkozta, a kormány párbeszédet indítana a témában, de nem akar beleszólni az emberek magánéletébe.
22: Nem akarunk bemenni senkinek a hálószobájába, mi elmondtuk világosan, hogy a mi felfogásunk szerint mindenki azt szeret, akit akar, azzal él, akivel akar, hogyha nem sért jogszabályokat, és hogyha van ilyen igény, hogy megvitassunk ilyen egyébként társadalmilag érzékeny, politikailag is érzékeny kérdéseket, sőt olyan kérdéseket, amelyek etikai vagy akár orvosi kérdéseket is felvetnek, akik erre nyitottak vagyunk.
1: A Medián felmérése szerint a magyarok többsége támogatja az azonos neműek házasságkötését és örökbefogadási lehetőségét, illetve a leszbikus nők hozzáférését a mesterséges megtermékenyítéshez. Ma van a véradók napja. Az emléknap azokra az önkéntes véradókra hívja fel a figyelmet, akik önzetlen segítségükkel nap mint nap életeket mentenek. Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója elmondta, itthon naponta körülbelül 2000 önkéntesre van szükség a biztonságos betegellátáshoz. Tordai Attila hangsúlyozta, a nyári hónapokban a szabadságok miatt sokkal kevesebb önkéntes jelentkezik, ezért megcsappannak a vérkészletek.
23: A rendszeres véradókat talán helyettesíthetik azok a kampányok, amik inkább nyáron vannak. Szinte minden fesztiválon ott vagyunk, a Vöröskereszttel együttműködve szervezzük ezeket a véradási eseményeket. A véradók, akik ezekben a kampányokban jönnek, ők sokszor első véradók. Tehát, hogyha őket el tudjuk érni, akkor az ő aktivitásuk az segít ezt a rendszeres donoraktivitás csökkenést semlegesíteni.
1: Holnap kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont. A versenyprogramban 14 előadás szerepel, 7 nagyszínpadi és 7 stúdióprodukció került be. Számolt be a részletekről Bocskor Salló Lóránt, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatóhelyettese. A szervezők díjazzák is a legkiemelkedőbb produkciókat, köztük a legjobb előadást és a legjobb alakítást.
0: Reál időben tudunk kapcsolódni, akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz fenn a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem-érzelem, intellektus-intellektus kapcsolódással töltheti fel mindennapi életünket.
1: Itt a krónika. Meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző 83 évet élt.
2: Időjárás jelentés.
1: Éjjel a déli ország részben lehet még záporokra, heves zivatarokra számítani. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, de szórványosan még előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Éjszaka 9 és 16, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hét végén kánikulára kell készülni. Budapesten 21 órakor 19 fokot mértek, a légnyomás 1012 hektopaszkál, erősen emelkedik. A késő esti krónika ezzel véget ért, a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra!
2: Műsorajánlat 56-70.
3: Otthonok, családok, emberi sorsok kerültek célkeresztbe az 1950-es években. De hogyan működött a kitelepítések, internálások és beszervezések rendszere, és milyen nyomokat hagyott azok életében, akik átélték? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este, 8:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Szeptember 6-án Szászonhádban egy tartományválasztás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
24: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
2: Sportvilág.
25: Hét egyre nyert Németország Curaçao ellen a labdarúgó világbajnokságon. 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság záró napján, és nagy lépést tett a továbbjutás felé a magyar női röplabda válogatott az Európa Ligában. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
2: Ez a Sportvilág.
25: 7-1-re nyert Németország Curaçao ellen a labdarúgó világbajnokság negyedik napjának nyitó mérkőzésén. Most pedig Hollandia Japán ellen játszik az F csoportban Dallasban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, így ebbe bekapcsolódhatunk a kommentátor Németh Kornél, a szakkommentátor Vukovics László.
26: A közönség számára ez kevésbé szórakoztató. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit a labdarúgó világbajnokság F csoportjának nyitó mérkőzésén. Hollandia-Japán 31 perc játék után 0-0. Állandó szakértőnkkel, Vukovics Lászlóval épp azon elmélkedtünk, hogy úgy ment le a mérkőzésből 31 perc, hogy volt egy darab óriási holland helyzet rögtön a mérkőzés elején. Málen a hollandok középcsatára tudott befordulni 14-15 méterre a kaputól, ráfordult és a kapu jobb oldalát vette célba. Suzuki, a japán, a kapusa óriásit védett, és így rögtön szöglettel jöhettek a hollandok. Ez volt a harmadik perc eseménye. Na, ezen kívül volt még a japánoknak egy darab lövése, ami célt tévesztett, és egyébként pedig mind a két csapat, ha elveszíti a labdát, és pont itt kapcsolódtak be a Kossuth Rádió hallgatói a közvetítésbe. Szóval azonnal visszaáll 5-4-1-es védekezésre, és a legfontosabb, és most már ez így fél óra játék után teljesen egyértelműen és magabiztosan kimerjük jelenteni, az az, hogy ne kapjunk gólt. Mind a két csapat ezt tűzte a zászlajára. Most éppen a hollandoknál a labda, és akkor Faneke révén elindulhat előre a holland támadás. Nagyon sokat van játékban Cody Hakpo, a Liverpool támadója, most is ő íveli középre a labdát, jól védekeznek vele többségében, vele szemben is a többségében jól védekezik a japán válogatott. Dumfries a bal oldal, illetve a jobb oldalon, és akkor most már Faneke, a középső védő is a japán térfél középen, Hakpót keresi, megint csak egy japán védő, aztán még egy japán védő, és sikerül kijebb tolni Szoboszlai Dominik csapattársát. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a labda a japán térfél közepén átkerül a bal oldalról a jobb oldalra. Somerville eladja most a labdát Málen. Tud-e indulni gyorsan? Akar-e indulni gyorsan a japán csapat? Nem, eladják ők is a labdát, mármint az ázsiaiak, és ebből lesz egy szöglet. Taniguchinak kellett becsúsznia, mert hogy ott középen érkezett egy holland támadó, és mielőtt még a labda jött volna középre, jó a becsúszó szerelés. Málen volt nagyon határozott, és szedte el a labdát a bizonytalankodó Kamadától, és jön majd Reinders révén a második holland szöglet. Na hát, ha vannak szituációk, amiket persze lehet modellezni, de azért ilyenkor egy-egy szögletnél vagy pontrugásnál bizony beszoktak csúszni hibák. Szóval a szervezet védekezés ide vagy oda egy pontrugásból azért sok minden föl tud borulni, úgyhogy kíváncsian várjuk ezt a második holland szögletet a 34. percben, mert hogy veszélyes! Bizony, hogy veszélyes! Suzuki, és ha jól láttam, Málen volt az, aki az ötösről tudott fejelni, majd pedig jön egy újabb ívelés jobbról, ez a második fejes már veszélytelen holland részről. Na hát akkor megvan egy második Málen próbálkozás, megelőzi, ráadásul megint két védő volt ott Málen környékén, de mégis a hollandok támadója tudott fejelni, a bal alsó felé megy a labda, nem megy eléggé sarokra, azért én nem fedném meg a csatár, tehát két védővel a nyakán ezt ennél jobban nem nagyon lehetett kapura tenni.
5: A maximumot kihozta belőle Málen, viszont itt emeljük, hogy a hollandoknak azért fizikai és magasságbeli fölényük van, tehát a pontrugások azok veszélyen fognak jelenteni mindig a japán kapuért, ezt igyekeznek a japánok redukálni, hogy minél kevesebb legyen ebből. A japánok most már egy 10 perc azért eléggé beszorultak, most a hollandok átvették az irányítást.
26: Igen, ez a gyakorlatban azt takarja, hogy 68%-ban birtokolja most a labdát Hollandia, 32%-ban értelemszerűen Japán. Ez volt a harmadik holland próbálkozás a mérkőzésen, kettő kaput is talált, tehát hogy tényleg a statisztikai mutatók billentik, vagy a fölény a hollandok felé billen, de tényleg szervezetten, elképesztően szervezetten védekezik a japán csapat.
5: Hát, ha például lenne egy pauze gombunk és megnyomnánk, akkor érdekes lenne, hogy a japánok tényleg mindig minden szögből jobbról és balról és a tükörképe ugyanott vannak, ahol lenniük kell a védekezésbe. Ebből látszik, hogy mennyire precízen csinálják
26: ezt. Végig lehet ezt csinálni egy teljes meccsen?
5: Akkor nem lehet, hogyha az ellenfél minél gyorsabban járatja a labdát, minél jobban elfárasztja, kifárasztja, mert a labda nélküli futás fárasztja legjobban az ellenfelet, és ha te minél gyorsabban járatod a labdát, nagy iramot diktálsz, akkor elfárad, és a fáradt játékosoknál csúszik be előbb-utóbb a hiba.
26: Reinders jöhet egy holland szabadrúgással, a holland kispad előteréből tekeri középre a labdát, a lecsorgóból lesz egy újabb helyzet. Az a helyzet, Hakpo volt az, aki estében próbálta kapura kotorni, vagy lőni a labdát. Nem mondom, hogy érik a holland gól, de az, amit most Vukovics László az imént kijelentett, teljes mértékben megállja a helyét, és áll a lábán ez a kijelentés, hogy egyértelműen fölényben most már Hollandia, és nem véletlenül tettem fel, hogy a kérdés, hogy végig lehet ezt bírni egy teljes mérkőzésen, mert azért, hogyha folyamatában jönnek az ívelések egyik-másik oldalról, akkor, amikor az ellenfél ráadásul fizikai fölényben is van, ott azért szervezettség ide vagy oda, az sokat nem, sok jót nem jelent a védekező csapat számára, na maradjunk ennyiben.
5: Hát érzik is a japánok, hogy valamit tenni kell, most cipőt kötnek, húzzák egy kicsit az időt, hogy meg kell fogni, most egy-két percet lelassították a játékot, meg kezd lendületbe jönni Hollandia, most Japán rendezi a sorait, megpróbálja is egy kicsit megtartani a labdát, mert ha ez így folytatódik, akkor előbb-utóbb a hollandok megszerzik a vezetést.
26: Igen, nem tudják megtartani, 8 másodpercet sem tudták tartani, Suzuki előre vágta a labdát, még időben nem csúszott el, egyáltalán egyáltalán nem volt időhúzás, illetve nem kellett ugye itt az új szabályokat alkalmazni, viszont kiment a labda az oldalvonalon kívülre, úgyhogy jöhetnek újra a hollandok. A hangulat egyébként kifejezetten extra a mérkőzésen, úgyhogy erre nem lehet panasz. A játék iramára sem feltétlenül, az pedig már ugye mindenki saját maga el tudja dönteni, hogy mennyire lehet értékelni tényleg ezt a fajta szervezett játékot, ami biztos, hogy egy szakember vagy egy edző számára teljesen más, hogy jelenik meg, mint egy szurkoló számára. Van Dijk a kezdőkörben a labdával, 38. perce mérkőzése, nincs gól. A Hollandia-Japán találkozón a labdarúgó világbajnokságon az F csoport nyitó mérkőzése. Ez sok szó esett már róla, és nem mennénk megint végig a kedves hallgatóink jelentős része, szerintem pontosan hallotta már itt akár a Nemzeti Sportrádió, akár a Kossuth Rádió bizonyos adásaiban, hogy mennyire fölemelték a létszámot, milyen sok mérkőzés van. Egyetlen egy dolgot emeljünk csak ki ezzel kapcsolatban, ami viszonylag jól mutatja, hogy ennek a létszámemelésnek nem mindig sül ez el jól. Ugye a mai első mérkőzésen már, ami a délutáni esti programot illeti, hiszen ugye reggel is volt már több találkozó is, szóval a 19 órás mérkőzésen a német csapat 7-1-re nyert Curaçao ellen. Ezt megint mindenki eldöntheti magában, hogy egy ilyen meccsnek mennyi értelme vagy létjogosultsága van egy világbajnokságon. Kétségtelen tény azonban, hogy a 8 gól jelentősen közönség szórakoztatóbb, mint egy olyan 0-0. Szoktam mondani a 0-0-ra is, hogy van abból is a jófajta 0-0, amikor pörgés van, helyzetek vannak, lehetőségek, de csak az íről hiányzik a pont és nincs gól. Na ez nem az a fajta 0-0.
5: Igen, de az előbb jól pedzegetted, hogy egy edzőnek a legjobb az, amikor a védekezés, mert ugye egy ház is úgy az alapoktól épül, ha masszív a védekezés, van egy jó kapusod, egy jó védelmed, és most már nem azt mondják, hogy a négy védő védekezik, most már a csapat védekezik, és a csapat támad, de most már a csatároktól is elvárják, hogy ellássanak bizonyos védőfeladatokat, és itt a japánoknál ez maximálisan dicsérhető, de egy néző, aki megveszi a borsosárú jegyet a világbajnokságra, és kimegy, ő tényleg helyzeteket, futballt, rengeteg olyan dolgot szeretne látni, ami miatt ő kiment, ő szórakozni szeretne. Amit mondtad, a szakembernek ez óriási öröm, hogy ilyen csapata van, de a néző pedig látványos játékot, gólokat szeretne.
26: Így bizony. 5 perc van még hátra a rendes játékidőből. Ugye volt egy kötelező 3 perces, mondjuk úgy, hogy ivószünet, tehát ez azt jelenti, hogy minimum 8 perc még az első félidőből hátra lévő idő, és továbbra sincs gól a Hollandia-Japán mérkőzésen. Nincs változás olyan tekintetben. Most már itt az első félidő második fele egyértelműen arról szól, hogy a hollandok iszonyatos mezőnyfölényben és letáboroznak a japán térfélen. Hát Van Hekke, illetve Van Dijk, a két holland középső védő, hát mennyire vannak bukó? 35-40 méterre?
5: 40 méterre,
26: na, a, japán 40 méterre a japán kaputól, a két holland középső védő folyamatosan. Dumfries, a jobb oldali védő, a 16-os csücskével egy vonalban. Tehát ezt így tessék elképzelni, hogy teljesen odatolja a holland együttes a japánt a saját kapuja előterébe, vagy a saját 16-osára, a 16-os vonala nagyjából a leshatár, amit meghúztak a japánok. Tehát mondjuk úgy, hogy egy 20 méteren belül a 20 mezőny játékos.
5: Pontosan, de a japánok mondjuk vissza is álltak, tény, hogy odatolták a hollandok őket, de ők vissza is álltak. Amikor lehetőségük van, egy kicsit próbálnak följebb jönni, most följöttek a saját 30-asukig, de aztán szépen visszatolják a hollandok, és most egy labdaszerzés a saját térfélen.
26: Van Dijk adja el a labdát, és akkor vajon végig tud-e menni egy japán kontra? A bal oldalon a labda. Nakamura! Leviszi a szöglet zászlóhoz. Laci?
5: Hát annyira éles volt már a szöglet, hosszú tolt egy kicsit a labdán a cser után, és nem tudta jól beadni, kikanyarodott a pályán. Egy gyors kontra lehetett volna, a japánoknak nem sokat adott meg ezen a mérkőzésen, de kiment a labda, és holland kirúgással folytatódik.
26: Igen, azért azt gyorsan szeretném hozzátenni, persze nyilván mindenkinek lehet rossz pillanata, vagy rossz labdakezelése, de hogy azért Keito Nakamura ugyan a francia Rams együttesében játszik, és volt olyan mérkőzés egyébként itt az elmúlt időszakban, a másodosztály 34. fordulójában, amikor egymaga 4 gólt szerzett Uedához hasonlóan, azért ez francia 2. Tehát a legnagyobb tisztelet mellett is Európában játszó játékosok, tehát ez a beadás azért nagyon jól megmutatta, hogy azért csodát annak ellenére, hogy a ranglistás helyezésük 18. Szóval azért csodát nem lehet várni minden esetben.
5: Igen, de az kalapemelést érdemel tényleg, hogy 18-ok, szerintem nem minden esetben tükrözi hűen a világranglista helyezés. Mert van, nem tudod, hogy kivel játszottak csapatok, ami alapján jóval előrébb rangsoroltak, mint a valós erejük. De Japánra ugyanazt tudom elmondani, amit eddig, hogy tényleg szervezettek.
26: Na
5: de,
26: és most van, hozz, bocsánat.
5: Megállt a tudomány.
26: Igen, most bocsánat, annyiban változott a helyzet, hogy megszerezte a labdát a japán csapat, és most ugyanez, amit mondott Laci a tükörképes esetben, csak most a holland 16-oson van meghúzva a leshatár, a kezdőkör szélénél állnak a japán középső védők, és ott egy ilyen 20 méteres sávon belül próbálkoznak. Jön egy jobb oldali beadás, ebből egy helyzet! Na ez viszont egy nagy lehetőség! Nakamura! Jobbal, a bal alsó, a jobb alsót veszi célba, 16-ról, ez egy komoly helyzet volt. Az első igazán nagy japán lehetőség a 43. perc a mérkőzésen centiméterekkel megy el a jobb kapufa mellett a labda, nem is 16, ez 13-14 méterre. A 16-oson belül picit a 16-os széle felé sodródott helyzetből nagyon szépen Nakamura, na hát nem, szóval francia 2-t mondtam az előbb a lecsúszott beadásnál, szóval azért a francia 2-ben is, ha valaki 4 gólt rúg, az azért rúg 4 gólt, mert ilyen löketeket tud kapura zörgetni, mint ez a mostani.
5: Egy mélységi befutással a holland védelem bal oldala mögé kerültek, onnan jött egy beadás, ott a holland védő aláfutott a labdának, azért került helyzetbe Nakamura. A lövés a kapustól gól lett volna, de egy körülbelül egy 20 centivel a jobb kapufa mellé ment.
26: Igen, na ez viszont most egy szép jelenet sor volt, úgyhogy a holland védelem is zavarba hozható, most megint éppen a japánok jönnek előre. De Jong pakol oda egy ajándékcsomagot az egyik japánnak, az amerikai játékvezető pedig le is fújja. Csak ezek szerint szabálytalanság történt a kezdőkörben. Egy perc maradt hátra a rendes játékidőből. Ubó volt az, aki földre került, de aztán talán lepacsizik De Jonggal, és mehet tovább. Szóval egy perc a rendes játékidőből, plusz ugye minimum 3 perc hosszabbítás, oldalháló! Megint csak egy japán lehetőség. No, hát akkor átfordult 2 perc alatt a mérkőzés, amekkorára, vagy amilyen fordulatra talán senki nem számított. Kamada ívelte be a labdát a 16-oson belülre, és Ueda, a Feyenoord légiósa, jobbal föl akarta lőni a bal felsőbe. Ott van rajta a kapus, Per Bruggen, és bizony látványos lövés volt, jó lövés volt, de az oldalhálót találta telibe.
5: A Kamadát nagyon meg kell dicsérni, mert fantasztikus labdát adott jobbal a jobb összekötő helyére, úgy, hogy a futójátékosnak egy pattanás után tudta ellőni. Egy kicsit éles volt a szög, nem volt rossz a lövés, de nem találta el a kaput az oldalhálóba. Ment, a kapus egyébként rajta volt.
26: Kamada a Crystal Palace játékosa, és sokat is játszik egyébként a Crystal Palace együttesében. Ne felejtsük el, ugye az angol együttes megnyerte a konferencia ligát, tehát, hogy feldobott hangulatban, sikerélményekkel a háta mögött érkezik Kamada erre a világbajnokságra. Ahogy az várható volt, 3 perc és 1 másodperccel sem több, a ráadás, elkezdődött a hosszabbítás az első félidő végén. Megélénkült itt a két japán lehetőséggel az első félidő vége. Jól indult a meccs, aztán utána állóháború, tehát egy Málen helyzet, állóháború, két japán lehetőség, így lehet nagyjából sumázni.
5: Volt az a Málen fejes. Igen, még ott ja, a
26: tényleg,
5: szövet
26: tényleg,
5: után.
26: Így van, így van, így van. Na de majd mindjárt egy kicsit kivesézzük részletesebben, ahogy véget ér az első félidő, hogy pontosan mi is történt Dallasban a pályán. Most éppen a hollandok szereznek labdát a kezdőkörben. Sportszerű a mérkőzés, kevés a szabálytalanság. Egyelőre most a hollandok gyorsan elvégeznek egy szabad rúgást. Hakpo megint csak sokat gyára a hollandok bal oldalán. Hakpo visszafelé teszi a labdát. Megint csak ki a bal oldalra a hollandoknál. Lesz-e belőle beadás? Málen felé menne a labda. Ez most pontatlan volt, vagy dicsérjük meg Taniguchit, aki kifejelte onnan középről. megint keresik a hollandok a részt a pajzson, másfél perc eltelt a 3 perces hosszabbításból. Középen most a játékvezető is egy pillanatra útba, Van Dijk, Akpoz, a két liverpooli játszik össze. Vissza a feladóhoz, Van Dijk 30 méterre a japán kaputól, ugyanott van De Jong is, teljesen középen. Van Hekkel aztán, ki a jobb oldalra, Dumfries, lábról lábra, ez kétségtelen, viszont nincs rés a pajzson, Van Hekkel, és lesz még egy holland szöglet, a harmadik holland sarokrúgás, és erre biztos, hogy lesz idő, mert hogy most kezdődött el a 48. perc. A mérkőzésen az amerikai játékvezető elnézést, Elfát oda rendeli magához az egyik japán védőt, és rendre inti, hogy középen viselkedjen szépen. Ugyanolyan szépen, amikor az öltözőt rendbe hagyják maguk után, nem szabad ám húzni a holland támadók mezét. Na de viccet félretéve, jöhet tehát egy holland szöglet, a 48. percben járunk, de még az első félidőben a mérkőzésen. Reinders a labda mögött. Volt már veszélyes beadása Reindersnek, és abból jött egy fejes! Megint csak! Jó, az első félidő vége kifejezetten jól alakul egyébként, ez bizakodásra ad okot a második játékrészt nézve. A Manchester City játékosa Reinders egyébként kifejezetten jó ezeknél a rögzített szituációknál. Nos, ebben a pillanatban letelik a jelzett 3 perces hosszabbítás, és az amerikai spori egy másodpercet sem tesz rá. Ez azt jelenti, hogy egy félidőt követően Hollandia, Japán a labdarúgó világbajnokságon az F csoport nyitó mérkőzésén 0-0. Na hát akkor vegyük végig, Laci, hogy milyen is volt ez az első félidő, ugye rögtön egy nagyon komoly Málen helyzettel kezdődött minden, aztán utána nagyon sokáig szinte semmi, majd egy Málen fejes, és az első félidő végére, az első félidő utolsó 5 percére, 10 percére élénkült meg a játék. A látottak alapján ez a 0-0 megfelele a mérkőzés képének.
5: Igen, és még volt Hakpónak egy kavarodás után, amit 11 méterről fölé lőtt, az még a 30. perc körül volt a hollandoknak, tehát a hollandok álltak közelebb a gólszerzéshez, de így van, az utolsó 10 percben valóban a japánok előtt is adódott két közepes lehetőség. Egy nagyon picit a hollandok közelebb álltak ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést, de a félidő nagy része arról zajlott, hogy mind a két védelem remekül visszazárt, 5-4-1-es vonalat húztak, ha bár a japánok 4-4-2-ben kezdik a védekezést, de utána a hollandok, amikor benyomják őket, akkor visszaállnak 5 védőre, és a saját 20-asuk vannak, az első csatáruk is 30 méterre van a saját kapujuktól. Nehéz dolga van a hollandoknak, Hakpót lekettőzik, nem nagyon tud mögé kerülni, ezáltal mindig visszapasszolja a balhátvédnek, kezdik újra a járatást, a japánok jól tolódnak, nem nagyon tudnak helyzetet kialakítani. Az utolsó 10 perc az első fél időből az bizakodásra adhatok ott olyan szempontból, hogy hát egy kicsit jobban kinyílik az olló, és jön több helyzet. Voltak labdavesztések, labdaszerzések, amiből meg tudták kontrázni egymást a csapatok, de végül is kevés helyzetet hozott az első fél idő. Nagyjából igazságosnak mondható a döntetlen, ha pontozás a sportág lenne, akkor Hollandia egy picit vezetne.
25: Németh Kornét és Vukovics Lászlót hallhatták, a kommentátort és a szakkommentátort. Tehát Hollandia-Japán 0-0 a labdarúgó világbajnokság F csoportjában Dallasban a félidőben. A mérkőzés negyed óra múlva folytatódik és élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban. Németország Curaçao mérkőzéssel indult a labdarúgó világbajnokság negyedik napja, az E csoportban Houstonban találkoztak a felek. Részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Katona Lászlótól.
6: Hozta a kötelezőt az E-csoport nyitányára Nacionál Elf, Németország Curaçao 7-1. Története első világbajnoki mérkőzését játszotta a mindössze 150 ezres lakosú közép-amerikai nemzet, aminek labdarúgói Hollandiában születtek, és a futball alapjait is ott tanulták meg. Remekül kezdtek a németek a 6. percben Wirz és Mecha összjátéka után, a Dortmund játékosa csavart 15 méterről a kapu jobb oldalába. Egy perccel később Mecha ismét lőtt 17 méterről, kissé jobbról, keresztbe azonban mellé bombázott. Manuel Neuer 40 év felett játszott VB mérkőzést, amivel Lothar Matthäus korábbi rekordját döntötte meg a világbajnok kapus. A 21. percben azonban mattolták a Bayern hálóőrét, mivel Locadia, a curaçaói támadó jutott el a 16-osig, majd lövését blokkolták, Comenencia pedig 15 méterről lőtt, kísérletébe Kimmich még beleért, Neuer felett a kapu jobb sarkába vágódott a labda. Fél óra után a németek temérdek szögletet lőttek, a 38. pedig Pezen Brown jobbról végezhetett el egy sarokrúgást. A beívett labdát a jó ütemben üresbe mozgó Schlotterbeck 6 méterről fejette a jobb alsó sarokba. Az első félidő hosszabbításában meccsát vágta fel Bazur a 16-oson belül, a megítélt 11-est a jobb sarokba gurította Kai Havertz. A második félidő első percében Kimmich passzolt Musialához, aki éles szögből 6 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. 4-1. A 69. percben 20 méterre a kaputól Undav pörgetett Brown elé. A Frankfurt bal hátvédje a büntető területen belül maga elé engedte a labdát, majd féloldalas lövését a bal sarokba vágta 9 méterről. A 78. percben Wirtz az alapvonal közeléből gurította hosszú helyezkedő Kimmichhez. Kimmich visszapasszolt középre Undavhoz, aki 9 méterről a jobb alsó sarokba lőtt 6-1. A 88. percben pedig Undav ugratta ki Havertzet, aki a büntető területünk belülre érve rumkapust átemelte, a labda a hálóba csorgott. A német válogatott könnyed sikerrel mutatkozott be a világbajnokságon, a karibi kisország szimpatikus együttes képét keltette. Németország Curaçao 7-1.
25: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így értékelt a találkozó után.
7: Én úgy gondolom, milyen arányban is, mert teljesen megérdemelten nyert a német válogatott. Curaçaót megismertük, és gratulálunk nekik, hogy kim vannak a világbajnokságon, de alapjáve nem ez a világbajnokság szintjének a realitása ez a mérkőzés. Szerintem jobb ezt elfelejteni, szép gólok voltak, zárjuk be ennyivel is, nézzük a további komoly mérkőzéseket, mert ez nem volt az.
25: 9 érmet szereztek a kajakkenusok, a magyarok, a portugáliai Európa-bajnokság záró napján. Olimpiai számban 4-szer állhattak a dobogóra. Kajak 2-es 500 méteren nyert ezüstöt a Kuruc Levente és Fodor Bence páros a portugáliai EB-n. A magyar dúó a hazai szövetség oldalán a sajtófőnöknek Kurilla Viktornak így nyilatkozott.
8: A várt nagy csata a németekkel, portugálokkal és a végén a csehek is beszálltak. Levi, ez most egy ezüstérem lett.
9: Vegyes érzésekkel szálltam ki, egész nap forog a szél. Úgy éreztem, hogy futam előtt pont úgy fordult be a szél, hogy végig felénk erősödött a szél, és a 9-es, 8-as, 7-es, 6-os pálya volt fedettebb. Van bennem egy kis csalódottság, mivel úgy érzem, hogy ennél több volt bennünk, de a szélviszonyokat nem tudjuk irányítani. Magunkból meg kihoztunk mindent. Remélem, hogy egyszer sikerül ezt az ezüst aranyat két aranyra váltanunk.
8: Nem tudom, mennyit érzékeltetek benne a futamból, a rajtból ti jöttetek ki gyakorlatilag a legjobban. A közepén volt, amikor a németek el tudtak lépni, de a végén ismét nagyon jól jöttetek. Milyen volt ez a pálya számodra?
10: A végeredménnyel úgy meg vagyok elégedve, a pályával annyira nem. Nem mondanám 100%-os pályának, éreztem benne ilyen tökéletlenségeket, de örülök, hogy ezüstérem is, csatában voltunk a többi jó egységgel.
25: Szintén olimpiai számban kenu 2-es 500 méteren nyert ezüstérmet Kis Ágnes és Nagy Bianca. A szegedi páros is nyilatkozott a hazai szövetség sajtófőnökének, Kurilla Viktornak.
8: Hát hál' Istennek megszokhattuk már az elmúlt két évben, hogy dobogón van, EB dobogón van a Kis Ágnes Nagy Bianca páros női C2-500-on, és most teljes is lett az érem kollekció, hiszen ezüstötök még nem volt Európa bajnokságon. Milyen volt, Ági, ez a döntő ezzel a széllel?
11: Hú, hát őszintén azért nagyon megkönnyebbültem, amikor beértünk, és a tegnapi után most tudtunk szépíteni, és egy jó pályával tudtuk zárni ezt az EB-t.
8: A tegnapi 200-ról nem szívesen kérdezek, nem voltatok elégedettek, gondolom, azzal a hatodik helyel. Hogyan tehet az azt követő néhány óra?
11: Igazából próbáltunk nem rágódni rajta. Azért a tavalyi év nagy tanulópénz volt nekünk, és most kicsit úgy nézett ki, hogy megint belelépünk ugyanabba a hibába, de én nagyon örülök, hogy így egyik napról a másikra tök jól tudtuk kezelni a tegnap történteket, tovább tudtunk lépni, tiszta lappal jöttünk ide, és szerintem ami ma bennünk volt, ezt ki tudtuk hozni. Jobb eredményt úgy gondolom nem tudtunk volna elérni, rosszabbat szerintem igen, úgyhogy szerintem kihoztuk a legtöbbet magunkból.
8: És az is látszik most már, hogy most egyértelműen a spanyolok előtt vagytok, és most már csak az ukránokat kellene valahogy utolérni. Fejlődik, épül-szépül ez az 500-as pálya, nem?
11: Igen, abszolút. Itt azért, ha megnézzük az idei év versenyeit, ez azért látszik, hogy a spanyolokat is stabilan tartjuk magunk mögött. Ugye még világviszonylatban azért a kínaiak még nagyon erősek, és ugye hát az ukránok, nem tudom, hát próbáljuk idén is elcsípni őket, de úgy gondolom, hogy hosszú távon gondolkozunk, és az olimpia a cél.
25: A portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság délutáni programjában a maratoni távokon a kajakos Kőhalmi Emese arany, a kenus Adolf Balázs ezüstérmet szerzett 5000 méteren, aztán a magyaroknál címét megvédve aranyérmes a kenus Csorba Zsófia. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11 hétre nyert Olaszország ellen. Aztán 3-1-re nyert a magyar női röplabda válogatott Horvátország ellen az Európa Liga alapszakaszának negyedik mérkőzésén, ezt követően Kis Lilla értékelt Virányi Zsoltnak.
12: Hogy bírtad ezt a meccset? Volt teher rajtad bőven, volt sok ejtésed, és megvan a győzelem.
13: Azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok a csapatra, és mindenki egytől egyig oda tette magát, és egy csapatként tudtunk nyerni. Nagyon hullámzó volt a meccs, a második szetet nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy ott kicsit dekoncentráltak voltunk, de utána nagyon szépen visszajöttünk, és nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, és ezáltal azt gondolom, hogy a végén már ledomináltuk őket.
12: Egy ilyen fiatal csapatban, ahol kiszámoltam 21 év az átlag életkor, mi a legfontosabb?
13: Ennek szerintem az az előnye, hogy mindenki nagyon lelkes, és a fiatal ennek

0: egytől egyig harc volt végig.
1: Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. Hallgassuk meg, mit mondott ezután.
2: Lewis, you did it. You're a Ferrari race.
3: Lewis, megcsináltad, futamgyőztes vagy a Ferrarival. Amilyen nehezen indult ez a Ferrari pályafutásod tavaly. Milyen érzés ez most? Először is hadd kezdjem, hogy megköszönjem mindenkinek, aki itt van a csapatnak, a Ferrarinak, akik a gyárban dolgoznak, Frednek, hogy hit magam, hogy idehozott ehhez a csapathoz. Egy álmom kezdődött el tavaly, és egy lehetetlen útnak tűnt ez, egy lehetetlen utazásnak, de sosem adtuk fel a reményt. És a csapat folyamatosan felemelt a padlóról, és annyit változtattunk, fejlesztettünk az autón, és a legjobb szurkolótáborom nekem van. És nem kérhetek ennél többet. Köszönöm szépen mindenkinek. Lehet hallani 106. győzelmet. Ez hol van a 106-ban? Ez hova rakod a rangsorban? Mindegyik különleges a maga módján, de ez valami más. Láttam a Ferrari-nak a sikerkorszakát még a tévében, és akkor itt versenyeztem, akkor is elképzelt, hogy milyen lehet ezzel az autóval nyerni, és eljött ez az idő, és mindenki kőkeményen dolgozott ezért, úgyhogy mindenki megérdemli a csapatnál, örökké hálás leszek nekik, és remélem, hogy ez az első, és még sok követi, nagyszerűek voltak a kiállások, a stratégia, fantasztikus volt az autó, Forza Ferrari!
1: Megnyerte a paratliatlon Európa bajnokságot Mocsári Bence. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra. A sportvilágot hallom.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az amerikai elnök szerint hátráltathatja az iráni béke megteremtését izraeli újabb Libanon elleni légicsapása. Donald Trump közölte, a Hezbollah ellenes beiruti támadásnak nem szabadott volna megtörténnie. A terrorszervezet tegnap drón támadást indított az észak-izraeli területek ellen, amelyre válaszul az izraeli hadsereg ma légicsapásokat mért Beirutban, a Hezbollah egyik központjára. Korábban Donald Trump közölte, hogy hamarosan aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, és a hormuzi szoros hajóforgalma is újraindulhat. Teherán szerint viszont a béke megállapodásnak Libanonra is ki kell terjednie. Az amerikai-iráni béke megállapodás sikere érdekében önmérsékletre szólította fel Izraelt és a Hezbollahot az ENSZ főtitkára. Antonio Guterres elítélte a zsidó állam Beirut elleni válaszcsapását, és a két szomszédos ország között érvényben lévő tűzszünet betartására hívta fel a figyelmet. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz elnökkel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a holnapi G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzódásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Volodymyr Zelenszkijjel pedig megvitatta Trump a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Erőszakba torkollott Genfben a G7-es csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Holnap a franciaországi Évianban tartják az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját. Genf a helyszíntől csak nem 50 kilométerre található. A városban napok óta rendkívüli állapot van. A zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és a fő kereskedelmi partnere az Európai Unió között. Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a külföldi. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban.

0: Split közelében. Hárman meghaltak, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán. A halálos áldozatok cseh állampolgárok voltak. A menetrend szerint közlekedő katamaránon 125-en utaztak. A hajó Brács szigeténél ütközött a 8 fős vitorlással. Azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tragédiát. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az Egyesült Államokban. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó 12 ember meghalt. A baleset nem sokkal felszállás után Butler város repülőterének közelében történt. A gép egy autóút mellett csapódott a földbe, majd kigyulladt. A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Közepes 5,1-es erősségű földrengés rázta meg vasárnap este a görögországi Peloponészoszi félsziget délnyugati részét. Károkról, illetve áldozatokról egyelőre nem érkeztek hírek. A földmozgás középpontja mintegy 9 kilométeres mélységben volt, 16 kilométerre Metoni kisváros partjai előtt. A rengéseket Kréta szigetén is érezni lehetett. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 12 és 19 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 17-19 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a déli tájakon azonban még borult az ég, és többfelé esik az eső. Délelőtt mindenütt felszagadozik a felhőzet, és több órás napsütés valószínű, főként csak a Dunántúlon, valamint a déli és észak-keleti határ mentén lehetnek záporok, zivatarok. Megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 20-26 fok várható. A következő napokban fokozatosan melegszik majd az idő. Hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk, most 23 óra múlt, 5 perccel.
1: Műsorajánlat. Délelőtt.
2: Flip-flop, lábúj közévevős, teljesen lapos vagy alátámasztott. Nyár, tehát szandálok, papucsok.
3: Nem gyógypapucs, sőt, szerintem, ha orvos megkérdeznék, akkor azt mondaná, hogy felejtsem el, de én azt szeretem.
2: Divat vagy egészség? Működik-e a kettő együtt? Az egészséges nyári lábbeliről kérdezünk és beszélünk délelőtt.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
4: Az Anna Karenina című musical a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Stúdió vendégünk a rendező Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Az Alkai Grafikus Műhely új kiállítása és a Soproni Múzeum programjai a hétvégi Múzeumok éjszakáján.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
6: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.
7: Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Június 14-én ebben a hónapban már második alkalommal jelentkezünk. Holnap indul az utolsó tanítási hét a nyári szünet előtt, így mai műsorunkban az oktatás, az iskolák, pedagógusok és diákok kerülnek középpontba. Ajánlom is a témákat a következőkben. Órára. Nem csak a tudást, a nemzetiségi nyelvet és a hagyományokat is átörökítik. Megköszönték a magyarországi román pedagógusok munkáját. Szakmai nap a felsőoktatásban tanuló magyarországi horvátok számára. Májusban Budapesten találkoztak a Collegium Croaticum diákjai. A tanórákon kívül is felidézik a múlt tragikus eseményeit. A Málenki Robot Projekt nap a gerezslaki iskolások egyik legfontosabb évközi programja. A szlovák hagyományok köré építik a tudás átadást. A tanév végén is sok a program a budapesti szlovák gimnáziumban és általános iskolában. Édes, valamint sós sütemények és torták versenyeztek hagyományőrző szerb gasztronómiai fesztivál Mohácson. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában. Tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket. Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
8: Az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja június 10-én tartotta a 2025-2026-os tanévi országos nemzetiségi tanulmányi versenyek díját adó ünnepségét a Pest vármegyei kormányhivatal Kossuth Lajos dísztermében. A díjakat Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke, és Kállai Attiláné, az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője adták át. Az ünnepséget a Nemzetiségi Iskolák diákjai kulturális műsora színesítette.
7: Emlékhetet szervezett a Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola, az intézmény fél évszázados fennállása és a magyarországi németek kitelepítésének 80. évfordulója alkalmából. A diákok, pedagógusok és meghívott vendégek közösen idézték fel a helyi német közösség múltját és hagyományait. Englenderné Hock Ibolya, a magyarországi németek országos önkormányzata elnöke beszédében hangsúlyozta, a múlt emlékeinek megőrzése nem csak tiszteletadás az elődöknek, hanem felelősség is a jövő generációi iránt.
8: Június elején Békés Csabán nyitották meg a Milan Rastislav Štefánik sikertörténete című kiállítást, amely a Budapesti Szlovák Intézet, a Szlovák Köztársaság Békés Csabai Főkonzulátusa és a Csabai Szlovákok Szervezete együttműködésében valósult meg. A tárlat a szlovák történelem egyik meghatározó alakjának sokoldalú életútját állítja középpontba, kivételes csillagászként, világutazóként, diplomataként és katonaként is bemutatva őt. A tárlat augusztus 31-éig látható a Szlovák Kultúraházában.
7: Tamás Denisa, a Szegedi Tudományegyetem román nyelv és irodalom szakos hallgatója nyerte meg a 6. Nemzetközi Helyesírási Verseny diktálás román nyelven elnevezésű megmérettetést. A nemzetközi verseny célja a résztvevők román nyelvtudásának elmélyítése volt, ösztönözve őket a helyes íráskészségre és a nyelvi árnyalatok fejlesztésére. Az online versenyt az Ankarai Egyetem szervezte a Bukaresti Román Nyelvi Intézettel, valamint a prágai, a szkopjei és a Tel Avivi Egyetem román nyelvi tanszékeivel együttműködve.
8: A fővárosi szlovák önkormányzat június 18-án csütörtökön rendezi meg hagyományos zalavári zarándok útját. 11 órakor Horthy Andrásné, a szervezet elnöke, a Szent Ciril és Metód szobor előtt nyitja meg az ünnepséget. 12 órakor Szent Mise kezdődik a helyi Szent Olvasó királynéja templomban. 13:30-tól az Ozvena Budapesti Szlovák Kórus ad koncertet.
7: Szentendréről a Budai Szerb Egyházmegye Múzeumából Újvidékre költözik az Uros-Prédics Szentendrén című kiállítás. Az egykori Magyarország területén született szerb festő a 19. és 20. század fordulójának egyik legnagyobb hatású realista alkotója volt. A 2024. szeptemberében Szentendré megnyílt kiállítás különlegessége, az a Szent Györgyöt ábrázoló ikon, amelyet a művész 1902-ben készített a helyi Vujics Istvánnak és családjának. A tárlatot Újvidéken a Matica Srpska galériájában június 19-én 17 órakor nyitják meg.
8: Nemzetek barátsága címmel kulturális estet rendeznek június 20-án szombaton 17 órától a Vas vármegyei Horváth Zsidányban, ahol a 40 éves együttműködés és közösségi összetartozás jubileumát ünneplik. A programon részt vesznek az ausztriai és horvátországi testvértelepülések is. Az estet a horvátországi Gazde és a szentpéterfai Koprive együttes koncertje zárja.
7: Június 20-án szombaton rendezi meg a hagyományos Szent Iván napi ünnepséget a Szentendrei Horvát Önkormányzat. 16 órakor dalmájt nyelvű szentmise kezdődik a keresztelő Szent János templomban. A főtéri ünnepi koncerten fellép a Fároszki Cantaduri Klapach Vár-szigetéről, a horvát hagyományőrző néptánc együttes, valamint az érdi Igráj Kóló tánc együttes a Kóló zenekar kíséretében. Az est fénypontja a lampionos és kolompos felvonulás lesz, amely elűzi a gonosz erőket Szent Iván éjszakája előtt.
8: A budapesti horvát önkormányzat június 20-án rendezi meg a hagyományos In Memoriam Stjepan Pantić nemzetközi kispályás labdarúgó tornát, a budapesti horvát általános iskola, gimnázium és kollégium sportcsarnokában. A hazai csapatok mellett Horvátországból, valamint Bosznia-Hercegovinából is érkeznek labdarúgók. A résztvevők megtekinthetik a torna 20. évfordulója alkalmából rendezett fotókiállítást is.
7: Híreinket hallották.

0: kedves hallgatóink, román pedagógus napi ünnepséget rendeztek Gyulán június 5-én. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által szervezett rendezvény a Városi Román Kulturális Központ aulájában volt. Az ünnepségen átadták a Magyarországi Román Oktatásért kitüntetést, valamint a 40 éves román oktatásban végzett tevékenységért és a fiataljainkért díjakat. Kozma Györgyöt, az Országos Román Önkormányzat elnökét, Bekán Anka kérdezte.
1: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának kiemelkedő és fontos eseménye az Országos Pedagógus Nap. Fontos ez számunkra azért is, mert az Országos Román Önkormányzat ugye leginkább oktatási nevelési intézményeket tart fent, pontosabban 6 ilyen közoktatási intézményt, és én úgy gondolom, hogy ma a pedagógusoknak még fontosabb szerepük van a hagyományaink, a nyelvünk és kultúránk átadásában és megőrzésében a fiatal generációk felé. Ezen ünnepség alkalmából szeretnénk hálánkat és elismerésünket is kifejezni a pedagógusaink irányában. Ezen rendezvény alkalmából Gyulán gyűlünk össze most már több éve hagyományosan, és ünnepelünk együtt, de nem csak egy egyszerű pedagógus napról van szó, hanem ez alkalomból adjuk át a kitüntetéseinket, a kitüntető elismeréseinket pedagógusaink és hát gyermekeink részére is. Az Országos Önkormányzat testülete ebben az évben úgy döntött, hogy 3 pedagógusnak ad elismerő díjat, a Magyarországi Román Oktatásért díjat, Szenes Andrea Batonyai énekzene tanárnőnek, Cséfán Szilvia román nemzetiségi pedagógusnak, aki a Nikolája Bajcseszkó román általános iskola és gimnázium pedagógusa, illetve posztumusz díjat adományozott Puskár Ottóné Martin Angéla óvónőnek, aki a Mékeréki óvodában szolgált nagyon sok éven keresztül. Ez alkalomból is elismerjük a 40 éves munkájukat a pedagógusoknak, tehát azokat a pedagógusokat, akik már 40 évet töltöttek le ebben a szolgálatban, de még aktívak és a mai napig tanítanak. Egy ilyen pedagógusunk van most, ő pedig nem más, mint Bányai Tiborné Roxin Mária, aki a Nikolája Bajcseszkó Román Általános Iskola tanítója. Ebben az évben is a fiataljainkért kitüntetést is adományozzuk általános iskolás diáknak, illetve gimnazista diáknak. Ezzel a díjjal az a célunk, hogy ösztönözzük a fiatalokat arra, hogy a román nyelvet, a román kultúrát és tradíciókat sajátítsák el, tanulják meg és őrizzék a lelkükben is. Egy-egy diákot tüntetünk ki ez alkalomból is, akik a legaktívabbak a román hagyományok megőrzésében és továbbadásában. Általános iskolából Kóra Norina, ő a Nikolája Bajcseszkó Általános Iskola 8. osztályos kitűnő tanulója, aki számtalan román nemzetiségi versenyen vesz részt, és ott szép eredményeket ért el, népi táncol, és OATV-n is jó helyezést ért el. A gimnáziumi szintről pedig Stojka Nikara Teofana fogja megkapni ezt a díjat. Ő is a Nikolája Bajcseszkó, ugye, mint egyetlen román gimnáziumunknak a tanulója. Ő is nagyon aktív a román nemzetiségi versenyeken, úgyhogy én úgy gondolom, hogy méltóak erre a díjra.

0: Collegium Croaticum a magyarországi horvát közösség egyik oktatási intézménye, amelyet az országos horvát önkormányzat 2022 óta tart fenn, budapesti és pécsi diák kollégiumként, a felsőoktatásban tanuló horvát fiatalok számára. A két kollégiumban összesen 14 hallgató él, akik évente többször találkoznak, közös programokon vesznek részt. Tudta meg Pavlekovics András a Collegium Croaticum igazgatójától, Proszenyák Istvántól és a szakkollégium munkatársától, Kovács Milántól, aki a Mit tudsz Horvátországról elnevezésű vetélkedővel várta a fiatalokat a fővárosban.
1: Minden évben a hallgatóink részére egy-egy szakmai napot szervezünk. Az első fél évben Pécset, a második fél évben pedig általában május hónapban Budapesten. A mai napra is egy ilyen szakmai napot szerveztünk hallgatóink részére, és a délelőtt folyamán az Országos Horvát Önkormányzatnak a székhelyén a Bíró Lajos utcába vettünk részt egy kis látogatáson, ahol megismerhettük az Országos Horvát Önkormányzatnak a székhelyét, magát az intézményt, illetve betekintést nyerhettek hallgatóink az Országos Horvát Önkormányzat munkájába, önkormányzatnak az alakulásával kapcsolatban, a múltjával kapcsolatban kaptak egy tájékoztatást, illetve hát az Országos Horvát Önkormányzat elnöke, Balics Szilveszter pedig vázolta a horvát önkormányzatnak a céljait és a következő időszaknak a terveit. Aztán az ebéd, közös ebéd után Horvátország magyarországi nagykövetségén vettünk részt egy látogatáson, egy nagykövet úr bemutatta a nagykövetségnek a munkáját, a céljait, ismertette, hogy Magyarországon hány olyan intézmény van, ugye a konzulátus, a tiszteletbeli konzulátus, és ezek hogyan működnek, illetve azt, hogy milyen szerepe van a nagykövetségnek a két ország politikai és egyéb vonatkozásában. Most a napot pedig a Kroatikával közösen megrendezésre kerülő krokvízzel zárjuk majd. A 14 hallgatóból, ugye, ami összességében van a két intézményünkben, ma 12-en voltak az egész nap folyamán itt-ott jelen, de volt, aki közben még vizsgázott, volt, aki most már lassan utazik hazafelé, mert holnap elfoglaltságai lesznek, ezért de 12 fővel ma itt tudtunk lenni.
2: Milyenek a visszajelzések?
1: Nagyon jók, pozitívak a visszajelzések is, már most arra ösztönöznek a hallgatók, hogy szervezzük a jövő évet is, hogy mindenképpen kell újra egy napot itt Budapesten összeállítanunk, mert ez mindig nagyon jó a számuk.
2: Ilyen rendezvények vannak még, milyen közös találkozások?
1: Amit mindig évente megszervezünk, ez az első fél évben a pécsi rendezvényünk, ami ugyanígy egy napos rendezvény, ez a horvát nyelv és irodalom napja, magyarországi horvátok történelme, vallása és egyéb olyan érdekes téma vagy a nyelvészet, ami kapcsolódik ahhoz, hogy egy kicsit jobban megismerjék saját nyelvüket. Másik ilyen rendezvényünk ez a budapesti a második fél évben, de természetesen a hallgatók részére az év teljes évben biztosítjuk azt, hogy hozzáférésük legyen, illetve tájékoztatjuk őket a különböző horvát önkormányzatok, illetve helyi horvát intézmények rendezvényeiről. Ezekre is elkísérjük a hallgatóinkat, illetve ezen önállóan is részt tudnak venni a hallgatók.
2: Egyik kvízről a másikra?
3: Így van. Most megtartottam egyet, és rohanok a csapatomhoz a törzsnapunkra, és amit minden szerdán játszunk, 7:30 kvízt, arra indulok.
2: Mióta tart ez a szenvedély?
3: 8 éve most már, hogy hetente több játékot is játszom.
2: Ma horvát nyelven zajlott, ez nehezítő tényező?
3: Mindenképpen olyan szempontból nehezítő, hogy nehéz eltalálni a kérdéseknek a szintjét, hogy ne legyen túl gagyi, vagy túlságosan nehéz, és mindenki megtalálja azt, amiért jött, és senki nem menjen úgy haza, hogy semmit sem tudott. Ezt nagyon nehéz eltalálni, de ma minden kérdésre kaptam jó választ, és ez egy olyan visszajelzés egy kvízírónak, ami szebbé fogja tenni nem csak a napját, hanem a hetét is.
2: Annál is inkább, mert horvát egyetemisták voltak itt, illetve a Collegium Croaticum lakói.
3: Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen olyan kérdésekre is tudták a választ, amit én nem gondoltam volna. Én szerintem ennyi idősen, még mielőtt elkezdtem volna kvízen, én ezekre a kérdésekre nem tudtam volna mind megválaszolni, úgyhogy remélem, hogy ők is élvezték.
4: Barilovics Luca. Nagyon érdekes volt, élveztem, jó volt a többiekkel is időt tölteni, meg hát így érdekesek voltak egyébként a programok. Jó volt megnézni az önkormányzatot is, jobban megismerni egy kicsit, meg egyébként én élveztem a nagykövetségen töltött időt is, mert azért mondott érdekes dolgokat a nagykövet úr, meg sosem voltunk még ott, és nem tudtuk elképzelni, hogy néz ki egy ilyen épület, szóval érdekes volt.
2: Régebbi generációval valószínű tudja, mivel hogy ez a régi horvát-szerb iskolának a kollégiuma volt, egy gabonakereskedő háza.
4: Igen, ez is szóba került, és akkor a pont az igazgató úr is mondta, hogy ő még annó ott lakott. Érdekes volt, hogy mennyire átalakítottak egy kollégiumot, és szinte lehetetlen volt elképzelni, hogy ez valaha egy kollégiumként funkcionált.
2: Kollégium Kroatikum épülete is Pécset, egy horvát óvoda volt, és most egy impozáns épület.
4: Abszolút, azt is lehetetlen elképzelni, viszont lehet mondani, a mai állapotában kicsit jobban tetszik mégiscsak a lakóhelyünk, meg hát a belvárosban van.
2: Senki nem akar diplomáciai szolgálatba lépni az egyetem után?
4: Gondolnám, mindannyian inkább így a mindennapi általános munkakörökben tervezünk el helyezkedni.
2: Te terveid az egyetem befejezése után?
4: Én tanárnak tanulok, és remélhetőleg majd egyetem után el tudok helyezkedni egy horvát iskolában. Ezek a terveim, az, hogy hol, az meg kiderül 2 év múlva.
2: Igénybe vetted a nemzetiségi ösztöndíjat?
4: Igen, igénybe vettem, azért jól jön így az egyetemi tanulmányok mellett, meg főleg úgy, hogy egyedül élünk szülők nélkül, szóval jól jön.

0: tanév végéhez közeledve a Geresdlaki Általános Iskola pedagógusai áttekintették a mögöttük álló hónapokat, amelyeknek egyik legfontosabb eleme a Málenkei Robot projektnap volt idén januárban. A programot a Geresdlaki, a Pécsi Belvárosi és a Bezedeki Általános Iskolák 7. osztályos tanulói részvételével szervezték meg. Sultes Gábor kollégánk még a téli eseményen kérdezte a helyi általános iskola felkészítő tanárát, Homanné Trejc Herriettát és tanítványát, Székely Nikót.
1: Egy ilyen projektnapot mindig előkészületek övezik, amikor is németórákon, népismeret és történelem órákon próbáljuk a gyerekeket ebbe az időszakba egy kicsit visszaterelni. Ők ezt már nem nagyon tudják a mai életben elképzelni. Nagyjából egy kicsit sokkolni vagy ledöbbenteni kell őket ahhoz, hogy átérezzék a dolognak a súlyát.
2: Nikó, mi mindent hallottatok ezen a mai projektnapon? Voltak új információk? Hogy éltétek meg?
3: Voltak új információk, hol voltak, mi történt ott, és hogy éltek ott.
2: Egy ilyen előadáson sikerül a mai diákokat ledöbbenteni, hogy valóban valamelyest átérezzék ezeket az eseményeket?
1: Hát részben azt gondolom, hogy sikerül, hogyha csak felsoroljuk nekik, hogy telefon, laptop, élelem és meleg ruházat hiányában kelnének útra, akkor azért elgondolkodnak rajta, hogy mennyire más. De ugyanakkor biztonságban vannak, hiszen tudják, hogy a nap végén ők a meleg otthonukba térnek haza a családjukhoz, és hogy az éhezés meg a technika hiánya nem fogja fenyegetni őket. Tehát ha csak rövid időre is, de talán átélik, igen.
2: Nikó, hallottatok ezekről az eseményekről itt a mai nap előtt, illetve tanultatok ezekről az eseményekről?
3: Több jóban tanultunk, most legtöbben nem hallottak ezelőtt, és eléggé új mindenkinek.
2: Az emléknap része egy emléktúra is, aminek a keretében a gyerekek Gerezslakról Fazekasbodáig, illetve Pécsváradig megteszik azt az utat, amit az elhurcoltak is megtettek. Azt hiszem, talán ez is egy szép kihívás a mai fiatal
1: generáció. Igen, azt gondolom, részére. Hogy így akkor az elméleti rész után egy kicsit a gyakorlattal is próbáljuk érzékeltetni. Most szerencsénk van, ugyanolyan tél van, mint akkoriban volt, nagyjából ugyanabban az időszakban is vagyunk, és akkor egy kicsit ők is cipelik a batyút, kicsit ők is gyalogolnak, így akkor nem csak az elméleti, hanem valamilyen szinten a gyakorlati részből is ízelítőt kapnak, és nem baj az, hogyha érzik azt, hogy ez csak egy szelete az egésznek, de mégis mi lehetett az akkoriban. És ugye nem véletlenül haladunk át Fazekasbodán keresztül, ott lesz akkor Kett Ida néni, aki nekem személyesen rokonom is, tehát eleve éveken keresztül érintett voltam és ismertem ezt a történetet. Ő a nagymamámnak a nagynénje, ugye nagyon szép kort megért, 102 éves, nem sokára már 103. A nagymamám már sajnos nem él, de Ida nénit máig közöttük tudhatjuk, és ennek nagyon örülünk, és ez számomra itt családon belül is hihetetlen, hogy micsoda edzés és micsoda genetika kellett ehhez, hogy ő még köztünk maradjon.
2: Nikó, szerinted miért fontos az, hogy halljatok ezekről az eseményekről, még hogyha ezek negatív események is?
3: Ott el lehessen képzelni, milyen volt régebben. Nem lehet teljesen elképzelni, de legalább egy picit, hogyha hazamész, akkor tudod, hogy biztonságban vagy.
2: Milyennek az emléknapnak a sorsa jövőre nézve? Fontos a Gerezslaki iskolának, hogy ez mindig megszervezésre kerüljön?
1: Azt gondolom, hogy ez most már hagyománnyá vált, és egy jól működő projektnap a gyerekek körében. Legelső évben még tiltakoztak, hogy ennyit kell gyalogolni, most ez már föl sem merül ez a kérdés. Hozzászoknak ahhoz, hogy van önálló feladatuk, hogy van kutató munka, hogy kell előadást tartani, és teljesen elfogadták, és örülünk neki, hogy egyre több iskola érdeklődik iránta, és hogy mindig új tanulókat csatolhatunk be ebbe a projektbe, úgyhogy bízunk a folytatásban, igen.

0: Jobb esetben az utolsó iskolai napok is sok izgalmas élményt tartogatnak a diákok számára. Ilyenkor egyre nagyobb szerepet kapnak a tanórán kívüli programok, az osztálykirándulások, a tanulmányi utak. Ezeken az alkalmakon a gyerekek új élményekkel gazdagodhatnak, és az osztály még jobban összekovácsolódhat. Hogy milyen programokon vehettek részt a budapesti szlovák gimnázium és általános iskola diákjai ezekben a napokban, és hogy mi minden vár még rájuk, arról Szabó Mónika igazgatót kérdezte Makai Ildikó.
1: A júniusunk nagyon érdekesen indult. Tanulóink részt vettek Pozsonyban az ifjú tudósok hetén, ahol az Orvostudományi Egyetemnek a hallgatóivá váltak egy hétre, különböző kísérleteket végeztek. Vendégeink voltak Erasmus program keretében a losonci iskolások, 28 diák, gyereknappal kezdtük a júniust, és aztán elkezdődnek az osztálykirándulások, a szóbeli érettségik, és aztán a nyolcadikosok ballagása, majd zárjuk a tanévet június 26-án egy ünnepséggel, és menet közben már a nyári szünet első napjaiban kezdődik egy napközis táborunk, Szlovákiába mennek a gyerekek táborba, amit az Országos Szlovák Önkormányzat és a Beszterce Bányai Egyetem közös szervezésében rendeznek meg, és találkozunk majd Tóth Komlóson a Kulturális Örökség napján.
2: Milyen lehetőségük van tanév közben a gyerekeknek az anyaországban, táborban, tanfolyamon részt venni?
1: Nagyon ismerté váltak már az Erasmus gyerekprogramjaink, ahol nem csak a tanulóink, hanem a pedagógusaink is részt vesznek, órákat látogatnak, inkluzív pedagógiával foglalkoznak, és a diákoknak erdei iskolában van lehetőségük részt venni, illetve a kollégáknak ebben az évben elindítottunk egy továbbképzést, belső továbbképzést, amit gyakorlatilag az anyaországban valósítottunk meg.
2: Június 25-én lesz a beiratkozás a gimnáziumba. Hány diák jelentkezett a 0. évfolyamba, illetve a 9. évfolyamba a következő tanévre?
1: 6 nulladikosunk lesz, nagyon-nagyon örülünk nekik, ugye ők azok, akik nulláról kezdik a nyelvtanulást, ahhoz, hogy majd 9-ben minden tantárgyat szlovákul tudjanak tanulni. A 9. évfolyamba pedig 14 tanulónk jelentkezett, de folyamatosan pótfelvételire van lehetőségünk. Mai napon is érkezett egy érdeklődő szülő, aki szeretné a gyermekét hozzánk iratni. 0. évfolyamunk gyakorlatilag nagyon eredményes. Pedagógusaink 18 tanítási órában szlovák nyelvet tanítanak, megtanítják a kommunikáció alapjait. Én nagyon sokszor november környékén meglátogatom őket, hogy hol tartanak. Ugye addigra már egy őszi szüneten túl vagyunk, de mégis magunk mögött tudhatunk két erős hónapot, és az az érdekes, hogy én is, mint szlovák nyelv és irodalom szakos tanár, azt veszem észre, hogy a pedagógusaink olyan szintű motiváló erővel rendelkeznek, hogy novemberben gyakorlatilag minden kérdésemet értik a tanulók, válaszolni tudnak, már összefüggően tudnak egyszerű mondatokat mondani minden témában.
2: Mennyire népszerű az iskolában a hagyományőrzés?
1: Gyakorlatilag mi a szlovák hagyományok köré építjük a tudásátadást, számos projekthetünk van, ami nem csak azt jelenti, hogy az adventi, a húsvéti ünnepkörhöz tartozó szokásokat, hanem előtte is már kezdjük szeptemberben a szürettel, folytatjuk a Márton nap, Katalin, Erzsébet napi szokásokkal, bálokkal. Ebben a tanévben sikerült az alapítványunkat bejegyezni, úgyhogy idén már szeretnénk november környékén egy alapítványi Erzsébet vagy Katalin bál tartani, és aztán jönnek a karácsonyi ünnepek, utána folytatódik a farsanggal, és folytathatnám tovább, ami gyakorlatilag végig öleli az egész tanévünket. Emellett természetesen az állami ünnepeinket és a szlovák ünnepeinket ünnepeljük, ahonnan nem hiányozhat a tánc, az ének, és van egy új harmadik lábunk, az pedig a ifjú tudósok, amikor színpadon a tudomány címmel gyakorlatilag a robotikától kezdve a kreatív íráson át a mesterséges intelligencia és a képregény alkotás és a kézművesség is bekerül.
3: Tam, kde sú moje korene, rájom tú zem nazveme, tam, kde štíty mutnia.

0: Igazi ínyentségekkel zárjuk mai adásunkat. Szerb süteményfesztivált rendeztek a közelmúltban Mohácson. A helyi szerb önkormányzat hívó szavára sós és édes remek műveket hoztak az alkalmi cukrászok a Selyemgyár kulturális negyedbe. Mándich Predrag kollégánk olyan szerencsés volt, hogy nem csak riportokat készített a süti parádén, hanem meg is kóstolta a finomságokat.
1: 80 levező volt, a 80 süteményel kellett megnyírkózni a zsűrinek.
2: Többek között ezt a fontos információt is osztotta meg az édes és a sós süteményeket imádó nagyérdemű közönséggel Mohácsi Bugarszky Norbert, a Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke, a zsűri egyik tagja, a Mohácsi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett hagyományőrző gasztronómiai esemény egyik főszervezője. A süteményfesztiválon, amelyen 80 féle édes és sós süteményt mutattak be, a szervezők újítást is bevezettek. Újra Mohácsi Bugarszky Norbertet hallják.
1: Jó döntésnek bizonyult, hogy három zsűri volt, hiszen így nem kellett önöket sokat várakoztatni, és mi is túléltünk ezt a akciót. Nem azért, mert nem voltak jók a sütemények, hanem azért, mert kaptunk csukorsókot egyelőre. A három zsűri meghozta a döntését. Ugye örök előtt ismeretes az a három kategória, amikben tradicionálisan működik ez a rendezvény. Édessütemények, sósütemények és torták. Ez idejében kettő dologgal lett kiegészítve. Az egyik az az aranydió díj. A rendezvénynek ugye a logója, a dió, a Szerb Süti Parádénak, és úgy gondoltuk, hogy az összes benevezett süti közül a zsűri teljes létszámban, tehát a 9 süttag, valamelyik sütit kiválasztja, valamint is mérv alapján ez a megjelenése, íze, belefektetett munka, ez is egy szempontból, azért ezt is igyekeztünk figyelembe venni, hogy mennyit dolgozhatott vele az a személy, és a ráadásul egy ragyogó végeredménye szolgál. Tehát egy aranydiódiát is kiosztunk, illetve a Mohács 500 kategória arról szól, hogy olyan alapanyagokból készüljön lehetőleg az a sütemény, ami 500 évvel ezelőtt is létezhetett, akár a törökök oldaláról, akár a magyar oldaláról. Sikerült a 80 nevező közül kiválóakat választani.
2: Ám bár a zsűrinek sikerült kiválasztani a legjobb, legízletesebb és legszebb édes és sós alkotásokat, mégsem volt könnyű feladata, ellenkezőleg.
3: Egyáltalán nem volt könnyű.
2: Jaksi György, a zsűri tagja.
3: Mert mindjárt az első tortánkot az úgy hozták ki, hogy én azt mondtam volna a maximumot, még nem is kóstoltam bele, még azt mondtam, a maximumot tudnám odaadni, de hát az elsőnél nem lehet mindjárt. Ugye? Itt tényleg nem volt olyan, ami nem volt. Volt itt édes, volt itt krémes, volt itt torta, volt itt apró sütemény, volt itt sós, volt itt medvehagymás pogácsa, ami mikor fölkerült az asztal, mindenki elkezdett, na végre egy sós, de hát tényleg nagyon nagy volt a felhozatala. És tényleg megérdemlik ezek az emberek, hogy én mindenkinek adnák legszívesebben, mert tényleg nagyon gyönyörű torták voltak. Akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy mi alapján legyen, és akkor három kritérium volt, ugye, volt egy külem, volt egy állag, és volt egy ízvilág. És tényleg az ember nem tudta, melyik jobb a másiknál, de hát mégis azért a végén ugye az ember a saját ízlése alapján próbált eldönteni, ami nagyon jó volt, hogy egyfajtára nem egy zsűritag volt, hanem három zsűritag volt, és a háromnak az összegéből adódott össze, de azt kell, hogy mondjam, hogy volt azért átlósan is kértünk egymástól, mert láttunk, hogy melyik, és a végén ugye, mikor elkezdtünk összeadni az egészet, a legszebb torta, vagy küllemre ízre, meg állagra a legszebb tortát, végül is elmerre mondani most már. Mi legalábbis azt javasoltunk, hogy egy gomba készítmény legyen, ami gyönyörűen volt megcsinálva, sehol egy lefolyás, és ami nagyon érdekes volt, hogy maga a gombának a törzse, az egy eperből volt megcsinálva, és gyönyörűen bevonva, tehát tényleg, aki ezt ennyi időt rászánt, az valóban tényleg megérdemli, hogy megkapja a legszebb díjat.
2: A verseny egyik fődíját, az aranydió díjat a pomázi fekete hajnalka nyerte el.
4: Egy gomba nagy kreativitású süteménnyel sikerült elnyernem, aminek a kalapja egy muffin, egy epres étcsokival készült muffin volt, a tönkje eper, és mindez bevonva piros és fehér csokoládéval.
2: Hát már ahogy körbeírta, már most összefolyt a nyál a számban. Mennyire volt könnyű elkészíteni ezt a remek művet?
4: Nem volt könnyű elkészíteni, nagyon időigényes volt, és főleg két kicsi kislányom van otthon, akik mindezt nehezítették egy picit, és nagyon sokat gyakoroltunk a legkisebb kislányommal rá, nagyon sok elősütést csináltunk, és végül ez lett az eredmény.
2: Mielőtt elhozta volna a csöpségek, megkóstolták, illetve a férje?
4: Persze.
2: Tehát ők voltak az első kritikusok, ha szabad így kifejeznem magam.
4: A kritikusok és a fejlesztők is, igen.
2: Feltételezem, hogy egy ilyen helyezés után elégedett, viszont mennyire elégedett a többi sütemény felhozatallal, mert itt volt azért közel 100.
4: Igen, azért is lepődtem meg rajta, mert gyönyörű sütemények és gyönyörű torták születtek, szóval tulajdonképpen, amikor megláttam őket, akkor nem sok reményem fűződött ahhoz, hogy bármit is nyerek, úgyhogy borzasztóan meglepett, és nagyon-nagyon örülök neki.
2: Stepanov Slobodani azt hiszem idén egy kicsit könnyedebben érzi magát, illetve a válairól levették a szervezési munkákat, és tulajdonképpen hát úgy láttam, hogy azért ön is végignézte itt a sok finom süteményt, szebbnél szebb süteményeket. Mennyire elégedett az idei felhozatallal az elmúlt évekhez képest?
5: Nagyon meg vagyok elégedve, és a másik az, hogy a 26 év után olyan jó, hogy nem nekem kell csinálni a nehéz munkát, hanem csak nézni és örülni annak, hogy milyen sokan vannak és milyen jót tudnak sütni.
2: A szervezési munkát a fiatalabbak átvették, viszont azért ön nem hátrált ki a süti fesztiválból, hiszen ön is elhozta a saját süteményét. Milyen remek művel rukkolt elő idén?
5: Én most nagyon furcsa dolgot csináltam, ilyen régi szerb dolog, amikor karácsony első napja van nálunk, ugye, akkor van a csésznica, az a karácsonyi sütemény, és az nagyon sokáig tartott, mi megcsináltuk, na, azt csináltam meg, és nálunk a misekenyér tulajdonképpen a templomba, a katolikusok kapnak ilyen kis ostját, mi pedig, hogy is mondjam, böjtöset csináltam, az nagyon ritka, és úgy látom, azért mentem körbe-körbe, egyik tányéromat se találom már. De nagyon nagy örömmel láttam, és látom most is, és nagyon örülök neki, hogy ilyen szépen jött össze az egész.
2: Mennyire van szükség ilyen süti versenyekre, hiszen azt tudjuk, hogy a horvát közösség babfőző fesztiválra szokott erőrukkolni évről évre. A németek a Mohács nemzetiségek fővárosában halászléfőző fesztivállal, és a szerbek a süti fesztivállal.
3: Én még emlékszem rá, ez nem most volt, mert ugyan most már 26-at ünnepeli, még a kezdeti, még a szerb klubba, még a Zorica néni szervezte az egészet, és elmentünk egy páran, egy 8-10-15-et, maximum, ha azt mondom, az elején voltunk, hogy onnantól idáig hová fejlődött, és én úgy érzem, hogy a szerbeknek ez körülbelül olyan lesz, mint nálunk a babfőző, a horvátoknál, sokacoknál, vagy a németeknél, sváboknál, a halfőző fesztivál. Én szerintem már pözögeti azt a nívót, és nem beszélve arról, hála Istennek, egy fiatal vezető van, ahol én mindig is harcoltam arra, hogy mi idősebbek, bocsánat, mert nem vagyunk öregek, még csak 74 éves, de hogy a fiatalok vegyék át a mi helyünket, mert ő bennük van még az a lendület, és nálunk meg a tudás, és ez a kettőt, mikor összekeverjük, én szerintem jó felé haladnak a szerbek, jó felé haladnak.
2: Mondta Jaksi György, a zsűri tagja.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júniusban a második nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak az országos román pedagógus napi ünnepségről, a Kollégium Kroatikum budapesti és pécsi horvát diák kollégiumról, a Gerezslaki Málenki robot emléknapról, a budapesti szlovák gimnázium és általános iskola évvégi programjairól, valamint a mohácsi szerb sütemény fesztiválról. A nemzetiségi rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Mónikát hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Önmérsékletre szólította fel Izraelt és a Hezbollahot az ENSZ főtitkára. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Idehaza ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. Meghalt Somogyi Győző, Kossuth díjas festőművész. Mindenütt sok lesz a napsütés, de szorványosan még előfordulhatnak záporok, délután 20-26 fok várható. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az amerikai-iráni béke megállapodás sikere érdekében önmérsékletre szólította fel Izraelt és a Hezbollahot az ENSZ főtitkára. Antonio Guterres elítélte a zsidó állam újabb, Libanon elleni támadását, ami a két szomszédos ország között érvényben lévő tűzszünet megszegését jelenti. Korábban Beirut is rakétákat lőtt ki Izrael felé. A tisztviselő emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a válaszcsapás épp aznap történt, amikor az Egyesült Államok és Irán megállapodást kötne egymással. Donald Trump amerikai elnök bírálta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök döntését, majd közölte, hogy a támadás miatt néhány órával tolódik az Iránnal előkészített egyesség aláírása. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai

0: Elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Volodymyr Zelenszkijjel pedig megvitatta a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Évianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. A városban napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Idehaza kedden tárgyalja az országgyűlés az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programot indítana. A kabinet képviselői közben már benyújtották az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvényjavaslatot, hogy minél előbb lehívhassák a 16,4 millió eurónyi uniós támogatást. A pénzből bérlakások és kollégiumi férőhelyek építésére is jut majd, de a KKV-kat is segítik, és új lendületet kaphatnak a kutatásfejlesztési programok is. Mától kérhetnek támogatást a ragadós, száj- és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket június végéig lehet benyújtani a Magyar Állam kincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig több mint 320 000 diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Önkéntes űrgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat. Jelentkezni június 24-ig lehet. Újabb Árpád-házi királyt azonosította a Magyarság Kutatóintézet genetikai módszerekkel. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésével sikerült meghatározni II. Vak Béla király maradványait. Korábbi elemzések már kimutatták az Árpád-házi uralkodók genetikai kapcsolatait több középkori magyar főúri családdal, köztük az Abákkal, a Korvinokkal vagy a Bátoriakkal is. Meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsy Mihály díjas festőművész. Művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív módszereivel. A szitanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző 83 évet élt, a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Sporthírekkel folytatjuk. 7-1-re nyert Németország az újonc Curaçao ellen a labdarúgó világbajnokság egy csoportjában, Houstonban. 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa világbajnokság zárónapján. A mieink 4 olimpiai számban állhattak dobogóra. A maratoni programban a kenus Csorba Zsófia címét megvédve aranyérmet szerzett, a férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes, a kajakos Kőhalmi Emese szintén aranyérmet nyert 5000 méteren. 13. Bajnokok Ligája címét is megnyerte a Barcelona férfi kézilabda csapata, miután a kölni 4-es döntő fináléjában 37-34-re legyőzte a német Füchse Berlin csapatát. A bronzérmet a Magdeburg szerezte, mivel a helyosztón 32-26-ra nyert a dán Aalborg ellen. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11-7-re nyert Olaszország ellen. Negyedik mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A magyarok 3-1-re legyőzték a horvátokat, ezzel közelebb kerültek a négyes döntőhöz. A magyar férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól. Lewis Hamilton nyerte a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A brit ezzel megszerezte első győzelmét a Ferrari pilótájaként. Mögötte honfitársa George Russell ért célba másodikként a Mercedes-szel, a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. Végül az időjárásról. Jelenleg 12 és 19 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 17-19 fokot mérnek. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órás napsütés valószínű, főként csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 20-26 fok várható. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végén a sportszerkesztő Szilágyi Dóra, valamint a hangmester Rácz Dorottya nevében is jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Ma éjjel a Kossuth Rádió legizgalmasabb történelmi tárgyú adásait hallgathatják meg újra. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.

0: Sobri Jóska, Rózsa Sándor, Vidrócki, Milfajt Ferkó, Savanyú Józsi, Patkó Pista. Újabb betyárbarlangot találtak nemrég, ezúttal a Veszprém vármegyei Zirc közelében. Ezeken a rejtekhelyeken legendás haramiák bujkáltak, és a Bakonyban is számos ilyen titkos üreget találtak. De jól ismert a Balaton másik déli oldalán, többi között a Lulla Jakab-puszta melletti hasonló tanya is. Itt a legendák szerint a Lőzdombavájt 12 helyiségből álló üregben húzta meg magát a hírhedt somogyi Patkó Pista is. Jó napot kívánok, a szerkesztőt, Felszegi Csabát hallják! A Veszprém vármegyei betyárok a 19. századi Dunántúl, különösen a Bakony sűrű erdeiben bujkáló, romantikus legendákkal övezett szegény legények voltak, akik a hatalom elől menekültek, gyakran raboltak a gazdagoktól, ám a nép körében rokonszemvnek örventek. A legismertebb helyiek közé Sobri Jóska, Milfajt Ferkó és Savanyú Józsi tartoztak. Mivel igazságot szolgáltattak, szerette őket a pornép, és cselekedeteik nyomán később kialakult az úgynevezett, jól ismert betyár romantika. De mégis mit rejtenek ezek az időről időre, most éppen Zircnél megtalált búvóhelyek, mit mesélnek az ott lakó banditák életéről, és vajon miért kedveljük annyira ezeket a rablókból vált hősöket? Műsorunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Az adásban Kródi Gyula, Ötvös Károly és Tóth Béla írásaiból hallhatnak részleteket. Elsőként jöjjenek velem egy időutazásra Balatonalmádiba. Cucor Sándor történészt hallják.
1: A Bakony egy ideális bújóhely volt, és gyakorlatilag a síkabb vidékekről mindenki az erdősebb vidékekre jött, illetve nem volt biztonságos az átkelés. Ez korábban se volt, már a törökök is féltek átkelni a Bakony bizonyos részein, de hogyha meghozunk egy ilyen négyszöget, hogy Keszhely, Pápa, Várpalota, Balatonalmádi, és nem véletlen Balatonalmádit mondok, akkor ezek híres betyártanyák voltak. Na most ehhez számos legenda kötődött, de itt volt a határcsárda. Határcsárda egy olyan emblematikus hely volt, ahol Zala vármegye és Veszprém vármegye találkozott. Na Sobri Jóska, akit hatlábú Jóskának hívtak, ugye négy lába volt a lónak, kettő neki, így lett hatlábú Józsi, ott üldögélt, kedvenc helye volt a határcsárda, és amikor jöttek a perzek kútorok Zala vármegyébe, akkor ők betartották a hivatalos elhatárolódást, és akkor amire átírtak Zala vármegyébe, Zala Egerszegről, Nagykanizsáról ideértek, addigra megint vissza tudott ülni Veszprém megyébe. Tehát azonnal már ilyen szempontból ideális hely volt, és Sobri Jóska gyakorlatilag ezen a területen ütött rajta különböző embereken. Na most az a fajta klasszikus dolog, hogy a gazdagokat kirabolta, szegénynek odaadta, ez nagyon szép dolog, bizonyára ez is előfordult, de ő neki gyakorlatilag gróf festet is Bennóval volt olyan kapcsolata, mivel nem tudta beszerezni a puskaport, ezért a gróf úr szerezte be, már hivatalos engedélyek kellettek, cserébe Sobi és társai megígérték, hogy semmiféle bántódása nem esik.
2: Összefonódott már akkor is így a betyárvilág, talán így mondhatjuk?
1: Így van, megvolt a megélhetés dolog. Nos, Sobri gyakorlatilag nem itt halt meg, ugye üldözték, egyszerűen nagyon nagy híre lett, amit az Alföldön Rózsa Sándor, illetve Savanyú Jóska a Bakony belsejébe vitt végig, az a Sobri ez itt csinálta meg, utána pedig átvonul Somogy, él Tolna megye határán, fogták volna el, hogyha nem lövi saját magát fejbe. Időről időre, amikor itt egy virágzó fürdőélet alakult ki, kellett valamivel hosszabbítani a szezon. Nos, 1926. szeptemberében robbantás történt, Hudec Hugo egy almádi földbirtokos, szőlőbirtokos volt, és a robbantás nyomán egy nagy üreg tárult fel. Az üregben lemenve találtak padokat, asztalokat, kőből faragottak. Na most ez nem volt elég a nagy közönségnek, erre nem fog tódulni a nagy közönség, ezért találtak bilincseket is. Hogy oda vitte, hát ez már abszolút képtelenség volt, sőt egy vasat is, rozsdás vasat, amiben veszprémi tömlöc volt rávésve. Aztán az, hogy kincsek voltak, nagyon nagy üregeket találtak, 15 centi vasta, ez egy hitelesség látszatát keltette, 15 centi vasta kőlapokkal, mert Sobri nem bízott meg a társaival, és csak 5-6-an tudták leemelni. kincs természetesen nem volt, de így hullánzott a dolog.
2: De ez a történet mindig előbukkan, mert ugye most nemrégiben Zilcen találtok meg egy betyár barlangban különböző kincseket, most már történelmi kincseket. Tehát a betyárok azért nagyon jellemzően itt voltak a Vakonyban.
1: Nagyon egyértelműen, de én gyerekkoromban Balatongyörökön nőttem fel, ott van egy Szobakő nevű hely, ahol 5 vagy 6 intenzív régészeti kutatás se tudott semmit se kimutatni. Kezdték azzal, hogy hát ha az ősember, nem. Utána folytatták azzal, hogy törökök elő oda menekült a lakosság, olyan messzire nem menekült el. Utána jöttek a betyárok, a már pedig betyárok volt, és akkor a betyárok hagytak ott van. Hát se a betyárok nem voltak, semmit nem hagytak ott. Ha nem volt más, akkor vadlánliknak nevezték el. Mindenki egy NSDS-re asszociál a vadlánlik. Gyakorlatilag 6 darab vadlánlik barlang van, egészen belső zalai vidékekig, de ezekben sem mutatható ki, hogy a betyárok hosszan tartózkodtak itt. Ugyanúgy, hogy itt sem, ezért kellett hozzátoldani, hogy kincsek, bilincsek, ez, meg az, meg amaz. De hát fel lehetett tupírozni akkor is a történetet.
0: Részlet Krúdi Gyula 1919-ben megjelent a Betyárok országútján című művéből. A Bakony szökik az emberek elől, mind beljebb húzódik hegyei, völgyei közé. Az elmúlt század történelme, amikor még ráértek meséket mondani, meséket végigélni. Manapság már senki se él, aki a Bakony nevezetességét Sobrit a két szemével láthatta volna. Pedig a mostani vénembereket gyermekkorukban Sobrival ijeszgették. Sobrinak néztek minden gyanús vándorlegényt, holdfényben merengő odvas faderekat, a szél futó árnyékát az országút porában, a rétisas rikoltását, éjszakába koppanó lépést a gyalogúton. Jön Sobri. A veszprémi országút ez. Benne fut a Bakonyban, pandúrok virrasztották át a csillagos égboltozatot, betyárok óvakodó tüzét kereste az éjben a riadt vásáros szeme. Cucor Sándor történészt hallják.
1: Ez Zilcen csak a legendát találták meg, mert a helyét megtalálták, és ott étkezhettek, mert nem is semmi más nem találtak meg. Én a napló tudósításából értesültem erről, és utána akartam olvasni természetesen, hogyha más nem, ugye a betyároknak a egyszerű étkezőkészletét hatányér, vagy ami semmi. A legenda az terjed.
2: Itt Balaton-Almádiban hol találták meg Sobri Jóskának 20-as években 26. a rejtek helyét?
1: Az gyakorlatilag a Hudeshúgó szőlőbirtokos volt, de több bányája volt. Tehát a Vöröskőtől kiváló volt az itten is az alsóörösi Vöröskő, az Öreghegynek az oldalába. Tehát akkor, amikor megyünk fel a mostani vasút...
2: Tehát ez Vörösberény akkor?
1: Vörösberény, mert ez már Kisberény volt, az Öreghegy. Tehát ez gyakorlatilag Almádi, és abban a kanyarban, ahol valamikor a vasútvonal volt, ott volt ez a birtok, ahol azt mondták ráadásul, hogy nem csak az, hogy egy üregbe ereszkedtek le, hanem az Öreghegy tetején volt egy vészkijárat, hogy így tudott semmivé lenni, illetve a nyomát vesztették a perzekútorok.
2: És hát egy kőbánya robbantásánál
1: ez akartak erre. Ez kőbánya volt, mert termőterületet akartak, illetve a követ el lehetett adni. És nagyon részletes térképek készültek. És ha a térképek készültek, akkor megjegyzik, vagy betyárbarlang, vagy pedig Sobrius, vagy semmi, de semmi nem maradt fenn ebben a dologban. Tehát a legendát az újságírók vitték tovább. De a legfurcsább az, hogy 1930-ban az Amerikai Népszava Krúdi Gyula kollából közölt egy cikket, hogy már pedig Sobri Jóskának itt volt a hona, Krúdi is Várpalota környékén, Veszprém környékén többször előfordult, hogy könnyen hallhat ezt a dolgot, de maguk a veszprémi újságok soha erről nem írtak.
2: Sobri Jóskán kívül ki az, aki még híres betyár itt a Bakonyban?
1: Na most ebben a barlangban, amikor már kellett tupírozni a történetet, akkor az volt, hogy be volt vésve a barlang oldalába, bicskával a kőbe, Mészáros Pál és Sobri Jóskának a neve. Ezen kívül itt Milfajt Ferkó fordult még elő, hogy konkrétan mit csinált, azt nem tudom, de az egyik betyárról Veszprémbe egyik híres festőnek a fia készített egy illusztrációt, már pedig börtönbe, akkor szépen modellt tudott ülni. A többieknek a neve, azok inkább Zalában maradtak fönn, tehát akár Savanyú Jóska, hogyha azt mondjuk, hogy a Répa Rozi fogadó, ami valamikor volt Tapolca és Badacsony közötti úton, akkor ott Savanyú Józsi volt az úr. A többieknek a neve Akár Császák Tomajra megyünk, akárhova, de talán menjünk el Nagyvázsony, illetve Tótvázsony környékére, ahol ugye a sír is megvan, ahol patikus, illetve egyszerű szabólegény lett, miután felhagyott a hivatásos rabló-pandúri játékokkal. A többiekre nevét nekem illene tudnom, de ennyire még nem dolgoztam bele magam.
2: Mi az, ami megmaradt a betyár kultúrában? Mit hagytak ránk?
1: A népdalokat feltétlenül, tehát nagyon sok népdal van, de ugyanúgy, mint hogyha most egy teljesen más példát mondhatok, Vidrócki, aki a Mátrában tevékenykedett, és utána költők, írók írtak népdalokat. Többek között a Déd nagybátyám, Szuszor Gergely is. Ez a nép ajkán is megmaradtak ezek a dolgok, de most kellene idéznem nekem egy-két Sobri Jóska dalt, de nem tudok idézni. Viszont az az érdekes, hogy amikor angol utazók voltak, hogy mind megjegyezték, akár Savanyú Józsikéi, vagy pedig Sobri Jóskának a nevét. A harmadik dolog pedig, ami a legjobban az úgynevezett bakonyi moralitás, hogy elvenni a gazdagtól, odaadni a szegénynek. De ez nem csak bakonyi moralitás volt, nagyobb földre ugyanígy jellemző volt. Ez valahol a társadalmi igazságosság iránti igény kifejeződése.
0: Részlet Tóth Béla 1896-ban megjelent Mendemondák című könyvéből. Ki volt Sobri? Ezt a kérdést még ma is gyakran halljuk. Teljes fél század nem tudta megsemmisíteni a híres Haramia emlékét és a hozzáfűződő romantikát, mert a nagy zsiványok mind romantikus alakok. Helytelenség azt mondani, hogy csak nálunk. Nyakatekert magyarázat, hogy az üldözött szegény legényhez azért fűzött bennünket valami jóindulatféle, mert hiszen magunk is mindnyájan többé-kevésbé üldözöttek voltunk. Nem. Hős csinálni a Haramiából általános emberi vonás. A többi világhírű bandita, meg annyi legendás alak, bátor, igazságos, a nők iránt lovagias, a szegényekkel szemben nagylelkű, aztán mindenek fölött ügyes, ötletes, és mellette a zsandár az ostoba, az aljas fogd meg, kinek minden kudarcán örül az ember lelke. A híres Haramiák származását arisztokrata homályba burkolni szintén közszokás. Az országos lókötőkben mindig egy-egy gróf, vagy legalábbis úgy nevezett jó családbeli fiú lappang, az olasz földön pedig többnyire pap, aki még deákul is tud.
3: Regényes történelem.
0: A Bakonyban már említettük Sobri Jóska, Milfajt Ferkó és Savanyú Józsi nevét. A Veszprémi Levéltárban számtalan dokumentum őrzi a híres helyi betyárok emlékét. Peranyagok, körözési jegyzőkönyvek és más iratok között kutathat az érdeklődő. Márkusné Vörös Hajnalka, levéltáros történész.
4: Nagyon sokrétű és színes dokumentumok vannak a Veszprém megyei levéltárban, többek között Milfajt és bandájának, Sobri Jóskának,
2: Milfajtnak.
4: Így van, a teljes peranyaga, sőt, az azt megelőző időszakban a körözési jegyzőkönyve. Tudnélik, akkor annak idején a dobolások úgy zajlottak, hogy a híranyaggal egy lovas végigjárt az összes falvat, és a nagyon fontos történéseket felolvasta, és azt egy könyvbe beírták. Ebből származik többek között a személy leírása az akkorabeli híres betyároknak, pontosan a méretük megadva, hogy néznek ki, például Milfajtról azt írják, hogy lányos arcú, szép arcú, fekete bőrű, bőgatyában, és leírják a teljes viseletét és hajviseletét, ami aztán később azon a bizonyos híres részkarcon is megjelenik, amely nem csak a betyárnak a teljes díszes öltözetét jeleníti meg, hanem mint egy mostani képregény, a bűnesetei is megjelennek oldalt ezen a rajzon. De ezen kívül, a személyleíráson kívül, ott van a levéltárban a rögtön ítélő bíróság peranyaga, amely áll a betyárok vallomásaiból, tanúk kihallgatási jegyzőkönyveiből, amit maguk mondják el, hogy hol, mit követtek el, nyilván a személyes adataira is rákérdeznek, ezután az ítélet, ami viszonylag gyorsan, egy-két nap alatt lezajlott, és mellé csatolták a kivégzés előtt állítólag elmondott vers szövegét
2: is. Mert ezek halálra ítélt emberek, ugye?
4: Sobrit nem végezték ki, mert ő soha nem került rendőrkézre. A legenda szerint saját maga vetett életének véget. Természetesen van egy olyan legenda is, hogy ez csak kitalálás, és elbújt, halottnak tettette magát, és aztán Amerikába szökött, de ez egy betyár történetnek természetes tartozéka.
2: A betyár romantika, vagy betyár világ igazából országosan, ha így mondom, hol van a bakonyi helye ennek? Tehát sok betyár volt, itt kevés betyár volt, tehát mi a helyük igazából országosan a bakonyi betyároknak?
4: Legalább olyan jelentősége volt, mint a jobban ismert Rózsa Sándor betyár történeteinek. Komoly bandák voltak a bakonyban. Előtörténeteként talán még az egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a bakonyi betyárok, ezek pásztor emberek voltak. Azt talán azért is érezték a bakonyban élők igazságosnak az ő betyárkodásukat, mert a török hódoltság alatt a pásztorok az itt maradt magyar lakosság a nagy állattartásból, a legeltetésből élt. A makkoltatás nagyon nagy jövedelmet hozott, és jóval több embert érintett, mint a történeti források ezt bizonyítanák, és ahogyan visszatérnek a jogos föld területeikre a földbirtokosok, ezeket az egykor 100 évig szabadon használt területekről kiszorítják ezeket a szegény embereket, pásztorokat, akik egyébként óriási tudással rendelkeznek, és érezhették azt, hogy velük végtelen igazságtalanság történik. És ha másként nem, akkor a gazdagok megsarcolásával, rablásokkal egészítették ki az elveszett jövedelmet.
0: Részlet Eötvös Károly 1908-ban megjelent Utazás a Balaton körül című művéből. Répa Rozi volt Sobri Jóska szeretője. Sobri volt az ország legdelibb betyárja. Ifjú bátor, csodaszép, legények büszkesége, asszonyok bálványa. Vér nem tapadt kezén, kincset nem gyűjt, szegény embert nem bánt. Amit úrtól, paptól, zsidótól elszed, felosztja a szegények közt. A bakony az ő országa, 100 bujdosó legény kísérője. Estére kelve megjött a kocsmába Sobri 12-ed magával. Aznap valami csetepatéja volt sümeg körül a pandúrokkal, s idejött nyugodni és éjszakázni. Valami történhetett, ami kedve ellen volt, mert mogorván szólt a korcsmároshoz. Na zsidó, üres-e a csárda, vagy van valaki itt? Senki sincs itt, csak a malombeli szolgáló, ott bent van a feleségemnél. Azt a lányt látni akarom. Rozinak be kellett mennie az ivóba. Ott ült az ivóasztal közepénél Sobri Jóska, kalapját hátravágta, a bajuszát pödörgette, dupla puskája előtte feküdt az asztalon, cifraszűre, a szék hátára téve. 3 gyertyatartóban 300 gyertya égett előtte. Ez volt a szokás minden csárdában, ahová Sobri éjszakára benézett. Márkusné Vörös Hajnalka, levéltáros, történész.
4: A Laszkó Dezső Múzeum állandó kiállításán a cifraszűr és a pásztorságnak és maguknak a betyároknak a relikviái láthatók ma is, ahogyan nyilván Zircen és egykor a Bakonyi házban is a híres csutora, a vizes vagy pálinkás butykos fából készült csutora látható volt. Ugyanitt megvan a Hunkár Antal, akit elfelejtett a köztudat, pedig nagyon-nagyon fontos lenne, Kossuth személyes barátja, Veszprém 48-as főispánja, akit a betyárok kirabolnak, és azért indul el egy ilyen nagy üldözés a betyárok ellen, mert hogy az egyik legfőbb embert rabolják.
2: De hát hivatalos személyek ellen is ugye bűntényeket követtek
4: el. Hogyne, tehát nem válogattak. A betyárok története azért is érdekes Veszprém megyében, mert hivatalos személyek ellen, sőt, vezetők, akár vármegyei vezetők ellen is megkíséreltek és sikeresen kiraboltak kastélyokat, többek között Hunkár Antalét, akit sajnos a köztudat elfelejtett, pedig a 48-as országgyűlések és a 48-as közigazgatásnak egy híres és nagyon becsületes emberéről van szó, Kossuth barátja, aki részt vesz a függetlenségi nyilatkozat megfogalmazásában, és Veszprém megye főispánja lesz Kossuth időszakában. Na, az ő kastélyát is kirabolták ezek a betyárok, és pont emiatt indult egy nagy elfogató hadjárat ellenük, mert ezt már nem törhette a korabeli jogszolgáltatás. És többek között az iratok között az elrablott javaknak a felsorolása is megtörténik. Ami még nagyon érdekes, hogy Hunkár Antal is megírja önéletrajzát, és beszámol a saját oldaláról a betyárok ténykedéséről.
0: Részlet Tóth Béla 1896-ban megjelent Mendemondák című könyvéből. Sobrit nálunk is, a külföldön is, bolondnál bolondabb mesékbe burkolták, s ez okos emberek is hitték a sok badarságot. Wurzbach lexikona két cikket is közöl a híres zsiványról. Az egyiket Sobri Georg, a másikat Sobri Józsi címmel. Az első Sobri cikk szerint a rablóvezér magyar születésű volt, de Orosz-Lengyelországban mészároskodott mindaddig, míg kedvesét féltékenységből meg nem ölte. Ekkor hazájába menekült, és Haramia kapitány lett a Bakonyi erdőben. 1837-ben elárulták búvóhelyét, s mikor az üldözésére kirendelt dzsidások körülfogták, Sümeg közelében agyonlőtte magát. 1843-ban azonban a Kölnische Zeitung azt a meglepő hírt közölte, hogy Sobri Észak-Amerikában, Charlestonban él, mint patikárius. 1838-ban vándorlott ki oda Hamburgon át, és egy német gyógyszerésznél tanulta ki a mesterséget. Aztán egy másik Sobri cikk már Kászonyi Dánielnek, ama regényes előadására támaszkodik, hogy a Haramia tulajdonképpen Gróf L. József volt, ki Szilaj kedvtelésből játszotta ezt a kalandos szerepet. Cucor Sándor történészt hallják.
1: Nagyon gyönyörű életutat leíró könyvek, kisebb-nagyobb kötetek jelentek meg. Ezek egy részét lefordították németre és angolra is. Tehát gyakorlatilag az ifjúság időről időre a romantikus múltba itt találhat nyomot.
2: Szeretjük a betyárokat, tehát hiába egy bűnöző jellegű tevékenységet végeztek, ettől függetlenül szeretjük őket, hiszen igazságosak voltak.
1: Alapvetően még idegenforgalom is épült rájuk. Én emlékszem még a Vámosi csárda, amikor működött Veszprém mellett. Akkor voltak piroska partik. A piroska parti az egy gyakorlatilag betyár romantikára épült. Az akkori NDK küldöttségeknek 90%-a elment busszal Veszprémből ki a Vámosi csárdához, ahol egy adott kanyarban megállította egy betyár a buszt, majd pedig elrabolta az egyik szemre való hölgyet, már pedig úgy, hogy egy piros babos kendőt kötött a nyakába, levitte a buszról, utána ki kellett váltani, be kellett menni a Vámosi csárdába, ott pálinkával lehetett be csak belépni, tehát föl volt az építve egy ilyen betyár romantika, idegenforgalom ellen, de utána valahogy ez ellaposodott. Ahogy Magyarország egy idővel treffpunk volt, akkor ez virágzott. A későbbiek folyamán most már csak úgy marad, hogy időről időre, hogyha valami szenzációt kell, akkor még és a betyárok is itt voltak. Sobri Jóska mozgékony volt, tehát gyakorlatilag, hogy bármit akar csinálni, akár Esence környékén, akár Tapolca környékén, vagy Zirc környékén, és előfordult. Na most, hogy itt megmaradt, ez azért maradt meg, mert az jegyzőkönyvek leírták a határcsárdának a különleges mestergerendáját, és hogy ezzel tudott így játszani a pandurokkal.

Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Az adás a mediaclick.hu oldalon visszahallgatható. Köszönjük figyelmüket, a szerkesztő Felszegi Csaba, viszont hallásra.

0: Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egyszer volt.
1: Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. 1526-2026. A különbség 500 esztendő és persze több univerzumnyi értelmezési többlet. A magyar és a közép-európai történelem egyik legfontosabb eseménye az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata fél évezredes évfordulójára készülve 2026. június 9-én Budapesten tartották a Mohács 500 emlékév egyik legfontosabb tudományos konferenciáját. Mohács mérlege, új eredmények, új lehetőségek címmel. A Magyar Tudományos Akadémia filozófiai és történettudományok osztálya, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem humántudományok kutatóközpontja történettudományi kutatóintézete szervezésében. Hangképek következnek a konferencia résztvevőinek többségétől. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Mohácsról fél évezred után. Részletek a Magyar Tudományos Akadémia filozófiai és történettudományok osztálya elnöke, Benkő Elek akadémikus, régész, történész köszöntőjéből.
2: Mohács Magyarország egyik legfontosabb történeti helyszíne. Az 500 éves évfordulóra hosszú évek óta nagyon tudatosan és szisztematikusan készül a történész társadalom. Bevontak számos tudományágat, egy új tudomány, a csatatér régészete, a csatatér kutatása is született meg. Mohács környéke már a Kárpát-medence egyik legjobban dokumentált, vagy talán legjobban dokumentált kistérségével vált. Ebben a munkában az akkor még az MTA keretében működő és remélhetőleg nem sokára oda visszatérő Történettudományi Intézet oroszlán részt kezdeményező szerepet vállalt. Számomra a legmegrendítőbb mozzanatot a régészeti antropológiai kutatás hozta, amikor kiderült, hogy a megvizsgált tömegsírokba nem a harcokban eltemetett személyeket, magyarokat és nem magyarokat temették, hanem a csata után módszeresen szabjával kivégzett sok száz, a valóságban esetleg több ezer keresztény holttestét.
1: Gondolatok egy világhatalom és egy európai középhatalom már a kezdetektől fogva is egyenlőtlen küzdelméről és a következményekről. Fodor Pál, történész, turkológus, Történettudományi Kutatóintézet.
3: A mohácsi csata sorsfordító jelentősége nyilvánvaló Magyarország esetében, amely a megelőző évszázadban szó szerint a testével állta útját az oszmán expanziónak. A mohácsi vereség közvetlen következménye az ország soha nem látott pusztulása, a lakosság 4-5%-ának elvesztése, a két király választása, a polgárháború, és végül 1541-ben a főváros, Buda és az ország közepének elvesztése lett. A hosszú távú következmények sem kevésbé tragikusak. Miután az oszmán és a Habsburg nagyhatalom között patthelyzet jött létre, Magyarországon megosztoztak. Kelet és nyugat határa Magyarország szívébe tevődött át, és éppen a magyar szállás területet szelte ketté. Az ország csatatérré vált, a szüntelen erőszak, a militarizált életforma miatt Magyarország alapvető struktúrái felmérhetetlen károkat szenvedtek. Elpusztult az épített környezet jelentős része, megroppant a korábbi település szerkezet, lehanyatlott a korábbi városi központok többsége, áthelyeződtek a gazdaság súlypontjai, és valóságos demográfiai katasztrófa következett be. Mint tudjuk, ennek legfőbb kárvallottja a magyar népesség lett, amelynek aránya 50% alá süllyedt. Nem véletlenül mondják régóta, kollégák, hogy itt kerekesendők a gyökerei Magyarország első világháború utáni katasztrófájának.
1: A mohácsi csata és sorsfordító következményei, amelyek magyar történelmi szempontból talán a csatánál is jelentősebbek. Pálffy Géza, történész, akadémikus, Történettudományi Kutatóintézet.
4: Mohács nem csak a teljes Kárpát-medence, hanem még Közép-Európa históriájában is sorsfordító jelentőséggel bír. Magyarország és Közép-Európai régió igazi kulcsfontosságú eseményévé, hogy ennyit beszélünk róla, nem csak a csata érdekes, hanem valójában sokkal inkább a következményeit tették. Kiváltképpen amiatt, hogy a mohácsi vereség egyik tragikus utórezgése Buda tartós megszállása volt 1541-ben. 1526 és 41, tehát csak is együtt értelmezhető. Magyarország a nála nagyobb területű, négyszer tekintélyesebb lélekszámú, hatalmas gazdasági és katonai fölénybe lévő Oszmán Birodalommal szemben önmagában tartós ellenállásra szerény lehetőségekkel rendelkezett. Így szükséges kimondani. A mohácsi vereség előbb-utóbb elkerülhetetlen volt. Az oszmánok a magyar királyság teljes elfoglalását tervezték, és immár a Habsburgokat tekintették a Duna-medencében legfőbb ellenfelüknek. Mindez ráadásul egybeesett Magyarország három részre szakadásának kezdeteivel is. Az volt csak a szerencse, hogy a magyar állam keleti régiójában egy új állam, az Erdélyi Fejedelemség létrejöhetett. A gyakori hadjáratok nem csak a régió határait rajzolták át, hanem alapvetően átformálták a Kárpát-medence etnikai térképét. Mesterem Szakály Ferenc már több évtizede ezért beszélt Trianon törökkori gyökereiről. Az 1526 utáni másfél évszázadban a magyarság vitathatatlanul megindult a kisebbségbe kerülés útja.
1: Miért volt szinte történelmi szükségszerűség, hogy az oszmán-török világhatalom előbb-utóbb a Balkánon és a Kárpát-medencében is terjeszkedjen? Ágoston Gábor történész, Georgetown Egyetem, Washington.
5: Európa megkönnyebbüléssel fogadta Szelim szultán 1520. szeptember 22-i halálát, mivel az európaiak attól tartottak, hogy Itáliára vagy Rodoszra fog támadni. Úgy vélték, hogy a dühös oroszlán Szelim helyét egy szelíd bárány Szulejmán vette át. Amint a következő évek mutatták, ennél aligha tévedhettek volna nagyobbat. Szulejmán apja hódításainak köszönhetően a római birodalom óta Európa és a közel-kelet legnagyobb, egybefüggő területű birodalmának uralkodója lett, ennek minden előnyével és korlátaival együtt. Szulejmán 46 éves uralkodását és hódításait Szelim hódításai alapozták meg. A döntés, hogy szent háborút indítanak Magyarország ellen, nem sokkal Szulejmán trónra lépése után született, 1521 januárjának végére nem volt már akadálya a 21-es hadjáratnak. Nándorfehérvár leleste után Budán tudták, hogy minden évben várható egy újabb oszmán hadjárat. Szulejmán 23-ban azért nem tudott jutni, és 24-ben Magyarországra, mert megint felkelések voltak. Ugye közismert, hogy 1525 tavaszán a janicsárok azért lázadtak fel, mert Rodosz óta 3 éve nem telt el jelentősebb hadjárat, és ezzel az azzal járó zsákmánytól is elestek. Amint azt tudjuk, 25-ben a boszniai bég már jelezte, hogy a következő évben Szulejmán Magyarországra fog jönni.
1: Bár voltak információik az oszmán-török birodalom európai terjeszkedési szándékairól, a korabeli európai nagyhatalmak, mint 5. Károly császár német-római birodalma és például 1. Ferenc király Franciaországa, mégis egyéb hatalmi és érdekérvényesítési szempontokat részesítettek előnyben. Az 1500-as évek elején alig figyeltek Közép-Európára. Korpás Zoltán történész.
6: 1526 előtt 5. Károly nem foglalkozott Magyarországgal. Császár választották 19-ben, 21-től elindult egyfajta háború 1. Ferenc és 5. Károly között. 5. Károly 25-26 folyamán hasonló méretű haderőkkel harcol Németalföldön, Navarrában és Észak-Itáliában, mint amennyit II. Lajos mozgósított. 5. Károly levelezését elolvassa valaki, akkor azt látja, főleg amikor Ferdinánddal testvérével levelez, hogy kap híreket arról, hogy támadnak majd az oszmánok, de ezek jellemzően Velencén és Rómán keresztül jönnek, és nem tudja eldönteni, hogy ez valós vagy nem valós. Ez egyébként 26 tavaszán van ez a bizonyos levél. Konkrétan felkéri Ferdinánd főherceget, adjon neki tanácsot. Mit tegyen a magyar ügyben? Ferdinánd valahol nyár elején válaszol. Kereszténység békét kellene megteremteni, támadó hadjáratot kellene szervezni az oszmánok ellen, és ezt a német-római császárságból egy 15-18 ezer fősereg megszervezésével lehetne megtenni. Amikor ez a levél megérkezik, aznap találkozott pár órával, gondolom előtte, 5. Károly 1. Ferenc követével. Róla, hogy szó szerint azt válaszolta a császár arra, hogy hát a magyar ügyekben támogatni kellene Ferdinándot és Lajost, hogy Elég törököt fogtam első Ferenccel. Ez a problematika, hogy viszonyul a császár a magyar ügyekhez, ez egyértelműen látszik, hogy Itália elvitte a fókuszt. Azokat az erőforrásokat, amivel egyáltalán rendelkezésre álltam.
1: Már az 1526. augusztus 29-i tragikus mohácsi csata másnapján megkezdődött az események értelmezése, és persze félreértelmezése is. Fél évezred alatt elméletek százai, talán ezrei is napvilágot láttak, mi hogyan történt Mohácsnál. Új szempontok a 21. században. Bészabó János történész, Budapesti Történeti Múzeum.
7: Kialakult egy olyan oszmán narratíva, ami egy teljesen szabályos csataként írta le a mohácsi összecsapást, ahol szépen fölvonulnak a mezőre, szépen csatarendben fölállnak, és mindenki a helyén van, a ruméliaiak a bal szárnyon, az anatóliaiak a jobb szárnyon, a janicsárok és a tüzérség középen, a szultán meg ott áll hátuk mögött, csak ugye ennek nincs semmi köze a valósághoz. Ez egy menetből megvívott harc volt, létszáma miatt ez a 16. századi Európa egyik legjelentősebb nyílszíni mezei összecsapása, és akkor eljutunk oda ahhoz a kérdéshez, hogy hát hogyan gondolhatta a sokkal kisebb magyar hadsereg, hogy ő elállja a törökök útját. Hát hiszen ez nem egy termopülai szoros. Elvileg rengeteg lehetőség van a megkerülésre. Több lépcsős, szakaszos összecsapás zajlik. Az az elképzelés, amit Tomori fölvázolt, hogy részenként talán meg lehet verni a törököket, egy ilyen felállásban nem egy indokolatlan. Az, hogy aztán a későbbi fázisaiban, amikor megérkezett a felvonuló anatóliai seregtest meg a szultán, pontosan mi történt, ezt sajnálatos módon a rendelkezésre álló forrásokból egyelőre még nem sikerült túlságosan jó kisakkozni, de magának a csatának a lefolyását és a harcászati körülményeket illetően mégiscsak ez a rettentő sok forrásfeltárás és forrás publikáció hozott némi elmozdulást a korábbi időszakhoz képest.
1: Mint minden történelmi eseményről, a mohácsi csatáról is tévképzetek jöttek létre, és főleg bűnbakkereső viták folytak és folynak. Néhány közkeletű tévedésről. Neumann Tibor, történész, Történettudományi Kutatóintézet.
8: Kérdés, hogy igaz-e, hogy a mozgósítás idején fejetlenség uralkodott az udvarban? Egyáltalán nem volt adminisztratív gondatlanság az udvarban. Az, hogy a király csak jóval később, július 20-án indította meg a hadjáratot, az áll a hátterében, hogy a nemesség jelentős része is csak augusztus elején a királlyal egy időben ért Mohácsra. Tényleg alacsony volt-e a részvételi hajlandóság a politikai vezetőréteg körében? Tényleg cserben hagyták-e a királyt a nemesek? A válaszom az egyértelműen nem. Részt vettek-e jobbágyok a csatában? Ez ugye a dózsafelkelés Mohácsra gyakorolt, gyakran emlegetett hatása miatt is egy fontos kérdés. Az országgyűlés rendelkezését, hogy a jobbágyok ötödét el kell küldeni a csatába vagy a hadjáratba, azt igyekeztek teljesíteni. Szigorúan vették még a jobbágyoknak a mozgósítását is. Előadásokban mindig el kell mondani, hogy felejtsük el egyszer és mindenkorra azt, hogy a dózsafelkelés utáni tulajdonképpen nem létező megtorlás az bármilyen módon hatott volna az ország katonai potenciájára, egyértelműen nem. Lévén, hogy az a megtorlás kifejezetten csak a felkelésnek a vezetőit érintette.
1: Már a mohácsi csata után megkezdődött a Magyar Királyság részét képező Erdély elkülönülésének eseménysora. A csata erdélyi következményeiről. Uborni Teréz történész, Történettudományi Kutatóintézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem.
9: A csatát követően és a kettős királyválasztást követően mi történt Erdélyben, mi történt a Magyar Királyság keleti régiójában. Szapolyai János másfél évtizedes katonai sikerekkel teli erdélyi vajdaságát követően joggal gondolhatott arra, hogy királlyá választása után Erdély rendjei egy emberként sorakoznak föl mögötte. Várakozásaiban azonban csalódnia kellett, mert a közte és Habsburg Ferdinánd között az országban meginduló kiszorítósdi az erdélyi rendek körében is heves vitákat, indulatokat gerjesztett, sőt a két király párthívei olykor a fegyveres összecsapástól sem riadtak vissza. Megválasztását követően János és Ferdinánd ugyanis az országon belül is kíméletlen küzdelmet folytatott egymással, fenyegetéssel, birtokok és tisztségek elvételével és adományozásával, vagy különféle ágensek személyes propagandája által igyekeztek minél nagyobb számban támogatókra szert tenni. A pártállás változtatások a Mohácsot követő másfél évtizedben mondhatni mindennaposak voltak, ami vitathatatlanul szétzilálta az ország katonai és mentális erejét, megosztotta a rendeket, lehetetlenné téve a törökök elleni hathatós védekezést. Ferdinánd egyik sikeres propagandistája Erdélyben, Georg Reiherstoffer, aki a Szász városok megtérítésében jeleskedett, olykor nem riadt vissza erőszak alkalmazásától sem. Ferdinánd egyik propagandistája Vingárti Horváth Gáspár volt, akit királya a többek között a betleni betlenek és az apafiak meggyőzésével bízott meg. Küldetése sikerrel járt, mert 1527 őszére az erdélyi nemesek közül sokan Ferdinánd királysága mellé álltak. Emögött természetesen az is lehetett, hogy János király hatalma katonailag megrendült ebben az évben, és számos vesztett csata után el is veszítette az ország fölötti uralmat.
1: Hol és milyen területen zajlott le a mohácsi csata? Több elmélet látott napvilágot. A források által gyakran említett Földvárfalut a tudósok egyelőre azóta is hiába keresik. Találtak azonban sok egyéb fontosat. Bertók Gábor régész, Janus Pannonius Múzeum, Pécs.
10: Brodarics István említ egy települést, egy falut, amit ő Földvárnak nevez, és hogyha ezt a falut tudjuk azonosítani, akkor tulajdonképpen benne vagyunk a csatában. És ma is faluja melletti helyszín, ahol egy középkori település maradványai voltak találhatók, és ennek környezetében pedig mindenféle olyan tárgyak a felszínen, amelyek középkori, késő középkori haditevékenységre utalhatnak. Tágtere van bizonyos elképzeléseknek vagy elméleteknek. Azt a bizonyos ma is melletti települést ezt kezdtük el vizsgálni, és hát ha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a ma is melletti helyszín korát tekintve megfelel, tehát ott lehetett a mohácsi csata idején, mint település. Valahol azért ez a fő összecsapás ebbe a lehetett. Bár pont a ominózus Földvárfalú úgy tűnik, hogy még rejtőzik előlünk. És ami nagyon fontos lenne, kiderült, hogy akiket ismertünk eddig a Mohács csata halottaiként, vagy a tömegsírokból, ők nem az összecsapás halottai, tehát az is egy óriási eredmény lenne, hogyha magának az összecsapásnak a halottait is meg tudnánk találni. Ez itt a hadi leleteknek a szóródási képe, ebben is azt hiszem, hogy egy erős fókuszpont ez a mohácsi helyszín. Igazából, ha valamit jeleznek helyileg a sírok, akkor az inkább talán a csata utáni oszmán tábor.
1: Kik nyugszanak a mohácsi csatával összefüggésbe hozható tömegsírokban, milyen körülmények között vesztették életüket? Pálfi György, antropológus, Szegedi Egyetem.
11: Valószínűleg nem a csatatér halottairól lehet szó, ezt ugye a helyszíni régészeti megfigyelések is alátámasztották, hanem valamelyik megtámadott, elpusztított magyar, illetve keresztény tábornak a halottai lehetnek ezekben a gödrökben. Olyan szinten nem volt ismert a feladat, amit egy kevert nagy tömegsír feltárása jelent. Magyar régészet, magyar antropológia ilyennel nem találkozott, de pontosan ilyennel az európai antropológia és régészet sem. Most már a hármas tömegsír teljes egészében digitálisan rekonstruálható. Röviden összefoglalva, oszmánok temettek keresztény maradványokat, teljesen kizárt, hogy ezek csata vagy üldözéses helyzetnek a sérülései, és leginkább lefejezésre, lenyakazásra utaló vágásnyomok. Védtelen helyzetben és alacsony pozícióban elhelyezkedő áldozatokról beszélnek, mint például a letérdeltetett és kivégzett emberek, hiszen volt tömeges fogoly kivégzés, fogoly mészárlás, koponya alaptájéki és 1-es, 2-es, 3-as nyakcsigolyák környéki sérülések domináltak. Egy-két szót a 4-es tömegsírról. Az első megfigyelések ugyanazok voltak, mint a másik esetében. Az sérülések tömege többség az a brutális kaszabolás, mészárlás.
1: Az 1526. augusztus 29-i csata hatása a közép-európai népek történetére. Vorgosza Bolcs történész, Történettudományi Kutatóintézet.
12: kerültek elő új források. Pillanatnyilag úgy látszik, hogy a legmaradandóbb ezekkel kapcsolatban a régiek újragondolása, vagy így együtt valami új nézőpontnak a kialakítása. Hagyomány Magyarországon, mióta a modern történettudomány létezik, ez a belső nézőpont. Azt gondolom, ez az, ami leginkább megbénítja Mohácsnak a reálisabb értékelését, hiszen magunkból próbáltuk megérteni azt, hogy mi történt velünk, és magunkban is kerestük azt a felelőst, azt a hibát, ami miatt oda jutott az ország, az egykori aranykorból, hogy aztán jött a hányattatás ideje egészen a 20. századig, sőt, hát ugye az követően sem ért véget. De a külső nézőpontok. Számomra az volt izgalmas, hogy a korszakkal foglalkozó szerb, horvát és bosnyák szakirodalom az ugyanerről, de mennyire máshogy beszélt. Mert hogy mindenkinek van egy saját nemzeti perspektívája, és mindenkinek van egy saját állami perspektívája ebben, és hogy az ő helyzetüket, az ő életüket is azért alapvetően megváltoztatta a mohácsi csata, vagy nem. Tehát, hogy a kérdés azért, hogy kinek a mohácsa, hogy vajon csak a magyar királyságban élőknek a sorsát határozta meg, hiszen mi valahogy nem veszünk tudomást arról a 15. századi, mi török-magyar harcok színterének nevezzük azt, ami várna, az, ami rigómező, de hát egyik az bulgár terület, a másik pedig egy szerb terület, ahol szerbek, bolgárok és mindenféle egyéb nép él, akinek van valamiféle tudata is arról, hogy ő se nem török, se nem magyar. Tehát, hogy mi felvonulási területként kezeljük azt a Balkán félszigetet, ami valójában, ha máshonnan nézzük, akkor a középkori Boszniának a területe, meg a középkori Szerbia, azaz kinek a mohácsa, ebből azt gondolom talán bizonyíthatóvá válik, hogy ez tényleg ilyen szempontból észak-balkáni, közép-európai ügy, ez hatott Havasalföldre, hatott Szerbiára, Boszniára, Horvátországra és Ragúzára.
1: Már most is sokat és egyre többet ismer a tudomány a mohácsi csatáról, előzményeiről és következményeiről. Sok kérdés azonban még mindig megválaszolatlan. Molnár Antal történész, Történettudományi Kutatóintézet.
13: A Mohács évfordulóval kapcsolatban már hosszú évekkel ezelőtt megkezdődtek olyan kutatások, amik erre az évfordulóra készültek. Azt gondolom, hogy a Mohács kutatásoknak talán az egyik legnagyobb hozadéka az a Jagelló kor rendkívül alapos újraírása. Ugyanez vonatkozik magára a csatára, a csata történetére, adatbázis készül ezzel kapcsolatban, a csatatér kutatásokra, illetve hát a következményekre, amelyek végül is igazából fontossá teszik, hiszen csata volt bőven a történelemben, és azoknak a nagy része azért lényegében a hadtörténészek érdeklődési területét fedi le leginkább, de ugye szinte minden előadásban elhangzott, hogy Mohács az a magyar történelem, a magyar sors, a magyar nemzet egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb kérdésének az origója. Minden előadás mögött tulajdonképpen vaskos kötetek állnak, tehát nem egy kezdődő kutatás, nem az eddig tudottak összefoglalása, hanem valóban az elmúlt években született nagyon komoly eredményeknek a szintézisét hallhatták. Kiemelkedőek az egyébként is túltermelési válságban szenvedő magyar történettudomány keretén belül is ez a sokoldalú látásmód. Tehát ha megnézzük az 1926-os, hát akkor egy kötet, ugye, meg hát néhány ezzel kapcsolatos tanulmány, egyébként meg néhány nagyon érdemdús forrásközlés is, ami megjelent, vagy éppenséggel nem jelent meg, hanem csak jóval később. Vagy az 1976-os évfordulóhoz képest, amelyek már megindultak ezen az úton, mind a kettő, de igazában véve én azt hiszem, hogy ez az 500 éves évforduló volt az, ami abszolút kibontotta Mohácsot egy birodalmi és egy közép-európai, sőt európai látókörrel vizsgált történelmi eseményé. Én azt hiszem, hogy ez talán az egyik legnagyobb novuma ennek, hogy egészen más súllyal beszélünk most az oszmán birodalomról, mint beszéltünk a mondjuk akár 1976-ban. Egészen más dimenziókban látjuk a német-római birodalmat, a Habsburg monarchiáról nem is beszélve, vagy Spanyolországot, egészen másképp látjuk a Balkánt, és egészen másképp látjuk a közép-európai

Figyelmüket megköszöni a szerkesztőműsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek a mikrofonnál, a szerkesztő Besenyei Márk. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Évianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára. Volodymyr Zelenszkijjel pedig megvitatta a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Népszavazáson utasították el Svájcban a bevándorlás korlátozását célzó törvényjavaslatot. A tervezet 10 millió főben maximálta volna az ország népességét, a voksolók 55%-a azonban ellenezte ezt. A helyi vállalkozások attól tartottak, hogy a lakosság számának meghatározása korlátozná a munkaerő szabad mozgását. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az Egyesült Államokban. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó 12 ember meghalt. A baleset nem sokkal felszállás után Butler város repülőterének közelében történt. A gép egy autóút mellett csapódott a földbe, majd kigyulladt. A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Közepes erősségű földrengés rázta meg a görögországi Peloponészoszi félsziget délnyugati részét. Károkról, illetve áldozatokról egyelőre nem érkeztek hírek. Az 5,1-es földmozgás középpontja Metoni város partjai előtt volt. Sport. 7-1-re nyert Németország az újonc Curaçao ellen a labdarúgó világbajnokság E csoportjában Houstonban. Az E csoport másik mérkőzése ezekben a percekben kezdődik, Elefántcsontpart Ecuador ellen lép pályára Philadelphiában. Az F csoport nyitó mérkőzésén Hollandia-Japán 2-2. Végül az időjárásról. Jelenleg 12 és 19 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 17-19 fokot mérnek. Sokfelé borult az ég, a Dél-Dunántúlon esik az eső. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés valószínű, főként csak a Dunántúlon, valamint a déli és északkeleti határ mentén lehetnek, elszórtan záporok, zivatarok. Megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután általában 20-26 fok várható. A következő napokban fokozatosan melegszik majd az idő. 1 óra, 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Száz éve történt. Új világrend születik.
2: Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
3: A magyarság romlásáról, a magyarság esélyeiről, a magyarság újjászületéséről szóló költeményei, azok valóban jól öregedtek.
2: Május 7-én ünnepeltük Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulóját. A magyar nemesi költészet óriását, a mi Horácunkat mindannyian ismerjük az iskolapadból, de vajon hogyan emlékeztek rá pontosan 100 évvel ezelőtt? Amikor 1926-ban a Celldömölkön és Niklán egybegyűltek az emlékezők, Berzsenyi versei hirtelen félelmetesen aktuálissá váltak. Az a költő, aki a magyarság romlásáról, a nemzet sorsáról és az újjászületés esélyeiről írta a 19. század elején, a 20-as évek emberének már nem csak a múltat, hanem a húsba vágó jelent jelentette. És lesz egy másik témánk is, idén 100 éves a hazai képzőművészet egyik

0: legfontosabb bölcsője, az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep, ide is ellátogatunk, tartsanak velünk!
1: 100 éve történt. Új világrend születik.
0: Szentendre és különleges figurái, művészei 1926-ban megérkeztek a festők.
2: Imádták a festőket, ahogy megjelennek a városban. Volt olyan visszaemlékezés, ahogy írnak róluk, hogy azt kiabálják utánuk, hogy jön a Krisztus, Krisztus. Nagy lebernyeget viselt magán, és cipelte a festőfelszerelését, de nagyon sok tizenéves fiú csatlakozott hozzájuk, mert szívesen segítettek cipelni a festőfelszerelést.
0: Emlékmű a magányosság szigetén. Nikla, 1926.
3: Mint talán avattak egy emléktáblát a tiszteletére ebben az évben, de nem a születési 150-es évforduló kapcsán tették mindezt, hanem a halálozás 90. évfordulóján. De az biztos, hogy ez a magányérzet, ez az elszakítottságérzet, ez is óhatatlanul összekapcsolódik a trianoni következményekkel.
1: 100 éve történt.
0: Arról már sokszor beszéltünk évforduló kapcsán, kerek évforduló kapcsán, hogy az akkori ember, a 100 évvel ezelőtti Trianonhoz közel lévő ember kereste mindig a párhuzamokat, de hogyha Berzsenyi születésének évfordulóját nézzük, mint párhuzam, és hogyha csak Berzsenyit nézzük, azért az nem stimmel, hogy Berzsenyi ezt a fajta magányosságot, amit Niklán eltöltött, ez egy önkéntes számüzetés volt, tehát ez saját maga választotta, ami viszont Magyarországot sújtotta, az viszont nem egy önként választott dolog volt, hanem ez egy Magyarországra kényszerített szerződés volt.
3: Igen, Berzsenyinek ez a évfordulója, tehát kettős évfordulóról beszélhetünk, hiszen tudjuk, hogy 1860-ban halt meg.
0: Ligeti Dávid történész, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár.
3: Valóban ezt mondható az egész megközelítése kapcsolatban, hogy Berzsenyinél nem lehetett azt mondani, amit sok más nagy költőnél, vagy politikusunknál, történelmi személyiségünknél elmondtak, vagy elmondhattak. Jelesül, hogy a életének a szinterei elkerültek Magyarországtól, hiszen Berzsenyi fő életszinterei, Nikla egyházasegye, ahol született, akár
0: Szerdőnök,
3: igen, egy kis főváros, ezek a területek Magyarország részein maradtak. Tehát ez a szempont ebben a formában nyilván nem jelenhetett meg, nem kellett ilyen szempontból erről megemlékezni, mint például tettük néhány hete, ugye második Rákóczi Ferenc vonatkozásában, gyakorlatilag Sárospatakot ondulott leszámítva az összes fontos esemény Rákóczi értéhez, olyan államok területére került, amelyek hát ugye Magyarország részei voltak, de aztán elcsatolták őket. A Berzsenyinél az mondható el, hogy egy nagy központi ünnepséget tartottak Celdömölkön, nem volt olyan magas rangú, tehát miniszteri szintű képviselet ezen a rendezvényen, ami azt mutatta volna, hogy a Berzsenyi születésének 150. évfordulójának központi, vagy akár mai szóval emlékezett politikai nagyon markáns szerepet töltött volna be. Ez bizonyítja az is egyébként, hogy paradox módon Niklán avattak egy emléktáblát a tiszteletére ebben az évben, de nem a születési 150-es évforduló kapcsán tették mindezt, hanem a halálozás 90. évfordulóján, tehát az 1836. szeptemberi évfordulón tették mindezt. Tehát igazából ez a két kulcsesemény, amiről olvashatunk részletesebben sajtóbeszámolókat, tehát ez a májusi születésről megemlékező nagy központi szerdemölki megemlékezés, illetve a szeptemberi, de már inkább a halálozási évfordulóhoz köthető Niklai emléktáblavatás.
0: A beszédeket nem tudom, hogy ön olvasta, vagy lehet arról tudni, hogy milyen beszédek hangzottak el. Két dolgot tudok elképzelni. Az egyik, hogy körbebástyázta magát, egyfajta remetességet élt, mint ahogy Magyarország is a Kisantan gyűrűjében nehezen tudott kitörni. Ez talán az egyik gondolat. A másik pedig az, hogy hát Berzsenyit sem ismerték el életében igazából. Halála után teljesedett ki, lehet azt mondani, sőt, hát Kölcsey a temetésén mondott szinte bocsánat kérő beszédet. Tehát, hogy ha szónok lennék, akkor a magyarság igazát ilyen szempontból biztos, hogy hangsúlyoznám.
3: Természetesen, tehát itt az a tényezővel kell számolnunk, hogy nem találtam teljes beszédet az ünnepség kapcsán. Egyidő kivonulatok állnak rendelkezésre. Nyilvánvaló Berzsenyi egy nagyon fontos költő volt a magyarság életében. Hektikusan alakult az ő életpálya, és nagyon nagy vitákra is sor került az akkori értelmiségi csoportok körül. De az biztos, hogy
0: idő az őt igazolta.
3: Az idő az valóban Berzsenyt igazolta, és hát az ódáiban, amelyek hát ugye az ókori klasszikusokra építettek, mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen az akkori elképzeléseket adaptálta már egy 18. századi magyar nemzeti létkérdésé, és hát ugye a magyarság romlásáról, a magyarság esélyeiről, a magyarság újjászületéséről szóló költeményei, azok valóban jól öregedtek. Retorikai túlzás nélkül mondhatták a kortársak, hogyha már a 19. század elején, 18. század végén nagy költőink gyakran a nemzethalál vízióját is felvetették, vagy akár csak gondoljunk a picivel később a költségféle himnusznak a megfelelő gondolataira. Na most, hogyha ezt akkor megfogalmazták az akkori nagyok, akkor mit fogalmaztak volna meg 1920-at követően, a trianoni döntés követően? Ez a szempont természetesen előkerült a Berzsenyi megemlékezéseken, mint ahogy az is előkerült a Berzsenyi megemlékezéseken, hogy életének ezt a fajta magányos jellegét, vagy ezt a úgymond remetei életet, amit talán picit azért idealizáltak is, vagy kiszínezték talán a 100 évvel ezelőtti kortárs beszámolók, de az biztos, hogy ez a magányérzet, ez az elszakítottságérzet, ez is óhatatlanul összekapcsolódik a trianoni következményekkel. Nem erőltetett párhuzamok, vagy nem erőltetett meglátások, ezek az évfordulók mindig egyfajta reflexiót adnak arra, hogy az adott társadalom hogyan ítél meg egyes folyamatokat, vagy egyes személyeket. Egy Berzsenyi évforduló azért erre alkalmat teremtett, mikor nem is olyan mértékben vagy fontosság, mint a második Rákóczi Ferenc esetében történt.
0: Most lapszemle következik a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
4: Gyáva inzultus Genfben Bethlen ellen. Megdöbbenést és óriási felháborodást kelt mindenütt a genfi gaztett. Bethlen István gróf miniszterelnököt ma délelőtt a Népszövetség palotájának folyosóján tetlegesen inzultálta egy fiatalember. A merénylő ezekkel a szavakkal, nesze neked a magyar nép nevében, arcul üzötte Bethlen István grófot. Az aljas cselekedet után, mely számos delegátus szeme láttára ment végbe, a teremőrök a merénylőt kituszkolták az utcára, ahol a rendőrök lefogták és a prefektúrára kísérték. A rendőrségen a merénylő azt mondotta, hogy Just Ivánnak hívják, magyarországi származású és hazafias felháborodásában inzultálta a magyar miniszterelnököt. Just később állítólag bevallotta, hogy nem Just Iván, hanem Vér Imre a neve, és a párizsi magyar köztársasági párt titkára. A kihallgatás még nem ért véget, s így nincs még tisztázva e percben, hogy a merényletet Just Iván követte el, vagy Vér Imre. A Népszövetség tanácsának ülése a magyar miniszterelnök ellen a főtitkári hivatal folyosóján elkövetett brutális merénylet következtében, amely méltán felháborította a tanács tagjait, nem kezdődött el a kitűzött időben. Kolozsvárról jelentik. Arad városa felett tegnap hatalmas vihar vonult keresztül. A villám becsapott egy házba és agyon sújtott egy asszonyt. Átkeresztelik a magyar helység nevet Romániában. A Politika című lap jelentése szerint a miniszterelnök elhatározta, hogy mindazoknak a városoknak, falvaknak és állomásoknak nevét, amelyek nem román hangzásúak, vagy amelyeknek nevei nem helyi tradíciókból származnak, megváltoztatja. A Bódva kiöntésétől tartanak. Látbesenyőn az árvíz elragadott egy 9 éves kisleányt, akinek az anyja segítségére sietett, azonban ő is a víz sodrába került. Az asszony sikerült kimenteni, a lányát azonban nem. Szendrőládon egy 22 éves fiatalembert ragadott el az árvíz, őt sem sikerült megmenteni.
0: Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Idén 100 éves a hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője, az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep. A centenárium alkalmából a művészetmalom három épület szárnyában egyedülálló nagyszabású jubileumi kiállítás nyílt, amely egy évszázad ikonikus, sőt ritkán látott vagy most előkerült remek műveit gyűjti egybe. A kiállítás az egykori tüdőszanatórium épületeibe elsőként beköltöző 8 alapító mester örökségétől indul, és egészen a ma is ott alkotó generációk munkásságáig ível. A tárlaton Bodonyi Emőke kurátor, művészettörténész, a Szentendrei Ferenci Múzeum muzeológusa kalauzol minket.
2: Ez a kép például, ahol állunk, ez Bánoszki Miklósnak egy 1928-ban festett képe, és ezt a polgármester kérésére festette meg.
0: Rá lehet ismerni Szentendrére simán. Nem olyan hatalmas nagy a változás. Jó, mondjuk ott van egy malom, amelyik ott van a Dunán, de hogy az épületek is, ez a Szentendre, ez nagyon ilyen maradt.
2: Ez pontosan így van, és ez adja a városnak aztán majd az 50-es, 60-as évektől az egyik turisztikai értékét, hogy megmarad a belső város mag érint. Na most ez a kép, ez a Bánoszki Miklósnak a kép a Szemközti szigetről készül, és valóban ezeket a kis házakat és magát a rálátást a városra szerencsére ezt nem lehetett, nem is volt rá mód, hogy megváltoztassák. Tehát ezeknek az épületeknek a legnagyobb része meg is van, nem is beszélve arról a 6 templom toronyról, illetve templomról, ami látható a Szemközti szigetről. Ugye van még egy 7. templom, a református templom, de az beljebb van, és azt nem tudta ráfesteni a festőművész. Egyébként ez a festmény erre a kiállításra lett megtisztítva, restaurálva. Nagyon sokáig a városháza falán lógott.
0: Most is onnan került ide?
2: Igen, de először még bekerült a restaurátor műhelybe.
0: Nagyon szép, mint hogyha most festettem.
2: Igen, volna. Teljesen felélénkültek a színei. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen az a szentendrei természeti közeg, amivel találkoztak ezek a festőművészek, ezen a képen is megjelenik, mert Szentendrének is van egy különleges atmoszférája, különleges színhangulata.
0: A művésztelep az mennyire volt időszakos? Ez most egy nyári kép, de télen is itt voltak a művészek, vagy nyilván az időjárás az nagyon sok mindent befolyásolt?
2: Ez alapvetően nyári tartózkodásra alkalmas telep volt, de ahogy ki tudtak jönni tavasz végén, nyár elején már megjelentek a művészek.
0: Kire.
2: Igen, és ameddig csak lehetett, kihúzták, október, november elejéig itt voltak.
0: Volt olyan időszak, amikor ők 8-an, mind a 8-an itt voltak egyszerre? Itt van a kép, azt tanúsítja, hogy igen, a kezdetekkor igen, de hogy azért ezt a 8 művészt így összehozni egy kisvárosba nem biztos, hogy egy egyszerű dolog volt.
2: Hát ők már 1926-ban, amikor először töltötték itt a nyarat, akkor még egy ideig Meglenes telepen alkottak. Akkor még nem volt meg ez a bizonyos ingatlan, nem volt az ő birtokukba adva, és akkor a Pannonia telepen, ami a mostani várostól egy kicsit délebbre húzódik, ott volt egy elhagyatott járványkórház épülete, és azt ajánlotta föl nekik a polgármester nyári művésztelep céljára. Már majdnem együtt voltak, kivéve Pasgőbe Jenőt, mert akkor őról tudjuk, hogy ő Nagybányán volt. De voltak olyan időszakok, amikor együtt voltak, együtt dolgoztak. 28-tól több éven keresztül együtt voltak. Aztán utána 1932-33 körül úgy mindenkinek bejön az életébe egy egyéni fordulat, többen római ösztöndíjat kapnak. Ekkor kezdett töredezni az a közösség, ami eleinte annyira összetartó volt.
0: A hölgyek mikor jelentek meg legelőször a művésztelepen? Mert itt most 8 férfi emberről beszélünk, de hát itt a művésztelepnek, hogyha a katalógusába belenézünk, azért itt nagyon sok hölgy is van a művészek között.
2: Amikor 1928-ban birtokba adják számukra ezt a ingatlant, a rákövetkező évre, 1929-ben már festőiskolát hirdetnek. És ide jöhetnek vendégművészek, és jöhetnek olyanok is, akiknek művészi ambíció vannak, és itt fölkészülhetnek a főiskolára. És akkor itt megindul egy óriási mozgás, tényleg nagyon sok festőművésznővel, festőművész hallgatónővel, és nagyon sok archív fotó megjelennek, ahogy éppen a Barcsai Jenőt veszik körül, vagy a öreg idős Tornyai Jánost, aki szintén 2 nyáron át itt dolgozik. Tehát tulajdonképpen a művésztelepek kezdeti időszakának óhatatlan velejárója a nagyon színes társasági élet.
0: Nagyon szentimentális a gondolat, de eljátszott már vele, hogy mondjuk 1926-ban vagyunk, és akkor Szentendrén itt a Dunaparton itt sétálunk, látjuk, hogy ők itt festenek, itt éppen lehet, hogy kocsmáznak, kávéznak, itt élnek a városban. Lenne olyan dolog, amire nagyon kíváncsi lenne velük kapcsolatban? Az életükkel kapcsolatban, amire úgy kíváncsi, hogy tényleg ez hogyan is történhetett, megnézni, hogy éppen a mester hogy alkot?
2: Hát igazából vannak olyan festmények, mint például ez a társasága modellel, vagy hogyha majd fölmegyünk az idővonal szekcióba, akkor ott azért olyan archív fotók vannak, amik önmagukért beszélnek, tehát nem kell elképzelni, egyszerűen csak néznem kell ezeket a fotókat, mert ezek olyan hatalmas értékű archív fotók.
0: Hogyan fogadták őket a szentendreiek? Mennyire számítottak ők különlegesnek? Ami által az ő településük is különlegessé válik.
2: Én szerintem ezt nem tudatosították, de imádták a festőket, ahogy megjelennek a városban. Volt olyan visszaemlékezés, ahogy írnak róluk, hogy azt kiabálják utánuk, hogy jön a Krisztus, Krisztus. Tehát, hogy mely olyan nagy lebernyekbe voltak, ilyen nagy lebernyeget viselt magán, és cipelte a festőfelszerelését, de nagyon sok tizenéves fiú csatlakozott hozzájuk, mert szívesen segítettek cipelni a festőfelszerelést. És van egy karikatúra kitéve, az az egyik kedvencem. Az a 8 alapító tagot ábrázolja, de nem tudom miért, Pass Göbel Jenő és a karikatúra készítője Jeges Ernő valami miatt rosszban voltak egymásra. Pedig országos cimborák voltak, együtt voltak Barbizonban, Párizsban, ismerték egymást. A Jeges Ernőről az maradt fönt, hogy segítőkész volt a Pass Göbel Jenő, meg ugye egy kicsit beszédhibás, rosszul halló volt, de egy szeretetre méltó figura volt. És a Jeges Ernő nem festette rá erre a karikatúrára Pass Göbel Jenőt, hanem helyette Cikora Pistit, aki egy tizenéves fiú volt, és akit a szülei beengedtek a művésztelepre, hogy segítsen a művészeknek. Tehát annyira kedves ez a történet.
0: Nyilván egy-egy művésztelepi évadnak a záró akkordja az a kiállítás, amikor bemutatják, hogy abban az évben mit sikerült itt a művésztelepen alkotni. Ezek jelentős és fontos események voltak?
2: Nagyon fontos. Tulajdonképpen 26 júliusában mutatkozik be a 8 festőművész, hogy ők valójában kicsodák. Tehát csináltak egy bemutatkozó kiállítást, de már abban az évben, novemberben, és utána még háromszor is rendeznek itt helyben kiállítást, és valóban olyan képekkel, amit már Szentendéről, illetve a környékéről festenek. És óriási dolog volt, hogy 1930-ban a Szentendrei Művésztelep bemutatkozik a fővárosban, Budapesten. És ezek a bemutatkozások nem csak azt mutatják, hogy ők nyitottak arra, amit itt találnak, hanem vásárlókat is szereznek maguknak. Itt például van egy kép, ami mellett most elmentünk, mert annyira nagy a kiállítás, hogy nem tudunk minden kép mellett megállni, de ez egy 26-os kép, amit Heinz Henrik festett az Ötvös cirkuszról, ami éppen akkor Szentendrén mutatkozott be. És ez a kép 26 után teljesen eltűnt a nyilvánosság előtt, mert megvásárolta egy gyűjtő, és ez a kép évtizedekig nem került elő, tavaly került elő egy aukción. És most tudjuk bemutatni először. Tehát ezt a kiállítást.
0: Magántulajdonban van az a kép?
2: Igen, igen, és nagyon szép gyűjteményben található, el is mehettem ezt a gyűjteményt megnézni. Tehát ezt a kiállítást nagy előkészület előzte meg, de nagyon sokszor szerencsénk is volt.
0: Szentendre nehezen ereszt. A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóczi Pál a Magyarország napi lap 100 éves híreivel.
4: Betlen tiszteletére egy angol államférfi vacsorát adott Genfben, amelyen megjelent több előkelő angol, hollandi, dán és svéd vendég is. A franciák és a kisantant külön vacsoráztak. Az Irkuszba volt hadifogoly tiszteket felkérik, hogy e hó 12-én szombaton este 9 órakor a Felső Margit szigeti étteremben tartandó összejövetelen hozzátartozóikkal együtt megjelenni szíveskedjenek. A Mészáros utcai családi iskolában a beiratások a jövő tanévre már megkezdődtek. Felvétetnek gyermekek a Kisded óvóba is, és az elemi 4 osztályára. Igazgatónő Nemesné M. Márta. Fox Terrier patkányfogó verseny. A Magyar Fox Terrier Tenyésztők Egyesülete Rajcsics Emil doktor főiskolai tanár egyesületi elnök kezdeményezései és tervei szerint rendez hazánkban még eddig be nem mutatott Fox Terrier patkányfogó versenyt június 20-án. Ne felejts el! Csütörtökön délután 6 órakor lesz a Magyar Királyi Államsors játékhúzása. 8756 nyereményt sorsolnak ki. Főnyeremény 200 millió, jutalom 300 millió, tehát egy sorsjeggyel 500 millió korona is nyerhető, melyek mind készpénzben fizettetnek ki. Ha még nincs államsorsjegye, siessen venni, darabja csak 20 ezer korona. Próba szerencse! A Magyar Tisztiorvosok Országos Egyesülete hétfőn este tartotta a rendes évi közgyűlését a Gellért szálló téli kertjében. Az egyesület elnöke Vég János doktor tisztifőorvos elnöki megnyitójában üdvözölte a közgyűlést, majd vázolta Magyarország közegészségügyi helyzetét. Elavult közegészségügyi törvényeink módot nyújtanak a kuruzsló garázdálkodására, és ezáltal a közönséget elvonják az orvosi gyógykezelés alól. Beszéde további fonalán kívánatosnak tartja, hogy a tisztiorvosoknak ne csak véleményező, hanem végrehajtó hatalmuk is legyen.
1: Száz éve történt.
5: A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió Moson-Magyaróváron, FM 95. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
1: Most én mondok neked valamit. Először. A párt a te életedet attól a perctől kezdve, hogy a munkásmozgalomba betetted a lábadat, eddig az óráig, amíg mi beszélünk, pontosan ismeri. Ez az egyik. A másik. A párt a te tevékenységedet, a te különböző tetteidet ismeri. Ez a második. A harmadik. És figyelemmel kísérjük azt a mesét, amit te itt léted alatt leadtál. Ez a harmadik. A negyedik. Te ismered jól a mi pártvezetőségünket. Ismered a mi pártvezetőségünk cselekedeteit is. Ismered. Tudod, hogy a mi pártvezetőségünk kikből áll és mikből áll. Elhiszed te azt, hogy a mi pártvezetőségünk beveszi azt, amit te itt mesélsz egy hét óta? Elhiszed? Rajk, magyarázd meg az életedet nekünk. Ez a te feladatod. Magyarázd meg az életedet, ne a mi álláspontunkat nekünk. Azt mi tudjuk. Te magyarázd meg. A másik dolog, ezt jól értsd meg, hogy neked most van az utolsó alkalmad arra, nem, hogy nekünk itt elmeséld, mi nem hallgatjuk meg a te meséidet, hogy te most a kezed a szívedre tegyed, és pontról pontra végig menjél az életeden, miért volt úgy, ahogy volt. Érted? Mert ebben az esetben a mi számunkra és a te számodra megmarad az a halvány lehetőség, hogy téged szorult helyzetedben, vagy mérhetetlen becsvágyadnál, vagy hiúságodnál, vagy nem tudom én minél fogva megfogtak és szorongattak. Érted? Mi tudjuk azt, hogy nem születtél gazembernek. Mi azt tudjuk. És azt is tudom, és még egyszer mondom neked, hogy a mi pártunk a tenyerén hordozott téged. Nincs neked erkölcsi jogcímed arra, hogy magaddal kapcsolatban kiejtsd azt a szót, hogy kommunista. Hát mondd csak, Rajk, miért nézel bennünket hülyének? Hát miért nem a Gerő, vagy a Révai, vagy a Farkas, vagy én ülök a te helyeden? Miért nem velünk szemben téved tragikusan a párt? Mondd, miért? Ezek Kádár János mondatai voltak, amelyeket Rajk László vallatási jegyzőkönyvében rögzítettek 1949. június 7-én. Kádár ugyanis 1949-ben fontos szerepet kapott Rajk kihallgatásában és így kivégzésében is. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában Csak egy maradhat címmel Rajk László, Nagy Imre és Kádár János egybefonódó életét mutatjuk be Szerencsés Károly történésszel. Horváth Szilárdot hallják.
0: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
1: 1945 után szépen lassan kialakul Magyarországon is a kommunista nomenklatúra. Kialakul egy rendszer, amelyben három ember, Rajk László, Nagy Imre és Kádár János tulajdonképpen egymást váltják különböző pozíciókban, például a belügyminiszteri pozíciókban. Ők harcos társak vagy vetélytársak?
2: Vetélytársak mindenképpen, alapvetően elvtársak, kommunistákról van szó. Mind a hárman azok, elvtársak, ugyanakkor vetélytársak is, ez nem kétséges, és tettes társak is, tegyük még ezt hozzá. Mondhatjuk azt is, hogy harcos társak, de hát különböző frontokon harcoltak, és ez már elválasztja őket, mert Kádár János és Rajk László hazai illegális kommunista, Nagy Imre viszont moszkovita, Moszkvában élő kommunista. Kádár és Rajk között is van egy nagy különbség, az, hogy Rajk világlátott ember, részt vett a spanyol polgárháborúban, míg Kádár lényegében csak Magyarországon tevékenykedett, el se hagyta nagyon az országot, nyelveket se beszélt. Mindegyik indul valami kis handicappel, valami kis nehézséggel, de végül is Rajk is, Kádár is és Nagy Imre is a legfelső vezető hármas, négyes mögött az első pozíciójú helyeken találja magát. Nagy Imre ugye az ideiglenes nemzeti kormányban földművelésügyi miniszter, ez nagyon fontos, hiszen ekkor hajtják végre a földreformot, itt ismeri meg az ország, a földosztó miniszter lesz. Rajk is szépen lépdel fölfelé, Nagy Imre aztán belügyminiszter lesz, utána Rajk László váltja ezen a poszton, végül pedig Rajkot váltja Kádár ugyanezen a poszton. A belügyminiszteri poszt az nagyon fontos volt a kommunista pártnak.
1: Egyszer egy beszélgetésünkben úgy fogalmazott, hogy ebből a hármasból, tehát Rajk Lászlóból, Kádár Jánosból és Nagy Imréből teljesen világos volt számukra, hogy csak egy maradhat. Miért gondolja ezt?
2: A rivalizálás miatt ugyanis kevés volt a hely, ahova be lehetett jutni. Itt a vezető pozíciókért ők hárman harcoltak, küzdöttek. Ilyen például a főtitkár helyettesi tisztség, amelyre aztán Kádár János fut be. Ilyen a belügyminiszterség, ahol Rajk fut be végül a korszakunkban. De Nagy Imre is nagyon fontos helyen van, a szervezésnél, agitációnál kulcs szerepe van, majd pedig az országgyűlés elnöke lesz.
1: Hát éppen egy elég érzékeny időszakban.
2: Pont amikor a parlamentarizmust felszámolják Magyarországon. Úgy tűnik számomra, hogy ez a rivalizálás folyamatos, és persze ne felejtsük el még egy személyt, az pedig Péter Gábor, akit nem kerülhetünk meg, mert ő az egyedüli magyar irányítású, bár szovjet tanácsokkal ellátott, szovjet mintájú, de mégiscsak magyar irányítású erőszakszervezet, a politikai rendőrség, az AVO, majd az AVH feje. Ő, mint állam az államban, igyekszik Rajkkal és Kádárral szemben is a pozícióit védeni, és nagy valószínűséggel Rajk és Kádár küzdelmét az fogja eldönteni, hogy Péter Gábor melyikük mellé áll, és hogyan próbálja ezt a küzdelmet befolyásolni. Azért említem csak Péter Gábor, mert végül is mindkettőjüket elkívánja tenni az útból, tehát Rajkot is és Kádárt is. Míg nem végén egy rendes bűnszövetkezetbe vagy maffiában rá is oda kerül a sor, és Rákosi magát, Péter Gábort is letartóztatja. Ezek mind vetélytársak voltak, egyikük jobban kijött a küzdelemből, másokik rosszabbul. Hát a legrosszabbul Rajk László járt itt a 40-es évek végén, de úgy gondolom, hogy ez a rivalizálás is benne van abban, hogy a forradalom után 1958-ban Kádár János meggyilkoltatta Nagy Imrét is.
3: Most Mátyás László kommunista pártmunkást idézzük, aki 1956 után az újjászervezett politikai rendőrség vezetője volt, és így emlékezett Kádár Jánosnak az 1949-es Rajkbergben játszott szerepére.
0: Rajk két hétig semmit nem akart bevallani, semmit az égvilágon, hogy az ő múltja tiszta, stb. És akkor jött a központi bizottság titkára Farkas Mihály és a belügyminiszter Kádár János, és beszéltek vele, hogy ez nagy ügy, ez politikai fontosságú ügy, az egész kommunista mozgalomnak az ügye, és kutya kötelessége ezt vállalni. Mert ha nem vállalja, akkor más módon lesz kénytelen elvállalni, és a számára nézve sokkal rosszabb lesz, és nagyobb szenvedéssel fog járni. Itt tényleg nem volt kiút előtte. De nagy disznóság, lehet, hogy ezzel talán megkönnyítették a helyzetét, hogy elhitették vele, életben fog maradni, nem fogják kivégezni. Rajkkal is elhitették, és mindazokkal, akik ilyen helyzetbe kerültek. Azért kellett Kádárt lecsukni, ez benne volt az egész konstrukcióban, hogy nehogy véletlenül kilocsogja, biztonsági okokból. Ez egy ilyen daráló malom volt, hogy egyesekkel megcsináltatjuk a piszkos munkát, és aztán őt is félretesszük, nehogy kiszűrődjön.
1: Kádárnak szerepe van már 1949-ben Rajk kivégzésében is?
2: Döntő szerepe van. Persze az elvitathatatlan vezető szerep Rákosié, de a végrehajtásban, mint belügyminiszter, Kádár viszi a prímet, a kihallgatások során is ott van, ő tudatosítja Rajk Lászlóval, hogy ennek a dolognak más vége nem lehet, mint a beismerő vallomás. Ő tudatosítja azt, hogy Rajknak ezzel is szolgálnia kell a pártot, és valószínűleg ő tudatosítja azt is, hogy Rajkot ki fogják végezni. Rajkkal szemben Rákosinak kezdetektől averziói voltak, személyes averziói voltak. Lehet, hogy tényleg gyanakodott arra, hogy esetleg besúgó volt, lehet, hogy tényleg zavarta, hogy egy nyilas államtitkár volt a testvére, és Rajk őt védeni próbálta, De leginkább talán az, hogy Rajk személyisége gyökeresen elütött Rákosiétól, tehát egy közvetlen, az emberekkel a hangot megtaláló személyiség volt, egy magas, vékony, korabeli vélemények szerint jóképű, tehát vonzó, külsejű magyar kommunista volt, ami mindez nem volt elmondható Rákosi Mátyásról, akit kineveztek a magyar kommunisták vezetőjének, ő is még a haza atyának és bölcs vezérünknek, meg nem tudom én minek. Én úgy gondolom, és erre konkrét jelek is vannak, hogy Rákosi személyesen is Rajkban látta azt a riválist, akit mindenképpen el akart távolítani.
1: Van abban valami végtelenül groteszk, hogy 1956. október 6-án Rajkék újra temetésénél olyan ember sírjánál van egy tömegtüntetés, rendszer ellenes tömegtüntetés, aki ennek a rendszernek a kialakításában oroszlán szerepet vállalt.
2: Ez egy jó magyar skizofrén helyzet. Hát ugye a helyzet az, hogy mást még nem lehetett eltemetni. A határozat odáig terjedt, hogy a volt elvtársakat, a volt munkásmozgalmi harcosokat rehabilitálni kell. Ott még nem tartunk 56. október elején, hogy a nem munkásmozgalmi áldozatokat is el lehetett volna temetni. Ezért Rajkban látták az emberek azt a személyiséget, aki ellenpólusa volt Rákosinak. Aztán talán bele is álmodták azt a riválist, aki másképp csinálta volna.
1: Holott nem.
2: Én szerintem nem. Én úgy gondolom, felékesítették olyan tulajdonságokkal, amelyek nem voltak meg Rajkban. Rajk, még egyszer mondom, ennek a kommunista mozgalomnak a fegyelmezett és mindent kiszolgáló tagja volt, 100%-ig felelős azért, ami Magyarországon 45 és 48 között történt, többek közt emberek meggyilkolásában, lincselésekben, azok eltusolásában, illetve hát a demokrácia felszámolásában, az egész magyar vezető ellenzéki réteg elüldözésében, ebben mind felelős volt. Mégis 56-ban ez volt az első alkalom, hogy nem szervezetten, tehát nem a kommunista párt által szervezetten, spontán módon tömeg gyűlhetett össze. Ugyan furcsa egy temetőben, de egy temetőben is lehet forradalmi hangulat, bár én nem érzékelem ezt a filmkockákról. Feszültséget igen, szomorúságot igen, de olyan forradalmi attitűdöt nem látok ott még. Sokféle szerepe van a Rajk temetésnek, a hatalom, meg a nép szempontjából is. Az egyik ugye egy illúzióba rengette magát, hogy nem lesz fegyveres fölkelés, ebbe biztosak voltak. A másik viszont úgy gondolta, hogy már tovább lehet feszíteni a húrokat, tovább lehet a határokat, kijebb lehet tenni. Ilyen szempontból ez a temetés kétségtelen fontos elem, de semminek sem a vége, és semminek sem a kezdete. Csak egy esemény a forradalomhoz vezető úton.
1: Rajk 1949-ben, tehát tulajdonképpen kiesik ebből a vetélkedésből, ott maradt Kádár János. Mégpedig úgy, hogy Rajk örökébe lép, mint belügyminiszter. Az, hogy ő aztán a belügyminiszterségből a börtönbe megy, köszönhető már Péter Gábornak is? Vagy egészen más folyamatok vannak a háttérben?
2: A kezdeményezés itt is Rákositól érkezhetett, Rákositól és Gerőtől, hogy most már ezt a csoportot is, amelynek úgy gondolták, hogy Kádár van az élén, ezt is likvidálni kell, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy ilyen csoport nem volt. Ezt később kreálták, hogy mintha lett volna ilyen csoport, hogy Kállai Gyula meg Kádár János, ezek nem voltak, hát itthoni kommunisták voltak, de szervezkedésről vagy egyebekről szó sincsen. Az viszont egész nyilvánvaló, ha végigveszik, hogy Rákosinak mégiscsak fontos volt, hogy az itthoni kommunistákat legalábbis a vezető pozíciókból likvidálja.
1: Neki volt fontos, vagy Moszkvának volt fontos?
2: Én azt hiszem Rákosinak. Ez nem hiszem, hogy Moszkvából érkezett ez, meg az se, hogy Demény Pált 45. Ez egy sor, hogy 45 az első, hogy Demény Pált likvidálni. Utána Rajkot likvidálni. Utána Kádárt likvidálni. Én látok ebben egy tudatos lépés sorozatot. Ezek mind olyan személyek, akik valami miatt Rákosi számára kellemetlenek voltak, vagy mert tudtak valamit, vagy mert tudták azt, hogy mi volt a két világháború között Magyarországon, és nem Rákosi Mátyás volt az a csodálatos vezér, aki a börtönből, a szegedi csillagból irányította a nagy magyar kommunista mozgalmat. Tehát, hogy szó sincs ilyesmi. Tehát mindezek azt mondatták Rákosival, hogy jobb ezektől megszabadulni.
1: Kádár János hogy élte túl ezt a tisztogatást, a börtönt?
2: Úgyhogy nagyon tanulékony ember volt, ismerte a koncepciós perek mindegyikét, hiszen részese volt, még egyszer mondom.
1: Tettese
2: volt ennek, igen. Hát azt leírja Károly Márton, hogy ott is voltak a Markó utcában, és kocintottak, amikor kivégezték Rajkot. Péter Gábor is, Farkas Vladimir is leírja, hogy meg is ünnepelték ezt, tehát ő ennek az egésznek a legbelső körében volt, hogy működik, hogy vették rá az embereket a vallomásokra, hogy kényszerítették ki, hogy kínaszták meg az embereket. Ő tudta, hogy senki nem tud ellenállni. Aki ellenáll, mint mondjuk Szűcs Ernő, az AVH parancsnok helyettese, azt agyonverik. Ezt ő nagyon jól tudta. És ezért azt a taktikát választotta, hogy rögtön mindent bevallott. A sírógörcsöt kapott, idegösszeroppanást, persze csak megjátszotta, és rögtön mindent bevallott, és így ártalmatlan képpel megúszta egy életfogytiglanggal. Na most, ha persze Rákosiék úgy tervezték, hogy ez az életfogytiglan tényleg életfogytiglan lesz, és esetleg talán nem is éli túl az életfogytiglant az illető, de hát visszatérhetünk Nagy Imrére, hogy Kádár a szabadulását Nagy Imrének köszönheti. De mégis vetélytársat lát benne továbbra is.
1: Már hogy 53-nak
2: köszönheti. 53 után, 54-ben szabadul Kádár, Nagy Imre miniszterelnökségének köszönhetően mégse Nagy Imrét tekinti szövetségesének Rákosival szemben, ami minden normális logika szerint felépülhetne, hanem Rákosihoz megy. Rákosit támogatja. És visszasegíti Rákosit 55-ben a vezető pozícióba, és asszisztál Nagy Imre meghurcolásához. Már 55-ben, tehát pártból való kizárásához, stb. Tehát amit elkezdődik 45-ben, ez a rivalizálás, ez folyamatos, ugyan időnként börtönben vannak, stb. De például Kádár Jánosnak a letartóztatását, amikor bejelentik, akkor Nagy Imre is ott ül. Természetesen jóvá hagyja, megszavazza. Ez egy ilyen folyamatos küzdelem, ami jellemzi ezt a mozgalmat, amit most nevezzünk ugye kommunista mozgalomnak, ami másként is leírható, mint az osztályharc, stb. Leírható úgy, hogy egy állandó belső személyes rivalizálás, hiszen ezt láttuk magában a Szovjetunióban is. Sztálin folyamatos tisztogatásai, csisztkái is erről szólnak, és nincs ez másképp a többi úgynevezett szocialista országban sem. Nálunk különleges a történet, mert volt egy forradalmunk, és ez egy kicsit belezavart a dolgokba, mert hogy ebből a forradalomból a két még meglévő mai főhősünk, Nagy Imre, mint a forradalom miniszterelnöke kerül ki. Ugye ez is skizofrén, ha már beszéltünk Rajk temetésének skizofréniájáról, hogy hát Nagy Imre egy kommunista, és akkor hogy lehet egy antikommunista forradalom szimbolikus miniszterelnöke, kvázi vezetője. Persze nem ő volt a forradalom vezetője, de mégis hogyan lehetséges ez? De hát ő, mint a forradalom szimbolikus vezetője kerül ki 56-ból, Kádár lesz pedig az, aki végül is a szovjet megszállás után Nagy Imrét is kivégezteti.
3: Most Kádár Jánost idézzük, aki egy 1956. november végi beszélgetésben azt állította, Nagy Imre ellen nem indítanak büntető eljárást. A folytatást tudjuk. Nagy Imrét letartóztatták, büntető eljárást indítottak ellene, majd 1958. június 16-án kivégezték.
0: Nagy Imre, aki a jugoszláv nagykövetségre belépve elhagyta a Magyar Népköztársaság szuverenitása alatt álló területet, és jogilag idegen ország területére lépett, néhány nap múlva diplomáciai úton közölte azt a kívánságát, hogy el akarja hagyni a Magyar Népköztársaság területét. Kormányunk és pártunk úgy gondolta, hogy azzal az emberrel, aki így módon elhatárolta önmagát a magyar kommunistáktól, éppen úgy, mint a magyar néptől és magától Magyarországtól, is, nincs többé dolgunk. Miután a Román Népköztársaság kormánya kész volt arra, hogy Románia területén számukra menedéket adjon, november 23-án Románia területére távoztak. Mi ígéretet tettünk, hogy velük szemben az általuk is utólag elismert múltbeli súlyos cselekményeikért büntető eljárást nem indítunk. Ezt be is tartjuk. távozásukat sem tekintjük örök időre szólónak. De a jelenlegi helyzetben magunk is úgy véltük, hogy helyesebb, ha egy időre elhagyják Nagy Imréjék az ország területét.
1: De ez megint egy döbbenetes pillanat, mert a kettejük küzdelme úgy folytatódik 1956. októberében a forradalom napjaiban, hogy ők szövetségesek még. Az egyik miniszterelnök, a másik a párt vezetője, és szövetségesek, egyetértenek. Majd november 4-e után az egyikük felülkerekedik, jön a szovjet csapatokkal, és a másikat szépen a következő időszakban lassan emigrációba kényszeríti, aztán börtönbe viteti.
2: Ezt pedzegettem, minthogy ezek mind végig egyetértenek. Nincs széthúzás. Nem mond mást Rajk, mint Rákosi, nem mond mást Kádár, mint Rajk, nem mond mást Nagy Imre, csak a pozícióért harcolnak, az életükért harcolnak, mert ez a rendszer, ez a kommunista rendszer, ez a zárt kommunista rendszer, maga a párt, és ami fölépül köré az ország, az arra épül föl, hogy a félelem tartsa fenn. És a félelemhez az kell, hogy állandóan áldozatokat produkáljanak. És 49-re rájönnek, hogy már nem elég a párton kívüli áldozat. Már nem elég Mindszenty, nem elég Kovács Béla, stb. Már a párton belül is kell állandó áldozatokat kreálni, és ez az a félelem, ami megfagyasztja ezt a társaságot. És mindent elkövet a túlélésért, hiába értenek egyet, akkor is vetélytársak a halálig. És az a lényege, hogy nem maradhat más, csak egy, a vezér. És ha az a vezér kellőképpen paranoiás, és a korszak még olyan, hogy elvisel több száz ember kivégzését, akkor ez bizony véres leszámolásokkal jár. Ilyen korszak még sajnos az 50-es évek vége is, Kádár korszakának kezdete az egyik legvéresebb időszak a magyar történelemben, többek közt Nagy Imre kivégzésével, tehát egészen 61-ig kivégzések sokaságával. Végül Kádár is eléri azt, hogy megkérdőjelezhetetlenül egyedül maradjon.
1: Mindez, amit elmondott, azt is jelenti, hogy Nagy Imrét nem azért kellett kivégezni 1958. június 16-án, mert a szovjetek ezt követelték Kádártól, hanem ez Kádár önálló döntése volt?
2: Teljes meggyőződésem. Igen, a logikából fakad. Kádár nem hagyhatta életben a legfőbb riválisát, Nagy Imrét. Hát hogy képzeljük, majd akkor hazamegy az Orsó utcába, és olvasgat, meg írogat. Kádár számára ez egy politikai rivális, aki a pártban is politikai rivális, a saját terepén is politikai rivális, Rákosi is politikai rivális, tehát Rákosi sem lehet Magyarországon. Ez az ő alapkérése, hogy Rákosi minél távolabb legyen, Nagy Imrével meg majd ő elbánik. Jóváhagyás természetesen kellett Moszkvából. Azt csak 58-ba kapta meg, de akkor is egyszer felfüggesztették a pert hónapokra, moszkvai utasításra, de Kádárnak ehhez ragaszkodnia kellett, ez szerint a logika, szerint amit mondok, nem élhette túl.
3: Nagy Imre unokája, Jánosi Ferenc naplójában így emlékezett vissza. Az 1958-ban megölt volt miniszterelnök 1989. márciusi exhumálására.
0: Egyszerre mindenki zavartan meglepődött, mert vékony drótok kerültek elő, amelyek kívülről tarthatták össze a furnér koporsó szétmálló lapjait. Ezt követően textília nyomokat találtak, majd a ládán belül vastagabb drótokat, amelyekkel kátránypapírba csavarták be a tetemet. Az óvatos, finom sepregetés nyomán lassan láthatóvá kezdett válni a csontváz. Hasonfekvő helyzetben a kilapátolt hatalmas föltömeg súlya miatt a talajba nyomódva találtuk meg. A csontok 30 év múltán már sötét sárgák, illetve barnultak voltak. A koponya hátoldala látszott, szinte szétlapulva süppett arca lefelé, a földbe ágyazódva. Az állkapocs külön vált a koponyától. A karok a fej felé felhúzva, féloldalra csavarodva kerültek elő. A lábmaradványokon kifakult bakancsok, katonai surranók és szürkés-fehér nejlomboka fix maradványai látszottak. Így találtuk meg nagyapámat, Nagy Imrét, vagyis azt, ami megmaradt belőle. A sokkoló látvány hatására könnyek szöktek a szemembe, és csak annyit mormoltam magamban, a gyilkosokra gondolva, ezek állatok.
4: 20. századi történelem. Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Szerencsés Károly történésszel beszélgettünk Nagy Imre, Kádár János és Rajk László összefonódó életrajzáról. A témát a jövő héten folytatjuk. A műsor munkatársai voltak Török Anna Mária, Schwarz Nóra, Szőlős Éva és Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
0: Korábbi műsorunkat ismételtük meg.